0: egymás, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
1: Hát, hogy akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után. Mennyi napot kaptál még pihenésre? Vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
0: Egy napot kaptunk. Mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt. De nyilván... Kedden kezdődött meg a tábor, reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mélyvízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
1: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
0: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
1: Hazai közönség mennyi pluszt ad? Mennyire népszerűek a birkózók nálunk? Mit érzékelsz? Mennyire volt tele a csarnok?
0: Azt gondolom, hogy voltak. Voltak szülők, voltak ifjú titánok, a kis birkózók is kim voltak, jelen voltak, jöttek képet csinálni, autogramot, úgyhogy ezek mind egy kis pluszt adnak. Nyilván, amikor az ember versenyzik, akkor nem ezzel foglalkozik. Én hál' Istennek ezt nagyon jól ki tudom zárni, azt, hogy a közönség nem befolyásolja az úgymond stresszfaktoromat, tehát, hogy nem izgulok azon, hogy most akkor kiül a lelátón. Tehát, de nyilván jól esik az, hogy az embert buzdítják és szurkolnak neki. Úgyhogy eddig nem volt jó omen, hogy itthon voltak a versenyek, de most valahogy átszakadt ez a gát, és nagyon-nagyon jó flow-ba tudtam lenni azzal, hogy itthon volt ez a verseny megrendezve.
1: Hála Istennek, hogy ezt mondod, mert ugye 2027-ben Budapest rendezi majd az Európa-bajnokságot, akkor ezek szerint, hogyha átszakadt a gát, akkor az is jó előjelekkel várod majd.
0: Így van, ugye ma tudtuk meg azt, hogy az EB az nálunk lesz megrendezve. Nyilván még messze van, addig még sok minden történik, ugye lesz előttünk még feladat, még lesz nemzetközi verseny is, meg ugye a világbajnokság is, úgyhogy azt követi majd egy alapozó időszak. Már az, ugye az Európa-bajnokság, az már bele fog számítani a kvalifikációba, úgyhogy az is egy fontos lépése lesz az olimpiai kvótának, úgyhogy izgatottam várom azt is, hogy fog elsülni. Bízom benne hasonlóképpen, de dobogot mindenféleképpen meg szeretném csípni majd ott is.
1: Mondtad, hogy azért jönnek a kis birkózó palánták akár hozzád, és hát te is még nagyon fiatal vagy, ez mennyire furcsa érzés, hogy most már rád példaképként tekint sok kisgyerek?
0: Nem gondolnám, hogy furcsa lenne. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy plusz szöröket és plusz energiát és erőt ad az, hogy ennyi fiatal gyerek, vagy akár velem egykorúak, vagy egy pár éve fiatalabb is felnéz rám, és kikéri a tanácsomat, vagy bármi olyan dolgot látok, hogy esetleg épp azt csinálja, vagy úgy csinálja a dolgokat, ahogy én. Ezek mind motiváció jelleggel fogom fel, és erőt tud adni, vagy akár a szülők is jönnek és kérdeznek, hogy ők hogy csinálják a gyereknek a nevelését, úgyhogy ezek plusz energiát adnak.
1: Ugye te 97 kg-ban versenyzel, mennyire volt idén erős ez a mezőny, vagy akár ezen a versenyen, mert elég nagy skalpokat gyűjtöttél be itt Budapesten is.
0: Igen, ugye Örményt, németet és két oroszt vertem meg ezen a versenyen. Az egyik orosz ugye az most ért vissza, hiszen Tokió után abba hagyta a birkozást, de nyert egy jó pár EB-t, meg VB-t és olimpiát is, és őt most tudtam először megverni, már jó, pár szó birkoztam vele, amikor fiatalabb voltam, akkor megvert mindig sajnos, úgyhogy most már visszatudtam ezt a vereségeket adni neki. Nagyon örültem, hogy meg tudtam verni az Evlojevet. Aztán ugye a döntőben is egy másik oroszt is megvertem, úgyhogy elég jó skalpokat gyűjtöttem be, és bízom benne, hogy ez a forma, ez kitart most már, és ennél rosszabb soha ne legyen.
1: Melyik volt a legkeményebb mérkőzésed a nap folyamán? Volt olyan számodra, hogy hold pont, vagy amin úgy nehezen lendültél tovább, de aztán amikor átlendültél rá, gondoltad, hogy akkor jó, most már meg lehet akár az arany is?
0: Nálam mindig ez az első mérkőzés az, ami ilyen vízválasztó, ugye át kell esni ezen a versenydrukkon, meg az izguláson, hogy az ember fölmegy és az első mérkőzésén legyen túl, úgymond. Nálam mindig ez az hogyha ott jó birkózok, akkor azt tudom azt, hogy onnantól kezdve jó lesz a nap, és ez így is volt, bár nem volt túl akciódús mérkőzésem, de belülről én azt éreztem, hogy elég stabil vagyok, és jó lesz ez. Meg hát ugye az elődöntő, amikor megvertem az olimpiai bajnokot, akkor éreztem azt, hogy jöhet bárki még.
1: Ez akkor önbizalmat adott, gondolom, hogy aztán már érezted, hogy már tényleg bárkit meg tudsz verni. Mi dolgoztatok így az elmúlt hónapokban, ami miatt most kijöhetett a lépés? Mit gondolsz?
0: Vannak azért még hibák. A lenti parter helyzetem nem túl jó most. Nem gondolnám, hogy rossz, de nem a legjobb. Nyilván, ahogy mondtam az elején is, nem most kell a jó forma, hanem majd az októberi világbajnokságra. Azt kéne egy kicsit jobban csiszolni, de az, hogy mit dolgoztunk, ugye az Európa-bajnokságon a döntőbe kikaptam 3-1-es arányban a bulgár sráctól, és a fejemet fogják, mert tudják, hogy az úgymond a gyenge pontom, és azon próbálunk minél többet javítani és gyakorolni, hogy azt a védekezést minél stabilabb és erősebb legyen, úgyhogy leginkább, ahogy az előbb is mondtam, a lenti helyzetem, a parter szituációt kell leginkább most jobban átvenni, meggyakorolni, meggyakoroltuk is.
1: Edzőitől milyen visszajelzést kaptál így a verseny után?
0: Büszkék voltak, nagyon örültek. Mondták, hogy még nem nagyon láttak ilyen stabilan birkózni fizikailag és mentálisan is, úgyhogy mondták, hogy jó az út, haladunk tovább, még rá kell rakni egy lapáttal, és ezeket a hibákat, amit ugye az előbb elmondtam, ezeket mind kijavítani és helyre rakni, és tényleg onnantól kezdve azt gondolom, hogy nincs az, aki meg tudna verni.
1: Visszanéztétek már esetleg így a mérkőzéseidet, vagy milyen gyorsan szoktátok ilyenkor egy-egy verseny után akár a videókat visszanézni, hogy tanuljatok belőle, vagy elemezzétek? Volt már erre lehetőség?
0: Át szoktuk beszélni a versenyt, már átbeszéltük a versenyt az edzőkkel. Videót általában a világverseny előtt szoktunk kielemezni. Nyilván akkor megvannak azok az emberek is, ugye nálunk vannak kiemelések a sorsolás szempontjából, hogy kikkel leszünk egy ágon már automatikusan, meg azokat az embereket megnézzük, akik ott vannak, oda tartoznak az élmezőnybe, úgyhogy videóelemzés leginkább a világversenyek előtt szoktunk megtekinteni. Most inkább csak átbeszéljük azokat a jó és rossz dolgokat, amik voltak az adott versenyen.
1: Van valami különleges rutinod így versenyek előtt, amit így alkalmazol, vagy mindig bevetsz?
0: Szokott, igen, ugye vannak, amikor előkészítem a cuccaimat, már előző nap, nem pedig aznap reggel kapkodom és szedem össze a sátorfámat, hanem előző nap mindent összepakolok, mindent bekeverek, tudom azt, hogy mérlegelés előtt mit kell csináljak, vagy mit csinálok, megvannak az okném, az alsógatyám, a minden olyan apró kis részletek, amiket mindig a versenyre veszem fel, az adott pólót, rövidnadrágot, úgyhogy ezek a kis apró dolgok, ezek megvannak, igen.
1: A mérlegelés számodra mennyire jelent stresszt? Mert vannak az versenyzők, akiknél azért tud stresszes lenni, vagy te azért fixen tudod tartani ezt a súlyt, és nincs ezzel problémád?
0: Nincs, hál' Istennek. Azért van rajtam egy 5-6 kiló plusz, tehát általában ilyen 102-103 kiló vagyok a súlyomhoz képest. Ugye van rajtam egy pár kiló felesleg, nem felesleg, de hát ugye nem a súlyomat tartom folyamatosan, mert azért az úgy nehéz lenne felkészülés. Úgyhogy, de nem szokott problémát okozni ez a pár kiló. Nem szeretek azért fogyni, nem szeretem magamat éheztetni, de hát ugye muszáj, úgyhogy általában nem szokott problémát okozni ez a súly.
1: Beszéltél az orosz versenyzőkről, ugye két versenyzőt le is győztél most itt Budapesten. Birkózásban is egyébként nagyon sok sportágban látható, hogy visszatérnek, illetve volt, ahol már versenyezhettek, de nem saját zászló alatt. Ugye birkózásban is most már, ha jól tudom, akkor saját zászló alatt és saját himnuszt hallgathatva érkeznek vissza a versenyekre. Ez nálatok mennyire jelent majd nehézséget az ő jelenlétük? Hogy érzed, hogy mennyire hiányzik mondjuk a versenyrutin náluk, mert sok sportágban azért még látható, hogy hiányzik náluk a versenyrutin. De sok sportágban azért most már tényleg kezdenek visszatérni is kemény ellenfelek, szóval a birkózásban hogy látod, hogy az orosz versenyzők, meg a fehér orosz versenyzők visszatérését?
0: Azért nálunk nem volt akkora hiányuk, tehát volt egy időszak, amikor ugye nem indulhattak, nem versenyezhettek, azt hiszem ez a, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a 22-es, 23-as év lehetett az, amikor nem indulhattak a versenyeken, aztán utána úgy indulhattak, ugye nem használták a zászlójukat, meg nem volt himnuszuk a nyertek világversenyt. Ez most arra visszajött, tehát mindent jogot megkapnak most már, saját zászló, saját himnusz, úgyhogy... De amikor nem indulhattak, akkor igen érezhető volt az a versenyhiány, az a rutin, ami ilyenkor az emberben benne van, benne marad, hogy hiányzik. Itt van például az én ellenfelem, ugye 5 évet kihagyott, és most tér vissza, azért érezhető rajta az, hogy az az 5 év azért az 5 év, és az élmezőny azért ugyanúgy haladt, és edzett, és csinálta a dolgát, és a birkozás is fejlődött, meg maga a sportág is fejlődött, úgyhogy sokat számít az, hogy az ember kihagy akár fél évet, de évet, úgyhogy érezhető volt rajtuk az, hogy nem voltak jelen.
1: Na ez az például Tokió óta mennyit változott a birkózás is, mert minden sportág tényleg bődületesen gyorsan fejlődik, a birkózásban ez mennyire gyors ez a fejlődés?
0: Azt gondolom, minden olimpia teljesen más, még hogyha nem is változnak a szabályok, de maga a birkózásnak a stílusa, a fogások, a védekezés, a támadás jellegei, ezek mind apró dolgokat is, de mindig az ember csiszol a fogásain, hiszen kiismerik, és valami újat és kell gyakorolni vagy csinálnia, és akkor utána már az ember ugye arra is ráfejlődik, hogy hogyan védekezzen ezekre az új dolgokra, tehát így mindig apránként fejlődnek így a fogások, a fogás védései, úgyhogy ha mondom, az előbb is mondtam, minden olimpia teljesen más, minden olimpiai ciklus teljesen más, úgyhogy mindig az embernek valamivel, egy picivel meg kell újulnia.
1: Te például szeretsz, most így visszatérve az oroszokra, szeretsz ellenünk versenyezni, ez már csak azért is kérdezem, mert sok versenyző azt mondja, hogy nem, mert nyilván keményebb lesz a mezőny, valaki meg azt mondja, hogy szeret ellenük versenyezni, mert nyilván, hogyha ellenük nyer meg egy aranyérmet, akkor sokkal édesebb a győzelem íze, szóval te hogy állsz ezzel?
0: Ez így van, tehát hogyha az ember nyilván megnézi az előnevezést, és látja azt, hogy milyen nemzetek indulnak az adott versenyen vagy világversenyen, és úgy nyer versenyt, hogy akár egy vagy két ilyen erős nemzetet, akár egy oroszt, vagy egy fehér oroszt, vagy egy törököt, vagy azerit, vagy bármelyik, amik ugye az adott sportágban erős, büszkeség az, hogy így nyert, vagy így lett érmes, vagy dobogós, úgyhogy ezek mind egy plusz energiát, plusz visszajelzést adnak arra, hogy jó az út, amin az ember van.
1: Na de az érdekel még tényleg, mert fiatalkorod ellenére már nagyon sok sikert elértél, hogy miért pont a birkózást választottad, mert ha jól olvastam, édesapád boxoló volt, és a Növényi Norbertel is, ha jól tudom, együtt edzett, illetve igen. Bátyád meg motocross versenyző, szóval ahányan vagytok, annyi féle sportnak tűztök, neked hogy jött az életedbe a birkózás?
0: Igen, apukám, ez a csibész kis gyerek volt, aztán a bunyót választotta. Nyilván nem versenyszerűen, hanem csak hobbiként járt le. Aztán ugye a Norbival, Növényi Norbival is edzett együtt, és azóta is nagyon jó baráti viszonyban vannak. Én is szoktam a Norbival is, meg a fiával is beszélgetni, úgyhogy így megmaradt ez a jó kapcsolat. A bátyám ugye meg motorozik, vagy motorozott, meg, vagyis a mai napig is motorozik. Más az utunk, igen. Én nálam a birkózás az úgy jött, hogy édesapámnak van egy, vagyis hát az én főnököm úgymond, a szakosztályvezető, ők elég jó baráti viszonyban vannak, családbarát a kapcsolat, és ő alapította, tehát Losonci Otto alapította újra az egyesületet 2006-ban, és akkor mondta apukámnak, hogy hozzuk le a fiadat, nézzük meg, hogy mit tud, mire képes, és akkor elkezdtem az iskolát 2007-ben, az első osztályt, és akkor onnantól elkezdtem járni birkózni, nyilván a focival együtt, tehát én fociztam óvodás korom óta, mondjuk az most már, mostanában az már nem nagyon látszik, úgyhogy ezt így párhuzamosan csináltam, és hát az iskola rovására ment ez a két dolog, és hát választanom kellett, és a birkózás mellett döntöttem.
1: De mi az, ami miatt mégis ott ragadtál a birkózás mellett?
0: Hát elég rossz és eleven gyerek voltam, úgyhogy ez az, ami döntött arról, hogy a birkózás, mert ott ki tudtam magam adni, nagyon jól éreztem magam, nyilván voltak nehézségek, és gyereknek nem akartam, volt, hogy nem akartam menni birkózni, de tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon rossz kisfiú voltam, és a szüleim tudták azt, hogy ott tudom úgymond kiadni magamat, és tudtam koncentrálni úgy utána a tanulásra is. Voltak olyan időszakok, hogy rengeteg volt a tanulnivaló, de inkább lementem edzeni, kiadtam magam, elfáradtam, és akkor hajnalba keltem, és akkor édesanyámmal tanultunk az iskola előtt, és úgyhogy így hoztuk össze ezt a történetet, de nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem.
1: Abszolút nem, és mi is örülünk, hogy emellett döntöttem, mert abszolút tényleg hozod a sikereket. Emlékszel még a legelső edzésedre? Milyen volt?
0: Igen.
1: Milyen volt?
0: Hát... rémülten bementem, és nagyon féltem a csattanásoktól, meg ott dobálták a nagyobbak egymást, de Krújván bácsi és Balogh Ferenc fogadott, és ők fogadtak úgymond be, és mutatták meg a birkózás rejtelmeit, így az elején, és hát az elején ugye kicsit úgy féltem, és rémült voltam, de aztán egyre jobban a közösség is befogadott, és az edzők is, és nyilván az elején még ugye csak játék és minimális birkózás van, de úgy látták, hogy a mozgásom és a jók a koordinációim is, úgyhogy úgy mondták, hogy hozzuk, vagy a szüleimnek mondták, hogy hozzátok minél sűrűbben a gyereket.
1: És mikor érezted, hogy ebből akár egy olimpiai sportolói pálya is lehet? Mert azért te már kadett junior korodban is hoztad az eredményeket.
0: Én azt gondolom, hogy ez az időszak, ugye 16 évesen lettem először ugye ifi válogatott. Előtte ugye serdülőben voltak ilyen összehozott edzőtáborok, és ott is ugye az országban nagyon sok fiatalabb birkóztunk együtt, nagyobbal, kisebbel, de 16 évesen, tehát 2016-ban lettem elsőnek válogatott, és akkor onnantól indult meg én azt gondolom, hogy így komolyabban a pályafutásom, hiszen akkor nyertem ugye ifi világbajnokságot, és utána sorra volt még egy jó pár utánpótlás világverseny, amit megnyertem, és én azt gondolom, hogy az az időszak volt, vagy onnantól számolom azt, hogy én ebbe szerettem volna, vagy ebbe szeretnék jeleskedni.
1: Azt beszéltük, hogy most már hozzád is oda mennek a gyerekek, és példaképként tekintenek rá, de neked gyerekként ki volt a példaképed, akire azt mondtad, hogy szerettél volna hasonlítani, vagy legalább olyan eredményeket elérni, amit ő?
0: Nekem mindig a bátyám volt előttem példának, ugye 5 év van köztünk, és volt nagyon sokszor neki olyan, hogy ugye nem jött össze egy adott verseny, nálunk máshogy van lebonyolítva, és én nagyon sokszor volt, hogy mentem velük versenyre, és szereltem, ott segítettem nekik, és ő úgy tudta megkezdeni újra a hétfőt, hogy újabb erőt, újabb motivációval tudott neki indulni, még hogyha nem is úgy sikerült egy adott versenye, és ez, tehát nálam ott volt előttem a példa. És ez így, Ez így a mai napig van bennem, vagy bennem van, és a mai napig segítjük egymást, és segít nekem minden olyan dologban, amikor nehezebb az időszakom, mindig átlök, mindig mondja az okosságait, úgyhogy tényleg nekem ő volt így előttem példaként.
1: És miért pont a kötött fogás szakág?
0: Gyerekként, tehát serdülő korosztályig, 15 éves korig, ugye nálunk úgy van, hogy fél évig kötött, fél évig szabad fogást birkózunk, pont ezért, hogy kialakuljon az emberbe, vagy a gyerekbe az, hogy mit szeretne, melyik fogásnemet, és nálam a kötött fogás volt az, ami leginkább jobban dominált, hiszen ott az erő és az állóképesség az, ami leginkább fontos, és meg hát én nem magas is vagyok, és ahhoz, hogy lehajoljak, ugye szabadfogásban elég mélyen kell birkózni, nekem az annyira nem nagyon feküdt.
1: Na igen, te viszonylag magas vagy, így akár a mezőnyt is nézzük, ez előny vagy hátrány számodra, vagy mennyire tudsz profitálni ebből a magasságodból akár?
0: Változó, tehát hogyha mondjuk egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb ellenféle birkózok, azért az elég kellemetlen, tehát nekem ahhoz még jobban le kell, tehát amúgy is rogyasztott alapállásba állunk, ahhoz akkor még jobban le kell rogyasszak. Az elején, mikor még nem volt rajtam még annyi úgy izomtömeg, akkor sokan azt hitték, hogy én gyerekként, hogy én kosaras leszek, mert hogy elég magas vagyok a korosztályomhoz képest. Úgyhogy, de nem gondolnám azt, hogy hátrány az, hogy ilyen magas vagyok, sőt, vannak még nálam magasabbak is, úgyhogy az adott, tehát az ellenfél függő, hogy ki milyen magas, úgy kell a stílusodat beállítani.
1: Azt mondtad, hogy gyerekként azért a futballal is kacérkodtál, most figyelted a foci VB-t?
0: Voltak olyan meccsek, igen, amit néztem.
1: Kinek szurkoltál?
0: Én a franciáknak megmondom az őszintét, szeretem az Mbappét, már hogyha mondhatok ilyet, úgyhogy ő miatt a szurkolok, vagy szurkoltam neki, nagyon sajnáltam, hogy kikaptak, úgyhogy de legalább a bronzmérkőzésen elég jó mérkőzést játszottak, úgyhogy nekik szurkoltam, de nyilván néztem azért egy ilyen jobb meccset, mérkőzést.
1: Továbbra is itt van velem szemben Szőke Alex, aki a hétvégi budapesti emlékversenyen aranyérmet nyert. Hát itt beszéltünk a közelmúltról, illetve hogy miért a birkózást választottad annó, de beszéljünk még picit így a pályafutásodról, mert azért ez tele volt hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel. És hogyha azt nézzük, hogy tényleg sajnos ugye Tokióban ötödik voltál, a párizsi olimpiát ki kellett hagynod. Visszanézel az eddigi pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb?
0: Mire vagyok a legbüszkébb? Mikor kijutottam Tokióba, az egy elég, hát nem akartam első, vagyis első körben akartam, aztán utána, miután nem jött ugye itthon össze a kvalifikáció, akkor úgy voltam vele, hogy akkor azt elengedjük, és akkor a saját korosztályba jeleskedjünk, de az edzőkkel, a családdal, és én is átgondoltam ezt az egész helyzetet, és akkor újra belevágtunk, és akkor kellett válogatózni újra itthon az itthoniakkal, ugye akkor Szívás Erikkel és Kis Balázzsal, és meg tudtam őket verni, és akkor az utolsó kvalifikáción sikerült a kijutás Tokióba. Azért ez nagy szó volt, hogy 21 évesen kijutottam, és akkor én voltam a mezőnyben a legfiatalabb, mármint szerintem az egész birkózó mezőnyben, de kötött fogásban szerintem biztos, úgyhogy ez egy nagy büszkeség volt akkor.
1: És hát nem csak az, hogy kijutott a helyem, ötödik lettél, azért az is egy gyönyörű szép eredmény szerintem, de miért nem akartad, vagy túl nagy falatnak gondoltad akkor még így fiatal fejjel?
0: Igen, inkább ez volt, hogy túl nagy falat volt, ugye ott voltam akkor még 20, tehát nem töltöttem be 21-et, akkor 20 voltam, márciusban töltöttem, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt engedjük el, és akkor csináljuk a saját korosztályt, de jól döntöttem, meg döntöttünk így, hogy akkor belevágunk, mert meg lett egy üvölcse.
1: Birkózásban állatok pláne 97 kg-ban mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt is akár? Sokszor, sok sportágban azt láthatjuk, hogy a kvalifikációt megszerezni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy olimpián jól szerepelni, de nálatok ez hogy áll, hogy van, mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt?
0: Ez így van, ahogy mondtad, úgyhogy nehezebb kijutni, és kint, mármint hogyha az ember kijutott az olimpián, akkor már ott már úgymond könnyebb a jó eredmény megszerzése. Ugye 16 ember jut ki a minden súlycsoportba, vannak egy-egy szabadkártyások, de az maximum egy-két súlycsoportba, de kijutni tényleg nehezebb, bár mondjuk most új rendszerünk van, tehát új kvalifikációs rendszerünk, jövőre indul már meg a tortúra. Ugye lesznek nemzetközi versenyek, ugye most még rankingnak hívják, de jövőre ezt is át fogják nevezni, még nem tudjuk, hogy mire. Meg ugye már az Európa-bajnokság is bele fog számítani. A világbajnokságról ott automatikus az első négy, tehát ott az ember dobogóra föláll, akkor már fix a rephegye Los Angelesre. Aztán lesznek még kontinens kvalifikációk is, onnan egy ember fog kijutni, úgyhogy így áll össze meg a világranglista alapján, majd nézik az embereket, hogy akkor hány fő, de összesen ugye 16 jut ki így ezekkel a versenyekkel.
1: Mondtad, hogy tortúra, most már így fél szemmel azért nézed ezt is, a kvalifikációt, vagy még azért lépésről lépésre haladsz és az adott versenyre koncentrálsz?
0: Hát ugye van még egy világbajnokság előttünk, ami fontos. Onnantól azt gondolom, hogy már rá lehet kanyarodni erre a tortúrára, ahogy az előbb mondtam. Ugye elég hosszú lesz ez az út. De azt gondolom, hogy a legkönnyebb ugye a világbajnokságról megszerezni a kvótát, ott automatikus, és onnantól az ember nyugodtan tud készülni az olimpiára, meg minden időszakra, mert ugye az olimpiai évében nincsen világbajnokság, csak Európa-bajnokság az olimpiai súlyokba. Úgyhogy még nem nézem egyelőre ezt, mert mondom, még van előttünk egy akadály, mármint hogy nem akadály, hanem feladat a világbajnokság, és akkor onnantól már úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy akkor olimpia.
1: Visszamegyünk 2021-ben, ott azért nálatok is összetorlódott a versenynaptár a Covid miatt nyilván. 2021. októberre ott azért a felnőtt világbajnokságon ez is térmet szereztél, az mennyiben változtatta meg az életedet?
0: Igen, ott az egy kivételes időszak volt, mert ugye olimpiai évben az előbb mondtam, nincsen világbajnokság, csak mivel ott Covid volt, úgy berakták. Mikor lejöttem a szőnyegről Tokióba, vagy Tokióból, és ötödik lettem, ott az iszonyatos fájdalom volt, mert én úgy mentem fel a szőnyegre, hogy nyerni szeretnék, sőt, nem nyerni szeretnék, nyerni akarok, de az élet sajnos így hozta, úgyhogy el kellett fogadni, nehéz volt, de szerencsére úgymond hamar túl tudtam magam tenni rajta, és már mikor jöttünk haza az olimpiáról, akkor már én a akkori szövetségi kapitány Sike Andrással megbeszéltem azt, hogy megbeszéltük, hogy akkor a világbajnokságon tuti indulok, és szeretnék is indulni, és akkor volt bennem egy akkora bizonyítási vágy, és nem mások fele, hanem magamnak azt, hogy nekem az olimpiai érem az járt volna, hogy nagyon jól sikerült az a világbajnokság, és még ha ki is kaptam a döntőbe, de az egy visszajelzés volt, hogy nekem ott van ilyen fiatalon keresni való helyem a felnőtt mezőnybe, és oda tartozom az én mezőnybe, még ha ilyen, olyan fiatal is voltam.
1: Mennyire nehéz nálatok a világjelvonalában maradni azért tényleg ilyen szinten? Mennyire kemény, hogy azért mindig versenyről versenyre meg kell újulni, nyilván ott maradni és figyelni a trendeket, mennyire változik a sportág, mennyire nehéz?
0: Nem egyszerű. És itt van a példa, mármint az én példám az, hogy ugye nekem volt egy 21-ben egy vállműtétem, utána rá kiújult a gerincsérvem, és akkor azt nagyon sokáig bajlottam, próbáltuk úgy, hogy ne kelljen megműteni, de annyira visszavett a teljesítményemből, hogy hát igen, az én mezőnyből szép lassan, de visszaestem. És hát utána elhatároztuk azt, hogy akkor csináljuk meg, műtsük meg, hogy újra legyen a kezemben. Nem volt a kezemben erő, zsibbadt a kezem. Nem tudtam normálisan aludni, felkészülni se tudtam normálisan. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor megműtöttek. Aztán abból ugye felépülni is nehéz volt, mármint úgy volt nehéz, hogy rá egy évre már olimpia volt. Tehát ezt az olimpia éve előtt csináltuk, mert csináltam meg a nyakamat. Úgyhogy nehéz lett volna felépülni belőle, 100%-osan nem is tudtam 100%-ot nyújtani még a műtét után se, ezért se sikerült sajnos a párizsi szereplésem. Mindent megtettem, mindent megpróbáltam, de nem, tehát egyszerűen nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy én kijussak az olimpiára, mert nem volt bennem meg az a magabiztonság, ami például most. Tehát az, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, mindent elvégeztem, nincs bennem sérülés, nincs bennem semmi gát ahhoz, hogy én nyerjek, és ez akkor ugye ez nem volt meg, mivel hát nem tudtam még úgy 100%-osan felkészülni.
1: De ez mennyire volt nagy?

0: olyan embert vertem meg, akivel azért nagyon szorosan vagy szorosakat birkoztunk, és ott 10, tehát 8-0, vagy már nem is tudom, 10-0 megvertem idő előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy fú, itt még bármi lehet. És hát aztán jött a második mérkőzés, ott meg ugye egy szoros csatába kikaptam, és utána meg kikapott az ember, és így én kiestem, úgyhogy onnantól kezdve nagy fájdalom volt az, hogy nem leszek ott az olimpián. És én úgy könyveltem el a Tokió után, hogy én nekem Párizsban már fix az érem. Tehát, hogyha már akkor ott éremért tudtam birkózni, akkor nekem Párizsban már tuti, hogy éremmel kell hazajöjjek. Én akkor úgy jöttem haza Tokióból, és ez nem így lett, úgyhogy akkor nagyon nagy fájdalom volt bennem, és úgy szintén sokáig őrültem magamat, és de szerencsére nyilván a családom, az edzőim, a pszichológus, meg mindenki, aki ugye támogat és segít ezekbe a mentális felkészüléseimbe, ők is segítettek, de azt gondolom, hogy ezt csak magamnak tudtam ezt megoldani, ezt a helyzetet, mert hiába mondják el, hogy jó, majd legközelebb, majd meg nyugtatnak, azért az embert ez belül mégse úgy nyugtatja meg, hogy kijutott, és akkor ott van az olimpián, és akkor újra olimpián birkozhat, úgyhogy nagyon nehéz volt, de volt akkor jó, egy jó hosszú időszak, amikor tudtam pihenni, és úgy kicsit elengedni magamat, úgymond a fiatalságomat élni, mert ugye nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, és az segített leginkább, meg akkor ismerkedtem meg a barátnőmmel, és ő is nagyon sokat hozzátette ez, hogy túl tudjam magam tenni rajta, és nagyon sok minden átfogalmazódott bennem akkor.
1: De az megfordult esetleg a fejedben, hogy inkább hagyod és nem folytatod, vagy biztos voltál benne, hogy megcélzod akár Los Angeles-t, és folytatod a sérülés után, vagy akár mondjuk a párizsi olimpia után?
0: Nem egyáltalán. Tehát ez egy pillanatig nem fordult meg a fejembe az, hogy én most nekem ez nem jött össze, és akkor kardomba dőlök, és akkor én nekem ennyi elég volt. Nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy a sportoló, egy igazi élsportoló, egy komoly sportoló ezeket mind le tudja küzdeni, ha nehéz is, és ha hosszú is, akkor is ezen túl kell tennie magát, mert akkor így nem fog az ember előrelépni, és nem tud haladni a céljai fele, amiről álmodik, és amit kitűz. Tehát, hogy egy percig nem fogalmazódott meg ez bennem.
1: Na, párizsi olimpiát egyébként nézted tévében, vagy inkább elmentél nyaralni, és nem is foglalkoztál vele?
0: Hát nyilván nekem ugye a Dávid nagyon jó barátom, és őt néztem végig, őt figyeltem, beszéltem is vele kint, ugye neki is volt egy hullámvölgyes időszak, amikor ott kikapott az elődöntőbe, ott azért kellett egy kis lelki segítséget nyújtani, és beszéltünk telefonon, de nem tudtam, tehát nem tudtam úgy olyan szemmel nézni a más sportot, vagy másokat, akik kint vannak, mert nagy fájdalom volt az, hogy én nem vagyok ott, és ezt az egész dolgot én már átéltem, és én ezt most itthonról kell néznem.
1: Tudja, Dávid is most pont egy térdműtétem esett túl, és már most már edzésben van, ha jól tudom, beszéltem vele nem olyan régen, hogy mennyire tudjátok ilyenkor segíteni akár egymást is az ilyen holdpontokon?
0: Szoktuk, tehát mi nem csak a szőnyegen vagyunk barátok, hanem a civil életben is, és vannak még más, tehát egy jó baráti társaságunk van, mi így össze szoktunk fogni, és mindig tudják azt a többiek, hogy mi állandóan megyünk, táborozunk, nincs sok időnk, de van, szakítunk egymásra időt, és akkor elmegyünk így csoportosan esetleg kajálni, vagy összejönni, és akkor beszélgetünk. Úgyhogy én is szoktam sok segítséget nyújtani, a Dávid is szokott sok segítséget nyújtani, meg hát a többiek, a barátaink is ugyanúgy szintén, még hogyha nem is sportolók, de azért tudnak lelkileg olyan jó dolgokat mondani, tanácsokat, hogy az embernek jól esik, és hallgatunk egymásra, úgyhogy mindenféleképpen segítjük egymást. Most is ugye tegnap lenn volt a Dávid Tatán, Ugye az ott volt velünk egy szobába, pihenő, amikor pihenő, két edzés között pihentünk, beszélgettünk, úgyhogy mindig vannak, ha nem is motiváló,

0: vagy bármi, de hogy beszélgetünk egymással, már az is egy plusz lelki erőt ad neki, nekem. Például, vagy ott voltam most a rankingon, tehát ő velem elegítettem be és segített. Magától szólt, hogy akkor jön, segít, úgyhogy én is mikor meg ugye világbajnok lett, akkor én kimentem Szerbiába, és akkor én is ugyanúgy úgy segítettem neki.
1: Dávid is már nagyon hiányzik a szőnyegről, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ő is visszatér, elvileg majd összere sor kerül. Említetted, hogy volt mentális segítséged akár tényleg ennek a feldolgozásában, ugye a pár is kimaradt. Szerinted mennyire vált mentális sporttá a birkózás, vagy mondjuk így a versenyeken, versenyek előtt mennyire van sportpszichológusra szükségetek?
0: Szerintem a... De nem csak a birkózás, hanem az egész sport. Tehát az, hogyha az ember nincs lelkileg rendben, a lelki háttere, az nincs maximálisan odafigyelve, és nincs rendbe rakva, akkor az ember bármennyit edzhet, bármennyit csinálhat, hogyha nincs ott fejbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb százalék a mentális felkészülése ennek az élsportnak, mint az, hogy az elvégzett munka. Mert hogyha az ember boldog és minden stabil, stabil a háttere, akkor azt gondolom, hogy határa csillagos ég. Tehát onnantól az ember jobb a kedve, jobban edz, jobban oda tud figyelni az edzésre, magára. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek a lelke, a feje maximálisan rendben legyen.
1: Mentális rész az egy, igen, egy nagyon nagy falat, nyilván az élsportban, de mondtad, hogy minden egyes olimpiai ciklus más. Mondjuk Tokióhoz képest miben változtattál, akár edzésmódszerekben, felkészülésben, nyilván egyébként idősödtök is, ahhoz mérten is kell változtatni az edzésmódszereken, de miken változtattál?
0: Hát ugye mondtam, volt ez a nehéz időszakom a párizsi olimpia alatt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat komolyodtam Tokióhoz képest, hát ugye öregettem is már azóta, de sokat komolyodtam, és sokkal alázatosabb vagyok a magammal is, meg sokkal alázatosabb vagyok a sport iránt is, és jobban odafigyelek magamra, tehát mondok itt most akár egy pszichológust, vagy egy gyógytornát, vagy bármilyen rehabilitációs dolgot, ami az én munkámat segíti. Ez akkoriban például én Tokió előtt ilyet, hogy gyógytorna, vagy bármilyen ilyen rehabilitációs dolgot, nem, hát fölkeltem másnap, és ugyanúgy semmi bajom nem volt. Azért most már, jó, most se vagyok öreg, de azért már megérzem azt, hogy egy-egy keményebb edzés nap után már másnap azért kicsit rozsdásan kelek föl, de ezeket mondom, most már mind komolyan veszem, és megyek, és csinálom. Mint például Tatán is rengeteg ilyen rehabilitációs eszközök vannak, akár ilyen jégkamra, kabin, vagy lézer, vagy bármilyen, ami segíti ugye a gyorsabb felépülést, vagy regenerációt. Úgyhogy sokat komolyodtam, én azt gondolom.
1: De igen, egy sérülés után az ember megtanulja ezeket használni, most már ezeket így tudatosan használod, figyelsz a regenerációra tényleg, hogy ne kerüljön sor még egyszer akár egy válsérülésre vagy gerincre?
0: Persze, tehát én Moldva Ildikóval dolgozom együtt, gyógytornász. Én most is például nem vagyunk Tatán, ugyan Pesten dolgozik, és mi online szoktunk akkor kommunikálni, és online videóhívásba bonyolítjuk le ezeket a gyógytornákat, akár külföldön, akár itthon, hogyha nem tudok feljönni és személyesen ezt megtenni. Úgyhogy most is lesz majd közös óránk, és heti egyszer az a minimum, hogy járok gyógytornára, mert tényleg ez a megelőzés az, meg hát ugye a nyakamat azért ugyanúgy figyelni kell, hiába műtötték meg, és már lekopogom azt, hogy nincs semmi baja, meg nincsen fájdalom és zsibbadás, úgyhogy ezt mind figyelni kell.
1: Hogy néz ki egy napotok, vagy egy hetetek egy ilyen edzőtáborban, melyik a legkeményebb edzés?
0: Hát általában a hét közepe szokott az a úgy szoktuk hívni, hogy a csúcsterhelés, mert általában akkor vannak a legkeményebb edzések, meg főleg, hogyha itt vannak a külföldiek, akkor nyilván az ember mindig megmutatja, és minden partnerrel egy presztízs kérdés, hiába a kicsit mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfél, mert az ember azonban, hogy ne csináljanak rajta pontot, vagy ő csináljon rajta pontot, úgyhogy mindegyik partnerrel élet-halál harc van, úgyhogy ilyenkor ezek a nemzetközi edzőtáborok, ezek mindegyik nap nehéz. De nyilván vannak például mai nap azért ma csak egy kondi edzés volt, és délután pihenőt kaptunk, azért nem mindig hajtanak szét minket, kapunk pihenőidőszakot is, úgyhogy de általában úgy néz ki egy nap, hogy reggel fölkelünk, van egy kis reggeli torna, az általában átmozgató 15-20 perc, aztán elmegyünk reggelizni, kis pihenő, délelőtti edzés, az attól függ, hogy hogy rakják össze a programot, de akkor mondok egy olyat, hogy birkozás, utána ebéd után, mint a gyerekek, egy kis szundi, és akkor utána délutáni edzés, és vacsora, utána még beszélgetünk egy kicsit, kártyázunk, vagy bármilyen közös dolgot csinálunk a többiekkel, aztán utána megalvás.
1: Minden sportágban fontosak a sporttudományos ismeretek, ugye mentális részéről már beszélgettünk, ti miket alkalmaztok még a birkózásban, hogy a világ élvonalába tartozzatok?
0: Igen, ugye említettem azt, hogy járok én külön gyógytornára, de van, hogy a csapattal együtt csináljuk meg ezt a gyógytornát a Kozma István Birkóz Akadémián. Szoktuk ott alkalmazni, meg hát tényleg mindent, ami van, például most itt van rajtam ez a WUPO-ra is, azért is nézi az alvásomat, a regenerációt, akkor hát már majdnem szerintem mindent elsoroltam, de tényleg mindent megpróbálunk bevetni azzal kapcsolatban, hogy frissek legyünk, és odafigyeljünk a regenerációra.
1: Mondod, hogy a csúcsform elérése miatt, vagy az majd össze lesz fontos nyilván a világbajnokságra, Kazaksztán, ugye Bakren helyett, ha jól tudom, Kazaksztán fogja megrendezni. Mit vársz ott magadtól, mennyire lesz erős a mezőny akár? Mennyire lesz lehetőség éremszerzésre?
0: Igen, ugye első körben szeptemberben lett volna a VB, aztán eltolták az időjárás miatt, már ugye Bakrányban elég meleg van, arra fogták, aztán ott most ugye megint dúl a lövöldözés egymás között, és akkor így inkább átrakták Kazasztánba. Kiemelt leszek, tehát én most átvettem, mivel most megnyertem a rankingversenyt, átvettem a világranglistát, én vezetem most, úgyhogy első kiemeltként leszek, vagy indulok majd a világbajnokságon. Azt még nem tudom pontosan, hogy kikkel, majd azt majd az edzőkkel leegyeztetjük és megnézzük. Úgyhogy még előtte azért van egy nemzetközi verseny, meg egy nemzetközi edzőtábor, de azt gondolom, hogy addigra fog kieleződni az a forma, az a csúcsforma, aminek ki kell jönnie, és amit említettem is, hogy a lenti helyzetemet még jobban átvenni, a támadást és a védekezést is, és tényleg azt gondolom, hogy akkor bárki jöhet, és bárkivel tudok birkozni, csak amit említettem is, hogy ez az első mérkőzés legyen még jó, és akkor onnantól egy jó napunk lesz.
1: Ezt, hogy ilyenkor pakolgatják az időpontokat, ez mennyire nehezíti meg a helyzeteteket, mert hát nyilván akkor ahhoz kell alkalmazkodni edzés szempontjából is.
0: Igen. Jó is, meg rossz is, mivel most azért jó, mert kaptunk egy hét szabadságot így augusztusra, úgyhogy el tudunk menni nyaralni, ami nem nagy, vagyis hát nagy szó, hiszen nem nagyon szoktunk nyáron pihenni, mert folyamatosan nyomjuk a melót, a munkát, úgyhogy ilyen szempontból jó, de viszont hát ugye, hogy október végén lesz a világbajnokság, de viszont már jövőre már kezdődik a kvalifikációs időszak, így sok pihenünk nem lesz majd a világbajnokság után, azt hiszem 3 vagy 4 hét, és akkor kezdődik az alapozás. Ez viszont ebből a szemszögből nem túl jó, hiszen azért egy elég hosszú időszak lesz mögöttünk, ahogyha vége lesz a világbajnokságnak, mert tényleg mindig megyünk valahova a táboron, mindig megyünk valahova a versenyekre, és azért az embernek jól esik az, hogyha egy hosszabb ideig meg tud pihenni, mint például tavaly is a VB után azért volt egy jó másfél hónap kis pihenőnk. Nyilván az a pihenő az nem arról szól, hogy föltesztjük a lábunkat, és akkor verjük a hamut, hanem ugyanúgy azért napi egyeket két-három hét után azért elkezdünk edzeni, de mégsem olyan intenzitással, mint ahogy szoktunk, úgyhogy vegyesen fogadtuk ezt az eltolást, mert mondom, legalább van egy kis pihenünk évközben, de viszont kevesebb az évvégi pihenünk.
1: Van pozitívum és negatívum is, hát pörögnek az események, és pörögnek az események a Magyar Birkózó Szövetség házatáján is, ugye Lőrinc Tamás lett az elnök. Mit adhat az ő személye a sportágnak, mit gondolsz?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk neki, hiszen azért a Tomi ez elég tekintélyes ember, tehát én vele voltam ugye Tokióba, én mindig is felnéztem rájuk, és tisztán emlékszem, mikor 2020-ban felnőtt válogatott lettem 20 évesen, és akkor együtt utaztunk hova is? Azt hiszem, nem Dortmundba, mi az? Dániába, edzőtáborba a Tomival meg a Viktorral, és akkor oda jöttek beszélgetni, vagyis hát inkább én mentem oda hozzájuk, beszélgettünk, hogy mit érzek, hogy gondolom ezt, hogy én most felnőtt válogatott lettem, és hogy én indulok az Európa-bajnokságon, és akkor elláttak jó sok tanáccsal, és hogy mire figyeljek oda, hogy ilyen fiatalon, mert ugye a Tomi is 18 évesen nyert Európa-bajnokságot. Aztán ezek akkora élmények voltak akkor nekem, hogy én egy a Lőrinc testvérekkel tudtam így beszélni, vagy velük készültem, aztán utána velük jutottam ki az olimpiára, úgyhogy ezek mind pozitívumos dolgok, és azt gondolom, hogy a Tomi lett most az elnök, nagyon jó irányba van most a birkózás, én azt gondolom, a felnőtt válogatott, a női, a kötött és a szabadfogás része is, az utánpótlás is nagyon jó halad, és azt gondolom, hogy nehéz fenntartani ezt a helyzetet, de a Tomi, én azt gondolom, hogy fogja tudni ezt a dolgot kezelni, és még jobb szintre emelni a birkózást.
1: Hát tényleg nagyon jó irányban van a birkózás, ezt mi is látjuk, és további sok sikereket kívánunk mindannyiótoknak. Szürke Alexnek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Bond. James Bond.

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista az a műsor, amelyben két vendég állít össze egy közös rangsort előre meghatározott sportos témában. Apró csavar, hogy a meghívottak számára csupán a felvétel kezdete előtt egy fél órával derül ki, kivel kell együttműködniük. A közös lista előző részében a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését szedte sorba Bene Ferenc és Hajdubé István. Az epizód bármikor visszahallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Ebben a részben pedig minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolják vendégeim, akik pedig nem mások, mint Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó, valamint Újvári Máté, az Enni Sport riportere. Sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást!
2: Mind a ketten nagy rajongói, szerelmesei vagytok a száguldó cirkusznak. Van, aki a hivatását is ennek szenteli. Hát adódik a kérdés, hogy honnan kezdődik ez a rajongás, mikorról fakad ez a nagy szerelem a Formula 1 iránt. Bence?
4: Én sajnos a Schumacher éráról lemaradtam, és talán ilyen jó magyar család szokása, hogy vasárnap nagy ebéd után bedől a család a fotelba, és bekapcsolják az F1-et. Apám az nagyon szerette nézni, de nyilván egy keményebb hét után azért elbóbiskolt a rajt után, és fölkelt az utolsó körre. 2007-ben neki Alonso volt a kedvence, volt egy fiatal pilóta mellette, és én mondtam, hogy akkor én neki fogok szurkolni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha ez a fiatal srác a akkori kétszeres világbajnokkal föl tudná venni a kesztyűt, és hát én nagyon meglepődtem, hogy ez így is lett, és nagyon örültem neki, és kitartottam azóta is Hamilton mellett, a McLaren csapatot nagyon-nagyon szeretem, és örülök, hogy azóta újra fényt találtak az alagút végén, és tényleg a tavalyi évtől fogva pedig abszolút versenyképesek.
3: Máté? Azt azért mondjuk el, nem látják a hallgatók, hogy Bence egy McLaren-es pulcsiban érkezett a felvételre, úgyhogy
2: messziről is lerít. Mekkora hatása van a listára, az majd kiderül.
3: Abszolút. Hát én rólam viszonylag köztudomású, hogy én futballoztam 10 éven keresztül, tehát amikor fiatal voltam, akkor én labdarúgónak készültem, viszont pont évekkel korábban édesapám adott nekem egy fényképet, hogy na erre emlékszel-e, hogy amikor kicsi voltam, kb. 7-8 éves, és a 17. kerületben nyílt egy, hát ott laktunk, nem is tudom, egy pláza vagy egy bevásárló központ, és ők hoztak egy replika Ferrari autót, akkor én ott pózoltam mellette, és akkor van egy ilyen képem, hogy focis pólóban egy Ferrari mellett pózolok, mert hogy nekem a Ferrari, mint gyors vörös autó, az nagyon megtetszett kiskoromban, de egyébként pont a foci miatt nekem is Bencékhez hasonlóan sokszor ez az emlékképem maradt meg, hogy vasárnap családi ebéd, na akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történik, a rajt az mindig izgalmas. A futam úgy hévehóba, de a vége meg szintén az. A világbajnokokkal nyilván mindig tisztában voltam, mert úgy önmagában a sport is érdekelt, azon belül pedig a Forma 1 az értelemszerűen, mivel nagyon gyors autók, nagyon gyors sofőrökkel a világ minden szegletéből, és ugye a világ minden pontján versenyezve, ezért számomra ez mindig egy érdekes sportág volt. Azt egyébként soha nem gondoltam, hogy ebbe dolgozni fogok, de hála az égnek végül így alakult a pályafutásom.
2: Mennyire lepett meg, hogy Bencével kell együttműködnöd?
3: Nagyon, mert amikor te felvezetted nekem, hogy itt mi fog történni, az én fejemben pörgött néhány név, biztos voltam benne, hogy nem a legevidensebb jön. Én azt gondoltam, hogy vagy újságíró érkezik, tehát hogy jöjjön egy effektíve idézőben tévés, és mellé egy újságírót hozol, illetve tudtam még egy-két másik sportolót, akik otthon vannak a Forma 1 világában, de Bence nekem most újdonság, úgyhogy ezúttal is köszönöm ezt a meghívást, meg ezt a műsort, mert most már legalább ezt is tudom.
2: Milyen volt Mátéval együttműködni?
4: Hát óriási élmény, hiszen mindig, amikor bekapcsolom a tévét, nagyon sokszor látom, hogy vagy helyszínről tudósít, vagy pedig bent a televízió keresztül, úgyhogy nekem ez már egy élmény, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez így megadatott, és tényleg kíváncsian várom, hogy hogyan vívunk itt most meg.
2: Az előzetes listán 9 egyezés volt, ez nem pozícióban, csak név. Tehát mindössze egy eltérés, ez azért már azt jelzi előre, hogy nagyrészt egy húron pendültetek, viszont itt volt vita a helyezéseket illetően. Anélkül, hogy bármi konkrétumot elárulnánk, volt-e olyan kimaradó, akitől nehezen tudtatok megválni, valamint, hogy milyen szempontokat vettetek sorba akkor, amikor a saját listát összeállítottátok, Bence?
4: Próbáltam így inkább a versenyzői részét megfogni. Nyilván egy-két embernél a sportákhoz való, nem is tudom, hozadékot is próbáltam nézni. Nyilván amiket én tudtam, én azért inkább így a 90-es évektől vagyok tisztában a Forma 1-el, és 2007-től nézem stabilan. Úgyhogy így a korai években ezt nem nagyon tudtam. Hát egy névben egy nevet kellett így elengednünk, de az szerencsére nem nekem. Úgyhogy...
3: Bence erősebb volt, igen.
4: Igen. Úgyhogy leszkanderoztuk itt az asztalnál, de szerintem így is egy jó listát raktunk össze.
3: Én azt előre bocsátanám, hogy utálom ezeket a listákat. Tehát, hogy kifejezetten nem szeretem. Ennél rosszabb már csak az lett volna, hogyha azt kell mondani, hogy ki a legjobb. Bár ugye ez szerint a lista szerint ott van, hogy ki
2: döntöttetek
3: a legjobb. De nekem ez a futballban is most akkor Ronaldo vagy Messi. Kicsit itt is ez az érzésem, hogy szerintem nagy point azért nem fogunk lelőni, hogy van 2 hétszeres világbajnok a mezőnyben jelen pillanatban. És nyilván a Forma 1-ben azért szerintem a világbajnoki címek mennyisége az nagy mértékben meghatározta a mi listánkat is, Bencével együtt. Nem tudom, kimaradókat mondhatok-e már esetleg. Tehát például, hogyha csak mint személyiség, és egyben mint vezető, vagy hát ugye sofőr, vagy kinek hogy tetszik, autóversenyző, akkor nekem mondjuk egy Nigel Mansell kifejezetten hiányzik erről a listáról, de ha megnézem, hogy kik vannak bent, akkor nem tudom azt mondani, hogy ő egyébként jogosan fért volna be a top 10-be. Ugye itt Bence utalt rá, hogy nagyobb a bicepszem, mint az enyém, és ebből kifőleg például Sir Jackie Stewart nem fért be az első 10-be. Nekem ez egy minimális szívfájdalom, de elfogadom, és meghajoltam Bence akarata előtt, de mondhatnám mondjuk még Hilléket is, tehát hogy szerencsére azért a Forma 1-ben több mint 10 olyan versenyző volt vagy van, akik egy ilyen listára joggal pályázhattak volna, hogy bekerüljenek.
2: Nálatok a beugró egyértelműen az volt, hogy világbajnok legyen egy pilóta, csak ilyen versenyzők közül válogattatok, és hogyha végigfutok a 10-es listátokon, akkor mindössze egy olyan versenyző van, aki egyszeres világbajnoknak tekinthető, majd kiderül a konkrétum, de a többszörös világbajnokok közül kimaradt például, akiket nem említettél, Jack Brabham, Nelson Piquet, Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, bármelyik nálad, Bence, egyáltalán szóba került, felvetődött
4: Häkkinen a neve? Häkkinen a szóba került. Nelson Piquet is, hiszen azt hiszem talán ő meg Verstappen tartják azt a rekordot, hogy olyan autóval nyertek egyéni VB-t, ami abban az évben nem nyert konstruktőri címet. Talán ők vannak ketten, akik ezt kétszer meg tudták ismételni.
3: Igen, Piquet nálam is egyértelműen ott volt azon a bizonyos listán, és hát ugye ilyenkor jön be az, hogy akkor milyen szempontok szerint rakod össze, hogy most idézelve csak azt nézed, hogy hányszoros világbajnok, hány futamot nyert, de közben azért, hát majd mondjuk nyilván az adott személyeknél, hogy mik azok az extrák még, amik mellette szólnak, úgyhogy csak ismételni tudom magam, nem szeretem ezeket a listákat, de Béla, csak a te kedvedért most itt vagyok, és
2: és nem szereted meg most sem.
3: Nem, nagyon nem, mert mondom, kicsit ez az almát a körtéhez hasonlító dolog. Az az érdekes, hogy ebből a 10-ből egyébként tudnék kiemelni 3-at. Tehát, hogyha azt mondod, hogy emelj ki 3-at, kérdés nélkül kiemelek 3-at, de abban már sokkal nagyobb vitám volt saját magammal is, hogy a 10-be, tehát hogyan egészítem ki ezt a 3-at, és alakul 10-é.
2: Szerintem ne is várjunk már sokáig, akkor nézzük ezt a 10-es listát, mert hogy a Formula 1 1950 óta íródó történetében 34 különböző világbajnokot avattak, és közülük 10 versenyző fér fel a ti listátokra. Hát akkor derüljön ki, hogy Nádas Bence és Újvári Máté közös listájára melyik 10 versenyző fért fel minden idők 10 legjobbját illetően.
5: 10. helyezett Kimi Räikkönen.
2: 2007 világbajnoka, a finn jégember, a Formula 1 egyik nagy egyénisége Kimi Räikkönen, aki azzal, hogy ő mindössze egyszeres világbajnok, a képességeinek megfelelően tudott-e sikereket elérni, vagy azért egy világbajnoki címnél szerintetek több volt benne, hogy látjátok?
3: Kezdje Bence, mert ugye itt ment a szkanderozás, és végül az ő hatására került Räikkönenbe a top 10-be.
2: Az egyetlen egyszeres világbajnoka.
4: Igen, hát egyrészt az emberi mi volt, szerintem nincs olyan Forma 1-es rajongó, aki ne szeretné Räikkönent. Én nem tudok olyan embert, akinek bármilyen negatív vonatkozásai lennének vele szemben, plusz ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki V10-es, V8-as és a turbohibrid érában is tudott nyerni futamot, az azért szerintem nem semmi. Amit a Lotus-szal művelt, hogy majdnem csődbe is vitte őket, valamint tudott ott is nyerni futamot, Abu Dhabiba, az a klasszikus mondat is szerintem mindenkinek megvan, valamint azért mondjuk 2003-ban nincsen annyi kiesése a McLarennek, akkor ott is szerintem tudott volna nyerni VB címet.
3: Ugye ez a klasszikus sokszor elhangzik, most ez a bizonyos nyers tempó, hát ez Räikkönennél pokoli volt, tényleg elképesztő volt. Ugye úgy szólt a kérdésed, hogy a teljesítménye vagy sebesség alapján több világbajnoki címre is érdemes lett volna, szerintem igen. Tehát, hogyha megnézzük akárcsak a minisztánkat, vagy összességében a világbajnoki címet szerző pilótákat, hogy...
2: Itt a vita során neked volt egy fél mondatod, hogy ő nem igazolt jól.
3: Hát abszolút nem igazolt jól, illetve nekem Räikkönen kapcsán mindig az érzésem volt, hogy úgy el volt. Tehát, hogy amit közvetített is sokszor, hogy kifejezetten minket, újságírókat, riportereket sem kedvelt úgy annyira, zárójeles megjegyzés, miután édesapa lett belőle, azután megcsillogtatta velünk szemben is a humorát, és már velünk is jó fej volt, de hogy nekem mindig az volt az érzésem az ő pályafutásával kapcsolatban, hogy ő csak be akar ülni az autóba, élvezni akarja, ha első lesz első, harmadik, ötödik, de hogy az az igazi gyilkos ösztön, az egy kicsit szerintem belőle hiányzott, és az a fajta, nem is dörzsöltség talán a jó szó, hanem hogy mindent mindig meg akarok tenni a győzelemért. És szerintem ezért lett idézőjelben, óriási idézőjel, csak egyszeres világbajnok, mert ez is közrejátszott ebben, miközben ugye ne feledjük, hogy például a Forma 1-en kívül is más szakágakban milyen sikereket ért el, és abszolút kiderült róla, hogy tényleg elképesztően jó autóversenyző, aki nem csak egy bizonyos szakágban vagy sportágban tud sikeres lenni, hanem ahol sebesség van, és ahol vezetni kell, ő ott mindenhol elboldogul.
2: Belekósolt a rally, valamint a NASCAR világába is, erre próbáltál utalni, és azért az is mondjuk mutatja az ő hosszú pályafutásának eredményességét, hogy az első és az utolsó nagydíja között, hát elképesztően hosszú időszak, 15 év telt el, ez a leghosszabb, amit egy versenyző fel tud mutatni. Hiányzik a mezőnyből számodra?
4: Nekem tetszettek, hogy mindig voltak nagy pillanatai, talán 20-21-ben a portugál nagy díjon volt talán az, hogy az első körbe 10 helyet ment föl az első körbe, utána el is veszítette az, de az szerintem ő is nagyon élvezte.
3: Én azt mondom, hogy a karaktere mindenképp hiányzik a Forma 1-ből, tehát tipikusan az a nem is tudom, ikon, egy adott sportág ikonja vagy álló csillaga, aki a pályán nyújtott teljesítménye mellett leginkább a pályán kívül mutatott teljesítményével, reakcióval vívta ki, és egyébként népszerűsítette a sportágat, mert hogy a többség valóban még amikor negatívan akart megnyilvánulni, valakit elküldött melegebb éghajlatra, még azt is annyira humorosan és szerethetően tette, hogy mindenki rákattintott, megnézte, stb. Stb. Tehát ilyen egyéniségekből sajnos egyébként szerintem egyre kevesebb van már a jelenlegi Forma 1-ben, és amikor megnézem, hogy például most ami zajlik a McLaren csatánál, csak egy nagyon rövid kitérő, hogy gyakorlatilag a különböző sajtófőnökek ott vannak a piloták mellett, és megmondják, hogy mit mondhatsz, és mit kifejezetten nem mondhatsz, hát ilyet Räikkönen nem lehetett csinálni. Tehát ami a szívén, az a száján. Ilyenből nekem egy kezem bőven elég, de lehet, hogy két ujjam is elég lenne a jelenlegi mezőnyből, hogy fölmutassam, és megmondjam, hogy kik azok.
2: A 10. nálatok, tehát Kimi Räikkönen. A 9. pozícióba pedig egy olyan világbajnok pilótát tettetek, aki még aktív, ráadásul kortársa Kimi Räikkönennek.
5: 9. helyezett. Fernando Alonso.
2: 2005 és 2006 világbajnoka, a 44 éves spanyol pilóta pedig szép lassan azért közelít a felé, hogy 500 nagy díj meglegyen számára, tehát ő is csak úgy, mint Räikkönen, hosszú-hosszú éveket, évtizedeket töltött el a versenysportban. Az, hogy Alonso ott legyen a 10-es listán, az nálatok egyértelmű volt? Tehát magától értetődött, Bence?
4: Nekem igen, habár azt a listát biztosan vezetne, hogy hogyan igazoljunk a lehető legrosszabbul. Sajnos az ő pályafutásában ez így alakult, de mindig próbálta a lehető legtöbbet kihozni. Ha mással nem tudott versenyezni, akkor azon volt, hogy a csapatását a lehető legjobban elgyepálja a pályán. Úgyhogy nekem mindig is egy üde színfolt volt az F1-ben. Ő neki nem lehet megmondani szerintem, hogy egy sajtótájékoztató mit mondjon. Én még a rádión is egy hétszeres világbajnokot simán elküld melegebb éghajlatra.
3: Ő az egyik, akire céloztam, úgyhogy ráérezte az előbb, amikor azt mondtam, hogy két ujjam elég a jelenlegi mezőnyből. Abszolút nem volt kérdés, hogy itt van a top 10-ben, sőt, ha az igazolásai csak egy picit jobbak, vagy azon a bizonyos három évzáron, amikor egyébként ugye szintén lett volna még esélye világbajnoki címet szerezni a két VB elsősége mellett, egy kicsit nagyobb szerencséje van, akkor azt mondanánk, hogy egy három vagy akár négyszeres világbajnokról beszélgetünk, és akkor meg egyértelmű, hogy nem hogy top 10, akkor szerintem top 5. És ugye ott vannak az ő kitekintései, hosszú távú versenyzések, Le Mans, elment Amerikába, mindenhol bizonyította azt, hogy egészen hihetetlen tehetsége van az autóversenyzéshez. Többször beszélt arról, hogy ő annyira elhivatott, hogy gyakorlatilag az egész életét erre szánta, ezért nincsenek gyerekei sem. Cserébe mondjuk van egy csomó csapata, gokár csapat, jelenlegi mezőnyből ugye Gabriel Bortolintónak a menedzsere, ami szintén egy kicsit pikás. Azért durva szerintem pozitív értelemben Alonsónak a teljesítmény, amit ő lerakott, mert az adás előtt most direkt néhány versenyzőnek a top 5, top 10-es listára rákerestem. Nem találtam olyat a jelenlegi mezőnyből, akit, hogyha megkérdeztek arról, hogy mondjuk egy top 3-at állítson össze, akkor Alonso ne szerepelt volna ott. Tehát Max Verstappen, aki nem árulunk egy nagy titkot, szerepel a listánkon, egyértelműen azt mondta, hogy a jelenlegi mezőnyből csak egyet rakna oda, Alonsót. Kérdés nélkül.
2: Pedig ott van egy Hamilton is akár a mostani mezőnyben. Alonso úgy van ott a jelenleg is aktív versenyzők között, hogy ő hát most már 44 éves. És ő azért úgy volt kétszeres világbajnok, hogy akkor a legfiatalabb, tehát akkor ő a csúcsot tartotta, hát aztán szépen sorban jöttek utána még fiatalabbak és a még fiatalabbak, de mégis most már, tehát hogyha végignézünk a karrierjén, 2001 óta húzódik, még mindig aktív. Mi az, ami őt ott tartja még mindig a Forma 1-ben?
4: Nagyon keresi azt a harmadik VB címét.
2: Van rá még esélye?
4: Hát, ha 2023-at alapul vesszük, amikor ha érzi a kocsival, hogy ez képes dobogóért, meg akár győzelemért harcolni, akkor megérzi a vérszagát és megy, mint egy vadállat. Ez nem tanítható ösztön, ez egy top versenyzőnek benne kell, hogy legyen a vérébe, hogyha érzi, hogy azon a futamon neki van egy pici szansa is, hogy felérjen a dobogóra, vagy nyerjen, akkor átkapcsol beast módba, és megy, mintha nem lenne holnap.
3: Ez abszolút így van, ezt magam sem mondhattam volna szebben. Klasszikus állat. Tehát, hogy csak és kizárólag a győzelem hajtja és érdekli, semmi más. Az, amiért ő még itt van, az egy futamgyőzelem minimum, tehát nagyon szeretné, hogy azt a hosszú negatív sorozatát megszakítsa, ugye a spanyol nagydíj még az utolsó, amit nyert felfutása során nagyon régen, de 26-ra ugye most már Adrian Newey-vel az Aston Martin nagyon reménykedik abban, hogy esetleg egy olyan autójuk lesz, ami Alonsónak egy újabb, hát ha nem is VB esélyes, de mondjuk futamgyőzelem esélyes autó legyen. De annyit még hadd tegyek hozzá, hogy amikor Räikkönennél azt mondtuk, hogy azért van egy karaktere és egy pályán kívül egyénisége, hát ez Alonsóra is igaz. De ez a csapattársadat hogyan tett tönkre, és konkrétan hogyan filézt ki, tehát ebben Alonso azért nagymester. Tehát iszonyatos intelligenciával rendelkezik, és ennek az egésznek az a gyökere, hogy a Forma 1-ben az elsődleges, hogy a csapattársadnál legyél jobb. És ezt Alonso szerintem kimaxolta, és nyilván mai napig klasszikusan szoktuk idézni, amikor Alonso Hamilton csapattársa volt a McLarennél, hogy ezek ketten ott mit műveltek egymással, annál nem is tudom, gyilkosabb meg egymást jobban szétverő kapcsolat nem is nagyon volt, miközben a szezont még úgy kezdték meg, hogy közös sauna reklámban vettek részt, tehát így indult, akit érdekel, keresse rá nyugodtan, de Alonso ebben tényleg nagymester, ugyanakkor mondom, a pályán nyújtott teljesítménye az klasszis, vitathatatlan.
2: A 9. helyen tehát Fernando Alonso, most pedig következik a sportág egyik legendája.
5: 8. helyezett Niki Lauda.
2: Az ő története a Nürburgringi balesettel és az abból való visszatéréssel együtt, az elképesztően inspiráló, nem véletlen, hogy filmrendezőket is megikletett. Az, hogy ő milyen szemlélettel közelítette ehhez a sporthoz, azt, hogy a Formula 1-et egy teljesen más szemszögéből fogta meg versenyzőként, talán az is egyedülálló. Mi döntött végül is Niki Lauda mellett? Miből áll az ő versenyzői profilja, ami miatt neki a 8. pozícióban mindenképpen van helye?
4: Számomra az, hogy láttam, hogy hogyan építette fel a Mercedes-t, ugye Schumacherrel és Rosberggel, valamint Brownnal, plusz még az is, hogy egy olyan filmet láthattam, ahol a rendezők nagyon megfogták azt, hogy még ha van, akit mondjuk nem is érdekel annyira a Forma 1, szerintem az is úgy ült, vagy úgy állt fel a moziban a Rush című film után, hogy azt a mindenit. Ez a film, ezt összerakták, és tényleg valós megtörtént események alapján volt az megcsinálva, és mindkét pilótát lehetett abban a filmben szeretni, és szerintem utána, aki egy kicsit is rajongott az F1-ért, utána biztos, hogy ráguglizott, hogy akkor Niki Lauda az akkor hogyan és mint érte el ezeket a sikereket. Én is így tettem.
2: 1976-ról van szó, amikor Hunttal nagyon nagy versenyt futnak a világbajnoki címért. Háromszoros világbajnok Lauda, és azzal, hogy ő 1977-ben és 1984-ben is nyert világbajnoki címet, ez a legnagyobb távolság egy versenyző esetében két világbajnoki elsőség között. Az, hogy ő ott 1976-ban Hunttal szemben alul maradt, az azért nagy részbe tudható annak is, hogy balesetet szenvedett a Nürburgringen. Az mennyire befolyásolta az ő pályafutását szerinted, Máté?
3: Hát ugye erről ő sokszor beszélt, hogy ott azért sok minden átfut az agyadon. Mármint ő mondta ezt, nekem nem volt ilyen jellegű balesetem, és nyilván remélem nem is lesz. De azért önmagában az a tény, hogy onnan ő vissza tudott állni, vissza tudott jönni és fel tudott állni, az már egy hatalmas dolog, és nem csak úgy tette mindezt, hogy visszajött, és akkor nem tudom, autóba ült egyszer-kétszer, körbeért lett 10., 8., 7., hanem utána még ugyanúgy jöttek a sikerek és győzelmek, ez mindenféleképpen az ő tehetségét, és egyébként akarát erejét is mutatja. És ugye Bence mondta az elején, hogy a Mercedesnél a sikerkorszak a hibridéra elején ott az egyik fő olyan ember volt, aki letette az alapköveket, ott is egyébként ez a hatalmas akaraterő és alázat hajtotta őt. Tehát az, hogy most ő nyert három világbajnoki címet, ez nem tudom, ha kettőt nyert volna, vagy négyet, én akkor is nagyjából ebbe a pozícióba raktam volna, fixen helye van a top 10-ben, nem a legjobb egyértelműen, de mindenféleképpen kiemelkedő, mind a pályán nyújtott teljesítménye, mind a pályán kívül nyújtott teljesítménye miatt. Hozzátéve, hogy hozzá azért olyan rekordok is fűzöttek itt, azt hiszem a második világbajnoki címét követően valami évi 4 vagy 5 millió dolláros szerződést kapott azokban az években, ami egy hihetetlen mértékű összeg, azt hiszem most is mindannyian elfogadnánk ezt. Tehát akkor meg gondoljunk abba bele, hogy az micsoda sztori volt. Neki volt olyan, hogy nem tartották be a szerződésben foglaltakat, és fogta magát, és azt mondja, a következő futamra nem jövök. Tehát egy iszonyatos öntörvényű ember volt, akivel nem lehetett mindent megcsinálni. És ugye ez az a korszak, ahol ezek az emberek, nem is azt mondom, hogy tobzottak, de több ilyen jellegű ember volt, és ő is ezen karakán versenyzők közé tartozott, aki azért is tudott ekkora sikereket elérni, mert kemény fából faragták.
2: Ez a professzionalizmus az, ami őt különlegessé teszi?
4: Én, amit láttam belőle, igen, és szerintem a Mercedesnek az egy iszonyú nagy törés volt, amikor elvesztette Niki Laudát, mert szerintem, ha még a mai napig ott lenne a Mercedesnél, akkor biztosan nem mondhatom, de nem hiszem, hogy lejtmenetet vett volna a 22-es szabályváltozásoktól, hanem lehet, hogy még az elmúlt 3 évet is úgy húzta volna le, hogy igazi kihívója lett volna a Red Bullnak.
3: Én megkockáztatom, hogy ha a Lauda ott van, akkor Hamilton nem igazol el, akkor szerintem a mai napig ott maradt volna. Ugye legendás az a sztori, hogy egy hotel szobában győzködte Lewis Hamiltont, hogy gyere át a Mercedeshez, minden jó lesz, meg fogsz nyerni mindent, és ugye ez be is igazolódott. És nekem riporterként az egyik legnagyobb élmény az mindig az volt, amikor Laudával tudtam interjút készíteni, mert ahogy beszéltünk róla, amilyen karakter, oda mentél hozzá, nem mismásolt. Nem beszélt mellé, 3 mondatban tűpontosan és élesen összefoglalta a helyzetet, és még 2016-ban is, amikor ugye a csapatnál Rosberg és Hamilton őre menő csatát vívtak egymással, akkor is mindig elmondta, hogy figyelj, itt most Rosberg bután viselkedett, itt most Hamilton hibázott, tehát nem, soha nem mentett föl senkit, mindig elmondta az igazat. Nagyon nagy vesztesége a formájának.
2: Nádas Bence és Újvári Máté közös listáján Niki Laudát egy olyan versenyző előzi meg, aki az osztrákéhoz nagyon hasonló megközelítéssel rendelkezett.
5: Hetedik helyezett. Alain Prost.
2: a professzor, a 3-4-szeres világbajnok egyike, a második versenyző, aki legalább 4 világbajnoki elsőségig jutott el, ugye a 70 éves francia F1 kiválóság az Juan Manuel Fangio teljesítményét ismételte meg, annyi eltérés, hogy az argentin eljutott 5-ig, Prostnak nem sikerült, és Prostnak van egy hatalmas nagy riválisa azért abból a korszakból, amikor ő a 80-as évek végén, 90-es évek elején versenyzett, ez pedig Ayrton Senna. Na de az, hogy ő 4-szeres világbajnok, és hogy Sennát többször is meg tudta verni, itt a ti listátokon nem, az
3: évkötés, igen.
2: Mennyire mutatja Prost jelentőségét?
4: Mindenféleképpen azt mutatja, hogy vele tényleg kell számolni, és tényleg Lauda világbajnoki címe után fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy akkor én vagyok most már a McLaren főversenyzőre, én vagyok a vezér, és ezt teljesítette is egészen addig, ameddig Senna meg nem érkezett a csapatba, és Monacón meg nem próbált neki egy kört adni, úgyhogy Prost volt a második azon a futamon, de hát sajnos kiesett.
3: Igen, ez egy korszakos rivalizálás, tehát hogyha arról beszélgetünk a Forma 1-ben, hogy kik voltak a legdurább csapattársai egymástak, akkor szerintem ez a Prost-Senna az egyértelműen az első helyre kívánkozik, amikor 16-ben ugye volt a Rosberg Hamilton, akkor is mindenki hasonlította őket. Manapság túlzásnak érzem a Piastri Norris belső ilyen kis visszafogott lájtos csatát párhuzamba vonni velük, de minden esetre Alain Prost ugye úgy lett 4-szeres világbajnok, hogy 3, de lehet, hogy 4 alkalommal második lett egyébként mellette még összetettben 4-szer. Köszönöm, hogy Béla mutatja közben pontosan. Szóval, hogy adott esetben, hát nem azt mondom, hogy simán, de benne volt a levegőben, hogy akár Hamilton Schumacher szintjére jusson.
2: De nagyon jó riválisai voltak abban a korszakban. Sennáról beszéltünk, de Piki akkor volt. Tehát
3: Az egy aranykorszak volt szerintem ilyen szempontból, klasszikus versenyekkel és klasszikus egyéniségekkel is, és Prosttal is volt szerencsém többször interjúzni, illetve a francia televíziós kollégáktól sokat kérdezősködtem Prosttal kapcsolatban, hiszen ő a visszavonulását követően azért csapatfőnökként, tanácsadóként ilyen-olyan szerepekbe felfeltűnt hosszú időn keresztül, és azt mondták, hogy hát nem túl könnyű ember, akit szeret, azt nagyon kedveli, akit viszont nem kedvel, azzal meg egy nagyon hűvös és távolságtartó viszonyt vesz föl, és éppen ez volt a jellemző a csapattársaival szemben való kommunikációs viszonyra is. Nyilván a Sennás az egy extra sztori volt, viszont a professzor becenevet azt ugye egyrészt például a versenyző intelligenciája miatt kapta, illetve volt szerencsém egy-két olyan szerelővel, mérnökkel, vagy akár ilyen fizioterapeutával beszélni, akik vagy ismerték őt úgymond munka közben, vagy dolgoznak olyannal, akik dolgoztak Prosttal, és mindenki azt mondta, hogy az ő visszacsatolásai, az autóval kapcsolatos visszajelzései a szerelők és a mérnökök irányába az első osztályú volt. Ami most így egyszerűnek tűnik, meg mindenki azt gondolja, hogy minden versenyző ilyen, de nem minden versenyző ilyen, a mai napig sem. Tehát van, aki meg tudja azt mondani, hogy figyelj, 3-as kanyarban nem érzem az autót, de miért? Ezt már nem tudom megmondani. Ő viszont tűpontosan minden egyes esetben meg tudta mondani, hogy mi a baj, és 10-ből 9-szer állítólag a változtatásokat is ilyen módon tudta közölni, úgyhogy elképesztő hasznos tagja volt egy csapatnak, amellett, hogy nem is volt lassú.
2: Nagy hatása volt a Formula 1-re Prostnak. Az, hogy ő Sennával rivalizált, az a rivalizálás az nagyban befolyásolja a Prostról alkotott véleményeket is. Hogy mennyire tudtál te, Bence, elvonatkoztatni ettől a rivalizálástól akkor, amikor kifejezetten csak Prost teljesítményét nézted?
4: Nagyon nehezen tudtam kikapcsolni, hiszen a dokumentumfilmekben meg a sorozatban is ugye Prost idézőjeles gonosz. A gonosz bácsi, akit le kell győzni. De hát nyilván a teljesítmény ott van, azért egy

0: Sebastian Vettel.
1: Ugye Vettelt akkor, amikor berobbant a Formula 1-be, akkor Michael Schumacher méltó örökösének tartották, nevezték is Baby Schuminak, meg különféle becenemeket adtak neki, ami Schumacherre utalt. 2010-es évek elején volt a csúcsán a karrierje, akkor, amikor a Red Bull-lal nagyon egymásra talált versenyző és konstruktőr. Azzal, hogy Vettel négyszeres világbajnok lett, itt is talán van egy rossz váltás, egy rossz igazolás az ő pályafutása során. Azzal mennyiben merítette ki a saját versenyzői képességeit?
2: Hát szerintem egész sokáig húzta, hiszen 2018 német nagydíjig nem tört össze, viszont 2018 német nagydíján volt egy törés szerintem a hazai nagydíján, ami torony magas esélyese volt annak a futamnak. Kicsit túl sokat kért azon a vizes pályán az autótól, és belecsapódott a falba, onnantól kezdve meg valami rossz irányt vett sajnos az ő pályafutásában, plusz még megkapott maga mellé 19-ben egy fiatal tehetséget, Leclerc-et, aki éhes volt, aki a negyedik, ötödik helyekért is úgy küzdött, mintha győzelem lenne, de szerintem amit 2010-től 2013-ig véghez vitt, az brutál, plusz még az a statisztika, hogy a Toro Rossoval elért monzai sikere az a máig egyetlen egy siker, ami nem a Ferrari csapattal érte a Ferrari motor, hanem egy másik csapat egy Ferrari motorral.
3: Vettel ugye a Red Bull terméknek az első olyan gyermeke, nevezzük így, aki világbajnoki címig vitte, nem is egyszer ugye, hanem négyszer. Az, hogy ő ott olyan sikereket ért el, ott nyilván azért ahhoz kellett már a csapat, tehát a háttér, nyújjék, Horner, ott minden tökéletesen összeállt. Egy picit keserédes szerintem Vettel megítélése abból a szempontból, hogy hogy ért véget az ő pályafutása. Abból a szempontból is, hogy amikor eligazolt a Ferrarihoz, akkor ott aztán tényleg mindenki azt mondta, hogy na, itt van az új Schumacher. Tehát, hogy Kimi Räikkönen után akkor most végre valaki egyéni VB címet szerez a Ferrarival. És azért 17-18-ban, én azokat az éveket már aktívan a pedokból követtem végig, deklaráltam, mindenki azt mondta, hogy ott a Ferrari egyébként jobb autóval rendelkezik, mint mondjuk a Mercedes. Mégis mind a két esztendőnek az őszén, tehát a szeptemberi-októberi hónapokban, amikor elmentek a tengeren túli futamokra elsősorban Ázsiába, akkor vagy a Ferrari hibázott, vagy Vettel hibázott. Ugye, amit te említettél, az még a német nagy díj volt, de azzal egyetértek, hogy az a legnagyobb törés talán a pályafutásában. Tehát onnantól van egy iszonyatos lefelé ívelés, de az, hogy ő a Ferrarihoz megérkezett négyszeres világbajnokként úgy, hogy egyébként az utolsó Red Bullos évében egy bizonyos Daniel Ricciardo 3-0-ra megverte őt házon belül, mert akkor Ricciardonak volt 3 futamgyőzelme Vettelnek semmi, de akkor mindenki azt mondta, hogy hát ő már a Ferrarira készül, szóval az már nem volt egy jó előjel, de az, hogy ő a Ferrarival nem tudott világbajnoki címet szerezni, ez szerintem a mai napig egy kicsit ráégett, és ő is nehezen emésztette meg.
1: 2010-től 2013-ig teljesített egy 4-es sorozatot, és ott többször Alonsoval futott versenyt a világbajnoki címért. 2010-ben az, hogy Vitali Petrov mögé beragadt Alonso, az nagyban hozzájárult Vettel győzelméhez, és 12-ben is kettejük nagy konkurálását, rivalizálását hozta a világbajnoki versenyfutás. Mennyiben volt egyébként a Red Bullnak köszönhető Vettel sikere, és mennyiben volt Vettel versenyzői képességén múló az, hogy ő belőle 4 világbajnoki cím jött ki?
2: A csapat meg a versenyző kiegészítette egymást, és egy nagyon jó szimbiózis vette kezdetét. 2009-ben is, hogyha a Brown GP nem találja meg azt a kiskaput, akkor könnyűszerrel mondhatnánk 5-szörös világbajnoknak. Szerintem 2010 az egy nagyon izgalmas év volt, már csak abból kifolyólag, hogy 4 pilóta pályázott még joggal a utolsó futamon a VB címre. Alonso szerintem azt rontotta el, hogy nagyon Hamiltonnal foglalkozott. Igen. A utolsó körökben, hogy bármi esély van, hogy Hamilton megnyerje a futamot. Úgyhogy ez egy emlékezetes futam volt. Hát ott a Red Bull az 2 pilótával ment az utolsó futamra, mindkét pilótája meg tudja nyerni akkor a VB címet.
1: Ha már Webber szóba került, ő igazából egyszer sem tudott közel érni Vettelhez. Nem tudom, hogy volt-e bármelyik évad olyan, amikor Webber igazán tudott versenyezni Vettellel.
3: Hát, ha lett is volna, akkor Vettel nem hagyta. Ugye ez az elhíres Multi 21, ez a mai napig időnként visszaköszön, amikor megállapodtak valamiben, és azt Vettel teljesen felrúgta, és nem engedte, hogy Webber megnyerje a futamot, Vettel inkább ellentmondott a csapatutasításnak, és egyébként ez, hogy Vettel a csapatutasítást nem tartotta be, és a csapattársát legyőzte, ez megint ahhoz, vagy kanyarodhatunk ezzel vissza, amit már fejtegettem, hogy a

0: Az igazi nagy bajnokok egyébként sokszor nem feltétlenül szimpatikusak. Főleg a Forma 1-ben, ahol tényleg van egy csapattársad, akit mindenféleképpen le kell győznöd, és főleg azért sem, mert ott van X rivális, akik ellen neked menned kell. De Vettel esetében azt én még mindenféleképpen kiemelném, nem tudtunk olyan futamon részt venni, amikor ő versenyzett, hogy a pénteki napon, amikor este 9-10 környékén, vagy hát amikor a napnak vége volt már órákkal, kimentél a pitlénre, benéztél a garázsokba, akkor egyetlen egy versenyzőt láttál a csapatoknál mókolni, és az Sebastian Vettel volt. Minden egyes esetben ez az ember, tök mindegy, hogy ez Red Bull volt, Ferrari volt, vagy Aston Martin, ő órákat elbíbelődött a garázsban, az összes szerelőjét, mérnökét név szerint ismerte, ami abszolút nem mondható el a formális versenyzők többségéről, és olyan szinten egyé vált ezzel a sportággal, és együtt lélegzett, amire szerintem nem nagyon volt példa egyébként az F1 történetében. A Forma 1 hivatalos YouTube csatornán van egy videó, ez az úgynevezett Grill the Grid-es ilyen challenge-ek, kihívások, amikor évekkel ezelőtt arra kérték a versenyzőket, hogy kronológiai sorrendben visszafele sorolják fel a világbajnokokat. Sebastian Vettel az összeset felsorolja. Az összeset. Az valami embert, az érdemes megnézni, vágatlanul talán egy ilyen 3 perc, jól bemutatja azt, hogy neki a Forma 1 az nem olyan volt, mint mondjuk Kimi Räikkönennek, és ezzel nem Räikkönent szeretném degradálni, hanem inkább Vettel dicsőíteni egy picit, mert ő a versenyzőkorában, és szerintem a mai napig is együtt lélegzik ezzel a sportággal. Én nagyon remélem, hogy valamilyen formában visszajön a Forma 1-be. Csapatfőnökként, ugye pedzegették, hogy Helmut Márkot váltatja esetleg a Red Bullnál ilyen megfigyelőként, scoutként, vagy akár a Forma 1 vezetőjeként, mert Sebastian Vettelre szükség van a Forma 1-nek.
1: A 6. pozícióban tehát Sebastian Vettel. Most járunk a lista felénél, a közös lista mai vendége Nádas Bence és Újvári Máté.
2: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatjuk a közös lista ismertetését, én Tóth Béla vagyok, mai vendégem pedig Nádas Bence és Újvári Máté. Minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolja a két meghívott, és éppen a felsőháznál tartunk.
3: 5. helyezett. Ayrton Senna.
1: Sokak példaképe a háromszoros világbajnok, aki hát azzal, hogy tragikusan fiatalon és versenykörülmények között meghalt, azzal olyan pozícióba emelkedett az F1 egészét tekintve, ami talán elhomályosítja a versenyzői képességeit is. Tehát azzal, hogy ő tragikusan fiatalon meghalt, és emiatt talán lehet, hogy egy picit fel is magasztaljuk azt a teljesítményt, amit ő nyújtott az aszfaltcsíkon. Versenyzőként mi tette igazán különlegessé a Ayrton Sennát?
4: Szerintem mindig kihozta azt a lehetőséget, azt a tempót a kocsiból, amit ki lehetett, sőt, néha többet is, és a falban végezte. Semmivel nem lehetett szerintem szegni azt az eltökéltségét, hogyha az első helyen ment, akkor talált magának új célt, próbálta a lehető legnagyobb különbséget kiautózni a másodikhoz képest. Én őt így jellemezném, hogy abszolút egy maximalista versenyző, egy nagyon precíz.
1: Minden egyes versenyzőnél felvetődhet ez, de itt főleg nála vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy szerintetek mire lenne képes ma Senna?
0: Másik kérdés, amikor korszakokban versenyző embereket próbálunk beaplikálni a jelenlegiben. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezné Senna, ugyanis ő volt az első olyan pilóta tudomásom szerint, aki ilyen személyjegyzőt, fizioterapeutát alkalmazott a Forma 1-ben. Ugyanis ő rájött arra, hogy az egy dolog, hogy te megpróbálsz sportemberhez méltó módon élni. Előtte mondjuk 10 évvel ez a 60-es, 70-es években nyilván nem volt különösebben elmondható a Forma 1-ben, mert az, hogy dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, még futam előtt is, az mindennapos volt. Senna viszont rájött arra, hogy ha a teste és az elméje rendben van, mint egy mai modern sportolónak, akkor sokkal jobb teljesítményre képes. Úgyhogy ilyen szempontból úttörő volt, mindig nagyon figyelt arra, hogy hogyan étkezik, mit fogyaszt, mennyire pihen, úgyhogy szerintem ő a mostani korszakban is kiemelkedő lenne. Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy a Forma 1-ben ugye mindig arról beszélünk, hogy versenyző és csapat kohéziójából lesz valami. de azért az, hogy valaki mondjuk esős körülmények között jó vagy sem, és ha valaki ott szinte mindig jó, akkor azért az jelzi, hogy az ő tehetsége kiemelkedő, márpedig Senna esőben, hát az legendás, hogy ő mennyire jól tudott versenyezni, az egykörös tempója szintén legendás, 65 pole pozíciót szerzett, azt hiszem pályafutása során, Monakóban 5 vagy 6 alkalommal győzött, ez mind olyan adat, ami önmagáért beszél, és ami azt mutatja, hogy ő nyers tempó, visszacsatolva, mennyire gyors volt egy körön, és mennyire ösztönből volt egyébként gyors, és ugye nála is megvolt ez az esőben való extra gyakorlás kiskorában is, hogy azért is tudott ilyen körülmények között jól versenyezni, mert kiskorában erre őt külön trenírozták, ahogy egyébként például Max Verstappennél is ugyanezt elmondhatjuk. Úgyhogy ugye 34 évesen hunyt el Imolában, abban a pályafutásban még biztosan benne lett volna egy, de talán két világbajnoki cím is, úgyhogy a listán megkérdőjelezhetetlen helye.
1: Közelítünk a dobogó felé, de éppen, hogy lemaradt a pódiumról, egy argentin versenyző.
3: Negyedik helyezett, Juan Manuel Fangio.
1: Ő a Formula 1 első évtizedét abszolút uralta, ötszörös világbajnok, és azért az ő esetében az jogosan vetődik fel szerintem, hogy azzal, hogy az első évtizedben emelkedett ki, amikor teljesen más volt a szabályrendszer, akkor a versenyző...
0: Csak nem azt akarod kérdezni, hogy manapság mire lenne képes?
1: Nem. Egyáltalán ezt a kérdést. De talán nincsen távol ettől a kérdéstől az, amit fel akarok tenni, hogy azért mégiscsak az ő korát, az, hogy akkor még tényleg az F1 gyermekcipőben járt, az mennyire lehet helyesen megítélni, és mennyire lehet jól összevetni egy 70-es, 80-as években jellemző, vagy azzal a korszakkal, ami most jellemző a Forma 1-re, mert hát azért ég és föld.
4: Minden egyes kanyar az élet vagy halál rizikóval kellett számolnia, hogyha nyerni akart az ember. Míg a mai F1-ben azért, ha túlmész egy határon, lehet, hogy a versenyednek vége, de szerencsére az életednek nem. Míg az akkori időben azért ezzel valósan kellett számolni, és szerintem ő ezt a fajta terhet, meg ezt a fajta kiszámíthatóságot szerintem jól vette, azért jutott el 5 VB címig, mert ezeket a helyzeteket jól mérte föl. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de ez embernek ötször nincs szerencséje.
0: Ezzel egyetértek, ráadásul ne felejtsük el, hogy 4 különböző csapattal szerzett 5 világbajnoki címet, ami abszolút egy unikális és megismételhetetlennek tűnő dolog itt a Forma 1-ben. Ami érdekes azért, és nyilván ez a kezdeti évekre jellemző, értelemszerűen sokkal kevesebb futam is volt, tehát 24 futam győzelemmel szerzett 5 világbajnoki címet, csak összehasonlításként mondjuk Mexikóban a diadalmaskodó Lando Norris 10 futam győzelemnél jár Forma 1-es pályafutása során, és még egy világbajnoki címe sincsen. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy persze egy bizonyos oldalról megnézve könnyebb dolga volt, de azért ott volt Ascari, ott volt Stirling Moss például a riválisok között, mind-mind csupa olyan versenyző, akik, ha a Forma 1 történelméről beszélünk, lehet, hogy nincsenek benne a top 10-ben ők, de ettől még említés sem méltó pilóták egyértelműen, és valóban már túlélni egyébként abban a korszakban sokszor hát dicséretes volt és megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy azért, ha ötször nyersz a sportágban, és ne felejtjük ezzel az ötössel, Schumacher és Hamilton mögött jelen pillanatban még, amikor ez a felvétel készül, akkor ott vagy a harmadik helyen.
1: Milyen személyes emlékeid vannak róla?
0: Fangioról? Igen. Ami neked.
1: Mindenki. Bence.
4: Hát hasonló, csak csatlakozni tudok hozzátok.
1: Még egy különlegesség azért az ő esetében, hogy ő 1911-es születésű, tehát már nagyon idősen került be a Formula 1-be, 39 éves volt az első F1-es évében, és az 5. világbajnoki címét 46 esztendősen gyűjtötte be. Ma már
0: hát azért ez... erre próbál rámenni, esetleg a legidősebb világbajnoki címet elvehetné tőle.
4: Eddig altat.
1: A negyedik tehát Juan Manuel Fangio, és jön a harmadik helyezett, egy újabb aktív versenyző.
3: Harmadik helyezett, Max Verstappen.
1: Az a Max Verstappen, aki jelenleg még csak 4 világbajnoki címnél tart, de azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy nála ez a szám még változni fog.
4: Fájó szívvel mondom, de szerintem is változni fog. Én annyira nem szívlelem Verstappent, viszont meghajlok a tudása és versenyzése előtt, mert...
1: Hát olyannyira, hogy a harmadik helyre tettétek.
4: Igen. Én a Hamiltonnal való csatározásaimért annyira nem szívlelem, de meghajlok előtte, mert emberileg is nagyon sokat fejlődött, és a versenyzésére meg sose volt panasz, max annyi, hogy azért néha a határokon túl elmegy, sőt, amikor a határokon túl megy, utána elolvassa a szabálykönyvet 86-szor, és hát úgy megy el a határokig, hogy utána nem tudják megfogni még a szabályokkal sem, hiszen az Apex csúcsot azt mindig sikerül eltalálnia.
0: Nehéz Verstappenről röviden beszélni, főleg úgy, hogy ne azt érezze esetleg valaki, hogy nekem a személyes kedvencem, de tény és való, hogy az ő versenyzése, sebessége, versenyző intelligenciája az kiemelkedő. Tehát nem csak a mostani mezőnyből, hanem összességében a Forma 1-ben. Volt szerencsém olyan újságírókkal beszélni, akik 40-50 éve adott esetben járják a világot és nézik a Forma 1-et, és ők is azt mondják, hogy ilyen, mint Max Verstappen, ilyen, hát talán Hamilton, talán Schumacher, de még sokan egyébként Hamilton elé is teszik, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a négy világbajnoki cím, ez még bőven bővülni fog, és amikor Hamilton megszerezte a hetedik világbajnoki címét, én biztosan azt mondtam, hogy hát ez ember nincs, aki meg tudja őket közelíteni, mint Hamiltont és Schumachert. Most azt mondom, hogy Verstappen szerintem beérheti őket. Ugye 26-ban új korszak kezdődik majd, szépen megnézve, hogy mi történik a Red Bull-lal, és hogyha nem jó a Red Bull, akkor az a csapathoz fog igazolni, amely jó teljesítménnyel nekiindult ennek az új szabályrendszernek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják azt mondani, hogy Max, köszönjük szépen, meg vagyunk, de gyere. Tehát tártkarokkal fogják várni, mert ez az ember, ez minden egyes autóból, még ebből az időnként tényleg vezethetetlen Red Bullból is, láttuk idén is a szezon első felében, olyan teljesítményt kihoz, és olyan különbséget okoz csapaton belül, amire szavak nincsenek. Ugye itt elmondtam, hogy Verstappen például Alonsót mondta a jelenlegi mezőnyből, mint a top 5 valaha élt egyik legnagyobb versenyző. Alonsóról felvételek vannak konkrétan, idén is, meg tavaly is, amikor egy időmérős kört követően ott áll a PEN-ben, ugye a nyilatkozó úgynevezett ketrecben, nyilatkozik nekünk tévéseknek. Verstappen valahonnan a semmiből, időnként már bocsánat, egy hulladék Red Bull-lal pole pozíciót ér el, és Alonso rán, és azt mondja, hát erre csak Max képes, senki más. De azt a párhuzamot azért mindenképp elmondanám, hogy az, hogy az ő édesapja Jos Verstappen Forma 1-es versenyző volt, az elképesztő sokat számít Maxnak. Tehát, hogy ha Jos nincs, és nincs a Forma 1-ben az a tapasztalata, ami volt, akkor lehet, hogy Max sincs. De nyilván sok a ha, csak mondom, hogy ahogy Szoboszlai Dominik esetében az apukája ugye futballból jön, itt Verstappen esetében is ezt muszáj megemlíteni.
1: Megint csak játék, 5 év múlva kell elkészíteni ezt a listát, akkor Verstappen hol szerepel majd szerintetek? De azért picit jósolni is kell.
4: Szerintem 26-ba sokat szerintem a Ford motortól én nem várnék.
0: Én se feltétlen.
4: És amit te is mondtál, Máté, hogy 27-ben szerintem a Mercedes, az Aston Martin, de akár még a Ferrari is boldogan kirúgja az aktuális pilótáját Verstappen kedvéért. Ha idén nem jön össze az ötödik, szerintem, ha azt mondta, hogy 28-ig biztosan tervez, szóval egy 6 VB címe biztosan lesz.
1: Akkor is még csak 31 éves lesz 28-ban.
0: Igen. Igen, ez a brutális. Én egyébként... Ugye arról beszéltünk, hogy itt VB címek beleszólnak, de azért itt is voltak cserék, tehát valakinek több VB címe, az nem feltétlenül jelentett nálunk sem mindenféleképpen egy előkelő pozíciót, de ha most itt arról beszélgettünk, hogy ki hány VB címet kellene, hogy szerezzem, ez tudom, ilyen nagyon teoretikus és csúnya, de akkor Verstappen esetében szerintem a 7. Tehát én Verstappent, és bocs, Bence, lehet, hogy emiatt soha többet nem állszám szóval, de hogy én azt mondom, hogy Verstappen, Schumacher és Hamilton szintjén van, és ebből kifolyólag a 7 világbajnoki cím, nem azt mondom, hogy járna, mert ilyen nincsen, de hogy jelen tudását, teljesítményt, mindent elnézve, ott van azon a szinten.
1: Maradt tehát a lista hátralévő két pozíciójára 2 hétszeres világbajnok, ahol csupán a sorrend volt a kérdéses.
3: Második helyezett, Michael Schumacher.
1: Az első hétszeres világbajnoka a Formula 1-nek. Ő a 2000-es évek elején a Ferrarival legyőzhetetlennek bizonyult. Visszavonulása után, az első visszavonulása után még visszatért. A Mercedes éra dominancia kialakulásában ő nagy szerepet vállalt, nagyon-nagyon nagy hatása volt rá. és a 2013-as súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan él, igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nincs róla semmilyen biztos információnk. Tehát egy szóval azért Michael Schumacher ennek a sportágnak hétszeres világbajnokként az egyik kiemelkedő egyénisége. A Formula 1-re ő milyen hatással volt? Mert mondhatjuk rá, hogy ő már globális sztárja volt ennek a sportágnak.
4: Hát én, amit láttam belőle gyerekként, meg amiket a dokumentumfilmekben láttam, meg olvastam, hogy együtt lélegzett a csapattal, ő is minden szerelőjét ismerte, talán megtanult olaszul is, nem tudom pontosan, megtanult olaszul is, együtt fejlesztették a Ferrari autókat, és tényleg 96-ban ő azért igazolt át, hogy ő Ferrarival legyen bajnok, el is jött az a pillanat, és szerintem máig ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki 5 WB címet tudott nyerni sorozatban. Tényleg egy zseniális versenyző volt, ha kell könyörtelen, ha kell csapatjátékos, úgyhogy ez azért kevés pilótáról mondható el.
1: Említetted a könyörtelenséget, azért neki voltak hát nagyon ellentmondásos akciói, megmozdulásai.
0: Jacques Villeneuve-vel szemben például, nem is egy, hanem inkább szerintem több. Igen, ez a könyörtelenség, ez visszaköszön. Megint csak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ha kellett, akkor átment a falon, de ez is jól leírta az ő attitűdjét. Nem véletlen az sem, hogy ennyi világbajnoki címet tudott szerezni, mert muszáj ez a fajta hozzáállás, hogy előre menj. Hogy sportszerű voltam mindig? Valószínűleg nem. Tudunk olyan többszörös bajnokot mondani a Forma 1-ben, aki minden futamon sportszerű volt? Biztos, hogy nem. Tehát ez eleve, ez nem egy annyira egyszerűen, idézőesen egyszerűen leírható sportág, mint mondjuk egy kajakkenu, úszás, futás, hogy megvan a saját sávod, és ha te ott a leggyorsabb vagy, akkor egyértelműen jó vagy. Nyilván ezekben a sportágban nem vehetsz át a másik sávba és ütheted őt ki, vagy elmehetsz, de akkor ki vagy zárva. Tehát, hogy ez egy kicsit megosztóbb ebből a szempontból, viszont amit te mondtál az elején, az tökéletesen így van. Michael Schumacher volt az első, aki például Amerikában sztár lett, aki már nem tudott elmenni pályafutása közepén a Ferrari évek győzelmei után úgy az Egyesült Államokba kikapcsolódni és nyaralni, hogy ne ismerjék fel, miközben előtte minden Forma 1-es pilóta oda járt, mert a kutya nem ismerte akkor még őket. Nyilván most már teljesen más a helyzet. Szóval mind a pályán kívül egy hatalmas egyéniség, életre szóló szerződései voltak, vannak, ugye még most is szponzorációs szerződések, amikkel rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy a márkák micsoda személyiséget láttak benne. És igen, amit Bence mondott, az is igaz, ha Fettennél elmondtuk, akkor nála mindenképp el kell mondani, mert Fettenre mondták, hogy olyan, mint Michael Schumacher, hogy lemegy, az utolsó szöget is tudni akarja, csavart, az illesztéseket, hogy ez miért van úgy, szárnyvéglap, akármi, tehát hogy ő a technikai részével is abszolút tisztában volt, és tisztában is szeretett lenni.
1: Mielőtt megismerkednénk az első helyzettel, idézzük fel, hogyan alakult Nádas Bence és Újvári Máté közös listája.
3: 10. Kimi Räikkönen, 9. Fernando Alonso, 8. Niki Lauda, 7. Alain Prost, 6. Sebastian Vettel, 5. Ayrton Senna, 4. Juan Manuel Fangio, 3. Max Verstappen, 2. Michael Schumacher. Első helyezett Lewis Hamilton.
1: Mi döntött mellette? Mert hogy ha megnézem...
0: Bence is kivette a könyökét.
1: Igen. Tehát, hogy a két saját listán azért eltérő az első helyezett személye, de valahogy Lewis Hamilton esetében...
4: Lehet, hogy a szívem ezt mondatja velem, meg én nyilván ezt a pályafutást végignézhettem, tényleg futamról futamra, végigizgulhattam nagyon sok futamot. Ezt szerintem örök életre végigviszem, hogy láthattam őt élőben versenyezni, sajnos még dedikált sapkám nincs tőle, de nem adom fel, mindig
1: segítesz.
4: Megyünk.
0: Késik nem múlik.
4: Lando Norris-tól már van 2, vele volt alkalmam találkozni. Alonso-tól is begyűjtöttem most a Hungaroringen egyet, de valahogy Hamiltonnal mindig bal szerencsém volt. De reméljük, ami késik nem múlik, úgyhogy tényleg azért igyekszem minden lehetőséget megfogni, mert ki tudja, hogy 26 után még láthatjuk-e Hamiltont, én bízom benne, hogy igen. Oké, hogy neki nem volt sose gyenge autója, az tény, és nem tudom, hogy 2007-ben csapaton belül mennyire volt ez a favorizálás, meg mennyire lehet ennek igazságot keríteni, hogy most tényleg igaz volt ez a pletyka, de felvette a kesztyűt, és a pályán megmutatta, hogy kell vele számolni, miközben egy újonc volt akkor, és ezért csak felvette a kétszeres világbajnokkal a kesztyűt.
1: És hát a rákövetkező évben világbajnok lett, nem is akármilyen körülmények között. Hamilton azért megosztó személyiség.
0: Egyértelműen, de ha Lewis Hamiltonra gondolok, akkor nekem mégis az ikon szó az, ami eszembe jut. A szó pozitív, és időnként egy kicsit negatív értelmében is. De tény és való, hogy világbajnokok, pláne sokszoros világbajnokok közül talán a legmegosztóbb személyiség. Ez nyilván köszönhető szerintem annak is, hogy a hibrid érában, amikor ő Isten igazából aratta a sikereit a Mercedes-szel köszönhetően annak a bizonyos laudás hotelbeszélgetésnek, akkor gyakorlatilag a csapattársa volt egyedül a nagy ellenfele.
1: Ugye ő pedig egyszer meg is verte.
0: 16-ban igen, az még egy érdekes külön fejezetet igénylő beszélgetés lenne, érintetjük később akár, de hogy ott Fettellel voltak ugyan csatározások, de ugye Fettel és a Ferrari együtt kéz a kézben kifulladt 17-ben és 18-ban, és ezért én azt gondolom, hogy Hamilton sikereit egy picit elhomályosítja az, hogy a hibrid érában mennyire egyeduralkodó volt a Mercedes, mert hiába látjuk mondjuk a mostani érában azt, hogy, vagy ezekben az években, hogy nagyjából tudjuk azt, hogy a McLarennek és Verstappennek van esélye a futamgyőzelemre alapból, mégis azért becsúsznak olyan futamgyőzelmek Mercedes pilotáktól, meg olyan dobogók más versenyzőktől, akikre nem nagyon számítunk. A hibrid érában ilyen nem volt. Tehát, hogy ott a két Mercedes-es általában lekörözte a többi pilótát is. Ugye ezért van ez a fajta szerintem ellentmondás a személyiségén túl, hogy jó hétszeres világbajnok vagy, de. Van egy ilyen de. Miközben meg több mint 100 futamot nyert, több mint 100 pole pozíciója van. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet csak úgy jó autóra fogni. Ott van egy olyan köre, azt hiszem a 2018-as szingapúri időmérő, mai napig az egyik top 3 kör így a Forma 1 tekintetében, ahol az az igazi flow élmény, és minden idők egyik legjobb kör az, amit ő elkövet. Olyan megmozdulásai voltak, olyan, tehát az is egyfajta tehetség szerintem, hogy a jó körülmények között te folyamatosan tudod hozni a jó eredményeket. De az elhomályosításban például ez a mostani Ferrari év is benne van, még azt gondolom, hogy nincs futamgyőzelme se dobogója, miközben Leclerc Mexikóban megszerezte a 7. pódiumát.
1: Mikor volt ő a csúcson, Lewis Hamilton?
4: Nehéz, hogy mikor volt a kezdete. Én azt mondom, hogy 2007-ben...
1: Nagyon magasan olyan... kezdett, azt
4: igen, én. De abban a Bridgestone-os tesztek is biztos, hogy benne voltak, hogy jól tudott kezdeni. Én azt mondanám talán, hogy... 2014-től mondhatni azt, hogy amikor megérezte az igazán a vérszagot, meg 2008-ban elérte a VB címet, akkor egy kicsit azt lehetett rajta érezni, hogy jó, világbajnok vagyok, ezt akartam, elértem, és hát 2009-ben egy az új szabályrendszerben egy olyan autót kapott, ami csoda, hogy ezt a kettő győzelmet be tudta zsebelni. De hogy utána 14-ben meg felvette a kesztyűt, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt, tényleg Rosbergnek majdnem a magánélete is ráment, hogy 16-ban azt a sikert abszolválni tudta, amiben azért a sors is egy picit benne volt, hiszen az a maláj kiesés az nagyban befolyásolta a Hamilton későbbi eredményét. De utána tényleg, ha egy körön ki is kapott Bottastól később, aki egy körön nagyon jó versenyző volt, versenytempóban megette. És 2021-et meg azért nagyon szeretem felhozni, hiába lett az a vége, hogy a végén Verstappen nyert, hogy ott az a két versenyző elment a falig. De tényleg úgy, hogy 50 meg 60 másodperceket adott a harmadik helyezetnek. És ilyen szerintem nem volt soha. Szóval még
0: két különböző autóval.
4: Két különböző autóval. És ezért volt jó, hogy két különböző csapatban voltak, mert nem volt az, hogy akkor jó, akkor azt most csapaton belül megbeszéljük, akkor cseréljetek helyet. Nem, itt kőkemény versenyzés volt, és sokszor vagy kettős kiesése, vagy valamelyik kieséssel járt ez a páros.
1: Azért talán azon a 2021-es esztendőn látszik a leginkább a sorsszerűség, vagy amit ő 2008-ban megkapott Glock által, azt a sors elvette tőle 2021-ben, tehát valahogy mindig döntetlenre játszik az élet, és hát az ő esetében talán itt a 2021-es évben volt meg az a törés, ahonnan már talán nincsen visszaút. Szerinted lesz-e itt 7-ből 8? Tehát van-e bármi esélyre?
0: Nem, szerintem nem. Már csak azért sem, mert 40 múlt Lewis Hamilton, és én nála is elkezdtem azt észrevenni, ami egy teljesen természetes emberi folyamat. Pláne a Forma 1-ből, hogy kopnak a reflexek, nehezebb és hosszabb a regeneráció. Tehát Fernando Alonsót vegyük ki, mert ő úgy tűnik, hogy egy kicsit egy ilyen UFO típus, vagy nem tudom, a Holdról jött. Tehát az ő izomzata az teljesen más, és az ő genetikája teljesen más. de egyrészt az autója sem olyan Lewis Hamiltonnak, és egy picit a hibridére és a Mercedes-es korszak szerintem elkényeztette őt abból a szempontból, hogy önmagához képest valamilyen kevesebb teljesítmény is sokszor elég volt ahhoz, hogy mondjuk minimum dobogón végezzen. Ez itt most nincs meg. Sokszor a mezőny közepéből, sűréből kell rajtolni. Ettől ő azért elszokott nagyon sok éven keresztül, nem megy úgy neki. Azért a csapattársadnak van 7 dobogója, neked nincs egy se, az elég beszédes. És egyébként nagyon jó volt, amit Bence mondtál, hogy az első világbajnoki címét követően elkényelmesedett. A hibrid érában csomószor volt olyan, ott voltunk kint a helyszínen, 2 órával a szabad edzés előtt jött Lewis Hamilton az országba. Mert előtte New Yorkban volt egy divat bemutatón, beült az autóval a hibrid érába, és adott 0,3-et a többieknek.
1: Meglátjuk, hogy 5 év múlva mondjuk, hogy mutat majd egy ilyen lista. Nádas Bencének és Újvári Máténak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
0: Köszönjük mi is.
4: Köszönjük.
1: Ez volt a közös lista második epizódja, amelyben a valaha volt 10 legjobb Formula 1-es versenyzőt rangsorolták vendégeim. Biztos van köztetek olyan, aki a Nádas Újvári kettős listájával nem ért egyet, így arra buzdítok mindenkit, hogy az nsr@mtva.hu e-mail címre írja meg bátran a saját rangsorát. A legérdekesebbeket a következő epizódban ismertetjük. A közös lista a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján bármikor visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla köszöni a figyelmet. Sziasztok!
2: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuper, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuper, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuper!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmat!

0: valóban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani műsorunkban megszólal Csollák Márkó is, aki a Coventry-be igazolt, tehát az angol első osztályú felnőtt férfi jégkorongligában, méghozzá a DVTK-en Jéges Medvéktől az Erste ligából, de elsőként Hizlerejka Efivel kezdünk, aki ott lesz januárban Csehországban az U18-as válogatottal is az Elit VB-n, illetve majd nagyon sok felkészülés után átalakuló rendszernek köszönhetően majd 2027 novemberében Milánóban, ahol a felnőtt válogatott meg szeretne feljutni az Elit VB-re, visszajutni. Szia, de hát kezdjük azzal, hogy Minnesota, hiszen ott tanulsz, és ott jégkorongozol, és ez most már a második szezonod lesz, de egyáltalán hogy sikerült kipihenni az első évet?
3: Ja, sikerült szerencsére már nyáron elég sokat pihennem, a családdal elmentünk nyaralni július elején, majd most az előző kettő hétben pedig egy már felkészülés volt a felnőtt női válogatottal. Már nagyban megy az alapozás, és már készülök, hogy augusztus végén mehetek vissza Minnesotába, és ott a csapattal újra együtt kezdhessük el a szezont.
2: Ez a szezon miben lehet több, mire figyelsz másképp, mert most már akkor nem számítasz ugye újoncnak. Hivatalosan egész pontosan az Elit középiskola neve ott Minnesotában a Shattuck Szent Méri csapatához igazoltál, ugye, és játszottál egy évet már.
3: Igen. Hát biztos nagyon jó lesz vissza térni, úgymond úgy, hogy már nem az első év, és tudom, hogy mi, hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy a edzőknek is sok elvárásuk van az idei szezontól. Nagyon szeretnék már ugye az első számú csapatba bekerülni, és nagyon sok esélyem is van rá a megbeszélések alapján, amiket az edzőkkel végeztem. Szóval biztosan egy nagyon jó szezon elé állunk, és nagyon várom már, hogy újra együtt játszhassak a lányokkal.
2: Említetted a válogatottat is, hogy volt két hét edzőtábor, az a nyaralás után például mennyire esett jól, és ne felejtsük el, hogy augusztus végén lesz egy németországi szokásos felkészülési torna a felnőtt válogatottal. Mire készültetek, milyen a mostani női felnőtt válogatott?
3: Nagyon jól esett már a nyaralásunk után, már nagyon hiányzott a jég, ezért nagyon jó volt újra jégen lenni Mátyásföldön, és találkozni a lányokkal. Most a eltérően mostani évben nem skill tábor volt, ahogy az előző három évben, hanem egy ilyen high performance camp, ami már azt jelenti, hogy már készülünk a Európa kupára áprilisban, de most a legközelebbi esemény az ugye az augusztusi torna lesz Németországban. Már ugye a taktikai elemeket gyakoroltuk, előny, hátrányokat, egy kicsit, mindenhova egy kicsit javítottunk, és így jól fejeztük be a felkészülést.
2: Amit említettem, az most mennyire zavaró, hogy csak jövő novemberben lesz a világbajnokság, tehát áttér egy őszi rendezésre a női világbajnokság, akár a divízió 1/A-ban, akár az Elit VB-n, és ti majd ugye onnan próbáltok Milánóból feljutni az Elit VB-re. Tehát magyarán áprilisban lesz a szintén említett Európa kupa, ami meg egy új sorozat.
3: Igen, hát mindenképpen megváltozott a szezonunk, így azért az edzők is nagy kihívások elé állnak, hogy mi lenne a legjobb ugye a szempontból, hogy pihenjünk, és hogyan legyen a felkészülésünk. Szerencsére így is lesz ugye egy nagyobb világeseményünk áprilisban, mint az előző években, szóval ez nagyon nem fog megváltozni. A tekintetben természetesen, hogy nem egy VB lesz, hanem egy Európa kupa. Majd novemberben ugye azért is alakították át a rendszert, hogy sokkal több lány részt tudjon venni, ugye, és nem kell elkérniük magukat már a profiligákból. Ezért biztosan nagyon jó lesz, hogy most novemberben lesz. Ugye ugyanúgy majd nyáron lesz a felkészülésünk, sokkal több dolgot kell majd csinálnunk, mert nem lesz annyi időnk, mint tavaly volt, de mindenképpen nagyon várom már, és biztos nagyon jó lesz.
2: az iskolára és a tengeren túlra egy kicsit átkalandozva, itt a Nemzeti Sportrádióban Hizl Réka Effivel, női jégkorong válogatottunk egyik kiválóságával. Mi az, amit nehezebben tudtál megszokni ott az első évben? Tehát a tanulás és az élsport, illetve a versenyzés, az edzések, az hogyan összeegyeztethető ott a tengeren túl? Mert ha jól emlékszem, azt mondtad korábbi interjúban, hogy azért ott nagyon figyelnek rátok.
3: Igen, hát azt mondanám, hogy számomra az egyik legnehezebb dolog az a nyelv volt. Nem beszéltem olyan jól angolul, ezért az kifejezetten egy probléma volt kint, amikor kiértem, de nagyon pozitívan és nyitottan álltak hozzá a tanáraim is, a csapattársaim is, ezért ezt nagyon könnyű volt így úgymond felhozni, és ez ugye a tanulást könnyebbé tette idővel. A sportban pedig úgymond szerintem nagyon könnyen ment minden, szóval nem voltak ilyen kihívások, ahogy mondtam is, tényleg mindenki nagyon nyitott, és sokkal könnyebbé teszik el a beilleszkedést.
2: Hány hónapba telt, mire ez az angol akkor úgy összeállt, pedig te egy vagány fiatal csajszi vagy, tehát azt gondolom, hogy az könnyen megy, de hát ezek szerint a budapesti angol ugye az nagyon más, mint ott kint a tengeren túlon, amit beszélnek.
3: Hát igen, nem is tanultam itt Magyarországon angolt, mert én németes voltam, csak 2 évet, mielőtt kimentem, szóval nem az volt, hogy megértettem mindent, amit mondanak, csak még nem mertem annyit beszélni, mert attól féltem, hogy elrontok dolgokat, de ez, hát emiatt nem kellett aggódnom, mert mindenki meg van ott lepődve, úgymond, hogy valaki beszél egy másik nyelvet ilyen szinten, szóval még úgymond még menőnek is tűnök kint, hogy úristen, hogy mennyi nyelvet beszélek, ami azért itthon pedig úgymond elvárás. Ezért úgymond, hát szerintem egy ilyen másfél hónap kellett ahhoz, hogy teljes mértékben már úgy legyek, hogy már nem félek, nincs problémám, mindent meg tudok oldani egyedül. Nem volt olyan hosszú idő.
2: A település neve ugye a Minnesota állambeli Faribault, ahol van ez a Shattuck St. Mary's középiskola és annak a csapata, ahol játszol. Hogy telik egy napod ott?
3: Általában reggel van az edzésünk a csapattal, mielőtt még a suli elkezdődne, ezért elég korán kell minden nap kelni. Átsétálok általában mindig a iskolába, vagy az iskolán keresztül a csarnokba, és ott hát ilyen 7-kor kezdődik a csapattal a jeges edzés, annak 8:30 körül van vége. Hát igen, az első óránk nincsen emiatt, de a másik órára már beérünk, és ott iskolában vagyunk egészen 4 óráig, és 4 óra után pedig hát mindenki azt csinál úgymond a csapatban, amit szeretne, hogyha saját magad, tehát ha szeretnél mondjuk a lövésedbe fejlődni, akkor elmész lőpadozni, ha szeretnél jégre menni, akkor vannak ilyen szabad jegyek, edzőkkel, ahol fel tudsz menni és dolgozni az egyes skilleken, amiket szeretnél. Azután pedig a iskolában van vacsora, ott mindenki ott szokott általában együtt a csapattal vacsorázni, utána pedig visszamegyünk mindig a kollégiumba, és hát nem szoktak olyan hosszúk lenni az éjszakák, mert reggel mindig kelni kell korán.
2: Visszatérve a női jégkorong válogatotthoz, az U18-ashoz is, ami januárban a BB-n megpróbál megint bent maradni, most majd Csehországban, Osztravában. Milyen az átmenet? Hogy alakul? Mert ugye nagyon sok fiatal tehetség már a felnőtt válogatottba is bekerült, bemutatkoztatok, és bizony-bizony nagyon fiatal még ez a felnőtt válogatott is. Ki tudja, hogy, hát csúnyán mondom, hogy a nagy öregek, de azok, akik már régóta ott vannak, meddig jégkorongoznak, és mekkora a merítés? Hogy érzed?
3: Nagyon jó szerintem a női jégkorongnak az utánpótlása, ugye ez bizonyítja azt is, hogy nagyon sok fiatal már be tudott mutatkozni a felnőtt válogatottba. Most ugye ebben az évben a 2009-es korosztály lesz a legidősebb az U18-as válogatottba, szóval ez egy új élmény nekem is, mert elég ritkán

0: menőben tudnak tanulni, mi is tudunk tanulni tőlük, amiket ugye ők már képviselnek ebben a felnőtt válogatottban, a tapasztalatot, a tudást, ezért jól működik ez a rendszer, hogy egyre inkább így leszünk jobbak, hogy egymást fejlesztjük.
1: Zárásul azért áruld el nekem, hogy Olaszországban a tengerparton vagy a nyaralás során mi az, ami a legjobban tetszett? Tehát olyan vagy, aki kifekszik a partra, aztán ott pihen, vagy más programokat is keresgéltetek?
0: Mi nagyon egy ilyen városnézős család vagyunk, szóval elég sokat mozgunk a nyaralásaink alatt. Elmentünk például egy biciklitúrára is a hegyekbe, tehát ilyen sportolós nyaralást végzünk, de azért az utolsó 4 napban már egy a Gardatónál feküdtünk a parton, ami azért mindig jó, mert általában végig alszom a napokat, mert olyan fáradt vagyok már a nyaralás végére. Szóval biztosan az lenne a legjobb pillanat a nyaralásomnak, hogy amikor végre már olvashatok a parton, meg aludhatok.
1: Köszönjük szépen! A Nemzeti Sportrádióban Hízlő Réka Effit hallották, méghozzá itt abban a műsorban, ahol hamarosan folytatjuk, méghozzá Csollák Márkóval, aki a DVTK-tól a Coventry-hez igazolt, még egy légiós következik, csak nem női, hanem most már férfi jégkorongozó.
2: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
1: Miskolcról milyen út vezet, miközben Budapesten a BIA-ban és a Budapesti Jégkorong Akadémiában is sokat játszottál, szóval milyen út vezetett Coventrybe, Angliába?
3: Sikerült egy nagyon jó szezon zárjak a miskolci csapatba. Ezt köszönhetem mind a stábnak, mind a játékosoknak, hogy nagyon hamar befogadtak, és egy nagyon jó közösség összeállt, és szerintem ezért is tudtunk egy ilyen nagyon jó eredményt összehozni így a szezon során. Én büszke vagyok az elmúlt szezonomra, és volt egy megkeresésem a Coventryből, egyeztettem a menedzseremmel, és elfogadtuk az ajánlatot.
1: Mennyire volt ebben szerepe például Garát, na, most már jól megmondtam, mert megszoktam, hogy a Zsomborral személyesen beszélek, és a feleségével, a Fannival pedig telefonon, és azt akartam mondani, hogy Garát Gasparics Fanni. Na, mekkora szerepe van? Garát Zsombor ugye Nottinghamben játszik, Angliában szintén ott az első osztályban. Mekkora szerepe volt neki abban, hogy te oda szerződtél? Nyilván beszéltetek előtte erről.
3: Sokat magában a megkeresésben nem tudott segíteni, de viszont nagyon sokat segített a elmondani, hogy mikre figyeljek oda a szerződésben, és milyen pontokra legyek figyelmes, hogy például vannak olyan hogy mindenki ezt adózási formák, amiket nem mindig áll a csapat, és ezzel egy csomó pénzt meg tudok spórolni magamnak. Ilyen téren nagyon sokat segített, ezt köszönöm is neki, és ő is azt mondta, hogy nagyon jó a liga, és nagyon fogom élvezni.
1: 23 évesen ez, hogy mondjam, csak most megfelelő szint? Tehát kellett egy ilyen ugrás, egy külföld?
3: Igen, már terveztem egy ideje, de sajnos nem voltak annyira jók a számaim az elmúlt években, mint mondjuk a tavalyi szezonban, és szerintem kellett ez az egy év nekem még, hogy itthon eltöltsek egy évet, de csinálok egy nagyon jó szezont, és kapjak egy ilyen megkeresést, és nagyon is örültem neki.
1: Azt nézem, hogy 2020 és 22 között ugye a MOC Újbudában, a korábbi BIA csapatában játszottatok együtt Zsomborral. Egyébként nem féltél attól, hogy ez egy kicsit ilyen visszalépés lehet, hogy a DVTK-hoz kerülsz, miközben egy óriási előrelépés volt az, hogy bekerültél az elit VB-n szereplő válogatottba, és hát ott is voltál a VB-n.
3: Nem gondoltam ilyenekbe igazából, saját magam dolgával el voltam foglalva, és nekem ez volt a célom egész szezonban, ez volt a mentalitásom, amiért próbáltam harcolni, hogy egy jó szerződést kapjak.
1: Igazából arra voltam kíváncsi, hogy most Budapest után Miskolc, az mennyire volt visszalépés, vagy hogy élted meg azt, ugye, ahogy mondtad, nagyon jó szezonod volt, pont erős hátvédként igazoltál onnan el most Angliába.
3: Igen, hát ugye én ugye az első két évet a MAC-ba töltöttem, utána eligazoltam Fehérvárra, ott voltam 3 évet, és utána mentem Miskolcra. Szóval így volt az utam pontosan.
1: És innen még inkább akkor adódik, hogy most a Fehérvár után Miskolc az nem visszalépése, mert hogy ezt most leragadtam ennél a kérdésnél.
3: Igen, nem volt nekem semmiféle ilyen gondolatom, de lehetséges, hogy valakinek a szemébe ez megfordult. Nekem megvolt a tudatos célom, hogy ezt miért csinálom, és azért csináltam.
1: Mi az, amit ebből azért úgy hasznosítani tudtál, mert végül is téged igazolt az, hogy Budapest, Fehérvár, Miskolc, majd most Anglia az angol élvonal, és közben, ahogy mondom, elit VB is.
3: Még egyszer mondom, még vissza tudok csatolni csak is Én úgy gondolom, hogy Miskolcon óriási támogatást kaptam mindenkitől, akik ott voltak a közegben, de tényleg a szurkolóktól elkezdve a stábig.

0: a srácokig, a csapattársa, azokon a srácokon és embereken kívül is, akik nem feltétlenül minden napokban voltak ott velünk, de például ha sérülés vagy bármilyen dolog kellett, akkor nagyon rugalmasan és gyorsan segítették a munkánkat, hogy csak arra tudjunk fókuszálni, ami a mi dolgunk, a jégen lévő szereplés, és szerintem tényleg, ha egy jó közösségben tartozol, akkor sokkal könnyebb a munka is.
1: Augusztus 14-én, ugye korábban elárultad nekem, akkor indulsz majd erre az angliai kalandra, addig mennyire kell itthon, hogyan kell készülni, milyen feladataid vannak?
0: Nyilván van egy felkészülés, egy nyári felkészülés, amit már régóta csinálok, hogy jó formába kerüljek a Angliába, ott lesz majd nekünk egy felmérés, és akkor onnan indul a felkészülés. Nekem személy szerint itt van azért próbálok pihenni is, mert egy hosszú szezon van mögöttem, de már elkezdődött a munka régen.
1: Mit vársz ettől a bajnokságtól, ettől a külföldre igazolástól, mit mesélt Garázs Zsombor az angliai jégkorong bajnokság színvonaláról, mondjuk összehasonlítva az Erste Ligával, vagy akár az osztrák bajnoksággal?
0: Az, ami mesélte, hogy ezért ez jóval jobb liga, mint mondjuk a magyar első, az Erste Liga. Én izgatottan várom, és igazából nagyon jó szemmel várnak már az ottani srácok is, szó szerint mindegyik csapattársam már írt egy üzenetet, hogyha bármi van segítség, akkor, vagy kérdésem, akkor ők szívesen segítenek. Az edzővel is egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk, nagyon izgatottan várom, és kíváncsi vagyok az első meccsekre, hogy milyen lesz. Nagyon sok kanadai és amerikai van, eléggé kevés a hazai játékos.
1: 10 csapatos az angol bajnokság. Te ott pont erős játékosként, hátvédként mire számíthatsz? Ugye az Erste Ligában legutóbbi idényben 39 meccsen, ha jók a statisztikák, 31 pont, 9 gól, 22 assziszt.
0: Igen, jók a statisztikák. Remélem, hogy egy hasonló szezon tudok majd a hátam mögött zárni a következő szezonban. Ki lennék vele egyensúlyozva.
1: Ki lennél egyezve ezzel, de mi kell ehhez? Tehát fizikailag ez egy erős bajnokság, azt tudjuk, az angol jégkorongliga, viszont mire kell még figyelned, számítani?
0: Hát nagyon remélem, hogy a sérüléseket el fogom kerülni a szezon során, és igen, a Zsombi is mesélte, hogy ez egy jóval fizikálisabb liga, mint például az Erste Liga. Igazából saját magamra kell koncentráljak, hogy minden meccsen egy nagyon jó formát tudjak hozni, és elnyerjem az edzőknek a tetszését, hogy tetszik a játékom nekik.
1: Ez lehet egy ugródeszka, vagy azért ennyire nem gondolsz előre, hanem most az a feladat, hogy stabilizáld magadot Angliában, és egy jó szezonod legyen?
0: Nincs kizárva az ugródeszka sem. Én annak is örülnék nagyon, de annak is örülnék, hogyha megragadnék ott akár a Coventrynél, akár a ligában valahol.
1: Itt Budapesten, ahogy mondtad most, illetve Magyarországon készülsz még, akkor az augusztus 14-i indulása, itt a Nemzeti Sportállóban Csollák Márko a vendégünk, méghozzá azért, mert hogy Coventrybe igazol. A kondi edzések így nyáron elviselhetőek, és van-e még más, amit ilyenkor csinál az ember, vagy csak erősít?
0: Nyilván van lehetőségünk, szerencsére válogatott a heti kétszer jégre menni, én amellett a kapusokkal jobb vagyok, és szoktam járni ilyen lövőedzésre, jégre, azon kívül pedig, igen, ahogy mondtad, a kondiban szoktam edzeni. Nyilván van egy-két olyan aktív sport, amit ilyen kiegészítőképp csinálok, ez például a tenisz és társai. Na, a srácokkal sokat szoktam futni, és hát ugye a töménytelen mennyiségű kondi, igen, amire most van idő a szezon közben, meg ugye kevésbé.
1: Egyébként még az is érdekelne, hogy a felnőtt válogatott kapcsán, meg az Elite VB kapcsán a britekkel, a csapattársakkal, a leendő csapattársakkal, valakivel már felvetted-e úgy a kapcsolatot, hiszen a briteket legyőzve maradt bent a válogatott az Elite VB most Zürichben.
0: Igen, beszéltem, volt egy Fehérváron egy csapattársam, aki pont ott volt most a világbajnokságon, és a meccs után beszéltünk egy pár szót, kérdeztem őt is, hogy mit évő legyek, és ő is csak azt mondta, hogy ha van jó lehetőségem, akkor menjek, mert jobb, mint az Erste Liga.
1: Illetve hát a Fehérvárt is, ha figyelembe veszük, hiszen ott meg a FEHA 19 csapatában is játszottál. Tulajdonképpen az osztrák bajnokság és az angol bajnokság között, ha rangsorolni kellene, akkor melyik az erősebb? Mit hallottál, mit gondolsz?
0: Talán a hallottak alapján az osztrák bajnokság, nyilván volt szerencsém játszani az osztrák ligában, és ez is egy nagyon jó kis erős liga. Még nem tudok különbséget tenni, így, hogy nem játszottam az angol ligában, követtem az őket, de azért testközelből teljesen más lesz átélni azt a játékot, és szerintem egy fél év után már tudok erről beszámolót tartani.
1: Arról viszont már most be tudsz számolni, hogy milyen volt neked a Zürichben, az Elit VB-n, ugye ez a 7 mérkőzés, ahol végül sikerült a bemaradás sorozatban másodszor, és így most már egymás után harmadik Elit VB-re készülhet a felnőtt jégkorong válogatott, majd Németországban 27 májusában. Hát ha már így mondom, hogy 2007-2007-ben te tulajdonképpen nagyon pici gyerek lehettél, mondjuk mi volt az első olyan élményed, amikor eldőlt, hogy neked jégkorongozni kell?
0: 2005-ben már pont egy éve jégkorongoztam. Igen, nagyon jó érzés volt ott lenni a srácokkal és átélni ezt a magyar címeres mezben. Szerintem ez egy büszkeség minden magyarnak, hogy bent tudtunk maradni, és meg tudjuk adni magunknak a lehetőséget, hogy jövőre is ugyanilyen erős ellenfelek ellen tudjunk játszani. Ez egy hosszú távú cél a magyar válogatottnak, hogy bennmaradjunk. Most már igen, nem elsőnek sikerül bennmaradni, ez egy nagyon jó lépcsőfok, de nincs megállás, és vannak további céljaink a válogatottal.
1: Mik ugranak be elsőre erről a zürichi világbajnokságról, mégiscsak Elit VB, és neked először?
0: Egy izgalmas kis világbajnokság volt, nagyon tetszett. Utánpótlásban voltam már világbajnokságon, de nem gondoltam, hogy ennyi különbség van egy utánpótlás és egy felnőtt világbajnokságon. Én nagyon élveztem minden pillanatát.
1: Azok a meccs szituációk beugranak időnként, hogy na, azt majd azért hasznosítani tudod akár Angliában, ahol a hírek szerint ugye éppen olyan játékost kerestek, ilyen ponterős védőt, mint amilyen te vagy Coventryben.
0: Igen, volt is egy elemzésünk az edzővel nem régiben, és pont a világbajnoki meccseket hozta föl. Arról elemeztünk egy pár dolgot, és nagyon meg volt elégedve az ottani teljesítményemmel. Szóval remélem, hogy egy hasonló, vagy akár jobb teljesítményt is fogok nyújtani az ő csapatában.
1: Valami erekét eltettél, vagy inkább úgy mondom, hogy egy pillanatot erről a bizonyos zürichi világbajnokságról? Hiszen nem tudhatod, hogy a következő VB-re bejutsz-e, mert most már igazán nagy rang az, hogy valaki ott legyen, tehát nehéz bekerülni az utazó csapatba, maradjunk annyiban.
0: Ez így van, nagyon nehéz. Tettem el emlékeket, igen, vannak, és remélem ezek majd bővülnek jövőre.
1: De mire gondoljunk, tehát egy pak, vagy mit visz haza az ember 23 évesen élete első Elit VB-jéről? Akár ugye, ami kézzel fogható, akár amit mondjuk ami nem felejt el soha, egy ütközést, egy gratulációt, egy győzelmet, ami a bennmaradást ért, vagy a legutolsó meccs utolsó másodperceit?
0: Megkaptuk szerencsére a válogatott mezeket. Az egy nagy ereki azért, mert nem nagyon szoktuk az ilyen tornák után, vagy világbajnokság után megkapni. Most szerencsénk volt megkapni, és az egy jó kis fogható emlék, és mondjuk az első pontom, az első asszisztom, amit adtam a világbajnokságon, az biztos, hogy emlékezetes lesz.
1: Azt, ha visszaidézed, akkor hogy meséled majd, akár most, akár később, akár még az unokáidnak?
0: Emberelőnyben voltunk, és kaptam egy jó paszt a kék vonalra, és átcsúsztattam a korongot a jobb oldalon lévő Sofronnak, Sofron Istvánnak, és ő meg egy kapásból előtt koronggal gólt lőtt, és ez egy nagy élmény volt számomra, hogy ott is sikerült egy pontot szereznem akár. Ennyivel hozzájárultam a csapatnak a teljesítményéhez.
1: Meg ez egy nagyon fontos és egy hatalmas gól volt.
0: Így van.
1: A britektől zrikákat kapsz majd? Hogy ők kiestek, te meg bemaradtál a csapattal?
0: Biztos lesz egy-két vitánk, de szerintem nem fognak ezzel foglalkozni.
1: Coventryről mit tudsz, így elsőre nekem beugrik az, hogy egy iparváros.
0: Kaptam egy jó pár videót, meg egy ilyen összefoglalót, hogy miket érdemes majd ott megnézni. Már van egy csomó olyan lehetőségünk, ami ilyen kikapcsolódás része való, akár el tudunk menni síelni, akár golfozni. Ilyen lehetőségek vannak, de izgatottan várom az első napot, az augusztus 14-ét, mert a körbe fognak vinni ott egész nap a városba, és megmutatják, hogy mihol, merre, hány méter, és akkor talán egy kicsit otthonosabban mozgok majd az elkövetkezendő időkben.
1: Na, a síeléssel megfogtál, az hol lesz majd ott a környéken?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert még életemben nem síeltem, szóval biztos ez is egy jó emlék lesz.
1: Na, még akkor zárásul itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márkótól megkérdezem, aki 23 évesen a Coventryhez igazolt, a Coventry Blaze csapatához, hogy Például ez a magyar felnőtt férfi jégkorongválogatott, ugye mindig ez egy alapkérdés, azért teszem fel neked is, hogy hogy fejlődik, miben fejlődik, ott a hely a elit VB-n vagy sem. Nehezen tudják, akik nincsenek benne a jégkorongban, mindig mondjuk, hogy azért ez egy szűk társadalom, és egy szűk réteg, akik nagyon fanatikusan szeretjük ezt a sportágat, de akik nincsenek benne, azok mindig megkérdezik, hogy hát most mi a jó abban, ők nem annyira értik, mi a jó abban, hogy egy meccsen a hétből nyerünk, azzal benn maradunk, ugye most egymás után másodszor történt meg ez, és egyébként meg hatalmas vereségek is vannak. Ugye mi meg ezt a kérdést nem értjük, hogy ezt ők hogyan nem értik.
0: Igen, azért ezt jó tudni, vagy tisztázni azokkal, akik nincsenek tisztában itt a magyar jégkorong szituációval, hogy ez egy óriási lépés, hogy akár ugye nyilván a jégkorong honnan származik, Kanada, Amerika, ugye ott vannak a világ elsők, és azért ez egy nagy lépés nekünk, hogy ott ebben a közegben tudunk maradni és játszani akár jövőre. Nyilván a további lépésünk az az, hogy bent tudjunk maradni, és még mondjuk több meccset nyerni, és olyan ellenfelek ellen például, hogy Kanada, Finnország, talán kicsit lejjebb szűkíteni ezt a gólarányt, és majd egy idővel megfordítani a mérkőzést. Igen, ez egy hosszú folyamat, de ahhoz képest, hogy mondjuk Kanadában mennyi merítési lehetőség van a játékosok terén, attól függetlenül Magyarországon még mindig nagyon kevés a merítés, és ezt is próbálja a Magyar Jégkorong Szövetség fejleszteni, hogy minél több fiatal elkezdi ezt a sportot, és nagyobb legyen a merítési lehetőség.
1: Miközben azért már van, hiszen az is egy példa, hogy az Elit VB-n ott a jéghegy csúcsán, a tetején, ugye nem ugyanazok a játékosok, nem teljesen ugyanazok a játékosok voltak ott mondjuk, mint akár ha összehasonlítjuk a 23-as tamperei csapatot, a 25-ös Herningét, a 26-os Zürichét és a 27-es majd a Mannheimit, hiszen mi Németországban ott játszunk. Tehát azért van itt előrelépés. Te mit szoktál megtenni azért, hogy népszerűsítsed ezt a sportágat, amikor nem játszol és nem a jégen vagy?
0: Én mindenkinek ajánlom egyszer, hogy próbálja ki akár egy tavon télen befagyva, vagy akár bármilyen, ha esetleg nem is akarja kipróbálni, akkor jöjjön el és nézzen meg egy mérkőzést, mert valószínűleg nagyon fog neki tetszeni. Nagyon egy élvezetes sport, és szerintem mindenki beleszeret a sok akcióba.
1: Téged mi az, ami motivál, amikor jégkorongozol, vagy amikor Elit VB-re gondolsz, vagy amikor a Coventry, az új igazolás, az új évadra gondolsz?
0: Engem legfőképp az a szurkolói tábor motivál, akik ki szoktak kísérni minket az ilyen világbajnokságokra, és tudjuk, hogy mindig ott vannak velünk, ez egy óriási élmény. Még akkor is, hogyha kevésbé halljuk őket, mert az ellenfél szurkolótábora hangosabb, de akkor is érezzük, hogy ott vannak velünk. Ez számomra egy nagyon nagy élmény és érzés.
1: Köszönöm szépen, Csollák Márkót hallották. Ő volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban. Csollák Márkó a DVTK-tól az angol első osztályba igazolt a Coventry Blaze csapatához, augusztus 14-én pedig utazik oda. Köszi Márkó még egyszer is egy kalappal.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskorcsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
3: Abszolút, abszolút. Még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskorcsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a picikoromban a szerelmem.
2: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
3: Igen.
2: Miért döntöttél a kori mellett?
3: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
2: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
3: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
2: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
3: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat. Az egy nagyon jó pár év volt.
2: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
3: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
2: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
3: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti az, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
2: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
3: Hú, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még próbálom ezt így feldolgozni.
2: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
3: Igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik. Vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemessek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlen csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
2: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom hová szokott utazni a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
3: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy az ők végigkövetik a mindennapémat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
2: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
3: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriával van magában, most biztos nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
2: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
3: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de... Fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal. de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közrejátszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
2: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
3: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
2: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed 100%-os arányban? Inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
3: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túlépni.
2: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
3: Abszolút. Reménykedem ebben. Most ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
2: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írod, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom. Mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
3: 14. 14.
2: Az egy ilyen gimnázium eleje?
3: Igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
2: 13
3: csak...
2: éve, nem?
3: Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
2: Titkolni kellett?
3: Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell. De rá egy 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
2: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
3: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a jogsim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
2: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez így... bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
3: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ez nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, az nem vett rám jó fényt.
2: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
3: Tehát igen, nagyon lassan ment, igen.
2: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
3: A lassúság?
2: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
3: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé. De azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem. De lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
2: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
3: Akkor?
2: Akkor igen.
3: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, okay. De ettől függetlenül...
2: Ne spoilerezzük.
3: Jó, beszéltek róla egy kicsit, volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
2: Kínai.
3: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
2: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
3: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsolyára van volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, az a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
2: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
3: Mármint akkor, az 18-ban, fú, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
2: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beír elsőként, valaki másodikként, valaki harmadikként,

0: akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy ja, jöltem neki.
1: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
0: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontánát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Aztán az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam folyamatosan, meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
1: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
0: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés, emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiailag biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt, mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég, és akkor miért is csinálom ezt, hogy kinek akarok jó, csak magamnak. Szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen, mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
1: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
0: abszolút,
1: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
0: Igen.
1: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó se nagyon van, audio kazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, hogy milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
0: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésemet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, ha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban. Hát az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasultat volt az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már így utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
1: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket még nem szerettek?
0: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet.
1: Török László, aki legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát

0: azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
1: Nincs. Nincsenek képek, gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát egy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
0: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
1: Pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalosan is kitudom jelent, hogy amúgy pont pár óra jelett hivatalos is, ahol nekem az lenne a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy erről tudjunk beszélni.
0: Sokat változtál az elmúlt években?
1: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
0: Bácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Loca.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra, 7 perc ma reggel, augusztus 12-én szerdán ünnepeljük az ilyen a napot még. Ezt a napot még soha nem éltük meg című ünnepet, egy jó reggelt mindenkinek. Itt van velünk ma reggel, ugyebár a Nemzeti Sportrádió Sportrek adásában egy néző, miért bámulsz ennyire? Hello Zsófi, jó reggelt. Itt van Csonka Zsófi, Gyurta Gege, hello Gege, jó reggelt.
2: Jó reggelt, Harsányi Levivel.
1: Csak egyétek meg, hogy egy ajándékkal kezdjem.
2: No. Hát már megkaptam.
1: Gegében nagyon rég talán. Egyébként önmagában az is. De hát az felbecsülhetetlen. Amit most Gege kaptam ajándékba, az egy baráti, egy emberi gesztus. Annak is nem mondom, hogy a legteteje, de nagyon magasan van.
3: Na neki mi?
1: Úgyhogy engedd meg, hogy átadjam neked ezt, parancsolj. Bocs, hogy dobtam, csak messze voltál. Mondd el nyugodtan a hallgatóknak. Jó a kiejtésed, mi nem tanulsz nyelveket. Szerencsé nem vízilabdáztál, hanem úsztál. Igen.
3: Tehát, hogy ez egy autóillatosító?
1: Erről beszélek.
3: Hát de
1: az árát ne is kérdezd meg, hogy jutott hozzám. Fogad szeretettel.
3: De most ez lecélzó valamivel? Valamire?
1: Egy ajándék neked. Kezdődni így a nap, hogy kapta egy ajándékot.
3: Most megszippantam.
1: Kérlek szépen, nézzek, hogy megfelelő az autódba be tudod tenni, és nem kellemetlen.
3: Kellemes, kifejezetten jó illatú.
1: Így indul a nap mindenki számára.
2: Mikor rágót kaptál volna, tudod, az kellemetlenebb lett volna.
3: Hát igen, nem tudom,
1: hogy sem kellemetlen. Nem, az sem kellemetlen. Egy ajándék is, hát ez a baj. Tehát ilyenkor az ember mindig elkezd gondolkodni, mikor hazaviszünk egy virágot, mi férfiak, a hölgyek, jaj, mi rossz.
3: Na valami, így van.
1: Tudod, mit kell? Köszönöm, Levi, köszönöm, Gege, köszönöm, Zsófia, semmit. És akkor így megyünk szépen tovább. Na, úgyhogy 0-30 55 55 6 05, ami számunk itt lehet minket elérni, és bármilyen témánkhoz hozzászólni, köszönjük szépen előre, és hogy vagytok? Mi a nézőpont? Úgy bámulsz komolyan, hogy szobor avatáson lettünk volna.
2: Tehát, nézni, az a baj. Most fordul a nyakad, és most észrevetted, hogy amúgy szoktalak figyelni, mint vezetőnkes.
3: Fordul a nyakad.
2: Követem minden szavaidat.
1: Jut eszembe, gyerekek, ha már sport, olyan sportmasszört találtam, hogy párját ritkítja, valami őrületesen jó fej, kedves, jó nyúl az emberhez, és úgy fáj a nyakam meg a hátam, mi egyéb, hogy egyszerűen őrült módon, és írtam neki, nem tudom, vasárnap, hogy mikor tudnék menni, és mondtam, hogy jövő hét szerda. És ő nem lehet, hát addig már köztársaság elnököt is fogunk választani, és tegnap meg is történt, akkor egyből utána legyen már úgy, és képzeljétek, ma el tudok menni. És nagyon várom.
3: Melyiket szereted a keményet, tudod, aki belenyúl az izomzatodba, és
1: rám tapos? Nektek nyilván már, hogy sportolók vagytok, te ezt bírjátok. Volt egy kocka nevű srác, aki azt hiszem, nem, Soroksár, nem tudom melyik csapatnak volt a gyúrója, hát ő egyszer ért hozzá a hátamhoz.
3: Ketté szakadt, nem?
1: Tulajdonképpen úgy repültem el Portóba és vissza, hogy nem is vettem jegyet. Tehát olyan erős volt a keze. A mostani hölgy az ilyen, nem szeretem ezt a közepes történetet mondani, de olyan, tehát érzem, hogy azért sportszakmailag rányul.
2: Van értelme, de nem halsz meg.
1: Nem ciróka-maróka, ugye, hanem és mégis jó. És úgy én szoktam örülni.
2: Viszont ha már itt tartunk, Gege.
1: Na.
2: Azok az véraláfutások, az úszók testén, amit látunk most már jó pár éve.
1: Menjünk bele, Zsófi, ne.
2: És hát ugye nyilvánvalóan köpőből származó. Igen. Mesélj arról, kérlek egy kicsit, hogy ez...
1: Biztos 6 óra? De jó,
2: igen,
1: próbáljuk majd.
2: Igen.
1: Jó.
3: Hát ez gyűlöltem. Tehát én tipikusan az a versenyző voltam, aki egyszer megpróbálta, soha többet. Tehát az a fajta fájdalom, amikor azt érzed. De egyébként azt mondják, hogy használ. Tehát kiveszi
2: ahhoz,
3: azt a teljes
2: igen,
3: savat,
2: és sokan...
3: hogy rengetegen csinálják. Egyébként Michael Phelps volt az első az úszásban, aki
1: és ezt azóta a fajta... mindenki.
3: És azóta mindenki. Tehát, hogy ki, hanem a 23-szoros olimpiai bajnoktól lehet ellopni ezeket
1: 23.
3: a... 23-szoros olimpiai bajnok.
1: Teljesen indokolatlan.
3: Nem is tudom.
1: Mert a 14. után megkérdeztem volna, addig még oké, mert 2x7 az 14, de utána...
3: Hát még egy...
2: Hát négy olimpia?
3: Nem, hát 2000-ben már volt, akkor ugye csak bronz, idézőjelben, és akkor onnantól 2004 óta.
1: Gyerekek, is közben elképesztő világcsúcsba, bocsánat, most kaptam a hírt, hogy Törőcsik Zsófi, olvastátok, csak amilyen te is Zsófi vagy,
3: 107?
1: Egyetlen levegővétellel 107 méter mélyre merült, és ezzel ismétő a világ legjobbja ebben a számban. Nagyon, 107 méter. Gyerekek, egy levegő.
3: Több kérdés felmerül azért bennem ilyenkor.
1: Nem egy, igen, nagyon jól mondod, rengeteg. Tehát ki az és mikor és hol dönti el, hogy én most próbálok egy levegővétellel lemerülni 105 méternél mélyebbre. és megdönt. Úgyhogy Zsófi, gratulálunk, fantasztikus. Fú, 107 méter, csak hogy érzékeltessük, jó? Körülbelül. Ti tudjátok ezeket a métereket, így magasságban?
2: Pont ez futott le a szemem előtt, hogy az 50 méteres ház, lőtéren, ha kisétálok lapot cserélni, csak ezt még megfejelem, megfejelem, és még tovább megyek rajta. Tehát
1: mint egy 10 emeletes ház.
2: Igen.
1: Kb. Vagy még szerintem az annál is magasabb.
3: Szerintem lehet, hogy annál is magasabb.
2: Magasabb.
1: Egy 15-es ház, az olyan 20... Csak nem fektetve szeretném, hanem magasabb. Hogy, igen, hogy lát. Hát, százszor aludtam már, Zsófi, ezt a mondatot, de most ebben
2: is
1: menjünk bele.
2: Ugye neked is el szokott dőlni a kaspó a virággal, amikor elfújja a szélkint.
1: Úgyhogy így. Bámulatos. Ugye ezt tudjuk ilyen ketrecbe, és ott mérik, és mennek, és egy kísérik, meg mi egyéb.
2: Minden mellett.
3: Hát... Egy 10 méteres panel ház.
1: 10 emeletes.
3: 30 méter.
2: 30 méter.
1: A 10 emeletes 10 30 méter? Méter.
2: Tehát az...
1: Figyelj, én ezek olyan béna vagyok, azt nem tudom, hogy megsatszom. Tehát az 30.
3: 3, és még egy laza 10-es.
1: Majdnem 4, igen.
3: Elképesztő. És ez ráadásul úgy, hogy gondoljátok el, hogy ott a sötét van.
1: Hát a sötétség, ott olyan hideg, persze, hát az őrület. Na. Úgyhogy gratulálunk a minden ilyenfajta féle csúcshoz alapvetően, igen. Aztán itt van, hogy az úszó EB, hát Párizs, Kossuth, Európa csúcsot úszott. Gyerekek, 200 háton
2: komolyan. Hányadik számánál tart?
3: Ez még csak az első.
2: Ez az első volt?
3: Ez az első.
1: Melyit hozhat?
2: Melyiket fogja kihagyni szerinted?
3: Na, parancsoltak?
1: Igen.
2: 6-ot, hetet?
3: Hát én azt mondom, hogy 5-öt fog hozni.
2: És azt mondta, hogy egyet valószínűleg kihagy. Te melyikre tippelsz?
3: Hát én szerintem a mai 100 pillét. Én úgy érzem. De 2 pillén nagy meglepetés lesz, úgy érzem. És 2 vegyesen is óriási.
2: Nagy meglepetés lesz, mert Keke is indul.
1: Nem, mert Edvi Laci tegnap meg telepet is beült, ma is bejön majd hozzánk a műsor végén.
2: Igen.
1: És annyira jó fej. És tegnap is elrontott, nem 50 méter pillangolt, hanem 500-at mondott. Úgyhogy én életemben azért úsztam egyszer-kétszer Geg előtt, azért ez óvatosan ezek a mondatokkal, de hogy hát 500 pilla az nagyon sok, nem?
2: Hát
3: főleg versenyben, hát igen, azért az nem tudom, mennyire lenne nézhető, és hány indulója lenne ennek a versenyszem.
1: Be a végén.
3: Igen.
2: Na, olyan lenne, mint a teniszmeccs.
1: Úgyhogy gratulálunk. Teniszről ma fogunk beszélni, képzeljétek el, miközben egy őrületes, tulajdonképpen egy területi sikerről is be tudunk számolni, hiszen hétfőn Harsány Levente, Révész Géza hihetetlen összecsapás.
3: A ezt én valahol olvastam, hogy a szuperkombó.
1: Igen, egy kutya nézte végig, és annak az edzője a másik pályán. A végeredményt mondanám, tehát Harsányi Révész 6-1, 6-4, 6-0. És nyilván ne fogjátok vissza magatokat. Ez egy 3-0-ás győzelem.
3: Kérem szépen, ez egy söpre is.
2: Gratulálunk.
1: És tudjátok-e, hogy hívják teniszben, ha valaki 6-0-ra veri a másikat?
2: Djokovic.
1: Nem. 0630 55 55 60, segítsünk a jelenlévőknek. Jó, nem akarom így egyből elmondani. Na, szóval nem is kérdeztem, te, hogy vagytok? Mert olyan fontos minden reggel ezt megkérdezni. A minap olvastam egy nagyon érdekes elemzést, hogy mindig csak a mára koncentrálni, mert holnap is egy ma, és éppen ezért, a tegnap pedig ugye ez nem volt, az nem foglalkozunk, tehát mindig a mára. Hogy indult a napotok?
3: Levi, nagyon szeretem a te filozófiádat, és azt, hogy mindig tudsz tanítani.
1: Balázs tudod csak kiszorítani ebből a gondolatiságból, és kifejezetten örülök, mert neki elhiszik. Tehát ez a nagy helyzet. Én meg még ezzel nem foglalkozom, ezzel a kérdéssel. De tényleg, hogy ott nekem nagyon fontos az a kérdés, egy ölelés, mi egyéb, hogy az emberben ez meglegyen, hogy érezzék, hogy törődnek vele. Egy apró ajándék, egy gondoltam rád, megölellek, Zsófi, és a többi, és a többi. Tehát hogy indult a mai napotok?
3: Zsófi?
2: Nekem ma először, többször beszéltünk már elő, főleg amikor Gege is itt volt, hogy kipattansz az ágyból, ahogy megszorul az óra. Én évek óta szerintem most először...
1: Pattantál ki?
2: Nem pattantál ki, képzeljétek el. Úgyhogy nekem egy picit most nehezebben indult. Most egy picit nehezebb lelki időszakban vagyok, valószínűleg ez ennek is betudható.
1: De itt vagyunk, és
2: viszont mégis kiszkáltam
1: az ágyból. Mert mindig elmondják, és tanítják, amikor a hallgató minket haltod, akkor nekem is fáj, nekem is egyébként minden majomban, de őnek, tehát a hallgatónak is, erre bekapcsolj rád, nekem is fáj, nekik is tudod, de nekik is, de ne így
2: induljunk. És itt jön a lényeg, hogy bármi van, veled értek egyet maximálisan, utána is az összes szép dolgot előhívtam.
1: Mennyi, ami, ezek az élményekkel rohanunk. Tehát a kisfiam, bementem a belvárosba, körülnéztünk. Apa, menjünk be sétálni a belvárosba. Hát ez 38 fokban a beton még felküldi a meleget. És tele fiatalok, amen sajnos nincs bajom, de hogy bemész, rengeteg turista a Deák tér és környéke, néztünk egy cipőt, azt nem sikerült megvenni, beültünk egy étterembe, és egy javaslat, ha van arra lehetőségetek, hogy a hozzátok tényleg közel álló személye, egy kicsit leüljetek, és dumáljatok, és beszélgettünk egy japán étteremben, a japán ételekről, a japán kultúráról, meg egyébként nyilván családról és magunkról. Olyan-olyan jó érzés volt, azt nem tudom elmondani a gyerekek. A rohansz a pozícióért, a pénzért, ezt mindig elmondjuk, de hogy leültünk egy picit, és beszéltünk, figyeljetek, őrületesen jó.
3: Egyébként nagyon sokan mondják azt, hogy és tényleg, hogyha egyszer kipróbáljuk, illetve kipróbáljátok, akkor hogy leültök egy picit, és elcsendesültök, és kinyitjátok a szemeteket, és láttok is, hogy milyen csodálatos a világ, az, hogy milyen szépek a felhők, ahogy a nap süt, ahogy a madarak szállnak. Tehát hogy nyilván ezek ilyen a hétköznapokban ezekre senki nem figyel, de hogyha tényleg tudatosan tudtok, lehet
1: nem figyelünk, rohanunk, nem figyelünk.
2: Nekem az egyik gyakorlatilag egy aktív meditáció, amit esténként kimegyek, a madaraknak a kis itatóját feltöltöm, és pont ez, hogy közben azért csak felszalad a szemem az égre, hogy ezek a fények, a színek, minden, ha már arról beszéltünk, hogy minden nap más, minden napnak a napfelkeltéje és naplementéje más, és mennyire gyönyörű naplementéink vannak.
3: Tehát, és? Hogy ma nagyon fontos, napfogyatkozás is lesz.
1: Igen, de
3: napfogyatkozás.
2: És aki persze idákat szeretne figyelni, jó hír, hogy az ország legnagyobb részén nem lesz felhő, tehát láthatóak lesznek. Ha valaki nem hajnali rádiós, akkor fent tud maradni, és tudja őket kémlelni. Rengeteg kívánsággal lehet készülni.
1: És ezek mindegyike, szinte mindegyike teljesül is.
2: De Levikém, te nem meséltél meg nekünk a ma reggeletről.
1: Ma reggel, nekem ilyen fele más volt, én kicsit nehezebben.
2: Én Miki Egérbe érkeztem.
1: Nehezebben indultam. Mi az, hogy Miki Egérbe érkeztem?
2: Hát volt valami az arcodon, úgy mikor.
1: Mondjuk el rádiót, a hallgatók nem tudják. Feltem egy maszkot, mert találtam a motorban egy maszkot, és eszembe jutott a Covid időszak. A mai napig nem tisztázott, hogy az most, hogy mi történt. És az, én annak örülök, hogy az életem részét képezi sok minden, ami egyébként történelemhez köthető, és ez is az lesz, mert nyilván Covid még nem volt, hogy egy világot hogy lehet így egy picit megállítani a rohanásban, és hogy mennyire valós, nem valós, háttér mennyire kreált, erről nyilván megosztanak a vélemények, ennek ennére, hogy mégis megtörtént, hogy nem tudtál utazni, és tényleg a sok-sok áldozatunk kapcsán ez nem kérdés, akik akkor életüket vesztetében megbetegedtek, szóval nagyon kemény, de hogy ez egyik pillanat a másikra megtörtént, és itt volt a motoromban, mindenhol a mutkot feltem egy valamilyen kabátomat, és a zsebében is ott, ugye mindenhol tettünk egy maszkot, mert azzal tudtál, mert ugye ezért vettem csak fel, de semmi más üzenete nem volt. Na, pici sport még persze, sőt nem is pici, hogy egészen 11-ig így leszünk ezzel. Még mindig úszás, Milák Kristóf Foltvas, mert a 6. helyet szerezte meg 50 méter pillén, ugye, hogy azt gegék mondják. Azt ezt megkérdezem, hogyha valaki tudja, hogy nem nyerhet, vagy nem lehet dobogón, akkor miért indul ez? Mert sok esetben. Ne, vagy benne volt esetleg első három bajér?
3: Hát amúgy benne volt, 50 pillé mindig akkor benne van, de hát látva a formáját még egyelőre ez nincs meg.
1: Vagy lehet, hogy ez egyfajta jó értelemben edzés, tehát hogy jó, hogyha benne
3: hát azért
1: van, nem?
3: Kétszeres olimpiai bajnokként nem biztos, hogy lesz, hogy 6. legyen, tehát azért itt...
1: Akár több lehetett volna. És Szabó Feltóti Eszter szintén a 6. lett 200 méter háton. Én szerintem ez az milyen két különbség a 6. hely között, hogy ez neki viszont egy nagyon
3: ez
1: szép eredmény.
3: Abszolút, jó? Ez egy pontszerző hely, neki meg volt a döntő, úgyhogy szerintem ez egy teljesen vállalható eredmény. Picit elmaradt az egyéni csúcsától, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy számára ez egy jó eredmény.
1: Szuper, teljesen más, és mégis szemöldök felhúzós téma. Őrizetbe vettek egy török újságírót, mert átigazolási pletykáról írt, ami mostában úgy a világban tölt, nem csak itt, hogy a világban, azért nagyon érdekes időszakot élünk. A letartóztatás Törökországban vitatott 2022-es dezinformációs törvény alapján történt. Uha. Nekem most nem néztem utána, nem tudom, hogy
2: én utána néztem.
1: Na, biztos voltam, azért néztem rá.
2: 1-3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető,
1: Igen.
2: És főleg akkor, ez egy súlyos vita körülmény, hogyha valaki elrejti a valódi személyazonosságát, tehát álnéven vagy anonim módon posztol. Ugye most nekem, ahogy ezt olvastam, ezt a hírt, az első gondolatom Fabrizio Romano volt, hogy az ő esetében, most gyakorlatilag olyan, mintha egy influencer megosztana egy hírt, és mondjuk nem tudom, az lenne a neve, vagy hogy nyuszika muszika, akkor
3: csak
2: az
3: itt
2: még...
3: Ugye az van, hogy dezinformáció, tehát nem volt valós az, amit...
2: Ez egy feltételes módban megfogalmazott hír volt, hogy úgy tudja, úgy hallotta, hogy az egyik játékos készül az egyik csapatból, a Galatasarayba, teljesen mindegy. És elképesztő, hogy ez kicsit ilyen gumiszabály, mint oly sok minden, hogy úgy fogalmazták meg, hogy gyakorlatilag nem tudhatod, hogy pontosan miért járhat a büntetés. És ez, mi azért beszélgetünk most róla, mert a sportban ez volt az első alkalom, hogy alkalmazták ezt a törvényt, amit amúgy oknyomozó újságíróknál STB már többször bevetettek, és le is ültettek vele a médiában dolgozó személyeket, de a sport eddig kimaradt, úgyhogy most felkerült a palettára. Hozzáteszem, az úriembert felmentették.
3: Nem értem, ebben mi a probléma, hogyha leír valaki egy valamit?
2: Tehát, hogy úgy értelmezed a törvényt, ahogy éppen kedved van hozzá. És eddig a sportot békén hagyták, de most valószínűleg szerintem az lehetett, hogy az, aki ennek utána ment, vagy felkapta a fejét, az biztos, hogy vagy Galata rajongó, vagy az ellenkezője. Tehát, hogy személyes érintettsége lehet a szurkolásában, amivel úgy érezte, hogy na ezt azért már ne.
1: Az, hogy itt, de van már Magyarországon is máshol is törvény erre, hogy mit írhatsz, milyen néven, hogy ellenőrizhetnek komment, és a többi, és a többi. Hogy én csak ezért léptem most be egy csomó, például a Zuglói fórumba is benne, vagy a Zuglóiak fóruma. Hát gyerekek, ami ott megy, nem?
3: Hát ez az, hogy ott mindenkit le lehetne.
1: Hát minden, tehát olyan anyázások és fenyegetések, egyébként szerintem most borzasztó a közmorál itthon szerintem nagyon gacsa, de most minden oldalas, nem politikai, hanem egyébként amit megengedünk magunknak a másik emberre szembe, azt én komolyan mondom, nálam kivéri a biztosítékot, tehát ez nem lehetséges, és ugyanakkor meg mégis majd hagyják, tehát hogy ezzel nekem ez a gondom, tehát amikor leírsz valamit ilyen helyzetben, mondjuk török újságírónál, aztán pláne, hogy kellene olyan etikai és olyan szakmai alapszabályoknak lenni fejben, hogy azt ő tudja megalapozottan utána járni, nem is oknyomozóként, de hogy mégis bizonyosságot szerezzen, amit leír, az úgy van, mert annak súlya van.
3: Jó, de ettől függetlenül lehet olyan, hogy félreinformálják még őt is, és azt hiszi, hogy jó, megír egy nagyon jó cikket, és közben hát...
1: Én szerintem ez így speckó, tehát itt valakire, amit mondott a Zsófé, ez egy gumi sztori, rengeteg ilyen van, így, mint a kéz, meg a lesni, de a kéz szabálynál. Tehát szerintem rálőtte, szerintem odaért, szerintem elindult a kéz, akkor mozgásban volt, nem beszélztette, nem gólbata, és akkor úgy gondol az egyik bíró, hogy ez informálja, vigyük el, ez műktesek bukik, és akkor elvitték szegény, és nem tud enni szegény. Na mindegy, nem tudom, mi a dolog lényege, de azt hiszem, talán egy picit túlkapást szagot érzek ebben, de nem tudjuk.
2: Reméljük, hogy ez Törökország határain belül megáll, és ott sem gyakorolják majd sokszor.
1: Álljon is meg, tehát Törökország belül. Épp tegnap mondtam egy beszélgetésben, nem tudom, ti voltatok-e már Törökországban?
3: Igen.
1: Tehát voltunk, ugye nyilván gondolom sportolóként voltam. De hogy ezt megfigyeltétek el, mi Antaliában voltunk egyszer, és be akartunk menni a városba enni valamit. Nem volt rossz a kaja a szálldában, de nézzük meg autentik módon, hogy élnek a kis török barátaink. És állunk a busz megállóban, és megáll egy autó előttünk. Azért tudtam, hogy autó, mert láttam, hogy autó, mert nem jöttem mondani. És azt nem tudom, vágjátok-e, mert közben beszéltünk ott a sofőrrel. Először is mondta, hogy elvinne, hova megyünk. Hát mondom, várjuk a busz. De ne várjátok, hát leviszlek. Mondom, jó, miért ne? Minimál pénz. Mondom, hogy úgy sikert van a buszegyre is adni. Kiderül, beültünk egy házas pár mellé, akik szintén ugyanígy egy busz megállóba kerültek be a kocsiba. És a dolog lényeg, hogy néztem az autót, amíg ugye átmentem a másik oldalra, és beszálltam. Gyerekek, az első, nem tudom, lámpa, meg nem tudom, motoráztető, az mondjuk Peugeot, a három ajtó, Opel, a csomagtartó hátsó lámpa, BMW, és beszálltunk a kocsiba, egy Alfa Romeo volt. És mondom, érzem, hogy ennyire szereti a különböző típusú autók. Ne, itt úgy csináljuk Törökország, vagy nem foglalkozunk ezzel. Ha valami összetörik, elromlik, le kell szerelni, akkor ami van, és jó, valahogy egy kis átlagtás, az fölpatintják. És így ültünk egy autóban, ami 4-5 autóból állt. Szóval a török felfogás, mentalitás, én ilyen szempontból adom. A többi az van némi több gondolat is. No, szóval akkor haladjunk, és jó reggelt kívánunk mindenkinek. 0-30-55-55-605 az elérésünk. Szóljatok hozzánk bármikor, örülünk, mindig minőségi jelenlétet mutatnak a hallgató üzenetek. Aztán, hogy mi lesz ma, persze itt vannak is zenés étlapunk, azt mondja, 7 és 8 óra között Bánki Dodival erősödünk, érkezik, és majd vele is. Például teniszről beszélünk, mert Gyokó bedobott egy nagyon érdekes történetet, miszerint egyrészt aggódik a sportág jövőjét, egyre több fiatal van, szeretné, hogy a fiatal generáció itt tartósan jelen lenne, úgyhogy szabálymódosításokat is javasol Gyokovic, szerintem neki higgyük, hogy lehet, hogy ennek van némi alapja, és aztán ugye Mourinho szó szerint mindenbe beleszól, és a Madridnál erről beszélünk majd 8 és 9 óra között is, többek között László Csabát is megkérdezzük az ügyben, hogy mit és mennyiért és hogy érdemes közbeszólni és beleszólni egy edzőnek a csapat, illetve a játékosok életében. Aztán persze 9 és 10 óra között Edvi Lacival is érkezünk és vele beszélgetünk, felvezetjük az úszó EB-t. 3 perc van, ez 6:30, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Részleges napfogyatkozás lesz naplementekor. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Beszélt a szembenézés elkerülhetetlenségéről is, valamint az államról való közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Illegitimnek és 1956 örökségének megcsúfolásának tartja Baka András megválasztását Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence szerint az új államfő nem testesíti meg a nemzet egységét. A Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László pedig úgy fogalmazott, Baka András 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet ma a kormány, az ülést a paksi atomerőműben tartják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A közteher eddig 5% volt. Áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették. Emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott, speciális szemüveggel szabad nézni.
0: Közlekedés.
1: A 67-es főúton Polányi és Gamás között egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 67-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Derült, napos, száraz idő lesz ma. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Európa bajnok lett Halász Bence. Európa csúccsal jutott döntőbe 200 méter háton Kós Hubert a párizsi EB-n. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A kalapácsvető Halász Bence aranyérmet nyert a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal lett Európa bajnok. Halász Bence pályafutása 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. A friss Európa bajnokkal Regős László Pál beszélgetett.
3: 84 méter 25 cm, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen 5 kísérletért 80 méter följéből 4-et ért.
4: Hát elképesztően érzem magam. El is tudom, hogy mit mondjak, ugye. Gyakorlatilag most ez a 8. érmem, és most értem a legfényesebbet. Hát nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak haba tortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepednie. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, na, tényleg, ebben nem volt több, abba a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 fölött van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
3: Addig milyen volt a verseny, mert ugye rögtön az első dobásod elérre álltál, és ott is maradtál. Mennyire volt benned, hogy akár Hummel, akár Kohan, akár bárki meg tud még szorongatni?
4: Lehet, hogy ezt a sokan a külső nézők közül nem

0: most nyilván a verseny után már mondjuk, hogy két éve mi történt Rómában, és hogy hányszor voltál nagyon közel, és most pedig egy elképesztő magabiztos győzelmet arattál.
1: Természetesen nagyon sokszor eszembe jut itt a... Ezt nem én mondom, a többiek mondták verseny közben, főleg ugye a görög meg az ukrán barátom, hogy most úgy érzik, hogy ez az én időm pont most. Ugye Rómában is gyakorlatilag egy dobás választott el, előtte még két évvel előtte, ugye ott is egy Münchenben, de tényleg ez most egy más szint már, akkor még talán nem is értem meg rá, de most azt hiszem, hogy tényleg egy szülnapi ajándékot megdobtam magamnak.
2: Az Európa-bajnok Halász Bencét hallották, aki augusztus 4-én ünnepelte 29. születésnapját. Ugyancsak kalapácsvetésben Szabados Ármin a 8. lett. Szintén a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Kozák Luca pályafutása 2. EB döntője után Regős László Pálnak nyilatkozott.
0: Milyen volt ez a két futás, mert az elődöntőben is, ugye ott első helyen érte egyszerbe, és nagy kóba jutottál a fináléba, és aztán a döntőben is egy nagyon hasonló időeredményt futottál.
3: Igazából ez volt a rajtás, ezt ki lehet mondani, tehát ugye szézenbeszek alapján negyedik voltam. Szerintem az arany és az ezüstérem az nagyjából már le volt játszott, igazából a nagyon szoros volt a verseny, úgyhogy ez volt a realitás. Azért ma az időjárás nem kedvezett a sprintnek, tehát hogy végig... Most az este folyamán erős szembeszélőink voltak, ez az idő is megálltott. Nem mondom, hogy boldog vagyok, mert azért nyilván titkon, nem titkon kimondva, nem kimondva, de szerettem volna érmet szerezni. Szerintem utólag benne lehetett volna. Az elejébe hagytam szerintem, a vége az a zseniálisan jó volt szerintem. Nagyon azt éreztem, hogy jövök, utána viszont, az elején viszont nem tudtam megcsinálni. Itt azért nyilván erőkérdés és az a szembeszélbe, hogy lehet futni, de nem tudok mit mondani igazából. Nem vagyok szomorú, nem vagyok csalódott, de van bennem egy pici hiányérzet.
0: Azt, hogy nem kellett előfutamot futnod, az segített bármennyire? Hogy érzed?
3: Szerintem 100 gáton, meg 100-on. Én azt mondom, hogy így úgy játsz hozzá, hogy tudod, hogy kell vagy nem kell. 400-on szerintem nem kell első kör futni. Én azért már május végén, ugye, amikor 60-tot futottam, azért tudtam, hogy nem kell nekem első kört, hogy teljesen arra álltunk rá, hogy egy napos verseny, és úgy készültünk. Ha kellett volna, akkor meg úgy készülünk, hogy két napos, ez igazából szerintem nem volt se segítség, se hátrány.
0: Milyen volt a két futás közötti időszak, az, hogy sikerült eltölteni?
3: Pont azt mondtam edzőmnek, hogy mindig panaszkodok, hogy nem szeretek átmozgatni versenyek előtt, mert tényleg a legunalmasabb dolog, és most kijutottam, hogy az ilyen, amikor ennyire szorosan van két futás, ott az itt nem akart elni. Úgyhogy ez egy nagyon rövid idő, igazából nagyjából egy órát voltam hátul. Abból fél órát megtettem, fél órát próbáltam kicsit vissza lenyugodni és fókuszálni. Nem először volt ilyen, úgyhogy igazából akkor semmi egyszer nem csinál az ember, csak próbál fókuszálni.
2: Szintén az atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti programjában a férfiaknál 400 méteres síkfutásban Molnár Attila és Enyingi Patrik is bejutott a döntőbe, akár csak a női rúdugróknál Kleckner hangát a selejtező után Regős László Pál kérte összegzésre.
0: 440 centi lett az eredményed, milyen volt ez a selejtező, a 450 már nem sikerült, addig magabiztosnak tűnt.
4: Az elején kicsit így megvoltam ijedve, mert nagyon szeles volt a pálya, amire amúgy így számítottam, de nem gondoltam, hogy ennyire kavarogni fog, de szerencsére a melegítés amúgy jól sikerült. Kisebb rudakkal ugrottam, mint amivel szoktam amúgy, vagy mint amivel az OB-n ugrottam, de hát ez ilyen a rudugrás is, meg nyilván a pálya is, meg kell szokni a különböző körülményekhez. Nagyon jó ugrásaim voltak a 450-re is, szóval nagyon lelkes voltam, vagy nagyon bennem volt, hogy sima, hogy meg lehet. És utána mondta az edzőm, hogy várjunk még egy picit, mert hogy benne lehet, hogy akkor, ha még két ember nem ugorja át, akkor az utolsó helyen én fog bejutni a döntőbe, aminek nyilván nagyon örülök, mert ez az első felnőtt világversenyem. Nagyon sok minden kellett, hogy ezt elérjem, és nagyon sok mindenki támogatott ebben, és ez így nagyon hatalmas nagy élmény, hogy idén akkor ez sikerül.
5: Nemzeti Sportkrónika.
2: Európa csúccsal jutott döntőbe 200 méteres hátúszásban Kuhs Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul minden idők második legjobb idejét úszta tegnap ebben a számban. Kuhs Hubert tehát erődemonstrációt tartott a középdöntőben, majd Kósos Kristófnak így értékelt.
6: Mostantól 1:52:30 az új Európa rekord 200 háton, a csúcsot továbbra is Kuhs Hubert tartja, de azért az ilyen úszások után az jellemző, hogy nem vagy túl

0: Jól, most egy picivel később, hogy érzed magad?
1: Ha most őszinte kell, hogy legyek, nekimentem a világcsúcsnak, egész nap éreztem, hogy jó formában vagyok, hogy jól érzem magam, és ezt egy picit úgy gondoltam át, hogy ugye most van ez a 3 évem, ahol a toppon leszek, és ez volt az első próba, úgyhogy van még minimum 2, reméljük, ugye a budapesti VB meg az olimpia, de reméljük, hogy még holnap is fogok tudni valamit találni, és egy picit kiavítom azt, hogy szépen mondva egy idióta voltam az első százon, úgy elkezdtem, mint ha mondjuk egy százat úsztam volna így visszanézve, de belülről tényleg azt éreztem, hogy jól haladok, hogy teljesen jól vagyok a 100 után, és hogy bírom még. Egészen 150-ig bírtam, az utolsó fordulót is nagyon jól bírtam, és utána hirtelen a karom meg a lábam teljesen meghalt, úgyhogy olyan érzésem volt, mint még soha, de nyilván, hogyha valaki 52-t úszik, akkor az érezze is ezt. Remélem, hogy holnap fogok tudni, hát reméljük tudunk javítani, nyilván ez nem olyan dolog, hogy repkednek az 52-k, de főleg így, hogy lesz holnap egy 100 pillangom, de azért, ha nem is döntöm meg a világcsúcsot most, akkor legalább úszok egy olyan időt holnap is, amire büszke lehetek, és amivel a következő évben, vagy a következő 2 évben legyen a legtöbb esélye megdönteni.
0: Amikor itt a rajtnál megláttam a 0.55-ös reakcióidőt, egyből megjegyeztem, hogy ne lepődjünk meg, ha ez ma világcsúcs lesz, de itt menet közben neked, mert említett, hogy ez egy új élmény volt az egész, menet közben hol volt az, ahol érezted, hogy jó úton vagy, és nagyjából ez az a szint, ami kell ehhez?
1: Végig azt éreztem én. Igazából már ugye ezt így reggel éreztem a reggeli úszás után, hogy gyors a medence, és ez ma meg lehet. Nyilván a Leonnak a 200 gyorsa után is éreztem, hogy ha ő tud ilyet 200 gyorsan, akkor lehet, hogy a 200 hátam is jó lesz. Úgy gondoltam tényleg, hogy minden esélye megvan arra, hogy megdöntsem, és lehet, hogy meg is dönthettem volna, hogyha kicsit visszafogom az első százat, de nyilván nincsen ilyen, hogyha a sportban, és a pillanatban meg kell csinálni, ugye, ahogy ezt elmondták nagyon-nagyon sokan, hogy nyilván akkor kell megcsinálni, amikor fontos, és ma nem sikerült.
2: Szintén 200 méteres hátúszásban Rácz Zsombor nem jutott fináléba. 3 magyar érdekeltségű döntőt rendeztek tegnap az úszó EB-n. Jakül Vivien 800 gyorsan 5. lett, Milák Kristóf 50 pillangó, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt 6. Milák nem sokkal később a 100 gyors középdöntőben is érdekelt volt, és futam 3. biztosította helyét a döntőben, és ott lesz a fináléban Németh Nándor is, aki új országos csúcsot is úszott. Most őt hallják, Kósós Kristóf a riporter.
3: Ez egy nagyon jó leső úszás volt, és örülök, hogy igazam lett, és a reggeli első úszás volt az, ami kicsit nyögvenyelősen ment, úgyhogy ezt már régóta kergettem, ezt az országos csúcsot. Nyilván most már annyira nem, 27 évesen nem az a lényeg, de azért mindig jó egy új egyéni csúcsot úszni, úgyhogy döntő megpróbálok még egy ilyen ilyet. Nagyon erősem ez, főleg a 2008-as spanyol az nagyon összekapta magát, de nem verhetetlenek, úgyhogy holnap még keresünk egy pár tizedet, hát a fel lehet férni arra a dobogóra.
0: Ugye a számok alapján egyértelműen életed legjobb 100 gyorsa volt ez, viszont érzése milyen volt? A rajtot jól elkaptad, az első tempóval talán most nem volt baj, szóval hogy érezted?
3: Igen, egy jól összerakott úszás volt, és 3-0-ra kezdtem, ami azt jelenti, hogy 4-4 lett visszafele, amit nagyon sokat gyakoroltunk most edzésen, ugye nekem mindig jól ment ez a második 50, de hogy visszatérjen az a második 50, amit én tudok, és most úgy néz ki, hogy jó úton mentünk, és jól sikerült a formába hozás.
2: 800 méter gyorson pedig Sárkány Zalán és Rasoszki Kristóf is bejutott a döntőbe. Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott, és a második legjobb idővel biztosította a helyét a ma esti fináléban. Sárkány Zalán Katona Lászlónak értékelt az előfutama után.
4: Azt láttam, hogy jó iramot diktálunk, és így gondoltam, hogy ilyen 45 környékén fogunk úszni, de aztán úgy voltam, hogy megyek tovább a Némettel, mert azért tudom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal úszó, és úgy voltam, hogy szerintem megéri azt, hogyha vele elúszok. Tudtam, hogy itt az ír srác most nem feltétlenül fogja annyira nyomni, vagy nem feltétlenül olyan formában, és ezért nem vele kell számolnom. Nagyon kíváncsian vártam ezt az előfutamot, mert nem tudtam, hogy mire számít, csak most így a felkészülés során nagyon jól sikerültek a táborok, de ugye van egy váll problémám, és attól kicsit tartottam, hogy hogyan fogom érezni a vizet. Hál' Istennek nem volt vele probléma, úgyhogy ezt próbálom majd kitartani az Európa-bajnokság végére. Nem volt egy rossz úszás, és nem is éreztem azt, hogy ez így fúra kimerített volna, úgyhogy ez egy jó jel, nyilván azért savasodtam a végére. De szerintem egy jó úszás volt, és ebben egy jó döntő lehet.
5: Szavaidból azt veszem ki, hogy ebben még van akkor. Tudsz faragni az időből is akár? Délután, vagy inkább ez a délelőtt kedvez neked?
4: Hát mindenféleképpen a délután, egyszerűen a bioritmusa minden embernek szerintem úgy működik, hogy délután este sokkal jobban tud formába hozni, és nekem is a vállam meg a testemet jobban be tudom melegíteni egy délután folyamán, mint egy úgymond reggel. Hát ugye a reggeli úszások még talán egy fokkal jobbak szoktak lenni, mert akkor edzünk, mint hogy dél körül, úgyhogy ahhoz képest ez még talán egy hátráltató tényező volt, de nem panaszkodom, mert ez tényleg egy gyönyörű idő volt szerintem.
2: Fél tíztől az úszó, míg 11 óra 20 perctől az atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
8: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Csonka Zsófia és Gyurta Gergely. Halász Bence 84 méter 25 cm-es dobásával új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével pályafutása első felnőtt aranyérmét szerezte meg kalapácsvetésben a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. Jöjjön dobásainak összefoglalója.
9: És akkor most dobókörben Halász Bence, a dobóese kiválósága, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüst és egyszeres EB bronzérmes. Nagyon nagy az érem kollekciója Bencének, az arany még hiányzik, és azt hiszem, hogy ő is ezért az aranyéremért jött most ide. Ehhez kéne egy kiváló dobás, akár már elsőre. Halász Bence ebben a pillanatban hajítja el a kalapácsot. Nézem, hogy hova esik. Ez egy 80 fölötti, hogyha minden igaz. Várjuk ki a végét, a fehér zászló magasban. Érvényes Bence próbálkozása, és megkapja a tapsot a lelátóról. Egy remek bemutatkozás Bencétől. Első dobásra egy ilyen, az mindig önbizalmat adhat a továbbiakra, főleg úgy, hogy említettem, a bemelegítésnél volt egy szektoron kívüli kísérlete. Halász Bence 80 méter, 96 centiméter, átveszi a vezetést, és akkor ez tényleg egy kiváló kezdés a magyar versenyzőtől. Beszéljünk inkább Halász Bencéről, aki megkezdi a forgást, és megint csak elveti a kalapácsot, és ez is jónak néz ki, nagyon jónak néz ki. Bizony 80 fölött óriási üvöltés tör ki Halász Bence szájából, torkából, és még az is lehet, hogy 81 fölött is van, így megint csak azt tudom mondani, hogy szabad szemmel nagyon-nagyon jól néz ki Halász Bence dobása. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni az eredményjelző. A testbeszéde azt árulja el, hogy ez egy nagyon jó dobás volt, hogy ezzel akár javíthatott is, és az élen tovább javíthatott. Bizony, hogy javít. 81 méter, 84 centiméter. Halász Bence majdnem egy méterrel megjavítja az első körös dobását. Összesen, ha jól számolom, 88 centiméterrel. 81-84, óriási. Jól van, Bence. Halász Bence a dobókörben, 5. alkalommal a mai döntőben. Nagy erünk, Bence. De jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni, de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében. És Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot. Nagyon jónak tűnik. 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási taps a lelátóról, ott a stábtagok, Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet. Kapom az információt a szerkesztőktől, mert tényleg hatalmas kísérlet, annyira talán nem volt nagy. 84 méter, 25 centiméter, te jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, ezt nagyon gyorsan le kell ellenőriznem. Halász Bence 84-25-tel megdönti tavalyi egyéni rekordját, amit a Gyulai Memoriálon dobott, azt a 83-18-et, de több mint egy méterrel, te jó ég! És ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani. 2003 után, 2003. augusztus 10-e után, hát majdnem napra pontosan 23 év után Halász Bence országos csúcsot dönt. És már nem Annus Adrián az országos csúcstartó, aki ugye itt van a stadionban, ott ül a lelátón, és Szaba saját szemével láthatta ezt a dobást. De micsoda dobást! 84 méter, 25 centiméter. Hát lehet, hogy meg lesz az arany Halász Bencének, amire már olyan régóta vágyik, és olyan régóta megérdemelni. Csak valami mindig jött, akár egy Katzberg, akár egy Nowitzki. De most nem lehet, hogy ezt elvegyék tőle. És akkor jön Merlin Hummel, aki itt már egy picit megünnepelte azt, hogy Kohán nem dobott nála nagyobbat. Hát azt hiszem, hogy ő sem hisz abban, hogy 84-25-öt dobjon. Mondom az ő egyéni csúcsát, és ez 82-77. Az is egy fantasztikus eredmény. Halász Bence is tapsol Merlin Hummelnek, aki a közönségtől kérte elsősorban, de Bence rendkívül sportszerű. Kohán gratulált közben Halász Bencének, Hummel pedig talán az eddigi legkisebb dobását mutatja be. Kedves hallgatóink, Halász Bence Európa bajnok! Merlin Hummel 70 méter alatt, piros zászló, mert nem is méreti le. Ez pedig azt jelenti, hogy Európa bajnoki aranyérmet nyer Halász Bence. Élete első aranyérme egy nagy világversenyről. Azok után, hogy annyiszor ott állt a dobogón, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnokságról is két ezüstje van, és egy bronza, és három világbajnoki bronzérme, és Halász Bence megint ott van. 84 méter 25 centi, hát nem tudom, hogy ő most milyen gondolatokkal lép oda a dobókörbe, mert kötve hiszem, hogy ő is itt azon gondolkozik, hogy tovább javítson ezen. Ez már csak az örömjáték, az örömdobás, és bele a hálóba, ahogy azt kell. Teljesen mindegy, senkit nem érdekel. Halász Bence meghajol a lelátó felé, és magasba tett kezekkel ünnepel, mert hogy 2026-ban Birminghamben a férfi kalapácsvetés Európa bajnoka, Halász Bence egy új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, 84 méter 25 centiméterrel ízlelgetni kell ezt még, azt hiszem sokáig, kimondani is nehéz, de megvan az aranyérem Halász Bencének. Óriási eredmény az atlétikai Európa bajnokságon, megvan az első érmünk, és rögtön egy arany. És az a Halász Bence, aki nem győzöm hangsúlyozni, hogy talán senki más nem érdemli ezt nála meg jobban, azok után, amilyen úton ő végigment, teljesen tudatosan, és mindig volt valami, akár az, hogy Katzberg feltűnt a mi szemünk előtt tulajdonképpen a semmiből, és elvitte előle ugye a budapesti VB-n az aranyérmet, illetve ott még Bence bronzérmes lett, de aztán a párizsi olimpián az aranyat, vagy épp a 2024-es római EB-n, ahol az utolsó körben dobta túl Halász Bencét Wojciech Nowitzki, és így jött össze csak az ezüst. De most Halász Bence kisétál, átsétál a rekordtáron, a futópályán, és kimegy oda az edzőjéhez, Német Zsolthoz és a többiekhez, és azt hiszem egy magyar zászlót is fog kapni. És ez a magyar zászló, bár minden magyar zászló szép, de talán ez a legszebb, amit valaha a kezébe fogott Halász Bence. Mert most Európa bajnokként teheti meg. Egy óriási ölelés Német Zsolttól, közben Igaz Bálint átöleli mindkettőjüket, és ráborítja Halász Bencére a zászlót, aki tehát 2026-ban Birminghamben Európa bajnok lett férfi kalapácsvetésben 84 méter 25 centiméterrel.
10: Az Európa bajnoki aranyérmes kalapácsvetővel, Halász Bencével Regős László Pál interjút is készített.
9: 84 méter 25 centiméter, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen öten vagy öt kísérletért 80 méter följéből négyet ért.
11: Hát elképesztően érzem magam. El is tudom, hogy mit mondjak, ugye gyakorlatilag most ez a 8. érem, és most értem a legfényesebbet. Hát nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. Az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak haba tortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepedni. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, na, tényleg, ebben nem volt több, abban a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 felett van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
9: Addig milyen volt a verseny, mert ugye rögtön az első dobásod elérre álltál, és ott is maradtál. Mennyire volt benned, hogy akár Hummel, akár Kohan, akár bárki meg tud még szorongatni?
11: Lehet, hogy ezt a sokan a külső nézők közül nem tudják, vagy nem úgy veszik észre, de ezekben a fiókban, a mislifcsúkban is, a felsoroltakban is, ezekben bármikor benne van, egy 81, és akkor már utána, hogyha vérszemet kapni, én dobhatna 82-t, tehát tudják, hogy hogy kell. Igazából bennem volt, az sokat számított szerintem, hogy tényleg az ér álltam, utána maga biztosan tudtam tovább versenyezni, ami picit talán, most így kaparom a levegőt idézőjelre, ami megnyugtató volt, Hogy láttam, hogy ők küzdenek a dobókörrel, és én meg közben én táncoltam benne, jól éreztem magam. Igazából tehát nem szerettem volna, hogy első dobás, majdnem 81, azt tudtam, hogy ez nem lesz elég. A másodikra már azt gondoltam, hogy ez talán elég, de hát nagyon hosszú egy verseny, és tényleg bármikor bárki beletalálhat, mert olyan szinten vannak a fiúk.
9: Ilyenkor eszedbe jut, most nyilván a verseny után már mondjuk, hogy két éve mi történt Rómában, és hogy hányszor voltál nagyon közel, és most pedig egy elképesztő magabiztos győzelmet arattál.
11: Természetesen nagyon sokszor eszembe jut itt ezt nem én mondom, a többiek mondták verseny közben, főleg ugye a görög meg az ukrán barátom, hogy most úgy érzik, hogy ez az én időm pont most. Ugye Rómában is gyakorlatilag egy dobás választott el, előtte, még két évvel előtte, ugye ott is egy Münchenben, de tényleg ez most egy más szint már, akkor még talán nem is értem meg rá, de most azt hiszem, hogy tényleg egy szülinapi ajándékot megdobtam magamnak.
10: Ugyanebben a számban, tehát kalapácsvetésben Szabados Ármin a 8. helyen végzett, ami pedig a többi magyar szereplést illeti, a ma délelőtti eredményeket. Szikszai Róbert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében, így lemaradtak a döntőről. Ilovszki Dominik előfutamában az utolsó lett és nem jutott be az elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton Eszes Dánielnek sem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban. Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának a mai nap legjobb atlétikai híre, sőt a legjobb sporthíre, hogy a kalapácsvető Halász Bence Európa-bajnok lett.
8: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Európa-bajnok Halász Bence dobásainak összefoglalóját hallhatták.
6: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Fisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
13: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra múlt egy picivel, 7 óra 6 perc van jelen helyzetben. Ma pedig augusztus 12-e és szerda. Ma reggel a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában egy kiváló csapattal ülök. Ma itt van például Csonka Zsófi. Hello Zsófi!
2: Hello, Harsányi Levivel az élen.
1: Gyurta Gergely, azaz Gege.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: És Pánki József, azaz Dodi.
4: Jó reggelt, Magyarország!
3: Kicsit zöldültünk.
1: Igen, figyelj, de hogy neked mi a beceneved? Gege, Dodi.
2: Sophie. Na. Általában.
1: Sophie, hát én, aki ugye Balaton. Fiatal koromat a felnőtt filmek árnyékában töltöttem, a Sophie az mindig egy
4: de nem, Balaton Almádiban egyszer bejött egy srác a diszkóba, egy szőke kaulát? Jó, Sophie-t
1: kérjük! Hát,
4: duhányos volt.
1: Ez mindig. És ha már a becenevekről, az elnevezéseknél tartunk, akkor feltettem egy kérdést, mert egy kedves barátomat 6-0-ra vertem meg, hogy tudják-e a hallgatók, vagy ti, hogy hívják azt, amikor a teniszben valaki 6-0-ra megveri a másikat.
2: Nekem volt egy gyenge tippem, de nem
1: tetszett. És mi lett volna a tiéd?
2: Hát Djokovic. De jaj, nem tetszett.
1: Az egy gyenge volt. De hogy ezzel nincs baj. Sanyi Debrecenből jutott nekünk. Debrecenből hallgat minket valaki, Sanyi. Nagyon-nagyon nagy vagy. Utólag is boldog névnapot, ugye március 18-án volt. És azt írja nekünk, hogy úgy hívják ezt. Ti tudtátok egyébként?
3: Nem.
1: Tehát Bagel. És álltak a nulla a formája miatt, hogyha elfordítod, akkor...
2: Lukas a közepe.
1: Bagel.
2: Mint egy nagy nulla.
4: Én tudom, mire tippeltem. Simándi József.
1: A simán József is lehet, igen, vagy ahogy szoktak mondani, hogyha 6-0, akkor miért jöttél el, mert nem jössz el, akkor is 6-0 lesz az eredménye szártában. Na, de ha már ennyire bedobta ide a témát Zsófi, azaz Sophie a tenisz, akkor minden idők ugye legeredményesebb teniszezéről szól a következő hír, illetve hát nem feltétlenül róla, de egy érdekes, úgynevezett szabálymódosítást vetett fel Novák Djokovic, aki 24-szeres Grand Slam torna győztes, hát ezt nem lehet elképzelni, hogy utána a nyomában, a nyomdokaiban kik vannak, ugye, a három nagy, ugye, Rafa Nadal és Roger Federer vannak közvetlen mögötte, ha jól emlékszem, 23 és 20 Grand Slam győzelemmel, ezt én szerintem a következő, nem tudom, 100 évben nem nagyon fogják megdönteni, vagy megközelíteni sem. A most nagyon futó Alcaraz és Sinner úgy áll, ha jól tudom, fejből nem vagyok annyira ilyen szempontból ott topon, de talán ketten együtt, ilyen hét, ketten együtt vannak hét Grand Slamnél. Na, szóval Djokovic azt mondta, hogy a teniszben komoly változtatásokra van szükség, a sporták szeretné megtartani szurkoló bázisát, azt a magot, azt a közönséget, aki ugye jár ezekre a tenisz tornákra, a fiatal generációt sem akarja elveszíteni, meg kellene változtatni. A pontozási rendszert, mondta Novák, 6 játék helyett szerinte csak 4 játékig kellene játszani minden szettet, minden meccsnek 5 szetig kellene tartania, és a meccseknek nem szabadna 2 óránál hosszabbnak lenni, mondta a szerteniszező, aki nem először szólt meg a témában, mert már korábban is beszélt arról, hogy a mostani fiatal generáció figyelmét 3-4-5 órán keresztül nehéz fenntartani, és a tenisznek is alkalmazkodnia kellene a tartalomfogyasztási szokásokhoz. Eddig a hír nagyon röviden, nagyon érdekes, szerintem egy eléggé cunamis témát dobott ide Novák Djokovic, hogy mindegy, hogy honnan közelítjük meg. Eleve hogy gondoltok, mert ugye, amikor itt főleg itt sporták szabályozásokról beszélünk, meg változtatásokról, nyilván az úszásban mindjárt Gege majd jön, hogy ott egyáltalán mit változtattak, mit nem, ott is volt néha, próbáltak hozzányúlni. Szerintem a foci az, amelyik ez a leginkább a foci tartotta magát legtovább, ott alig-alig van szabálymódosítás, de a VAR voltán a legutolsó.
2: Mert az meg előtt, az ivószünet gyakorlatilag. Az ilyen,
1: de az nem szabály, az csak egy ilyen, az nem lesz, az csak egy ilyen hogy mondjam, éppen aktuális, de ami alapvetően, tehát meg változtatná a sporták szabályt. Már azt, hogy most itt 6 helyet ugye 4 játékra rövidíteni, 4 gémre rövidíteni a szetteket Djokovic, az nem azt jelenti, hogy most egyszer, vagy nyáron, vagy tél, hanem az egy rendszermódosítás. De hogy jöttök ti ezek a változtatásokkal eleve? Hát az újítással belenyúlunk, valaki kitaláltak egy szabályt mindenre, teniszre is, és a többi.
4: Én ókonzervatív vagyok a futballban mindenféleképpen, és én rettenetesen rühelem ezt az egész VAR-t, mert csak az űrzavart hozott. Nem érdekel a 80%-os igazság, a 20% igazságtalanság az nagyon zavar.
1: Hát te is közelted.
4: És Gyokó meg halad a kóra, mert hát ugye látjuk a fiatalokat, hogy nem a szemtől szembe való személyes beszélgetések viszik az ügyet, hanem a megtekintés, a like. A másodperces
1: hírek. Felgyorsult minden, így.
4: Minden felgyorsult, és ebből a szempontból igaza van fenntartani a figyelmet. Igen, szóval lehet, hogy van oka változtatása, nem vagyok szakértője a tenisznek, de valahogy valamilyen szinten vissza kéne hozni azt a romantikát, amit a Björn Borg, Jimmy Connors féle páros meccsek adtak nekem, legalábbis kamaszkoromban.
2: De most akkor azt mondod, hogy a teniszben oké lehet, miközben tavaly pont a focival kapcsolatban voltak ilyen felvetések, hogy le kell venni 25 percekre a játékidőt, pontosan a fiatalok miatt. A különböző statisztikákra hivatkoztak, hogy ez a generáció sokkal rövidebb figyelmi fókusszal rendelkezik, nem érdekli őket, elkapcsolnak, el fogja veszíteni a futball azt a támogatottságát, nem nevelik ki a következő szurkolói generációt, adott esetben a család, a klub, és így tovább, és összességében mi lesz majd a futballal. Na most akkor, ha ilyen szemüvegen keresztül nézzük, ezt például támogatnád, mert most gyakorlatilag Djokovic kis túlzással hasonlót szeretne meghonosítani a teniszben.
4: De miért a sportágat kell megváltoztatni? Miért nem a fiatalokat?
2: Köszönöm szépen. Én nekem úgy ugyanez volt a véleményem, hogy végre, tehát a sport szerintem az egyik utolsó zászlóshajó, főleg ennek a generációnak, és amúgy általában az embereknek az életében, ahol az alapértékek kitöltik a teret. Illetve az emberi teljesítő képesség határai kitöltik a teret, és annak van egy emberi ritmusa, hogy nem gépekké válunk, mint ahogy most már tényleg minden nagyon a gépekről szól körülöttünk az életünk legtöbb területén. Végre ott a sport, ahol tényleg húsvér embereket látsz küzdeni, és annak az életnek van egy tempója, és a gyerekeknek én azt remélném, hogy a sport ezt adná át, hogy ezek a futballisták ennyi percen keresztül így tudnak futni, annyi percen keresztül meg amúgy tudnak futni, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Ott is felmerült, hogy csökkentsék. Például
2: ezért mondom,
1: nem tudom, a 45 percet 30-ra, mert igen, nagyon volt, hosszú. Igen, az a kérdés, hogy hagyjuk el, tehát elengedjük el ezt, hogy a kor halad, és gyorsan, és minden gyorsabb, és minden gyorsítani akarsz. Internettől kezdve az elektromos autókon túl, minden olyan változásban van az egész világunk, olyan periódusban, hogy mindent le akarsz rövidíteni, minden sokkal gyorsabban akarsz nézni, valamán nem kapsz ilyen 5 másodpercen belül internetet, már ki vagy idegileg. De miért? Bocsánat, hogy alakult ez? Most nem akarunk erénkbe belemenni, de tényleg, hát meg az én nagyszüleim úgy érték le az életüket, hogy hát kézzel letekerték az ablakot, és így született meg az édesanyám, utána pedig én. Nem az a feltétlen, persze haladni kell, én ezt én mondom is, de amikor ilyen tradicionális sportágra beszélünk, mint a tenisz, akkor az a kérdés, a szabályt módosítod-e, vagy az embereket alakítod a szabályhoz? Tehát ezt a két részt.
2: Meg hogy miért teszed ezt? Tehát azért, hogy egy hivatkozunk a fiatalokra, hogy elveszítjük őket, és csak az idői keretről beszélgetünk, akkor valami szerintem hibás.
3: Hát, tehát, hogy ugye az a szomorú, hogy ugye mindent most már a TikTokhoz alakítunk, hogy tényleg 3-4 másodperce van megfogalmazni és megtartani azokat a figyelmet, amit ugye egy fiatalnak ami bevonza, mert hogyha nem, akkor tovább görgeti és megyünk tovább. De szerintem épp ettől különleges mondjuk a tenisz, hogy kiszámíthatatlan az, hogy lehet 1 óra 30 perc alatt vége a meccsnek, meg lehet 5,5 óra.
1: És hát igen, nagyon, tehát 10 perces teniszmeccs soha nem lesz. Tehát
4: az rendben.
1: Amit a fiatalok végignéznek, de hogy szerintem azzal nincs baj. Most képzeljétek azt el, hogy egy nagyon, nagyon tradicionális és nagyon az értékeire adó étterem. Nem tudom, voltatok-e nagyon komoly étteremben. Most a szó nem a Michelin csillag, mert mondom, de ahol nagyon oda teszik magukat, ahol várni kell az étere, ahol nem mész és beöntik a szádban. Ilyen alapon lehetne egy cipzár a hasunkon, amit kihúzol, és amit ennél, az így beönti valaki visszahozod a cipzárt, és mész tovább. Jól, nem. Itt szerintem az élményt, a pillanatot kell megélni. Ez, amit egyébként a fiatalok is majd a picit egy-két nyarat már átnapoznak, fogják értékelni, hogy pont ez a lényeg szerintem az élmény. És képzeld azt, hogy azt mondaná egy ilyen Michelin csillagos étterem, hogy bemész, és minden kaja 5 perc alatt kész van.
4: De picipiesetű barátom, az élményt keresik ők, csak nagyon gyorsan. Ami nagyon fontos, tekintélyvesztés van. Nagyon komoly tekintélyvesztés van a szülőknél, az orvosoknál, a tanároknál, a sportolóknál, és ez hat vissza. Ne a sportot erőszakoljuk meg, próbáljuk meg a tekintét visszaállítani a sportolókon keresztül, a politikusokon keresztül, az orvosokon keresztül, a tanárokon keresztül, mert ez a sport, ez 100 évig élt, a futball is, a tenisz is. Csodálatos embereket, és emberleg is nagyon sokat ad a társadalomnak a sport. Ezt kéne valahogy megértetni ezekkel a fiatalokkal, mert ők azért érzékenyek, vevők a jóra, a minőségre, csak nem jó felé viszi a digitalizáció. Nagyon rossz irányba vannak, és a csorda szellem is él. Tehát
1: ha most hoznánk be a teniszt, mint új sportágat, van egy ilyen új sportág, mint a padel például, az erőteljesen a teniszre támaszkodik, valljuk be őszintén.
4: Padel.
1: Mindjárt Páger Antal.
4: Csak mekkora színész volt. Na, például.
1: Őt például majd el kell mondani a fiataloknak. Szóval, hogy jogunk van, hogy mondjam, meghagyni ezeket a szabályokat, amit a tenisz adott nekünk, vagy ahogy kialakították ezt mondjuk 100-150-200 évvel ezelőtt, vagy azt is figyelj, mert akkor mi nem járunk ugyanúgy szekerekkel, meg mi nem kőbaltával csináljuk, meg két kővel csiholjuk a tüzet, tehát hogy ha mindenben változunk, akkor egy valós elvárás a világtól, hogy azok a szabályok, amiket nem tudom 1715-ben, mindjárt megnézem a teniszt mióta írjuk, hogy amit azóta akkor kitaláltak.
2: Szerintem a jó helyen kapizsgálsz, viszont nekem a megközelítés az, ami eldönt adott esetben egy ilyen szintű vitát, hogy kell-e. Ne azért kelljen, mert a fiatalok nem tudnak figyelni, vagy azt feltételezzük, hogy érdektelenek a sportág iránt, mert túl hosszú. Azért változtassunk, tehát ez egy belülről jövő igény legyen a sportágon belül.
1: Ha előre viszi, szerintem.
2: Így tehát van, azért, hogyha előre viszi, és a sportról szól, és majd ahhoz. Tehát én azért nem féltem a teniszt. A tenisz mindig is egy elit sport volt. A tenisznek meg lesz és megvan az a bázisa. Nem beszélve arról, hogy a sztárok ezt életben tartják, szerintem. Ahogy a futballt is a sztárok életben fogják tartani.
1: És egyre kevesebb a sztár pont ezért?
2: De a tenisz sztár lehet, hogy adott esetben kevesebb, vagy pont most vagyunk abban az átmenetben, amikor egy kicsit az egyéniségeket elvesztettük.
1: Nagyon jól látod, Zsófi.
2: Viszont azok a közeg, tehát az a közönség, aki mondjuk odaül és végignézi, ha másfél óra, ha két és fél óra, az a fiatalokat viszont már érdekelni fogja a TikTokon, hogy melyik filmsztár, melyik popsztár ül ott, és ha neki tetszik, akkor, tehát ha őt követi, ha őt szereti. Mondani,
3: viszont ez már nem a sportról szól.
2: Így van.
3: Tehát, és itt ez a szomorú, hogy maga a sportnak az értéke veszik el és csökken, pontosan ezek miatt, mert azt látja a fiatal, hogy jó, akkor nem tudom, jachton van, és 16 órán keresztül bulizik, akkor én is ezt akarom. Nem azt látja, hogy ő hogyan került oda, és milyen lemondásokkal, és tényleg milyen elképesztő munkát tett bele azért, hogy ő ezt egyszer oda jusson, és megtapasztalja, hanem ő csak azt látja a végeredményt, az, hogy ő milyen sikeres, és hogy hol van jelenleg, és ő is egyből oda akar jutni. Tehát ugye itt sajnos a kommunikáció, és az, amit látszatnak a fiatalokkal, az ami rossz irány szerintem.
4: Meg a szülő felelőssége. Hát a szülő, hát látok 5 éves gyereket, aki engem kenterbe ver telefonban, hogy mondjuk engem nem nehéz, mert egy ujjas telefonnál leragadtam. Na de vannak 5-6 éves gyerekek, hát már fú, kegyetlen.
1: Nem, tehát látszik a világ, egyébként csak egy kis visszatekintés, hogy ugye a teniszös, én azt mondtam, hogy a 17. század, a 12. 13. századra vezethető vissza, Franciaországból indult az egész, úgynevezett tenyérjátéknak hívták, képzeljétek el, mert kezdetben puszta kézzel ütötték a labdát. Azért mondom, hogy a szabályváltoztatás azért több évszázadon keresztül, hogy jutott el a mostani már általunk ismert szabályokig. Aztán jött egy kesztyű, azzal jobb volt, meg gondolom, hogy már fájt a tenyerük.
2: Igen.
1: Franciák nem tudták levágni, érted? Ott a kék sajtot a környéken, mindegy is. És a kesztyűt felváltotta az ütő. Na, de az kezdetleges formájú és típus ütő. Aztán jött ugye a húrozás. A mai füvespályás tenisz viszont 1870-ben, itt már közel jártam a megfejtéshez, alakult ki, és Anglia. Ja, ahol ered. Az első wimbledoni bajnokság, ugye a négy nagy Grand Slam egyike, ugye 1877-től indult. Tudjátok, hogy miért úgy számolják a teniszt, ahogy? Tehát miért 15 semmi, miért 30 semmi, és miért nem 45, ha azt tovább vinnéd, ugye miért 40 semmi, és aztán miért lehet nyerni?
4: Taníts, mester!
1: Én is segítséget nyúlok. A legismertebb magyarázat szerint ez a franciáktól, hogy az óra számlapját és járását vették alapul, csak az a kérdés, hogy akkor ugye bár miért nem 45, mert az lett volna, hogy 15, 30, 45, 60. Most vagy leesett a 45-ös rész, és megállt a 40-nél, de hogy egyelőre ez a 60 jelentette volna a játék végét, ha végigmennek az órajárását figyelmejével 15 percenként, de aztán végül is 40-44 meg volt, hogy akkor ugye legyen egyelő. És egyébként Gyoko ezt is bemondtam most, hogy azt szeretné, hogy ne játsszák, ugyebár a egyenlőnél, ha egyenlő van, akkor csak ugyanúgy van, egyébként most a padelben is egy ilyen szabály, most már így játszák, hogy utána csak egy pontot nyer valaki. Tehát nem kell kettőt, ha egyenlő az állás. Ez is megint a rövidítés miatt mondta ez Gyoko, hogy egyre kevesebb legyen az a játékidő, és hogy látványosság szempontjából még mit tud, hogy mit ad hozzá a tenisz az élethez, az is érdekes, mert például 5 usában is ugye azért vették ki például a lovaglást, mert nem volt annyira látványos, nem volt annyira figyelemfelkeltő, ezért most falakon másznak fel az emberek. Ez volt, kevésbé eladható. Egyébként, bocsánat, ezt még itt az úszástál is egy örök kérdés, hogy ezt a monoton már bocsánat, valaki beugrik a vízbe és úszik, hogy ezt még nézik.
3: Na de pont most is ott is a szabálymódosítás van, tehát a 10 kilométert már 32-es olimpián már lehetséges, ők kiveszik és beteszik inkább a 3 kilométeres kieséses verseny.
1: Igen, biztos vagyok benne, hogy ez
3: lesz. A rövidítés az, hogy már ezek a nagyon hosszú versenyszámok már nem kötik le a nézőt, tehát nem az lehet, hogy 2 órán keresztül végignézni egy 10 kilométeres versenyt, hanem tudják nagyon jól, okay. Hogy...
2: Na most a lövészetre gondoljatok, tehát nekünk 2012 óta szerintem nem volt olyan év, hogy minimum egyszer ne változtattak volna, akkor gyakorlatilag kirántották a talpunk alól a talajt, tehát hogy 100%-ban, mint hogyha azt mondanád a maratonfutásra, hogy oké, mindenki elér 100 méterrel a cél elé, ott az első 8-at megvárjuk, stopp, és akkor onnan tartunk egy sprintet. Tehát ilyen mértékű változás volt nálunk, és azóta nem találja magát a sportág. Már volt, amit behoztak, eltöröltek, megint visszahoztak picit máshogy, és folyamatosan, pontosan ezért, amit mondasz is, Levi, hogy ugye olimpiai sportágként különösen ott van a nyomás, hogy megmaradj látványosnak, eladható legyél, benne legyél a következő programban.
1: Most nincs a nyomás, csak ezt adják a vezetők is, mert szerintem nincs nyomás. Azt látod a világban egyébként, pont az a jó, hogy ennyire felgyorsult, legalábbis az én véleményem, ennyire felgyorsult, ugyanakkor azok az értékek, melyek azért megmaradtak és képviselnek komoly tudást, én szerintem azok felértékelődnek. Most mondok egy nagyon bagatell dolgot. Múltkor valahol voltam, és ott volt egy zongora, sőt, volt egy tangóharmonika, és én tangóharmonikán tanultam gyerekként. És felvettem a tangóharmonikát, és játszottam. Azt ne tudjátok meg, azt az élményt. Azt a szájtátot. Pedig semmi, felvettem egy hangszert, és játszottam. És nem is vagyok jó, aki ilyen, de ahhoz képest, hogy ott volt, és senki nem ért hozzá. És te lejátszol egyet. Ilyet értem én, hogy tartalomkészítékből viszonylag sok van most. És TikTok, Insta, és oké, mert kell sajnos, mert egyszerűen ennyire felgyorsult, alapvetően szerintem értéktelen világban vagyunk, ezt a részét veszünk. De hogy viszont azok a kvázi régi értékek, az, hogy egy úgy ugrik be a vízbe, és nyom egy pillangót, hát szerintem a strandon megáll a levegő. Pedig, ennek ez tök természetes, de nem. Ezt tanult a 10-20 évig, és ezért ezt kevesen tudják, és minél kevesebben leszünk, akik sokat tudunk, ez egy szép mondat lesz, annál értékesebb lesz a világ.
4: Én nem tudom képzelni, amikor van egy zongora és odaülsz mellé, meg egy tangóharmonika, tátja a száját az ember. Nincsen, ez egy érték, amit te is mondasz.
1: Kim voltunk úgy Görögországban, vagy Krétán, hogy ott volt egy rubi kocka az egyik étteremben, azt nem tudom, mondtam el nektek, és ki más, mint Jorgosz volt ott a pultos, jöttünk, ittunk, köszönjük, és mondom, odaadnád azt a kis kockát, odaadom, de 4 éve itt van, ember nem tud, mert egy szíts, majd picit ad már ide. És ő nem tudta, hogy én 84-ben ugye indultam kerületi bajnokságon, és indultam, volt Rubik kocka bajnokság, és bejutottam a budapesti döntőbe, és aztán onnan nem jutottam tovább. De hogy a dolog lényege, hogy ki tudom tenni. De ezt megtanultam, évek, holnap, tök minden. És odaadta, és a lényeg az, hogy kitettem. itt nem is a legjobb időben, azt hiszem 3 perc volt, tehát, de az 3 perc, most kész, után 3 évig volt, de egy szint, és ugyan egy csávó, egy ilyen gülüszemű hülye, mint én, érted? Vág, Gibson, Haraszti László, meg nem voltam ilyen jó testem, mint most, és visszaadtam neki egy 3 perc múlva a kirakott, a 6 színre
4: kirakott. Jorgosz eldobta a haját.
1: Nem viccelek. Ott még azt hiszem, hogy 8 napot voltunk, akkor azt hiszem, drakma volt, nem tudom, semmit nem tudtunk fizetni, minden, és jöttek csoportok, és megállította a csoportokat, amikor ott már fél részegen, ott feltrengtünk a pultnál, és ez az ember, mindig mondja, kitette a Rubikot, és nézett, emlékszem, hogy a dán vagy norvég csoport, néztek, és? Kit érdek? Enni jöttünk. Jó, mindjárt akar, de hogy ő, tehát hogy olyan nagy szám volt a tudás.
4: Hogyne?
1: Tehát, hogy,
4: az is egy érték na, volt. Igen,
1: tehát,
4: egy...
1: hogy amikor látjuk ezeket a kiváló teniszezőket, úgy játszanak, hogy megőrülsz, érted. Tehát nem a percemberek, és nézd meg, és majd beszélünk majd reményeim szerint Köves Gáborra, és megerősítve, legalábbis elmondja a saját véleményét, hogy amikor futószalagon jönnek a cicipászok, például róla is azt gondoltuk, hogy milyen jó lesz majd itt marad. Egy pár év. Igen. És most minap láttam, hogy olyan Ferrari valami, csak a nyálunk csorog, abba ül, nem tudom hány éves lehet most a cicipász, 28, tehát elég
4: szép. Hát igen, csak sokan a Ferrarit nézik, nem azt, hogy mennyi meló van mögötte, meg ami engem
1: érdekli. De már ki is, már nem is érdekli. Megszerezte a pénzt, amit mondta Gege, hogy ez a fókusz, nem az, hogy te ott maradj, és ez a Gyoko rettentő jó példa, hogy valaki itt van 20 nem tudom hány éve.
4: Meg a társadalmi összetétel minden sportágnak megvált. Hát a műkorcsolja meg a tenisz szerintem az, ami a felső középosztálytól felfelé. Én biztos vagyok benne, hogy az Újpalotáról vagy a Havanna lakótelepről kevesebben mennek el teniszezni.
1: Vagy próbálnak azért, hogy kitörés, vagy meg egy ilyen kitörési pont, hogy onnan el tudjanak indulni. És nem feltétlenül azért.
4: Kettő, de nem az a többség.
1: Na, kíváncsiak, igen, hogy látják ezt a hallgatók tenisz és szabályok esetében módosít. Csuk-e, nyilván nem tudunk beleszólni.
2: Akkor szabad-e, szerintetek? Igen.
1: Hát tulajdonképpen minden szabad, hát ezek a Forma 1-et, hát hetente változtatja. Bocsánat, szabad, nem szabad, szabad, nem feled, de hogy tényleg, hogy egyszerűen fogják és megszavazza, ha érdekük fűződik hozzá, inkább így fogalmaznék, akkor nyilván lesz változtatás, de amíg nézzétek meg, amíg egy ilyen Wimbledon-i vagy Roland Garros, vagy tehát még Ausztrál Open, US Open, amíg csak a kamera pásztázza a közönséget, amíg egy lágyan kinyesett, rosszul eltalált fonák röptét David Beckham levesz bal kézzel, úgyhogy meg sem mozdult, csak a kéz nyúlik el a testétől, és azt megtapsolják. Szóval azért ennek van egy ilyen finoman szóval, és nem is édesenge bája, hát ez valami a minőségi, amikor az öltözködésről beszélünk. Mi nézitek meg a nagy lovas versenyeket. Tehát ott is a ruházat, az, hogy megjelensz, hogy annak rangja, nívója van, hogy én most oda megyek. Nem lehet berohangálni atlétába, és nem tudom, milyen papucsba.
4: Most hirtelen a francia válogatott jutott szembe a futball. Hát, szóval szoknyába jelennek meg.
1: Ez engedjük.
4: Az öltözködés.
1: Na, szóval ti hogy lehetetek, ha szeretitek a teniszt, ha nem, lehet, hogy valaki nem is tudja játszani, de mégis jó nézni, szerintem pont egy ilyen sportág, akkor írjátok meg, hogy megérette a sportág a szabályváltoztatása, módosítása, hogy ez Djokovic, Novák Djokovic jelezte, avagy így hagynátok, ahogy legyen ma ez az utolsó sportág, amihez nem nyúlunk hozzá, és egyébként lehet, hogy tolni magunk előtt, hogy tényleg legyen így, vagy ne legyen. 0-30-55-55-605.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Palász Bence Európa bajnok lett, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
6: Halász Bence aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal lett Európa-bajnok. Halász Bence pályafutása 8. érmét ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. Ugyanebben a számban Szabados Ármina 8. lett. Szintén az atlétikai EB-n Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Míg Molnár Attila és Ennyingi Patrik bejutott a férfi 400 méter, Kletner Hanga pedig a női rúdugrás döntőjébe. Európa csúccsal jutott döntőbe 200 méteres hátúszásban Kós Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul minden idők második legjobb idejét úszta tegnap ebben a számban. Szintén 200 méteres hátúszásban Rád Zsombor nem jutott fináléba. Három magyar érdekeltségű döntőt rendeztek tegnap. Jakül Vivien 800 gyorson 5. lett, Milák Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt 6. Milák nem sokkal később a 100 gyors középdöntőjében is érdekelt volt, és futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. És ott lesz a fináléban Németh Nándor is, aki új országos csúcsot is húzott. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf is bejutott a döntőbe, Sárkány ráadásul országos csúccsal. Fél 10-től az úszó, még 11 óra 20 perctől az atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Távozik Zalaegerszegről, és a 9-szeres azeri bajnok Neftchi labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Skribek Alen. Erről hivatalos oldalán számolt be az ETE. Skribek pályafutása során először igazol külföldre, és 2 éves szerződést kötött az azeri együttessel, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Baka András a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Beszélt a szembenézés elkerülhetetlenségéről is, valamint az államról való közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Illegitimnek és 1956 örökségének megcsúfolásának tartja Baka András megválasztását Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence szerint az új államfő nem testesíti meg a nemzet egységét. A Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László pedig úgy fogalmazott, Baka András 1956 hóhérait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások lekezeléséről egyeztet a kormánya ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Karbantartás miatt nem közlekednek a vonatok ma Veszprém és Ajka között 9 óra 20 perctől délután fél egyig. Az utasokat pótlóbuszok szállítják az érintett szakaszon. Több intercity járat emiatt megosztva közlekedik. Hosszabb menetidőre is többszöri átszállásra kell készülni. Ma éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj, ahol derült lesz az ég, óránként akár 70-90 hullócsillag is felvillanhat. A legtöbb meteort magasan, keleti irányban lehet majd észlelni. A svábhegyi csillagvizsgálóban a napokban távcsöves bemutatókat, megfigyeléseket tartanak, valamint rendhagyó zené és kertmozis és kulturális programokkal készülnek.
0: Közlekedés.
6: A 3-as főúton a Nagyrédei elágazásnál 2 autó összeütközött, ezért a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel figyelmet. Aztán a 67-es főúton Polány és Gamás között egy személyautó a szalakorlátnak hajtott. A 67-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak 1 sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Derült napos száraz idő lesz ma. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tiszató 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban, és majd a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra, 45 perc, 3:48, Dodi Ási, semmi okod nincs rá, nem egy unalmas teniszmeccsen vagy, jó reggelt, itt van Bánki Dodi, itt van Csonka Zsófia, Szófi és Gyurta, Gege, hello, sziasztok,
2: jó reggelt.
1: És erősödünk, mert tenisz volt a témánk, ugye Köves Gábort is, már is bekapcsoljuk, ugye korábbi Davis Kupa szövetségi kapitányt, háromszoros olimpikon teniszezőt, hello Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszöntünk mindenkit, illetve a kedves hallgatókat is.
1: Szeretettel köszöntünk, Gábor. Nos, tenisz meg Djokovics, nem tudom, eljutott-e hozzád a hír, gondolom, hogy igen, hiszen szakavatott és szaktudója is vagy a sportágnak, hogy Djoko ugye bedobta ezt a változtatási lehetőséget, megóvva valahol a teniszt, de ugyanakkor meg szeretné egy picit frissíteni, és szeretné, hogyha a fiatal generációt sem veszítené el maga a sportág. Túl hosszúnak tűnik Djokovicsnak már a mostani teniszmeccs, csak ugye játszási ideje rövidíteni az egészet 4 szetre, aztán még nem is tudom, miket dobott be, de a dolog lényege,
2: max
1: hogy...
2: Max 2 óra.
1: Max 2 óra, tehát komoly változásokat eszközölne. Te hogy látod ezt a kérdést, meg egyébként Djokót?
3: Hát, Djokó már ugye a pályafutása vége felé jár, azt kell, hogy mondjam, hogy egészen elképesztő, hogy közel 40 évesen is még ilyen szinten tud játszani, és majdnem, hogy mindenkivel föl tudja venni a versenyt. A tornákon, ugye persze, hogy limitált a programja, és évente nagyjából olyan 10 versenyt játszik, és ezek közül is kiemelkednek a Grand Slam tornák. Én úgy gondolom, hogy amit ő megjegyez és talán favorizál, az a közeljövőben valószínűleg még nem megvalósítható, de lehet, hogy a tenisportnak egy idő után lépnie kell, nem feltétlenül csak azért, mert ennyire fizikális a sport, és akár lehetnek a 5-6 órás mérkőzések is nagy ritkán a Grand Slam tornákon, hanem azért, mert ugye a televíziózásban nagyon fontos, hogy időhatárhoz legyen kötve egy sport, és a tenisz ebből a szempontból nagyon-nagyon kiszámíthatatlan, és ugye nekem is vannak ezzel visszajelzéseim, nem feltétlenül a játékosoktól, hanem maguktól a televíziós csatornáktól, amelyek ugye már nagyon-nagyon nehezen tűzik a műsorukra, főleg ugye a földi tévéadásról beszélek, ugye az internetesen már kevésbé fontos, de a földi tévéadásokon, ami ugye kábeles csatornák beszélek, nehéz meghatározni, hogy mikor végződik egy mérkőzés, és így azért sokkal nehezebb és kiszámíthatatlanabb ez a sport.
2: Többször említetted, hogy mi is ezt látjuk, ugye, hogy azért mindenhonnan jönnek vélemények, amiért gyakorlatilag létrehozta ezt a feltételezhető igényt a változtatásra. Engem az érdekel, hogy hogyan reagáltak erre a játékostársak, tényleg a sportolótársak, hiszen most már a média része kicsit ugye te is érintetted, de akik benne vannak, és tényleg erről szól az életük, hogy versenyről versenyre járnak. Ők inkább támogatják Djokovicsot, vagy ellenzik a gondolatait?
3: Hát attól függ, hogy mennyire extrém lesz ez az egész, és hova kell kiukadni ahhoz, hogy a idézőjelben, hogy Djokovics mondja, a sportot megmentse. Hát ez nagyon kérdőjeles. A Davis kupára, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, egy pár évvel ezelőtt megváltoztatták az egész szisztémát, és a játékosoknak ez nem tetszett, hiszen a Davis kupa arról szólt, hogy egy egész hétvége alatt 3 nyert szetre játsszák a mérkőzéseket, egyéni, páros és újra egyéni mérkőzésekről volt szó péntek, szombat, vasárnap. Ezt lerövidítették 2 nyert játszmára, illetve akár egynapos találkozókra is. A játékosoknak ez nem tetszett, mert ugye az egész felállást az volt a nívónak a fontossága, hogy ez egy hihetetlenül nagy fizikai csata is, és az ország közötti meccsek különböző helyszíneken, ahol ugye egymás ellen játszik 2 csapat, itt ez teljesen megváltozott, a Davis Kupa döntő már 8 vagy 9 csapatos, azt hiszem, hogy most 8 jelenleg, és ez nem tetszett

0: a játékosoknak, hogy hosszú távon kénytelenek lesznek a tenisz szabályainak megalkotói, vagy átrajzolással foglalkozó döntéshozói arra, amiről beszéltünk, hogy ez nézhetőbb legyen, és időhatárhoz legyen kötve, az megint más kérdés. Most gondoljuk bele, hogyha négy nyert játékra megy egy játszma, és mondjuk lejátszanak egy meccset, az akár lehet mondjuk egy órás is, és az, akkor megint nem tudod, hogy pontosan meddig tart. Tehát lehet, hogy időhatárhoz kellene majd kötni valamilyen módon, és ennek az egészét úgy meghatározni, hogy mindenkinek elfogadható legyen. Én úgy gondolom, hogy a játékosoknál ez az átmenet, ez egy hosszabb folyamat kell, hogy legyen, és meg kell találni azt a formátumot, aminek van értelme, és a legfontosabb szerintem az időhatárhoz kötés, és nem az, hogy egy játszma pontosan meddig tart, ugye, hogy négyig, hatig, stb. De hát ez megint csak egy nagyon képlékeny dolog jelenleg.
1: Hát ez vagy az van, hogy kéne egy támadási időt bevezetni, mint a kézilabdában, hogy támadó szellemben játszanak, vagy védekezés, de ezt tegyük szinte félre. De azért van itt már egy erős aránytalanság, amit én nem tudok, és jó, hogy itt vagy Gábor, legalább megkérdezem, hogy ugyebár a nők ugyebár két nyercetre játszak, még a Grand Slam tornákat is, a férfiak pedig háromra. Most már egy alapvető, hogy mondjam, egy ilyen sarokpontját meg tudnánk ezt az egésznek oldani, hogy kihúznánk, hogy játszanak a férfiak is két nyercetre, mert azért azt látjuk a közvetítésekből, hogy azért ezek komoly meccsek, azért 3-4 van, hogy 5 órán keresztül is tartanak, hogy át kell tenni másik napra, hogyha nem tudják befejezni. Azért ez egy nagy lépés lenne, és hogyha el tudták érni a hölgyek, hogy ugyanannyi pénzt kapnak, tehát a díjazás már mindenhol ugyanannyi, a nők és férfek esetében, noha a nők kevesebbet játszanak, akkor itt már lehetne egy ilyen egyenlőséget húzni, és akkor már egy picit kedveztünk Gyokónak is, mert rövidebbek lennének a meccsek.
0: Hát szerintem, amire ezek a változtatások nyílbe lesznek ütve, az egy hosszabb folyamat lesz, és lehet, hogy Djokovic már idézőjelben csak a veterán tornákon ízlelheti meg ennek az előnyét, de valamit majd ki kell találni hosszú távon. Most arról lehet vitatkozni, hogy most a női mérkőzéseket kellene háromszettesre tenni, illetve hogy a férfiakat két nyercetre. Erről is lehet vitatkozni, de úgy gondolom, hogy az igazi megoldás az lesz, hogyha valamilyen szinten össze tudják kötni azzal ezt az egészet, hogy időre mennek majd a mérkőzések, és szerintem ez lehet a nyitja annak, hogy valamiben hosszú távon egy megegyezés születik, de azért gondoljunk bele, hogy ugye persze, hogy nagyon sokat fejlődött a sport, és iszonyatosan felgyorsult, és óriási fizikai teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki manapság egy összetes mérkőzést úgy lejátszon, hogy azzal az intenzitással, amivel, és hogy megnézzünk egy ilyen 30-40 éve lejátszott meccsel, akkor a szinte lassított felvétel ehhez képest, de hát ugye ez arról szólt, hogy megvannak a tradíciók, és mondjuk azt csináljuk, hogy egy foci meccs nem 90 perces, csak 45, 5-en játszhatnak, és nem 11-en, tehát azért hasonló módosításokról beszélhetünk. Uh-huh. Hát meglátjuk, hogy ugye összekötik-e azzal, hogy csak egy szerva lesz, összekötik-e azzal, hogyha a hálótér a szerva, akkor az még jó, összekötik-e azzal, hogy ez a 25 másodperces szabály megvarad a labdamenetek között. Szóval ez egy nagyon képlékeny téma, és mire ennek azt hiszem, hogy egy véglegesített változata lesz, az jó pár évbe bele fog telni, és konszenzus abból a szempontból, hogy éppen mi legyen ennek a megoldása, de az biztos, hogy hosszú távon szerintem ez lesz a trend, és valamiben meg kell állapodni, hogy igazán vonzó legyen a televíziózás, és maga a nézői oldalról ennek az egésze.
2: Te személy szerint mennyire értesz azzal a gondolattal egy, amit ugye Djokovic megfogalmazott, hogy a fiatalokat gyakorlatilag elveszti a sporták pontosan az iszonyú hosszú, adott esetben nem tudom, sok-sok menetes, igen, és órákig tartó meccsekkel, hogy ez szerinted valóban lehet olyan szempont, ami miatt muszáj idézőjelbe belenyúlni a már általad is említett tradíciókba?
0: Hát nem hiszem, hogy pont azért, mert a fiatalok kevésbé nézik így ezeket a mérkőzéseket. Most gondoljunk bele, hogy a teniszt ugye
2: jó, hogy ezt mondod.
0: Megtanulni az nem egy egyszerű folyamat, és iszonyatos kitartás kell ahhoz, egy több éves folyamat, hogy valaki egyáltalán élvezni tudja ezt a sportot. Most persze, hogy lehet élvezni úgy is, hogyha egy éve játszol, és vannak, akiknek ez nagyobb érzéke van, vagy jobb érzéke van, de most például ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy a padel miről szól, és ez az egy olyan olyan sportág, ami a teniszhez nagyon hasonló. Üvegfalak is vannak, vagy üvegek is játékban vannak a mérkőzések során. Másfajta az ütő. Most persze, hogy mondhatnám azt, hogy a pingpong még könnyebb, de egy hasonló játék, hasonló szabályokkal, és könnyebb megtanulni, egyre népszerűbbé válik, sőt, ugye Spanyolországban már talán népszerűbb is szinte, mint a foci. Tehát ugye nem csak a teniszről szól ez az egész, hanem vannak olyan ütősportágok, vagy ütősportok, amelyek akár átvehetik a tenisznek a szerepét népszerűség szempontjából, és erre is figyelni kell, és hosszú távon a tenisznek is, ugye, akik itt döntéshozók ezzel kapcsolatban, el kell gondolkozni majd azon, hogy több ember játszik majd akár egy olyan ütősportágot, ami nagyon hasonló a teniszhez, de talán könnyebb játszani, a fiataloknak talán könnyebb elsajátítani, megtanulni, és ez is egy veszélyforrás arra, hogy mennyire lesz hosszú távon népszerű ez a sportág. Én úgy gondolom, hogy még nincs veszélyben, de lehet, hát hogy még 10-15 éves távlatban már igen, és akkor nem feltétlenül arról fog szólni ez az egész, hogy éppen mit szeretnek a fiatalok, vagy nem, hanem egyáltalán, amiről Djokovic is beszél, hogy életben maradjon ez a sportág olyan módon, és népszerűség szempontjából úgy, mint ahogy most tekintünk rá.
3: A tenisz, mint sportág, én abszolút, mint szurkolóként szoktam nézni, de ugye például egy Grand Slam mérkőzésen, amikor egy története van egy Grand Slam döntőnek, egy dramaturgiája, amikor a harmadik, negyedik órában elfárad a játékos, és olyan fordulatok jönnek, szerintem épp ettől ennyire népszerű és kimagasló sportág ez, és én nem biztos, hogy támogatnám azt az ötletet, hogy megváltoztassák bármiféle szabályzatot, tehát pont ez a sportértéke, hogy a tenisz ezekben kimagasló.
0: Hát én egyetértek ezzel is, a kérdés az, hogy lesz-e kényszerű változtatási kötelezettsége szinte a döntéshozóknak abból a szempontból, hogy életben marad a sportág, vagy nem, és mennyire lesz népszerű. Mert ugye én azzal egyetértek, hogy ez rövid távon valószínűleg nem fog megváltozni, de ki tudja, mi lesz 10-15 év múlva, és hova, hogy mennyire változnak a trendek. Jelenleg én nem látom ennek a veszélyét, tehát pontosan erről beszéltem, hogy Djokovic pályafutás során valószínűleg itt nem lesz.
1: Ő ezt már nem éri meg, persze. Én biztos vagyok benne.
0: A pályán nem.
1: Hát nem.
0: Hogy most az életben mi fog történni, az nem tudom, de ez a legnagyobb kihívás, hogy egy sportágat mennyire tudsz megváltoztatni ahhoz, hogy elveszítse a, most nem azt mondom, hogy a hitelességét, de a tradicionalitását.
2: Igen.
0: És a karakterét, és hogy ebben mennyire kell belenyúlni ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjon ez a jövő zenéje, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz szüksége a döntéshozóknak ahhoz, hogy ezt a sportot hosszabb távon is ott tartja a legnépszerűbbek között.
2: Amúgy ezt láttam olyan hangokat, amik gyakorlatilag azt látják ebben a felvetésben Gyoko részéről, hogy azért csinálja, hogy még tovább tudjon versenyezni.
1: Hát addig fogja, még a 25-ig meg nem lesz.
2: És ez csak egy totálisan öncélú történet, és csak arról szól, hogy ő nem tudom, 50 éves koráig játszani tudjon.
0: De hát ez szerintem egy butaság. Tehát a realitás az, hogy ezt rövid távon nem fogják tudni úgy megváltoztatni. Most éppen egy korábbi nagy bajnoknak kedvezzenek, most akkor persze most mondhatunk olyat, hogy most akkor Federer 45 éves korában vissza fog jönni, persze, hogy ugye ilyet nem lehet, mert ugye már elszállnak az évek, és a teljesítésnek a határait ki lehet tolni egy bizonyos fokig. Nagyon nagy elkötelezettség kell hozzá, de azért én úgy gondolom, hogy ezzel nem szabad számolni, és nem feltétlenül ez a célja Djokovicnak ezzel, hanem ő is idézőjelben reálisan látja ezt az egészet abból a szempontból, hogy hosszú távon mi történhet ezzel a sportággal, és ahogy én is mondtam, erre nem számítok a közel-közel jövőben, inkább a középtávoli és a távolabbi jövőben lehet erről szó.
1: Attól tartok, egyébként látod, tehát Szeréna is visszajön, hozogatják, csak azért, hogy közönség csalogató legyen, tehát azért, amit mondasz, egyébként az nagyon ül, hogy most a pádel ugye olyan szinten hasít a világban, hogy egyszerűen követhetetlen, és nyilván tömegbázisokat von, sokkal egyszerűbb a tenisznél, ugye ott be kell ütni a vonalra, azt tanulni kell. Nem véletlenül lett az elmúlt 10 évben, szinte Magyarországon, csak új rap előadó híres, mert ugye most senki senkit nem megbántva reppelni, most Dodi most hiába nézze, érem, te is tudnál.
2: Hát ráadásul a különleges hangoddal.
1: És biztos nem, tehát a pádel van.
4: Ez nem is kell énekel, szavalnak.
1: De miért nem hangszeres eladók jönnek meg énekesek, hogy, mert azt meg kell tanulni, és tenisznél is, meg a pádelnél is a különbséget, én ebben érzem.
4: Hát ez a különbség, hát a tenisz a tradicionális sporták, ami a Gábor is mondja ezt a pádel, tehát eleinte, amikor láttam, azt hittem, ilyen önkiszolgáló étterembe ütögetnek, hát illetlenül.
1: Na és de tömegbázis szempontjából, a vonzás törvény alapján ezt viszik többen,
4: mert hát az értékekről beszéltünk már.
1: Ott van sikerélményed. Tehát, hogy ez veszélyes lehet a teniszre. Ugyanakkor meg hát Gyoko Zabalenkával lép, ugye, legközelebb pályára, aminek én örülök, mert ennek is van egy látvány értéke, de én azt hiszem, hogy de én azt hiszem, hogy ez nem nagyon fognak hozzányúlni, így hagyják a teniszt. Én ennek örülnék. Igazából ezt érzed te is? Ennek van nagyobb esélye?
0: Hát én úgy gondolom, hogy egy darabig mindenképpen, hogy ez mikor, ennek a változtatási szükségessége mikor jön el, lehet, hogy nem is a mi időnkben, ki tudja. Ezt nem lehet tudni, hogy a kényszer, ugye mindig nagyon fontos az életben, hogyha változtatni kell és felismeri valaki, akkor az sokat segíthet, hogy valamilyen sport, vagy teljesen mindegy, miről beszélünk, akár a zene népszerűsége életben maradjon. Ugye pontosan ehhez hasonlítottad az imént, és ez a nagy kérdés, hogy a változások, amelyek az életben történnek, akár miről beszélünk most, például ugye megint csak nagy dolog ez, hogy a mesterséges intelligencia előtérbe került, és ez mennyire gyorsan fog kiszorítani bizonyos dolgokat. A sportban is felgyorsulhatnak ezek a trendek, és ugye nem is gondolnánk, hogy milyen változásokról lehet szó a világban. Ezt nem lehet látni. Aki ezt látja, a jövőt látja, az
1: a hívja minket.
0: Sokat nyerhet ezzel. De, igen, de ez arról fog szólni, hogy lesz erre kényszer, illetve hogy lassan kell változtatni ezeken a dolgokon, vagy esetleg drasztikus és ez befolyásolni fog mindent.
1: Én nagyon bízom abban, hogy ezt így valahogy meghagyják, azért nem nagyon nyúltak a tenisz szabályaihoz. Körülbelül a labdarúgás hasonlót is néha-néha, akkor viszont rosszul, ugye a VAR esetében Dodi ezt meg tud erősíteni, de hogy itt mondjuk a teniszbe is belépett, ugye sólyom szem egy-két dolog, lassan-lassan már vonalbírók sincsenek, tehát azért lassan-lassan átalakul, de azért az a felhagytás, ami körülveszi, szerintem az sokáig életben fogja tartani. Itt a Forma 1-hez tudnám hasonlítani, tehát a hírességek, az a szabály, a ruházat, az etikett, a megjelenés, a nívója, a rangja ennek az egésznek, szerintem ez nagyon erős bázist képvisel.
0: Így van, és hogyha még megengeded egy gondolat, ugye nem tudom, hogy figyelemmel kísérjétek a teniszt annyira, hogy követitek a junior versenyeket, a Next Gen, úgy hívják, a következő generáció tornáit az év végén, a legjobb 8-nak van egy versenye, és ott jó pár éve kipróbálták azt, hogy 4 nyert játékra menő szettek vannak, 3 nyert szettre, az jobban pörög, hálótérő szerva az még számít, azt hiszem, de egyenlőnél döntő pont van, tehát sokkal pörgősebbek a meccsek, és ezeket kipróbálják már máshol, ezeket a változtatásokat. Én úgy gondolom, hogy ilyen változtatások lehetnek, akár a közeljövőben is, de hogy hosszabb távon időre kell játszani ezt a sportot valószínűleg, vagy ezt a sportot is, sok szempontból az lehet, hogy megállja a helyét. A jövőben nem látunk, remélhetőleg ugye továbbra is olyan marad ez a tenisz, amit mi szeretnénk, de ugye a kényszer, az majd meglátjuk, hogy mit fog szülni.
1: Gábor, egy rövid igen nemes választ várni tőled így beszélgetésünk végén, ugyanakkor meg nagyon megköszönjük, hogy itt voltam, mert jó volt veled beszélgetni. Meg lesz Gyokovicsnak a 25. Grand Slam, igen vagy nem?
0: Inkább a nemre szavazom, de hát ugye a Tinder meg Alcaraz sem áll rajthoz mondjuk a US Open-en, az sok ideje nincs Djokovicnak, hogy összejön neki a 25. Én úgy gondolom, hogyha ez idén vagy jövőre nem fog megtörténni, akkor én nem látok erre túlságosan nagy esélyt.
1: Köszönjük, Gábor,
4: bocsáss meg, végezzetől egy nagyon fontos kérdés, Gábor.
1: Na.
4: Mikor jössz újra a Fradi meccsre?
1: Vigyázz, ezt a Márki Dodi kérdezi, akkor jót válaszol.
0: Most egy gyors válasz, nagy érdekes, egy német barátom itt van, és szombaton megy vissza Németországba, és egy eszméletlen nagy Hamburg rajongó, és azt mondta, hogy meg akar nézni egy magyar bajnoki meccset. Én úgy tudom, hogy a Fradi sajnos pénteken nem játszik, és először annak ellenére, hogy óriási Fradi szurkoló vagyok, lehet, hogy egy kemény Honvéd Vasas mérkőzés.
4: Nem is lesz rossz, bizony.
0: De azért az ülői úton is majd.
1: Jó, hogy ott vagy.
0: Na,
1: hogy találkozunk Kispesten. Szevasz, szevasz, szia, köszönjük Gábor. Szépen.
2: Szia. Köszönjük.
1: Köszönjük, köszönjük. Hello, hello, köszönjük szépen. Kövess Gáborral beszélgetünk. Novák Djokovic által felvetett teniszszabály módosításra. És aztán kérdezzünk a hallgatókat, hiszen mindjárt jövünk majd vissza, hogy ők milyen sportágban és milyen szabálymódosítást tudnának most elképzelni, elfogadni? Ha most van, mindenkinek lenne egy olyan képessége, hogy most azt mondaná, hogy amit ő most elküld nekünk SMS-ben, az a világ...
2: Varázsceruza.
1: Hát ne nézz rá, mindjárt sokan mondták ezt így, amikor levetkőztem.
4: Faházi Jani, tudod, mit mondaná a pingpongnál?
1: Először el kellene mondani a fiataloknak, hogy ki volt Faházi János. Na igen, ő mit mondana?
4: Hát, hogy parkettával is lehet pingpongozni.
1: Igen, ő volt az, aki például papucsal, igen, lángossal megyébeken nyert meccseket a Palatinos strandon.
4: Így.
1: Na, szóval a dolog lényege, igen, hogy ki most milyen sportágban egyetlen egy szabályt tudnátok megváltoztatni, módosítani. Az mi lenne? Írjátok le egyszer, jó? Milyen sportág és milyen legyen a szabály? 06 30 55 55 605.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 8.08, 8 óra múlt 8 perccel, és majdnem 8.8-a van, de ez már nem igaz, de a tézis, hiszen augusztus 12-én reggel köszöntünk mindenkit. Hello, drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport Reggel, Csonka Zsófival, Szofival. Szia, Szofi! Gyurta Gege, hello, Geri, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És itt van Bánki Dodi, Dodó,
3: sziasztok!
1: No, így van, José Mourinhóval folytatjuk, ugye már hát, kiről beszélnénk, a labdarúgás mint nem ő, bár beszélhetnénk Borbé Balázsról is, fogunk is mindjárt róla. Közben azért egy kérdést kigurítok a hallgatóknak, bátra, mint a gyöngyöt vegyétek fel, csiszoljátok meg, és a válaszoljatok a feltett kérdésre. Kíváncsiak vagyunk, hogyha most lenne egy képességetek, hogy bármelyik sportágban egy szabályt tudnátok módosítani, akkor az mi lenne? Melyik sportág, melyik szabálya, szabályzata? Vissza is lehetne vonni egyet, van ilyen lehetőség, mert Dodi azt megkérdezte itt az előbb, hadd mondjam el, hogy és Levike, és köszönöm, hogy így hívtál, hogy visz, tehát olyan szabálymódosítás, hogy a már meglévőt, amit nemrég hagytak jóvá, visszavonom. És azt mondtam, igen, úgyhogy akkor te mit csinálnál? A VAR-t?
2: Úgy van.
1: Így, pontosan. Erről beszélek. És ez a legszebb. Ez a legszebb. Úgy volt VAR, nincs VAR. Kész. Oldjátok meg a kérdést. Igen, igen. Te, Zsófi, te nem gondolkodtál, melyik sportág, melyik szabályát módosítanád?
4: Sajnos nem tudok elvonatkoztatni a traumámtól, amit már említettem az előző fél órában is, hogy 14 éve évente minimum egyszer, ha nem kétszer, vagy háromszor változtatnak szabályt a sportlövészetbe, úgyhogy én most azt szabályt hoznám a sportlövészetbe, hogy most mondjuk a Los Angeles-i olimpiáig, vagy inkább azt mondom, hogy a Brisbane-i olimpiáig ne lehessen változtatni a szabályokon. Tehát én egy szabályváltozatási stoppot hozom.
5: Az a szabály, hogy nincs új szabály.
4: Hogy most nincs új
1: és
4: szabály.
1: Akkor most, most ezt kipróbálnám. Meg kell erősítsem Karintit, aki azt mondta, hogy nem is lehet soha ugyanaz a gondolatiság egy hölgy és egy férfi között. Mert az a feltétel, hogy milyen szabályon módosítás, jön egy hölgy, aki azt mondja, az lenne a szabály, hogy ne legyen szabály. Köszönjük szépen, Zsófi.
4: Nagyon
1: igen,
4: szívesen.
1: Mit mondod?
5: Gége? Nyílt vízi úszás, közvetítés szempontjából legyen ugyanaz, mint a hajózásban, hogy tudjuk grafikonon látni, hogy ki hol helyezkedik el, ez óriási segítség lenne szerintem a nézőknek is.
1: Tök jó, köszönjük szépen, mint a GPS-et, látod, hogy ki hol
5: abszolút,
1: van. Hely meghatározás. Köszönjük szépen! Na hát akkor Mourinhóval folytassuk, mert hogy az megint róla szólnak a hírek, és annak örülök, hogy nem a Reálról, és ugye hamarosan kezdődik a bajnokság. Október 28-án El Clásico, tegnap szeptembert mondtam, úgyhogy módosítanám, elnézést kérek. Október 28-án El Clásico, ez most a katalán fővárosban lesz, Barcelonában. Ugye Gege nagy reálos, ha mondhatom ezt, nem ragud, igen. Tehát azért onnan neked jó emlékeid nincsenek.
5: Az utóbbi években sajnos nem igazán.
1: Ennek ellenére, ugye, könnyen lehet, hogy most a Real Madrid felérhet a csúcsra.
3: Hát ez mindig benne van a Real Madridnál. José Mourinho személyében pedig egy grandiózus edző, de már szerintem túl van a csúcson. José Mourinho, mind a mellett, hogy tényleg nagyon nagyra tartom.
1: Felesége is ezt mondta neki. Tegnap este után. Szóval azt mondta Mourinho, ha már itt a szabálymódosításokról, hogy annak ötleteiről beszéltünk, akkor íme, hogy ő hogy áll a világhoz, és illetve a saját területéhez, az edzőséghez. A táplálkozástól kezdve az érkezési időpontokon át a rehabilitációig minden területet ellenőriz, és ha kell, változtat ezen. Korábbi szabályzat, jóval lazább volt, mondta ő. Madridnál játékosok viszonylag kötetlenül használták a létesítőnyeket, Zsófi. Tehát valaki odament, és tudod mit, akkor bemegyek egy kicsit, most használom ezt. Most kicsit úszok, kicsit edzek, kicsit nem tudom. Ezt azért nem. Ezt ő már is szabályozná. Napi rutinjuk egy részét is saját maguk alakíthatták. És ez is változik. A special van, nem tudom ez mit jelent. Szóval Mourinho azt mondja, hogy a változások mögött nem pusztán fegyelmezési szándék áll, hanem mindez tudatos csapatépítés része kell, hogy legyen. Nála mindenféleképpen. Mourinho még azt is mondta, a közös ritmus és az együttes szokások erősítik majd az összetartást, amire egy hosszú szezon során építeni lehet. Ilyen például a közös étkezés. Aztán, ami portugál szakember szemében csapatkohézió egyik alapja. Egyébként, ha begondoltok, a legnagyobb dumák azért csak kaja közben vannak, nem meg a konyhában vannak a legszebb pillanatok.
5: És egyébként Hansi Flick ugye korábbi nagy csapatvezető, most már ugye Barcelonának a vezető.
1: Most is nagy csapatvezető.
5: Hasonló szankciókat, illetve hát programokat vezetett be, hogy a csapategység megmaradjon, hiszen...
1: Együtt esznek, együtt isznak, együtt nevetnek.
5: És ugye korábban láttam egy nagyon jó videót arról, hogy mindenki utcai ruhában jelent meg a mérkőzések előtt, Hansi Flick érkezését követően pedig mindenki barcelonás címeres mezben, melegítőben.
1: Így is kell, hát nézd a Dodi is, Fradi is, Fradi pólóban jön, hát ha a szíved lelkedet csapat, de ebbe is
4: ezt
1: fogsz menni,
4: nem? Mondani, szerintem ezt életben nem láttalak
1: azt, még. Azt, azt érezzük, hogy ebbe aludtál, de hogy... De ebbe is mész. Na, szóval kicsit ilyen családiesre próbálja Mourinho hozni ezt a
3: egyszerűbb a történet.
1: Mert eddig széthúzások voltak, akárhogy is nézzük.
3: De ennél egyszerűbb a történet.
1: Tchouaméni nem beszélgetett Viniciusszal. Hát meg volt meccs közben, hogy összevesztek a játékosok.
5: Hát
1: össze
5: is verekedtek, hát, ugye, Valverde és Tchouaméni, tehát hogy konkrétan...
4: Összevertek a vállukat.
3: Én egy szóval jellemezném, amit José egy kézbe akar tartani, kontroll. Mindenről tudni.
1: Én nem mertem ezt a szót használni. Igen?
3: Ja, de mindent ellenőrizni akar. Mindent. Mindent, a játékosoknak a szokásait. Igen.
4: Nekem nem a kontra jutott eszembe. Én most először éreztem azt Mourinhóról, hogy végre nem ilyen bulvár, nem tudom, hatalmas valami dráma, meg odamond, hanem hogy fegyelem. Hogy gyakorlatilag ezek a, bocsánat, sztárocskákból álló és mégis botlatozó csapat esetében, na nézzük meg akkor, hogy mi történik akkor, hogyha ezek a sztárok elfogadják egymást tényleg családként, és képesek egy irányba menni. Tehát most mi történt eddig a Real házatáján? Ott volt a közös hajó, van, aki úszkált mellette, valaki benne ül, de nem evezett, van, aki benne ül, de hátrafelé evezett.
1: De jól volt mindenki, így van, jól mondod.
4: És most azt mondta Mourinho, hogy na gyerekek, akkor beülök előre, itt a síp a számba, mindenki beül, egy irányba néz, fog meg az evezőt, és mondom a tempót, hogy hogy evezünk. És így most meg lehet majd nézni, hogy valóban ez az emberállomány, ami elképesztő a Real tulajdonában, hogyha nem az van, hogy szaladunk Perez apuhoz, hogy jaj, az edző azt mondta, nem baj, kisfiam, majd én elintézem, ne aggódjál. Mehetsz, persze, hogy nekem az is nagyon tetszik, hogy rehabilitáció. Ugye erről, hát ugye Mbappé kapcsán elég sokat beszélgettünk.
1: Valami
4: volt, és akkor ugye a jachton fotózták a luxus shopping túrán a barátnőjével, és most ugye Mourinho azt mondja, hogy nem gyerekek, rehabilitáció, csinálhatod a külsős emberrel, aki bejön az edzőközpontba, és naponta kettőször kötelező megjelened itt.
1: Na, szóval szabályok vannak, amiért most kicsit így laza volt az utóbbi időben a Reálnál. Most jött valaki, aki ezeket ellenőrzi, aki ezeket betartatja, szóval azért, mert nem úgy van, hogy csak úgy lézengtek, de azért mégis mondjam, nagyon lazán engedték, és bocsánat, gyerek, meg is látszott az eredményen. Tehát azonnal, abszolút, ha nincs a feszes, mondjam, ellenőrzési, nem tudom, szabály, rendszer, ahol ott van valaki a végén, és tényleg néző, hogy most mit csinálnak, akkor szanaszét fognak szaladni itt a juhok. Tehát ez a nyáj, ez egyszerűen nem lesz bent a karámban, mert mindenki rohan ezer felé.
3: Na jó, de ez nem az edző feladata, amiről itt beszélünk.
4: Kinek a feladata? Hogy csapatot válaszol, hogy csapatot
1: elmondja. Az a segéded, vagy nem tudom, ki van ott.
3: Hát, hogy egy Mbappét elkezelnek, az az orvosi stábnak a felelőssége. Ja. Ez egy klub felelőssége.
1: De csak
3: beszél
1: az orvosi stáb vezetőjével Mourinho.
3: Na de azt is ő akarja egy kézben tartani, és amit itt Jóki mondta, hogy egy hajóba elvezünk.
4: Hogy ott legyen a kezelés, ott. Ne legyen az, hogy most akkor ő nem tudom, Máltán tud a legjobban regenerálódni, hanem
3: de ezt nem engedheti meg a klub, tehát itt Florentino Pérez meg a vezetőknek a felelősséget, nem. Ott van egy orvosi stáb, sokáig Pirri, a legendás játékos volt ott, orvosi vezetője a Real Madridnak, hát nagyon komoly orvosi háttér van ott, tehát ez az egész érthetetlen. De az, hogy José Mourinho egy kézbe akarja tartani, ez az ő habitusából fakad. Egyben meg akarja ismerni is a játékosokat. Ezek. Ja. Ez hogy egységet teremt meg, közösséget kellett, ez adja magát. De egy Vinicius Juniort is meg akar ismerni, hogy miért szakad el nála a cérna olykor a pályán. Tehát a játékosokhoz közel akar kerülni, ez teljesen érthető, de nagyon ritka a nemzetközi futballban az erőlét, a rehabilitáció, az orvosi háttér, az Ilyenekben nem szoktak beleszólni és menedzserek, vezetők.
5: Xabi Alonso esetében, amikor gyakorlatilag a saját játékosai üldözték el, igen, az edzőt, ebben az esetben például, hogyha José Mourinho meg akarja ezeket a szankciókat hozni, már pedig be akar egy keretek közé akarja a játékosokat hozni, ők nem dönthetnek úgy, hogy na akkor itt nekünk elég, és elüldözzük Zsozét is, vagy azért egy kicsit más karakterű edző?
3: Más karakter, és pontosan ebből okult José Mourinho is, hogy Xavi Alonsót megette az öltöző, tehát a hátam mögött szervezkedtek, fölmentek Florentino Pérezhez, vagy Ángel Sánchezhez, és panaszkodtak.
1: Búcsegényonál is voltak.
3: Mourinhonál ilyen nem lesz, és Pérezzel ő neki egy nagyon különleges kapcsolata van. És itt kapcsolódna a Rodri féle történet is, mert Rodri nem a Barcelonába akart menni, hanem a Real Madridba.
1: De megjött az esze út közben.
3: De nem az esze jött meg, hanem
1: micsoda férfi.
3: Az egésznek az én információim alapján az az oka, hogy Florentino Pérez az elnök választáson nem Rodrit ígérte, hanem az ellenfele ígérte Rodrit. Ha most Rodrit vinni, akkor pedig az ellenfelének az érveit támasztaná alá, tehát tulajdonképpen egy sportpolitikai döntés, persze. És meggyőzte José Mourinhót, hogy azt a gyors futballt, amit ő szeretne játszani, abban nem fér bele Rodri, szerintem belefért volna, de hát azért ebben nem akarok kotnyeleskedni.
1: Egyébként ami a fegyelmet illeti, itt is ez erősen lépett Mourinho, mert azt mondta, hogy nem a klasszikus pénzbüntetésre épít.
4: Ez
1: végre,
4: nagyon jó, nagyon
1: végre
4: jó.
1: Mert ugye ezeknek az embereknek most azt mondod, érted, hogy adjál bármennyi pénzt, itt a legutolsó játékos annyit keres, amennyit mondjuk Zsófi, ugye egy-két
3: hóna. Tudjátok, mi a legnagyobb büntetés? Levi. Tudod, mi a legnagyobb büntetés?
1: Ez a kérdésem, hogy ti milyen büntetést, ti milyen büntetésre emlékeztek az életetekből, ami használt, aminek volt értelme. Tehát az, hogy százszor leírtad, ugye, hiszen neked ez sokszor kellett a suliba, Dodi, hogy nem beszélek csúnyán, nem húzom az osztálytárs lányok haját, és a többi, és a többi. Azzal szerintem nem lehet elérni a várt hatást. De ez az én véleményem. Nátok milyen önbüntetés típus jött be, amit ti kaptatok, és megvolt a hatékonysága, a hatása?
3: A legnagyobb büntetés az volt, amikor mondta a Novák Dezső, hogy fussatok el addig a szalmabáláig, és nem látunk szalmabálát.
1: De nagy.
3: Az volt a legnagyobb büntetés, egyébként pedig a legnagyobb...
1: Ez nagyon nagy!
5: Hol a fussunk?
3: Betőházán voltunk
1: edzőtáborban. És suliba vagy gyerekként, vagy máshol, vagy otthon, vagy bármi, ami, hát nyilván mindannyiunk kapott a szülőtől, meg márhol mások, szóba fogság, ilyenek nem érdekeltek
3: titeket? Hát nálunk ilyen nem volt.
1: Nem? Semmi
3: és mi? Nem. Hát az hogy... Mit tudom, nem jutottunk el Fradi meccsre valamilyen oknál fogva, hát az volt a legnagyobb büntetés.
1: Tehát azt nem mehetsz el Fradi meccsre, fiam.
3: Hát az olyan, hát a saját magát büntette volna a fater, ilyen nem volt.
1: Na, majd csak kérdeztem, hogy oké. Okay.
3: De visszatérve, hogy mi a legnagyobb jutalom most egy profi játékosnak?
1: Mi? Fagyi?
3: Nem, szabadnap. Oh. Hát nincs szabadnapjuk. Éjjel-nappal az edzőközpontban vannak.
1: Azt vedd el tőle, aminek a legfontosabb. Azt vedd el tőle, aminek a legfontosabb. Igen. Hölgyeknél táska, cipő, meg ilyenek. De ugye itt most férfiakról beszélünk. Hát itt most szabad.
4: Na, akkor a férfiaknál táska, cipő, hogyha focistákról van
1: szó. Bocsánat!
3: Már futballistáknál is van női táska.
1: Micsoda? Micsoda?
3: Rétikül.
1: Na, és azt mondta, igen, hogy alapvetően a kihágáson ért játékosoknak a többiektől elkülönített egyéni konditermi edzéseket kell végeznie. Minden futballistának legalább egy órával az edzés kezdet előtt meg kell jelenni az edzőközpontban, a késést pedig minden esetben csalán, nem, büntetés követi. És kivételezés nincs.
4: Ez nagyon jót fog tenni a Reálnak, hogy nincs kivételezés.
1: Képzeltek el, amikor gyakran késtem bizonyos forgatásról, de nem az adásról, éladásról, soha ilyen nem volt, hanem a próbákról, aminek semmi értelmét nem láttam, ezért úgy gondoltam, majd én kemény vagyok. És mindig ilyen 5-10 perceket, semmi jelentősége nem volt. Viszont az akkori szerkesztőm azt mondta egyik pillanatban, jó, akkor innentől fogva, aki késik, befizet nem tudom hány ezer forintot. Nem mondom, velem úgy se tudja megtenni, és megtette. Pedig nagy jóba voltunk. És mondom, milyen szemét, így mondtam magam, majd egyszer csak eljött az egyik év karácsonya. És nem csak tőlem, hanem többiektől beszedett büntetésből. olyan kaját rittyentettünk egy étterembe, és mindenki örült, és aztán végén felálltam, hiszen nem életem volna. Szívesen, mert ennek a nagy részét hatékéséseiből tettük össze. Na nézzünk egy-két üzenetet, mert a hallgatók írtak nekünk, hogy az volt a kérdés, hogy milyen szabálymódosítást hoznának ők be, hogyha lenne egy ilyen képességük. És akkor azt írják, sziasztok, maradjunk a legnépszerűbbnél, azaz foci, tiszta játékidő, hogy mennyi, az például 30-35 perc, nincs gond, akkor lehet fetrengeni, stb. Stb. Ja, nem rossz. 45, hát nem? Hát sokan 45?
3: Hát így is 100 perces a...
1: Én a hosszabbítást elvenném, megmondom őszintén. Tehát amit ír nekünk, amit írja nek, hogy és köszi annak az üzenetet, oké, 45 perc, 45 perc.
3: Hát nem, az megvalósíthatatlan szerintem.
1: De ez csak kivitelezés kérdése, és akit lerúgnak, azonnal levinni, pályaszín hát ápolni, és megy tovább a játék.
3: Jó, erre már vannak kezdeményezések.
1: De nem kezdeményezés kell. Hát de nem már szabály is. Lerúgtak, fáj, abban a pillanatban levinni, és a játék megy
3: most
1: tovább.
3: Volt egy
1: én ott is hagynám a pályán.
3: Most láttam, legutóbb néhány napja egy West Ham Portsmouth Ligakupa meccset, amin Castellanos a West Hamnek a centere lassan ment le csereként, és nem jöhetett be Weltman, akit be akartak cserélni a West Hambe.
1: Nagyon jó.
3: És ez már az új szabály volt, de lassan ment le.
1: Vagy addig kitennék egy ilyen nagy mágneses táblát, és aki lassan megy le, akkor jött be az ellenfél, ha megold egy, nem bonyolult egy ilyen közepes feladatot, és egy a VAR kamera ott állna. A plusz B a négyzeten egyelő, A néz Z plusz B néz egy C néz, nem. Mi lehet? Most segítsetek már, és menne be a társa már a pályára, és nem tudja. Érted?
4: Ez jó?
1: De azonnal.
4: Na, ez jó, ez tetszik.
1: De akkor már bevittünk egy kis szint is. Igen, azt írja, azt nekünk a következő alkotó szél, hogy Jatus, sziasztok, jól toljátok majd is a fociban a bedobást, lehessen berúgni is, és maradjon a berúgásnál nincs les.
3: Hát ezt Dalnok ilyen mondta is egy-két csatárnak, hogy mondtam neki, hogy rúgja be, de én a 16-oson belül berúgtam. Nem a 16-oson belül.
1: Szerintem ez jó. Igen, egyetértek, Dodi, igen, a VAR-t azt vegyük vissza, mert az hülyeség. Na, szóval ilyenek, igen. Hát a labdarúgás szerintem az érintett ilyen helyzetben.
3: Szerintem is beleférne, hogy bedobás helyett belsővel bepasszolják.
1: Akkor elmondom azt, amit a Zsófi kért tegnap este fejót, ezt mindenféleképpen mondjam el.
4: Így van.
1: Én a lest kivenném a játékból. Hát és most lehet itt húrogni, de ez egy nagyon markáns és komoly változás.
3: De az egyik legkomolyabb szabály a futballban.
1: Tudom, ezért kivenném a lest.
3: De valahol a tradíciónak egy nagyon-nagyon fontos szeletét vennéd ki. Mert össze-vissza ólálkodnának, hát olyan lenne, mint a rögbi.
1: De egyszer nézzük meg.
4: Vagy a lest szabályt a focisták átlag lábméretére kéne igazítani.
1: Még azt meg lehetne csinálni egyszer játszásiból, hogy ugye elsülyeztető kapukat tennék, és egy emberten támadást, amíg nem látja ott a csatány, mi van, menne a kapus felé, és nincs mögötte kapu. Érted? És lőne is, és belövi, de nem tudja belőle, nincs kapus, hogy belőtte a kapus,
4: mert a
3: lesről eszembe jutott egy nagyon nagy sztori. Csank János nagyon szeretett vadászni.
1: Igen.
3: A szövetségi kapitány és a Fradi edzője volt, és egyszer Pinte Attila fölhívta, és mondta, hogy mester, zavarhatom? Ne, Attila, nem mellesen vagyok. De várjál, most jön a Pinte Attila válasz, azt mondja, akkor lépjen vissza, mester.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, de mindjárt folytatjuk, mert hogy szerintem sokakban felsejlik a kérdés, hogy László Csaba mit szólna mindehhez, és szerintem van ötlete és gondolata, éppen ezért is szeretjük, úgyhogy mindjárt hívjuk László Csabát, és megbeszéljük. Eleve, hogy milyen szabálymódosítást tenne be, legyen az a labdarúgás, akár, vagy bármelyik más sporták, megbeszélünk Mourinho.
3: Hát meg egy nagyon fontos meccs is lesz, Hamilton Celtic 2.
1: Ezt meg kell kérdezni, hogy igen. Mi van, mert ezt mondtam ugye Dodinak, és azt mondja, hogy a Forma 1-es mióta játszik egymaga egy csapatán, és mondom, hát van egy ilyen skót csapat, hogy Hamilton. Ezt mi is most tudtuk.
4: Megnézik el.
1: Így. Úgyhogy mindjárt beszélünk László Csabával. 4 perc van lesz, 8:30.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Alász Bence Európa-bajnok lett, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Alász Bence aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal lett Európa-bajnok. Alász Bence pályafutása 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. Ugyanebben a számban Szabados Ármin a 8. lett. Szintén az atlétikai EB-n Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Míg Molnár Attila és Enyingi Patrik bejutott a férfi 400 méter, Kleckner Hanga pedig a női rúdugrás döntőjébe. Európa csúccsal jutott döntőbe 200 méteres hátúszásban Kós Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul minden idők második legjobb idejét úszta tegnap ebben a számban. Szintén 200 méteres hátúszásban Rád Zsombor nem jutott fináléba. Három magyar érdekeltségű döntőt rendeztek tegnap, Jakül Vivien 800 gyorsan 5. lett, Ilák Kristóf 50 pillangó, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt 6. Ilák nem sokkal később a 100 gyors középdöntőjében is érdekelt volt, és futam harmadikként biztosította helyét a döntőben, és ott lesz a finálén van Németh Nándor is, aki új országos csúcsot is úszott. 800 méter gyorsan Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf is bejutott a döntőbe, Sárkány ráadásul országos csúccsal. 9:30-tól az úszó, míg 11 óra 20 perctől az atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programját a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Távozik Zalaegerszegről, és a 9-szeres azeri bajnok Neftchi labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Skribek Allen. Erről hivatalos oldalán számolt be az ETA. Skribek pályafutása során először igazol külföldre, és 2 éves szerződést kötött az azeri együttessel, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Baka András, a Tiszapárt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Itthon a Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet ma a kormány. Az ülést a Paksi atomerőműben tartják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még nem cseréltették ki régi, könyvformátumú személyigazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Ma van az elefántok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a kipusztulás szélére került állatok megmentésére. természetes élőhelyeik pusztítása, az orvvadászat és az illegális elefántcsontkereskedelem súlyos veszélyt jelent populációjukra. Az afrikai elefánt a föld legnagyobb, az indiai elefánt pedig a második legnagyobb szárazföldi emlőse. Mindkét fajta védettnek számít.
0: Közlekedés.
3: Szigethalom belterületén összeütközött két autó a műúton, a Villa utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás követel figyelmet, hosszabb menetidőre kell számítani. Aztán Szentendrén a reggeli erős forgalom miatt lassabb haladásra, torlódásra kell készülni a 11-es főúton a Szent László úti kereszteződés és a Katonai Főiskola közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Terült napos száraz idő lesz ma. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban, és majd a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenki! Jó reggelt mindenkinek, 8:30 után vagyunk, 7 perccel folytatjuk a ma reggeli Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásunkat kiváló csapattal. Ugye ott hagytuk abba, hogy ki milyen változtatást hajtana végre, bármelyik sportág, bármelyik szabályába bele lehetne nyúlni, és egyet át tudnátok írni, alakítani, ha lenne egy ilyen képességetek, akkor melyik lenne? Nagyon sokan labdarúgás szabályhoz nyúlnának, senki nem riadt ettől meg, ugye, senki nem hozná vissza a pingpongba 21-et például. Ugye, csak nézek rátok, Dodi, Zsófi, Gege.

0: Nekünk, drága Spiller, Pityu, köszönöm szépen. Pityu. Igen, ő azt mondta, azt itt, hogy visszahozná azt a szabályt, tehát úgy módosítaná a szabályt, hogy a régit visszahozná, hogy haza lehessen adni a kapusnak.
1: Hát az alapfizetés.
0: Fociban.
1: Az alapfizetés, nem?
0: Hát
1: az
0: annyi, én ezt adnám. Annyiban spékelném meg, Pisti, hogy akkor viszont, hogyha haza lehet adni és felveszi, akkor utána csak fejjel hozhatja a játékba a labdát.
1: Na, ami hokiba van, az nálam Pityu. Ott kezdődik, ott végződik. Én nagyon adok rá, de ezt nem. Ez egy jó szabályváltoztatás volt, hogy nem veheti fel a kapus kézzel.
0: De miért? De te hokiban haza lehet adni?
1: Fölgyors.
0: Simán.
2: De nem fogadja meg.
0: Hát meg sem. Nem. De hát
1: fociban ez nagyon jó szabályváltoztatás volt, hogy nem fogadja meg kézzel. Nagyon, hát minden, de rengeteg hazadás volt.
0: Na, akkor engedjük ide László Csabát hozzánk közénk, mert vele mindig nagyon jót beszélgetünk, kíváncsiak, hogy ő hogy gondol, és mit gondol erről. Hello Csaba, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Képzeld, ezt dobtuk itt be, mert Mourinho annyi mindent szeretne változtatni a Reálnál, hogy közben ezt is agyaltunk, meg egy Djokovic is, belépett Novák Djokovic, egy fiatal ismeretlen teniszező, hogy ő is változtatna a tenisz szabályai, mert szerinte túl hosszúak a mérkőzések, a fiatalokat elveszíti a sportág, nem fognak itt órákig teniszmencseket nézni, ő is rövidíteni. Ezt közben bedobtuk azt, hogy ha lenne egy ilyen képességed, például neked is, hogy akár labdarúgásban, vagy más sportágban szabályt tudnám módosítani, akkor mihez nyúlnál hozzá? Mi lenne az, amit megváltoztatnál?
3: Hát én maradok a labdarúgásnál egyelőre, mert én úgy gondolom, hogy a 11-es szabályát azt jobban ki lehetne dolgozni, és úgy változtatnám meg, hogy ne legyen ebből soha. Hát, hogy ebből ne legyen soha probléma, hogyha a labda a kézhez ér, akkor az 11-es persze, hogyha rárugjuk, meg különböző formában rápattan, azon lehet gondolkodni, de ezt a 11-es valahogy át kellene gondolni jobban, mert mindenki csak ezen veszekszik. Azon kívül a futball ez egy kontaktsport, például, hogyha a 16-oson belül nem szabálytalanság, hanem ütközések vannak, akkor azt teljesen hagynám, és hogyha nem úgy ítéli meg a játékvezető, hogy ez fault, vagyis nem olyan, ami a mezőnyben történik, akkor nem hoznám, és a VAR-t nem léptetném be abból a szempontból, hanem engedném a játékot játszani. Vagyis ezek a lennének nekem a legfontosabbak. Amit a hazaadás, az a Dodinak igaza van, lassítja a játékot, az, hogyha a kapusnak visszapasszolják a labdát, és kézzel fölveszi ezt. Ez már még a 70-es években már utáltam. Amikor én is fociztam, azt is utáltam, állandóan megállt a játék, lelassult, nézelődtek, lefeküdt a kapus, ráfeküdt, eltelt 5 perc, 10 perc. Az asztali teniszben, meg a tollas labdában. Én szerintem az jó, hogy nem 21-ig játszik, a 11 az jobb, mert sokkal érdekesebb a játék. De ilyenkor tudjátok, hogy megint mi a legnagyobb érdekesség ennek, hogy teljesen másképp koncentrálsz. A játékos teljesen másképp koncentrálsz, amikor 21-ig kell elmenni, vagy csak 11-nél már le kell tegyed az ütőt, és azt mondod, hogy vége. Úgyhogy az a pszichés nyomás a játékosnak teljesen más a fejébe. Teljesen megváltoztatja a játéknak a dinamikáját. Erre nem, sokan nem gondolnak, de ez így van, mert elkezdett számolni, azt mondod, hogy még van időm, még vissza tudok jönni, még a taktikát
0: ezért
3: is
0: másképp
3: épített föl. Ezért jó a 11.
1: Na de a Levi a kártyára gondolt.
0: Na jó, oké, köszönjük. Zsófi, nagyon szeretnék kérdést neked itt lebegteti a
4: Így van. Ez a Mourinho-s ügy. Ugye tudjuk, hogy neked is sajnos véleményed van Mourinho-ról, de engem nagyon meglepett, megmondom őszintén, hogy ilyen, hogy is mondjam, odaadással és teljes bevetéssel megfogja a fiú grabancát, és egy kicsit próbálja megregulázni.
0: Túl erős ez nekem már, Zsófi, nem?
4: Ezt a Reált. De a kérdésem az az, és most kérlek itt a minden tapasztalatodat, ami az edzőségben, és egyszerűen hozzád tapadt az évek során, és amit gondolsz Mourinho-ról. Szerinted ezek a sztárok, ez a rengeteg sztár, akik eddig ugye folyamatosan széthúztak, nem láttunk szinte semmilyen csapategységet, bírni fogják-e ezt a nagyon erős, az eddigiekhez képest legalábbis nagyon erős fegyelmet, amit Mourinho próbál rájuk erőltetni?
3: Igen, én értem a kérdést. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én tényleg ezek olyan jó témák, hogy sajnos ezek mindig egy 10 perc után befejezzük a beszélgetést, erről nagyon sokat lehetne beszélni, de tényleg nagyon nehéz egy csapatot úgy

0: irányítani, hogyha, és azt mondja mindenki, hogy a pályán belül legyen fegyelem, és a játékosok is legyenek fegyelmezettek, de a pályán belüli fegyelem az a pályán kívüli fegyelemmel kezdődik. És hogyha pályán kívül az öltözőbe a klubon belül nincsen lényegében fegyelem, nincsenek szabályok, akkor hogy akarsz kérni a játékosoktól, hogy a pályán belül ugyanezt meg tudják csinálni, vagyis ez egy folyamat. Ebben a Mourinho-nak nagyon sok, vagyis igaza van, és én szerintem, amikor átvette a Real Madrid, akkor pontosan tudta, hogy honnan kell kezdenem az építkezést, és az a sok, mondjuk azt, hogy sírás-rívás, ami a Real Madriddal az utóbbi, igen, mondjuk azt, hogy évtizedben történik, ez nem véletlen. Ez azért nem véletlen, mert én még annak idején a Kroos hallottam egy interjút, aki azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon meglepődött, amikor belépett a Real Madrid öltözőjébe, és egyáltalán a klubnál, és ezt nem lehet összehasonlítani egy német klubbal, sem még egy Bayer Leverkusennel, nem egy Bayern Münchennel, mert itt mindenki azt csinál, amit ő akar. Na most, hogyha egy játékos azt csinál, amit akar, nincsen meg, hogy reggel 8-kor találkozunk. Engem már az meglepett, amikor azt mondta a Mourinho, hogy ő azt szeretné, hogy a játékosok edzés előtt egy órával, igen, legyenek.
1: Nagyon helyes, én kettően előbb rendelném az őket.
0: De igen, de én nagyon sokszor fölvetettem, nekem, én ugye Németországban szocializálódtam, ott végeztem az edzői papírjaimat, különi főiskola, stb. És ugye a németeknél megvan az a bizonyos poroszos pontosság, és lényegében én emellett ennek vagyok a pártja, hogy legyetek ti is pontosak, mindenki. Nagyon sokszor játékossal összevettem, mindegy, nem mondom, hogy hol. Nagyon sok klubnál. Én nagyon sokszor elmondtam a játékot, megkérdeztem a játékosokat, hogy például neked az apukát, anyukát, a testvéret, mikor megy dolgozni? Hát 8-kor kezdenek. 8-kor kezdenek. Mikor indul el otthonról? Van akinek 6-kor, van akinek 6:30-kor, mert föl kell ülni a buszra, stb. 8-kor ott kell lenni? Igen. Sőt, még nagyon sok helyen kell beütni az órát, mikor érkeztél, mikor mész el. Akkor mi a probléma, hogyha te munkába jársz, neked ez a munkád? Mi a probléma, hogyha te 9 órakor például az öltözőben vagy? Mi a probléma, hogyha délután 3-kor még az öltözőben vagy? Hány órát dolgoznak a szüleid? Hát 8-at van, mikor túlórázik. Miért nekünk nem lehet? Neked miért kell csak 2 órát gondolkodni a futballról, a munkádról? Miért kell 2 vagy 3 óra után azt mondani, hogy gyorsan el kell menjek, mert dolga van? Milyen dolgod van? Neked de van túlóra is. Jaj, igen? Nem. Ez így működik. Legalább
1: igen,
0: nem.
1: Ez nem, nem, nem. Az a Gazdvárban is volt.
0: Tessék?
2: Mondom, a túlóra. Gazdvárban is volt.
0: Viszont csak... Viszont... Most gondoljatok bele, hogyha beszélünk Cristiano Ronaldóról, és hányszor látjuk azt, hogy a Cristiano Ronaldo mennyit túlórázik azért, hogy ezen a szinten tudjon maradni, vagy maradt, vagy most már, hogyha visszavonul, vagy kevésbé. Vagyis összességében ahhoz, hogy te a munkádon belül tényleg, most nem azt mondom, hogy az irodában menjél be reggel 8-kor és este 6-kor legyél ott, de én nagyon sok olyan céget ismerek, akik a munkaidő után, hogyha a munkatárs haza akar menni, akkor nem nézik jó szemmel, sőt, kiosztanak ezt, azt, maradjál, csináljad. Jó, persze, mindenki azt mondja, hogy 8 óra utána menjél haza, de hogyha egy futballista, vagy egy klubnál te 8 órát bent tudnál maradni, tudod, hogy azt, vagy tudjátok, hogy mennyire fontos lenne az, hogy beszélgetés, videóelemzés, pluszedzés, mikor akarod megcsinálni a pluszedzést?
2: Csabi?
0: Ugyancsak, stb. Vagyis én most Mourinho párti vagyok.
1: Én rövid felvezető után azt mondtad, hogy te most nem vagy Mourinho párti.
2: Én értem a disziplin jelentőségét, de amikor megláttam ma a Levit, egyből te jutottál eszembe, ugyanis fölégörnyedt így a telefonjának, azt hittem, hogy tanul valamit. Aztán kiderült, hogy a Hamilton Celtic meccsre akar fogadni. Mondjál valamit.
1: Fogadásra szó nincs, főleg ebben is, csak hittem, kérdeztem az esélyeket.
2: Jó, hát de Forma 1-re gondoltam, amikor a Hamilton-t említettem. Mit lehet várni ettől a Hamilton Celtic Tarcsi meccsre?
1: Celtic 2.
2: Az Celtic Tarcsi.
0: Ti Mourinho-ról vagy Hamilton-ról?
2: A Mourinho-t, aki beszéltünk.
3: Én a Mourinho-ról, de a fiúk a Hamilton-ról.
0: De például mondok egy nagyon érdekes történetet, amit én úgy átéltem.
1: No.
0: Nem tudom, akkor Forma 1-es, akkor még nem volt Forma 1-es versenyző, a Ralf Schumacher megvan, igaz? De akkor még nem volt Forma 1-es.
1: Hát nem tudom, mikor a sztori, tehát azért nem tudom.
0: Nem, a környi főiskolán, akkor még azt hiszem, hogy
1: akkor még nem.
0: DTM-et versenyzett.
3: Akkor még kokártozott, igen.
0: Nem, de DTM-et versenyzett. És a lényeg az, hogy azt néztem, hogy ez a gyerek mindig jött reggel, én 8-ra mentünk, 7-8-kor ott voltam, és ez a gyerek minden reggel már 7 óra körül ment be egy szobába. Én nem tudtam, hogy mit csinál. Kérdeztem, hogy ki az. Hát a Schumachernek a kis Schumacher. És képzeljétek el, hogy volt egy szoba, ahol a sízők, ilyen egyéni sportolók, akik azzal, vagyis milyen edzés, hogy hirtelen le kell fordítsam most a fajamban.
1: Kardió.
3: Mentál tréning.
0: Dehogyis, nem mentál
1: tréning. Fizikoterapia.
0: Dehogyis, ne vezettetek félre, igen.
3: Videós esély.
1: Sportmasszázs.
0: Nem, cső.
1: Szia, jó reggelt.
0: Főlátás. és ült be, és hetekig minden reggel az jött be a környi főiskolára, hogy készült a versenyre, és a pályát memorizálta. És volt egy olyan szoba, ahol a sízők is, meg az autóversenyzők is beültek, és beütötted, hogy milyen pályát akarsz, és akkor memorizáltad, becsuktad a szemedet, és akkor utána levezetted úgy, hogy láttad a pályát, utána becsuktad, vagyis tettél egy maszkot, eltakarták a szemedet, és akkor megint mentél. És
3: hetekig
0: csinálta. Igen, csőedzésnek hívták ott ez a csőlátás, és memorizálta a pályát. Na végül is lényegében nem a pályán edzett a legtöbb, azt mondta neki, ez a fontosabb. Utána beszélgettem pont erről, hogy mennyire fontos az, hogy az edzés előtti, vagy az edzés utáni edzés, vagyis nem amikor beült az autóba neki, akkor már pontosan tudta, sőt, behuny szemmel, nagyon kevés hibával, sőt, volt olyan síző, amit utána megnéztünk, hogy volt, aki úgy ment le, megvan adva a sebesség, hogy becsukott szemmel, hiba nélkül. És ezekből lettek az Európa-bajnokok, világbajnokok, óriás műlesiklás bajnokai, vagyis összességében nagyon sok olyan kis dolgot kell csináljál az edzés mellett, ami ugyancsak edzés, ami nem a fő edzés jelenti.
1: Tehát magyarok, hogy nyer a Hamilton?
2: Ezt én értem, de mi lesz a Hamilton? Hamilton szerint, mert a halál feszült a levi.
0: Mind a kettő ül a szobába, és a monitor előtt.
1: Jaj.
0: Jobban memorizál.
1: Jaj, ne engedtelünk, köszönjük, hát ez nagyon jó. Viszont mondj Zsofi.
3: Akkor visszatérve egy picit a Mourinhóra, én nem akarok elszakadni ettől a témától, úgyhogy most amíg megálmodod, hogy mi lesz, kinek van nagyobb esélye Hamiltonnak, vagy a Celticnek, addig légy szíves arra válaszoljál, hogy beszéltünk arról, hogy a büntetés hogyan működik. Te mit tapasztaltál? Nekem nagyon szimpatikus most ez, hogy igazából nem a tengerből kiveszünk egy pohár vizet büntetés címszó alatt, ugye a pénzbüntetés a focistáknál gyakorlatilag eddig ezt jelentette, hanem azt mondom, hogy most csapatot alkotunk, és az a büntetés, hogy téged kizárunk a csapatból. Ez nekem nagyon szimpatikus, tehát hogy egy kicsit így rámentünk tényleg a csapat mentális összehangolására. Te milyen büntetéseket alkalmaztál? Vagy nálad mit tapasztaltál, hogy mi válik be?
0: Én...
3: Nem, most már nem biztos, hogy tudni akarja, Csabi,
1: várjál. Ne, én ezt szeretném. Nagyon jó.
0: Az egyik tulajdonos levágta a fejem. De higgyétek. Most tényleg Skóciánál kell maradjak, mert nagyon sokat esett az eső.
3: Na, Levi, figyelj.
1: Figyelek, hát akkor Castro vagyok.
0: És a játékosok nagyon sokszor tényleg, vagyis nagyon sok mérkőzés van Liga Kupa, stb. És arra jöttem rá, hogy ezek már depressziósak. Én is az voltam néha. És tényleg olyan hibákat követnek el, meg olyan dolgokat csinálunk. Például volt egy játékosom, Mike Stewart, mondom is a nevét, mert mai napig is jó kapcsolatom van vele, ő volt a csapatkapitányom, a Manchester United-től jött vissza, Máskülönben volt Magyarországon, azt hiszem, hogy Zalaegerszegi mérkőzésen kispadon ült, ott, amikor kikaptak Zalaegerszegtől. A lényeg az, hogy mindig tépte le magáról egy idő után a megkülönböztetőket, ha mérges volt, és nem tudtam, mi baja van ennek a Mike-nak. És
1: mi baj
0: mondom, Mike, figyeljetek, hát, hogy ő már nem bírja már teljesen, és megkapta a második, azt hiszem, hogy igen, a második sárga lapját, és kapott egy két mérkőzéses eltiltást. És mondtam neki, hogy oké, akkor de olyan ért, hogy azt hiszem, hogy mit tudom, elrúgta a labdát, mindegy, bagatell dolgok, és mondtam, Mike-nak, figyelj, barátok, tudod mit? Van pénzed? Van. Egy hét mész Dubajba a feleségedbe nézett. Ez a büntetésed. Mész egy hétig a feleségedbe Dubajba. Oké? Okay? Egy hét után jött vissza.
1: Nagyon nagy.
0: És
1: de tényleg nagyon nagy.
2: Visszajöttek?
0: Jött a sportigazgató, hogy miért nem jön a Mike Stewart, és mivel büntettem. Elment Dubajba.
1: Figyelj, de komolyan
0: mondom, na mindegy, megbeszéltük, elmagyaráztam neki, hogy pszichésen mi a probléma, mondtam, hogy neki a fejével van probléma, stb. Na de mi történik akkor, hogyha minden játékos, mindenki nem, nincs annyi pénze, mindenki nem a Manchester United-ba játszott előtte, mondom, ha jobban fizettek, akkor mehet-e. Na mindegy, megbeszéltük a sportigazgatóval, a tulajdonossal, az egy havi fizetésemet le akarta venni, meg hogy fizessem ki a dubai útat, meg mit tudom, miért, meg volt egy kisebb cirkusz, de megértette, és a Mike visszajött teljesen más emberként. Komolyan mondom, újra igazi csapatkapitány volt, és tudjátok mit? Senki nem azzal foglalkozott, hogy megkapja a második sárgáját, vagy pirosat kapja, hogy menjen Dubajba, hanem amikor, és tényleg amikor volt rá lehetőség, volt például olyan, hogy egy hétvégén nem volt mérkőzés, volt 4 nap. És akkor megkérdezték a játékosok, elmehetünk egy pár napra Spanyolországba, az nem Dubaj, mégis közelebb van. Igen, menjetek el, ezen a 3 napon nem edzünk. Visszajöttek, teljesen más csapat volt a kezemben. Annélkül, hogy én ott lettem volna, és nem együtt mentek el, nem csapatépítő tréning volt, hanem a feleségével, a barátnőjével, volt, aki egyedül, vagy a barátjával, mit tudom, mindegy, nem az a lényeg.
2: Csabi, alátámasztod azt, amit a korábban mondtam, hogy a legnagyobb jutalom a játékosnak manapság, a legnagyobb prémium, hogyha szabad napot kap.
0: A szabad idő, igen, de az volt a lényeg nálam. Én pont akkor nem erre gondoltam, hanem pont arra gondoltam, hogy az eső, mindig a foci, minden második nap győzünk, kikapsz, és teljesen lásson egy pici napfényt, jó idő, teljesen változtassa meg a hozzáállását az élethez, ne legyen szomorú, gondoljon valami másra, és ez így bejött, tényleg, és azért nevettem, mert tényleg az volt a fejem, hogy basszus, hazamentem, és mondom a feleségemnek, hogy most jövő, mert ugye mi hétvégeken kaptuk mindig a fizetést, heti fizetés volt, és mondom, a hétvégén úgy számolja, hogy nem mész a Lidlbe, Aldiba bevásárolni, mert nem jön a fizetés. Elküldtem Dubajba.
1: De mennyire örültem volna engem elküldesz Dubajba?
0: Tényleg nagyon, nagyon érdekes, mert mindig mondom, az egész élet, de a foci is, ez nagyon sokszor pszichológiailag mit tudsz valamit olyat tenni a játékban, vagyis nagyon sokszor nem a pénz számított nekik, hanem a szabad idő. Nagyon sokszor azt számít, hogy tényleg azt jutalmad, vagy elveszed a szabad időt. Pont ez a plusz edzések is, máskülönben találkoztam a Hans Meyer, ő volt a Borussia Mönchengladbach, és ő volt a mentorom, azért emlékszem mindig, és mondom a nevét is nagyon sokszor, egy Kelet-Németországba született, azt hiszem a KCS Jénánál, meg a Magdeburg, meg a Dinamo Dresda, ha jól tudom, volt ez, aztán oda került a Borussia Mönchengladbachhoz, ő volt az első számú edzés. Ugye a Kölni főiskolára, amikor jártam, akkor kellett egy mentor, és ő volt a mentorom nekem több mint egy évig. és nagyon sokat tanultam ilyen dolgokat tőle. Ő például nagyon mánikus volt, hogy mindig azzal foglalkozott, hogy nem a sorompót ő emelte fel a játékosoknak reggel 8-kor. És ugye a Tony Porter az állandóan késett, és a Tony Porter már úgy jött, hogy az 50 eurót mindig tette a Hans Meyernek a zsebébe.
2: Viszont mi már nem bírunk a Levivel, Csabi. Mi lesz a Hamilton Celtic
1: Tartsi?
3: Meg kell mondanod.
1: Hamilton Handicappel vagy igen?
0: Hát 0-0-0-8.
1: Ez most a vérnyomásod hogy jön ide? Azt mondja, mi lesz itt a Hamilton meccs kapcsán?
0: Mondom, a Hamilton.
1: Ja, 8-0, igen.
0: Az 8-0, ki fog kapni?
1: Ki fog kapni? A Celtic Tartsi? A Celtic 2.
2: Igen.
1: A tartalék?
0: Igen. A Hamilton az egy arról egy külön műsor. Az,
1: jó, akkor most nincs ide, de köszönjük.
0: Amilyen csapat, és a műfős pályájuk se a legjobb, úgyhogy, na mindegy.
1: Jó, oké, Dodi, várj, utolsó kérdésed.
2: Nem, csak hogy ezt a szabad időt mondtad. Ez a legnagyobb prémium a játékosoknak manapság, hogy kaptak egy szabad napot.
1: Meg ez meg egy jó büntetés a Dubai út,
2: a feleségek. Hát a Dubai az
1: luxus. Ott a lényeg az, hogy a feleségek küldte, azért volt a nagyonnak.
2: És nem egyedül.
1: Így van, Csabi, mondjad, de mert mennünk kell, mert jönnek a hírek, de hallgatunk még, van egy fél perc, amit szeretnél, bármit.
0: Amit szeretnék, volt olyan játékosom, akit Afrikába küldtem el, aztán mondtam, hogy többet ne is jöjjön vissza, úgyhogy otthon maradt. Örök vakáció.
1: No, na, óvatosan, de akit te így jutalmazol, az mindig nézzen kicsit utána. De Csabi, köszönjük szépen a beszélgetést!
2: Szia, Csabi! Szia!
1: Köszönjük szépen, László Csabával beszélgetünk. Pontosan 9 óra, hamarosan jövünk vissza.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 9-es, jó reggelt kívánunk mindenkinek, augusztus 12-én, ma reggel Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Tulajdonképpen 1-2-3-5-ös fogat itt nálunk bent, ami nagyon-nagyon ritka, ezért örülök, hogy ma itt lehetek veletek. Nézzük akkor a mai osztály naplót, üssük fel a csébetűnél. Csonka Zsófia!
2: Jelen!
1: Jó van, jó menjünk reggelt tovább, azt mondja, hogy picit. Gyurta Gergely!
3: Csillagos ötös!
1: Na nézzük a napló elejét, azt mondja, hogy asztalos, alabárdos, de Bánki Dodi!
4: Ja, volt, Bini!
1: Itt tetszik, és akkor nézzük a naplót, középen üssük fel. Azt mondja, hogy Gyulai... Edvi László!
5: Csak a Loki!
1: Mint az osztályfőnök összetartó.
5: Hát a mai nap során miről beszélsünk?
1: Na mit szólsz, hogy a tanksapkával kezdtünk?
5: Hát ez természetes. Hát ez, tudjuk jól, hogy a Laci mindig ott van a B közében, ott törjünk.
1: Lukács Laci,
5: igen, ott van a B közében. Ő írta ugyebár Lokinak az indulóját, bennünk a vér piros-fehér, úgyhogy ez természetes, hogyha
4: és
5: Lokiról beszélgetünk.
4: És azt írta, hogyha egyszer meghalok, akkor is rád gondolok.
5: Nem én írtam, de még az én időmből való.
4: Meg a komcsiék, nem?
5: Nem, még az korábban.
4: Amíg
5: a Favilla fakadál, Fatányért, meghalunk a Lokiért korszakból van. Még az Égerházi Petiéknek a korszaka szerintem még. Az még a komcsiék előtt született, ugye Komáromi Gáborról beszélgettünk, aki vezérszurkolója volt. Egyébként Komáromi Ákosnak a fia, aki ugyebár a debreceni kézilabda legendás edzője volt. Ő még korábban született. Bár lehet, hogy a komcsiék írták. Most, hogy elgondolkodom. Az Égerházi Petiék után készült, a Favilla fakadnál faktányér után készült ez a dal. Hát Komáromi Gáborról mindig megemlékeznek. Ugye a 87. percben mindig éltetik, mindig ott van a képe a B közében, tehát tényleg örökké velük van.
1: Képzeld el, Laci, beszéltünk itt ugyebár Novák Djokovic kapcsán, ismered meg Mourinhót is, mindenki szabálymódosításokkal jön, mindegyik a tenisz, másik meg a labdarúgás házatáról, és arról cseverésztünk itt a fiatalokkal, ugye Dodi, ezt most neved magadra, hogy milyen szabályt módosítanál egy sportágban, ha lenne ilyen képességed. Spiller István is írt nekünk. Spiller Pityó azt írta, hogy ő azt a szabályt hozná be, hogy ne lehessen a labdarúgásban hazadni a kapusnak. Sehogy. Tehát lábbal sem rúghatja ki. Tehát ha kapu felé lövöd, ha kapus belejér, akkor 11-es.
5: Labdarúgásról beszélgetünk.
1: Bármi másra, mert Novák Djokovic szeretnél.
5: Mert a Spiller Pistának a nevét megemlítetted, akkor mindenképp eltüntetném a jégkorongban azt a teljesen idióta szabályt, hogyha véletlenül egy védekező játékos úgy üti ki a korongot, hogy az túlmegy a palánkon, akkor azonnal kiállítják. Tehát nincs mérlegelés. Tehát a
1: ezt nem is tudtam, hogy van ilyen.
5: Ha kettőtöröd valakinek a gerincét, az úgy lehet mérlegelni, hogy kiállítod a két percre.
1: Vagy a korongot?
5: Hogy, igen, tehát ha a védekező csapatnak a játékosa úgy üti ki a korongot, hogy véletlenül túlmegy a palánk fölött,
1: igen?
5: Akkor azonnal kiállítják, és nem lehet mérlegelni, és ezen mérkődések, meg világbajnokságok, meg tordák mentnek. Ennyi hülyébb szabályt én még az életemben nem hallottam. Na, természetesen ezt sikerült a FIFA-nak megfejelni azzal, hogyha úgy beszélek, hogy eltakarom a számot, akkor azonnal piros lapot adnak ilyet. Tehát aki ezt kitalálta, az nem járt még sportpályák közelében sem.
1: És úgy szeretett a döntés is, a bíró eltakarta a száját. Mikor ezt a bíróságon mondta, hogy akkor mit mondod?
5: Magának bírós lap. Menjen ki, azonnal menjen ki.
1: Ez egy hülye döntés. Én annyi extrát hoznék bele még a labdarúgásba, hogy látjátok, biztos látjátok, amikor egy lassított felvétel, amikor kirúgják a labdát, most erőt teszem, hogy valaki kiüti a korongot a hokiban, ha kirúgják a pályán, és nem figyel egy néző, és a labda
2: fejjel
1: szomorú, az annyira vicces.
5: Ez nem annyira vicces, mert most már jégkorongban tényleg behozták azt a nem szabály ez, hát de bevetik a szokást, hogy bemondják évek óta minden mérkőzés elején, hogy jégkorong egy nagyon gyors sportág, és nagyon figyelnek, mert ott kirepülőkorong ölt már meg ember. Ölt már meg szurkolót, tehát ott tényleg figyelni kell, mert az nem játék.
1: Nincs körbe palánkozva, te plexivel, vagy ennek ellenére?
5: Úgy néz ki egy jégkorong pálya, igen, a két kapu mögött magas a palánk, és igen? Fölötte a háló, ott nem tud kimenni. Ellenben a semleges harmadnál ott csak egy viszonylag alacsony palánk van.
1: Hát tegyenek oda is.
5: Hát és akkor nincsen védőháló,
1: tehát ott
5: ki tud menni a korong minden tovább nélkül, és erővel is ki tud menni a korong. Tehát hogyha valaki keresztbe passzol, akkor erővel megy ki, és azt tényleg meg tudja az ember. Mondom, csak a két mindig. Kapu mögött van védőháló.
1: A fociba elvették, ugye? Ugye a palánkot, és ott ülnek a nézők most Angliába direkt, és amikor tudod, ez engeddel ez meg szabály, hogy akkor, ha nincs tiltó felületet, kerítés, bármi, akkor nem is mennek be, és látod, nem mennek be.
2: Hála Istennek, hogy elvették. A Fradinak volt először egy olyan, hogy nem volt atlétikai pálya, és az az igazi futballstadion. És Dalnoki Jenő mesélte nekünk, a legendás edzőnk, hogy olyan kemény volt, hogy amikor becsúszott, akkor az első négy sorban nem adtak el jegyet.
1: ezek a szél, ezek a jó dolgok. Régen még ugye Kubánával történt, amikor kiment Barcelonába Kubala Lászlóval, hogy játszottak, és az edző így számolgatja a játékosokat, mintha kevesebben lennénk. Egy, kettő, tíz. Még egyszer kezdi. Egy, kettő, tíz. De hol a Kubala? És egy magyar haverja, Feri, egy hentes, ott az első sorban ült, és akkor nagyon közel volt az oldalvonalhoz a nézők. És szólt, hogy Laci, Feri! És kilépett a Kubala pályára, és elkezdtek beszélgetni, és az edző, Fücsú, gyere vissza! És oda, mit csinálsz a meccs? De nem lehet beszélgetni. Jó, oké, arra, hogy visszaállt Kubala, lőtte egy gólt, majd visszaftott az edző, most már kimehet?
2: Ellenünk még játszott Kubala László, 75 éve a Fradi öreg fiúk ellen kint voltunk.
1: Micsoda zseni. Micsoda zseni.
2: Hát nagy dolog volt, hogy még hát kinyitott mindent a Camp Nou-ba. Tehát vasárnap
1: hát lévén. Hát
2: minden. Hát micsoda. Amit akarsz. Amit akarsz. Te hatalmas király.
1: Az van Barcelonában, az volt konkrétan, amin voltunk én, a Magyarok a Barcelona című film alkotásában részt vettem, egy cseppet csak, de jelen voltam, és olyan történeteket hallottam, találkoztam a fiával is, hogy képzeljétek el, hogyha bement egy étterembe, akkor nem tudták, hogy ott van, de bement az étterembe, és valaki is szólt, ott a Kubala. És ez írd és mond, felálltak, és elkezdett tapsolni az emberek. Tehát én mindig Puskásról beszélünk, és való persze nyilván, de hogy azért Kubala László nagyon sokat tettem.
2: Én is azt hittem, hogy túlzás, amit Csillag Imre bácsi írt, de nem volt túlzás. Minden, nem. Mondom, egy katolikus országban vasárnap minden zárva van. És ő azt mondta, hogy nyissák ki a Fradi öregfőknek, és kinyitották a múzeumot, a Varsza múzeumot. Félelmetes, mekkora nimbusza volt.
1: Rátok, ki volt az a nagyon nagy hatású sportoló, most nem csak a labdarúgást értem ez alatt, vagy sportolók, mert azért elég sokat láttunk, akire a tényleg azt mondjátok, hogy na ez, egyrészt ezért érdemes volt élni, megszületni, őt látni, az ő ténykedését, az ő csúcsait, aki nagyon megmaradt bennetek. Legyen magyar külföldi.
5: Federer, Wengrecki. Wengrecki, Roger Federer.
1: Teniszes egy jégkorom.
2: Hát ugye nekem Albert Florian az edzőm volt, aranylabdása, az egyetem magyar aranylabdása.
1: Ő volt az, aki ilyen hatása volt.
2: De azonnal mondom, Varga Zolit is. Mert ő meg egy olyan őszinte ember volt, megosztó személyiség volt, de őt is... Mondanám.
1: Az fontos, Rossi ez esetben is. Szerintetek, amikor ilyen kérdésre válaszoltok, hogy azt lássuk, tehát hogy láttuk, akiről beszélünk? Mert emlékszem, amikor nekem amikor édesapám mondta a Puskásékat, Aranycsapat, és mondom, ja. De én détálit láttam.
5: Abszolút fontos, akkor én is mondok egy magyart is, természetesen Varga Istvánt, akit ugye senki nem ismer Istvánként, hanem Pistaként, de Varga Pista.
1: Nagyon kevesen, igen.
2: Debreceni Dózsa volt.
5: Varga Pista Debreceni Dózsával 1975-ben úgy lett bajnok, hogy 294 gólt dobott a bajnokságban, ami döbbenetes. És a Pista olyan srác volt, bocsánatot kérek tőle, de tényleg jóba voltunk, hogy amikor edzést tartott Jenő bácsi, ami edzőnk, neki az ablak az ránézett a mi kézilabda pályánkra, és időnként kikönyökölt, nézett bennünket. Hát az mekkora vár, amikor a világválogatott játékos, az álmaidnak a játékosa kikönyökölt, és néha lesétált közénk, és akkor mint hogyha...
1: Erdékém, ugorjál fel, nem mondtad?
5: Igen, nem jól fogod meg a labdát, vagy másképp passzolja, hát mondjuk egy Varga Pista mond ilyeneket, nekem óriási megtiszteltetés volt, hogy öregkorában sokat találkozhattam vele, később, amikor Debrecenbe jártam, miután szomszéd lakótelepen lakott, mint a szüleim, mindig találkozgattunk, elbeszélgetünk, mindig sztorizott. Sajnos nincs már közöttünk, hát meg tudnék vele csinálni gyakorlatilag egy hónapra való visszajátszást, mert egy hónapig tudna egyfolytában mesélni a Pista, mert olyan színesen tudott mesélni. Igen, amikor találkozol és a sztároddal, az a játékossal, aki számodra egy ikon, nyilván Federerrel meg Greckivel, az ember nem találkozik, maximum csak televízión keresztül.
2: Jó, tudjátok, ami ritka, hogy valaki nagyon nagy sportoló, és legalább olyan minőségű ember.
5: Na ilyen volt a Varga Pista.
2: Na de ilyen volt Kubala is. És ilyen volt Puskás öcsi is. Hihetetlen jó, hogy önzetlen emberek.
3: Én csak az ilyet tudom abszolút modellként magam elé engedni.
2: Rengeteg olyat ismerünk, aki zseniális futballista volt, de hitvány ember.
3: Zseni sportoló, és igen, semmire való ember.
5: Maradóna, hogyha ne menjünk messzire a foci világbajnokságban. Az életben minden megbozdulás egy negatív példa volt, amit a pályán csinált.
1: Hát ez nézőpont kérdése, ő megélte az életet.
2: Várjál, azért Laci,
1: nem volt rossz
2: a Maradona szemben. Azért adakozott, szolidáris volt a szegényeket, tudta, hogy honnan érkezett, tehát voltak nagyon szép emberi gesztusai is. Hát most ez a kábítószer, meg
5: a lövöldözés, meg a mutogatás, meg a borzalmas
2: életem. De ettől még rengeteg szegény sorsú gyereken segített családokon, meg rengeteg olyan, amit nem tudunk. Igen. Rengeteg olyan szolidáris adakozó van, aki operatőrrel megy. Na, nálam az nem adakozó.
1: Ja, hanem
2: az...
1: persze, nehézkedj.
3: Szerintem nem, én megcáfolnálak abban titeket, hogy például nekem mindkettő, akit most mondani tudok a kérdésedre, Levi, Takács Károly, vagy Balczó András, nyilván nem éltem még akkor, amikor ők kiteljesedtek és csúcsra kerültek, de más-más minőségük okán, természetesen a sportolói nagyságuk mellett valami olyan extra emberi tettet hajtottak végre mindketten a saját területükön. Nekem számomra elképesztő volt, néhány évvel ezelőtt Balczó András aláírta, amit nagyon nehezen szereztem meg, ugye a Küldetés című
1: aztán a Kulcsár győzött mondod
3: egyébként. Róla szóló könyvet, és hát ez egyik legnagyobb trófeám, amit őrzök, és nagyon szerettem volna Takács Károly idejében élni, hogy lássam őt, azokat az eszméletlen dolgokat, amiket ő emberként a saját maga határainak tesztelésére végrehajtott. Végigállta, nem tudom, 24 órás vonatutat az egyik versenyről hazafelé, hogy kibírja-e, kíváncsi rá, hogy kibírja-e. Ezek
1: kemény dolgok, látjátok, a sportnak ilyen hatása van. Gergely, gondolom úszás, nem úszásból?
6: Hát, nekem egy kicsit speciálisabb a helyzetem. Én nekem az, hogy a saját testvérem lett olimpiai bajnok, és ráadásul helyszínen tudtam az egészet. Nekem ez olyan, hogy
1: érthető, érthető.
6: Nyilván nem tudok elvonatkozni.
3: Fura lenne, szóval, nem ezt mondanád.
6: Igen, nekem itt a saját testvérem az, aki és nyilván az, hogy együtt tudtam vele készülni, és megélni azt a pillanatot, hogy felér a világ tetejére, ráadásul világcsúcsa, nekem ez egy olyan dolog, ami
1: igen, ezek az ember élőben dolog. Látja, igen, ráadásul hát nyilván személyes kötődés, és nem is kicsi, azért az minden felülír, és minden túl van.
3: És neked, Levi?
1: Gyerekek, nagyon jó a kérdés, mert...
2: Mert te tetted föl?
1: Igen, és erre szerintem ez rossz kérdés, bocsánat, tehát rossz kérdés.
5: Szoktál ilyeneket feltenni, szoktál gyakran rossz kérdéseket.
1: És igazad van, Laci, azt tegyük hozzá, hogy szoktál szökőjéven.
5: Na jó, szökőjéven.
1: Figyeljetek, megmondom őszintén, hogy azért, amikor én de ez nem sport, amikor Whitney Houstonnal találkoztam, de egy más téma, egyszer egy koncerten, de amikor nem tudom, Messit látni az első meccs, amikor kim voltam, és őt láttam élőben, az nekem olyan hatással volt, hogy...
5: Az a 40 másodperc, arra gondolsz, amikor először járt Magyarországon, és 40 másodpercet töltött a pályán, mert
2: Márkusz Merka fogorvos
3: kiállította. Hát nem ismered ezt a sztorit, Laci? A Levi nem a pályán találkozott vele.
1: Nem mondta?
3: És Messi meghalt volna, hogy egy fotót készíthessen a Levivel.
1: Ezt nem mondta meg? Ezt
5: értem, ne bemond, persze.
1: Kiállították ugye az első
5: meccset.
1: Kimentem, hogy két barátom, hogy Gangsta Zoli, ahogy kell, argentin mezbe. Magyarországon...
2: Meg River Plate a másik neki.
1: Igen, de argentin mezbe volt ezen a meccsen. És én meg a Nagy Zolival ott voltam a játékos kijárónál. És kiállították a Messit. És ott állunk ketten az Olivérrel, és jön le a Messi a pályáról. És ott, ahol most a Gege, körülbelül ennyire lehetem volt ilyen messze tőlem, sétált egy ilyen hosszú hajú, nagyon rossz kedvű, nyilván kiáltották első meccsén, azonnal nem tudom, egy pár perc alatt kiáltották, és így sétált el előttünk. Mondom Olivernek, fél, nem kérünk tőle egy aláírást? Azt mondja, hagyjad már. Hát az első válogatott meg ki is állították. Minek? Így. De se őr, se testőr, senki. Előttünk sétált el szomorúan be a játékos
3: kiált. Előttetek sétált el a jövő.
1: Így nincs aláírás.
2: Nem is kérdél végül?
1: Így. Hát de hagyjad, tehát első, ki is állították hát meg, elsővág, hagyjad
2: ez
1: már.
2: Ez semmi ahhoz képest, amikor itt forgatták a Menekülés egy győzelembe című filmet, Sylvester Stallone, Bobby Moore,
5: Pelé,
2: aláírt labdám volt. És egy Fradi meccs után vidám állapotomban odaadtam egy fradista kisfiúnak.
5: az összép gesztus volt.
3: Viszont tudjuk, hogy akkor annak a kisfiúnak ki a példaképe, Dodi, valószínűleg te vagy.
1: És a mai napig kérdezi az embereket, hogy mi ez a Krix Krax?
2: Melyik hülyétől szereztem?
1: Jaj, na, ilyen élményt tud adni a sport, úgyhogy ha keressetek ikonokat, meg olyan példaképeket, akik miatt érdemes a sporttal foglalkozni. Mindenkinek csodaszép napot kívánunk, persze az Edvi Laci marad nyilván, és aztán Katon Lacival kicsit belecsapunk majd a vízben, ma is lesznek érdekes úszások. Kik úsznak, hogy a Sárkány Zalán biztos, ugye?
6: Geges, a döntősik, igen, Milák Kristóf, Németh Nándi 100 méteres gyorsúszásban, ugye várható.
1: Németh Nándiban nem érzünk valami nagyon?
6: Nagyon bízunk benne, ugye, hát Zsófi, Szofi mondta, igen, hogy nagyon várja.
1: Ma Nándis korszakát él, igen.
3: Most nagyon megkívánom tényleg neki, hogy egyel, ha csak egyel följebb lép, szerintem már ő is boldog lesz.
6: Hát igen, ugye negyedikként, igen, kvalifikálta magát a döntőbe, hát bízunk benne, hogy tényleg összejön az, igen, érem. Milák, akár a dupla érem.
1: Kristóf is indul.
6: Milák Kristóf is, ugye 100 méteres pillangúszás van ma délelőtt.
1: Na, illetve, az neki milyen?
6: Hát ugye a főversenyszáma, hát ugye világranglista vezető idővel jelenleg ő a vezető, hát mi van, nagyon
1: reménykedünk.
3: Tudjuk, hogy elindul-e Hubi? Végül.
6: Még nem tudjuk, hát még ugye várjuk tudjuk azt, hogy hogyan készül a 200 méteres döntőre, ma 200 háton, ugye Európa csúcsot úszott, úgyhogy ő is úszik délután, és hát 800 méteres férfi gyorsúszás, a hölgyeknél pedig 200 méteres gyorsúszással kezdünk 9 óra 30 perctől, két magyar indulóval, úgy tudom, hogy Ábrahám Minna nem indul egyéni versenyszámban, úgyhogy Pádárniki és Ugrai Panna, ők is esélyesek a továbbjutásra, úgyhogy sok magyar versenyző.
1: De jó, hogy ennyi sok magyar tehetséges úszó van. De jó lenne ez egyszer a fociban, Dodi. Úgyhogy örülök ennek, hogy köszönöm. Itt volt. Hát ahogy a válogatott szinten, ott a helyünk. Ez tudod, mennyire fáj nekem? Hogy nem vagyunk ott, mikor ilyen jó játékosaink vannak. Ma például játszik Varga Born és Vitális Milán játszik ma. Ma görög szuperkupa döntő, csak szólok.
2: Aztán
1: lesz ugye Európai Szuperkupa döntő is.
5: Paris Saint-Germain játszik Kopenhágában.
1: Azt is ajánljuk ott, mindenkinek.
5: Ott voltam 2005-ben Splitben, amikor egy hasonló erőkülönbség volt a két csapat között, a Hajduk Split, illetve a Debrecen között. 5-0-ra nyert a Debrecen Splitben. Akkor is 3-0 volt az első találkozó a debreceni meccs. Mondjuk akkor a Debrecen nyert 3-0-ra, és úgy ment ki Splitbe. Most 3-0-ra kikapott. De ott voltam a pálmafák tövében, csodálatos spliti nyaralás során ott voltunk is. Ott ünnepeltünk, az első percben már megszerezte Halmosi a vezetést. 5-0-ra nyert a Hajduk Split otthonában a Debrecen. Hát miért ne nyerhetne a Kopenhága otthonában is 5-0-ra?
1: Simán. Úgyhogy várjuk ezt a meccset is, bocsánat, ha nem volt benne az ajánlásba. Úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Csonka Zsófia és Gyurta Gergely, valamint Bánki Dodi nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Halász Bence új magyar csúccsal Európa bajnok lett. A paksi atomerőműben ülésezik a kormány. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: Halász Bence aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 centiméteres új országos csúccsal lett Európa bajnok. Halász Bence pályafutása 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. Ugyanebben a számban Szabados Ármin a 8. lett. Szintén az atlétikai EB-n Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Míg Molnár Attila és Enyingi Patrik bejutott a férfi 400 méter, Höfner Hanga pedig a női rúdugrás döntőjébe. Európa csúccsal jutott döntőbe 200 méteres hátúszásban Kós Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok lassz és ráadásul minden idők második legjobb idejét úszta tegnap ebben a számban. Szintén 200 méteres hátúszásban Rácz Zsombor nem jutott fináléba. Három magyar érdekeltségű döntőt rendeztek tegnap, Jakő Vivien 800 gyorson 5. lett, Világ Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt 6. Világ nem sokkal később a 100 gyors középdöntőiben is érdekelt volt, és futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. És ott lesz a fináléban Németh Nándor is, aki új országos csúcsot is úszott. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf is bejutott a döntőbe, Sárkány ráadásul országos csúccsal. Az úszó EB ma délelőtti előfutamait rövidesen a Nemzeti Sport Rádió és az N4 Sport is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről, és a 9-szeres azeri bajnok Nevcsi labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Skribek Allen. Erről hivatalos oldalán számolt be az ETE. Skribek pályafutása során először igazol külföldre, és 2 éves szerződést kötött az azeri együttessel, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem a Krasznodari terület fölött lőtt le drónokat. A lehulló roncsok több településen lakóházakat rongáltak meg. 2 ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. Ukrajnában szintén 2 vesztették életüket, 2 pedig megsebesültek a Herszon tér dróntámadásban. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okegenentó környékén lakóházak is leégtek, egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Közben itthon a paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették. Emiatt a fővárosi tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos tájékoztatót ma tartják. Megdőlt tegnap a fővárosi hajnali melegrekord. A Jánoshegyen reggelre mindössze 25 fokig süllyedt a hőmérséklet. Az eddigi legenyhébb hajnalt augusztus 11-én lágymányoson mérték, 9 évvel ezelőtt 24,2 fokot. Tegnap délután beállt a korábbi fővárosi maximum hőmérsékletrekord is. Újpesten 37,9 fokot mértek, éppen annyit, mint 1921-ben a Gellért-hegy állomáson.
0: Közlekedés.
1: A 41-es főúton Baktalórendházán három autó összeütközött, a 29-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Az M1-esen Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A torlódás 2-3 kilométeres. Aztán az M5-ösön Budapest felé az út menti sövényt vágják, ezért az 54-es és az 52-es kilométer között a belső sávot lezárták, mert közel 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Derült napos száraz idő lesz ma, délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Megint hétfő, megint szerda, megint nyár van, de közel az ősz, énekelte a 70-es években az M7-es nevű együttes, tényleg volt ilyen együttes, és mennyire igaza van, hiszen még épp, hogy elkezdődött a nyár, és már augusztus 12-e van, vagyis közel az ősz. És tulajdonképpen még a hét is épp, hogy csak elkezdődött, hiszen még itt kopogtat a hétfő, és már hol tartunk a munkahétnek a középső napján, szerdán, és ez a szerda nagyon-nagyon gazdagnak ígérkezik sport szempontjából. Úgyhogy nem is nagyon szaporítom a szót. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a Birminghamből tudósító Regős László Pál és a Párizsból tudósító Katona László és a hangmérnök Jánbor Tamás nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. És hát ahogy ígértem, nem szaporítom a szót, hiszen már zajlanak az események Párizsban, hogy egészen pontosan mit láthatunk, pontosabban miről tud beszámolni Párizsból nekünk a mai délelőtt. Ezt elmondja nekünk a helyszínen tartózkodó tudósítónk, Katona László.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. 200 méteres gyorsúszás az előfutamok során, és már is magyar versenyzővel, de már lement két futam, ez a harmadik. Ugrai Panna majd a hármas pályán indulhat. Ugye ő is tagja volt a 4x200-as gyorsváltónak, amely ezüstérmet nyert még a hétfői nap folyamán, most Panna pedig azért megy, hogy egy kicsit megrengesse a világot, vagy saját magát, hogy bejusson a legjobb 16 közé, hiszen az elődöntőbe kerülés a tét, itt az Európa-bajnokság

meg lehet akár. Bár hozzá kell tenni, hogy 2 esztendővel ezelőtt Ugrai bejutott az elődöntőbe, ott azonban a 12. helyen zárva nem tudott a fináléba kerülni. Szémanova ennek a versenyszámnak a címvédője, Belgrádban ő diadalmaskodott, és Ábrahám Minna pedig ezüstérmes lett. Minna egyéni versenyszámot nem vállalt itt a Európa bajnokságon. 100 méter után 4. Ugrai Panna, vezet azonban a német Holt az egyes pályán. Szóval 200 gyors a versenyszám, 1.55.41 az országos csúcs, hosszú Katinka tartja még 2015-ből, egy Egyesült Arab Emírségekbeli világkupán úszta ezt az időeredményt, nem ma volt, illetve az sem, hogy éppen valaki, aki magyar versenyző, például ebben a versenyszámban tudjon aranyérmet nyerni, mert erre még nem is volt példa valójában. Szémanova kétszer is tudott diadalmaskodni, de Federica Pellegrini 4-szer tudott Európa bajnok lenni, úgyhogy a múlt inkább azt mutatja, hogy sok-sok kelet-német, de van olasz versenyző is, aki tudott több alkalommal is nyerni, illetve a románoktól Camelia Potek tudott nyerni az utolsó 1999-20. századi döntőn, és aztán megvolt a benyúlás. Ugrai Pannától 1.59.31, 5. hely, Steenbergen kereken 1 perc 58 másodperccel megnyeri ezt a versenyszámot. Pannától, hát ez egy elég gyengének tűnő reggeli úszás, 5. helyen egyelőre, de még van hátra 2 futam, és több mint 2 másodperccel van elmaradva egyéni legjobbjától, pedig amikor beugrott a 4x200-as váltó tagjaként, persze ott azt nem lehet úgy mérni, ott kereken 1 perc 56 másodpercet úszott, ami, ha csak hozzáadunk még egy vagy másfél másodpercet, akkor ugye 1.57.50 például, de a lényeg az, hogy most nem volt arra elegendő, hogy felpörögjön, úgy látszik van. Ez az 5. hely, illetve az időeredmény összességében most egyelőre a 6. pozíciót jelenti, hiszen Golováti az izraeli, aki megnyerte a 2. futamot, ő jobbat ment, mint Ugrai például. Jön a 4-es számú futam, ebben nincs magyar versenyző, és majd az 5. jön Pádár Nikolett, aki viszont már talán tényleg esélyes lehet, nem csak a továbbjutásra, akár a fináléba kerülésre is. Majd 9 óra 45 perckor ugrik a medencébe a vízbe, minden igaz, Niki, de 10 óra 5 perctől pedig jön Milák Kristóf és Márton Rihárd a 100 méteres pillangóúszással. Kristóf mégiscsak a szám olimpiai bajnoka, egyik nagy esélyese, és aztán majd még 100 pillangón nem csak Kristóf, hanem Márton Rihárd, illetve Kós Hubert is versenyezni fog, úgyhogy hárman is vannak, csak 2 jutnak a legjobb 16 közé az elődöntőbe. Női 56-on nincs magyar versenyző, úgy csak úgy, mint 200 mellen a férfiaknál, és aztán a végén az utolsó 2 versenyszám itt délelőtt 10 óra 56 perctől Jakö Vivien 400 vegyesen, ott 2 futamot rendeznek mindössze, és majd a másodikban lesz Vivi, tegnap 5. helyen zárt 800 gyorsan, de a 4x100-as gyorsváltóra is figyelni kell majd magyar oldalról, hiszen a elődöntőben esélyes lehet a fináléba kerülésre majd a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna összetételű csapat, és ha minden igaz, akkor egy 4:12-re végezni fognak már a hölgyek, illetve az urak is a mai nappal. Egyelőre a 4-es számú futam itt a 200 méteres gyorsúszásban Freya Anderson nélkül, aki az 5-ös pályán nem indult el, ez talán egy kisebb megkönnyebbülés. Szémanova azonban ott van, és a 4-es pálya egyelőre úgy néz ki, hogy az első 2 hely valamelyikét fogja 100 méter után produkálni. Nem, végül Jörkunájtje a litván vezet, és Linda Roth a második a németektől. Roth, amikor a 4x200-as váltó ment a hölgyeknél 2 nappal ezelőtt, akkor erős 200-as távot hozott, de nem volt elegendő, hogy érmet nyerjenek a németek, mert épp hogy lemaradtak az oroszok mögött 100-addal, a magyaroktól pedig 500-adra voltak az ezüstéremtől. 150 méternél pedig már az első helyen Jurkanujtje továbbra is, Szémanova a második, és Linda Roth a harmadik, de most már a cseh versenyző egy kicsit felzárkózott, aki úgy látszik, hogy ha minden igaz, akkor tartja magát. Szémanova ott volt a szingapúri döntőben is tavaly, akkor az 5. helyen zárt, de Freya Kolber pedig 4. lett, és 2 európai volt mindössze 200 gyorsan a fináléban a szingapúri világbajnokságon. Megnyeri a versenyt Szémanova, mármint a 3-as, a 4-es futamot 1.57.10-es idővel, és a második helyen

0: pedig a litván Rujkunaitje, Linda Roth pedig a harmadik helyen. 1.58-on belüli idők ezek már, és azért, hogyha tovább akar jutni majd Pádár Nikolett, akkor mindjárt mondok egy időeredmény, de mindenféleképpen 1.59-en belüli kellene, hogy biztos meglegyen a továbbítás. Jelen állás szerint 13. Ugrai Panna. Nem valószínű, hogy csak négyen fognak jobban túszni, mint Panna 1.59.31-es ideje. Na de majd meglátjuk. Pádár Nikolett 1.56.03-as egyéni legjobbal, még tavaly úszta Somorján az U23-as Európa bajnokságon, de hát most 20 esztendősen már lehet egy kicsit többet szeretne kihozni magából. Freya Kolberrel fog majd együtt menni, egy futamban egymás mellett, a négyesen majd a brit, az ötösön majd Pádár Niki, aki eddig a leginkább foglalkoztatottabb medencés úszója a magyar csapatnak. 100 gyorson csak a 28-dik, igaz, az egy bemelegítő úszás volt, de a 4x200-as váltó tagjaként már kétszer a vízbe ugorhatott, úgyhogy ha jól számolom, akkor az ő neve mellett már van 500 méternyi úszás. Persze, aki 800-on indult, Jakub Vivien például, vagy éppen a Rasovski sárkány kettősök messze többet úsztak, de a beugrásokat tekintve mégiscsak eddig Pádár Nikolett az, aki a legtöbbet volt foglalkoztatva. Soruskina a nullás pályán, Maszkoló az egyesen, tehát egy orosz, illetve egy olasz versenyző, a holland De Jong, a kettesen, a hármasan a spanyol Daza Garcia, a négyesen tehát Freya Kolber az egyik esélyese ennek a versenyszámnak, 1.54.34-es ideje van, amivel ide az Európa-bajnokságra kvalifikált. Az ötösön Pádár Nikolett az egyéni csúcsával, 1.56.03-mal egy évvel ezelőttről, azzal van itt az EB-n. A hatoson a brit Lea Schlossen, a hetesen a portugál Soares Martins, a nyolcason egy másik litván, Statkevicius, és a svéd Astet pedig a kilencesen. Az első 100 méterre talán Nikinek nem lesz annyira erőteljes, már amikor 50 méterhez a falat akarják majd elérni és fordulni fognak, úgy néz ki, mintha ő vezetne valójában. Az első hely lehet végül is a litváné, csak úgy, mint az előző futamban, és Pádár Nikolett a harmadik helyen fordul, fél másodperces hátránnyal egyelőre, de megbújik a mezőnyben, és majd a második 100 méter lesz inkább a fontosabb az ő szemszögéből. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem feltétlenül érződik semmiféle fáradtság Pádár Nikolett esetében, aki 200 gyorsan egyelőre nem tudott még átütő erejű eredményt elérni, pedig igazán jó lenne most már neki is egyéniben valamit villantania. Most már Amerikában készül, a Texasi Egyetemen Bob Bowmanékkel, és elég erőteljesen izmot pakoltak rá ott a tengeren túlon, és az a kérdés, hogy ő ezt mennyire bírja valójában a jövőt illetően, hogy érdemes-e még az izomzatát fejleszteni, vagy meg kell hagyni egy inkább vékonyabb, szálkásabb úszónak. 150 méternél Pádár Nikolett, ha minden igaz, akkor ott a harmadik, negyedik, nem ötödik helyen fordul, vezet Statkevicius, a második helyen Soares Martins, a harmadik Freya Kolber, jön az utolsó 25 méter, és úgy néz ki, hogy Pádár Nikolett ott a harmadik, negyedik hely környékén úszik, lehet ez inkább csak arra megy most Pádár Nikitől, hogy legyen meg valahogy a továbbjutás. Az biztos, hogy nagyon jól jön az utolsó 15 méteren, és ott a harmadik hely környékén fog majd becsapni a célba. Statkevicius végig vezetve szerintem megnyeri, ha csak nem Freya Kolber jobban begyúl. Negyedik Pádár Nikolett 1.58.81, egyéni csúcsától jócskán elmaradva. Reggelre azonban lehet elegendő. Kérdés, hogy lesz-e ebből egyáltalán továbbjutás, de ha minden igaz, az 1.59-en belüli idő az elég a legjobb 16 közé kerülésre. Nem egy erős, hát 8-as, 9-es volt ez. Pádár Niki 12. idővel jut a legjobb 16 közé, és Ugrai Panna második számú tartalék, csak egy kicsit kellett volna két tizeddel jobbat úsznia, és akkor bejut a legjobb 16 közé. Mindent összevetve reggeli úszás, Ugrai Pannának nem sikerült tovább jutni, a 19-ként zárt, és 200 méteres hátúszásban Pádár Nikolett majd az elődöntőben lesz érdekelt. 10 óra 5 perctől jön majd Milák Kristóf és Márton Richárd, 2 perccel rá pedig majd Kós Hubert, 100 méteres pillangóúszásban a férfiaknál. Addig a szó Budapesté.
1: A budapesti stúdióból pedig régi úszósikereket fogunk felidézni, de előtte egy picit zenélünk.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2026. augusztus 12-én szerdán 7,5 perc múlva lesz 10 óra. 10 óra 5 perckor folytatódnak a magyar érdekeltségű események a Párizsban az úszó Európa-bajnokságon. Eddig egy futamon vagyunk túl, amivel magyarok indultak. Női 200 méter gyorson Pádár Nikolett a 12. legjobb időt ért el, Ugrai Panna pedig a 19-et. Az utóbbi azt jelenti, hogy tartalék, tehát lehet, hogy folytatja, de nem biztos. Pádár Nikolett viszont egészen biztosan folytathatja női 200 méter gyorson. A férfi 100 méter pillangó küzdelmei kezdődnek 10 óra 5 perckor. Itt Milák Kristóf, Kós Hubert és Márton Rihád révén is érdekeltek vagyunk, vagyis nem akármilyen erős mezőnyt vonultat fel a magyar csapat. És hát ugyebár ez a bizonyos férfi 100 pillangó az, amelyben Milák Kristóf Párizsban olimpiai bajnoki címet szerzett. Idézzük fel azt a bizonyos közvetítést.
2: Változott egy kicsit a felhozatal, ami a döntőt illeti, hiszen majd az egyesen úszik az ausztrál Matthew Temple, aki 3 éve ötödik volt, tavaly úszott 50-25-öt is. Fukuokában a VB negyedik volt, 2 váltó bronzérme van egyébként a tokiói olimpiáról. Veszélyes lehet, azért tudja milyen döntőben úszni. A kettesen Noé Ponti, a svájci, aki az idei bajnokságon repesztett egy 50-16-ot, 200 méteren ötödik lett 3 éve, ő is ott volt a fináléban, és akkor Milák mögött a 3. helyen zárt. Pontinak egyelőre még nem jött ki a lépés, ebből a szempontból nehogy most legyen ez a nap. A hármason Josh Liendo, a kanadai, aki a válogatón úszott egy 50-06-ot, Párizsban 50 gyorson pedig itt a 4. helyen zárt, és 1 éve Fukuokában ő volt az ezüstérmes, 3 éve az elődöntőben búcsúzott. Majd a 4-esen a legjobb idővel Milák Kristófról egy kicsit később, az 5-ösön pedig Maxim Grousset. No, de inkább menjünk tovább a 6-oson, a holland Niels Korstanje, aki tegnap úszta egyéni legjobbját, csak 50-59, ő sem volt ott az EB-n egyébként azon a megnyerte a Settecoli úszó verseny, Dohában a VB 4., Japánban az 5. a világbajnokságon. Ilja Karun, a kanadai, aki Bob Bowman tanítványa, 200-on bronzérmes lett, ő is tegnap úszta a legjobbját. A 8-ason egy japán versenyző, Naoki Mizunuma, Tokióban a 10. helyen zárt ebben a versenyszámban. Inkább az 51 másodperchez közelít az ő ideje, mint sem az 50-hez. Az 5-ösön majd talán a legnagyobb kihívó, Maxim Grousset, a franciák versenyzője, hamarosan felrobban majd az aréna, értelemszerűen miatta. 50-41-en jutott ide a fináléba, Fukuokában ő nyert, de azért, mert nem volt Milák Kristóf, akkor 50-14-et repesztett. És a 4-es majd, Milák Kristófé, a 24 éves honvéd versenyzőjé, mindjárt mondják a nevét is. Semmiféle érzelem az arcán, bandukol a 4-es rajtkő felé, lassan kimérve. Ez az utolsó úszása itt az olimpián, és hát a magyarok számára pedig az utolsó előtti, mert majd holnap Betlehem Dávid 1500 gyorson lesz döntős. Szóval Kristóf, a honvéd versenyzője, Virt Balázssal készül, vagy nem készül, de valószínűleg valamilyen módon edzett, mert aki ilyen világszínvonalú teljesítményt tud nyújtani, az bizony nagyon komoly teljesítményre is képes, mint ahogy ugye a 200 pillangón az ezüstérme ezt bizonyítja. Hát nagyon érdekes lesz ez a finálé, hogy egyáltalán most akkor erősen fog kezdeni Kristóf, vagy inkább egy kicsit visszafogja magát. Bár hozzá kell tenni, a 200 pillangón mutatott első száza az mindig kiemelkedő volt féltestosz előny általában. Az más kérdés, hogy Marchand ellen ott a 200 döntőjében sajnos lehajrázta a francia. 49-68 az országos csúcs Milák Kristóftól. Olimpiai, 3-szoros világ, 8-szoros Európa és 3-szoros ifjúsági olimpiai bajnok ma megduplázhatja az olimpiai bajnoki címeinek számát. Szóval az 1-esen az ausztrál Matthew Temple, a 2-esen a svájci Noé Ponti, a 3-ason a kanadai Josh Liendo, a 4-esen Milák Kristóf, az 5-ösön az egyik nagy esélyes, a kihívó Maxim Grousset a franciáktól, a 6-oson a holland Niels Korstanje, a 7-esen a kanadai Ilja Karun, rá is figyelni kell, no meg a 8-ason a japán Naoki Mizunuma. Ami az első 25 métert illeti, Kristóf egyelőre a mezőnyben, ott a hármason a kanadai Josh Liendo jól tartja magát, szerintem ő az, aki vezet, valamint Grusé is a második hely környékén. 50 métert követően pedig Kristóf ott a negyedik hely környékén lehet bizony, vezet Korsztánye, Liendo a második, Grusé a harmadik. Na akkor most kell, ez az utolsó 50 méter Milák Kristóf számára, de úgy látszik felette Liendo a kanadai, mintha elmenne. Ettől függetlenül begyújtja a rakétákat. Milák Kristóf megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf. Még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok! Josh Liendo a második, Ilja Karud megint csak a harmadik. 49-90! Aj, és megint semmi érzelem Milák Kristóftól, mint hogyha lehúzta volna az országos bajnokságon az első előfutamot. Megvan az olimpiai bajnoki cím Milák Kristófnak. Magyar úszó 100 pillangón még nem nyert, de most már igen, most már megvan. 49-90, nem találta el Gyurta Gergely, de én sem, a kettő között. De az aranyérmet azt mondjuk mind a ketten eltaláltuk, Gege. És 49-99-el Josh Liendo a kanadaiaknak hoz egy ezüstérmet, Ilja Karun szintén a kanadaiaknak egy bronzérmet, és Ponti a negyedik, Grusé az ötödik, hatodik Korsztányi a hollandoktól, a hetedik az Ausztrál Temple, a nyolcadik pedig a japán Mizunuma. Megvan az olimpiai bajnoki cím 100 pillangón. Egészen elképesztő volt az úszás. A második 50 méteren érződött, hogy kellett azért a hajrá, és bizony, hogyha a részidőket nézem, akkor egyébként 9 századdal nyert Milák Kristóf. Hát erősebb volt értelemszerűen a második 50 méterre, pedig Liendo 16 századdal előbb fordult, mint mondjuk Milák Kristóf. Az más kérdés, hogy Korsztánya volt az első. De nézem Kristófot, fogadja a gratulációkat, és mindenki arra kíváncsi, hogy vajon mond-e bármit is azzal kapcsolatban, hogy milyen volt egy 100 pillangót megnyerni. Oda megy a magyar szurkolókhoz, rájuk néz, aztán igazából elvonul, mert majd biztos most le is kell vezetnie. Szóval megvan a második magyar érem, ami a verencés úszást illeti, az aranyérmeket tekintve, hiszen Kós Hubert 200 háton diadalmaskodott, 100 pillangón pedig Milák Kristóf aranyérmes.
1: Ez volt Milák Kristóf, Katona László és Párizs 2 évvel ezelőtt, 2024-ben. Hamarosan jön ismételten Milák Kristóf, Katona László és Párizs, csak éppen már 2026. augusztus 12-én.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Néhány perccel ezelőtt itt a visszajátszásban idéztük Milák Kristóf úszását 100 méter pillangón Párizsból, és a kommentátor Katona László volt. Hát a következő percekben pedig élőben közvetít Katona László Párizsból, amikor Milák Kristóf 100 méter pillangón csobban a vízbe, úgyhogy kapcsoljuk Párizst.
2: Köszönöm szépen, Milák Kristóf esetében még egy kicsit, meg Márton Rihály esetében egy kicsit még várnunk kell, egy futam még hátra van, és aztán jön majd a két magyar, illetve Kós Hubert majd utánuk jön. Hárman indulnak ebben a versenyszámban a magyarok közül, de csak kettő juthat tovább, jó esetben azért ketten tovább fognak tényleg jutni, de még az is elég valószínű, hogy a legjobb 16 időt, vagy a legjobb 16 közé be tudna menni mind három magyar, csak az időeredményeket tekintve, de nem tudnak mindhárman majd elindulni, például a délutáni futamokat tekintve. Arról nincs információ, hogy Kós Hubert mondjuk visszalépett volna, de a Milák Márton kettős se úgy néz ki, hogy a Márton Rihád egészen biztosan nem, de hogy Milák Kristóf például ne vállalná, vagy ne vállalta volna a mostani reggeli úszását. Ráadásul azért ez a 100 pillangó, ez neki az egyik legbiztosabb pontja, hiszen 2020-ban Budapesten, ami 21-ben volt, valójában 22-ben Rómában és Belgrádban is ő nyerte meg az Európa bajnokságot. Ugye olimpiai bajnok, olimpiai ezüstérmes ebben a versenyszámban, úgyhogy abszolút a lesz egyik, hanem a legnagyobb esélyese tényleg a 100 pillangónak. De még egy kicsit kell várni, mert jön a 4-es futam, ami elrajtolt Pekarski az 5-ösön, a belarusz versenyző, aki 50 pillangón századra ugyanolyan időt úszott az elődöntőben, mint Milák Kristóf. Egyikük az egyesen, a másikuk a 8-as pályán zárt, vagyis indította akkor a döntőjét, és ugye Milák Kristóf tegnap 50 pillangón 6-ként zárt, nem sikerült az éremszerzés, Pekarskinak sem, ő 8-dik lett úgy zárójelben. Az országos csúcsot Kristóf tartja, 49,68 század másodperc, ezt még Tokióban úzta, tehát egy kicsit erősebb idővel tudott olimpiai ezüstérmes lenni, mint olimpiai aranyérmes, hiszen épp hogy 50 másodpercem alatt tudott akkor Párizsban két évvel ezelőtt Kristóf úszni a döntőben, de Tokióban 49,68-al diadalmaskodott. Egyébként ott akkor a japán fővárosban Caleb Dressel tudott nyerni, ővé a világcsúcs 49,45-tel. Talán ezt is egy kicsit ma, de lehet, hogy majd csak holnap fogják megúszni az urak, hiszen Maxim Grusé például az egyik ilyen kihívója Kristófnak. De akkor jön az 5-ös számú előfutam 100 pillangón, Milák Kristóf zöld pólóban, és Márton Rihárd pedig melegítő felsőben már levette a cipőjét. Volt szerencsém Ricsivel egy repülőn utazni, nagyon kipihent és magabiztosnak tűnt, de sok teherőt már nem nyomja, már mint a vállát. 99-es születésű, 27 esztendős, élvezi azt, amit csinál, illetve csinálhat. Milák Kristóf a 4-es pályán, és vele együtt majd három német, Winkler, Salkov, illetve Kamman, értelemszerűen kettő juthat majd csak tovább a legjobb 16 közé. A nulláson a dán Pugard, az egyesen a litván Juszka, Pupescu, a kettesen a románoktól Winkler, tehát a hármason, a németektől Milák Kristóf a 4-esen, az 5-ösön az orosz Sevjakov, a 6-oson Salhov, a 7-esen Kamman, két német, Márton Ricsi a 8-ason, és a 9-esen Sovanietz. Ők tehát 10 megtelítik a párizsi medencét, bár ha minden igaz, akkor Juszka az 1-esen, mintha nem lenne ott a rajtkövön, bizony, hogy ő visszalépett, akkor csak 9 vannak. Na, megvolt a rajt, ami azt jelenti, hogy Milák Kristóf az, aki a legkésőbb bukik fel a víz felszínére, és 25 métert követően egyelőre, mintha ő vezetne, illetve nagyon jól jön Márton Rihárd. Ugye sokat nem lehet tartalékolni ebben a versenyszámban. Ricsi általában 200-on szokta azt bevetni, hogy az első század, ha nem is ellazsázza, de jó vagy gyengébb, mint a második 100 méterre. Popescu vezet, aztán Milák Kristóf a 4. helyen mindössze, de a víz alatti munkája Kristófnak messze a legjobb, és amikor már csak 25 méter van hátra egyelőre a második hely környékén, Popescu még mindig tartja magát ott a 2-es pályán, mellette pedig nincs ember, úgyhogy nehéz a jobbján ebből a szempontból zavaró tényezőről beszélni, de Milák nem zavartatja magát, ő megnyeri a futamot, féltes hossz előnnyel az időeredmény egy kicsit azért mutató lehet, 50-81.
5: és Márton Rihárd 7. 52-20-szal, ez nem biztos, hogy elég lesz majd a továbbiakat illetően, de Milák Kristóf egyelőre a legerősebb időeredménnyel vezeti ezt a képzeletbeli rangsort, ami azt jelenti, hogy még hátra van 2 futam, de Kristóf valószínűleg azért tovább fog jutni. Márton Ricsi egyelőre a 8. helyen, az osztrák Edel is 52-20-at úszott, ez lehet nem lesz elegendő, sőt valószínűleg nem lesz elég az elődöntőre. 50-81, azért jócskán elmaradva egyéni legjobbjától Milák Kristóf, de hát lehet bőven elegendő ez reggelre, kiszáll a vízből, és elhalad mindenki mellett. Márton Rihárdnak pedig lehet, hogy nem lesz már lehetősége ebben a versenyszámban majd folytatni, de jön majd mindjárt Kós Hubert, ha minden igaz, és akkor ő ezúttal 100 pillangón próbálkozik. Ugye neki este lesz majd egy 200 hát döntője is, emiatt majd egy kicsit aggódni is lehet, vagy kell, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, mert hogy nem lesz sok ideje valójában majd Kós Hubertnek annyira pihenni, de a 200 hát az megelőz mindent, illetve mindenkit, úgyhogy azt majd este 18 óra 40 perckor rendezik Kós Huberttel, valamint a 200 hát döntőjét, a 100 pillangó meg rá 1 órára, 19 óra 33 perckor lesz majd megrendezve, úgyhogy addig még Kós Hubert kipihenheti magát. Az ötös pálya az övé, mellette Noé Ponti a négyesen, úgyhogy a banda az összejött ebből a szempontból, mert Ponti és azért Kós Hubert is jó úszónak mondható. Kérdés az, hogy majd most ebből mit hoz ki az első 50 méterre. Úgy néz ki azért Hubertnek, hogy tartja a lépést, ott a második, harmadik hely környékén van. Kós egyelőre, amikor 50 méterhez közelednek a versenyzők, úgy néz ki, hogy nem az első helyen van, ha minden igaz, sőt a negyedik, Noé Ponti vezet, negyedik Kós Hubert, úgyhogy kicsit lemaradva, de ettől függetlenül nem kell semmiféle aggodalmat szítani. Noé Ponti lehet megnyeri ezt a futamot, olyannyira, hogy nagyon-nagyon megy előre, és nem úgy látszik, mintha annyira visszavetné őt a gyengeség. Kós Hubert ott a második, harmadik hely környékén úszik egyelőre, és talán meg lehet a jó benyúlással egy jó időeredmény. Ponti megnyeri a futamot 50-47-tel, Kós Hubert 51-49-el, ez gyengébb, mint a nevezési ideje, majdnem egy másodperccel, de talán elegendő lehet a legjobb 16 közé kerülése. Márton Rihárd már kihullott, hiszen ő a harmadik magyar a rangsorban, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy a legjobb idővel Noé Ponti, és aztán Milák Kristóf már biztosan tovább jut, Kós Hubert egyelőre 6., tehát ez azt jelenti, hogy ő is tovább jut, hiszen az utolsó utamban 19-en vagy 8-an, a lényeg, hogy sokan lesznek, és így megvan akkor Kós Hubertnek is, illetve Milák Kristófnak is a továbbjutás. Egy visszafogott úszás mindkét versenyzőtől, de valójában a lényegen túlmutat az, hogy megvan a továbbjutás, és meg lesz a lehetőség a folytatásra. Egyébként 2 évvel ezelőtt magyar verseny volt a döntőben, akkor Milák Kristóf nyert, és második Kós Hubert 100 pillangón. Kettejük között volt 14 század másodperc, de talán most is lehet valami hasonló. Bár itt van már Maxim Grusse és Thomas Csekkon, meg még 2 olasz, sőt 4-en vannak az utolsó futamban. És ezt már mondtam egy párszor, de az előző Európa-bajnokságon Belgrádban nem voltak hollandok, franciák, illetve olaszok. Most leginkább a franciák és az olaszok veszélyeztethetik a magyarok reményeit. Bár az ötös pályán Csekkon mintha nem lenne ott, úgyhogy ő már visszamondta annak lehetőségét, hogy megszorongasson bárkit is. Maxim Grusse azonban ott van, ennek örülnek értelemszerűen a párizsi közönség tagjai. Nincs teltház, 90%-os lehet a telítettsége az uszodának. Jaskiewicz a nulláson, az egyesen Gargani, a kettesen Jacobs, a hármason Minakov és Maxim Grusse az négyesen, úgyhogy mellette nincs Csekkon az ötösön, de szerintem nem fog aggódni annyira az Európa rekordot tartó Maxim Grusse. Szingapurban ő nyerte a világbajnokságot 49-62-es idővel, ugye ott Milák Kristóf nem volt jelen, Mildred a hatoson, Bussard Azetti másik 2 olasz a 7-es-8-ason, Jurchenko a 9-esen az oroszoktól. 50 métert követően Grusse előnye egyértelmű, olyannyira, hogy 3 tizeden belül ráadásul, és Grusse jó formában van, úgy néz ki, mert féltes hossza már a mellette lévő Minákov előtt, de minthogyha egy kicsit visszafogná magát, de nem, azért Russzi úgy látszik, hogy erre a 100 pillangóra oda teszi magát, de nagyon jól jön Mildred a hatoson, megnyeri a futamot nagy valószínűséggel a francia versenyző, az időeredmény az fontos lehet, hogy mégis mivel, hogy nyúlik be, 51-03, gyengébb, mint Miláki és Ponti, úgyhogy csak harmadik idővel lesz középdöntős. Ugye az már nem volt kérdés, hogy Kós Hubert is ott lesz majd a legjobb 16 között, olyannyira, hogy szerintem top 10-es idővel majd a folytatásban Kós Hubert. Bizony, 8. idővel, ami azért a pályaosztás tekintve mindenféleképpen jó és fontos. Mellettem egyébként a román kommentátor örül, mert Popescu, illetve Mihálák se is bejutott a továbbiakra, tehát ők is még a 100 pillangót folytathatják. A lényeg, második idővel elődöntős Milák Kristóf, Kós Hubert pedig 8. idővel szintén a 100 pillangót majd folytathatja a délután folyamán. 10 óra 56 perckor, szóval ráérünk abban a szempontból, hogy lesz még egy kisebb szünet. Jakö Vivien 400 vegyesen a második előfutamban, itt egyből döntőbe kerülnek majd a versenyzők. Női 53 és 200 mellen a férfiaknál nincs magyar versenyző, és a nap zárásaként 11 óra 3 perckor a 4x100-as gyorsváltóval jöhet a magyar csapat. Itt a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna összetételben indul majd a magyar váltó. Úgyhogy egy kisebb szünet, de egyelőre félig meddig azért a magyaroknak jól sikerült. A mai nap Ugrai Panna 19. összesítésben 200 gyorson, Pádár Nikolett 12. idővel elődöntős, Milák Kristóf második idővel elődöntős, Márton Richárd pedig végül nem tudott tovább jutni, de Kós Hubert pedig 8. idővel ott lesz majd a délután folyamán, úgyhogy ő érte majd lehet még egy kicsit izgulni. 22. egyébként összesítésben Márton Richárd, a szó Edvi Lászlóé.
1: Tehát 4 perccel 11 óra előtt fogunk ismételten kapcsolni Párizsban, addig régi úszó dicsőségeink közül is fogunk szemezgetni. Most azonban labdarúgás itt a visszajátszásban, mert hát azért labdarúgás nélkül nem lehet műsort csinálni Magyarországon, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán lehet műsort csinálni. Új igazolás és meglepő vereség a Liverpoolnál. Végéhez közeledik a felkészülési időszak, és hamarosan kezdődik a Premier League, amelyre még a Liverpool vezető edzője Andoni Iraola szerint sem áll készen a csapat, amely legutóbb 2-0-ás előnyből szenvedett vereséget a Monaco ellen. A szurkolók kritikusak az átigazolási időszakkal kapcsolatban is, igaz éppen a minap Araújo érkezését jelentették be a Barcelonától. A Liverpool jelenlegi helyzetéről előbb német Krisztiánt, a csapat korábbi labdarúgóját, majd a Bocsák Bencét, liverpooli újságírót kérdezte Cserjés Bendegúz.
6: Néztem leginkább az összefoglalókat a mérkőzésnek, tehát azért az elején azt lehetett látni, hogy azért nagyon fiatal csapattal játszottak. Ahogy látom, most jöttek meg még csak azok a játékosok, akik a VB-n voltak, úgyhogy biztos, hogy kell még egy kis idő, míg összeáll majd ez a Liverpooli csapat. Én nem vonnék rá most nagy következtetéseket, de viszont az, hogy látszik nagyjából, hogy mit szeretnének majd játszani, az egyértelmű.
7: Milyenféle következtetéseket lehet levonni a felkészülési időszakból, olyan értelemben, hogy azért azt láttuk, hogy Kerkezi és Szoboszlai azért egész sokat pályán voltak.
6: Hát igen, azt lehet látni, hogy ők meghatározó játékosok lesznek a következő időszakban, ami nekünk egy nagyon jó hír, és mondhatni, hogy Dominik valószínű hozza azt a formáját, ami a tavalyi évben is, és tényleg most már mondhatjuk, hogy a Liverpool top 3 legfontosabb játékosában benne van, főleg ez az új szerződés hosszabbítással jelezték is felé ezt. Én úgy gondolom, hogy egy ígéretes szezon már mind a kettőkre.
7: És ugye a Szoboszlai Dominikra kitérve, ő még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a felkészülések során a mérkőzéseken. Azt ugye tudjuk, hogy Van Dijk lesz a csapatkapitány a következő idényben, viszont azért így is nagy bizalmat kapott Szoboszlai.
6: Így van, azért beszélnek róla, hogy hosszú távon Dominik lehet majd a csapatkapitány, ami szerintem a karakteréből adódóan adja magát. Most jelen pillanatban nyilván Van Dijk az a karakter, akitől lehet majd a Dominiknak ezt amúgy az elmúlt években is tanulnia, ha a Dominik is a kommandát veszi, akkor ugyanazt a szintet fogja tudni hozni, amit elválnak ezért a pozícióért.
7: Milyen karakter kell, hogy legyen Szoboszlai? Ugye A válogatottnál azért láttuk, hogy ő képes egy nagyon jó vezérényéniség lenni, de azért egy sztárokkal teli Liverpool öltözőben más lehet a helyzet.
6: Én szerintem a Dominik mindig a pályán mutat példát, tehát az a futómennyiséggel, azzal győzni akarással, valószínűleg ezért gondolják őt alkalmasnak erre, mert nem csak a pályán kívül, de inkább a pályán mutatja azt a példát, amerre szerintem a Liverpooli szurkolók meg a csapat is szeretne menni, szeretik azt a játékstílust, amit a Dominik képvisel, úgyhogy ezek lehetnek a okok.
7: Azért is érdekes, hogy a pályán mit fog mutatni Szoboszlai, mert ugye az előző idényben kulcsjátékosa volt továbbra is a Liverpoolnak, és több poszton is bevetett őt Arne Slot. Szerinted ebben a mostani idényben mi lenne Szoboszlainak a megfelelőbb ilyen téren?
6: Ahol a legjobban érzi magát a pályán, ami jelen esetben valószínűleg a középpálya. Az, hogy most 10-es, 8-as pozíció, szerintem valójában taktika függő, de neki is könnyebb szituáció lenne, mindig ugyanazon a poszton tudna játszani, és egy csapattársa is ott látná mindig abban a pozícióban, de pont ez is még az előző téma az hozzáillik, hogy igazi csapatkapitány, hogy nem duzzog, hanem nem tényleg, ami a csapatnak jó, beáll a sorba, és azt láthatjuk, hogy még a pátvédben is volt a klasszis mérkőzései.
7: Pont erre akartam rákérdezni, hogy azért, hogyha folyamatosan a saját posztján játszana, vagy egy poszton játszana, akkor azért az egy fontos stabilitási pont lehetne neki, és a csapatnak is, nem?
6: Így van, nem is kérdés, jön a helyzetbe. Biztos, hogy eljön majd az a pillanat, amikor már megoldódik az a jobb hátvéd pozíció, és tényleg már csak ott belül kell játszania. Reméljük, hogy az évben erről fog szólni.
7: Viszont ha már beszéltünk a jobb hátvéd pozícióról, akkor tényleg hát a bal hátvéd pozícióra is, nevezetesen Kerkez Milosra, akinek ugye azért lehet ez egy érdekes idény, mert az előzőben már kulcsemberré vált, de most el is igazolt ugye a legnagyobb posztrivális Andrew Robertson személyben.
6: Így van, és ráadásul olyan edzője lett, akit ismer is igazából az előző csapatából, és az edző is jól ismeri az ő tudását, és azokat a potenciálokat, amiket ő majd tud hozni a csapatnak. Én úgy gondolom, ezt tavaly nem használta ki a Slot, nem ismerte az ő erős tulajdonságait, úgyhogy abban bízom, hogy ebben az évben a régi új edzője ezt jól fogja használni.
7: Kerkezben is ott van a lehetőség, hogy klasszissá váljon a Liverpoolban úgy, ahogy szerintem azt már ki lehet mondani, hogy Szoboszlai esetében történt.
6: Természetesen a lehetőség adott neki, fiatal játékos, tehát a pályán azt az alázatot, amit látunk tőle, tovább fogja vinni, és a teljesítménye messze-messze javul majd, akkor a szurkolók is majd Robertson szinten fogják majd emlegetni esetleg.
7: Egy nappal ezelőtt nyilatkozott Iraola úgy, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re, és te is fogalmaztál az imént valahogy úgy, hogy még van hátra munkája azért a Liverpoolnak. Mikor érhet be Iraola munkája ebben az idényben?
6: Minél előbb gondolom, szeretnék, hogy ez összeálljon, de azért ez nem ilyen könnyű, főleg amikor egy új edző érkezik. Nagyon sok játékos VB-n volt, új igazolások vannak, tehát ez szerintem egy jó pár hónap, mire ez egy olyan gépezet lesz, amit szerintem elválnak majd a Iraolától. Szóval nem szabad sietetni, tudom, nyilván szurkolók azok ilyenkor minél előbb eredményt szeretnek látni. Biztos, hogy jó eredmények is fognak lenni az elejétől kezdve, de maga a játék szerintem egy pár hónap, mire úgy beáll.
7: Olyan szempontból is érdekes lehet a következő idény a Liverpoolnál, hogy három olyan játékos is eligazolt, akik korábban alapemberei voltak a Liverpoolnak, ugye Konatéra, Salahra, illetve Robertsonra gondolok. Mit szólsz ennek a három játékosnak az eligazolásához, és milyen hatással lehet a Liverpoolra?
6: Hát ez ilyenkor általában vannak olyan pozíciók, hogy nehéz megtalálni rá, és soha nem fogod tudni őt pótolni, ilyen például a Salah, de viszont maga, hogy esetleg más játékosok azokat a jegyeket, amit ő egyedül képviselt, azt többen át tudják venni, és akkor ezzel meg tudják oldani azt a feladatot, valószínűleg ezt láthatni fogjuk. Én nem számítok arra, hogy nagyon hiányozom valamelyik, majd mindegyik játékos megtette magáit a Liverpoolnál, legendaként távoztak, az egy szép búcsú volt részükről, hogy tényleg a végén megtapsolták őket, és méltóképpen búcsúztatták.
7: Beszélgessünk még egy kicsit az átigazolásokról, anélkül, hogy a konkrétumokra rátérnénk, hogy az előző idényben csillagászati összegeket költött a Liverpool, és nem merném kijelenteni, hogy beváltak itt, ugye főleg Isakra és Wirtzre gondolok. Ebben az idényben most úgy tűnik, hogy nem vásárolnak túl nagy összegért játékost. Mit gondolsz erről az átigazolás politikáról, ami jelen esetben van a klubnál?
6: Szerintem az edző már akarta nézni azokat a játékosokat, akik vannak most neki, és valószínű, hogy ez alapján a felkészülési időszak alapján vagy elégedett velük, vagy nem, hogyha meg nem, akkor még azért van idő itt a játék és igazolás piac végéig, úgyhogy én szerintem láthatunk majd az a Liverpool részéről pár igazolást, esetleg egy nagyobbat is, szóval szerintem még nem teljes a keretük.
7: Mit vársz idén a Liverpooltól a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában?
6: Hát mind a kettő. Én azt várom, hogy ott legyenek elő, és akkor ott meg már tényleg bármi lehet. Tehát a lényeg gondolom az, hogy az első négyben legyenek, a Bajnokok Ligája helyén. Az fontos lenne aztán, hogy a bajnoki cím az szerintem még korai kimondani, hogy meg lehet nekik. Egyelőre nem látom, hogy olyan erősek lennének, de rendben meghazudtónak. Aztán a Bajnokok Ligája ott meg láthattuk már arra példát, hogy olyan Liverpool nyerte, aki azért nem a legjobb csapat volt a bajnokságban, de viszont a Bajnokok Ligájában szinte főleg a hazai pálya előnye miatt nagyon nehezen lehetett megverni. Tehát ebben bízom most a Liverpool-ra kapcsolatban, hogy hátra így oda lehet majd érni a végére.
7: Még egy utolsó kérdés erejéig térjünk ki a teljes Premier League-re. Azért a Manchester City-nél is ugye történt változás, sok idő után Pep Guardiola már nem lesz a City edzője. Ugye az Arsenal letaszította a trónról a City és a Liverpool egyeduralmát, ugye az előző idényben, szóval mit vársz a teljes Premier League idénytől?
6: Hát én az Arsenalt továbbra is úgy gondolom, hogy domináns csapat lesz, és valószínűleg ott lesznek az első két helyért. A Manchester City, az kicsit kérdéses nekem, hogy na például ott, hogyha beszélünk valakinek a pótlásáról, szerintem a Guardiola pótlása az lehetetlen. Szóval én ott érzek egy kis gyengülést. Azért mondom, ott a Liverpool, Chelsea közül bárki odaérhet még ott az első kettő helyért, úgyhogy egy jó szezon lesz szerintem.
7: Németh Krisztián után pedig Bocsák Bence liverpooli újságíró következik, akit szintén a felkészülési időszakról kérdeztem először.
8: Igazából a felkészülésről szerintem nem érdemes annyira sokat beszélni, mert nagyon sok hiányzó volt, a fontos játékosok csak most jöttek vissza a világbajnokságról. Az első kettő-három mérkőzésen azért eléggé egy tartalékos Liverpoolt láttunk, talán olyan játékosokat, akik még nem a második, de talán még a harmadik csapatba se férnének bele. Szóval ilyen szempontból nehéz túl mélyen elemezni azt, hogy a felkészülés hogy kezdődött. Nyilván láttunk jó elemeket Iraolának a játék stílusába. Szerintem az első fél idő a Leeds United ellen, amikor a úgymond kezdők, hogy több olyan játékos volt, akik valószínűleg kezdeni fognak a Newcastle ellen a Premier League első mérkőzésében, több olyan játékos volt a pályán, akkor láttuk, hogy azért az a stílus, az a játék stílus tulajdonképpen, amit a Liverpool produkált, az pozitív volt. Gólokat lőttek, Völc, Isak is betalált, Szoboszlai is nagyon jól játszott, és azt szerintem mindenképpen pozitív volt. Szerintem a negatívum az inkább az, ami nem a pályán történik jelenleg, hanem az átigazolási szezonban. Szerintem sokkal többet vártak a drukkerek, sokkal többet várt szerintem mindenki, ugye az, hogy itt vagyunk augusztusban, és már március körül tudtuk, hogy Salah nem lesz itt a Liverpoolba, és még mindig nem pótolt a Liverpool Mo Salah-t. Ez szerintem nagyon meglepő, és Iraola is többször nyilatkozott arról, hogy több játékos kell, és egy nagyobb keret kell a Liverpoolnak. Jelenleg ugye körülbelül 3 hét van hátra az átigazolási szezonból. Nem látok arra sok esélyt, hogy tényleg egy olyan keret lesz augusztus végén Iraolának, ami teljesen fel lesz készülve a Premier League-re, és úgy, hogy még a Bajnokok Ligáját is kell mellette játszani.
7: Ugye az átigazolási politikája a Liverpoolnak azért is érdekes, mert az előző nyári átigazolási időszakban viszont nagyon komoly erősítések voltak a Liverpoolnál csillagászati összegekért, viszont az árukhoz képest a játékosok nem lennék benne biztos, hogy beváltották hozzájuk fűzött ígéreteket.
8: Hát igen, ez egyértelmű szerintem ilyen szempontból is. Verz meg Isakból lehet, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen új igazolások is lehetnek, és Iraolának a legfontosabb munkája az az, hogy belőlük kihozza a legjobbat. Ez már, ahogy említettem, a felkészülési mérkőzéseken láttuk, hogy talán ebbe sikeres is lehet, de nyilván szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy tavaly nyáron sok játékos távozott, és a Liverpoolból nagy összegekért, és én úgy gondolom, hogy már akkor is Liverpool egy sokkal kisebb kerettel indult annak a szezonnak, mint az előző szezonban, amikor Premier League bajnokok voltak. Most meg, mint a még kisebb lett volna a keret, és ez szerintem minden, legalábbis a Liverpooli drukkerek között ez eléggé nagy aggodalmat okoz a szezon előtt.
7: Olyan szempontból is érdekes volt a felkészülési időszak, hogy ugye ezeken a mérkőzéseken Szoboszlai Dominik megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Azt tudjuk, hogy ugye Van Dijk lesz a csapatkapitány a csapatnak, de úgy látszik, hogy nagy esély van arra, hogy Szoboszlai is ott lehet a vezéregyéniségek között.
8: Abszolút. Szerintem már hány éves, 21 éves korától ugye a magyar válogatott csapatkapitánya, kiskorától kezdve ugye az utánpótlás szinten is csapatkapitány volt, magyar válogatott szinten, de szerintem még Salzburgban is annó, szóval ő abszolút az a karakter, az a stílus, aki tökéletes lenne. Erre a Liverpoolban is szerintem egyre fontosabb szerepe van. Látom, hogy mondjuk a videókon, hogy beszélget a fiatal játékosokkal, Iraola is említette, meg szerintem ő maga is említette, hogy most már a fiatal játékosok felnéznek rá, és próbálnak tapasztalatot szerezni tőle, szóval ilyen szempontból abszolút szerintem megint egy szintet lépett ezen a nyáron.
7: Milyen szerepe lehet Kerkez Milosnak? Ugye az előző idényben is már egyre inkább alapemberré vált, most viszont ráadásul a legnagyobb posztrivális a Andy Robertson személyében szintén eligazolt, úgyhogy tőle mire lehet számítani?
8: Igen, szerintem egyértelmű, hogy kezdő lesz, én azt várom, és azt várom, hogy még jobb lesz, mint az első szezonjában. Ugye láttuk Dominiknál is igaz, hogy ő a Bundesligából került a Premier League-be, amikor a Liverpoolba igazolt, kellett egy év, hogy hozzászokjon a stílushoz, meg mindenhez, és utána a második éve volt az igazán nagyon jó éve a Liverpoolba. Én azt várom Milostól is, hogy valami hasonlót várok igazából, hogy a második szezonjában fog kialakulni arra a játékosra, ami mondjuk a Bournemouth-ban volt, és ugye ehhez ugye nagyon sokat fog segíteni az is, hogy Iraola az edzője, aki a Bournemouth-ban volt annó az edzője, ő nyilván nagyon jól ismeri, és szerintem most a stílus is, amit a Liverpool képviselni fog, az sokkal jobban fog a Milos stílusának így összeegyezni, összesimulni talán.
7: Iraola most egy nappal ezelőtt nyilatkozott egy olyasmit, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re. Mikor állhat készen, ha egyáltalán készen állhat idén?
8: Hát igen, szerintem ez vissza kell venni mondjuk Iraolának az első évére a Bournemouth-ba, és ott, hogyha nem tudom, emlékeznek a hallgatók, Iraola az első ilyen 6 hónapjában eléggé rosszul teljesített a Bournemouth-nál, szóval sok nyomás volt rajta, akkoriban az eredmények nem voltak jók, és kellett egy eléggé hosszú idő, hogy a stílusát, azt az intenzív pressing játékot tulajdonképpen megtanítsa a játékosoknak. Szóval én igazából ezt várom a Liverpooltól ebben a szezonban is, hogyha jönnek azok a játékosok, akikről most éppen mennek a pletykák, Barcola, Mbaye, akik a PSG-ben játszanak, meg lesznek azok a szélsők, azok a támadók, akik kellenek a Iraolának a rendszeréhez, akkor szerintem egy sikeres szezon lehet ez a szezon, de idő kell neki, és én nem azt várom, hogy úgy fogják a szezont kezdeni, mint például tavaly, hogy az első 4 mérkőzés mindegyiket megnyerték, szerintem sokkal lassabb kezdet lesz, és sokkal több türelem kell a Liverpool drukkerektől, de idővel, ahogy ez Bournemouth-ba is bevált, szerintem Liverpool-ba is be fog válni, és hosszú távon szerintem egy sokkal sikeresebb Liverpool-t fogunk látni Iraola alatt.
1: Cserjés Bendegúz összeállítását hallhatták a Liverpool felkészüléséről, hamarosan pedig a visszajátszást egy olyan sportággal folytatjuk, amely bizony ritkán került szóba, sőt, ha így elgondolkodok rajta, talán még soha nem volt a visszajátszásban kerékpár. No, most lesz, de csak a hírek után.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Halász Bence új magyar csúccsal Európa-bajnok lett. Pakson tart kihelyezett ülést a kormány. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Halász Bence aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal lett Európa bajnok. Halász Bence pályafutása 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. Ugyanebben a számban Szabados Ervin a 8. lett. Szintén az atlétikai EB-n Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Molnár Attila és Enyingi Patrik bejutott a férfi 400 méter, Lettner Hanga pedig a női rúdugrás döntőjébe. Milán Kristóf összesítésben a második, míg Kós Hubert a 8. idővel jutott tovább 100 méter pillangón a párizsi Európa-bajnokságon. Ugyanebben a számban Márton Rihárdnak viszont nem sikerült a továbbjutás. A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. Az úszó EB további ma délelőtti előfutamait a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről, és a 9-szeres azeri bajnok Neftchi labdarúgó csapatában folytatja pályafutását, Skribek Allen. Erről hivatalos oldalán számolt be az ETE. A 25 éves szélső 55 tétmérkőzésen 13 gólt és 15 gólpasszt jegyzett a zalaiaknál. Az előző idényben a csapat házi gólkirálya lett 10 találattal, az új szezont pedig 3 meccsen 3 gólpasszal kezdte. Skribek pályafutása során először igazol külföldre, és 2 éves szerződést kötött az azeri együttessel, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményé. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a fővárosi tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Ma éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj, ahol derült lesz az ég, óránként akár 70-90 hulló csillag is felvillanhat. A legtöbb meteort magasan, keleti irányban lehet majd észlelni. A svábhegyi csillagvizsgálóban a napokban távcsöves bemutatókat, megfigyeléseket tartanak, valamint rendhagyó zenés, kertmozis és kulturális programokkal készülnek. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot.
0: Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, a torlódás 2-3 kilométeres. Kicsivel távolabb a munkaterület mögött az M1-es autópályán összeütközött három személyautó. Ezért a határ felé vezető oldalon az 56-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, torlódik itt is a forgalom. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, de nem torlódik a forgalom, csak pici lassulás tapasztalható a helyszínen. Aztán az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében burkolati jeleket festenek, ezért az 57-es és a 61-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás már 2-3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Derült napos száraz idő lesz ma, délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Boni M együttes abszolút aktuális lágere, a Sunny után pedig az ígért kerékpársport először a visszajátszás történetében, ugyanis rendkívül izgalmasan alakult az idei női Tour de France, melyet végül Demi Vollering nyert meg. A holland versenyző mögött összetettben az egyik fő riválisa, a lengyel Kasián Niviadoma lett a második, míg a harmadik helyen az olasz Elisa Longo Borghini zárt. A verseny kapcsán Somogyi Zsófia, a Tour de Hongrie verseny igazgatóját, Szilasi Lászlót kérdezte.
2: A női Tour de France idén a holland Demi Vollering nyerte meg egy nagyon jó versenyzéssel. 2023 után ezzel pedig már a második Tour de France győzelmét aratta. De ez a Tour de France mondjuk szemben a férfiakéval azért sokkal kiélezettebb volt, és nyilván 9 napról beszélünk, 9 szakaszról, de nagyon sok izgalmat tartogatott, és azért az esélyesek között volt természetesen Vollering is, de hogy láttad az ő versenyzését, az ő teljesítményét, ő az első, ugye, aki a női mezőnyben már kétszeres Tour de France győztes, az ő pályafutása ilyen szempontból hogyan íródik, mennyire fényesen íródik tovább?
3: Hát nem csak, hogy kétszeres győztes, hanem ugye ezen kívül még 3-szor dobogón is állt. Mondhatni, hogy ő a női Tour de France, az újkori női Tour de France-nak a legnagyobb alakja. Ugye 33 év kihagyás után kezdték el újra a női Tour de France-okat szervezni. Egyébként ugyanazt szervezi természetesen, aki a férfit. És hát Vollering ennek lett az elmúlt 5 évben, mondhatni, egyértelműen a domináns és uralkodó alakja. Egyébként ő a gyors kocsolyából jött, szóval érdekes karrierje van, nem gyerekkora óta biciklis volt, és járta végig a ranglétrát, hanem gyorskoriból jött, és onnan váltott át a bringára, és az első szezonja is már nagyon-nagyon jól sikerült a profik között, és utána kapott ugye komolyabb szerződéseket, és egyből nagyon szuper eredményeket ért el. Illetve hát ugye most egy francia csapattal tudott nyerni, ami a hazaiaknak különösen kedves volt, ez megdobta elég rendesen a nézettséget is.
2: Igen, az FTC-ben.
3: Láthattuk. Igen, láthattuk azért azt, hogy az utak mentén most már bizonyos esetekben közel annyian állnak, mint a férfiaknak a túrjánál. És ez megint egy nagyon jó útvonalválasztás is volt. Szerintem ügyesen rakták össze a szakaszokat. Ugye a Mont Ventoux szerencsésen bekerült, mint királyetap. Ugye a fiúknál idén nem volt Mont Ventoux, jól jött ki, hogy a lányoknál pedig igen. És hát én úgy gondolom, hogy végig látszódott, hogy a Vollering a legerősebb. Ugye az utolsó előtti napon volt az a picit kérdéses, hogy balhés szituáció, amikor a kásztyájék ugye nehezményezték azt a kanyart, hogy egy picit úgymond kiszorították őt, és hogy a Vollering akkor támadt, csak hogy tudott elmenni, én biztos voltam benne, hogy másnap is meg fogja mutatni, hogy ez a túr, ez nem ezen múlt. És hát így is lett, mert ugye az utolsó napon komoly előnnyel ért haza, és egyértelművé tette azt, hogy itt semmiféle szerencséről, vagy feltéhiányról, vagy semmiről nem beszélhetünk, abszolút ő volt a legerősebb, és ugye a Kasia is azt nyilatkozta a célba, hogy a legjobb nyert, a legerősebb nyert, és hogy tényleg az előző napi mini kis incidensnek abszolút nem volt szerepe abban, hogy ki legyen a sárga trikó.
2: Ugye Kasián Niviadoma mondta ezt, és ugye az említett Vollering csapattársa Célia Geri, ugye róla van szó, hogy ő akadályozta ott Niviadomának a lehetőségét, és akkor ezzel ugye segítette, vagy előnyhöz jutatta Vollering-et. Nem tudom, hogy amúgy ezek a nyilatkozatokról te amúgy mit gondolsz, mert amúgy utólag ugye ő is belátta, és elnézést is kért. Te mit gondolsz az ilyen nyilatkozatokról, és hát ez mennyire része mondjuk a kerékpárnak, ahol azért előfordulnak olykor-olykor esetleges balesetek is?
3: Én ezt nem a kerékpárra hegyezném, kiszerintem ilyen nyilatkozatok, ilyen kifakadások minden sportágban vannak. Ugye gondoljunk bele abba, amikor ott megérkeznek 190-es púzusa a szakasz végén, iszonyú embertelen hőségben, kitikkadva, kifáradva, teljesen padló, mondjuk így, lerobbanva, akkor azért viszonylag könnyű, úgymond, kifakadni, vagy viszonylag könnyű.

0: látni valamit máshogy látni, amit utólag átgondolnak. Nem volt ebben egyébként semmi különös. Nyilván belülről egy picit máshogy érezte a Kasia, aztán szerintem a videókat visszanézve ő is látta, hogy azért nem volt ebben ennyi. A Gary Célia egyébként fantasztikusan jól kezeli a kerékpárt, ő a cyclocross szakákból érkezik, nemrég lett országúton profi, tehát az, hogy ő ott így bekanyarodott, meg bemert kanyarodni, meg ezt a manővert megcsinálta, ez azért is van, mert ő abszolút biztos volt a saját dolgában. Szóval szerintem a Follering és a Kasia között nem volt ebből másnap semmi probléma. Amire inkább hatással van egy ilyen, és ez a francia médiában elég rendesen le is jött, hogy a Célia viszont nagyon belerogyott ebbe fejbe. Tehát egy ilyen fiatal versenyző, amikor a szakasz után azt olvassa, hogy rengetegen kommentelik, hogy na, akkor most te voltál a hibás, meg hogy miért okoztál majdnem balesetet, vagy miért... Hát ez egy 20 éves fiatal lány, neki ez biztos, hogy nehéz volt feldolgozni, és ennek szót is adott. De a két nagy sztár között nem volt ebből semmi gond, és mondom, szerintem a Kasia is utána lenyugodott. Hát figyelj, amikor beérsz a célba, és elveszíted a sárga trikót, egyébként is nagyon rossz kedved van. Lehet, hogy ő abban a pillanatban, abban a kanyarban úgy érezte, hogy ezen múlt valami, de mondom, így, hogy a másnap is ennyire egyértelműen így alakult, hogy a Follering ennyivel erősebb volt, így hamar belátta ő is, hogy nincs miről beszélni. És hát emellett, hogy ennek ellenére a Kasia egy fantasztikus túl zártak, ugye a második és a negyedik helyjel. Ne felejtsük el, hogy ketten voltak a négyben a csapatból, és hát nagy öröm, hogy az autót ismét Szabó Ádám vezette, ő volt a sportigazgató, tehát úgymond megint van magyar vonatkozása is ennek a női Tour de France-nak, hogy a Blanka sajnos nem lehetett ott, de azt elmondhatjuk, hogy Ádám most már nem először ott volt abban a csapatban, ahol a versenyző az összetettben dobogóra állt a női túron.
1: Így van, és ugye Nivadon amúgy ki is emelte egy interjúban, hogy ugye ő megnyerte a csúcs szakaszát ennek a versenynek, ugye a 8. szakaszon, és ott is ugye kitért Szabó Ádámra, hogy milyen jól felkészítették, szóval igen, ez abszolút magyar szempontból örömteli. Egy picit, hogyha megnézzük mondjuk akár azt, hogy mi minden más izgalmas és tényleg emlékezetes dolog volt az idei női Tour de France-on, hiszen ugye volt egy 89 kilométeres szóló, ugye Norvég Sigrid Aukset a harmadik szakaszon voltak itt, ha már ugye Follering-nek a versenyzése is kiemelendő, meg az, hogy végig kiélezett volt, tehát így olyanokat is olvastam, hogy minden idők legizgalmasabb női Tour de France volt, mennyire értesz ezzel egyet, és így tényleg ha a néző fejével gondolkodunk, vagy elemezzük, akkor hát mi minden marad meg nekünk erről a versenyről.
0: Hát egyrészt ugye azért tegyük tisztába, hogy a női meg a férfi Tour de France nézői azok nagyon nagy részben ugyanazok az emberek. A férfi Tour de France nézőkből lesz legelőbb női Tour de France néző. Na most mi kell lehez, hogy ez így legyen? Az, hogy a színvonal az megfelelően magas legyen. Értem ez alatt azt, hogy a csapatok mennyire felkészültek, mennyire tudják a taktikát végrehajtani, mennyire gyorsak, mennyire van olyan teljesítmény, amire azt mondja a férfi is, hogy na ez igen, ezt most már leülök és megnézem, és ez most már komoly. Ebben szerintem a női kerékpársport nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, akár a 2023-as női túrhoz képest is. Tehát a színvonal az sokkal-sokkal magasabb most, mint volt. Ezáltal maga a verseny is sokkal izgalmasabb, mint amilyen volt, és bizony ez elkezdi hozni magával azt, hogy igenis az emberek leülnek, és most már nagyon szívesen megnéznek egy női versenyt is. Sokszor szerintem izgalmasabb tud lenni, mint a férfiak versenye, mert nincs például egy olyan erős csapat, mint a fiúknál a UAE, aki teljesen kezében tartja az irányítást. Tehát lehet, hogy a Follering önmagában nagyon erős, de azért nézd meg, ez a női túl nem arról szólt, hogy az FDZ azt csinált, amit akart a mezőnyel. Tehát így több benne az egyéni produkció, mondjuk így. Akit említettél, a norvég lány és a hosszú szólószökés, igen, az is egy nagyon szép dolog volt, és egy váratlan dolog volt, mondhatjuk így. Ugye Norvég még nem viselte a női túron a sárga trikót. Ez is megint egy újabb nemzetnek a még erősebb bevonódása a kerékpársportba. Ugye tök érdekes, hogy a fiúknál is volt most egy norvég sárga trikós, és most a lányoknál is van egy norvég sárga trikós, ráadásul ugyanabban a csapatban. Hát ez is mutatja azt, hogy amikor egy nemzet ezt komolyan veszi, és belerakják a munkát meg az energiát, akkor azért lehet nagyon komoly sikereket elérni. De visszatérve összességében szerintem az összínvonal nagyon magas. Tehát ahogy most már a női csapatok odaállnak, az az infrastruktúra, az a személyzetmennyiség, stb. Stb. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon jó versenyeket láthatunk. Nézd meg azokat az apróságokat, amiket a fiúknál látunk, hogy beülnek a jegeskádba a szakasz után, már a lányoknál is úgy van. Hogy van külön konyha kamion, ami befőznek, már a lányoknál is úgy van. Tehát hogy most már szinte mindent ugyanúgy próbálnak a háttérben csinálni, mint a férfi World Tour csapatok, és nagyon szépen följött a színvonal. Illetve talán ami még szerintem az idei évben izgalmasabbá tette ezt az egészet, az a mondhatni a top favoritnak, Pauline Ferrand-Prévost-nak a gyengélkedése, tehát kiesett egy olyan versenyző, aki tavaly ugye nagyon erős volt, és nagyon domináns volt, és ő most ugye nem volt jól, ezért is kellett adni a versenyt, és ez is változtatott azon, hogy hogyan alakult ez az egész.
1: Igen, ő volt ugye, Ferrand-Prévost volt a címvédő. Még két dolog, az egyik, hogy beszéljünk arról, ha már itt említetted a versenynek a fejlődését, mondjuk az idei Tour de France-nak, hogyha az útvonalát megnézzük, meg egyáltalán, hogy mi minden hozta meg egyáltalán azt, hogy még izgalmasabb, vagy még látványosabb, még változatosabb volt ez a verseny, ugye volt egyéni időfutam, meg ugye hegyi befutó is, meg 9 szakaszon összesen 1175 kilométer, meg hogyha teljes szint emelkedést nézzük, akkor ugye 18.795 méter, tehát felmerültek olyan gondolatok, hogy lehetne akár hosszabb is, vagy akár lehetne egy-egy szakasz is hosszabb, vagy maga a verseny. Te mit gondolsz erről? És egyáltalán mondjuk, hogyha az idei útvonalat nézzük, akkor azt hogyan nézted végig, vagy azt milyen szemmel nézted?
0: Én úgy gondolom, hogy az, hogy ilyen izgalmas, az picit amiatt is van, hogy nem hosszabb ennél. Tehát így mernek többet támadni, így nem kell spórolni, nem kell azon gondolkozni, hogy úristen, mi lesz a második, harmadik héten, hogy bírom ki odáig. Nézd meg, ugye az utolsó napig tulajdonképpen az első három az nagyon-nagyon közel volt egymáshoz. Tehát picik voltak a különbségek, sokkal kisebbek, mint a fiúknál. És az utolsó napon is tudott változni az összetett. Tehát ettől vált izgalmassá a verseny, hogy nem volt lefutva, tehát nem az történt, mint a Pogacsáréknál. Emlékezz vissza, a Pogacsár a túr harmadik napján már vezetett, nem tudom, 2 perccel, és akkor onnantól az csak nőtt. Nem nagyon történt már izgalom. Itt ez egészen máshogy volt, és lehet, hogyha mondjuk lenne egy 14-15 szakaszos női túr, akkor abban lennének olyan, mondjuk úgy, hogy átvezető vagy könnyebb szakaszok, amik viszont unalmasak lennének. Lehet, hogy a végén lenne egy izgalmas sprint, amiből a Vibes mondjuk 5-ből 4-et levenne, de azt mondanánk, hogy na hát akkor ez a nap ez most elment úgymond a semmivel. Én szerintem jó ez a formátum, elégnek gondolom ezt a 9 napot, és az, hogy beletettek egyenként itt, az is azt mutatja, ráadásul egész hosszú egyenként itt, hogy itt most már úgymond simán mernek a nőknek is ilyet rendezni, a nők is borzasztóan szépen használják azt a technikát, ami az időfutamokhoz kell. Nagyon-nagyon ott vannak az összes olyan aprósággal, amit a fiúk is használnak, és hát ezt az átlagok is mutatják, meg a teljesítmények is mutatják, hogy most már szinte minden ugyanaz nálunk is. Tehát én nem gondolom, hogy változtatni kéne. Szerintem ez a 8-9-10 nap, ez körülbelül elég. Ugye így nem kell pihenőnapot beletenni, stb. Tehát sok mindent egyszerűsít.
1: Még egy utolsó záró gondolat, említetted Vas Blankát, ugye ott volt a 2024-es versenyen, és akkor ugye szakaszt is nyert, ami egy történelmi magyar siker, hatalmas eredmény, most ugye nem volt ott, így rácsatlakozva vagy visszacsatlakozva, ugye beszélgetünk a férfi Tour de France-ról is, meg Pogacsár győzelméről, akkor nem beszéltünk Walter Attiláról, most viszont összességében arról kérdeznélek, hogy látod az esélyeit annak, hogy hát egyrészt Blankát majd újra lássuk a női Tour de France-on, és Attilát is majd esetleg valamikor, ugye volt arról szó, hogy ő lehet, hogy ebben az évben ott tud majd lenni, ugye csapatot is váltott korábban, szóval ezeket az esélyeket hogy látod, hogy akár jövőre vagy a közeljövőben majd magyarokért is szoríthassunk a Tour de France-okon.
0: Ugye egy picit ezt is válaszunk kettő, ugye Blanka alapvetően azért nem volt ott, mert hosszú ideje nem versenyzett, sérülés egészségügyi probléma miatt, tehát őt nem azért hagyták ki a túrkeretből, mert nem fér be, hanem azért, mert nem versenyzett már nagyon régóta, és így nem lehet senkit oda vinni a túrra, tehát ez egy szakmailag teljesen jogos döntés volt a vezetőség részéről. Szerintem maga Blanka is így gondolja ezt, hogy neki most nem jött volna jó lesz a túr, vagy hogy fogalmazzak. Zárójelben egyébként elvileg most már a hónap második felében majd a brit körverseny, a női brit körverseny indulni fog. tehát rajta van az előzetes sajtlistán, szóval remélem, hogy ott újra láthatjuk majd, és utána ugye jön majd az EBVB, amire biztos vagyok, hogy nagyon készül. Szóval szerintem a Blanka jövőre, vagy a következő években, ugye jövőre még megvan a szerződése az SD Works-el, de ő simán benne lehet a női túrkeretben. Nem csak azért, mert szakaszt nyert korábban, hanem azért, mert láttuk azt, hogy nagyon-nagyon szépen tudott segítőszerepben is dolgozni, napokon keresztül hosszú ideig vezetni tudta a mezőnyt, elő tudott lenni, elő tudta tartani a kapitányt, a sprint felvezetéseknél is tudott segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon hasznos ember volt, akár a Vibesnek is. Én úgy gondolom, hogy őt vinni, és ott is van a helye, és vissza fog térni, és fogjuk látni. Az Attilánál egész más a helyzet, mert ugye őt egyszerűen nem vállalhatta be a Buckley a keretbe, mert azt mondták, hogy van másik 8 erősebb versenyző. Tehát neki ugye egy, mondjuk ki, sajnos egy gyenge szezonja van idén, ez alapján ő nem fért be a túrkeretbe. Neki vissza kell kapaszkodnia, és vissza kell kerülnie abba a fizikális állapotba, hogy egyáltalán arról beszélgessenek, hogy őt elviszik a túra. Tehát azt nehezebbnek látom, és azt meccesebbnek látom. Kérdésedre válaszolva, szerintem a női túron jövőre is, és még utána is többször fogunk szurkolni a Blankának. A férfi túron viszont egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy el fogják vinni az Attilát.
2: Somogyi Zsófi összeállítását hallották, és először hallottak a visszajátszás történetében a kerékpársportról, de remélem, hogy nem utoljára. 3 perc múlva lesz 11 óra, és ahogy ígértem, megyünk vissza Párizsba, a kommentátor Katona László az úszó Európa-bajnokságon.
3: 400 méteres vegyes úszás a hölgyeknél, Jakő Vivien pedig már a rajtkövön, egészen pontosan az 5-ös pálya az övé, de mindössze 7-en indulnak el, tehát ebből azért érződik, hogy azért a 400 vegyes verseny számára össze kellett kapargatni az embereket, de mindig úgy szokott lenni, hogy délelőtt az előfutam, vagy elődöntő, és aztán a döntő pedig este, tehát két felvonásos a történet. Jakő Vivien pillangó úszással, tehát elkezdi a saját maga első 100 méterét, és várhatja azt, hogy a falhoz érve 50 métert követően úgy néz ki, hogy a második helyen fordul. Az első pedig Amelie Smith a britektől, az egyesen a svéd Wimblad, a kettesen a lengyel Kozan, a hármason a német Benkler, a négyesen Smith, aki vezet egyelőre, a pillangó úszás második felét kezdte el. Az ötösön Jakő Vivien, a hatoson az olasz Alzetta, és az osztrák Holinski pedig a hetes pályán. Ez egy igazán magyaros szám, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években, évtizedekben a magyarok nyertek aranyérmeket, bár mindössze 3 főre csoportosul a győzelmek száma, ami azt jelenti, hogy 1991, 93 és 95-ben Egerszegi Krisztina, 2012, 14, 16, valamint 20 hosszú Katinka, ő 4-szeres Európa-bajnok, csak úgy, mint az ukrán Jana Klocskova, 99 és 2004 között. És mi elvári Farkas Viktória 4 évvel ezelőtt, 2022-ben Rómában győzött, tehát őnek is van már aranyérme. 4 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt pedig Belgrádban ott volt már a versenyzők között értelemszerűen Jakő Vivien, akkor neki a második hely jutott, Jakabos akkor bronzérmes lett, Anastasia Gorbenko lett a győztes, aki az első futamban jelen volt itt a 4 vegyesen, és a harmadik helyen úszott be 4.42-es idővel. Egyelőre azért így az első futamot elnézve 4.41.37, ezzel Vázquez Ruiz már biztosan döntős, nem a legerősebb időeredmények. Ezek Jakő Vivien átvette a vezetést, és akkor, amikor már 200 méterhez ér, azaz a hátúszás is letudja, több mint egytes hossz az előnye Vivinek. Nem tudni, hogy neki mi valójában a fő versenyszáma, de ez a 400 vegyes egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon magáért beszél. Jön a mellúszó rész, a második helyen áll Zetta az olaszoktól, de majdnem másfél testhossz hátrányban. Harmadik egyelőre 200 métert követően a lengyel Kozan, de ő is jócskán lemaradva jön a mellúszás része, ami talán egy kicsit gyengébb a magyar úszóknál, illetve hát Jakő Viviennél is. Most a mellette lévő olasz Alzetta azért szépen rátapad. Más kérdés, hogy mi lesz majd, amikor éppen 250 méterhez érnek. Talán nem érte még be, sőt, megmaradt az egytest hosszas előnye Jakő Viviennek, úgyhogy ővé az első hely eddig 250 méternél. Már csak 50-et kell kibírni ebben a mellúszó számban, aztán jön majd a gyors, ott meg általában azért Vivinek jobban megy, de mellette Amali Smith, a brit nagyon jól jön olyannyira, hogy már szinte a nyakában van Jakő Viviennek, illetve az olasz Azetta is nagyon megérkezett Vivienre. Már el is ment a brit, azaz most már Amali Smith az élen, de le kell tudni, még van hátra 15 méter, és akkor utána a gyorsúszó részen be lehet fogni a britet, illetve majd az olaszt is, de egyelőre úgy néz ki, még azért az itáliai előtt van Jakő Vivien. Jön a záró 100 méter, gyorsúszás, Amali Smith a britektől az élen, a második helyen áll Zetta, és Jakő Vivien pedig a harmadik helyen. Jakő 4.34.96-os egyéni legjobbal az országos bajnokságon úszta még két évvel ezelőtt, 15 évesen, most 17 esztendős, akkor aranyérmet nyert, illetve most is, idén is. Természetesen az országos bajnokságon ő volt a legjobb magyar, Szabó Feltóti Eszter lett a második, Dobra Katalin pedig a harmadik, de Szabó Feltótinak is 8 másodpercet adott, több mint 8 másodpercet Jakő Vivien 4 vegyesen. Jön az utolsó 50 méter, hárman együtt, ami azt jelenti, hogy egyelőre Smith vezet, Jakő most már a második, a Zetta pedig a harmadik helyen. Jön az utolsó 30 méter, és ebből lesz döntő szinte biztos Vivi számára, az este folyamán lesz neki lehetősége majd megmutatnia magát. Remekül jön Kozán ott a kettes pályán is, de ettől függetlenül majdnem négyen egy síkban fognak beúszni az utolsó 10 méterre, de Jakő Vivien talán mindenki előtt, vagy a brit, a benyúlás fog dönteni valójában. Gyorsabb Jakő Vivien, a benyúlás azt mutatja pedig, hogy megnyeri Kozán a lengyel a kettesen, Jakő Vivien pedig 4.40.71-es idővel a harmadik helyen zár ebben a futamban, illetve az elődöntőben, ami azt jelenti, hogy a harmadik idővel lesz majd finalista, azaz majd a négyes pálya mellől a hármasról indulhat valójában az este folyamán. Ez mindenféleképpen egy jó hír, és nagyon dicséretes teljesítmény Vivitől, 4.40.71, ez igen a harmadik helyre tökéletes. Kozán, Smith, Jakő, Vázquez Ruiz, Azetta, Walshi, Korbenko, a címvédő hetedik idővel ott van azért, és Pirovano, az olasz is bekerült a döntőbe, Benkler és Maluka a két tartalék. A lényeg, Jakő Vivien harmadik idővel döntős 400 vegyesen. Hamarosan pedig majd jön a női 400-as gyorsváltó, mégpedig a magyar csapattal az első elődöntőben lesz érdekelt a magyar együttes. Itt majd a litvánok, az oroszok, a hollandok, a britek lesznek a magyarok ellenfelei. Lengyelország visszalépett, és majd a második futamban is lesznek természetesen ellenfelek, már nem a magyar csapat számára. Franciaország, Spanyolország, Svájc, Németország, Olaszország és Védország, ők alkotják a második elődöntőt. Kicsit, mintha erősebbnek tűnne a mezőny a második futamban, de azért az elsőben sem annyira gyengék, főleg a britek, az oroszok is mindig erősek, és a hollandok is oda teszik magukat, csak a neveket figyelve. De a 4x100-as gyorsváltója is nagyon jó, meg a 4x200-as gyorsváltója is Magyarországnak, úgyhogy ebből a szempontból erre mindenféleképpen figyelni lehet. 8. hely Szingapurban, akkor jött az országos csúcs, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, ugyanez lesz majd az összetétel. 8. hely Szingapurban, 3.36.34. Más kérdés, hogy ezt tudják faragni, nem biztos, hogy reggel a hölgyek, de mindenféleképpen ehhez közeli idő kell ahhoz, hogy legalább a döntő meglegyen, vagy éppen meglegyen éppen a győzelem is. Mert a legutóbbi Európa bajnokságon pont ebben a versenyszámban, Belgrádban a magyar váltó győzött, akkor is ugyanebben a felállásban. Most úgy néz ki, hogy Pádár Nikolett kezdi majd meg a saját maga 100 méterét a 4x100-as váltó tagjaként. Belgrádban Senánszki indított, aztán Ábrahám, Ugrai és Pádár volt a vége délután estére, hiszen majd itt is egyből a döntőbe kerülés a tét lehet, megváltozik majd a sorrend. Pádár Nikolett tehát a hatoson, ami azt jelenti, hogy ő kezdi el magyar oldalról ezt a 100 métert. Mellette a brit az ötösön, Theodora Taylor, a hollandoknál Yara van Kalmthout, és az oroszoktól Kira Manokina, meg Szilvia Statkevicius a litvánoktól a kettesen. Értelemszerűen együtt a mezőny még, és akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a harmadik hely környékén Pádár Nikolett, 50 méternél első Nagy-Britannia, második Hollandia, az oroszok a harmadik helyen, és Pádár Nikolett a negyedik, de azért a második 50 méterét még meghúzza Niki, akkor jó lehet az még a folytatásra. Ugye itt Nikinek egy 200 gyors már van a lábában, kezében, ugyanez a helyzet Ugrai Pannával. Lehet ők egy kicsit azért fáradtabbak, lehet érződik. Egy test hossza hátránya már 100 métert követően a magyar váltónak. A brit-holland orosz hármas elmegy, a litvánok egyelőre még a magyar csapat mögött, azaz a negyedik helyen váltott Pádár Nikolett 55-22-es idővel, több mint egy másodperccel jobb az orosz, a holland vagy éppen a brit váltó. Ábrahám Minna a vízben remekül váltott, 8 század mindössze a reakcióidő, hogy sok minden nem telt el az időtájt, míg hozzáért a falhoz Pádár Niki, illetve Ábrahám Minna meg éppen beugrott a vízbe a rajtkőről. Az ő első 50 métere megvan, jóval erősebb, mint Pádár Nikoletté, egyelőre még mindig a negyedik helyen a magyar váltó, vezetnek most már az oroszok, a britek a második helyen, Hollandia a harmadik. De akkor, amikor jön az utolsó 25 métere Ábrahám Minnának, akkor megtartja azt a most már csak féltes hossz hátrányát a brittel szemben, Freya Andersonnal ráadásul, de szépen ráúszik, tesz a zsílére, a hollandok úszójára. Jön a harmadik ember, Senánszki Petra, aki először a vízben ezen az Európa-bajnokságon, negyedik helyen a magyar váltó, 53-87-et úszott Ábrahám Minna. Hát ez mindenkinél a legjobb, ővé a legerősebb egyelőre, az a 100 méter, amit ő mutatott itt a medencében. Senánszki Petra váltása is tökéletes. Oda kell figyelni, tényleg, hogy ne legyen ebből kiugrás, mert az egy roppant bosszantó dolog, hogyha emiatt kizárják éppen az aktuális váltót. Most épp Senánszki Petra a második helyre hozza fel a magyar csapatot. Egyelőre vezetnek az oroszok a második helyen, tehát Magyarország, harmadik le a Sosen lévén a britek. Jön az utolsó 25 métere Senánszki Petrának, aki 50 gyorson például, Európa-bajnoki címvédőnek mondhatja magát, Belgrádban tudott egyéni versenyszámban diadalmaskodni, és nagyon szépen hozza a váltót a második helyre, az oroszok majd Kuznyecovával zárnak, jön a váltás, Ugrai a vízben, ebben azért most még maradt, de ettől függetlenül a második helyen a magyar csapat 54-16-ot úszik, 100 méteren Senánszki, kicsit gyengébb, mint Ábrahám Minnáé, és akkor Ugrainak kellene ezt a 100 métert úgy lehozni, lehet csak az időeredmény a fontos, hogy legyen meg a továbbjutás, de a lényeg valójában az, hogy ne legyen fáradt. Még egy utolsó 50 méter, Ugrai Panna a második helyen hozza a magyar váltó, sőt harmadik, mert beelőznek a hollandok, vezet Oroszország, a britek egyelőre a negyedik helyen Abby Wooddal, ő benne még van tartalék, lehet, most bizony Ugrai Panna mellett ott van, az első két hely valószínűleg elkelt, az azt jelenti, hogy megnyerik ezt a futamot az oroszok, a második helyen pedig úgy néz ki, hogy a hollandok jönnek be, egymás között még lezajlik majd ez a párharc, illetve Ugrai Panna szépen eljön a brittől, egy testoszt ad neki, úgyhogy meg lesz a harmadik hely, és még az időeredmény is jól lehet Ugrai Panna most a célban, 3.37.31-es idővel, reggel az kifejezetten erős, igaz egy másodpercre van az Európa, vagyis a országos csúcstól a magyar csapat, és ebből délután még jobb is lehet. A lényeg, hogy harmadik hely, és ebből meg lehet a döntőbe kerülés, de még mindig van egy darab, tényleg egy futam, amin eldől, hogy akkor a magyar váltó hogy jut be a fináléba. Ketten, azaz az oroszok, illetve a hollandok azért jutnak be a döntőbe, mert a következő futamban a második számú elődöntőben 6 csapat is van, és hogyha összeadjuk, akkor 8 egységnek kell lennie a délutáni esti döntők során, úgyhogy ezért az orosz-holland kettős biztosan döntős, de a magyaroknak valószínűleg megadatik a lehetőség, hogy délután este majd a döntőben ott legyenek, úgyhogy emiatt azért nem azt mondom, hogy aggódni kell, mert nem kell, de majd a fináléra délután este az utolsó versenyszámra 20 óra 16 perckor kerül sor, ebbe vágyik a magyar válogatott, hogy ott legyen a magyar női 4x100-as gyorsváltó, majd 800 gyorson egyébként két magyar is döntős lesz 20 óra 3 perctől a délutáni programban, Rasovszky Kristóf, illetve Sárkány Zalán, illetve hát 400 vegyesen is, most már kijelenthető, hogy Jakő Vivien ott lesz 19 óra 54 perc a döntő időpontja, 100 pillangon 19.33-tól majd két magyar, Milák Kristóf és Kós Hubert, úgyhogy erős délutánja lesz majd a magyar csapatnak. Csak úgy zárójelben, ugye még két döntőben lesz érdekelt magyar, hiszen 200 háton a férfiaknál Kós Hubert, az hagyján, hogy aranyérmemre esélyes, de még a világcsúcsot is megdöntheti. 100 gyorson pedig Németh Nándi, valamint Milák Kristóf is finálézik. 18 óra 52 perc annak a döntőnek az ideje, illetve 200 gyorson Pádár Nikolett kezdi majd a délutáni futamokat egy elődöntővel. De most éppen egy olyan elődöntő, vagy középdöntő, vagy előfutam nevezzük bárminek, amiben nincs magyar érdekeltség. De muszáj megvárni azt, hogy sikerül-e a magyar 400-as váltónak, a hölgyeknek bejutni a döntőbe. A franciák a kettesen, a spanyolok a hármason, Svájc, Németország, Olaszország, Svédország a további sorrend. A spanyolok úgy néz ki, hogy jól kezdenek, de ott az ötös pályán a németek is nagyon erőteljesen bekezdenek. És 50 méterhez érve úgy néz ki, hogy lehet az olaszok fognak majd menni Nucci révén az első helyen fordulni. Egyébként Mao ott van, a 2011-es születésű, aki nem indult 200 gyorson, inkább a váltóra teszi most a hangsúlyt. Spanyolország az élen. Úgy néz ki, hogy ők begyújtják a rakétákat, illetve a franciák is nagyon jól jönnek ott a kettes pályán, majd Fattel az, aki várja a váltást, a spanyoloknál pedig Campadabal, egyelőre ők ketten az élen, illetve jól jön a hatos pályán Meninucci, illetve Asted a svédektől, itt egy kicsit összép tart a mezőny, ott a középső pályán a svájciak ezért már lemaradva, úgyhogy ők nem fognak beleszólni valószínűleg a további sorrendben. Nekünk ez fontos, hiszen 5 egység megelőzheti nyugodt szívvel még a magyarokat, akkor 8. helyen, de sikerülne bejutni a döntőbe, a svájciak pedig azzal, hogy leszakadnak, valójában ki is írják magukat a döntős lehetőségek közül. Vezet 150 métert követően Fatter révén most már a francia váltó, második Spanyolország, és a harmadik helyen a svédek, Louis Hansson, itt majd Junevik érkezik harmadik embernek, a svédek erős váltóval vannak itt a 400-as gyors váltóban. Hát akár lehetne például Szarasi Ösztröm is, lehet őt majd a délutára hagyják inkább. 200 méterhez érve pedig egyelőre a svéd, olasz, spanyol, francia négyes az élen, valójában a franciák jönnek. Rossi Bene az, aki jön a franciáknál a váltásként, harmadik emberként, az a Garcia pedig a spanyoloknál, második helyen veszi el a 400-as váltó lehetőségét, a svédek Hanssonnal a harmadik helyen, Olaszország a negyedik, a németek is most már nem is lemaradva, de a svájciak teljesen kiszálltak, de a németek úgy néz ki, hogy most meg fel fognak zárkózni, mégpedig Bocska révén, Bocska Julianna Dóra, magyar származású német úszó, ha majd a döntőbe kerülnek, akkor lesz igazából sztori vele kapcsolatban, most egy kicsit visszafogottabban én is. Úgy néz ki, hogy majd 300 méterhez érve, most már az első két helyen a kettes-hármas pálya, Franciaország és Spanyolország, és szerencsére a német-olasz-svéd-hármas lemaradva, de azért annyira mégsem. Az utolsó 100 méterre a spanyolok jönnek, Sobrevieja az, aki beugrik a vízbe, Castadello pedig a franciáknál, egyelőre az élen a spanyolok, második Franciaország, Junevik révén harmadik helyen a svédek. Nem tudnak fáradni a németek, Tobben érkezik, itt öten nagyon egymás mellett, ami azért egy kicsit aggodalmassá tesz, de a svájciak annyira le vannak maradva, hogy ők nem úszhatnak jobbat, mint a magyarok, szerintem. Hát az mondjuk nagyon szólna, ha valamiért kizugnának a magyar 400-as váltó tagjai, de azért egy kicsit izgulni kell. Jön az utolsó 30 méter, amit megkezdenek a versenyzők, egyelőre a franciák az élen, a spanyolok a második helyen. Ez azért az utolsó versenyszám a mai nap folyamán, és a hazaiak be akarják tuszkolni mindenféleképpen az első helyre a francia váltót. Ez meg fog történni. Gastadello megnyeri a 400-as női gyorsváltó második futamát. A második helyen a spanyolok, Olaszország a harmadik, negyedik a német váltó, ötödik Svédország. És az a helyzet, hogy valójában nincsenek jobb idők. A franciáké jobb, de nem erőteljesebb, például a második helyen beúszó spanyoloké, úgyhogy én negyedik időt számok a magyar váltónak, hogy azzal majd ők a döntőbe kerülnek, de várjuk meg a hivatalos végeredményt, bizony így van, Oroszország, Hollandia, Franciaország és Magyarország a sorrend majd a döntőben a pályaleosztást illetően, 5. Spanyolország, a britek is bekerülnek 6. idővel, 7. Olaszország és az olaszok, a hetedikek, a 8. helyen pedig Németország, Svédország kiesik, nem lesz ott majd a döntőben. Hát a mai nap is eltelt, a délelőtt folyamán kifejezetten jó eredmények születtek, a 400-as gyorsváltó döntős, mégpedig negyedik idővel Jakő Vivien is finalista, ő érte is lehet majd szorítani a 400 méteres vegyesúszás döntőjében, úgyhogy lesz majd lehetőség itt az este délután folyamán tényleg a magyarokért szorítani akár, sőt valószínűleg az érmek száma majd javulni fog, vagy több lesz harmadik idővel döntős Jakő Vivien 400 vegyesen. Még a 100 pillangó Milák Kristóf és Kós Hubert is tovább jutott előbbi, második utóbbi 8. idővel, Márton Rihárd a 22. Pádár Nikolett 200 gyorson a 12. idővel elődöntős, Ugrai Panna pedig 19. helyen zárt összesítésben, de majd jön este a mindenség, sok-sok döntő magyarokkal, Párizs búcsúzik, a szó a budapesti stúdióé.
2: Köszönöm szépen Katona Lászlónak, vele majd a délután során, kora este során találkozhatnak ismételten, tehát akkor még egyszer a délután, illetve a kora este során több magyar érdekeltségű döntő lesz, 18.40-től Kós Hubert férfi 200 méter háton döntőzik, 18.52-től férfi 100 méter gyorson Milák Kristóf és Németh Nándor, 19.54-től Jakő Vivien, 20 óra 3 perctől pedig férfi 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf. Hát azt se tudom, hogy melyik ujjunkba harampjunk majd az este során, hiszen ezen úszó döntőkkel egy időben játszik a Debrecen labdarúgó csapat, a konferenciálik a selejtezőt Kopenhágában. Atlétika terén is rengeteg izgalmas esemény lesz a mai nap során is. Egyébként majd terveink szerint olyan 3:45-12 körül kapcsolunk Birminghambe, hogy elmondja a részletes műsort Regős László Pál. A visszajátszást pedig hamarosan egy 1952-ben olimpiai bajnoki címet szerző úszó klasszisunkkal folytatjuk.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Egész héten a visszajátszásban az úszási a főszerep, azon apropó, annak az eseménynek az apropóján, hogy jelenleg is zajlik Párizsban az úszó Európa-bajnokság, délelőttönként ugyebár előfutamokat rendeznek, délután, kora este pedig többnyire 18 óra 30 perctől jönnek a középdöntők, illetve a döntők. Az előbb elmondtam már, hogy milyen döntőnkben leszünk érdekeltek, természetesen a mai nap során még el fogom mondani, hiszen van még idő a visszajátszásban, egészen pontosan 4 perc elmúlt, 4:12, és a visszajátszás délig tart, ezt követően jön majd a bajnokok műsora. Egyébként a visszajátszásban foglalkozunk majd atlétikával is, hiszen a tegnapi nagy siker után sem áll meg az élet. Halász Bence aranyérmes dobását követően is szurkolhatunk még magyaroknak. Most azonban, ahogy említettem, úszással foglalkozunk, méghozzá egy olyan úszó királynővel készült beszélgetést, az ezredfordulón készült beszélgetést idézünk fel, aki 1952-ben Helsinki-ben 200 méter mellúszásban lett olimpiai bajnok, és ezt követően nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám a legnagyobb sikereit, de ezt megteszi helyettem annak a beszélgetésnek a riportere Molnár Dániel, aki ezt készítette, és természetesen ő is azzal az idézettel kezdi a Székely Évával történt beszélgetést, amelyet mindenki ismer Székely Évától, hiszen ez a mondás klasszikussá vált.
7: Sírni csak a vesztesnek szabad, ezt így tudtuk, ez így volt szokás eddig, amíg nem tudtuk, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Az 1927-ben született Székely Éva a magyar úszósport örökérvényű, ragyogó csillagaként mindent tudott a versenyzésről, a küzdelemről, a szomorúságról és boldogságról, de a legtöbbet talán a boldogság átadásáról tudott. Több mint 20 évig volt a magyar úszóválogatott nélkülözhetetlen, sikert sikerre halmozó tagja. 68-szoros magyar bajnok, Helsinkiben 200 mellen olimpiai bajnok, megszámlálható és szinte megszámlálhatatlanul sok EB, illetve világrekorder tartó. Székely Éva csodálatos tehetségű sportoló és csodálatos tehetségű ember, aki örökös bajnokként, gyógyszerészként és úszó mesteredzőként egyaránt bizonyította páratlan tehetségét.
8: Valamikor olyan terveket dédelgetett magában, hogy delfin lesz.
9: Nem valamikor, most is.
8: Ma is delfin szeretne lenni?
9: Igen, én delfin szeretnék lenni, és ez olyan érdekes, mert az Andreának minden vágya, a lányom Andreának, hogy bemenjen egy ilyen delfináriumba, és ráülhessen a delfinre, és a Hargitai Andrés, aki szintén egy ilyen mániás delfines, az meg, mikor itt voltak azok a delfinek, ezek a szerencsétlenek itt a Műugró medencében, az azóta is arról áradozik, hogy élete legboldogabb pillanata volt. A delfire ráült, vagy megfogta, vagy nem tudom, mit csinált.
8: Vagy úszott velük együtt.
9: Úszott velük, és én a delfint, én magasabb rendűnek tartom, mint saját magamat. Én láttam egy filmet. Egy ilyen delfin filmet, amit a mai napig mindig ez jut eszembe, egy papa meg egy gyerek, egy angol, egy ilyen dokumentumfilm volt, egy operatőr papa, vagy nem tudom milyen papa, a kis delfint, aki még nem tud igazán levegőt vinni, kiemeli, és hogy vegyen levegőt, és viszi. Most ennek következtében, ha valaki fuldoklik, akár maga, akár én, ember, oda megy, kiemeli, ugyanúgy, mert látja, mint hogy nem tud levegőt venni, és viszi. Most ezt a papa le akarta filmezni, és beküldte a 16 éves fiát, hogy menj be.
8: Kicsit fuldokolni.
9: Fuldokolj. A delfin jött, felemelte, és vitte ki. Azt mondja ez az okos angol papa, hogy nem jó sikerült ez a felvétel, fiacskám, menj vissza, csináld meg még egyszer. A fiú visszament, elkezdett fuldokolni, a delfin elkezdte verni a fejét. Hát ez zseniális. Ezt még én sem merem.
8: Engem nem fogsz-e kétszer átverni.
9: Na hát ez az. Na ezért okosabb a delfin, mint én. Mert engem már milliószor átvertek, nem tanulom meg.
8: Szóval akkor hogy kezdtük a delfinséget? Csinálunk egy rövid kurikulum vítét, ugye? Mert sajnos ma már van, aki nem tudja.
9: Hát pontosan. Nagyon sokan nem tudják. Úgyhogy ha én valahova telefonálok valami fontos ügyben, mondjuk kell a gázszerelő, vagy a vízvezetékszerelő, vagy ilyen nagyon fontos. Akkor mondom, hogy Székely Éva vagyok. Ha mél a csend van, akkor hozzámondom, hogy az úszó. Na most, ha öregebb a pali, akkor vannak emlékképei. Ha hallom a hangján, hogy fiatalabb, akkor mondom, hogy hát a Gyarmati Andreának vagyok az anyukája, mert őt ugye még a körzetbe is, az orvosi, a gyerekek meg ismerik. Ha arra se reagál, akkor mondom, hogy hát a Gyarmati Dezsőnek az ex-felesége, akkor az valami politikai izén csak eszibe jut. Ha az se, akkor megkísérlem, és azt mondom, hogy a Hesz Máténak vagyok a nagymamája. Ha az se jön be, akkor azt mondom, hogy hát akkor legyen szíves, jöjjön el, és csináljon meg a gáz.
8: Hát azért még egy valakit kihagyott, mert még azért a Hesz Misát is megemlíthette volna.
9: Hát igen, csak arról meg már azért nem tudják, mert ez már olyan régen elment, hogy néha-néha még hazajár. Különben ez valami hihetetlen. A Dezső szokott ezen hőbörögni, hogy elfelejtik az embert. Mondom, te, a világ történelembe vagy a világon, ha van 100 ember, akit nem felejtenek el, akkor az nagy dolog. Hát miért ne felejtenék el? Elfelejtik a Szent Györgyit, elfelejtenek olyan embereket, akik millió embernek megmentették az életét. Hát ez a rend, hogy élsz, csinálsz valamit, megöregszel.
8: Aztán szépen elfelejtik.
9: És
8: hát ezért van filmmúzeum egyébként.
9: Az embert az nem felejti el, aki szereti. Van valakinek a verse, nem tudom ki, végigírja a verset, hogy megy ki az ember az életből, és a végén már csak egy betű van a nevéből, és amikor az is elmegy, akkor felejtették el, mert már nincs, aki emlékezzen rá.

0: Thalész, a delfinek szeretete, vagy pedig adott esetben a papa volt az, aki először a víztájékára vitte, vagy az úszoda tájékára?
1: Hát az úszoda tájékára úgy kerültem, hogy Csillaghegyen volt egy nagy családi nyaralónk. És ott van az a csodálatos strand, amit hallom, most kezdenek kiárusítani, a hajamszála égnek át. Strandra mentünk, oda volt bérletünk, és én reggel bementem a vízbe, és este jöttem ki. Úgyhogy szegény anyukám, aki nem tudott úszni, az a frász kapta tőlem, mert folyton fél, de pici koromtól. 3 éves koromban egy Csuhaj bácsi nevű úszómester, addig gyötörtem az anyámat, mert már akkor ilyen erőszakos voltam, ha valamit meg akartam tanulni, oda vitt a Csuhaj bácsihoz, hogy tanítson megúszni. Hát akkor sem voltam valami maga, és rám nézett a Csuhaj bácsi, ilyen nagy pocakos. Azt mondta, hogy pici még ez a töpörtyű, dehogy tanítom. Na, elkezdtem toporzékolni, Csuhaj bácsi rájött, hogy én vagyok az erőszakosabb, rákötött arra a rúdra, és elkezdte, hogy kéz, láb, egy, kettő. Na most mindegy, ilyen gilisztam. És én már 3 éves koromban is tudtam, hogy ez nem úszás, ez valami szörnyűség, és elkezdtem üvölteni erre, diadalmasan, azt mondta. Mondtam én, hogy kicsi ez a gyerek, nem lehet ezt megtanítani úszni. Ezzel abba az évben be volt fejezés, és akkor én rájöttem, hogy hát a gyerekektől megnézem, hogy mit csinálnak. Következő nyáron szóltam az anyunak, hogy tudok úszni, beugrottam, ott volt egy nagy 50 méteres versenymedence, és elkezdtem úszni, szegény
0: se anyu. Bot, se
1: semmi. Na hát nem volt ez úszás, körülbelül olyan, mint a kutyák. De végig úsztam. 12 éves koromban én a német iskolába jártam, és akkoriban, ma is állítom, hogy Magyarországon a legjobb rendszer az a kisok volt, az a középiskolások, országos, nem tudom,
0: közben. Igen.
1: Minden világklassz is onnan került ki, ott komolyan vették. Ilyen verseny volt, én ugye a német iskola színeiben, nem jöhettek be férfiak a lányok versenyébe, a Sárosi, aki egy firkás volt, elkérte az úszómesternek a ruháját, és hát nekem olyan hosszú vastag coffeim voltak, hogy rá tudtam ülni, és így feltettem a fejem tetejére, ráhúztam a sapkát abba a hiszembe, hogy ez milyen szuper lesz. Elindultam, és körülbelül a táv felénél lecsúszott a sapka, elborított ez a hajtömeg az arcomat, észre se vettem, mint az őrült, látatlanba bele a vakvilágba, és körülbelül egy olyan félmedencével megvertem a többit. Hát én tudtam úszni, mert én egész nyáron a víz alatt úsztam. Akkor a Sárosi azt mondta, hogy ez nem csak tud úszni, ez őrült. Hát ilyet én még nem láttam. És akkor leszólított, teljesen meg voltam dermedve, mert akkor még azt mondták, hogy idegen férfivel nem szabad szóba állni, ezek cukros bácsi. Kérdezte, hogy hova járok, és akkor mondtam, hogy a német iskolába, oda járt a Vámos Adél, beprotezsálták a Vámos szülők, a szüleimnél a Sárosit, az följött hozzám, ez volt 1939-ben.
0: És attól kezdve ment minden, mint a karikacsapás.
1: Egész 41-ig, amikor kitalálták, hogy csak fajtiszta versenyző versenyezhet, és két lábbal akkorát rúgtak a fenekembe, hogy azt sem tudtam, hol állok, de hát akkor olyan tudomásul kellett venni, és akkor azt mondta Sárosi, hogy nem baj, lányok, mi átmegyünk a Lukácsba, hát én egy tragédiának éreztem, megmondom magának. Én úgy éreztem, hogy itt a világ vége, mert ugye a Sárosi, amikor följött hozzánk, akkor megígérte, hogy olimpiát fogok nyerni. Én meg annyira a
0: határ... Végül is betartott
1: be. A szavát. Igen, nem? Kicsit nehezen, de...
0: Éva, 48 London, az olimpia.
1: Átállás éve volt.
0: Tudom, fordulat éve.
1: Vagy fordulat éve. Május 1-én el kellett menni ünnepére Egerbe, május 1-én, és egy ilyen nyitott teherauton végig kellett énekelni Budapesttől Egerig, rohadt hideg, szeles idő volt, és kaptam egy mellhártyagyulladást, úgyhogy hát nekem mindig valami közbe jött, szóval nem ment ez olyan simán.
0: Kihagyás.
1: Akkor úgy, ahogy magamhoz tértem, úgyhogy Londonban 4. voltam, de gondoltam, hogy na, ezzel elegem is volt ebből, és abba akartam hagyni.
0: Hát az 52-ben már nem kellett végén.
1: Igen, és akkor 56-ban megint állt a zászló. Akkor
0: azért 52-t ne ugorjuk el.
1: 52-ben ott akkoriban 5 női szám volt. 5. összesen az olimpián. Abból mi magyarok nyertünk 4. Most 20 női szám van, És ha én most úsztam volna úgy, mint akkor úsztam, akkor egy olimpián nyerhettem volna 4-5. És odaverem a fenekem, hogy nyertem 1-et. Úszni minden nap úszom.
0: Ez a legfontosabb, nem?
1: Hát ez az. Hát ezért vagyok én szerencsés.
2: Pillangozik a mezőnyben, ő írja először 50 méternél az úszod a falát, kitűnően fordul onnan, másodiknak az ötös pályán úszó Novák Éva, harmadiknak pedig a hármas pályán úszó Killerman Klára. Széke Éva előnye most már mindegy fél test volt. Mellette azonban a régi mellúszos stílusban úszó Novák Éva jön fel, körülbelül egy vonalban vannak most 75 méternél. Széke Éva növeli csapásainak számát, gyorsítsa is, kicsit hosszítja is azokat, Novák Éva pedig, csak úgy, mint Széke Éva, nagy erővel, hallatlan nagy erővel küzd. Killerman Klára mintegy egy testhosszal van most a két magyar versenyző mögött, harmadikként úszik, valamivel mintegy fél méterrel mögötte van, itt kint az egyes és a kettes pályán a Dan Hansen és a szovjet versenyző Maria Gavris. Még 5 méter választja a Széke Évát és Novák Évát attól, hogy 100 méter után újból elrugaszkodjanak az úszoda falától. Pontosan egyszerre értek oda a faltól. Novák Éva elrugaszkodása sikerült valamivel jobban. Mintegy 20-30 cm-rel vezet, amikor pont itt előttünk egy vonalban haladnak el, és 25 méter felé közelednek. A 125. méterről van természetesen szó, amikor Novák Éva, mint mondottam, vagy 20-30 cm-rel vezet Széke Éva előtt. A harmadik helyen fekszik Killerman Klára. Killerman most feljön. És a túlsó oldalon a hatos pályán úszó Gordon, angol versenyző, is szépen igyekszik, jól jön föl, és körülbelül egy vonalban van már Killerman Klárával. Killerman azonban nem hagyja magát. Ő is növeli csapásainak számát, sokkal hosszabban tartja ki a húzás után magát, és aztán körülbelül egy vonalban ér oda az úszoda falához. Közben Széke Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy kirisbe kezdenek. Széke Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosznyi már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyi a növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Széke Éva az utolsó falához, és ezzel megnyerte a bajnokságot. Novák Éva ebben a pillanatban ér oda, a harmadik helyen pedig óriási a küzdelem, három versenyző. A hatos pályán úszó Gordon, valamint az egyes és kettes pályán úszó Hansen és a szovjet Maria Gavris, valamint a magyar Killerman Klára között. Nehéz innen föntről megállapítani, kedves hallgatóink, hogy vajon melyik versenyző lett a harmadik. Mi úgy láttuk, hogy a hatos pályán úszó angol Gordon futott be, illetve úszott be a harmadik helyre.
1: Bemegyek a vízbe, és abban a pillanatban megszűnik a világ, ehhez hozzá tartozik, hogy olyan fajsúlyom van, hogyha nem ráfekszem a vízre, hanem függőlegesen állok. Veszek egy nagy levegőt, és így leteszem magam mellé a kezem, akkor mind a kejfejancsi csak idáig süllyedek el. Tehát én és a víz szerelembe vagyunk, engem visz a víz, nekem nem kell azon strapálnom magam, hogy én úszom. Hát most ugye lassan úszom, nem pillangozhatom, nem csinálhatok bukófordulót, nem ugorhatok.
0: Csak lebeg.
1: Fejes. Lebegek, meg úszom. Milyen jó, hogy naponta bemehetek úszni, és ettől boldog vagyok.
0: Azért elég szépen átörökítette ezt a vízszerelmet, hiszen aki magával valami módon kapcsolatban volt, akár vérségi, akár nem vérségi kapcsolatban, az mind egytől egyik a vízszerelmese. Szóval azért elég szép kisugárzása volt.
1: Gondolom ez úgy van, hogy az ember egy bizonyos közegben mozog, és hogy mondjuk azt talán tőlem vették át, hogy én egy mániákus voltam. Az egyik viszi magával a másikat. Én azt gondolom, hogy a színészek gyerekei azok abba a körbe mozognak, a orvosok gyerekei abba a körbe. Tehát egy adott kör az embernek, ha naponta még tanult is, dolgozott is, sportolt is, arra már nem volt ideje, hogy máshonnan találjon szerelmeket. Kéznél volt, meg adott volt. Ugye egy normális nő, akkor elmegy egy randevúra, akkor kifesti magát, megcsinálja a haját, meg mit tudom én mi, aztán elveszik feleségül, és reggel ott fekszik egy kifestetlen, rossz, kialvatlan. Hát ez velünk nem fordulatott elő, mert mi vagy ázottak voltunk, vagy izzadtak voltunk, vagy kócosak voltunk, vagy koszosak voltunk. Mi már nem okozhattunk csalódást.
0: Megütötte a fülemet, hogy Misát azért szerettem, pedig hát azt mondják, hogy Misa az azért ment el, mert az
1: anyja... Hát ez, amit elterjesztett ő rólam, hogy én üldöztem el, notabene, amikor ő elment, akkor én két szemű kötéssel feküdtem a kórházba, hát nagyon nem üldözhettem. Ő elment, én nagyon szerettem, én soha nem fogok rá rosszat mondani, mert az unokám édesapja, és életem, öregkorom legnagyobb ajándéka az ő gyereke. Esküszöm magának, hogy csak jót tettem neki az életbe.
0: Móci, ugyanilyen hatalmas rajongással van a nagymami iránt, mint a nagymami Móci iránt?
1: Szeret engem az egész biztos. Ő egy mai gyerek, egy fiú, de úgy érzem, hogy nagyon bensőséges a kapcsolatunk. De inkább ilyen haveri kapcsolatunk van. Tehát
0: hogy Évának szólít. Ugye?
1: Évának szólít, igen, és mindig azt nevetem, hogy engem Évának szólít, a Dezsőt meg nagypapának. Nem tudom, én azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van. Tehát én számíthatok rá, ő számíthat rám.
0: Főz neki? Mos rá?
1: Persze, főz. Nem mosok. Ő az édesanyjával lakott, de hozzá

0: gyerekünk, mert azt írják, hogy a Kovács Péter, akkor ki figyel oda. De a gyarmati unokája, arra mindenki odafigyel. Nyert 2 magyar bajnokságot, junior világbajnokságot, 2-et. Ezt, azt. Ő egy nagyon jó, szerintem kemény játékos, és most, ahogy úgy elnéztem ezen az EB-n, meg a VB-n, ami most, hát ezek se puhább gyerekek, mint a Móci. Mondjuk ő annyiban csinált hibát, hogy egyszer elvesztette a fejét, és nem alattomosan víz alatt, hanem víz fölött megütötte a Dalatamást, amiből aztán egy akkora cirkusz lett. Most már úgy verik egymást orrba nyíltan, hogy a szemük nem rebben. És akkor ezt elkezdték fölfújni, ami a Here letépést illetett, a közelében nem volt szegény Ibolyának, aki különben egy aranyos fiú. Meg volt a videó. Hát nem is akkor fogta, amikor történt. És nem is derült ki, de hát azért olyan nagyon nem tépődhetett le, ha 2 hét múlva már vízilabdázott az Ibolya, aki tényleg egy szelíd, rendes fiú. És még úgy is hívják, hogy Ibolya.
1: A legutolsó fázis, mert látom, hogy jól van, és ennek nagyon-nagyon örülök. A terve.
0: Most voltam 74 éves, ami rosszul érint, tényleg rosszul, hogy nagyon sok barátunk, kortársunk, sporttársunk meghalt, vagy nagyon beteg. Na most ezt nekem nézni, ez nagyon rossz. De nem tudok velük nem érezni. Tehát olyanokkal, mint a Puskás öcsi, vagy a Paplaci, akikkel minden rosszba, meg minden jóba. Ez nekem fáj. Tehát ha valamitől szomorú vagyok, ettől vagyok szomorú, ezért én azt kívánom magamnak, hogy úgy halljak meg, ne legyek kiszolgáltatott, és ne sajnáljanak. Szóval mást nem. Nem tudom, mennyi van hátra, minden esetre a családom az hosszú életű volt, de ez nem jelent semmit. Lemegyek reggel uszodába, lemegyek a Kolosi téri piacra, amit imádok, ahol engem nagyon szeretnek, ott beszedem a politikai híreket, mindent informálódom, nem kell nekem újságot olvasni. Azt is tudom, hogy hány százalék a Fidesz, meg hány százalék a másik, mert az egyik ennek drukkol, a másik annak. Irogatok, ami eszembe jut, nagyon jól elszórakozom, nagyon sokat olvasok, és hát van egy pár barátom, akikkel rendszeresen ugye tartom a kapcsolatot, a Moldováék, a Gyuri meg a felesége, de elsősorban a felesége. A Gyenge Valiha itthon van, a Killerman Kláriha itthon van. Megvan egy néhány emberrel a kapcsolatom. Nézem a német televíziót, hogy ne felejtsek el németül, meg a CNN-et. Néha nézem a magyar televíziót, ha olyan van, ami érdekel.
1: De úgy már ilyen nagy közös megmozdulásokra nem nagyon jár.
0: Nem megyek sehova, mert irritálnak. Olyan emberek, akikről tudom, hogy ellenségek voltak, meg nem szeret, meg keresztbe raktak, azok nekem ne hercigeskedjenek. Szóval megmondom magának, hogy tulajdonképpen mi az alapja. Az az alapja, hogy egész sportpályafutásunk alatt, mint edző is, folyton vigyázba kellett állni, és nem lehetett semmit sem mondani, se csinálni, mindig tekintettel kellett lenni valamire. Hát én már nem akarok tekintet. Most megengedem magamnak azt, hogy nem megyek el.
1: Maga alapvetően gyógyszerész, meg vegyész, meg amellett író ember is, méghozzá nagyon érdekes, jó stílusban ír. Nem érez sehol sem hiányérzetet?
0: Hogy valami?
1: Hát, hogy valamit esetleg nem valósított meg. Hát, hogy nincs 2 élete.
0: Nem érzem, mert úgy gondolom, hogy megtettem, amit tehettem. Ugye felneveltem az Andreát, úgy, ahogy, de felneveltem. Nem voltam rossz feleség, a szüleimmel naponta mindent megtettem.
1: Szóval, Mócinak finom ételeket.
0: Mócinak is. Mócinak. Minden magyaros dolog. Tehát paprikás.
1: Tehát fűszeresen.
0: Fűszeresen, igen. Most kiderült, amit nem tudtam, hogy szereti az erős paprikát. Egész traumaért, mert sose tettem neki bele, mert nem tudtam. De ez úgy látszik, valahol most szedte föl. Nem, hát a Móci az az életem végének a nagy ajándéka, mint hogy az életem közepének az Andrea volt a legnagyobb ajándéka. Meg az is, ma is az, csak nekem a Móci még mindig megmaradt. De ezt elmondom magának, mert az Andrea ezen annyit nevet. Lehetett a Móci egy olyan talán 3 éves, és ugye, mikor az anyja ügyeletes volt, akkor nálam aludt. És egyszer bevittem a fürdőszobába fürdőt, és valahogy elraktam, hogy ilyen pit

0: Cikke volt, ilyen vékony. Elraktam a fürdőlepedőt, és elkezdtem keresni, hogy ezt meg kell mutatnom, és oda néztem, és azt láttam, hogy ez így remek. Valami olyan meghatóan kiszolgáltatottan szánalmas volt, hogy én nem adtam rá. És mondom az anyjának, hogy te, én azóta, ha rosszat csinál, akkor csak ezt a képet idézem föl, és rögtön elmegy a mérgem. Ez a nagy darab, erős fiú.
1: Az a reszkető, vacogó kisrác.
0: Kisrác.
2: Székely Éva olimpiai bajnoknőnkkel, Molnár Dániel beszélgetett, sajnos már egyikünk sincs közöttünk, de olyan jó, hogy a hangszalag megőrizte a hangjukat. A folytatásban még foglalkozunk úszással, hiszen még 13 perc van hátra a mai visszajátszásból, egy régi olimpiai bajnoki sikert fogunk feleleveníteni, de előtte egy friss sikerről fogunk beszélgetni Regős László Pállal, aki Birminghamből az atlétikai Európa bajnokságról tegnap közvetítette Halász Bencének a fantasztikus teljesítményét, és aki természetesen most is ott van a helyszínen, és elmondja nekünk, hogy a mai nap során milyen sikerekre számíthatunk. Szervusz, Laca.
3: Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat. Remélem, hogy számíthatunk sikerekre, vagy inkább úgy mondom, hogy remélem, hogy lesznek sikerek. Főleg az esti programban bizakodhatunk, amikor majd 400 méteres síkfutásban Molnár Attila és Enyingi Patrik is ott lesz a fináléban. Közülük talán inkább Molnár az, akiben éremesély van, akár egyébként aranyesély is, de ezt nagyon-nagyon halkan mondom, mert azért elég komoly a mezőny a 400-as síkfutás döntőjében. Már délelőtt elkezdődött a program, egyelőre két magyar versenyzőre várunk, hogy bemutatkozzon. Női diszkoszvetésben, a selejtezőben Kerekes Dóra, aki egyébként hamarosan dobókörbe áll, most éppen svéd versenyző van ott a ketrecben, de utána Kerekes Dóra következik, és elkezdődött a férfi 10 próbázók versenye az első számmal, az első próbával, ami pedig a 100 méteres síkfutás. Két futam már megtörtént, két futam már lement, a harmadik futamban pedig ott lesz Gálpár Zsombor is a magyarok képviseletében. Az a Gálpár Zsombor, akinek idén már volt 8000 pont fölötti eredménye júniusban, most épp tehát először ezt az álomhatárt, és nagyon bízunk benne, hogy ez a 8000 pontos, júniusi 8000 pontos eredmény, ez önbizalmat adhat neki majd arra, hogy esetleg itt az EB-n is egy szép teljesítmény nyújtson, és ott legyen a mezőny első felében mondjuk. Kerekes Dóra közben belép a dobókörbe, akkor ezt még megvárjuk, hogy milyen az első próbálkozása, és talán akkor pont odaérünk Gálpár Zsombor futására is, akit éppen most mutatnak be, miközben Kerekes Dóra elveti a diszkoszt, az az 55 méteres vonal alatt esik le, nem egy túl erős kezdés a magyar versenyzőtől, aki hát nem készült túl jól az Európa-bajnokságra, a magyar bajnokságon is csak harmadik lett. Nincsen élete formájában sajnos Kerekes Dóra, 50,5 méter, úgyhogy hát ez nem lesz elég a továbbjutáshoz, de hát van még két kísérlete a selejtezőben Kerekes Dórának, bízunk abban, hogy javítani tud. Egyébként már ketten megdobták a döntőszintet, ami 62 méter, abban nincs meglepetés, hogy a holland Jorint van Klinken, aki súlylökésben is ezüstérmes lett, ő megdobta elsőre ezt a szintet, és talán a német Kraft kísérletesen volt meglepő, 63-46-tal, ővé eddig a legnagyobb dobás. Megtörtént közben a bemutatása 100 méteren, a 10 próbázók 100 méterén, itt Leo Neugebauer kapta a legnagyobb újongást a lelátóról, sok német itt van Birminghamben, de hát természetesen egy Európa-bajnokságon minden nemzet képviselteti magát a lelátón is, akiknek a versenyzőik itt vannak. Gálpár Zsombor az ötösön fut, 10-62 a legjobbja 100 méteren, ezt pont júniusban futotta azon a versenyen, ahol végül 8000 pont fölötti eredményt ért el eddig. Az első két futamban a legjobb idő 10-88, a cseh Wilhelm Straszky, illetve az észt Johannes Ern futott 10-88-at, így előre ők vezetik az összetettet is, de hát egy szám után ez még azért olyan nagyon sokat nem jelent. És ebben a pillanatban el is rajtol a harmadik, az utolsó futam 100 méteren, Gálpár Zsombor sajnos egy picit beragad, mellette elég jól kapja el a rajtot a svájci versenyző, a balján pedig ott a cseh Járvinen is, Gálpár Zsombor talán 6.-7. hely környékén ért be, ez most nem volt annyira jó futás, mint amilyen volt még júniusban azon a budapesti versenyem, de hát megvárhatjuk, hogy mi a pontos eredménye, akár 11 másodpercen kívüli próbál, vagy futás is lehetett, úgyhogy sajnos Gál Pázsombor bemutatkozása sem sikerült olyan nagyon jól, de egyébként van még 9 próba, úgyhogy van még lehetőség javítani, és reméljük, hogy javít is. Ami pedig a délelőtti programot illeti még, Kerekes Dóra és Gál Pázsombor mellett majd Takács Boglárkának szurkolhatunk, aki női 200 méteren az előfutamokban fog pályára lépni, rekordtára lépni. Ez magyar idő szerint 12 óra 40 perckor történik. A tervek szerint a Nemzeti Sport Krónikában erről is élőben számolok be, illetve Gál Pázsombor még a távolugrásban és a súlylökésben fog szerepelni a 10 próbázók versenyében. Ennyit egyelőre a ma délelőttről, stúdió.
2: Köszönöm szépen Regős László Pálnak, aki egész napot lesz Birminghamben, és folyamatosan tájékoztatja önöket minden műsorunkban, de a visszajátszásban már nem, hiszen a visszajátszásból már csak 8 perc maradt hátra, akkor fog kezdődni a bajnokok, viszont én ígértem önöknek egy régi aranyérmes úszó közvetítést, és ugyebár az ígéret szép szó, ha megtartják, az úgy jó. Hát a visszajátszás előtt Gyurta Gegével beszélgettünk, hogy mi volt élete legnagyobb sportélménye, hát természetes, hogy a testvérének az olimpiai győzelme, és ha már ez szóba került néhány órával ezelőtt, akkor természetesen mi megkerestük ezt a felvételt. Következzen Gyurta Dániel győztes úszása Londonból.
4: Az egyes pályán Ryo Tateishi, japán fiú, ő a világrangista második helyezettje, 2:08.17 másodperccel, tehát állítólag a 100 a főszáma, ez majd most kiderül. A kettes pályán Kosuke Kitajima, a legidősebb, Athén és Sydney bajnoka, a világrangista vezetője, az ő edzője is Dave Szaló, és 2003-tól kétszer is nyert világbajnokságot, már 2001-ben ezüstérmes volt, tavaly kikapott Gyurtától. A közönség üdvrivalgása érthető, hiszen a két angol jött be, Andrew Willis, a tavalyi világbajnokság 8. helyezettje, a világranglista 5. helyezettje, és Michael Jamison. Ő világbajnok 5., világranglista 3. És most Gyurta Dániel. Nézem az arcát. Ő kellően felkészült versenyző, és kellően visel minden rá nehezedő felelősséget, hogy vajon mennyire magabiztosan jön ki, vagy van-e benne feszültség. Én minden esetre úgy érzem, hogy én jobban izgulok most a verseny előtt, mint Gyurta Dániel. Ebben az olimpiázban még veretlen, ahogy említettem. Itt a 103 csúccsal 4. helyet ért el. Az 5-ös pályán Scott, illetve a 6-oson, az 5-ösön Dani van, a 6-oson Scott Welts, az Egyesült Államokból világrangista 7. Az amerikaiakra mindig figyelni kell, gondoljunk csak Hansel vagy Sabdóra. Ő nyerte az amerikai válogatót, a 7-esen Clark Burkle, világrangista 8., a két amerikai, tehát Welts és Burkle tulajdonképpen Santót, Gyurta nagy ellenfelét szorította ki, és a 8-ason Brenton Rickard, 100-on világrekorder, római világbajnok, 205. Pekingben ezen a távon ezüstérmes, mint ahogy a 2007-es világbajnokságon is. És akkor következik 2 perc, 7 másodperc, 2 perc, 8 másodperc izgalom. A 200 méteres férfi mellúszás döntője. Tateishi Kitajima, Willis, Jamison, Gyurta, Welts, Burke és Rickard. Gyurta Nanira figyelünk. Előrehajol. Egyelőre ezzel az előrehajolással Welts még kivár. A vezényszó elhangzott, a síp is. A közönség a két angolt biztatja. A delfinezés, a víz alatti úszás megtörtént. Gyurta kiemelkedik a vízből. 50 méternél nem ő, hanem Kitajima vezet. Ez persze lehet, hogy várható is volt. A rajtban a reakció ideje a két japánnak volt a legjobb. Gyurta Danié 11 századdal gyengébb, közelítenek az 50 méterhez, nem esek kétségbe, hanem Gyurta fog elsőnek fordulni. Elsőnek Kitajima fordul, de Gyurta Dani másodiknak, ami szokásával szemben ugye ellentétes. De arra is figyel, nyilván messze úsznak aránylag egymástól, hiszen a kettesen Kitajima és az ötösen Gyurta messze úsznak aránylag egymástól, tehát arra is figyel Dani, hogy Kitajimától esetleg ne szakadjon le. Véleményem szerint most már átvette Dani a vezetést Kitajimával, és a 8-ason Rickarddal, az ausztrállal van óriási csatában, és bizony Gyurta Dani igencsak úgy úszik Kitajimával együtt, hogy veszélyben a világcsúcs. Kitajima fordul változatlanul elsőnek, Gyurka Dani másodiknak. 100-100 métert tettek meg tehát, Ricard már lankad, Gyurka indít egy előző hajrát, egy korai hajrát, nem hinném, de lehet, hogy meglepi Kitajimát azzal, hogy most is kellően teszi, húzza a tempókat. Jól merül el a vízben, a kiemelkedése is tökéletesnek látszik. Kitajima egyelőre azonban valahogy gyorsabban himbálja előre magát, Gyurka Dani pedig világcsúcson belül. Most már ő fordul elsőnek, a világcsúcs részidőn belül Gyurka az első. Az angolokat biztatják fergeteges erővel, úgyhogy most már lehet, hogy nem Kitajimára kell figyelni, hanem Jamisonra és Willisre. De Gyurka Dani egyelőre beleerősít, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem fogják befogni. Sőt, Danikám, ha te elismert hajrád, az nagyon fontos, bár a négyesen Jamison félelmetesen jön. Gyurka Dani, nézzél jobbra, látnod kell, hogy jön Jamison. De Jamison, 5 méter, Gyurka Dani egyelőre világcsúcson belül, egyelőre 3-2 csapással előbb, és első Gyurka Dániel. Beérett a sok munka. Beérett a sok munka, a két világbajnoki cím és a két Európa-bajnoki cím meghozta most is a gyümölcsét. És Gyurka mindenen változtatott tulajdonképpen a taktikát követően. Kitajimára figyelt talán, vagy nem figyelt, a saját tempóját úszta. Ezúttal nem csak az utolsó 50-re épített, hanem már az első 100-on is arra törekedett, hogy terrorizálja az ellenfeleket. Másodiknak fordult 50-en, másodiknak 100-on, hogy aztán már 150-nél ő vezessen, és végül ő nyerje meg a versenyt. Második a brit Jamison, harmadik a japán Tateishi, és negyedik a nagy ellenfél, a japán Kitajima. Első Gyurka, 2 perc, 7,28 század másodperces világcsúccsal. Ez igazán szép munka volt. Dani, gratulálunk!
2: Ez volt Gyurka győzelme 2012-ből a londoni olimpiáról. Hát az egészen biztos, hogy a mai nap során olimpiai győzelmet nem tudunk önöknek prezentálni, viszont az úszó Európa-bajnokságon 6 magyar versenyzőnek is szurkolhattunk a délután során. 18.40-től 200 méter hát döntőjében Kós Hubert, 18.52-től a 100 gyors döntőjében Milák Kristóf és Németh Nándor, 19.54-től a női 400 méter vegyes döntőjében Jakl Vivien, majd 20 óra 3 perctől a férfi 800 méter gyors döntőjében Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf. Természetesen ezekről a versenyszámokról beszámolunk itt a Nemzeti Sportrádióban, de már nem a visszajátszásban, hiszen a visszajátszásnak már lejárt az ideje. Az adás végén a két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a Birminghamből közvetítő Regős László Pál, a Párizsból közvetítő Katona László, továbbá a két hangmérnök Antal Rihárd és Jámbor Tamás nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
5: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Megérkeztem hozzád ide a tanyára, de tulajdonképpen mehettünk volna egy futballpályára is. Melyik van most előtérben az életedben, a futball még, vagy inkább a lovasport?
9: Az az igazság, hogy mind a kettő párhuzamosan működik együtt. Nem szakadtam el a focitól sem, abból a szempontból, hogy már nem aktívan játszom ezt a játékot, hanem igazából edzősködéssel foglalkozom, egyéni képzéseket tartok különböző helyeken, mellette meg ugye összetudom egyeztetni a fogadhajtó sporttal ezt a dolgot.
8: És hogy jött ez a kettő egymás mellé? Ez már mindig megvolt gyerekkoroktól kezdve?
9: Hát én lovas családban nőttem fel, gyerekkorunk óta voltak lovaink, aztán ugye ez úgy alakult ez a dolog, hogy a nagyszüleim ugye meghaltak, ugye kimentek a lovak, és amikor az első profi szerződésemet megkaptam még az NBA-be, akkor úgy döntöttem, hogy én szeretném ezt továbbvinni, ugye nekem ez az egyik olyan hobbim, amit be fel tudok töltödni, és feltalálom magam. Tehát most már 18 éves korom óta van saját lovam, úgyhogy ez végigkíséri az életemet szerintem most már.
8: Menjünk vissza oda az életed elejére, amikor elkezdtél futballozni, az itt volt seregélyesen?
9: Így van, tehát én is ugyanúgy, mint falusi családban felnövő srác, itt az utcák terek bajnokságában, illetve az idősebbek ellen megtanultam azokat a dolgokat, amik szükségesek a focinak az alapjaihoz. Nekem mindenem volt a labda, reggeltől estig, hogyha volt időm rá, és nem a suli foglalt le akkor, vagy az óvoda, akkor én biztos, hogy a labda az állandóan nálam volt.
8: Ugye Seregélyes nem messze van Székesfehérvártól, ott figyeltek fel rád, vagy te jelentkeztél be?
9: Ugye Seregélyesnek igazolt labdarúgója voltam Serdülőben, és pont egy bajnokságban voltunk a Videótonnal. Játszottunk velük egy bajnoki mérkőzést, és akkor szóltam szüleimnek, hogy hát keressék meg ott az egyik illetékest, aki ezzel esetleg tudna foglalkozni, mert én szeretnék feljebb lépni, és ugye a Videótonba focizni. Nekem gyerekkoromban is minden vágyam az volt, hogy Videóton futballista legyek. Ugye én, nekem volt szerencsém végigkövetni a 85-86-os UEFA csapatot, tehát én azokon nőttem fel, tehát én, nekem minden vágyam, és az volt, hogy egyszer azon a pályán pályára léphessek, ők voltak a példaképeim.
8: De hát azért sokan voltak, akik szerettek volna eljutni odáig, de nem sok embernek sikerült.
9: Hát nagyon sok lemondásról jár, az biztos, nagyon sok munkával jár, tehát az én életemben, főleg a gyerekkori életemben azért a nyári szünidők azok is ugyanúgy edzésekkel teltek, illetve azokkal a foglalkozásokkal, ami előre segítette az én pályafutásomat. Persze ehhez kellett egy alaptehetség is, illetve én úgy gondolom, hogy megvolt az a kellő szorgalmam, meg alázatom, hogy én mindent megtettem azért, hogy NB1-es labdarúgó legyek.
8: Akkor is Drazsé volt már a beceneved?
9: Így van, ezt még kiskoromban, gyerekkoromban az iskolában az osztálytársaim ragasztották rám. Azt hozzá kell tennem, hogy nagymamám a helyi takarékszövetkezetnél dolgozott, mint takarítónő, és reggel nekem iskolába, amikor mentem, akkor útba esett, mindig ő már ott várt engem egy-egy zacskó cukorral, vagy egy kis édességgel, és legtöbbször ez a Drazsé nevezetű cukor volt, ami most már alig lehet kapni szinte, és ugye ez az egyik kedvencem lett. Üttem, ugye látták a gyerekek, megkínáltam őket, és valahogy rám ragadt ez a Drazsé becenév.
8: Mondtad, ugye sok lemondással járt a foci, azért a tanulás az ment?
9: Általános iskolában nem voltam rossz tanuló, 4-es, 5-ös között mozogtak az átlagaim. Aztán utána, ahogy ugye középiskolában több középiskolát is elkezdtem, de aztán úgy alakult a foci pályafutásom, hogy nem tudtam igazából összeegyeztetni a kettőt, és mindig halasztottam, hogy majd ezt, majd azt, majd akkor, majd, hogyha majd egy estén elvégzek valamit. Aztán valahogy ezzel fölött így átsiklottam, mert a foci pályafutás úgy alakult, hogy az igazából az kitette az egész életemet.
8: Végig jártad a Szamárlétrát?
9: Végig. Ugye Fehérváron 12 éves koromba kerültem oda, ott végigjártam a Szamárlétrát. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég fiatalon tanulmányi szerződést kaptam 16 évesen, tehát láttak bennem potenciált, és ugye 18 évet még nem töltöttem be, akkor már profi szerződést ajánlottak, ugye akkor még kiskorúként nem írhattam alá, a szüleimnek kellett aláírni a szerződést.
8: Akkor lett az első ló?
9: Utána rögtön, igen.
8: Emlékszel még rá, hogy milyen ló volt, és hogy hívták?
9: Igen, emlékszem rá, egy deres félvér ló volt, amit Klárikának hívtak.
8: És mi történt vele?
9: Ezt azt tegyem hozzá, hogy utána volt rögtön rá egy-két hónapra a következő ló, ami még a mai napig megvan. Tehát most úgy képzeld el, hogy az idén májusban fogja tölteni a 27. életévét.
8: A lovaknál azért ez már elég időskornak számít.
9: Hát ez már nagyon nagy időnek számít. Már a nyugdíjas éveit éli, úgyhogy ő most már félre van rakva, csak karámozzuk meg, még tényleg igazi családtag.
8: És a foci mellett volt idő arra, hogy foglalkozz vele, vagy ki gondozta?
9: A család, tehát még apám élt, illetve az öcsém, ők foglalkoztak, igazából őket ettek, itattak, trágyáztak, csinálták azokat a dolgokat, amiket megkívántak a lovak, illetve ugye ha szabad időm engedte, a hétvégén egy-egy nap volt szabadunk, akkor biztos, hogy én is nem aktív, illetve azt mondom neked, hogy aktív pihenésre töltöttem, ami azt jelenti, hogy a lovakkal foglalkoztam én is.
8: Tehát ezeket gondolom jártatni kell, meg ahogy mondtad, mindenféle munkálatok vannak vele.
9: Így van, hát tanítani kell, azt hozzá kell tenni, hogy ugye mi előszeretettel foglalkozunk azzal, hogy bekocsizás, betanítás, tehát azért az más munkát igényel, az sokkal nagyobb energiát kell belefektetni, és az hosszadalmasabb. De mi erre vagyunk ráva, most már évek folyamán meg lettek azok a tapasztalatok, hogy tudjuk ezt minél hamarabb elérni, illetve nagyon sok olyan fogat, lovat tanítottunk már be, amelyikeket értékesítettük, eladtuk, és több megyében is már versenyeznek velük.
8: Na de vissza akkor a focihoz, ugye megvolt az első ló. Mikor volt az első NB1-es meccsed?
9: Az első NB1-es meccsem az 94. szeptemberében, talán a budapesti Honvéd ellen, ha jól emlékszem. Kikaptunk 3-1-re, ha jól emlékszem, és még Bánfi a Honvédban ilyen nevek játszottak. Én, mint fiatalként, azt sose felejtem, akkor még volt ez a hétvégi gól összefoglalók, és volt ez a rovat benne, hogy a bírónak nincs videója. És rögtön az első mérkőzésemben volt egy olyan szituáció, ami 11-es lett, végül is abból rúgtuk a szépítő gólunkat. Ellenem szabálytalankodott a Bánfi Jani, de a videózásból kiderült végül is utólag, hogy nem volt 11-es, nem ért hozzám, hát eljátszottam, befújták, ebből szépítettünk.
8: Te voltál a csapat agya, úgymond?
9: Hát azt kell, hogy mondjam, végig az utánpótlásban is, amelyik csapatokban játszottam, tehát nagyon sokat építettek rám. Tehát én kimondott irányító középpályásként voltam elkönyvelve, ugye a játékomból adódóan is. Szerintem mondhatom azt bátran és mindenféle szerénység nélkül, hogy igenis a csapatnak az esze voltam.
8: Mikorra váltál biztos csapattaggá?
9: Hát elég komoly, mert én úgy emlékszem, hogy az első évemben rögtön 18 NB1-es mérkőzésem volt, tehát én azt gondolom, hogy 18 évesen az nem olyan rossz, és nem csak ilyen 5 percek, hanem azért nagyon sokat voltam kezdő, és gyereként is pályára léptem. Aztán 19-20 évesen viszont már standard játékosként játszottam. Ugye 94-től 98-ig voltam a Videóton első csapatának a játékosa, és ez a 4 év alatt 3-szor játszottunk osztályozott. Tehát fiatalon megéltem és megtapasztaltam azokat a szenvedéseket, azokat a negatív dolgokat is, amiből pozitívan lehet kijönni, mert engem nagyon sok mindenre megtanított ez a 3 osztályozó.
8: És miért ilyen rövid időszak volt, hogy csak 4 év?
9: 4 év után hát nem olyan körülmények voltak itt Fehérváron akkor sajnos, és akkor volt a másik fehérvári csapat, ugye, akit nagyon nem szerettek itt a fehérvári szurkolók, a Gázszer, és akkor odaigazoltam, de azt hozzá kell tenni, hogy előtte minden évben megkeresett a Ferencváros az Újpestet, mindig volt, minden egyes átigazási időszaknál volt megkeresésem, de én, mint vidéki srác, én valahogy nekem nem volt szimpatikus ez a pesti közeg, akkor még ugye teljesen más volt egy Újpest, egy Ferencváros, mint a mai világban, tehát ott azért meg volt a Fradi szív, tehát ott is azért próbáltak Fradi kötődésű, az Újpesten Újpest kötődésű játékosokat, de azért egy-két olyan tehetséggel vagy jobb játékossal próbáltak erősíteni a kereteket. Én nem szerettem volna felvenni még, és ezért vállaltam el a Gázszernek a megkeresését.
8: Ugye tettél már egy célzást, hogy a Fehérváron nem nagyon szerették a Gázszer csapatát. Hát kalandos volt az is, mert ugye a Gázszer annak idején megye egyből indult még Gárdonyból, aztán utána végül is játszott Akaszton, tehát elég hányatott sorsú volt a csapat.
9: Hát otthontalan volt, mondhatjuk így is, az NB1-es szereplésében, de én azt kell, hogy mondjam, hogy megfordultam ugye Újpesten, Fehérváron, a Videótonnál, a Gászernél, tehát egy olyan közösség alakult ki ott, és annyira megvolt mindenkinek a saját kis reszortja és munkája, amit el kell végezni ahhoz, hogy az a csapat jól működjön, hogy a legjobb éveim voltak azok az a másfél-két év, amit ott el tudtunk tölteni, mert sajnálatos utóbb ugye megszűnt a Gászer, és 2000-ben ugye Újpestre igazoltam, akkor úgy döntöttem, hogy bevállalom ezt a pesti kalandot, és nem is bántam meg.
8: Mielőtt még elmennénk Újpestre, azért én úgy vettem észre, meg azt is mondták a szurkolók, hogy te valószínűleg ez a vidéki srác létedből ered, hogy úgy mindenkivel szóba álltál, mindenkivel beszélgettél, tehát nem egy ilyen tipikus futballista voltál.
9: Nem, én a mai napig, tehát én nagyon büszke vagyok arra, amit elértem, és nagyon sok olyan ismerős, illetve olyan emberrel találkozok, akit személyesen én nem is ismerek, de ők tudják a múltamat, és még most is azt mondják, hogy megmaradtam ugyanaz a szerény falusi srác, ami voltam. Én úgy gondolom, hogy nem azon múlik, tehát emberileg is tudni kell ezeket a dolgokat kezelni. És attól, hogy én most NB1-ben vagy a válogatottban játszottam, attól még nem lettem más srác. Én itthon a faluhelyre is hazajöttem, ugyanúgy megismertem azokat az embereket, akikkel együtt gyerekeskedtem.
8: Na és akkor jött ugye ez az újpesti kaland, ez egy teljesen más világ volt.
9: Az egy teljesen más világ, az a pályafutásomnak a legszebb évét Újpesten tudtam produkálni, tehát olyan szezonom egyszer se volt, se a Fehérvárban, se a Gászszerben, tehát 16 gól egy szezon alatt, számtalan gólpassz, tehát az is ilyen 18-20 körüli gólpassz egy szezonban. Én úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen magáért beszél.
8: Kinek osztottad ezeket a gólpasszokat?
9: Hát a Kovács Zoli, Herceg Miki, Korsós, volt a Granov, az Orescsuk, tehát nem volt egy Urbán Flórián, tehát mi nagyon sok gólt rúgtunk abban a szezonban az Urbán Flóriánnal, tehát ő belső védőként azt hiszem 15-5 gól rúgta mondjuk a büntetőket, de nagyon sok gólt tudtunk rúgni. Akkor ugye még a bajnokságban volt ez az alapszakasz, és akkor utána volt a felsőház, alsóház, Kisteleki volt a vezetőedzőnk, tehát ott is egy nagyon jó közösség jött össze, az alapszakaszt meg is nyertük, ugye pont előnnyel mentünk a rájátszásra, de aztán valami ott eltört, vagy valami csomó belejött a szerkezetbe, mert a rájátszásban már nem tudtuk megismételni azt a szép eredményeket, amit az alapszakasszal.
8: Ekkor jött a válogatottság?
9: Hát a válogatott meghívókat igen, Újpestből tudtam az első válogatottságomat. Hát négyszer szerepeltem igazából, Brazília, Wales, Japán és Makedónia ellen léptem pályára a válogatottba, de 15-20-szor is ültem talán a kispadon több edzőnél, és ugye Bicskei Bertalan, Gele Imre, Lothar Matthäusnál debütáltam, tehát azért volt benne részem. Egy picit kevés lemezt a négy számot, de azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben azért egy Illés Béla, egy Dárdai, egy Lisztes, egy Sándor Tamás, tehát volt konkurencia bőven, egy Bárány Zsoltit tudnék még mondani. Tehát ezen a poszton azért elég sokan voltunk, és azért nem volt olyan egyszerű oda kerülni.
8: A brazilok ellen játszani az mindig nagy dicsőség, kevés játékosnak adatik meg.
9: Még a régi Népstadionban játszottunk, és egy óriási élmény volt. Egyetlen egy fájó dolog lehet az egészben az, hogy akkor már a felső karét biztonsági okokból nem engedték megnyitni, és ennek ellenére csak 30 ezer néző volt a mérkőzésen, de hát az felejthetetlen volt számomra. Ugye Roberto Carlos, Ronaldinho, tehát egy ilyen nevek ellen játszani, azért én úgy gondolom, hogy az mindenkinek egy örökre szóló élmény.
8: Mondtad, hogy Újpesten volt a legjobb éved, de csak éved?
9: Igen, mert különböző okok miatt két éves szerződést kötöttünk, amikor leigazolt az Újpest, és hosszabbítani szerettek volna velem, de így utólag kiderülvel a Videóton akkor bejelentkezett értem, és olyan összeget ajánlott, hogy tehát az Újpest kapott a lehetőségen, és elfogadta a Vidinek az ajánlatát. Ebből adódóan ilyen másfél-két évre szűkült le az én újpesti szereplésem, pedig nagyon szerettem ott, és tényleg jól is ment a játék. Én úgy gondolom, hogy a szurkolók is elfogadtak. Tehát egy vidéki srácként azért nem mindenkit fogadnak el úgy, hogy esetleg egy mérkőzésen a nevét skandálják, vagy dalt írnak róla, de én ezt is el tudtam érni, úgyhogy ez egy óriási élmény volt.
8: De hát akkor vissza az anyaegyesületbe.
9: Így van, akkor kezdett Fehérváron kialakulni egy olyan társaságot, a Dobogó környékén voltak, illetve az anyagi háttér is úgy nézett ki, hogy rendeződik, és hát visszaigazoltam, elég jól is szerepeltünk, ugye a Várhidi Péter volt az edző akkor, de a Dobogót nem tudtuk elérni sajnos, nemzetközi kupába sem tudtunk odaérni, de az anyagi háttér az meg biztosítva volt, és ennek tudatában egy biztos klubként működött.
8: Ugye a Videoton elég sokáig nem tudott bajnoki címet nyerni, pedig hát mindig volt rá lehetőség, mert voltak jó csapatok. Mi volt ennek az oka, hogy nem értetek oda, a vidéki lét eleve?
9: Lehet, hogy ez is közrejátszott. Nagyon nagy volt a játékos mozgás mindig. Ha visszatérek még a 94-98-as időszakra, akkor szinte minden fél évben 5-8 játékos kicserélődött. Abban az időben még azért elég sok saját nevelésű játékos próbáltak az első kerethez oda tenni. Emlékszem rá, volt olyan év, amikor néztem egy csapatfotót, egy régi csapatfotót, hogy a csapatfotón a 20-valahány játékosból az 50-60%-a saját nevelésű játékos volt, tehát a Videóton nevelésből kerültek oda NB1-be, akik aztán utána későbbiekben nem itt fejezték be pályafutásukat, hanem több klubokba eligazoltak, több másik NB1-es klubba is játszottak. Én azt gondolom, hogy az, hogy bajnoki címet akkor, tehát ez szerintem ezek a rengeteg változás, a játékos cserék, meg egyebek, tehát meg egy vidéki csapatnak akkor nehezebb volt azért a bajnoki cím.
8: Neked a Vidiben is jól ment, úgy, mint Újpesten?
9: Voltak nagyon jó éveim, természetesen. Én azt gondolom, hogy ha most végignézzük a pályafutásomat, és arra gondolok, hogy a legendaként emlegetnek Fehérváron, a Videóton utolsó legendájának, akkor szerintem én letettem valamit itt Fehérváron, illetve még most is megismernek az utcán, ha bemegyek egy-egy rendezvényre, vagy meghívnak, tehát az én nevemet azt azért még tudják, és ismerik, és a játékomból is elég jól, hogy mondjam, tehát jó, elfogadják, és mindig mondják azt, hogy igen, még ez a középpályán azért ez.
8: Volt egy időszak viszont, amikor szakítottál nem csak a Videótonnal, hanem a futballal is.
9: Volt. Akkor megint elérte a Videótont ez a pénzügyi probléma, és akkor én úgy döntöttem, hogy de ez már húzódott ugye egy-két éve, és mindig csúsztak a fizetések, tehát nem kaptuk meg időben a prémiumról, nem is beszélve, és úgy döntöttem, hogy én, mint a csapat egyik húzóembere, hogy ezt nem vállalom tovább, mert így nem lehet teljes energiával és teljes tiszta fejjel odafigyelni a focira.
8: Ez mikor volt?
9: Ez 2005 környéke, valahogy így, és úgy döntöttem, hogy én befejezem a profi labdarúgást, mert akkor nagyon sok klub ilyen cipőbe járt, és más irányba próbáltam elindulni, tehát a civil életre próbáltam koncentrálni, de aztán úgy hozta az élet, hogy ez egy fél év vagy egy év után megfordult, és újra rendeződtek azok a dolgok, tehát hoztak olyan szabályokat, amik igazából a játékosokat képviselték, illetve egy kicsit a kegyeibe fogadták. De ne focit akkor sem hagytam abba, hanem hazaigazoltam Seregesre, megyek kettőbe, itt rúgtam a labdát, edzésben voltam igazából. Ez egy nagyon jó sztori volt, mert ugye 2006 januárjában igazoltam vissza a Videótonhoz, és ugye akkor még a Magyar Kupában álltunk, a Csertője Uriel volt a vezetőedző, és hát végül is fél évet fociztam itt Seregélyesen, igazából nem volt hosszú idő, és akkor nyertük meg ugye a Videótonnak az első Magyar Kupáját, és hát abban óriási szerepem volt, én úgy gondolom, mert ugye a Debrecen ellen az elődöntőben oda-visszavágos mérkőzésen ott 1-0-ra nyertünk az én gólommal, itthon 2-2 lett, mind a két mérkőzésen a mérkőzés legjobbjának választottak, és utána pedig jött a döntő a Vasas ellen, ahol gólpasszom is volt hosszabbítás után 11-esekkel végül is kiharcoltuk azt, hogy meg tudtuk nyerni a kupát, hát ez egy óriási élmény volt, ami Fehérváron bennünket fogadott, illetve ott a központi téren az országalmánál, az egy örökre szóló élmény.
8: Na de hát azért az olyan elképzelhetetlen, hogy fél évre eljössz egy megye, kettes volt talán akkor a Seregélyes, és itt játszol, és visszamész, és ugyanilyen jó teljesítményt tudsz nyújtani az NB1-ben.
9: Hát amellett, hogy nem csak a nagy pályán, ugye én előszeretettem, mindig szerettem kispályázni is. Tehát amikor én visszaigazoltam Seregélyesre, akkor folyamatosan jártam kispályás bajnokságokra is. Tehát igazából megvolt az a meccs terhelésem, hogy úgy mondjam, ha még nem is olyan szinten, mint a... De én úgy gondolom, hogy fél év alatt nem lehet leépülni annyira, hogy az ember ne tudjon visszarázkodni az NBA egy ritmusába. Nekem ugye azért a tehetségem meg a technikai tudásom az megvolt ahhoz, hogy azt nem kellett nagyon csiszolgatnom, erőlétileg kellett egy picit utolérnem magam, de ezzel sem volt probléma.
8: Hát gondolom azért kispályán ott sokszor rugdostak is téged, mert azt nehezen viselik, ha valaki ilyen spíler.
9: Hát ez hozzátartozik nem csak kispályán, nagypályán is úgy gondolom, de a pályafutásom alatt ez végigkísért mindig, sokszor volt követő emberfogás, ugye akkor még az NB1-ben nagyon sokszor kaptam olyan embert, aki végig a nyakamon volt. Ez hozzátartozik, ezt is tudni kell kezelni, de valahogy meg kell oldani, mert ebből jönnek ki igazán a jó játékosok.
8: Meddig tartott a profi pályafutásod?
9: 2010. Tehát igazából egy 16 évet nyomtam a profiba. De én úgy gondolom, hogy még lett volna bennem pár év, de aztán ott is úgy alakult a dolog, akkor lett ugye a Vidottonnak az első bajnoki címe, ugye a Mezei György féle edzői stábba bekerültem, és ott már ugye én csak edzéseken szálltam be meccseken, már nem mikor bajnoki címet szerzett a csapatban, voltam az edzői stábba, akkor kacsingattam úgy az edzői pályafutás felé, ugye megcsináltam a kötelező edzői vizsgákat, UEFA B diplomát szereztem akkor, tehát próbáltam felépíteni már a pályafutásom után azt a dolgot, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és hát ugye furcsa dolog ez is, tehát egy bajnoki címet nyerő csapat után, ami óriási élmény volt, és a Videótonnak az első bajnoki címe volt, menesztették a vezetőedzőt, utána köztük engem is, meg még egy, azt hiszem a Boldog Tamást, és akkor abban az edzőistában még a Bekő Balázs volt, a Diszi Péter volt a pálya, vagy a kapus edző, és fél év alatt, tehát az egész edzőistábot menesztették. Hát ez is Magyarországon fordult elő, hogy egy bajnoki címet nyerő csapatból meg se várják azt, hogy a következő évben esetleg mi legyen.
8: És akkor mihez kezdtél? Maradtak a lovak, meg végig kísérted, azért tudtál versenyre járni, vagy foglalkozni velük így a 16 év alatt rendszeresen?
9: Igen, hát a foci mellől nem szakadtam el, tehát ott, hogy megszakadt ez az NB1-es pályafutásnak, vagy az edzői karrieremnek a dolga, tehát az utánpótlásba marasztaltak, ott ugye egyéni képzéseket gyerekekkel foglalkoztam, aztán a későbbiekben ugye az NB3-as stáb tagja is voltam, mint pályaedző a Diszl Laci mellett, a Bíró Imi mellett, aztán mint vezetőedzőként is dolgoztam az NB3-ba, illetve párhuzamosan, ugye eligazoltam Megye 1-be Sárosdra, ott pedig az első két év után lenyomtam 8 évet, mint játékosedző. Tehát még 42-43 évesen még Megye 1-be játszottam és rúgtam a bőrt, de én úgy gondolom, hogy még egy pár év NB1-be is lett volna bennem.
8: Igen, hát ugye nagy csatákat vívott akkor a Sárosda Gárdonyi csapattal itt is, ott is. Aztán emlékszem egy jelenetre, hogy éppen a fiam fogott téged ilyen követő emberfogásra, és kimentél a padhoz, hogy kérje egy kis vizet, és oda is elkísért, és mondtad, hogy legalább itt hagyjál már békén. Tehát neked ez azért nagyon rossz volt, hogy mindig így figyeltek rád.
9: Hát megyében ez még utána még jobban jellemző volt. Nagyon sok ilyen szituáció volt, például ez, amit most mondasz te is, ez így történt, de volt ez másik csapatoknál is, ahol ugyanígy követő emberfogást kaptam, és kijött velem a kisrác, és én megkínáltam őt is vizet, mondom, gyere, akkor így áll te is egyet. Tehát ezzel hozzá kell szokni, tehát azért most egy megyei focinál azt tudni kell, hogy nem olyan szintű játékosok, nem olyan képzettek, és mindig van egy-két olyan játékos, akit az edző úgy gondolja, hogy ezt rá kell állítani erre, mert ez a, ahogy te is említetted, a csapatnak az agya vagy az esze, tudni kell vele élni.
8: Meg hát ugye a rúgótechnika, mert hogy a szabadrugásoknál azért hát a megyébe biztos, de az NB1-be is féltek tőled.
9: Így van, hála Isten a rúgótechnikám az olyan volt, hogy nagyon rengeteget gyakoroltam. Tehát én edzések után nagyon sokat kint maradtam, órák hosszat, sokszor már a szertáros szólt, hogy gyere már be, mert már ő már menne haza. Én még mindig ott rúgdaltam kint a szabadrugásokat, vagy ha éppen nem is szabadrugást, akkor a falnak rúgdaltam a labdát, vagy ívelgettem be a félpályára a labdát a kapuba, vagy tök mindegy. elég sok gólt sikerült rúgnom szabadrugásból NB1-ben is, nagyon sok gólpaszt tudtam adni, oldalszabadrugások, szögletek, aztán a megyéről is, ott is el tudom ezt mondani, nem is tudom, Sárosdon hány gólom van olyan, ami szabadrugásból esett, vagy közvetlen én adtam a gólpaszt. Én ez volt a hivatásom, én azt szerettem, hogyha kiszolgálhatom a társaimat.
8: Sárosdon rengeteg néző volt, mert már csak miattad is kimentek.
9: Így van, és egy nagyon jó csapat volt, tehát egy nagyon jó kohézió, egy nagyon jó vezetőséggel, akik mindent megteremtettek ahhoz, hogy megyei szinten egy jó brigád legyen. Az első három évünkben háromszor másodikak lettünk a megye egyes bajnokságban, mindig volt vagy a Velence, vagy a Gárdon, vagy az Iváncsa, mindig egy-egy ponttal lemaradtunk a bajnoki címről, és hát aztán utána ugye kezdett kicserélődni a társaság, jöttek a fiatalok, egy kicsit átváltozott, átalakult a dolog, de folyamatosan próbáltuk az utánpótlást, ott egy kicsit jobban belemelegettem az edzősködésbe, illetve figyeltem az utánpótlásban tevékenykedőket is. Ebből adódóan ugye próbáltuk felépíteni az utánpótlás rendszerünket, és a fiatalokat felhozni az első csapathoz.
8: És akkor most beszélünk a lovakról, mert ugye ezt mindig elfelejtettük itt azért a foci közben, hogy az a 16 év az hogy zajlott? Ez ilyen, mindig ilyen dédelgetett álom volt, vagy akkor is jártam már mondjuk versenyezni?
9: Hát ez csak egy dédelgetett álom volt. Mindig az volt a vágyam, hogyha abba hagyom a profi pályafutásomat, akkor már én szeretnék, igazából úgy készültem is, hogy a fogadhajtással foglalkozni. De hát aztán ugye abba hagytam, de aztán anyagilag nem tudtam megengedni azt magamnak, hogy a focitól elszakadjak, mert csak ez volt a kenyérkeresetem igazából, és azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elég költséges sport. Tehát nem tudtam ezt megengedni, és akkor még ugye játszottam ugye Sárosdon, mint játékosedző, ütköztek a versenyek. Tehát szombaton volt, vagy hétvégén, vasárnap volt a Sárosdi mérkőzés, ugyanúgy a hétvégén vannak a fogadhajtó versenyek is, ütközött a kettő, tehát nem tudtam egy seggel két lovat megölni, hogy mondjam, és ebből adódóan még nem tudtam elkezdeni. És most két éve tudtunk igazából olyan szintre jutni, hogy el tudtuk kezdeni a fogadhajtó versenyt aktívan.
8: Azért, ha itt szétnéztem, amikor bejöttem, meg mesélted, hogy olyan másik hely is, ahol még istállók vannak, most milyen állománnyal rendelkezel?
9: Most per pillanat a családnak van 14 lova, ezekkel foglalkozunk, ezeket van köztük nagyon sok csikó, amit tanítunk, többség már itt született nálunk, és próbáljuk felépíteni a jövőt. Vannak terveink a jövővel kapcsolatban, tehát még szeretnénk a fogadhajtásba még jobban egy kicsit belemelegedni. Nem azt mondom, hogy vérmes reményeink vannak arra, hogy esetleg A vagy B kategóriába versenyezünk. Nekünk a C kategória az bőven kielégíti a fogadhajtáshoz való szeretetünket, illetve ez a legnépesebb tábor is. A legtöbb versenyt ugye ebbe a kategóriába szervezik, és így szinte azt kell, hogy mondjam, hogy ha megtehetjük, akkor szinte minden hétvégén tudnánk versenyre menni.
5: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Milán Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott a párizsi EB-n. A bíborfehér lett idén Magyarország tortája. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
5: Sporthírek.
10: A kalapácsvető Halász Bence aranyérmet nyert a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal lett Európa-bajnok. Halász Bence pályafutása 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. Ugyanebben a számban Szabados Ármin a 8. lett. Szintén az atlétikai EB-n a tegnap esti programban Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Míg Molnár Attila és Enyingi Patrik bejutott a férfi 400 méter, Kleckner Hanga pedig a női rúdugrás döntőjébe. Az atlétikai EB-n három magyar versenyző érdekelt a ma délelőtti programban, amely már javában tart, és a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is figyelemmel kísérhetik. Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban ma délelőtt a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richárd, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont 8-ként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este. Ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben. Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senelszky Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben 4.-ként. És női 400 méteres vegyes úszásban Jakül Viviennek is sikerült a döntőbe jutás.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. A nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni. Jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Közben a Financial Times ukrán tisztségviselőkre hivatkozva arról írt, hogy Ukrajna amerikai kérésre nem indít több dróntámadást a fekete-tengeri Novorosszij kikötőjét használó nem orosz tartályhajók ellen. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak a számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentette ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvafácska lett.
5: Közlekedés.
10: Az M5-ösön a főváros felé két autó karambolozott Ócsánál. A torlódás már elérte a 3 kilométert. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-áson az M1-es irányába. Az M4-es autót és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aztán a 10-es főúton Solymár és Budapest között szalagkorlátjavítás miatt korlátozást vezettek be. Mindkét irányban visszatorlódtak a járművek. Budapest irányába 25 perccel, Pilisvörösvár felé pedig akár 45 perccel is növekedhet a menetidő. Ezért aki teheti, válasszon itt is másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
5: Időjárás.
10: Derült, napos, száraz idő lesz ma. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá! Represent next to the California. Baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love, and if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Milák Kristóf és Kócs Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban ma délelőtt a párizsi EB-n. Újabb magyar indulók a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon is. Jó napot kívánok! Mújdica Istvánt hallják!
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Halász Bence tegnap esti aranyérme után ma újabb magyar versenyzőknek szurkolhatunk a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Minden további részlet a helyszínről, Regős László Pártól.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Takács Boglárkát mutatták be az imént, aki ugye 100 méteren egyetlen egy századdal maradt le a fináléről, most pedig a 200 méteres síkfutás selejtezőjében áll rajthoz. Nagyon bízunk benne, hogy most több sikerélménye, nagyobb sikerélménye lesz, és akár a döntőbe jutás is összejön, bár idén eddig nem volt sok versenye 200 méteren, mindössze a negyedik futása lesz idén ezen a távon. Nagyjából 3 hete teljesítette először a 200 méteres, a félkörös távot Takács Bogi. Ami a futamát illeti, az egyik fő esélyese ennek a mezőnynek, a 6-os pályán induló Takács Boglárka. Figyelni kell azonban a többiekre is természetesen. A 4-esen ott van például az olasz Vittoria Fontana, aki idén közel került már a 23 másodperchez, de meg a 9-esen az ír Loren Roy, aki futott már 23 másodpercen belül is. Takács Boginak 23.02 egyébként a legjobbja ebben a szezonban, az egyéni csúcsa pedig 22.65. A 12 legjobb idő jut tovább a 3 előfutamból, úgyhogy az első helyek egyikén kéne végeznie Takács Boginak itt 200 méteren is. És

0: abban szinte biztos vagyok, hogy elég lesz ez arra, hogy meglegyen a döntőbe jutás. Idei legjobbja természetesen Boginak először idén 23 másodpercen belül, 22-84-jel, tehát Takács Boglárka futamgyőztes, és minden bizonnyal elődöntős, erre még várni kell néhány percet. Ami a többi magyar indulót illeti, ma délelőtt 10 próbában Gál Pál Zsombor kezdte meg a szereplését, a 100 méteres síkfutásban 10-96-ot futott, ez a 13. legjobb eredmény a 10 próbázók közül, és most zajlik épp a távolugrás, egyelőre egy kísérlete volt Zsombornak, 6 méter 42 cm, ezzel összesítésben a távolugrást tekintve nézem, hogy hányadik helyen áll, a 20. helyen, de ezen reméljük, hogy még javít Zsombor. És a női diszkoszvetők is elkezdték a selejtezést, már a B csoport zajlik, az A csoportban volt érdeket Kerekes Dóra, viszont sajnos nem sikerült túl jól a versenye, 54 méter 2 centivel csoportjában 11. lett, így ebből hát szinte biztos, hogy nem lesz döntőbe jutás. Ami viszont a továbbiakat illeti, még ma délelőtt Gál Pál Zsomborék és a 10 próbázók a súlylökésben is megmérettetik magukat, és aztán majd az esti program lesz igazán érdekes magyar szempontból, mert hogy a fő száma ma a magyar szempontból az atlétikai EB-nek a 400 méteres síkfutás döntője lesz két magyar résztvevővel, ugye Molnár Attila és Enyingi Patrik is ott van a fináléban, ezt majd magyar idő szerint este 9 óra 50 perckor fogják ellőni ezt a futást, de bemutatkozik férfi hármas ugrásban Szenderfi Dániel is, illetve folytatják a 10 próbázó Gál Pál Zsomborral, és minden bizony a Takács Boglárka és a női 200 méteres síkutás elődöntőjében érdekelt lesz. Stúdió.
1: Köszönjük szépen, Regős László Pált hallották Birminghamből, az atlétikai EB helyszínéről.
2: Nemzeti Sportkrónika.
1: Természetesen a párizsi úszó Európa-bajnokság ma délelőtti programjában is volt magyar érdekeltség, versenyzőink szerepléséről, Katona László számol be a helyszínről.
3: Ismét eredményes délelőttön vannak túl a medencés úszók, köszöntöm a hallgatókat Párizsból. A nap kezdéseként női 200 méteres gyorsúszásban Ugrai Panna a 19. helyen zárt összesítésben, de délután Pádár Nikolett folytathatja, 12. idővel elődöntős. A férfiak 100 pillangó számában az olimpiai bajnok Milák Kristóf, a szintén ötkarikás aranyérmes Kós Hubert, valamint Márton Richárd harcolt a két helyért a legjobb 16 közék jutásért. Egy nemzetből ketten lehettek ott ugyanis a folytatásban. Milák futamgyőztesként második idővel középdöntős, Kós 8. idővel jutott tovább, Márton Richárd 22. összesítésben. Mindenki elmaradt egyéni legjobbjától. 400 vegyesen a hölgyeknél Jakő Vivien 3. idővel döntős. A délelőtt zárásaként a női 400-as gyorsváltó versenyszámában a magyarok Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Seránszki Petra, Ugrai Panna összetételben ugrottak vízbe, de EB címvédő váltónk a 4. idővel döntős. Este fél héttől Pádár Nikolett 200 gyorson elődöntőzik, majd 18 óra 40 perctől jön a férfi 200 méteres hátúszás döntője. A toronymagas esélyes, az olimpiai bajnoki címvédő, még EB arannyal ebben a versenyszámban nem rendelkező Kós Hubert. 18.52-kor 100 gyorson Milák Kristóf és Németh Nándor is finalista. Milák és Kós fél 8 után pár perccel már 100 pillén is vízbe csobban a középdöntőben. Majd 20 óra után 800 gyorson Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf döntőzik, de a női 400-as gyorsváltóért is szoríthatunk a párizsi úszó Európa bajnokságon.
1: Kós Hubert tehát ott lesz a középdöntőben 100 méter pillangón, az olimpiai bajnok klasszis ráadásul, tehát 200 háton is érdekelt lesz ma este, méghozzá a szám döntőjében. Erről is kérdezte a helyszínen az M4sport riportere Korsós Kristóf.
4: Az volt itt a lényeg, hogy bemenjek, és délután készülünk ugye a 200 hátra.
5: Hogy próbálod még délután beosztani az erőt, a 200 hát az ugye már éremért megy.
4: Neki kell menni, ugyanúgy. Nyilván nem kell a második 50-en ennyire tekerni, de ha meg akarom dönteni a világcsúcsot, azért el kell indulni, úgyhogy reméljük, hogy marad még az utolsó 50-ben.
1: Hallhattuk az összefoglalóban, hogy a nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után, a 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minával és Senánszki Petrával kiegészülve. Pádár Nikolettet is megszólaltatta a 200 gyors előfutama után Korsós Kristóf.
6: A mai nap valamiért nagyon lassan indult, de

0: próbáltam összekapni magam, amennyire lehetett. Most ez nem volt egy nagyon erős úszás. Láttam, hogy azért ők se erőltetik meg magukat, úgyhogy gondoltam, hogy leúszom közepesen, akkor bent leszek, és bent vagyok, úgyhogy menjünk tovább délután.
1: A váltó kapcsán van már egy olyan tapasztalat innen, hogy akkor sikerült lényegesen javítani délután. Valami hasonlóra számítasz?
0: Természetesen próbálom ezeket a 200-akat felépíteni, amennyire tudom. De ebben még nagyon sok van, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz.
2: És női 400 méteres vegyes úszásban Jakö Viviennek is sikerült át a döntőbe jutás, méghozzá összesítésben a harmadik helyen. Jakö Vivient is Kocsós Kristóf értékelt.
3: Igazából így nagyjából erre számítottam, mert az idővel azért így biztosan döntős leszek. Egész jól esett, egész könnyed úszásnak mondanám így a tegnapi 800 méter után, ha lehet ilyet mondani. Őszintén tényleg egy ilyen jó kis délelőtti négy vegyesnek mondanám ezt.
1: Ugye 14 úszó vállalta az indulás végül ebben a számban, ez jól érzékeltető, hogy ez mennyire nehéz?
3: Igen, azért a 400 vegyesről sose szokták így sokan leúszni. Csodálkoztam egyébként, hogy ennyien azért így nem álltak most oda, de hát talán ez az én kedvemre hajazott inkább.
1: Viszont az igazi nehézség ebben talán az, hogy egy napon belül kell kétszer leúszni. Hogy érzed, miben lehet még tartalék, vagy mennyi lehet még ebben?
3: Szerintem ebben még azért van ebbe az időbe. Talán idén ez volt az, amit így legjobbat úsztam délelőtt 400 vegyeseken. Igazából így már hozzászoktam, hogy azért a 400 vegyest egy nap kétszer kell leúszni, azért itt a sok ifi EB után. Meglátjuk, hogy délután ez hogy fog sikerülni.
2: Az úszó EB 18 óra 30 perckor kezdődő esti programját a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Worldön is figyelemmel kísérhetik majd.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Távozik Zalaegerszegről is a 9-es azeri bajnok Nefcsi labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Skribek Alen. A 25 éves szélső pályafutása során először igazol külföldre, és 2 éves szerződést kötött az azeri együttessel, amely további 1 évvel meghosszabbítható. Skribek Alent Nagy Ákos hívta fel telefonon.
5: Karriered során először álltál légiósnak. Annyit elárulhatsz, hogy volt egyébként már korábban is szó arról, hogy esetleg külföldre mész, vagy most érezted először, hogy itt az alkalom, hogy kipróbáld magad?
6: Voltak lehetőségek is erről, hogy akár még régebben is ki tudok igazolni, de ezt én most a legvalósnak és a legközelibbnek, hogy tényleg összejöhet ez az egész dolog.
5: Milyen első tapasztalatokat gyűjtöttél a klubnál, hogy fogadtak?
6: Nagyon pozitív, nagyon jó az infrastruktúra, az egész edzőközpont, az emberek nagyon kedvesek, segítőkészek mindenben, úgyhogy egyelőre nagyon pozitív az egész, és én úgy gondolom, meg úgy érzem, hogy így is fog maradni. Ma lesz az első edzésem, úgyhogy várom már az egészet. Nyilván, hogyha itt meg tudod mutatni magadat, akkor magasabb szintre is fel tudsz lépni, úgyhogy igazából ez a cél ebben az egész projektben vagy dologban, hogy jó teljesítményt tudjak nyújtani itt kint is, és aztán nyilván meglátjuk, hogy hogy alakul az élet, de nem akarok abban a hibába esni, amiben sokan estek már, hogy 1 év aztán hazamegyek.
2: Skribek Valent hallották. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Hamarosan zenével folytatjuk, majd legfrissebb magazin műsorunkat hallhatják 13 órától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Lehetetlen küldetésre készül a Loki a harmadik számú európai kupa sorozatban. A dán óriás Kopenhága már a nagyerdei stadionban 3 gólos előnyt harcolt ki. Köbenhavn DVSC labdarúgó konferencia liga mérkőzés 18 órától. 7:30-tól a párizsi úszó EB-vel jelentkezünk. 8:30-tól pedig a birminghami atlétikai Európa bajnokság esti programjával. Hallgassa velünk a kontinens viadalok minden mozzanatát a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A mai vendégünk Szabó Anna, aki strandroplabdázóként, valamint nem csak sport teljesítménye alapján került a reflektorfénybe, ugyanis az idei Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe bejutott a legjobb 12 közé, majd azt is megkérdezem és elmeséli, hogy hogyan lehet a 800-ból oda eljutni, és mit jelentett ez számára. Korosztályos bajnoki címeket szerzett strandroplabdában, felnőtt OB döntőt játszott 2022-ben, és hát ugye volt tehát a középiskolai világbajnokságon, arany és ezüstérmes korosztályos EB-ken, VB-ken, világbajnokságokon, mint strandroplabdázó. Szia, köszönöm, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sport Rádió stúdiójába.
4: Sziasztok, nagyon örvendek.
3: Na hát kezdjük akkor, nyilván most mindenki a strandroplabda mellett arra kíváncsi, hogy hogy is zajlott ez a Miss Universe Hungary. Igaz az, hogy amit Karádi Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója a cikkben is megírt, tehát ennyi kell, hogy elmész egy olyan eseményre, amit a párod szervez meg, élmény, fotózás és a sminkes kiböki, hogy te elmehetnél a Miss Universe Hungary-re. Ilyen egyszerű?
4: Hát mondhatni igen, ez egy eléggé spontán döntés volt, hogy én nevezek erre a versenyre, ahogy mondtad, egy élmény fotózás során a sminkes említette meg, hogy szerinte lennének olyan vonásaim, amik előnyös lehetnek egy ilyen versenyben. Úgyhogy kezembe voltak a gyönyörű képek, amiket azon a fotózáson készítettek, és hát egyszerűen csak kitöltöttem azt az űrlapot, és feltöltöttem ezeket a képeket, és így kerültem tovább a versenyen.
3: Tulajdonképpen most is indulhatnál a szépségversenyen, mert hogy egy ilyen gyönyörű szép göndör szőke hosszú haja jelentél meg a stúdióban, mondom azoknak, akik ugye hallgatók és nem látnak most téged, a legnagyobb bánatukra nyilván. Erre gyerekkorban készül az ember? Tehát kislányként ez úgy megfordul a fejében, mert minden kislány szeretne szépségversenyben bejutni mondjuk a legjobb, nem tudom én, 100-ba, vagy teljesen véletlenül jutott ez eszedbe. Mert a strandroplabdapályán nyilván nem ilyen hajjal versenyzel, mert az több, mint zavaró lenne.
4: Igen, alapvetően az én véleményem szerint minden kislányban ez megfogalmazódik, hogy álmai közé tartozik az, hogy egy szép báli ruhában vonulhasson, szerepelhessen egy ilyen szépségversenyen. Szóval szerintem ez minden kislányban megfogalmazódik, de persze ez személyiségfüggő, hogy ki az, aki végül egyébként felnőtt korban is erre a fejét adja. A strandroplabda során alapvetően nem fő szempont az, hogy hogy nézünk ki, vagy nem az a legfő szempont, de én alapvetően egy nagyon csajos csaj vagyok, és amikor a hétköznapokban járok, akkor imádok öltözködni, sminkelni, és ez egy ilyen fővonásom.
3: Ez mennyire előny? Akkor, amikor mondjuk megtanítanak téged magas sarkúban is járni, már-már, mintha modell lennél, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig jutsz a Miss Universe Hungary-n, de hát végül bejutottál a legjobb 12 közé.
4: Egy nagyon jó tapasztalás volt, nagyon sok mindent megtudtam erről a szépségiparról, erről a világról, úgyhogy egy nagyon jó tanulságos élményt tudhatok magam mögött.
3: De várj, ez a csajos kislány mi voltod, vagy ez a vonás, ezek előnyt jelentenek egy ilyennél, hogy akkor te nem lepődsz meg semmi, vagy kevés feladaton nem az van, hogy azért még ott szégyellősebb az ember, ami nyilván lehet, hogy egy ilyen eseményen hátrány.
4: Egészen biztos egyébként előnyt okoz. Azt gondolom, hogy minden lány, aki szeret öltözködni, szeret sminkelni, imádná ezt az egész világot, és ezt az egész körítést, ami egy ilyen szépségverseny körül van.
3: Mielőtt részleteznénk ezt az egészet, hogy hogy élted meg, azt meséld el, hogy mi volt a legfárasztóbb, legnehezebb hiszen volt itt egy 8 napos, ha jól mondom, pécsi edzőtábor, ami hozzá lehet szokva, de hát mégsem, mert ez nem sportos edzőtábor volt.
4: Mi volt a legnehezebb?
3: Igen, tehát az egész folyamat, amikor a sminkes kibökte, hogy nevezzél be az élményfotózáson, és aztán eljutottál oda, hogy a legjobb 3-ban már nem jutottál be, a 12-ben ott voltál. Van-e olyan, vagy pedig te úgy élted meg, hogy minden pillanatát újra csinálnád?
4: Minden pillanatát újra csinálnám, de jártak vele néhány nehézség, amit persze hozzátartozik az ilyen szépségversenyekhez. Például a negatív kommentek, az esetleges bántások ezzel kapcsolatban.
3: A közösségi médiában.
4: A közösségi médián természetesen. Egyébként egy nagyon barátságos és támogató közegben lehettem ez alatt a 8 nap alatt Pécset, viszont az egyes internetes platformokon, Facebookon, Redditen azért minden lány kapott negatív kommenteket és bántásokat, amiket azért mentálisan fel kell lenni készülve erre, hogy ilyen érhet egy ilyen során.
3: Ezt valaki előtte a felkészülés során mondta, hogy ezekre is készüljetek fel, bár ettől még nem biztos, hogy meg tudod oldani.
4: Számítottam rá, így személy szerint, és amint megérkeztünk a táborba, ott erre készítettek is minket, és próbáltak minél többet beszélgetni velünk erről, hogy ne foglalkozzunk vele, lehetőleg ne is nézzük, így a legkönnyebb elkerülni ezeket a bántalmazó kommenteket, és nem magunkra venni, mert legtöbbször ez nem rólunk szól, és emiatt próbáltak minket ettől védeni.
3: De egy ilyen fiatal nő egyébként könnyen meg tudja állni, hogy ne nézzen oda, hogy mit írnak? Tehát mennyire vagy kíváncsi? Tényleg el tudod engedni? Nálad ez hogy működött?
4: Persze, én is láttam negatív kommenteket, és én is megnéztem ezeket.
3: De mit mondanak ilyenkor? Mit lehet elárulni ebből?
4: Hát általában, mivel a szépségversenyek alapvetően egy elég szubjektív megítélés alapján kerülnek, tehát hogy eléggé szubjektív az, hogy kik kerülnek be, így sose lesz olyan, hogy mindenki tetszik mindenkinek, meg minden lány úgy gondolják, hogy odavaló,
3: és emiatt... ha valaki nem jut be, akkor annak a valaki esetleg ír egy olyat, hogy...
4: Akár, vagy akik bejutottak őket, esetleg becsmérlik, hogy miért jutottak be, hiszen nem is olyan szép, vagy nem is olyanok a vonásai, vagy neki személy szerint nem tetszik.
3: Akkor itt váltsunk egyet a Nemzeti Sportrádióban Szabó Anna strandröplabdázó a vendégünk, aki a Miss Universe Hungary a legjobb 12 közé jutott idén. Milyen szempontok alapján jutottál tovább, ugye talán egy 800 fős mezőnnyel kezdődött, és aztán hogy haladtatok előre?
4: Ezt a 800 fős mezőny, ez azok voltak, akik kitöltötték az űrlapot, beküldték a jelentkezésüket, onnan volt egy válogatás, körülbelül olyan 150-200 körül válogattak be lányokat, ahonnan vártak már minket egy személyes castingra, amit egy hotelben tartottak, ott mindenki megjelent a saját ruhájában, ahogy kisminkelte magát, úgy önmagát hozta, és ott egy személyes válogatás során először szűkítették a mezőnyt 50-re, 30-ra, és majd legutóbb 12-re.
3: És ez a 12 fő akkor mehetett a 8 napos pécsi edzőtáborba.
4: Így van.
3: Ez még teljesen szubjektív, vagy milyen döntések? Mit mondtak, mi derült ki, hogy mi alapján kerültél be a legjobb 12 közé? Azon kívül, hogy nagyon csinos vagy.
4: Köszönöm szépen. Hát, mivel nem vagyok zsűritag, így nem tudom pontosan, hogy milyen szempontokat néztek. Szerintem fontos volt a kisugárzás, fontos volt a megjelenés, hogy valahol egy kicsit megfogja a személyisége az embert. És volt egyébként lehetőségünk beszélgetni is a zsűritaggal, amire rákérdeztek pár személyes tulajdonságainkra, pár ilyen... megpróbáltak kizökkenteni, egy-két olyan kérdést tettek föl, ami esetleg azt próbálták nézni, hogy hogyan tudunk reagálni egy-egy ilyen hihetetlen szituációban, mennyire tudunk magabiztosan beszélni emberek előtt. Ezek szerintem mind szempontok voltak ahhoz, hogy ebbe a 12-be valaki beleférjem.
3: Ki tudtak zökkenteni?
4: Nem, azt gondolom, hogy nem. Nem sikerült.
3: Ez minek köszönhető ebben? Van a szerepe a sportos múltnak, vagy bármilyen genetikának, családi háttérnek, vagy minek köszönhető? Ez hogy lehet megoldani?
4: Szerintem annak volt köszönhető, hogy a lehető legjobban önmagamat adtam, és nem akartam feltétlenül megfelelni. Én úgy mentem oda, hogy ez egy spontán döntés volt, örülök, hogy itt lehetek, és emiatt csak a lehető legőszintebben válaszoltam minden ilyen kérdésre, így nem féltem attól, hogy mit fogok válaszolni, és így könnyen ment.
3: Ezt elhatároztad, vagy valaki megsúgta, hogy ezzel célba lehet érni?
4: Mivel én nem készültem erre a versenyre, nem volt hónapokon át tartó feszültség bennem, hogy én ide bejutok-e, vagy nem, ezért így könnyen tudtam önmagamat adni, hiszen nem, én már örültem, hogy itt lehetek, és megtapasztaltam ezt, és nem féltem attól, vagy stresszeltem azon, hogy bejutok-e a 12 közé, vagy nem, és talán ez a nem görcsösen akarás, ez hozta meg az eredményét annak, hogy szimpatikus voltam a zsűrinek.
3: Sportpályán ott tudod ugyanezt a görcs nélküli állapotot hozni? Mennyire szoktál stresszesen versenyezni? Mondjuk 2022, ugye most leszel majd 20 éves, tehát akárhogy nézzük, ott még 15 évesen egy felnőtt magyar bajnokság döntőjébe bejutottál Kunstefűvel a rutinosabb duó ellen, Villám Lilla és Szombathelyi Szandra ellen, és ott ezüstérem lett, de ott hogy működik ez? Ott is az a sikertitka, hogy nem vagy feszült, nem görcsölött túl, nem agyalott túl, ez fiatal sportolóknál gyakori visszatérő probléma, vagy más?
4: Szerintem nagyon fontos volt az, hogy bennem volt már akkor is a rutin, rengeteg edzés, és abban magabiztos voltam, hogy én megtettem a kellő mértékű munkát ahhoz, hogy magabiztosan leessek a pályán. Persze egy rutinosabb páros ellen, meg felnőtt mezőnyben ez nem olyan könnyű, viszont én tudtam, hogy mindent megtettem a felkészülésemben, hogy magabiztosan tudjak játszani, szóval szerintem ez hozta meg ott is a eredményt, hogy felszabadultan és görcsök nélkül tudtunk játszani.
3: Ezt otthonról hoztad a családból? Van valami sportos múlt?
4: Nem. Igazából az évek során alakult ki ez bennem. Nagyon sok versenyen meg mérettetésen vettem részt, amik így eredményezték azt, hogy ebben is rutin tudtam szerezni, és tudok koncentrálni, és feszült helyzetben is tudok összpontosítani arra, hogy éppen mi a teendő.
3: Ugye, ahogy itt a bevezetőben elmondtam, középiskolai világbajnoki arany ezüstérem nagyon fiatalon a strandröplabdában, és korosztályos EB-VB sikerek, ugye U19-es VB Kínában például, időközben 2025-ben leérettségiztél, 24-ben volt ez az U19-es VB, de még vissza akkor azért a Miss Universe Hungary-hez, Szabó Anna itt a vendégünk a Nemzeti Sportelő stúdiójában, mert hogy akkor szubjektivitás, szépség, például ha kizökkenteni próbáltak a zsűritagok, nyelvtudás, ugye ez is szempont szokott lenni, tehát mondjuk a háromban nem juthat be olyan, aki nem beszél, gondolom, megfelelő szinten angolul, illetve még ami érdekel a nyelvtudáson kívül, akár az is, hogy kommunikációban, vagy egyéb területeken ott még volt-e valami plusz, amit néztek és elárultak a végén, hogy miért nem kerültél be a háromba?
4: A nyelvtudás az persze nagyon fontos volt, aki ezt a versenyt megnyeri, ő megy tovább a világ szépségversenyre, ahol alapelvárás, hogy angolul tudjon folyékonyan kommunikálni, úgyhogy persze ez szempont volt. A kommunikációs készség az is szintén nagyon fontos volt magyarul-angolul, hiszen emberek előtt kell beszélni, színpadra kell állni, kell egy kiállás, egy megjelenés, úgyhogy ez biztosan szintén fő szempont volt.
3: Árszpolitika, vagy ilyen gondolatokat abból is próbáltál spontán, vagy azért volt egy-két dolog, amit úgy összeszedtél, akár angolul, akár magyarul?
4: Alapvetően spontán, ami éppen jött, magamat adtam, őszinte voltam, és igazából én ezt is sikerként élem meg, hogy így ezt szimpatizáltak ezzel, és ebbe válogattak a 12-be.
3: A pécsi 8 napos edzőtábor után hogyan érkeztetek meg a budapesti Operettszínházba, mert ez mégiscsak a döntő, az életed egyik gondolom olyan eseménye, amit mindig mesélni fogsz még az unokáknak is.
4: Nagyon sűrű volt a napunk, reggel indultunk is vissza Pestre Pécsről, és már rögtön csöppentünk is bele a készülődésbe, megcsinálták a hajunkat, megcsinálták a sminkünket, ez egy abszolút egy nagyon csajos nap volt, hiszen talán minden kislánynak is ez volt az álma még kisebb korában, ahogy nekem is, úgyhogy nagyon élveztem ezt a készülődést, nagyon jó érzés volt gyönyörű báli ruhákat felvenni, amire készültünk koreográfiával, azt tényleg előadni, és megélni ezeket a pillanatokat, szóval nagyon-nagyon élménydús volt, és nagyon maradandó élménye is fog válni.
3: Hány órán keresztül tartott maga a döntő?
4: Készülődéssel együtt talán reggel 10-re értünk oda, és este 10 körül mentünk el a helyszínről, szóval tényleg egy egész napos.
3: Hány feladat volt? Ott is jött a bikinis Igen, alapvetően. Ezt mindenki tudja, meg hogy beszélni is kell ezt. Ezt a kettőt általában mindenki tudja.
4: Igen, 4 túr volt. Először volt egy badis túr, utána volt egy kis estélyis túr, utána volt a fürdőruhás, és végül, de nem utolsó sorban a báli ruhás.
3: Kedvenc van ezek közül?
4: Kedvenc volt a báli ruhás, egyértelműen. Az egy ilyen nagyon elegáns, nagyon nőies része volt az egész előadásnak, az egész műsornak, úgyhogy az volt a legmaradandóbb pillanat, amikor abban a szép ruhában ki lehetett menni a színpadra.
3: Még amit nem kérdeztem, hogy valami hibádat kiemelték-e, vagy megjegyeztek valamit, hogy na, ezen kellene fejleszteni.
4: Hát egy szépségverseny alapvetően mindenkiben alapvetően a hiba az, ami felnagyul, és azt keresik, hogy kiben nagyobb a hiba, mert az fog alább maradni. Külsőleg fizikálisan persze voltak, főleg a kommentelők, főleg a...
3: De őket tegyük félre, mert ők annyira engem például nem hoznak lázba.
4: Igen, a zsűri pedig személyesen véleményt nem mondtak, tehát így a szempontokat így nem feltétlen tudtuk, hogy mi alapján döntöttek, viszont nagyon megfontoltan és nagyon tudatosan döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen a tét az az volt, hogy ki megy tovább a világversenyre, és ki az, aki ehhez a leginkább tud testezálló lenni igazából.
3: Csalódott voltál, hogy nem te voltál?
4: Nem, nem voltam csalódott, hiszen én már alapvetően attól is nagyon meglepődtem, hogy mehettem a castingra a 200 lány közé, tehát nem voltak ezzel alapvetően nagy elvárásaim, és nem vágytam, persze vágytam, persze mindenki vágyik, hogyha már egy ilyen versenyben részt vesz, hogy ő nyerje meg a végén, viszont láttam azért a mezőnyt, láttam, hogy milyen ügyes lányok vannak, mennyire felkészültek, és tudtam, hogy én itt talán nem fogok a élmezőnyben végezni.
3: Na mit mondtál, vagy most mit mondanál, hogy tessék, akkor Szabó Anna, mi az, ami a legfontosabb üzenet?
4: Legfontosabb üzenet, én mindenképpen a sportot és az egészségtudatosságot akartam képviselni itt a verseny során, hogyha valamit képviselni kellett, akkor én mindenképpen emellett akartam kiállni. Volt rengeteg olyan szponzor és társulat, akik ezt a vonalat képviselték, akár a Safi, akár egy ilyen sportruházat, úgyhogy én abszolút ebben a részében akartam kivenni a saját részemet.
3: Mi az, amit nagyon elraktároztál, amit akár később majd újra a sportpályán, vagy akár majd az egyetemi éveid alatt, vagy majd a civil szférában, amikor nem sporttal, meg nem gazdasággal foglalkozol, hasznosíthatsz ebből ezekből a tapasztalatokból. Mert ahogy így elmesélted, végig mosolyogtál, tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy beleestél, nem készültél rá, nem feszengtél, és ez sikerre vezetett.
4: Amit elraktározok mindenképpen az, hogy mindig önmagamat adjam, mindig a lehető legőszintébb legyek, és az, hogy kitartóan kell csinálni az életet és céltudatosan. Szerintem itt is ez volt a lényeg, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amit ott töltöttünk, ott rengeteg programon, rengeteg fotózáson kellett részt vennünk, és ott is kitartóan, céltudatosan kellett hozzáállni. Nézték azt, hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, mennyire tesszük oda magunkat ezeken a programokon, és hát persze ez is abszolút egy sportból hozott tulajdonságom, hogy ha valamit csinálok, akkor a 100%-on csinálom.
3: Muszáj megkérdezni, hiszen visszatérő kérdés ilyenkor az, hogy a sportban is, amikor mondjuk 15-20 sportolónő együtt van egy öltözőben, hát ott kizárt, hogy nincs veszekedés, fúrni egy kicsit a másikat, hogy neki szebb a haja, szebb a körme, stb. Ez hogy működik itt? Vagy hogy volt a 12-es mezőnyben a 8 napos edzőtábor során?
4: Egyébként az esetleges sztereotípiák elosztatása véget abszolút nem volt ilyen közeg, abszolút nem volt, nem éreztem feszélyezve, feszengve magam, nem volt feszület a levegőben, nagyon barátságos, és mindenki nagyon segítőkész volt. Szerintem itt mindenki magát akarta felhúzni, és nem a többieket le, hogy ő magasabban tűnjön, úgyhogy szerintem ez is az élményhez nagyon hozzáadott, hogy nem volt egyáltalán ilyen kifejezett versengés így a lányok között, hanem mint tényleg egy ilyen baráti közösség volt abszolút a hangulat.
3: Na, ezt jó hallani. Egy nap hogy zajlott? Tehát hány órát kellett kvázi dolgozni, amikor fotózásról sminkeltek, hajadat megcsináltak, stb. Erről mesélj.
4: Nagyon változatos volt a program, de volt olyan, hogy 5:50-re reggel 5 óra 50-kor mentem sminkbe, hiszen utána a fotózás jött, az egy ilyen 1-2 órás program volt, utána mentünk reggelizni, utána mentünk tovább mindenféle workshopokat tartottak nekünk, és ott is részt vehettünk. Utána a internetes platformokra kellett kontentet gyártanunk, szóval videókat készítenünk, és...
3: Egyedül, vagy azért abban segítettek?
4: Egyedül, többnyire ezt is figyelembe vették, hogy ki mennyire tud igényes tartalmakat gyártani az én internetes platformokra, hiszen már itt 2026-ban ez is egy fontos szempont, hogy kinek milyen a megjelenése az interneten.
3: Hát előre kitalálom, hogy neked ez is ment.
4: Hát eléggé zöldfülű voltam kezdetben. Voltak olyan lányok, akik már eleinte influencerkedtek, vagy már több ilyen szépségversenyen vettek részt. Az én Instagramom, meg az ilyen internetes platformjaim még nem voltak annyira használva, vagy ilyen gyakran használva, de belejöttem a végére, és egészen szép tartalmakat tudtam már én is gyártani a lányok segítségével egyébként.
3: Követőid száma az, figyelted, hogy mennyit ugrott, vagy hol tart manapság?
4: Igen, egy olyan 300-400 követővel lett több, de a profilomnak az elérése az egyébként meglepően nagyon sok volt, ilyen 500-600 ezer megtekintése volt a profilomnak, ami engem is eléggé meglepett, szóval igyekszem még ezt a mai napban is kihasználni a mai napokban, hogy kitartóan gyártsam esetleg az ilyen kontenteket, illetve megtartsam ezt a nézettséget, hogyha már így volt lehetőségem ezt megtapasztalni, milyen ez.
3: Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok, és Szabó Annával, strandröplabdázóval, aki a Miss Universe Hungary-on a legjobb 12 közé jutott. Beszélgettünk az élményeiről, tapasztalatairól. Még azért érdekel az is, hogy az élményfotózás, az például ugye a párod ajándéka volt, azt megbeszéltétek már, hogy tulajdonképpen milyen jó ajándékot talált ki neked, mert ha oda nem mész, akkor valószínűleg erre a szépségversenyre sem hasmink, és ott nem mondja, hogy próbált ki.
4: Igen, hát ez egy eléggé szerencsés véletlenek sorozata volt, hogy én ezt az ajándékot kaptam, ehhez a fotóshoz mehettem el, ő sminkelt engem, és stb.
3: Ugye azt nem mondtuk még el, hogy ő már részt vett egy ilyen Miss Universe Hungary-n, tehát innen jött neki is az ötlet, meg hát rád nézett nyilván.
4: Igen, összességében ez a élményfotózás egy annyira jó emlék, meg annyira jó élményként maradt meg, hogy ezért is jött meg ennyire a kedvem ehhez a világhoz, meg ehhez a szférához, úgyhogy abszolút sokat köszönhetek a páromnak, sokat köszönhetek, hogy ennyire jó élményt kaptam ott a fotózáson, és azt is, hogy magának a fotózásnak az eredménye is nagyon tetszett, és eddigiekben még nem látott képek készültek rólam, és ez tényleg olyan boldogságot okozott, és meghozta a kedvemet ehhez.
3: Na, és mennyire hozta meg a kedvedet? Akkor most maradjunk a fotózáson, tehát hogyan tovább? Corvinus Egyetem másodév, angolul tanulsz ott gazdálkodási szak, de most még arról ne beszéljünk. Van a strandröplabda, azt folytatod?
4: A strandröplabdát?
3: Igen.
4: Persze, ez az egyetlen kérdés, ami bennem soha nem fog tulajdonképpen feljönni, én abba hagyom-e valaha a strandröplabdát, vagy nem. Annyira közel áll a szívemhez, hogy ha valamit, akkor biztos, hogy a strandröplabdát folytatni fogom, ameddig világ a világ. Hogy emellé társul-e esetleg egy kis modellkarrier, vagy társul-e egy pár ilyen fotózás, azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje, alapvetően nyitott vagyok erre, de nem ebben látom tulajdonképpen a jövőmet, hanem a sportban, a tanulásban, de nem vagyok semmi rossznak az elrontója, szóval ha lesz lehetőségem, akkor élni fogok vele.
3: Hát ez akár felhívás keringőre is természetesen, de ezek szerint inkább ez nagyon jó, hogy már tudatosan mondod, hogy te nem gondolkodsz ebben hosszú távon, de még azért van lehetőség, még kipróbálnál egy-két dolgot. A fotózás az, hogy is kérdezzem, hogy egyértelmű is legyen, meg hogy mennyire lehet ott bátor, hogy mennyi ruhadarab van rajta, hiszen te megszoktad a strandröplabdában, hogy hát igen kevés ruhadarabban játszotok folyamatosan, tehát mondjuk ez biztos egy előny.
4: Alapvetően igen, a castingon is ez előnyömre vált, illetve a fő show-n is majd a döntőn, hogy az, hogy fürdőruhában megjelenni akár színpadon, akár emberek előtt, az nekem nem okozott semmilyen feszültséget bennem, nem voltam ebben szégyellős, hiszen a strandröplabdában is eléggé sokat szereplünk így emberek előtt fürdőruhában. Úgyhogy ez előny volt, és maga biztosan tudtam működni így a fürdőruhában.
3: Azt hogy kezeled te például, hogy hát azért nagyon sok férfi tulajdonképpen, ahogy a nők nézik a férfi vízilabda mérkőzéseket, ugye a férfiak nézik a női strandröplabda vagy női röplabda mérkőzéseket. Hogy nem biztos, hogy csak a játék szépsége miatt nézik a meccseket. És ezt nyilván ezt tudjátok, abszolút, te is tudod.
4: Így van, ezt abszolút tudjuk. A strandröplabda amúgy is egy látványsport szerintem, az is. Amellett, hogy ódákat tudnék zengeni arra, hogy miért szeretem a strandröplabdát, meg a röplabdát, hiszen egyszerűen a szívem csücske. Ez szerintem a sporttal jár, ez a velejárója, hogy vannak nézők, vannak ajánlattételek, de hát mivel nekem a szívem már valaki más, így ez engem alapvetően nem
3: mozgat. Hát lefordítva mondja arra, hogy tulajdonképpen sokan néznek, és akkor gondolom elhívnak bulizni, vagy valami hasonló.
4: Vannak ilyenek, igen.
3: De hát, ahogy mondod, ez a kérdés már eldőlt. Akkor vissza egy kicsit a Corvinus Egyetemhez, komolyabb vagy más jellegű témákra. Ott ezt a gazdálkodás, majd javítsák ki, hogy pontosan milyen szak, de hogy angolul is kell. Ez viszont már olyan, amivel szeretnél foglalkozni, ugye most még csak 20 éves leszel, mondjuk 5 év múlva?
4: Igen, én a Corvinus Egyetemen tanulok gazdálkodás és menedzsmentet angolul. Már az érettségi ideje alatt eldöntöttem, hogy én erre a szakra szeretnék jönni ebbe az egyetembe, és ezt nagyon céltudatosan vittem végig, hogy megszerezzem a kellő mennyiségű pontot, hogy ide felvegyenek. Ez is valahol visszavezethető arra, hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor azt 100%-on nyomom, és akkor ott éppen a tanulás volt. Szerencsére sikerült, és nagyon jól érzem magam itt most az egyetemen. Jó nagy kihívás, tehát nem mondom azt, hogy megvan, és akkor innentől kezdve lazán lehet venni. Abszolút megy a versengés az átlagokért, az ösztöndíjért, ami azért komoly versenyhelyzet szintén, viszont állok elébe, és szeretem tanulni, szeretem csinálni, szeretem a közösséget. Abszolút így a gazdasági szférában képzelem el a jövőmet, így a hosszú távon, és
3: hol lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával, hogy minden hallgató megértse?
4: Szerintem egy ilyen diplomával szinte bárhol, nagy vállalatoknál, cégeknél szerintem igazából bármelyik területén el lehet helyezkezni, és emiatt is érdekes szerintem akár marketing, akár részvényelemzés, bármilyen, tehát hogy egészen nagy a skála, amin itt lehet mozogni.
3: Figyeled a tőzsdét is esetleg? Vagy ott még nem tartasz?
4: A párom ebben dolgozik, úgyhogy van némi.
3: Akkor van segítség.
4: Van némi segítség.
3: Na így azért ebben van fantázia, vagy lehet komoly fantázia. Még ami szintén ide kapcsolódik, hogy ha már ez a tanulás, ez például a sporttal, szépségversennyel, ugye mondom, hogy tavaly érettségiztél, hogy lehetett mind összeegyeztetni, meg hát te említetted, és az fontosabb az ösztöndíjak rendszere, hogy milyen átlagot kell elérni, hogy ne legyen fizetős, gondolom.
4: Igen.
3: Hogy működik ez?
4: Igen, alapvetően tartani kell egy átlagot, amit nem tudunk előre, tehát ez a szaknak a teljesítésén múlik, hogy éppen hogyan teljesít ez a szak, szóval mindenki
3: a
4: arra...
3: A többiek, tehát az össz
4: igen,
3: létszám,
4: annak vagy... veszik az átlagát, és akkor a felső 75% kapja meg a ösztöndíjat, amivel ingyen tanulhat.
3: Te most benne vagy?
4: Benne, sikerült benne legyek egyébként. De... Tegnap előtt kaptuk meg az e-mailt erről, úgyhogy igen, sikerült megszerezni
3: akkor
4: ebben a...
3: Még őszintében mosolyod, mert igen. Azért gondolom, hogy vaskos összeg, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy igen vagy nem igen.
4: Így van. Szóval itt is ebben a tekintetben nagy a verseny, hiszen nem tudjuk, hogy mi az az átlag, amit tartani kell, hanem a lehető legjobb átlagot próbálja mindenki elérni. Emiatt nagy a verseny, meg a teher és a nyomás, viszont hát valószínűleg én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig keresi a kihívásokat, és szeret nyomás alatt teljesíteni.
3: Igen, hát azt veszem én is észre, hogy te a versenyhelyzetet kifejezetten keresed, és jól megállod a helyed. Általános iskolában ez már feltűnt?
4: Általános iskolában nem, viszont egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, ahol szintén egy elég magas színvonalon tanulhattam, elég okos, értelmes gyerekek között, szóval...
3: Ez Gödöllőn volt, ugye?
4: Gödöllőn, a Török Ignác gimnáziumban tanultam, igen.
3: És ott mindenki, hát nem is azt mondom, hogy eminens, ahogy te mondod, a sokkal szebben hangzik, tehát hogy mindenki nagyon okos, értelmes volt, és igazából ott is versenyhelyzet volt, hogy ki a legügyes,
4: igen,
3: legjobb.
4: Abszolút.
3: Tehát gondolom, hogy ott mindenki az ötösre törekedett.
4: Így van, így van. Meg hát ugye a érettségi közelettével mindenki a legjobb egyetemeket és annak legjobb szakát pályázta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is azt szeretném.
3: A kérdésnek a második része, hogy összeegyeztetni akkor a 2025-ös érettségit, az mennyire volt nehéz az élsporttal, most nem is adjuk a szépségversenyt, hiszen az 2026.
4: Alapvetően nehéz lett volna, és én ott hoztam egy olyan döntést, hogy most, hogy itt az érettségi, egy picit visszaveszek az élsportból, kicsit kevesebb edzést tudok vállalni, ezzel együtt kevesebb versenyt, viszont ezt annak érdekébe tettem, hogy a tanulmányaim is ugyanolyan magas színvonalon tudjanak folyni a elkövetkezendő időbe, és alapvetően ezt nem bántam meg. Viszont most, hogy ez a tanulás megvan, most, hogy tudom, hogy milyen egy évet így lefolytatva a Corvinuson, hogy milyen átlagot kell hozni, hogyan kell készülni, így már várom, hogy visszatérhessek a rendes élsportot folytatni.
3: Igen, de akár teremröplabda is, vagy marad a strandröplabda, mert hogy te azért a Vasas fiúk csapatában, ha jól mondom, akkor talán a 2022-23-as szezonban ott játszottál teremben is. Tehát, hogy az foglalkoztat, vagy kizárólag a strandröplabda?
4: Hát, ami a legközelebb áll a szívemhez, az a strandröplabda. Nekem valahogy ez a legtestes állóbb, egyszerűen az a közeg, meg a atmoszféra áll legközelebb a szívemhez, ami a strandröplabdát körülveszi. Viszont...
3: Valahol nagyon más, ugye csak ketten vagytok homokban, a látvány is, de önmagában maga a sport is, tehát azért amikor 6 ember van egy pályán, és akkor azért többen javíthatnak, ha valaki hibázik, itt meg igazából nem lehet hibázni, az nagyjából annyit jelent, hogy az ellenfél megszerzi a pontot.
4: Igen. Azért is szeretem a strandöflabdát, mert amellett, hogy egy nagyon fontos része a csapat sportnak, tehát hogy alapvetően egy nagyon csapat sportcentrikus verseny, vagy tehát a strandöflabda, igen. Tehát ugye a strandöflabda nagyon csapat sport, ahhoz képest mégis nem lehet lecserélve, mindig ott kell legyen fejbe, fókuszálnod kell, és igazából rajtad is rengeteg minden múlik. És hogyha találsz egy olyan párt, akivel egyszerűen jó a kémia, jól működtök együtt, akkor tényleg határa csillagoség.
3: Ez lehet talán a titok nyitja, mert én elmutattam, hogy Kun Stefivel voltál a 2022-es felnőtt OB döntőjében, és hát azóta Stefi is már több párral volt, most Villám Lillával van együtt. Neked ez a párkeresés ilyen téren, ez rendeződött, mert akkor azért most volt egy kis kihagyás itt, ahogy mondtad, a tanulás miatt, aztán jött még a szépségverseny is, mert ezen dől el gondolom, hogy van-e, vagy találsz-e valakit, akivel érdemes csinálni?
4: Így van, alapvetően Stefivel mindketten mezőnyösök voltunk, így poszt szempontjából, így az, hogy mi ketten ennyire jól működtünk, az egészen különleges volt, de mindketten persze alapvetően egy blokkert keresünk magunk mellé.
3: Épp ezt akarom mondani a hallgatóknak, itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol Szabó Anna a vendégünk, strandröplabdázó, a Miss Universe Hungary a legjobb 12 közé jutott, és a beszélgetés első fele elsősorban erről szóltam, a strandröplabdáról. Igen, tehát, hogy kell egy olyan ember, aki jól tud blokkolni, te meg akkor mezőnyözhetsz. Szóval most van párod, vagy lesz párod?
4: Egyelőre még nincs, még most egyelőre nem készülök senkivel, viszont várom a jövőt, hogy esetleg újra elkezdek készülni valakivel, és a jövő szezont, a jövő nyári szezont már valakivel én is egy blokkerrel együtt végigkészülve folytathassuk.
3: Mekkora ez a mezőny itt Magyarországon? Most azért vannak nemzetközi eredmények, pont Kun Stefánia a Villám Lillával kijutott hosszú idő után először magyarra női strandröplabdázót lesz az Európa-bajnokságon, tehát akár fellendülésről is beszélhetünk, és sokan mondják, hogy sajnos, de hát mégis tény, hogy röplabdában az olimpiára kijutni sem férfi, sem női válogatottunknak ez nem nagyon mondható, hogy reális cél, tehát inkább azt kijelenthetjük, hogy irreális, de strandröplabdában esetleg most női vonalon, bár a fiúk sem ügyetlenek, sőt, ott is vannak eredmények. Szóval ez például motivál-e téged, hogy akár egy, nem tudom, 2032-es Brisbane-i nyári olimpia strandröplabdában? Vagy ilyen messze azért nem gondolkoz most?
4: Abszolút motiváló, hogy vannak ilyen párosaink itt Magyarországon, akik most ennyire törik előre az utat, és azt is jó látni, hogy az ilyen utánpótlás játékosok, az fiatalok is kezdenek abszolút előre törni így a felnőtt mezőnyben, úgyhogy ezt jó látni, és remélem marad ez a tendencia, így sokkal nagyobb lesz a verseny, sokkal többet, jobbat tudunk játszani, így Magyarországon is, és persze nem utolsó szempont az, hogy esetleg kijussunk az olimpiára, illetve az EB szereplések, VB szereplések azok nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is jól sikerüljenek.
3: Ez a legnagyobb álmod még? Most így, ha a strandröplabdára és a sportra gondolsz?
4: Ha a strandröplabdára gondolok, akkor alapvetően igen. nagyon motivál az, hogy én is ott a felnőtt mezőnybe újra visszatérhessek, és újra fontos játékossá váljak. Ez abszolút. Most egyelőre sodultam egy kicsit az árral, ezzel a Miss Universe-el egy kicsit úgy voltam vele, hogy hagyok magamnak egy kis időt újra, és majd újult erővel térek vissza a strandafelda pályára.
3: Hát épp azt figyelem, hogy mindenben nagyon magabiztos vagy, ez az egyetlen pont, ahol most a visszatérés, amit nem tudsz annyira határozottan ugye kijelenteni. Ugyanakkor ez meg érthető, mert mindenképpen vissza szeretnél térni, csak még nem tudod, hogy hogy sikerül, aztán kit találsz, és ez határozza meg a folytatást. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szabó Anna, strandröplabdázó, és ahogy mondtam már többször és folyamatosan, tulajdonképpen a Miss Universe Hungary, ahol a szépségversenyen a legjobb 12 közé jutottál, hát ez volt az igazi apropója még a beszélgetésünknek. Te valami olyan nagy kívánsággal rendelkezel még zárszóként, vagy üzenetként, akár aki hallgatja ezt a beszélgetést, strandröplabda, akár a tanulmányok, akár pedig mondjuk a szépségipar, a szépségverseny kapcsán?
4: Talán egy üzenetem lenne, az pedig az, hogy mindenki, amit érez, legyen több arca, legyen több dolog, amit kipróbál, amihez van kedve, azt mindenképpen csinálja 100%-on, hiszen így érdemes élni, ilyen céltudatosan és kitartóan.
3: Köszönöm szépen, Szabó Annát hallották, Virányi Zsolt búcsúzik.
4: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A folytatásban egy aktuális anyag, hiszen nem olyan régen még az idei szezon közepén beszélgetett Halász Bencével, kalapácsvető olimpiai ezüstérmesünkkel Csisztu Zsuzsa a Profilban. Ezt július közepén már meghallgathatták, de most újra leadjuk, hiszen Halász Bence Európa-bajnok lett, és először pályafutása során aranyéremmel zárt egy nagy világversenyt. Olimpiai ezüstérmesünk, világbajnoki bronzérmes, háromszoros VB bronzérmes, korábbi EB ezüst és bronzérmes. 84 méter, 25 centiméterre hajtotta a kalapácsot, és ezzel új magyar csúccsal Európa-bajnok lett Birminghamben. Ez az apropója annak a beszélgetésnek, amit még az EB arany előtt készített Csisztu Zsuzsa.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A műsoromat követők már megszokhatták, hogy szeretem a történeteket egészen más perspektívából megmutatni, mint ahogy eddig ismertük, és most is erre készülünk, amikor hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétájának, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének a pályakezdéséről lebbentjük fel a fátylat. Tudnélik egykor hazánk déli peremén, Jánoshalmán az akkor 14 éves, tehetségesnek tűnő Halász Bence körül egyszer csak megszűnt a klub. És a nyiladozó tehetségét a szombathelyi dobóesélyben szerették volna kibontakoztatni, ehhez pedig költözni kellett. Így az akkor friss diplomás Halász Gergő, Bence bátyja, kis túlzással hóna alá csapta az akkor kiskamasz 14-15 éves öccsét, Halász Bencét, és elköltözött vele Szombathelyre, hogy a szülők helyett szinte a szülője legyen a gimnáziumot kezdő fiatalnak, és elindítsa őt a világ egyik legnevesebb dobó műhelyének mindennapi darálója felé. Édesapjuk a mezőgazdasági családi vállalkozásban nyakig merülve otthonról mozdulni sem tudott, pedagógus édesanyjuk pedig két hetente tudta csak megtenni a legrövidebb úton is 330 kilométeres távolságot, hogy megnézze, hogyan boldogulnak a fiúk. Ma már tudjuk, kitűnően vették ezt az egyáltalán nem könnyű élethelyzetet, és Bence családi összefogással világhírű magyar atléta lett. Vigyázat! Érzelmes családi portré következik.
6: Végül is az életetek egy izgalmas szakaszában tulajdonképpen egy nagy vállalást tettél, amikor a család úgy döntött, hogy hát ketté váltok, és Bence életét te friss diplomásként fogod nagyjából 300 kilométerre az otthonotoktól menedzselni. Vissza tudsz emlékezni, hogy jött egyáltalán ez a felvetés, és mondjuk egy fiatalember életében ez mennyire tűnt, hát, hogy úgy mondjam, nagyon nagy kihívásnak?
7: Hát ugye ez úgy volt, hogy a Bence elkezdte hozni ezeket a elég jó országos eredményeket már középiskola elején, de megszűnt ott a sportegyesülete Kiskunhalason. Felajánlották a Macaik neki, hogy hát jöjjön el ide Szombathelyre. De hát hogy jöjjön el egy 14 éves gyerek 300 kilométer az otthonától, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor végeztem a főiskolán, így akkor én felajánlottam, hogy én eljövök vele, megpróbáljuk.
6: Csak így, így akkor hórom alá csapom az öcsémet, és elköltözöm 300 kilométerre, és leszek apja helyett, meg anyja helyett, apja, meg anyja?
7: Hát a Macáik felajánlották, hogy ők mindenbe segítenek, hogyha úgy van. Tehát végül is így volt.
6: Ezt nagyon egyszerűen írjátok le, és azt mondod, hogy egyszerűen emberek vagyunk, de te hogy emlékszel erre vissza? Mert azért, hát én most van egy 13 éves fiam, meg egy 19, ha most azt mondaná 19, hogy na olyan gyere, öcsi, akkor viszlek, szóval azért ezt, én nekem ez elképzelhetetlen. Nyilván persze sok év telt el azóta, de te hogy emlékszel vissza ezekre a napokra, Bence? Mert azért ez egy kis kamasz életében nagy döntés, ugye? Tehát új iskola, új lakóhely, új barátok, apát, anyát nem fogom látni. Csak a bátyámat.
8: Szerintem jó volt nekünk. Természetesen én úgy emlékszem vissza, hogy a Gergőke megpróbált mindent megcsinálni a háztartásban, amit csak tudott, és igazából tehát maga az a költözésnek az eldöntés, én úgy gondolom, hogy nekem is én már rá kellett bólintanom, de az idősebbek azok gyakorlatilag megbeszéltek, hogy akkor menj, oké, próbáljam meg. A végső döntés mégis az enyém volt, de én azt hiszem, hogy azért ők ezt így kicsit, ők is döntöttek ebben, hogy oké, akkor legyen így.
6: Jó, de az összes ezzel kapcsolatos változást, amit az ember tényleg, mert azt hiszem első gimnazista lehettél akkoriban talán nagyjából, vagy éppen az általános iskola végén úgy korban. Szóval azért minden szempontból ez egy érzékeny kor. Tehát az, hogy az ember nem a szomszédba költöztél, tehát nem arról volt szó, hogy akkor jó, hát ha valami nem stimmel, akkor majd anya átugrik, vagy apa jön, aki ráadásul hát enyhén szóval is be volt fogva ugye itt a család mezőgazdasági munkáival. Szóval, hogy ez egy ilyen, ma a mai fejjel azt kell mondanom, vagy bármilyen kori fejjel, ez egy nagyon nagy vállalás, egy nagyon nagy döntés.
8: Valóban nagyon nagy, egy utólag visszagondolva, sokkal jobban értékelem, vagy érzem ennek a súlyát. Viszont akkor úgy voltam vele, hogy talán nem is éreztem ezt a súlyt, amit igazából ez az egész döntés hordoz magában, de én úgy gondolom, hogy minden kihívásban, amit elénk tett ezzel kapcsolatban az élet, azt abszolváltuk, nagyon jól kezeltük az egész szituációt, és gyakorlatilag mondhatom, amennyire lehetett, ugyanolyan gördülékenyen ment tovább az életünk, csak kicsit messze voltunk az úrról.
6: Világos. Gergő, milyen nehézségeket jelentett számodra tényleg egy kis kamasz mindennapjainak a menedzselése, az, hogy kész legyen a házi feladat, az, hogy időben odaérjen az edzésre, az, hogy nyilván egy dövésben lévő fiúnak mindig megfelelő mennyiségű, meg minőségű étel legyen az asztalán, szóval, hogy ezeket azért így nem tudom. Egyszerű volt ezt megoldani?
7: Egyszerű volt, mert én egyszer sem emlékszek arra, hogy a Bencét iskolába kellett volna küldeni, vagy edzésre kellett volna küldeni. Tehát már akkor is szorgalmas volt. Tudta, hogy ez a feladat, és akkor ment, csinálta.
6: Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy ezt kicsit, amikor erre vállalkoztál, akkor tudtad, hogy nem lesz nehéz dolgod, mert egy jó természetű öcséd van?
7: Hát mondhatjuk, igen. Igen. Ennyire egyébként szerintem nem gondoltunk bele annak idején, hogy mire vállalkozunk, de én, hát már nem most volt, régebben volt, de én semmiféle nehézségre nem emlékszek. Nem, tényleg nem kell.

0: Én is, a Gergő egyébként nagyon jól elmondta, hogy tényleg nem gondoltunk bele igazából abba, hogy milyen nehézség lehetnek, de nem is éreztünk semmilyen fajta nehézséget. Tehát eljöttünk, mindenki csinálta a dolgát. Én eljártam iskolába, edzésre, Gergő jár dolgozni, és akkor este pedig otthon együtt nyilván találkoztunk. Ő is tudta azt, hogy nekem mit kell csinálni, én ugyanúgy felfogtam az én feladataimnak a súlyát, és akkor azt mondták, hogy akkor ekkor meg ekkor van az edzés, ilyenkor van az iskola, akkor én mentem és csináltam, nem kellett szerintem se engem ezért egyszer se kirúgni otthonról, hogy már pedig most menned kell. Nagyon nehéz igazából tényleg visszaemlékezni már, mert nagyon rég volt, de bennem mindenféleképpen pozitív emlékek. Lehet, hogy még nagyon sokszor nem mondtam el elégszer, de tényleg nagyon hálás vagyok a Gergőnek igazából, hogy ezen az úton azért ő elindított.
1: Igen, hát ugye ez az, amikor, és ezért is szeretem, hogyha egy picit megmutathatjuk azt, hogy valójában nincsenek sportsikerek, családi támogatás, meg áldozatvállalás nélkül. Ezekről nagyon ritkán beszélünk, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem történik, vagy nem feltétlenül tűnik akkor áldozatvállalásnak, hanem ahogy ti most megfogalmazátok nekem, ez magától értetődő döntés volt, amiben egyszerűen csak úgy bele szoktatok a hétköznapokban. Gergő, mikor érzékelte a család úgy, mennyi idő eltelte után, hogy végül is ez a döntés, ez jónak bizonyult, hogy ebből bizony Bence úgy fog kijönni, hogy rátalál egy olyan sportágra, egy olyan versenyszámra, amiben akár sikeres lehet. Mert hogy azért valljuk meg, amikor ezt a döntést meghoztátok, erre semmi garancia nem volt. Ő egy ígéret volt, egy tehetség, akiből akár bármi is lehetett volna, vagy éppen abba is hagyhatta volna időközben.
2: Folyamatosan hozta az eredményeket, tehát én nem vagyok mindig olyan napra kész a Bence eredményeivel, mint mondjuk anyukám vagy apukám, de én úgy emlékszek, hogy tehát mindenféle országos versenyt megnyert, akkor, amikor elkerültünk Szombathelyre, akkor kezdett el nemzetközi versenyekre is járni, ott is a mindenfélét megnyert. Tehát folyamatos volt az a visszajelzés, hogy hát jó döntés volt ez az ő részéről, hogy folytatja, és hogy elmentünk Szombathelyre.
1: Aztán ugye eljött egy bizonyos idő, azt hiszem nagyjából másfél év múlva, amikor, ha jól tudom, azért neked nem volt annyira könnyű itt a beilleszkedés, vagy akár az elhelyezkedés, amikor meg lett egy váltás, ugye? És akkor édesanyád úgymond leváltott téged.
2: Hát igen, körülbelül egy másfél év után cseréltünk anyával, úgymond. És én akkor hazajöttem, azóta is itthon vagyok, és akkor családi vállalkozásba dolgozok.
1: Igen, mert hogy ez a családi vállalkozás, ez meg a mezőgazdaság körül forog, ha jól tudom. Nem tudom, ki volt az, aki annyira
2: Igen.
1: gyerekkorában nem szeretett almát meg körtét szedni?
0: Hát szerintem gyerekkorában sem velükünk, mert rá voltunk kényszerítve.
1: Jó, szó.
0: De szerintem, hát ez is klisé, mint ma már egyszer
1: Igen.
0: említettem, vagy itt is van, hogy sokan azt mondják, hogy hogy a gyerekkorban való munkát majd felnőttként megköszöni az ember. És amúgy velem is ez van. Tehát az, amit igazából otthon azt tanultam, hogy meg kell csinálni, akkor is, hogyha nincs kedvem, ezt ugyanúgy a most, az edzésben, vagy bármilyen mindennapokban én ezt bele tudom építeni, és mind a munkakedvem, a munkamorálom, a munkabíró képességemet, ezek mind megalapozták, és tényleg hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok egyáltalán, hogy ezeken a dolgokon én is keresztül mentem, mert nyilván ezek nélkül nem tartanék ott most, ahol.
1: De azért az biztos, hogy a munkamorálon túlmenően szerintem Bence rengeteg dolgot elsajátított az elmúlt években, és mondtad, hogy azért nem vagy napra kész az eredményekben, de biztos azt nyomon követted, hogy a világversenyek mondjuk így sorában ő hogyan változott, hogyan kezdte jobban elviselni a nyomást. Van-e neked például olyan versenyed, amire te visszaemlékszel, hogy ő hogy készült lélekben, és esetleg melyiknek az eredményét tartotta a legkiemelkedőbbnek, vagy a legkedvesebbnek?
2: Hát szerintem neki a legkedvesebb, az első ilyen legkedvesebb emléke az lehet, hogy a magyar világbajnoki érme,
1: A
2: aminek
1: budapesti
2: volt 2-3
1: világbajnokságról?
2: éve.
0: Igen.
2: Szerintem annak örült a legjobban. Utána persze már jöttek neki világbajnoki, meg olimpiai érmei is, de szerintem az volt az első ilyen nagy igazi áttörése, hogy itthon tudta ezt elérni.
0: Szerintem is jól gondolja a Gergő, ráadásul ő, tehát a Gergőről tudni kell, hogy ő nem jön versenyekre. És az volt pont neki az első, azt hiszem, igen, a budapesti világban,

0: bajnokság, ahova ő is kijött szurkolni. Utána annyira megtetszett neki, hogy a következő évben már Rómában, meg Párizsban is eljött. De igen, neki is a budapesti volt az első, és hát ugye így a család azt szerintem ilyenkor végignézi, meg végigérzékeli azt, hogy micsoda lelki nehézségeken, mert ezt ki kell mondani, ez tényleg az volt a budapesti, a világbajnokságra való felkészülés egész éve egy nagy szenvedés volt, mert megsérültem januárban, folyamatosan, utána megsérültem márciusban, tehát, és folyamatosan jöttek hátráltató tényezők, ami miatt azt éreztem, hogy ez így kezd elúszni ez az egész dolog, és aztán ugye nyilván a családjának ezt elpanaszkodja az ember, és a Gergő is folyamatosan ugye hallotta ezeket, hogy hát a Bencének már megint fáj a válla, már elesett, megint fáj a háta, tehát folyamatosan, és amikor a család is azt látja, hogy jön egy ilyen nagy esemény, közben van egy média nyomás is, van egy elvárás a szurkolóktól is, egy elvárás saját maga felől is, de az eredmények pedig a világbajnokság előtt egy hónappal még mindig nem jönnek, olyankor egy kétségbeesés lesz úrrá az emberen, hogy na vajon itt mi lesz. És ezt a család, amikor végignézi, szerintem nekik se olyan kellemes.
1: Hát egyáltalán nem, sőt, azt mondom meg nekem, Gergő, hogy végül is az, hogy mondjuk ki, azért Halász Bence most hosszú évek óta gyakorlatilag a magyar atlétika első számú és egyetlen olyan megbízható nemzetközi klasszisa, aki világversenyről világversenyre tudja hozni ezen nyomás ellenére ezeket az elvárásokat, ez szerinted az ő személyiségében minek köszönhető?
2: Először is ugye azért neki is sok idő volt szerintem, mire beletanult, vagy hát így megszokta, hogy ilyen nagy a felhajtás körülötte, de egyébként meg hát ő ilyen jó a természete, tehát hogy ilyen jó fejgyerek, mindenki szereti, úgyhogy szerintem ezeket úgy viszonylag könnyen föl tudja már dolgozni.
1: Igen, na de hát azért ez egy elképesztő nyomás, tehát én végigéltem vele, láttam, hogy ezt a budapesti világbajnokságot megelőző stressz az nagyjából hogy nézett ki, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy mit állt ki, hiszen éremesélyes versenyző, mondhatni, kimondatlan, egyedül ő volt, hazai közönség előtt, sose volt még ilyen volumenű verseny. Ezt minden alkalommal elmondták, hogy mi az elvárás. Tehát ez azért még a legjobb fejebb, ilyen csúnyán mondjam, és a legjólelkűbb személyiségnek is azért hát bizony kárára válhat.
0: Most itt hadd szóljak bele, bocsánat, egy pillanatra, hogy kárára válhat valóban, és tényleg nehéz elviselni, és nekem is nehéz volt, de mi szerintem az egész családban olyanok vagyunk, hogy jó, hát akkor ez van, akkor így kell csinálni. Tehát próbálunk megbirkózni inkább az adott nehézségekkel, mint mondjuk a stressz is ilyen volt, mint hogy ahelyett, hogy panaszkodunk róla, és azt hiszük, hogy attól majd megoldódik. Bele kell tanulni, ugyanúgy, ahogy hosszú évek során én is beletanultam abban, hogy az izgulást a saját előnyömre tudjam fordítani, és azt a plusz adrenalint, ami felszabadul a versenyen, a nagyobb dobás irányába tudjam billenteni, inkább ahelyett, hogy túlizgulom és elrontom a technikálisan. Szóval tényleg ez egy... Mi szerintem milyenek vagyunk.
1: Igen, az látszik, hogy egy ilyen az egész család munkamorája meg a dolgokhoz való hozzáállása azért az nagyon pozitív és megoldás központú. És ez ugye édesapátokra is igaz, aki viszont abban a mondjuk úgy nehéz helyzetben van, hogy ugye a mezőgazdaságból eltartva ugye a kis családi vállalkozást, hát ha jól tudom, soha nem tudott lenni a nyári világversenyeiden.
0: Képzeld el, hogy ő is ott volt. Ezen a pont a budapesti azon világbajnokságon, azon ott volt, se előtte, se utána. Ő azt mondta, hogy ő nem szeretne egyszerűen. Hát majdnem szívrohamot kapott szó szerint, annyira izgult. Azt pedig, ha valaki látta ugye a faterunkat, azért hát azért első látás elég ijesztő, a méretügyileg.
1: Nagy darab ember?
0: Nagyon nagy darab ember. És amikor ő is...
1: Hát ő maga is dobó atléta volt egyébként, ugye?
0: Így van. És amikor azt látja egy másik ember, egy ekkora termetes úriember is tud izgulni, akkor azért az úgy egy vicces kontraszt.
1: Milyen, mondjuk így, testvéri reményeid vannak az ő jövőbeli teljesítményét illetően? Ugye látjuk, hogy óriási a nemzetközi konkurencia, sőt, jönnek innen-onnan, bukkannak föl jobbnál jobb versenyzők, meg vannak hozzá hasonló állócsillagok. Te mit vizionálsz, vagy mit szeretnél vizionálni vele kapcsolatban a jövőt illetően?
2: Hát ő, ugye a Bence az egyértelműen azt mondja, hogy neki az a célja, hogy ő olimpiát szeretne nyerni. Szerintem meg is fogja csinálni, lehet, hogy már a következő olimpián. Tehát a mi munkát belerak, meg hát amennyi energiát, azt nem is tudom, hogy más is belerakja-e, tehát, hogy belerakják. De mindig azt szoktuk mondani a családba, hogy mindegy az, hogy hanyadik, olyan dobjon, amivel ő elégedett. Tehát, hogyha lehet, hogy most dobott 83-at, és kicsit szomorú volt, hogy csak harmadik lett, de hát nézze azt, hogy milyen nagyot dobott. Ne csak az eredményt nézze, hanem ő is nézze ezt a fejlődést, hogy milyen fejlődést ér el folyamatosan.
1: Aztán kiderült, hogy Bence jól viseli a nyomást, és végül is nyilvánvalóan azért mindig a család lehet az a fajta háttértámasz, amikor mondjuk kudarc van, vagy keserűség, ahol az ember erőt merít, de láttad őt valaha? Egyébként úgy igazán mély ponton elkeseredve, és ilyenkor mi, vagy ki tud neki segíteni?
3: Olyan nagyon nagy mély ponton szerintem nem volt a Bence sose igazából. Tehát ez a küzdeni akarás, ez úgy benne van, hogy nyilván valamikor nem úgy érzi, hogy valami, akkor azt szoktuk mondani, hogy bízzál a macába, bízzál magadba, és akkor majd elkezdenek jönni az eredmények.
1: És amikor...
3: Nem mondanám, hogy ő olyan az, aki nagyon sokáig a padlón van, ő nem van a fajta. Mindig föláll gyorsan.
1: Szerencsés karakter kérdése? Bence, szerinted? Vagy ezt is tulajdonképpen az a fajta magadba vagy a munkába vetett hit alapozza meg, ami jellemző rád?
0: Szerintem ez inkább sok tényezős. Tehát valószínűleg a karakterem is hozzájárul. Az, hogy milyen visszajelzéseket kapok folyamatosan a családtól, meg ami szerintem a legnagyobb részt kiteszi ebben az, hogy az a közösség, ami tényleg engem úgy A-blokk körül, ami beletartozik a maca, az edzéstársak, a család, aki a legközelebb van hozzám, az folyamatosan olyan visszajelzést ad, hogy mennyit csinál tovább, bízzál benne, tényleg a macában. Tehát nem egyszer volt az, hogy itthon folyamatosan panaszkodtam anyának, hogy anya, fáradt vagyok, mindenem fáj, nem akarok ennyit edzeni, nem megy messzire a kalapács, mi lesz ebből. És anya mindig csak annyit szokott mondani, hogy bízzál a macában, ő egy zseni. És akkor mindig igaza volt. Tehát, hogy már nem lehet igazából tényleg ezt megcáfolni, mert ennyiszer, hogyha valakinek igaza van, akkor az egy rendszer. Uh-huh. És tehát összességében ez az egész dolog, sok dolog az, ami engem tovább lendít a nehézségeken, és bármilyen furán hangzik, azért tényleg például a tokiói, ugye a 2025-ös tokiói harmadik helyezés, az nekem egy nagy nehézség volt azt feldolgozni, hogy egyszerűen tényleg egy napig azt mondom, annál többet csinálni, amit meg annál többet belerakni, mint amit tavaly beleraktam, én nem tudok. Lehet, hogy más tud, én nem tudok, és nehéz volt elfogadni, hogy még egy korát is dobok, és az csak a harmadik helyre elég. És ez a kép, amit az előbb nézegettél, a hármas összeborulós képünk, azért nagyon szeretem, mert hát én ott megmondom őszintén, hogy kicsit megkönnyeztem, hogy én nem tudom, hogy hogyan lehet innen majd még előre lépni. És most már tudom. És ők ott egyből azt mondták nekem, hogy ne szomorkodjak, legyek büszke, mert egy olyan nagyot léptünk előre, ahonnan lehet még tovább menni majd.
1: Azért ez nagy dolog, hogy valóban egy ilyen pozitív szemlélet jellemzi nyilván Bencét. Mennyire vagytok büszkék rá, illetve ott a környezetetekben egyáltalán? Nyilván mindenki el van foglalva a napi dolgával, vagy éppen a sérülésével, vagy éppen a gyógyulásával, vagy éppen mindig van valami, mert aratni, vetni, szedni kell a dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkoznátok, de mit jelent ott a környezetetekben Bence, illetve az ő sikerei?
0: Bocsánat, hagyd szóljak bele, még mielőtt a Gergő válaszol. Itt mindenképp szeretném ide bökni azt, hogy én szerintem, majd a Gergő mindjárt válaszol, szerintem büszkék, de arra mindenek előtt büszkék, hogy én olyan maradtam, amilyen szerintem voltam, erre mindig külön megpróbáltam figyelni, és attól, hogy én mondjuk ezeket elértem, én attól mindig a Gergőnek az öccse vagyok, vagy az öccse leszek. És ez szerintem a legfontosabb.
1: Így van?
3: Így válaszolt.
1: Jó, bővebben.
3: Hát nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát azért mindig szoktam érdeklődni, hogy hogy áll az edzés, mekkorát dobott, mit gondol, most milyen stádiumban van most, hogy mennyire érzi magát csúcsformában, nem érzi csúcsformában. De azért én is mindig szoktam kérdezgetni, apát is szoktam kérdezgetni, anyát is, Bencét is, tehát így több helyről is informálódok általában. De minden esetben mindenki nagyon büszke itt a szűk családba is, a tágabb családba is. Itt Jánosalmán is mindenki tudja már, hogy ki a Bence. Nekem, hát ilyen 5-6-7 éve körülbelül, amikor úgy től kapták inkább a Bencét, amikor már gondolom a felnőttek között versenyzett, nekem is mindenki gratulált. Jöttem az utcán, mentem, és akkor gratulálunk az eredményeidhez. Hát van a köszönöm szépen, de a testvéremmel összekevernek, mert ugye kis városban lakunk, mindenki tudja a másikról, hogy nagyjából ki, és azt tudták, hogy én valami halászgyerek vagyok, aki összekapcsolták magukba, hogy akkor biztos én vagyok az akalapácsettő. És akkor gratulálgatnak. De hát akkor mindig mi kellett őket javítani, hogy hát igen, a testvérem az. Hát, érdekes volt az elején, most már neki tudja.
1: Tőled szeretném hallani, hogy mi a cél?
0: Az, amit a Gergő elmondott, most már érmek tekintetében azt lehet mondani, hogy a legtöbb érmet szerzett magyar atléta vagyok. Vannak nálam eredményesebbek, hiszen Krisztián azért olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, tehát neki kicsit fényesebb az érem kollekciója. De nekem ez a célom, hogy olimpiai bajnok legyek, a legelső szabadtéri világbajnok, Európa bajnok, amire idén szerencsére már esélyem is lesz, hogy mármint, hogy a verseny meg lesz tartva, meg lehet mutatni, hogy tudok szerepelni. Hát minden három versenyből szeretnék nyerni.
1: Mennyi időt adsz magadnak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Időfaktor kérdése ez egyáltalán, vagy valami más kell hozzá, hiszen ez nem egy egyedülálló verseny, itt nem az órával, persze nyilván a méterekkel harcolsz, de azért itt ellenfelek, időjárás, hangulat, egyéb tényezők, nagyon-nagyon sok minden kell, hogy együtt álljon.
0: Azt, mint a mai edzésen is láttátok, az a lapácsvetés, ez nem egy kíméletes versenyszám. És most már, hogy azért én is egy előrébb lépdelek így a korban, azt mondhatom, hogy nekem is lassan figyelnem kell az órára. Én azt gondolom, hogy még 6-7 év, ami szerintem bennem lehet. Nyilván a Los Angeles-i olimpiáig elmenni, az nem kérdés. Én azt gondolom, hogy 35 évesen még az Ausztrál 32-es olimpián is el lehet szerepelni, és szerintem ott fogom szökre akasztani a kalapácsot. Egyelőre ez az elképzelésem, de meglátjuk, hogy majd még az élet ad. De nekem utána lehetőséget, vagy már előtte is, valami miatt ne legyen így, de hogyha valami miatt úgy alakul, hogy abba kell hagynom, meglátjuk. Tehát én a 32-es olimpiát tűztem ki még célul, ami szerintem így az egészséges pályafutásba beletartozhat.
1: És köszönjük szépen azt, hogy egykor úgy döntöttél, hogy vállalod Bence útnak indítását, hiszen ma valószínűleg nem beszélgetnénk itt egy sikeres atlétával, hogyha ez a közös döntés nem születik akkor meg.
3: Igen, hát megérte.
0: Köszönöm, Gergőke!
4: Az elmúlt fél órában hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája Halász Bence, és az ő tapájáján Szombathelyen útnak indító bátyja Halász Gergő megható családi portréját hallhattuk itt a Profilban. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
5: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
7: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
4: A Ferencváros játékosa vagy, ugye, ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat, vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál, szerencsére megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
7: Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kis kutyát, és vele foglalatoskodunk.
4: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok közben, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
7: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
4: Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársai, de elmondják, hogy mire készülj. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
7: Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, le szoktam egy szobába lenni, ő már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
4: Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
7: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
4: A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
7: Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
4: Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
7: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól, tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
4: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
7: Hát én szeretem, a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
4: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen is, hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
7: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, és így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást
8: de
7: felbusztalni.
8: Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
7: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
8: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a vízi, magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok. Ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
7: Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
8: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
7: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
8: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
7: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
8: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
7: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstansok, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
8: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
7: Hát vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
8: Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
7: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek. Ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
8: Vagy Gödöllőn, ugye?
7: Vagy Gödöllőn, igen.
8: A világkupa előtt.
7: Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
8: De más egy.
7: Más, mindenféleképpen
8: junior
7: más.
8: Junior csapat ellen
7: igen,
8: játszani.
7: És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
9: Itt rögtön azzal kezdtetek.
7: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentráltsággal tudtunk menni.
9: De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül juniorok, amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a Csikó csapat meg vicceljen benneteket.
7: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na, nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
9: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
7: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
9: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
7: Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia, nagyon kemény két év áll előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
9: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez beválta. Ugye? Tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkoztatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
7: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerő spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszoda. Nagyon jó hangulat volt.
9: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
7: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
9: Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy persze nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
7: Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az U20-as horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most ne agyisten döntőbe jutottak volna,
9: hazai pályán nem marad.
7: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
9: Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
7: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az eljövőre nézni.
9: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
7: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt be is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
9: Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás szám van, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
7: Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
9: Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
7: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be. Egy különböző világversenyen lehet, hogy teljesen másik 4 csapat lesz, és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
9: Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
7: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt reméljük teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
9: És MVM Dóm, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
7: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi LB döntőbe.
9: Na, az feldob-e például?
7: Az engem nagyon feltöltött, igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
9: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
7: Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal. Én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
9: A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
7: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
9: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
7: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyelőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
9: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
7: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
9: Amikor megy a klubidény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
7: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évbe. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
9: Nyéki Balázsral ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint van Varga Zsolt a válogatottban?
7: Nagyon jobb vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk nem tudom, évi 3-4-szer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
9: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
7: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszahódítsuk a trófát.
9: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél visszahódítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
7: Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
9: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
7: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
9: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
7: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt 2 évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját, ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
9: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
7: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek, én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt, még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
9: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
7: Elgondolkozni.
9: Nem akarok elküldeni, bocsáss, mert semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
7: Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
9: most
7: tanul.
9: Most már kiskutya is.
7: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
9: Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
7: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
9: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
7: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni. Jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
9: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
7: Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Végvári Vendel, vele szoktunk sokat akarkodni együtt.
9: Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
7: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
9: Ebben a sorrendben.
7: Kérek sokat.
9: Hát mindez sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
7: Köszönöm szépen.
5: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
11: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
12: Ez überelhetetlen.
10: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
12: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
11: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
10: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntős, 100 méter pillangón a párizsi EB-n. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. Marad a meleg nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
13: Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban ma délelőtt a Párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richárd, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont 8-ként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senánszki Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben negyedikként. És női 400 méteres vegyesúszásban Jakül Viviennek is sikerült a döntőbe jutás. Takács Boglárka megnyerte előfutamát és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperccel ért célba, a diszkoszvető Kerekes Dórának viszont nem sikerült a továbbjutás. A nyíregyházi dobóatléta a selejtező A csoportjában szerepelt, de 54 méter 2 cm-es legjobb kísérletével végül a 23. helyen zárt. Szintén az atlétikai EB ma délelőtti programjában kezdte meg szereplését a 10 próbázó Gál Pál Zsombor, aki a második szám a távolugrás után a 22. helyen áll.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter közölte, egy dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány. Három napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a katonai és légiparádét lehet megtekinteni a rakpartokról. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, még az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíbor fehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás tórós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A nyáron eddig több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton a Vöröskeresztes önkéntesek. A leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordultak hozzájuk, de rovarcsípések és napszúrás miatt is felkeresték őket. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés, napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A keleti ország részben kisebb, nyugaton pedig nagyobb takarás látható. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni.
5: Közlekedés.
13: Torlódás alakult ki az M5-ösön Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében. A 113-as kilométernél sávzárásra készüljenek. Távolabb, Örkény térségében munkavégzés miatt az 54-es és az 52-es kilométer között a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres. Dolgoznak az 1-es főúton is Óbarok térségében, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
13: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Ismét köszöntjük Önöket, Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt, egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sport Történelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lólengés klasszisával. Szia, Gábor!
2: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszáma jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
1: Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
2: Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitjat, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült, tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvilla az eredményjelzőn. A pontszám 9,9, Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
1: Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
2: Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másik.

0: egészszerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején többhetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. Két hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a Vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
1: Ő lett a hónap, azaz a július sportolója akkor.
0: Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét többek között ennyire fennkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az egy méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét halva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
1: Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női tőrvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
0: Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
1: Mit lehet tudni Tordasiról?
0: Amikor gyerekként ott téblábolt az ötös a versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
1: Münchenben?
0: Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edét, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
1: Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
0: A hatos döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
1: Hogyan alakult a többi a szó?
0: Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer 4-en állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
1: Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
0: Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak, ekkor Colino tőre behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
1: Miként alakult a döntőtus?
0: 2 érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét, 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
1: Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie, erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
0: Megtetézve azzal, hogy az aranyérem a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
1: Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
0: Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem. Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt

0: ott legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
1: Az akkora képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női tőrcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
0: Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izzasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
1: Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
0: De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968-as Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
1: Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
0: Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal és elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire Németh Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, mert lehet, hogy meglepetést látsz.
1: Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 cm-t.
0: A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Németh a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, s megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem Németh szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
1: Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban, az Arkánum segítségével Turi Gábor elmondja.
0: Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elég tételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
1: Milyen visszhangja volt a Németh győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
0: A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerely a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor Németh a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen. És a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítménnyel rukkolt ki.
1: Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
0: Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
1: Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy Gerelyhai Tonka gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
0: Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes 4 évvel később Münchenben, ezüst jutott.
1: Egy román játékvezető, bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
0: Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
1: Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább egy kérdés, mint kijelentés.
0: Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája, Kárpáti György lett.
1: A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
0: Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberé vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
1: Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
0: A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
1: Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
0: Ezek voltak a mérkőzéseink: az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
1: Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
0: Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok elleni 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akár csak Németh Miklós édesapja, Szívós Istváné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerült Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
1: Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balog Balázs vagyok, a mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a hangmérnök Antal Rihárd, és ez ötusáé lesz a főszerep, hiszen a magyar küldöttség 6 éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője, és elnézést kérek már Blanka előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
3: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
4: Igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk túl.
3: De azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
4: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt meg tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
3: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
5: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
3: Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
4: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket megboldogált tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is a ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
3: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
4: Igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
3: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
4: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve, és igen, azóta.
3: Hol kezdtél?
4: Üzem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
3: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
4: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
3: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
4: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
3: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak. Ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, ha valamit rosszul mondok. 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted. Felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre a felnőtt mezőny felé?
4: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
3: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
5: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előrejelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakág van ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képességi alapján a legjobbak között van a helye.
3: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
4: Nagyon nagy élmény volt az első nap a lézerrán, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb négy magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
3: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak, inkább úgy fogalmaznak?
4: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
3: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
4: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
3: Nem akarlak sokáig feltartani, hiszen nyaralsz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
4: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
3: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
4: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
3: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
4: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ez az eredmény az én további versenyzésemet negatívan, hát negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
3: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
4: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen. Tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény. Szakvezető, ennél várhat el jobbat?
5: Szerintem nagyon jól megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azon a minden versenyszámban, fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődések, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
3: Hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott, azt gondolom, hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
3: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyénről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
6: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
3: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
5: Elvileg.
6: Elvileg, igen. Igen. De hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázón mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya. És igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó... Reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat. Úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
3: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
5: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
3: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségek az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
5: Az ötusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
3: Van még ilyen válogatott most így hirtelen?
5: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és hogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
3: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik, ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában, hogy van ez?
5: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, venezuelai, guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jók is a többiek, én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
3: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok, ez okozott valami meglepetést, átrendeződést, hol tartanak most ők, mert régen voltak már itt?
5: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az ötusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időben, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyzők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
3: Milyenek?
6: Én pont Kairóban mondtam a fejről rossz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
3: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd azt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt egy Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
6: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják. És gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél kibázni, mert az biztos, hogy kihasználják.
3: És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
6: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói, hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
3: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
6: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
3: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
6: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
3: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy a sors egyszer elvesz, azt a legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt feldolgozni.
5: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt reményeink szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszer nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
3: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
5: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Tehát mindenféleképpen közös érdekünk.
3: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor? Mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
5: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
3: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
5: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
3: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
5: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
3: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar. De hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után. Mondtad, hogy jött a következő szám, hát nem sok idő van ilyenkor.
6: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlen ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az OCR pályámnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két körre éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
3: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
6: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
3: Neked mennyi a legjobb időd?
6: 29, de edzésemmel mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is van, amit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
3: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
6: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy itt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt, ezeket mind szeretem.
3: Innen folytatjuk majd hamarosan Gruzi Bankával és Belák Jánossal a hírek után.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntős 100 méter pillangón a Párizsi EB-n. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására. Marad a meleg, nyári idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban ma délelőtt a Párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richárd, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont nyolcadikként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorson Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamuk után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senánszki Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben a negyedikként. És női 400 méteres vegyesúszásban Jakör Viviennek is sikerült a döntőbe jutás. Takács Boglárka megnyerte előfutamát és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperccel ért célba. A diszkoszvető Kerekes Dórának viszont nem sikerült a továbbjutás. A nyíregyházi dobóatléta a selejtező A csoportjában szerepelt, de 54 méter 2 centiméteres legjobb kísérletével végül a 23. helyen zárt. Szintén az atlétikai EB ma délelőtti programjában kezdte meg szereplését a 10 próbázó Gál Pár Zsombor, aki a második száma távolugrás után a 22. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Dunai fenékküszöb azonnali építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Emellett készenlétbe helyeznek Paksnál két bárkát, hogy szükség esetén azok irányított elsüllyesztésével 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Erről a Paksi Atomerőműben tartott kormányülés után számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon arról is beszélt, hogy az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, és további apadás várható. Ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Ezt az ügyvivő védelmi miniszter jelentette be. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az ukrán erők csapást mértek a Novorosszijszki orosz haditengerészeti támaszpontra, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, légvédelmi állomásokat, kikötőhelyeket és a tengeri kikötői infrastruktúrát érte találat. Az ukrán drónerők augusztus 1-e és 8-a között az orosz árnyékflottához tartozó 12 hajóra mértek csapást a Fekete és az Azovi tengeren. Jelentősen bővítené a hírszerző szolgálatok jogköreit a kormány Németországban. A tervezet szerint a Szövetségi Hírszerző Szolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal jövő évtől online házkutatást is végezhetne, vagyis hozzáférhetne a mobileszközökön, magánszámítógépeken tárolt adatokhoz. A német szövetségi belügyminiszter indoklása szerint erre az Oroszország felől növekvő fenyegetés, valamint a kémkedés, a szabotás és a hibrid támadások veszélye miatt van szükség. Továbbra is zárva van Catania repülőtere Szicílián. A forgalmat legalább este 6-ig korlátozzák, miután az Etna péntek óta nagy mennyiségű hamut és izzó kő darabokat lövel. Emellett sűrű lávafolyások törnek elő a vulkán két kráteréből. A járatok egy részét Palermóba irányítják, vagy onnan indítják, de több járatot töröltek.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Zalakomár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat, mentő helikopter érkezett a helyszínre. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: 15 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
6: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdős Rita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
5: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért, hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
6: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
5: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
7: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
5: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n mondjuk?
7: Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és És persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezért nem utasítanám csak az ezüstet vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
5: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
7: Nem veszünk össze.
5: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
6: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
5: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt, már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
6: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken, 5 tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
5: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok 5-tusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy

0: Gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
1: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
2: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesz Ármisivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
1: Itt a mixváltóban ez egy különös és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
0: Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
1: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültök erre?
0: Igen, eltérők a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mihogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lezajlani.
1: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzod ki, hogy megmaradjon.
2: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
1: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát. Ez volt kétség a felel, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
0: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebbe már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
1: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
0: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, Ez egy jelentős mind fizikai,

0: mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
1: Ezt könnyen vette?
0: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
1: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
0: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
1: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
0: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arra, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak és milyen eredmény elérésére képesek.
1: Lehet blank, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan belőled?
2: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy Michel a következő 2 évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó 2 éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
1: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
2: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
1: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
2: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időáltalódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
1: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
2: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
1: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
2: Mindenki dolgozik az A-vonalban egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egy egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készételeket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk ilyen kedvére valót.
1: a szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
0: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb öttusázói lesznek ott.
1: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fakanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
0: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
1: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
0: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
1: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
2: Igazából ezt előtte volna jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beáratott bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elégedett a VB-n ennek tükrében?
0: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
2: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom, hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni, társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
0: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
2: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Akkor ló csak van.
2: Ló az van, úgyhogy tereplovaglásokat, azokat nagyon szeretem.
1: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Köszöntöm mai vendégeinket, Csisztú Zsuzsát, Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, és Patai Gergelyt, a Nemzeti Sport szakújságíróját. Hát azt hiszem, hogy jó visszaemlékezni arra, hogy kalapácsötésben tegnap Halász Bence parádés eredménnyel Európa-bajnok lett. Most mielőtt beszélnénk erről, hallgassuk meg ezt a közvetítés részletet.
3: Halász Bence a dobókörben, 5. alkalommal a mai döntőben. Nagy erőnk, Bence, de jó lenne még egy picit javítani ezen a 81-84-en. Nem akarok telhetetlen lenni, de javítani mindig jó egy dobószám döntőjében. És Bence képes arra, hogy javítson. Halász Bence elforog és elhajítja a kalapácsot. Nagyon jónak tűnik. 80 fölött megint óriási üvöltés, megint Halász Bence torkából, óriási tapsa lelátóról, ott a stábtagok, Németh Zsolt, vagy éppen igaz Bálintól, és ez akár országos csúcs is lehet. 84 méter, 25 centimétert, jó ég! Halász Bence, az biztos, hogy egyéni csúcs, ugye az eddigi országos csúcstartó Annus Adrián volt 84 méter fölötti eredménnyel, ezt nagyon gyorsan le kell ellenőriznem. Halász Bence 84-25-tel megdönti tavalyi egyéni rekordját, amit a Gyulai Memoriálon dobott, azt a 83-18-at, de több mint egy méterrel, te jó ég! És ezzel lehet, hogy az aranyérem is megvan. 84-19 volt Annus Adrián eredménye, úgyhogy Halász Bence új országos csúccsal tovább javít, tovább erősíti az első helyét. Jaj, de jó ezt kimondani. 2003 után, 2003 augusztus 10-e után, hát majdnem napra pontosan 23 év után Halász Bence országos csúcsot dönt. És már nem Annus Adrián az országos csúcstartó, aki ugye itt van a stadionban, ott ül a lelátón, és saját szemével láthatta ezt a dobást. De micsoda dobást! 84 méter, 25 centiméter. Hát lehet, hogy meg lesz az arany Halász Bencének, amire már olyan régóta vágyik, és olyan régóta megérdemelné. Csak valami mindig jött, akár egy Katzberg, akár egy Novicki, de most nem lehet, hogy ezt elvegyék tőle.
2: Hát jó volt ezt visszahallgatni, országos csúcs, és a világ idei legjobb eredménye, Halász Bence parádézott, ezt már várta nagyon ő is, de talán mi is.
4: Jaj, nagyon vártuk, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon régóta kísérem figyelemmel Halász Bence pályafutását, azt gondolom, hogy nyilván furcsa dolgot mondok azzal, de szerintem azért nem nagyon lövök mellé, ha azt mondom, hogy az egyik legszorgalmasabb magyar sportolóról beszélünk. Természetesen minden sportoló ezen a szinten szorgalmas. Bencében van valamilyen elképesztő tényleg szakmai alázat, és nyilván szeretett a műfa iránt, mert ezt másképp nem lehet csinálni. És a közelmúltban volt alkalmam egy hosszú portrét forgatni a Gisztus Podcastba, és pontosan azért éreztem azt, hogy érdemes lenne a Bencéhez lemenni, és megnézni azt a szombathelyi dobóese közeget, amiben szerintem van majd másfajta nem is tudom, szívdobbanás, tehát ott tényleg van egy olyan kémiája az edzés munkának, meg az egész környezetnek, közegnek, ami nagyon jól hat tulajdonképpen őrá is, meg mindenkire, és tényleg hihetetlen a kora reggeli kezdés, a napközbeni tényleg speciális edzés munka, délután a külön erősítés, és tehát órában is elképesztő, meg a napi tömegben effektíve, tehát tonnákat emel meg Halász Bence annak érdekében, hogy a lábaival jól tudjon dobni, mert ezt is megtudtam tőle, hogy dobni jól lábbal kell, tehát hogy ez is egy ilyen szombathelyi specialitás, de hát ehhez a műfajhoz valóban hozzátartoznak a herkules lábak, ahogy ő ezt elmesélte. Szerintem ez nagyon ért, ugye egy nagy változáson vannak túl a Párizs olimpiát követően edzőjével, Németh Zsolttal, Németh Macával, ugye, ahogy a szakmában nevezik őt. Nagyon sok dolgot egy sikeres út ellenére hajlandó volt Németh Zsolt feladni, ugye a Németh Pál féle iskolából, hogy elinduljanak egy ilyen, nevezzük így, kísérletezés felé, és egyértelműen látszik, hogy ez beigazolódik. Tehát, hogy olyan fejlődésen, méterekben, nem centikben, méterekben mérhető fejlődésen megy keresztül az elmúlt két évben Halász Bence, ami hihetetlen látványos, és nagyon régóta megérdemelt ugye az aranyérem bármilyen világversenyen. Én hiszem azt, hogy ezzel egy sort kezdett el Halász Bence, ami még majd a világ színpadán is meg fog érkezni, de aminek én különösen örülök, hogy szerintem ezzel a 84-25-tel Katzbergnek üzent. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal több annál, mint sem egy óriási dobás, amivel ugye messze most a mezőny fölé magasodott, hanem szerintem ez egy olyan nagy dobás, amiről azt gondoltuk sokáig, hogy Katzberg tényleg dobásai befoghatatlanok méterekben is, és ne felejtsük el azt a magasságkülönbséget, ami a két ember között van, pár Halász Bence egy apró termető fiú. Viszont úgy tűnik, hogy ez mégiscsak befogható, tehát fel lehet vele venni a versenyt, és ez szerintem sikerül is.
5: Teljesen egyetértek, és ahogy néztem a dobás évét, beugrott egy pillanat a 2025-ös Gyulai Memoriál, amikor ott ültem a lelátón, és abból a dobásból, amit Zsuzsi is mondott, látszott az, hogy ha valaki ekkorát tud javulni, akkor ott tényleg nem centiméterekben, hanem már méterekben kell mérni ezt a lehetőséget, ami nyilván nem jön össze minden versenyen, ez természetes, de ami ebben az évben nagyon megfigyelhető volt Bencénél, az a stabilitás. Tehát ez kellett ahhoz szerintem, hogy minden verseny 80 méter fölé jutott, talán egy kivétellel, hogy amikor igazán fontos, és amikor nagyon kell, akkor így összeálljon a dobás. És nyilván ebben az is benne van, amit elmondtál, hogy milyen körülmények között készülnek, és hogy ő is nyilatkozta. Teljesen mindegy, hogy ünnepnap van, hogy esik a hó, hogy 40 fokos meleg, ugyanúgy kimennek, és ugyanúgy minden eshetőségre megpróbálnak a tréningeken felkészülni. És ezen a döntőn is az érződött, hogy több olyan lehetőség is volt, vagy olyan szituáció, ami akár kizökkenthette volna, hogy a dobókör sem volt tökéletes. Volt egy 10-15 perc, amíg állt a verseny. Nagyon sokan a második sorozatban a hálóba dobták a kalapácsot. És aztán ugye jött Hummel dobása, és arra is tudott még reagálni az ötödik sorozatban. Tehát tényleg annyira jó versenyző alkattá érett Halász Bence, hogyha valaki az elmúlt évek alapján nagyon-nagyon megérdemelte ezt az aranyérmet, és tényleg elképesztően szimpatikus volt a nyilatkozata a verseny után, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk és büszkék, mert ez
6: arra részre gondolsz, amikor teljesítmény volt. Szabados Ármin is mennyit segített például nekinek, engem az fogott meg, hogy dicséri a társat, mert hogy ő bejutott a nyolcba, így egy olyan vetélytársat kiütött pont, aki neki okozhatott volna problémát.
5: Igen, hát meg a magyar kalapácsvetést, ahogy többször is hangsúlyozta, hogy ez nem csak egyéni szempontból fontos, hanem önmagában. Nyilván a klubnak, az edzői stábnak, illetve egész Magyarországnak nagyon érdekes volt, hogy ezt is elárult, hogy az edzői karban ezt mondogatták egymásnak, hogy az nem a 80-as vonal, az már a 85-ös annál a dobásnál. Ugye nyilván mi a televízióban látjuk a számokat a feliratokkal, ők ott nyilván csodálkozva figyelték, és azért Bence üvöltéséből is lehetett érezni, hogy ez bizony elképesztően jó dobás lesz.
6: Zsolt, miután sikeresen összecserélted a vizeket, te mit szólsz?
7: Intéztem egy kis folyadékot. Tehát nagyon szurkoltunk Bencének természetesen. Én még délutáni program után este vissza is mentem a szerkesztőségbe, hogy a szerkesztőkkel, kollégákkal együtt szurkoljunk, és kitaláljunk egy jó címet, úgyhogy igaz, pontosan a címe megvolt, úgyhogy már onnan csak meg kellett nyernie.
6: Mi lett a cím?
7: Hát örülök, hogyha forgatod a nemzeti sportot, és többen is, egyébként már örültem, hogy többen is már javasolták, hogy aranyhalász, de mivel ezt többen mondták, mi addigra már kitaláltunk egy ennél is jobbat, legalább a Zsuzsika profi és előhívta. Hogy akkor te elkerülted ezt a mai nemzeti sportot.
6: Nem, hát én meg akartam adni a lehetőséget, hogy te mondd el ezt a dolgot.
7: Hát igen, ez nem annyira rádiókompatibilis, hanem ez egy újságformátumra van kitalálva, ugye halász, ez volt nagybetűkkel, és ugye az ász kiugró sárga betűkkel, úgyhogy, és fölötte ott volt ez a kép. Kerestünk olyan képet, amikor ugye a dobás után extázisban van, mert ugye azok a legjobb, legőszintébb pillanatok, de ugye ott nehéz fotózni, meg a háló is takarta. és végül is ez a úgymond beállított kép még rögtön, amikor eldőlt a verseny, és ott ezt a kis...
4: De ha jól értem, ezt a változat elő volt meg a meg, címlap, mint, és utána kellett neki, és megdobta. Tehát ez a profi,
7: igen,
4: érted?
7: Igen, tehát szóval kis segített.
6: Nekünk, figyelj, nagyon jó címlapunk van, most megdobjál
4: meg akkor. Dobd meg a igen. Idei, világidei legjobbját meg a magyar csőcsöt.
7: Tehát mi felkészültünk a győzelemre, és... Volt egy olyan dobása, amikor a kalapács súrolta a hálót, és az is óriási dobás volt.
4: Igen,
7: tehát én igazából, hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon-nagyon régen követtem a kalapácsvetést, és úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból szakember vagyok, tehát még otthon egy szöget se kalapáccsal, tehát semmi esetre se, de ott azt láttam, hogy a háló lefékezi a kalapácsot, és még az úgy is azzal a dobással is szerintem dobogon lett volna, akkor én teljesen megnyugodtam, és tudtam, hogy ezt meg fogja nyerni.
6: De azért nem kiabálsz, mikor hálóba megy a kalapács, vagy gól.
7: Nem, mert tovább ment a kalapács, van, úgyis elrepült van 79 vagy 80 körülig, tehát még azzal is versenyben lett volna, az úgymond sikertelen dobásával. Én azt éreztem, hogy a többiek úgy dobingálják a szert, hogy tudják, hogy ez Vence megnyeri, úgyhogy megyünk a második helyért. Tehát, hogy én ezt, abszolút ezt.
4: Igen, és nekem egyértelműen az volt a fontos, ugye, hogy ez kicsit úgy érzem, hogy és szó is volt erről korábban egy beszélgetésben, hogy ez a Katzberg jelenléte ebben a sportágban picit olyan Michael Phelps-i bizonyos szempontból, hogyha most egy úszó analógiát hozunk ide. De én annak nagyon örülök, hogy végül is Halász Bence személyesen ezt maga cáfolja meg, hogy itt nincs olyan, hogy egy nem verhető ellenfél. Egyrészt már verte meg, ugye láttuk például pont a Gyuli Memoriálon, ugye tavaly, amikor ez így alakult, tehát volt már eset erre, és szerintem megint most ezzel, mert ugye ebben a sportágban, mint ez tömény fizika, tehát az, hogy hol, hogy milyen szögben, hogy milyen magasról, hogy hol engeded el, hogy ki tudod-e akasztani még a váll övednek azt az elemét, hogy még pár centivel hosszabb legyen a kar, amikor ugye a kalapács elhagyja a kezedet. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és miután Ethan Katzberg egy nagyon magas ember, egy nagyon nagy darab, értelemszerűen van egy olyan helyzeti előnye mindenki mással szemben, ami nagyon nehezen hozható, és ugye erről is beszélgettünk egyébként Németh Zsolttal, hogy vajon ez az effektív jelenlévő fizikai hiátus, ezek a centik, és nyilván ha 29 évesen Halász Bence már nem fog nőni, így szép nagy ember, és ebből is látszik, hogy tulajdonképpen azzal a technológiával, azzal a precizitással, ahogy ők ezt az egész dobást felépítik, amilyen tényleg részletekbe menően tanulmányozzák ennek minden elemét, igen, és ez, azt hiszem, ez a 84-25, ez egyértelműen bizonyítja, hogy ahogy legelején is szó volt erről, hogy ebben méterek vannak, és még valószínűleg van tovább, és ez fantasztikus.
6: Lehet, hogy a bajuszát kell még egy kicsit növelni Bencének, hogy utolérje Katzberget.
4: Igen, hát igen, mondjuk olyan sérülje valószínűleg akkor sem lesz, tehát, de azt hagyjuk is meg Katzbergnek.
6: A dobásait, hogy 80-96, 77-99, 81-84, 80-69, és utána jött ugye a 84-25, tehát hogy minden dobása egyébként jó volt.
5: Igen. Stabilitás, ugye nem csak a szezonban, hanem versenyeken belül is, sorozatok között is. Ez nagyon-nagyon fontos, és még akkor is, hogyha nyilván a legjobb dobás számít, és nagyon ritka azért 80 méter fölött, hogy egyenlőség van, és a második dobást kell nézni. Volt ilyenre példa, de alapvetően azt szokták mondani, hogy egy jól sikerült dobással meg tudod nyerni a versenyt, de meg kell alapozni ezt az egy jól sikerült dobást, és ugye a többieknél pont ez volt a probléma, hogy bármennyire is talán 6-7 olyan versenyző volt a mezőnyben, akik idén 80 fölé jutottak, egyszerűen nem tudtak olyan alapdobásokat dobni az első, második, harmadik sorozatban, amire aztán építhettek volna. Ugye az egyik legnagyobb rivális, ahogy említetted, nem is jutott be a 8-ba, de én azt gondolom, hogy ez ennek a titka, hogy tényleg szépen fölépítette magát sorozatról sorozatra, és nagyon jól tudott reagálni minden olyan helyzetre, ami egyébként mondjuk a riválisait kizökkenthette volna. Nagyon-nagyon erős a mezőny. Tehát azt tegyük hozzá, nyilván Katzberg elhangzott, hogy más szintet képvisel. Halász Bencéhez képest most már mondhatjuk, hogy nem, hiszen ezzel a dobással tényleg neki is üzent, viszont az európai mezőnyben is, és nyilván a kalapácsvetés az évtizedek óta kelet-európai dominanciát mutat, de az, hogy ennyi olyan versenyző legyen, akik 80 fölé tudnak reálisan jutni világversenyen, hát nagyon nagy fejlődést láttunk az elmúlt években, és hogy ennek a fejlődésnek az egyik letéteményese egy magyar srác, óriási büszkeség.
6: Igen, és éppen elgondolkodtam, amikor meglett az országos csúcs, hogy olimpiai bajnokaink vannak, és soha nem dobtak ekkorát. Úgyhogy azért haladhatunk abba az irányba.
4: És látszik, hogy maga a versenyszám mennyit fejlődik. Tehát, hogy itt ezt szerintem ez egy, sose szabad elfelejteni, hogy önmagában ez mennyire nehéz dolog, hogy egy versenyszám látszólag a külső szemlélő számára nem változik. A kalapácsvetés nagyon régóta ugyanúgy néz ki, de mégis, és hogy ebben ekkorát kell javulni ahhoz, hogy az ember a világgal lépést tartson. És ez fantasztikus, hogy ebben a tényleg ebben az iskolában, ami történik, ebben a műhelyben évtizedek óta mindig termelődik ki egy olyan nagyszerű versenyző, és egyébként ezt Németh Zsolt elmondta, hogy ők már nem most, hanem gyakorlatilag előre látnak, mondhatom, hogy a 32-es olimpiára, hogy ki lesz az a következő versenyző Bence mellett, aki fölnő, aki képes lesz hozni majd ezt a szintet. Úgyhogy szerintem ez egy műhelynek az igazi értéke, hogy tartósan képesek világklasszisokat kitermelni, ha szabad ezt a csúnya szót használni.
6: Persze mindennek össze kell jönnie, mert nem mindegy, hogy milyen az időjárás, szél, eső, stb. Milyen a pálya, mert azért azzal is a dobókörrel is vannak olykor problémák. Tehát ezért nagyon sok mindennek össze kell a csillagok állásának jönni egy ilyen eredményhez.
7: Alkalmazkodó készség, és Bence ugye azt mondta, hogy ebben nagyon erős, és közben megnéztem, Kácsberg ugye 84-70 az egyéni csúcsa, ugye, és idén 84-38 a legjobb dobása, tehát azt lehet mondani, hogy Bence most már nagyon közel van hozzá, de ugye Gergő mondta, hogy ünnep, esik a hó, és 40 fok, és ugye ez egy nap pont valósul meg, és akkor is nagyszerű teljesítményre képes.
6: És ha számoljuk, akkor ő az 5. magyar kalapácsvető, aki Európa-bajnok lett, és úgy néztem, Zsivolszky Gyula 62-ben, Gécsek Tibor 98-ban, Annus Adrián 2002-ben, Pars Krisztián 12-ben és 24-ben, tehát ilyen nagy időtávok teltek el az Európa-bajnoki címek között, tehát valóban tudni is kell, hogy mondjuk...
7: 98-osan ott voltam, képzeljétek el.
6: Igen?
4: Én is.
7: Tök jó volt.
4: Ez olyan.
7: Régi Névstadionban.
4: Azaz.
7: Nagyon szurkoltunk, és jó volt.
4: Nagy élmény volt egyébként az Európa-bajnokság, igen.
6: Na hát majd meglátjuk, reméljük, hogy töretlen lesz ez a pályafutás, és hát Szabados Ármin is, reméljük, hogy egy kicsit közelebb tud még csatlakozni, azért ott sok volt a háló talán egy picit.
4: Jó, hát ez rutin szerintem, tehát meg kell szerezni egy világversenyen azt a rutint, amit nyilvánvalóan Halász Bence már a zsákban tud, tehát ezt egyértelműen látni kell. Minden évvel együtt, tehát azzal a nyomással, azzal a tényleg minden egyébben, amit azt gondolom, egy világverseny hozhat, és hát így van, tehát itt ahogy te is mondtad, ez a precizitásnak a tudománya, tehát itt minden apró részletnek össze kell állnia egy jó dobáshoz, és hát azt, hogy ezt valaki ismételni tudja téthelyzetben, na hát ez az, amihez ennyi év kell.
7: Persze, ez tanuló fázis, arra ez a verseny nagyon jó volt, és nyilván még azt is meg kell szokni, hogy itt azért már ez televíziós közvetítés, tehát itt már követik a dobásodat, és ugye le lehetett olvasni a szájáról egy kevésbé sikeres dobás után Ármin szájáról, hogy sajnos kicsúszott a kezemből a szer, és ez most nem repült olyan messzire.
6: Én legalábbis
7: így olvastam le, ahogy jött ki a dobókörből.
4: Milyen precízen idézte, érted? Hogy milyen precízen idézte, komolyan.
6: És fejből.
7: Kicsit a nagyobb dobást szerettem volna. A kutya minden.
6: Igen.
7: Valami ilyesmi lehet.
6: Hát reméljük, hogy holnap, Zsuzsi, te leszel ugye a műsorvezető a hazafutásban, igen, és a Nemzeti Sportkörben mondjuk arról tudtok beszélni, hogy 400 méteres síkfutásban valami remek eredményt értünk el. Molnár Attila és Enyégi Patrink is ott van a döntőben. Várhatunk hasonló sikert, mint Halász Bencétől?
4: Én fantasztikusnak tartom azt, hogy a magyar atlétikában kezd ez a nehéz szerep, amit egyébként elsősorban a dobóatlétáink kellett, hogy cipeljenek az elmúlt években, tényleg nem megfeledkezve azért persze néhány kitűnő sportolóról, kitűnő atlétáról, de hogy ez kezd most már olyan versenyszámokban is megmutatkozni, mint elsősorban a futószámok. Tehát szerintem ez nagyszerű. Ugye Molnár Attila egy különleges jelenség. Ő tényleg egy jelenség minden szempontból, és ez a döntése, ami lehet, hogy sokakat meglepett, úgy, hogy Hollandiában folytatta, szerintem egyértelműen azt mutatta, hogy van benne egy akkora bátorság és potenciál, amit ő most úgy érzi, hogy ez a most vagy soha, tehát ennek most neki kell menni ebben az olimpiai ciklusban, és azt látom, hogy legalábbis amit eddig mutat, nem döntött rosszul, de nagyszerű, hogy a Nyingi Patrik is ott van, és van még egy. Ugye a 400 azért az hát ez egy nagyon nehéz műfaj. tavaly egy elképesztően nehéz versenyszám értelemszerűen, és az meg szerintem külön öröm, és még nem beszéltünk ugye azért a sprinter lányainkról, legyen akár Gát, legyen akár valódi sprintszám, hogy ők is azért Európa élmezőnyéhez kezdenek tartozni, és szerintem ez szintén nagy dolog. Ezek nem születnek meg egyik napról a másikra. Tehát itt azt kell látni szerintem, hogy van egy szisztematikus fejlődés ezekben a versenyszámokban, amiben javulnak a magyar atléták is nőnek fel az európai élmezőnyhöz, és szerintem ez nagyon jó hír.
5: Igen, hát bocsánat, annyi csak, amit itt Zsuzsi is említett, hogy mennyire fontos a futó atlétáink teljesítménye, és az elmúlt években mennyire látszik a fejlődés, hogy bizony, és nem mindig jön be az, hogyha valaki külföldön folytatja, és láttunk olyat is, hogy fél év, egy év után valaki hazajött, mert akkor belátta, hogy az a jobb döntés, és neki az a környezetváltozás, az nem adott annyit hozzá a teljesítményéhez, de szerintem Attila pályafutásában ez most pont az az időszak volt, amikor meg kellett hozni ezt a kicsit talán rizikós lépést, és én azt gondolom, hogy mind a személyisége, mind a teljesítménye alapján ez nagyon jót tett neki. Láttunk az elmúlt napokban tényleg emlékezetes nyilatkozatokat, Attilától mindig hallhatunk ilyeneket, és annyira tényleg, tegnap is például, igen, annyira jó volt hallgatni azt, hogy amit Bencénél is mondtunk, ugye, hogy a szürke hétköznapokban dőlnek el az igazán lényeges dolgok.
6: Azt mondta, bocsáss meg, hogy tét, hagyjál már, mindig nagy a tét, hát ezért vagyunk.
4: Igen.
5: Tehát, hogy önmagában neki az az ünnep, hogyha egy nagy tétel járó helyzetben tud futni, mert ami az igazán nehéz időszak, azt nem nagyon látjuk mi, azt ők tudják ott Hollandiában, hogy mit kell tenni a sikerért, és ugye Takács Bogéjé volt egy másik emlékezetes, de az ugye sajnos inkább fájó nyilatkozat, hogy mennyire sajnáltuk, hogy ilyen kevésen múlt egyetlen egy századon, emiatt is nagyon szurkolunk neki a 200-on. És egyébként ezt meg hozzáteszem, hogy egy kontinens tornán nem fordulhat ilyen elő szerintem, hogy ott percekig nézik a versenyzők, és ugye először csak tízedre lebontva jelentek meg az
4: ez
5: időt.
4: Ez katasztrófa volt egyébként, amit ott az időmérésen
5: mivel konkrétan hibás időket tettek ki a kijelzőre.
6: Ez egy ezred is döntött versenyen, hát elképesztő. Az hogy tudják mérni?
5: De hogyha nem működik, vagy hogyha szabad szemmel látható az, hogy mondjuk ketten, ugye pont abban a futamban teljesen együtt értek be, és a rendszer valamiért egy tizedet mér közéjük, akkor azt nem szabad kitenni a kijelzőre, mert nyilván tévedhet a rendszer, benne van a hiba, de az, hogy ezeket a versenyzőket ilyen téthelyzetben, ilyen feszültségi állapotban kitenni annak, hogy néhány percet ott teljes bizonytalanság, ők is érzik, Bogi is érezte, hogy az nem reális.
4: Látható volt rajta egyébként.
5: És aztán ugye sajnos az interjúból tudta meg, hogy mennyire még közelebb volt, mint ahogy remélte, de nem sikerült a döntőbe jutás, úgyhogy már csak ezért is nagyon-nagyon megérdemelné azt, hogy összejöjjön, nagyon szurkolunk neki, elképesztően szimpatikus versenyző is.
4: Még erre a milyen tétre, ami az imént elhangzott, hogy vannak ezek a karakterek, Varga Barnabás volt az, aki amikor össze nagyobb interjút csináltam, akkor szóba került ez ugye, hogy hát a tét, meg a nyomás, és milyen nyomás? Milyen tét? Ez egy karakter szerintem, aki nagy valószínűséggel, és hát nem is értjük sokszor, hogy
5: mert ugye addigra már elvégezted a munkát, tehát amikor odaállsz, onnantól kezdve te már tiszta lelkiismerettel tudsz versenyezni.
4: Igen, csak ezt nem mindenki tudja ilyen lelkülettel megközelíteni, ez persze. Fantasztikus, és szerintem felszabadító. Tehát annak a sportolónak, akinek ez az adottsága megvan, vagy így trenírozta magát, vagy mentálisan eljutott jutni ebbe a fázisba, szerintem az egy óriási felszabadító erő. Na, ők azok valószínűleg, akik az igazi versenyzők.
7: A legtöbben ezért kezdik el?
4: Igen.
7: Hogy ilyen stadionban, ilyen közönség előtt képviselsék a magyar nemzeti színeket, úgyhogy aki aztán ettől megriad, akkor erre lehet, hogy nem alkalmas. De valóban volt egy külföldi edző, egy valamilyen csapatsportágban, és nem jöttek az eredmények, és akkor ez az empatikus újságíró kérdés volt, hogy tehát nyomás alatt nem tudnak játszani, és mondta, hogy ez a gyerekkorunk kedvenc sportága, ezt akartuk játszani. Nekem a tesóm, mondta a külföldi edző, katona, és bevetésem van egy másik kontinensen, és rá van bízva 25 ember, és hogyha jobbra kanyarodik, akkor életben maradnak, a balra, a sarkon, akkor meg nem. Ő nyomás alatt van.
4: Igen.
7: Mi, akik itt labdázgatunk, mi szerintem nem.
6: Na jó, de azért ellenpélda is volt, majd beszélünk a Debrecen meccs kapcsán például arról, hogy mit mondott a vezető edző, hogy ilyen tempóhoz, ilyen nyomáshoz nincsenek hozzászokva, mint amit kaptak mondjuk a Köbenhávön ellen.
7: De a tempó az más? Az más. Itt szerintem a kívülről érkező nyomás, vagy a tét okozta nyomás. A jó versenyzőt ez feldobja, és én Bencén is azt érzem, visszatérve Halász Bencére, hogy, hogy amikor, amikor komoly a verseny, akkor tudja hozni az egyik legjobb, a vagy a legjobb teljesítményét.
4: Ez a klasszikus versenyző alkat. Tehát akinek, nem edzésmenő. Igen, igen, nem edzésmenő, hanem versenymenő.
7: Nem, büfészínész, igen, tehát van, igen, vannak ilyenek. Úgyhogy persze ezeket a hosszú távon egyébként szerintem én a focit nézem ugye régóta, hogy, hogy vannak a nagyon ügyesek, de mégis a legkitartóbbak, meg a mentálisan legerősebbek jutnak messzire.
6: Majd focizni már csak a hírek után fogunk, most maradjunk még ott, hogy Kozák Luca ugye 2022 után ismét bejutott a döntőbe, és a rúdugró Kleckner Hanga kiharcolt a pályafutása első döntőjét nagyvilág eseményen. Hát azért az atlétikában most nagyon jól néz ki.
4: Jól néz ki. Ezt mondom, hogy, hogy ugye amennyire, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokáig tényleg egyébként hozzáteszem, pont ez a szerep jutott Halász Bencének éveken keresztül, hogy, hogy neki kellett hozni. Emlékezzetek vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra, hogy ugye úgy teltek a hónapok, hogy azt érzékeltük, hogy hát azért a magyar közönség előtt kéne egy érem. Ki lehet erre alkalmas? Halász Bence. És Halász Bence ezt a biztosan nyomást hozta, és szállította azt az érmet ezen a világbajnokságon, pedig egyértelműen az volt a, hogy mondjam, meglátás, hogy ő lett az egyetlen, akinek erre reális esélye van. Döntőkről szó volt, egyebekről, és a többi, és a többi. Tehát most szerintem az a fantasztikus, hogy, hogy olyan versenyszámokban is bukkannak fel kitűnő magyar atléták, akiket eddig nem feltétlenül vártunk oda, úgyhogy szerintem ez nagyon üdvözlendő.
5: És ez azért is fontos, mert bármennyire is egy sportákként kezeljük értelemszerűen az atlétikát, ugye a különböző szakágaknak muszáj, hogy legyen merítési lehetősége. Nyilván az első években még úgymond mindenki csinál mindent, de 11-12 éves korban már specializálódni kell, és lehet, hogy a magyar lányok mondjuk nem feltétlenül Mondo Duplantis miatt, hanem akár Kleckner Hanga miatt választják a rúdugrást, mert mondjuk látnak az Elvin tőle egy ilyen teljesítményt, vagy akár majd a budapesti versenyeken, ebben az évben szerencsére ugye több is van a Nemzeti Atlétikai Központban, mert hogy egy hónap múlva lesz a világdöntő, de ott volt a gyulai, ott volt az országos bajnokság, tehát tényleg fontos, hogy a hagyományos siker szakágaink mellett is a többi szakágban legyenek olyan magyar versenyzők, akik a legmagasabb szinten is meg tudják mutatni, mert kellenek a példaképek.
4: És mégis Bai Balázs után tulajdonképpen most vannak újra futó egyéniségeink szerintem, ami nagyon fontos.
6: És biztos sok néző ki fog majd menni, hogyha egy Európa bajnok is ott lesz, hogy mondjuk megnézze, vagy olyan, aki még lehet Európa-bajnok akár a mai napon is. Innen folytatjuk majd hamarosan. Először jönnek azonban a friss hírek, és hát utána jövünk majd úszással Kós Huberttel, aki Európa csúcsot úszott be, és most nem fért be nálunk az első fél órában. Annyira jó az atlétika.
8: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Miller Kristóf és Kós Hubert is középdöntős 100 méter pillangón, a párizsi EB-n. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására. Marad a meleg nyári idő, jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
10: Miller Kristóf és Kós Hubert is középdöntőbe jutott 100 méteres pillangóúszásban, ma délelőtt a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák összesítésben másodikként biztosította helyét az esti programban. Ugyanebben a futamban mutatkozott be az EB-n Márton Richard, de nem jutott tovább. Kós Hubert viszont nyolcadikként ott lesz a középdöntőben. Az olimpiai bajnok klasszis, ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, ebben a számban már a finálét rendezik. A nőknél 200 méter gyorson Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben. Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek, Ábrahám Minnával és Senenszki Petrával kiegészülve, méghozzá összesítésben negyedikként. És női 400 méteres vegyes úszásban Jaköl Viviennek is sikerült a döntőbe jutás. Takács Boglárka megnyerte előfutamát és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperccel ért célba. A diszkoszvető Kerekes Dórának viszont nem sikerült a továbbjutás. A nyíregyházi dobóatléta a selejtező A csoportjában szerepelt, de 54 méter 2 cm-es legjobb kísérletével végül a 23. helyen zárt.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Emellett készen létbe helyeznek Paksnál két bárkát, hogy szükség esetén azok irányított elsüllyesztésével 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Erről a Paksi Atomerőműben tartott kormányülés után számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon arról is beszélt, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésben elmondta, az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a mentőszolgálatnál járműbeszerzések miatt. Az országos mentőszolgálat budapesti telephelyein iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szők vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re a háromszorosára emelkedett. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisát a Fidesz szervereit biztosító központban. Tarló és bozót tüzek pusztítanak több vármegyében a hőség okozta szárazság miatt. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidasnémetiben. Az M30-as autópálya közelében avartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém megyei Hajmáskér és Pétfürdő között. Nem járnak a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között, jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat.
8: Közlekedés.
10: Egy műszaki hibás kamion vesztegel az M1-esen Hegyeshalom irányába Herceghalom és Bicske között, a 30-as kilométernél a külső sávban, a kiépített terelésben. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Az ellenkező irányban is jelentős, 5 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
10: Folytatódik a napos, szeles idő, eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 16 óra 37 perc van. A Nemzeti Sportkör vendégei Csisztus Zsuzsa, Somogyi Zsolt és Patai Gergely.
2: túl vagyunk már úgymond az atlétikán, következzék az úszás. Hát parádés eredményt produkált tegnap Kós Hubert 200 méter háton, mégpedig egy Európa csúccsal, és hát rosszul is lett ezen a versenyen. Úgyhogy kiadott magából, ahogy szokták mondani, apait, anyait. Én is izgatottan figyeltem, hogy a vonal hol tartózkodik éppen úszása közben. De én úgy láttam, hogy a futam végén, most nem tudom, hogy rosszul lett emiatt, de nem volt teljesen elégedett. Érezte, hogy nagyon közel volt az a világrekord?
5: Egyébként igen, azt gondolom, hogy ő is készült, hogy ezt a lehetőséget megpróbálja megragadni, és ez megint csak arról tudunk beszélni, hogy a klasszis sportolóknak az ismérve, hogy bejutsz egy döntőbe, Európa-bajnokságon ráadásul esélyese is vagy annak a számnak, és mégis van benned egy kis elégedetlenség, mert hogy jó lett volna világcsúcsot úszni, egy Európa csúcs után egyébként, ahol az első 150 káprázatosra sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon jó ezeket a pillanatokat hallgatni, illetve a közösségi médiában mindig fölkerül akár az Úszószövetség oldalán egy-egy olyan kis beszélgetés, mondjuk Kós Hubert és Németh Nándor között, ki szintén parádésen úszott ugye gyorsan, hogy mennyire tényleg alázatosak, őszinték és tisztelettudók ezek a srácok. Én nem vagyok egy rajongói alkat, de mindig ámulom ezeket a megnyilatkozásokat, és azt, hogy mennyire sok van bennük tényleg, emberileg is. És azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos összetevő. Itt is arról beszélhetünk, hogy szintet tudott lépni ugye Hubert a külföldi lehetőséget megragadva, és ez persze kell egy edzői hozzáállás és mentalitás, de kell a versenyzőtől is ez a belső alázat, mert anélkül nem megy. Az a hajtóerő, ami mondjuk ezekből a szavakból is tükröződik, hogy egy ilyen teljesítmény után még talál hiányérzetet, és azt gondolom, hogy ez viszi mondjuk oda, hogy egy döntőben is megpróbálja a világcsúcsot, neki megy, amellett, hogy nyilván azt szokták mondani, hogy egy világverseny fináléjában nem az idő a legfontosabb, hanem a helyezés és az érem, de benne van, egyértelműen benne van, és nyilván ő szeretné, hogy ki is jöjjön mi hamarabb.
2: Hallgassuk meg azért ezt a közvetítést is Katona László jó voltából.
11: Kós Huberté az ötös pálya. 1.54-es idő kell mindenféleképpen, sőt még alá is kell menni, ha biztosan szeretné Kós Hubert majd a legjobb pályát, a négyes, vagy esetleg az ötöst, és amikor felbukkan a víz felszínére, akkor a féltes osz az előnye, például a mellette úszó franciával szemben Csejka az, aki egy kicsit tapad rá, 50 métert követően pedig az olimpiai bajnok elsőként fog fordulni, ez szinte biztos, és a második helyen pedig talán nem meglepetés, vagy meglepetés, Csejka a csehektől. Muratori csak az ötödik, lehet, hogy elfáradt a délelőtt folyamán. De hozzáteszem, hogy a második százal jött igazán a francia, hiszen ugyanaz egyelőre a forgatókönyv, mint volt délelőtt, egy testhossz vár az előnye Kós Hubertnek, azt a mindenit milyen ereje lehet. Lehet, hogy akkor inkább a száz hátat kellene erőltetnie, hiszen akkor, amikor megteszi a féltávot, akkor Kós Hubert előnye hatalmas, 53-64-es részidővel első helyen, a második Mityukov, de hát ő is lemaradva két másodperccel, mondjuk az, hogy az egy másfél testhossz hátán lehet, Csejka a harmadik. És akkor Kós Hubert úgy néz ki, hogy ezt a futamot megnyeri, mert egyelőre a franciák csoda tinie csak az ötödik helyen, és nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon zárkózna. Hubert pedig biztos vagyok benne, hogy a radarjain jobbra-balra figyelgetve látja, hogy akkora az előnye, hogy lehet az utolsó ötvenre egy kicsit azért kiengedhet, hiszen az első kettő biztosan majd döntős. Kós Hubert még a víz alatt, és akkor megkezdi az utolsó 30 méterét. Nagyon magabiztos egyelőre. Úgyhogy Kós Hubert döntős. Ez szinte biztos, több mint egy testhossz az előnye, a francia Muratori pedig begyújtja a rakétákat, de egyelőre csak a hatodik, hetedik helyen, lehet, hogy nem is fog bejutni a fináléba, Kós Hubert pedig óriásít meg, egészen közel van a rekordjaihoz, a kérdés az, hogy mit fog úszni, valójában Kós Hubert benyúl, ami azt jelenti, hogy 1.52.30, azt a mindenit, Európa rekord, Európa bajnoki rekord, országos csúcs, minden egyben, nagyon közel most már a világ rekord. 1.52.30, összesen 38 század másodpercre van Aaron Pearsall 2009-es világrekordja, az amerikai azt még cápadrezben úszta, és most ez egy középdöntő Kós Hubert esetében, és nem úgy néz ki, mint hogyha, biztos elfáradt, de nem úgy néz ki, mint hogyha Hát annyira aggodalmas lett, de ezt mondta is a délelőtt folyamán. Csejka a második, Vigyukova a harmadik, összesítésben Rácz Zsombor a 16-ként zár. A lényeg legjobb idővel, óriási csúccsal, Európa rekorddal, Európa bajnoki rekorddal, Kós Hubert 1.52.30-al döntős, 200 méteres hátúszásban. Hát lesz miről beszélni.
6: Lesz miről beszélni, és ugye elmondom, hogy azt mondta a nyilatkozatában, hogy 53 hetes első százat mentem, ilyen még sohasem volt, nem éreztem, hogy baj lenne, még sohasem esett ennyire jól az 200 hát első fele. 150-nél fordultam, kidelfineztem, és akkor a karjaimban, a lábaimban jött a fájdalom, mint a démonokkal küzdöttem volna, és mint a Titanic elkezdtem süllyedni. Ezzel párhuzamosan nyeltem a vizet is, majdnem megfulladtam. Azt hittem, sose lesz vége az utolsó 25 méternek. Hát ez is olyan Kós Hubertos volt.
4: Ez azt kell mondanom, hogy én imádom ezeket az őszinte szavakat, és ez, amit mondott, sose gondolná az ember, hogy egy verseny úszónál ez a pillanat, hogy valaki majdnem megfullad, vagy hogy nem érjen a falat, eljöhet, és sose fogom elfelejteni, amikor Cselászló a pekingi olimpiát követően, ugye, ahol emlékezzünk vissza, hogy három fantasztikus ezüstérmet nyert, és jött a harmadik szám utáni utolsó nyilatkozata, vagy amikor beszélgettünk, és azt mondta, hogy az volt az a verseny, úgy érezte, hogy ha 5 méterre hosszabb a medence, belefullad. Mondja ezt egy csat, hogy annyira kiúszta magát, olyan elképesztő módon kihajtott, hogy azt mondta, hogy nincs. Tehát, hogyha még ott, lehet, hogy csak 1 méterre hosszabb, sem éri el soha a falat, és tényleg mint a Titanic lesüllyed. Úgyhogy vélhetően ez az érzés, ez egy létező fogalom azoknál az úszoknál, akik tényleg eltolják a falig a fizikai teljesítőképességük határát, vagy még azon is túl, és valószínűleg hogy olyan oxigénhiányos állapot következhet be, ahol már nem tudja szinte kontrollálni a testét, vagy éppen hogy csak annyira, hogy valahogy eléri a falat. Úgyhogy ennek a fényében szerintem ez az Európa csúcs egészen elképesztő. De én azért szerettem, hogy ezeket a szavakat halljuk, és nem ezeket a konzerv fiókból előszedett nyilatkozatokat, mert meg kell értenünk azt, hogy mi történik ilyenkor. Tehát, hogy egy sportoló

0: Hát én is nagyon szurkolok neki természetesen, és nagyon büszke vagyok rá. Kivételesen valóban én nagyon hosszú ideje figyelem ezeket az úszóversenyeket, ahogy Zsuzsi mondja, ezek a nyilatkozatok. Most először éreztem, hogy miről beszél az úszó, mert én ugye, amikor a gyerekmedencében megyek át keresztbe, akkor van ez a Titanic effektus, és kiderült, hogy ezt Kós Hubert is érzi, nyilván
1: de
0: más.
1: Jó, még...
0: Pillanatra rokon lelkeknek éreztem magunkat, de azért nem. Úgyhogy szerintem mindenkinek az a jó, hogyha én kívülről szurkolok neki. De tényleg érdekes, hogy ugye a tévében is azzal kezdte, hogy hát legalább nem hánytam. Milyen sikerek
1: igen,
0: vannak.
1: Igen, előfordult már vele előfordul, egy
0: párszor. Ez iszonyatos igénybevétel, és tényleg örületes mennyiségű edzés van e mögött, és még így is ezt megpróbálod kihozni magadból, úgyhogy le a kalappal. Hát nem tudom, nyilván az Európa-bajnoki cím ugye a lényeg, de szerintem is azért az órát nézi. És lesz még utána a pillangó.
1: Bár Európa-bajnoki cím ebben a versenyszámban nincs, tehát hogy lehet ez is egy cél, szerintem, ugye? Ha jól tudom,
2: igen.
1: Van neki másban, de hát igen, igazad van. Tehát itt az óra, az
0: második legjobb időeredménye volt ez 200 háton, ezt olvastam a Nemzeti Sportban, és 7:30-kor lesz a 100 pillangó elődöntő, amiről azt lehet tudni, hogy óriási motiváció van ott is. Kósban.
2: Igen, ugye készíti már a programját 27-re és 28-ra, és emiatt azt szokták mondani, hogy vagy minőség, vagy mennyiség. Ő most megpróbálja ezt vegyíteni, mert nagyon sok számban indul. Ha minden összejön, akkor 15 vagy 16 úszása lesz, ami azért egy hét alatt tényleg döbbenetes mennyiség. És emellett vannak olyan kiemelt számok, mint például a 200-tól nyilván egyértelmű esélyesnek tűnik, ahol magasabb és merészebb célokat is kitűz maga elé, mert érzi, hogy benne van, mint például a világcsúcs, de hát már az Európa csúcs is szenzációs volt, és amit elmondtatok, hogy milyen nyilatkozatokat kapunk tőle, már önmagában az, hogy ha ki is hajtja magát, akár rosszul is van, de visszajön, és elmondja a gondolatait a sajtóképviselőinek, tehát annyira példaértékű az ő hozzáállása az úszáshoz, az embersége. Tényleg azt gondolom, ilyen egy nagybetűs példakép, és nagyon jó, hogy őt láthatjuk versenyezni. Hát a teljesítménye meg önmagáért beszél, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon hasznos lesz ez az Európa-bajnokság, nem csak érmek szempontjából, hanem tapasztalat szempontjából is neki, mert nyilván jövőre Budapesten világbajnokság, és azt várja, és azt figyeli mindenki, utána meg már ott leszünk Los Angeles küszöbén.
3: Ne feledjük azért 100 méter gyorsan Németh Nándor országos csúccsal, negyedik idővel jutott tovább Milák Kristóf, hetedik idővel, de már mondtad, hogy láthatjuk úszni, ugye Milák Kristófot is láthatjuk, a döntőben lesz 200 háton Szabó Feltóti Eszter a hatodik helyen jutott be, 50 méter pillén Milák Kristóf szintén hatodik, 800 méter gyorsan Jekyll Vivien az ötödik helyen, tehát majd láthatjuk őket a fináléban, de egyébként azért emellett nem menjünk ezt a nélkül, mit szóltok Milák Kristófhoz?
1: Én örülök, hogy úszik. Ugye én viszonylag aktívan tartom a kapcsolatot az ő edzőjével, Szabó Álmossal. Ugye mi többször beszéltünk a szezonban, és azt, hogy most itt van az Európa-bajnokságon, abban azért masszívan benne van Szabó Álmos páratlan pedagógiai érzéke. És szerintem nagyon kell ennek örülnünk, hogy ugye tavaly, amikor itt szóba került, akkor is indult ugye Milák az országos bajnokságban, majd utána nem indult sehol, ugye jött is ebből mindenféle fajta probléma. De szerintem akkor elmondta már Szabó Álmos, hogy az a legnagyobb feladat, hogy Kristófban újra föl kell, azt a tüzet szítani, ami az úszás felé tudja őt terelni, vagy a saját rekordjai megdöntése felé, vagy olyan versenyszámok felé, amiben lát új kihívást, és egyébként lát, mert ugye akár az 50 méteres sprint számokban vannak új távlatok, illetve nyilván azt látjuk, ugye, hogy azért nem annyira a 200-ra, mint inkább a 100-ra, rövidül le az a favorit szám, amiben az ott esetben, hogyha a 100 pillangot nézzük, ugye legutóbb Párizsban olimpiai bajnok is volt. Ez egy kicsit egyébként természetes folyamat is, azt szokták mondani, hogy ahogy az úszók idősödnek, ugye ezek a hosszú távok bizony rövidülhetnek, és ugye felgyorsul, és megint az a fajta fizikai, férfi fizikai erő adott esetben, ami ide kell. De szerintem az, hogy Milák Kristóf itt van, és adott esetben több számban indul, még akkor is, hogyha esetleg nem vállalta, azt tudjuk, hogy ebből volt azért egy kis konfliktus a váltót, de hogy őt is több versenyszámban látjuk, szerintem ez nagyon fontos.

0: fontos, és bízunk benne, hogy ez az ő úszás iránti étvágyának a jó jele.
1: A 100 méter pillangón ugye második lett, ott is bejutott Kós Hubert, pedig 8. idővel középdöntős. Márton Rihárdnak nem sikerült, csak a délelőtti programból. Jekyll Vivien 3. idővel lett döntős, 400 vegyesen, és a 400-as női gyorsváltónk 4. idővel szintén döntős. Páder Nikolett pedig 200 gyorson a 12. idővel jutott a középdöntőbe. Bocsánat, Gergőt,
2: nem, folytattam nem. A szót. Köszönöm, csak annyit Zsuzsira csatlakozva, hogy tényleg mennyire fontos és mennyire jó az, hogy mondjuk úszásban lehet váltani így a versenyszámok között, és én is nagyon örülök annak, hogyha ez mondjuk Kristófnak új motivációt ad, és más versenyzőknél is látjuk tényleg azt, hogy összetudnak állítani olyan programot, hogy lehet, hogy a pályafutás első 2-3 évében van egy főszáma, de utána meg tud újulni azáltal, hogy akár a távot, akár a számot váltja, és valamit egy kicsit módosít annak érdekében, hogy megmaradjon az a motiváció, és egy kicsit őrizzék a lángot. Ez ugye atlétikában beszéltünk a szakágaknál, ugye ritkábban fordul elő, bár most pont a tegnap bronzérmes bolgár srácnál volt, ugye, hogy az ugrószámokban látunk ilyet, mondjuk magasugrás és távolugrás, vagy hármas távol, de alapvetően én azt gondolom, hogy...
0: Nehezebb azért, nehezebb, mint úszás nemet váltani.
2: Igen, és az úszásban, és ez nagyon jó, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ad még egy plusz motivációt, vagy egy lehetőséget ez a változatosság a versenyzőknek.
1: Hát igen, akkor majd figyeljük az úszást, reméljük, hogy még lesznek ott is jó eredmények, és akkor egy kicsit térjünk át a labdarúgásra, mert mindjárt közeledünk itt adásunk végéhez, és ugye a Debrecen a Kopenhágával, a Köbenhavn gárdájával játszik a konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójának visszavágó mérkőzésén. Az első meccsen Debrecenben 3-0-ra nyert a dán csapat, egyébként mindhárom gól szöglet után született, és beszéltünk itt ugye Kós Hubert kapcsán az érdekes nyilatkozatról, hát nekem Cibla Flóriáné is az volt, mert azt nyilatkozta be így a kamerába, hogy meg lehet fordítani a párharcot soha.
3: Persze, meg lehet, rúgni kell 4 gólt, és nem szabad egyet csak kapni. Tehát meg lehet, és ugye nemrég volt a Lech Poznan Aarhus idegenben 4-1-es győzelem, és utána visszavágom sikerült otthon mégis kiesni, ugye 11-esekkel, úgyhogy vannak ilyen nagy változások, vagy nagy visszatérések, tényleg a szakadék széléről is vissza lehet táncolni, de én nem hiszek ebben, a Kopenhága erősebb csapat volt, és azóta eltelt időszakban nem állt be szerintem akkora a változás egyik keretben sem. Úgyhogy egy masszív szervezett európai szinten is komoly csapat. 3 gólos idegenbeli győzelem után én azt gondolom, hogy tisztes helytállást várhatjuk a Lokitól.
0: A 4-0, amit most itt hallottam a műsor előtt Edvin Laci kollégánktól, természetes az ő szemszögéből. Ja. Hát ő mondta, hogy ő nem izgul, mert szerintem ez meg lesz ez a mérkőzés. Nyilván persze nehéz, szerintem nem csak a játékos keretben látható azért a két csapat közötti erőkülönbség, de az első mérkőzés is azért erősen azt mutatta, hogy itt relatíve kicsi az esély, azt gondolom a Debrecen számára.
2: Nehéz helyzet, ugye edzőváltás után, hogyha hamar kezdődnek a nemzetközi küzdelmek, akkor gyakran látjuk, hogy nem áll össze egy csapatjátéka még. Nyilván a Győr helyzete abból a szempontból is speciális, hogy ott rengeteg a sérült, de megmondom őszintén, én a Debrecennel is egyelőre szkeptikus vagyok, mert látszik, hogy egy kicsit kombinatívabb futballt vár el Remmel mester, mint amit korábban játszott a Loki. Kérdés, hogy megvan-e a keret minőség ehhez, mert azért voltak távozók, akiket nehéz pótolni. Lelkes fiatalok, ott van a potenciál bennük, de egyenlőre még azt látom, hogy nem teljesen állt össze csapatként ez a Debrecen. Löketet adhat egyébként a Nyíregyháza ellen nehezen megnyert rangadó, mert azért az mégiscsak egy presztízs kérdés, viszont egyetértek Somával, hogy azért a Köbenhavn az más szint, tehát a továbbjutás itt nem tűnik reálisnak, de mi leszünk a legboldogabbak, hogyha sikerül. És egyébként így is kell hozzáállni, hogy Cibla Flórián mondta, mit veszíthetsz, ki kell menni a pályára, és itt nyilván a magyar csapatok úgymond már a becsületért is küzdenek, mondjuk 3 gólos hátrányban.
1: Szabad szerelni, az biztos.
2: úgyhogy ez megint egy érdekes felvetés, hogy ilyet is lehetett hallani, hogy mi van, ha tartalékosabb kerettel vagy csapattal áll föl a Loki, mert hogy a magyar bajnokság is fontos, ugye rosszul kezdtek. Én azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát itt pont, hogy ezt kell kiélvezni, hogy egyáltalán van lehetőség egy Parkenben játszani a Debrecennek, még akkor is, hogyha nehéz helyzetben van, és lehet, hogy elúszott a párharc, ezért küzd egy csapat, ugye, hogy a nemzetközi porondra kijusson, úgyhogy ki kell élvezni ezt a lehetőséget, és mindent bele kell adniuk, hogy megpróbáljanak, ha nem is sikerül csodát tenni, de legalább egy tisztes helytállással búcsúzni a nemzetközi porondra.
1: Na de hát akkor, ha Győr így van, hogy ugye rövid volt az idő meg a Debrecennek, akkor mit szóljon a Párizs, hiszen a játékosai 3 hét után, vagy most találkoztak, ugye 3 hetes kötelező szünetet rendelt el a világbajnokságon szereplő játékosoknak a FIFA, és ez letelt, gyakorlatilag a ma esti PSG Aston Villa Európai Szuperkupa döntőn találkoznak szinte először, amit Salzburgban rendeznek, és Luis Enrique is erre panaszkodott, hogy ez nagy gondot okoz. Ennek ellenére a PSG ennek a találkozónak az esélyese?
3: Én azt gondolom, hogy igen, de valóban azt mondta az edző, hogy hétfőn találkoztak, és most már lejátszák ezt a mérkőzést, úgyhogy szerintem az eredményt azért annyira nem veszik komolyan, trófea nyilván fontos, de ugye tavaly még ezt a klub VB-t beerőszakolták a versenynaptárba, úgyhogy nem sok pihenője volt a játékosoknak, és ugye itt arról van szó, hogy akik a VB-n a legvégéig érdekeltek voltak, tehát ugye vasárnap volt a döntő, szombaton volt a bronzmeccs, tehát akik ez a 4 csapat kerettagjai nagyon-nagyon sokáig versenyben voltak, és tényleg semmilyen pihenőjük nem volt VB előtt se, úgyhogy ott még a formába hozással biztos, hogy lesz probléma. Hát...
0: Én azt csak tudom egyébként, hogy a FIFA-nak van arra lehetőség, hogy ő megmondja, hogy 3 hétig pihennie kell egy játékosnak?
3: Szerintem,
0: ez van, mert nem
3: szerintem lehetséges.
0: Meg ez
3: UEFA rendezvény, de valamit kell csinálni, mert ez nem, biztosan nem normális.
0: De most én azt nem mondom, hogy ez sok vagy kevés, csak önmagában, hogy ez egyáltalán megmondható-e, hogy már pedig te 3 hétig nem vagy bevethető sehol se, és hogy ehhez mit szólnak azok a munkaadók, már elnézést kérek a másik oldalon, ahol ugye a klub érdeke kicsit mást jelent. Amúgy egyébként mi az oka annak szerintetek, hogy egy ilyen cím, amikor gyakorlatilag akkora versenyfutás megy, akár a Bajnokok Ligája döntője, illetve győzelem, vagy akár a Európa Liga trófa megszerzésé, hogy önmagában a szuperkupa az nagy-nagy, de valahogy így mindenki úgy áll hozzá, hogy hát jó, van most.
3: Ilyen idényfelvezető edzőmeccsnél több, tétmeccsnél.
1: Mondjuk, ha nincs VB, akkor jó, egy kicsit biztos
3: valódi
1: más.
3: Tétmeccsnél kicsit kevesebb.
0: De érted, de mégiscsak a 2 kupa győztesnek egyfajta randevúja ez, tehát ha máshol hova helyeznék, mondjuk a 2 döntő után 2 héttel, akkor
3: az... Aztán főleg a nyári szünetben lenne. Érted, ugye dönték, van vége az idénnek elvileg.
0: Nem tudom, szóval, de ilyen furcsának
3: nincs jó megoldás, mert itt igen, ennek az eszmei értéke inkább a nagyobb, hiszen ez egy meccsen igen. Megszerezhető. A tavalyi teljesítményeddel kvalifikálod magad, ugye, mert te vagy a győztes. De a BL-t azt nem tudod egy meccsen megnyerni, tehát ott nagyon sok.
0: Persze, hát ez egy sorozat, évben. Nyilván egy sorozat, csak azt mondom, hogy érdekes.
3: Ez csak egy darab meccs, úgyhogy nem érzem azt az őrületes tétet, mint mondjuk nyilván egy Bajnokok Liga elődöntőben mondjuk.
1: Észesen fogy az idő, picit csúszunk, de nem sokat. Viszont erre szeretném reagálnátok, hogy egy török sportújságírót rövid időre őrizetbe vettek a közösségi médiában közzétett bejegyzése miatt, amelyben azt állította, hogy a Bayern München labdarúgója Musziala a Galatasarayhoz igazol.
3: És ezért Törökországban előállították?
0: Igen.
3: Kiderült, hogy ez nem igaz?
0: Nem, mert rájöttek, Törökországban van egy olyan...
1: Több csatorna is megírta egyébként a plegykát.
0: Ennek az az oka, hogy van Törökországban egy rendelet, ami úgy hangzik, hogy félrevezető információk nyilvános terjesztése miatt félre lehet, hogy valakit őrizetbe lehet venni. Alapvetően ez persze nyilván nem sport, hanem leginkább politika, vagy ehhez kapcsolódó, mondjuk, mit tudom én, olyan rémhírterjesztés, vagy nem tudom mi, de ez érdekes dolgot szülne.
1: De az nem lehet, hogy Skribek Alán megy a Nefcsibe.
3: Az gond lenne.
0: Úgyhogy igen, tehát állítólag ennek ez az előzménye, hogy itt van egy ilyen jellegű rendelkezés, és hát ez úgy tűnt, hogy ez kiverte a biztosítékot.
3: Patai úr, hány napot tölten előzetesben, meséljön?
1: Sok ilyet is.
2: Nem, meg egyébként ez miért rémhír? Hogy odaigazol.
0: De azt akarom mondani, hogy ez nem erre vonatkozott, hanem, hanem alapvetően ez elsősorban politikai, vagy mondjuk másféle típusú, de hogy Isten mondjuk nyilván egy természeti katasztrófával, vagy ilyesmek. Ez úgynevezett egy 2022-es dezinformációs törvény alapján hozták meg azt a határozatot, ami alapján végül is ezt kiterjesztették rá, de hogy ez miért számított egy sporthír, vagy egy sport találgatás, ilyesminek, hát azt szerintem ember meg nem volt.
2: Viszont ugye, amit említettél, ugye Skribek ellenigazolás, ez viszonylag friss hír, és ha jól emlékszem, ugye Várkony is annak idején, nem is olyan régen, az elit csapathoz ment. A Karabagot ismerjük már évek óta, most a Szavák Baku pont ugye Dambrauskasszal menetel, és azt gondolom ez a Nevcsi is egy jó csapat, egy erős csapat lesz. Lehet, hogy elsőre nem tűnik akkor előrelépésnek, de én látok potenciált abban, hogy ott az azeri bajnokságban ki kell próbálni magukat. Ugye ő is még mennyi, 25 éves állán, úgyhogy én ennek például örülök, és ez már nem pletyka, hanem ez hivatalos.
3: És mi van akkor, hogyha a átigazolási határidő végén Musiala mégiscsak odaigazol?
0: Akkor mit csinálok? Ezt
1: majd holnap beszélitek a Csisztus Zsuzsival, most hoznom kell nekem is egy döntést, mert véget ért a műsoridőnk. Csisztus Zsuzsának, Somogyi Zsoltnak és Patai Gergelynek köszönöm szépen.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Lehetetlen küldetésre készül a Loki a harmadik számú európai kupa sorozatban. A dán óriás Kopenhága már a Nagy Erdei stadionban 3 gólos előnyt harcolt ki. Köbenhavn DVSC labdarúgó konferencia liga mérkőzés 18 órától. 7:30-tól a párizsi úszó EB-vel jelentkezünk. 8:30-tól pedig a birminghami atlétikai Európa bajnokság esti programjával. Hallgassa velünk a kontinens viadalok minden mozzanatát a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 21 órától rendezik a labdarúgó európai szuperkupa döntőjét, ahol a Paris Saint-Germain az Aston Villa ellen lép pályára Salzburgban. A párharc kapcsán Szabó Bence beszélgetett Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport újságírójával és Szabó Krisztoferrel, a francia labdarúgással foglalkozó szakíróval. Először utóbbit kérdezte a PSG-ről.
4: PSG-nél igazából szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, hogy 2 hete edzenek összesen, amiatt, hogy ugye a VB is elhúzódott, meg nagyon sok olyan játékosuk volt, aki a tornáról későn csatlakozott vissza. Úgyhogy amellett, hogy 2 hete edzenek, összesen 2 felkészülési meccset játszottak, úgyhogy szerintem a terhelés lesz az egyik ilyen legnagyobb kulcspont a keretet meg a csapatot tekintve. Hogy hogyan alakult most a keretük? Hát ugye akik eligazoltak, az egyrészt az inkább ilyen közepesen fontos játékos. Nyilván nem az alapkezdőre gondolok ilyenkor. Az egyik az Gonzalo Ramos, aki ugye a Milánhoz távozott. Ő volt az, aki inkább a második félidőkre beugró csatár volt. Egy igazi csatár center, akinek lehetett használni a fejét, aki beindult a védelmek mögé. A másik játékos, aki távozott, az pedig ugye Kangin Lee az Atletico Madridhoz, ő a ballábas középpályás, akit egyébként szintén egyfajta ilyen csereemberként használt Luis Enrique, még ő volt az, akit annak idején, amikor 2024-25-ben, amikor Dembélét elkezdte jobb szélsőből átformálni ilyen hamis 9-esé középen visszalépő centerre, akkor Kangilint is kipróbálta ott. Aztán szerintem ebből a kísérletezésből inkább Dembélé jutott ki győztesen, mert ő volt a mobilabb, ő volt a cselező képesebb, ő volt a spontánabb. És ugye még távozott emellett, vagy inkább megszabadult a végérvésen Kolomuánitól. Úgyhogy az első két név az inkább egy ilyen rotációs veszteség. Kolomuani távozása meg inkább egy ilyen könyvelési megoldás volt, de ez nem jelenti azt, hogy nem vásároltak volna játékosokat. Ugye érkezett Magnus Aklius, aki most a francia bajnokságnak az egyik legnagyobb tehetsége. Hát most nem akarok egyenlőséget tenni köztük, de ő Kangin-nek a távozását pótolja. Ő is egy ballábos középpályás, inkább egy ilyen szélső és a középső területek között, a fél területekben játszó ilyen összekötő típusú játékos, és ugye érkezett Lucas Digne, szerintem ő a legérdekesebb név, mert hogy ő konkrétan az Aston Villától, ugye a leendő ellenfelüktől érkezett, és Lucas Digne ugye már játszott a PSG-nél, sőt, mi több már dolgozott Luis Enrique keze alatt is a Barcelonában. Őt igazából azért hozták, mert most már kellő meccsrutinnal rendelkezik, másrészt meg kellett egy konkurens odabba a hátvéd pozícióra, Nuno Mendes mellé, mögé, aki... Hogy ne úgy számoljanak, hogy Nuno Mendesnek kell lehúznia egy teljes szezont, hanem végre egy nagyon-nagyon hosszú hónapokon átívelő idényben végre legyen egy ilyen tartós B-opciója is a hátvéd pozíciójában a PSG-nek.
5: És szerinted ő mennyire fogadja el ezt a maga szerepét? Ugye 33 éves, de azért mégiscsak egy francia válogatott védőről beszélünk.
4: Hát abszolút, szerintem a státuszából kifolyólag benne van az, hogy ő azért szeretne Nuno Mendes elé kerülni, de most a jelenlegi hierarchiában ő abszolút egy másik számú játékosként érkezik. De azért azt látni kell, hogy a foci, ahogyan átalakult az elmúlt néhány évben, főleg ugye a Covid óta, most már ugye az öt cserés lehetőséggel, illetve a hat cserés lehetőséggel, meg az, hogy tényleg ennyire maratoni szezonokat kell futni, most már nem azt említ, hogy ki az alap 11-et, hanem ki az a mondjuk meghatározó 14, 15, 16 játékosod, meg aztán el lehet menni egészen 25-ig, és ebbe egyébként szerintem tökéletesen beleillik Lükedény, mert hogy tényleg arról van szó, hogy mondjuk a bajnokságban Nuno Mendes nem képes minden meccset lejátszani, a Bajnokok Ligájában meg szerintem biztosan lesz majd bizonyítási lehetősége Lükedénynek, hogy mondjuk esetleg feljebb lépjen a rangsorban.
5: Ugye azért a Párizsot előző két szezonban, hogyha bejárt is nézzük, azért eléggé megállíthatatlannak tűnt. Szerinted hogyan lehet egyáltalán megfogni? Azért nyilván átalakulóban van némileg ez a keret, tehát hogy történt benne változás, mint ahogy te is beszéltél róla. De mit gondolsz egyébként, ebben az idényben mennyire lehetnek hasonlóképpen megállíthatatlanok? Ugye edzői poszton azért változás nem történt, tehát valószínűleg ugyanazt a filozófiát folytatólagosan láthatjuk majd.
4: Hát egy nagyon nagy strukturális változás nincsen a PSG-nél, és pont ezért is lesz érdekes az, hogy az Aston Villa ellen most a Szuperkupa döntőben mire lesznek képesek. Most csúnya szóval élve, ez egy jó lakmuszpapírja lesz most a pillanatnyi állapotnak, de ez nem meghatározó arra, hogy akkor milyen lesz az idényük. De ugye szerintem a PSG-nek a legnagyobb ellenfele az most nem az Aston Villa lesz, hanem inkább az idő. Mert amint említettem, ugye a nulla versenyritmus, meg az, hogy egész egyszerűen fizikailag ez egy teljesen egyenetlen keret most a VB-re visszajövő játékosok miatt, emiatt nem lehet tudni azt, hogy akkor milyen állapotban is lesznek. Úgyhogy most a Szuperkupa döntőben igazából, ha valamit érdemes nézni, az az, hogy egyrészt kikezd azok közül, akik a VB-n mondjuk a késői fázisban is játszottak. Ki lesz mondjuk a centerük, bár szerintem azzal, hogy Gonzalo Ramos ugye ellépett, most szerintem felértékelődik az még inkább, hogy akkor mondjuk az Usman Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, meg Clarence Kéria, négyes, az akkor hogyan fogja rotálni egymást. De mondjuk a másik félidőnek a másik felében ki lesz az, aki majd be fog ugrani, meg pusztán az, hogy fizikailag hol lesznek. Úgyhogy szerintem a PSG egy jobb csapat, de az Aston Villa meg most egy felkészültebb csapat, még úgy is, hogy akkor ott azért elég nagy reformok mentek végbe, de úgy néz ki, hogy azért jóval többet. Ha már említettem, hogy a PSG ugye kettő felkészülési meccset játszott, az Aston Villa hatot, és ehhez képest látszik is, hogy ez a terhelés, ez megmutatkozik most a csapaton. Egész egyszerűen az Aston Villa most egy kész csapatnak tűnik.
5: És ráadásul ugye még egy pikantériát azért tegyünk ehhez az Aston Villához, és kicsit róluk is beszélve, hogy Unai Emery ugye a vezetőedző, aki volt a párizsiak mestere is.
4: Igen, ismeri jól a párizsi viszonyokat, bár mondjuk szerintem ő akkor dolgozott ott, amikor a Párizs az klubként nem volt annyira jól funkcionáló egység. Azóta azért sok minden lefolyt a Dunán, ilyenkor szokás lesz mondani ezt a hasonlatot, minden esetre a PSG azért nagyon sokat változott ebben az időszakban. Igen, az Aston Villának a keretében meg, hát ugye elment három meghatározó játékos, ugye Yuri Tielemans elment a Manchester Unitedhez, Morgan Rodgers a Chelseahez, meg ugye Lükedény, akit említettem. Az ő helyükre érkezett ugye João Gomes, meg Joan Manzambi, meg Alejandro Garnacho, három olyan játékos, akiről el lehet képzelni egyébként, hogy fognak működni. Ugye João Gomes ugye Tielemans helyén a középpályán jól fog tudni szerintem szerepelni, bár Tielemans sokkal inkább egy ilyen nyomástűrő játékos, és szerintem João Gomes kevésbé. Johan Manzambi pedig inkább ez a támadó középpályás, aki mondjuk Rodgers helyét tudja átvenni. Alejandro Garnacho pedig inkább egy ilyen mélységi futó, meg akkor tud igazán jól érvényesülni, amikor van előtte terület, és mélységben be tud indulni. Itt mutatkozhat meg egy érdekes párharc, hogyha esetleg mondjuk a meccsképe az, hogyha elképzeljük, hogy a PSG valószínűleg többet fogja birtokolni a labdát, és mondjuk egy ilyen 60%-ban náluk lesz, az Aston Villa pedig hozza azt az Aston Villa játékot, amit Unai Emery is előszeretettel használ, mondjuk egy középmagas blokkban, tehát mondjuk se nem túl mélyen, se nem túl magasan szépen visszaáll és kivárja a PSG-t, akkor utána, hogyha megszerzi a labdát, akkor az gyors indításokkal megpróbálja sebezni, ahogyan tudja. És ebben egyébként Alejandro Garnacho egy érdekes fegyver lehet, mert hogyha a PSG-nél mondjuk Ashraf Hakimi mondjuk a jobb hátvéd pozíciójából nagyon sokat lép fel, akkor Garnacho az, aki pont abban a zónában képes mondjuk fájdalmat okozni és beindulni. Úgyhogy szerintem ez egy olyan párharc lesz az a Hakimi-Garnacho, amit majd érdemes lesz nézni ezen a meccsen.
5: És akkor mindezek fényében te melyik oldalra hajolsz inkább, kinyerheti meg ezt a szuperkupát?
4: Amiatt, hogy Unai Emery azért képes meglepetéseket okozni, meg amiatt, hogy most az Aston Villa egy sokkal összetettebb, meg sokkal jobban felépített nyár után van túl, én azt mondanám, hogy az Aston Villa szerintem képes lesz meglepetést okozni. abban is biztos vagyok, hogy most a PSG-nek a fizikai szintje, hát ugye Mallorca ellen kikaptak 3-0-ra, Luis Enrique ugye a PSG edzője azért meglehetősen pozitívan nyilatkozott, de azért ő is kiemelt azt, hogy azért fizikailag még egyáltalán nincsen ott ez a csapat, ahol kéne lennie. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy az Aston Villa szerintem képes lesz meglepni őket 60 percig, csak az a kérdés, hogy utána a PSG képes lesz összeszedni magát, és akkor mondjuk akár csak így a mentalitásból kifolyólag visszatérni a meccsbe, vagy esetleg ezt elengedni. Ezért gondolom azt, hogy szerintem a képességbeli különbség az inkább a PSG malmára hajtja a vizet, de a pillanatnyi állapot ez meg inkább az Aston Villáról, úgyhogy én azt mondanám, hogy a meglepetés azért benne van a levegőben, de itt most egy meccsről beszélünk a nyárnak a kellős közepén.
5: Szabó Krisztóf után pedig következzen Gyenge Balázs, aki az előző idényben a Nemzeti Sport Liverpooli tudósítója volt. Ezáltal több alkalommal személyesen is láthatta az Aston Villát.
6: No, hát az Aston Villát a tavaly idényben kétszer láttam a Liverpool ellen. Liverpoolban és Birminghamben teljesen eltérő arcát mutatta a Liverpool. És ezért egy kicsit nehéz lenne ebből a két meccsből kiindulva az Aston Villát mérlegre tenni, ezért inkább azt mondanám, hogy az az összkép, amit a birminghami csapat mutatott a tavalyi idényben, és főleg a tavaszi hajrában azt érdemes talán itt most górcső alá venni, mert mégiscsak annak valahogy a folytatására lehet számítani. Noha itt azért egy komoly pauza, egy komoly törést jelentett az, hogy egy baromi hosszú világbajnokságot rendeztek, ugye itt az előző idény, utána következő idény megkezdése előtt. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az Aston Villa a Premier League egyik üde színfoltja volt, több ok miatt is, de az egyik, hogy két meghatározó angol játékost emelni ki, Oli Watkins-t, illetve Morgan Rogers-t. Na most azért is érdekes az ő szerepük, mert főleg az utóbbi Morgan Rogers-é, mert őt épp most a napokban vitte el a Chelsea. És ha így nézzük, akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag az egyik meghatározó, ha nem a legfontosabb játékosát veszítette el az Aston Villa, akit ilyen-olyan, amolyan módon lehet pótolni, de az eddigiek alapján én nem látom azt, hogy tökéletesen sikerült volna ez a pótlás, mert ugyan megszerezte a Villa Johan Manzambit, a VB-n befutó svájci támadót, aki egyébként sérülés miatt feltétlenül nem is játszik a PSG ellen, de ha játszhatna is, én élek a gyanúperrel, hogy egyelőre még nincs azon a szinten, mint amilyen űrt hagyott maga után az angol játékos, a távozó angol játékos. Tehát ebből a szempontból én egy picit úgy érzem, hogy az Aston Villa a tavalyi idényhez képest egy árnyalatnyit meggyengült.
5: Ezzel együtt, hogyha a pozitívumokat keressük az Aston Villával kapcsolatban, akkor az a PSG-vel szemben mindenképpen előnynek tűnik, hogy a felkészülés már hamarabb elkezdhették.
6: Igen, és ez egy nagyon fontos tényező, mert a Paris Saint-Germain, és itt érdemes egy kicsit tágabb perspektívában vizsgálni a PSG játékosainak a leterheltségét, mert alapvetően, hogyha most csak az elmúlt két évet nézzük vissza, tehát, de ez három is igazából, mert a 23-24-es idénytől, ha elkezdjük, ugye akkor ott azt látjuk, hogy volt egy hosszú menetelés, ott még BL elődöntővel, de egy EB-vel, majd egy győztes BL idénnyel, 25-ben klub VB döntővel, majd egy újabb BL győzelemmel, illetve egy világbajnoksággal, ahol a játékosainak igen nagy hányada érintett volt a kieséses fázis, sőt a legkésőbbi stációkban is. Tehát itt teljesen érthető, hogy a Paris Saint-Germain gyakorlatilag, most már azt kell mondjam, hogy tendenciózusan elő szezon nélkül vág neki az idénynek, és akkor majd szép lassan itt az ősz folyamán veszi fel a ritmust, és ebből a szempontból ez az Aston Villa malmára hajthatja a vizet, mert a PSG két felkészülési meccset játszott, az elsőn a Mallorca ellen gyakorlatilag majdhogynem a B vagy a C csapattal állt ki, egy sima vereség lett a vége, a Manchester United ellen már érkeztek vissza, meghatározó játékosok nem tudott nyerni a csapat, de meccs ritmusa nincsen a PSG-nek, na nem minthogyha az Aston Villa olyan hú de nagy ritmusban lenne, de azért ez egy lényeges lépés előny két ilyen szintű csapatnál.
5: Van némi kötődés a két együttes között, mégpedig játékos fronton Luka Digne az Aston Villából igazolt a Párizsba, illetve Unai Emery volt azért, ugye a mostani Aston Villa edző volt a párizsiaknak a mestere, tehát ez is egy érdekes dolog. Kicsit így kitekintve az Aston Villának a múltjára, azért ez a negyedik európai trófájuk is lehet, hogyha sikerül megnyerni, már pedig teszem fel így a kérdést, hogy ezek az előnyöknek a fényébe sikerülhet-e megnyerni az Aston Villának ezt a meccset?
6: Azt mondanám, hogy minden nehézség ellenére, és ez párizsi szemmel mondom, hogy nehézség ellenére, szerintem a PSG még így is egy árnyalatnyival esélyesebb, már csak azért is, mert ezek a játékosok olyan jól összehangoltan működtek itt az elmúlt két idényben, hogy most egy kis minimális pihenő és meg az elképesztő leterheltség mellett is abban a pillanatban, hogy összerakják őket, és már egy tét mérkőzésen kell helytállni, még akkor is, hogyha a ritmus nem feltétlenül ugyanaz lesz, mint amit mondjuk a tavasztól láthatunk majd a PSG-től. Úgy érzem, hogy erősebb, mint az Aston Villa, de azért én azt is vélelmezem látni, hogy az angol csapatban pedig van egy olyan plusz motiváció, ami egyértelműen a PSG-s motiváció fölé tornyosul, már pedig ugye azért, mert az Aston Villa azért nem az a trófea halmozó angol élcsapat, tehát itt azért jobban megbecsülik, ha úgy tetszik ezeket a nemzetközi kupákat, mert ugye előzőleg a Beckett, ma már ugye BL-nek hívjuk, de akkor még a bajnokcsapatok Európa kupáját nyerte meg 82-ben, és megjegyzem akkor meg ezt az Európai Szuperkupát is a Barcelona ellen az Aston Villa, tehát itt azért kevesebb a trófea halmozás ennél a klubnál, most ezt itt élve mondom ki óvatosan, de ezeket a kisebb jelentőséggel bíró trófeákat nagyobb elánnal hajtják meg az ilyen csapatok.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Úszásban és atlétikában is remekelnek sportolóink az Európa-bajnokságon. A csoda reményében lép pályára a Debrecen a Konferencia Ligában. Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: A napokban zajlik a párizsi úszó Európa-bajnokság, amelynek ma délelőtti programjában több remek magyar eredmény is született. Mindenről beszámol helyszíni tudósítónk, Katona László.
3: Ismét eredményes délelőttön vannak túl a medencés úszók. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. A nap kezdéseként női 200 méteres gyorsúszásban Ugrai Panna a 19. helyen zárt összesítésben, de délután Pádár Nikolett folytathatja, 12. idővel elődöntős. A férfiak 100 pillangó számában az olimpiai bajnok Milák Kristóf, a szintén ötkarikás aranyérmes Kós Hubert, valamint Márton Rihárd harcolt a két helyért a legjobb 16 közék jutásért. Egy nemzetből ketten lehettek ott ugyanis a folytatásban. Milák futamgyőztesként második idővel középdöntős, Kós 8. idővel jutott tovább, Márton Rihárd 22. összesítésben. Mindenki elmaradt egyéni legjobbjától. 400 vegyesen a hölgyeknél Jakül Vivien harmadik idővel döntős. A délelőtt zárásaként a női 400-as gyorsváltó versenyszámában a magyarok Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna összetételben ugrottak vízbe, EB címvédő váltónk a negyedik idővel döntős. Este fél héttől Pádár Nikolett 200 gyorson elődöntőzik, majd 18 óra 40 perctől jön a férfi 200 méteres hátúszás döntője. A toronymagas esélyes, az olimpiai bajnoki címvédő, még EB arannyal ebben a versenyszámban nem rendelkező Kós Hubert. 18.52-kor 100 gyorson Milák Kristóf és Németh Nándor is finalista. Milák és Kós fél nyolc után pár perccel már 100 pillén is vízbe csobban a középdöntőben. Majd 20 óra után 800 gyorson Sárkány Zalán és Rasovszki Kristóf döntőzik, de a női 400-as gyorsváltóért is szoríthatunk a párizsi úszó Európa-bajnokságon.
2: Kós Hubert tehát ott lesz a középdöntőben 100 méter pillangón. Az olimpiai bajnok klasszis, ráadásul 200 méter háton is érdekelt lesz ma este, méghozzá a szám döntőjében. Erről is kérdezte a helyszínen az M4 Sport riportere Korsós Kristóf.
4: Az volt itt a lényeg, hogy bemenjek, és délután készülünk ugye a 200 hátra.
5: Hogy próbálod meg délután beosztani az erőt, a 200 hát az ugye már éremért megy.
4: Neki kell menni, ugyanúgy. Nyilván nem kell a második 50-en ennyire tekerni, de ha meg akarom dönteni a világcsúcsot, azért el kell indulni, úgyhogy reméljük, hogy marad még az utolsó 50-ben.
2: A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította a helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. A 400 méteres női gyorsváltó tagjaként viszont mindketten fináléba jutásnak örülhettek. Ábrahám Minnával és Senánszki Petrával kiegészülve Pádár Nikolettet is megszólaltatta a 200 gyors előfutama után Korsós Kristóf.
6: A mai nap valamiért nagyon lassan indult, de próbáltam összekapni magam, amennyire lehetett. Most ez nem volt egy nagyon erős úszás. Láttam, hogy azért ők sárültetik meg magukat, úgyhogy gondoltam, hogy leúszom közepesen, akkor bent leszek és bent vagyok, úgyhogy menjünk tovább délután.
5: A váltó kapcsán van már egy olyan tapasztalat innen, hogy akkor sikerült lényegesen javítani délután. Valami hasonlóra számítasz?
6: Természetesen próbálom ezeket a 200-akat felépíteni, amennyire tudom. De ebben még nagyon sok van, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz.
2: Női 400 méteres vegyes úszásban pedig Jakül Viviennek is sikerült a döntőbe jutás, méghozzá összesítésben a harmadik helyen. Jakül Vivien Korsós Kristófnak értékelt.
7: Igazából így nagyjából erre számítottam, hogy az idővel azért így biztosan döntős leszek. Egész jól esett, egész könnyed úszásnak mondanám így a tegnapi 800 méter után, ha lehet ilyet mondani. Őszintén tényleg egy ilyen jó kis délelőtti négy vegyesnek mondanám ezt.
5: Ugye 14 úszó vállalta az indulás végül ebben a számban, ez jól érzékeltető, hogy ez mennyire nehéz?
7: Igen, azért a 400 vegyestől sose szokták így sokan leúszni. Csodálkoztam egyébként, hogy ennyien azért így nem álltak most oda, de hát talán ez az én kedvemre hajazott inkább.
5: Viszont az igazi nehézség ebben talán az, hogy egy napon belül kell kétszer leúszni. Hogy érzed, miben lehet még tartalék, vagy mennyi lehet még ebben?
7: Szerintem ebben még azért van, ebben az időben. Talán idén ez volt az, amit így legjobbat úsztam délelőtt 400-eseken. Igazából így már hozzászoktam, hogy azért a 400-est egy nap kétszer kell leúszni, azért itt a sok IFJB után. Meglátjuk, hogy délután ez hogy fog sikerülni.
2: Az úszó Európa-bajnokság 18 óra 30 perckor kezdődő esti programját itt a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön is figyelemmel kísérhetik.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Takács Boglárka megnyerte előfutamát, és magabiztosan jutott a női 200 méteres síkfutás ma esti elődöntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. Pontosan arról, mi történt eddig, és mi várható még a mai napon az angliai kontinens viadalon. Helyszíni tudósítónk Regős László Pál számol be.
8: Takács továbbjutott, Kerekes kiesett, Gál Pál és a tíz próbázók megkezdték szereplésüket. Ez történt a Birminghami EB ma délelőtti programjában. Három magyar atléta volt érdekelt az Alexander stadionban délelőtt. Női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, tízpróbában Gál Pál Zsombor, a női 200 méteres síkfutás selejtezőjében pedig Takács Boglárka. Elsőként a diszkoszvetők érkeztek meg a stadionba, ahol az A csoportban kapott helyet Kerekes Dóra. Az idei évben magyar bajnoki bronzérmes atlétának nem ez volt a legjobb versenye. 50 méter 50 centi, majd másodikra 54.02, végül egy érvénytelen kísérlet, a nyíregyházi diszkoszvető nem jutott tovább, összesítésben a 23. helyen zárta az EB-t. 100 méteren mindössze 1/100 másodperccel maradt le a döntőről Takács Boglárka, így érthető módon nagyon motiváltan érkezett a 200 méteres síkfutás előfutamaira. Mint később kiderült, ez a 22.84 a legjobb idő a teljes mezőnyben a selejtezőkben, egyedül az MTK sprintere futott 23 másodpercen belül. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy ebben a számban is voltak kiemeltek, akik csak az elődöntőben csatlakoznak a versenyhez. Takács Boglárka továbbjutás tudatában így nyilatkozott.
9: Idei negyedik futásod volt ez 200-on, 22.84. Milyen volt ez a 200?
7: Jónak éreztem, vagy olyannak éreztem, amiért megbeszéltünk előzetes, és amiért terveztem, és amiért szerettünk volna futni, úgyhogy összességében szerintem elégedett vagyok most ezzel a futással. Meg annak különösen örülök, hogy én általában szembeszélve nem szoktam tudni alfutni, mert nem tudom, hogy ez erőkérdése, vagy nem tudom tényleg, hogy mi múlik ez. Mi annyira sokat nem szoktunk szembeszélve futni, mert amikor valamelyik jelenleg fújja az edzés közös a szél, akkor általában háttérre futunk, hogy az is segítse a mozgást, meg mindent, úgyhogy kicsit ezért tartottam attól, hogy láttam, hogy tegnap is milyen szelek voltak délután, meg már is ugyanilyen szeleket írtak. Belülről éreztem is, de ennek ellenére szerintem egészen az elején higgadtan tudtam magamra figyelve gyorsítani, és utána, amikor a kanyarba bele kellett lépni, akkor szerintem ott egy olyan plusz erő is előjött, amit talán 100-on fölé tartogattam volna. Nem tudom, szerintem nagyon jó volt. A vége pedig ott már kicsit ott a fókusz szétesett, nem azért, mert nem tudom, nem koncentrálok oda, hanem mert éreztem, hogy elő vagyok, és már tudtam, időt kell futni, azért mégiscsak az esti futás lesz a legfontosabb, úgyhogy próbáltam azért már mennyire egy kicsit azon eltartalkolni, okosan beosztva futni.
9: Ezzel azt gondolom benned volt, hogy futamgyőztesként szinte biztos, hogy megvan a továbbjutás. Az, hogy 23 másodpercen belül mentél, úgyhogy 3 hete futottál körülbelül összor 200-at, az mit jelent?
7: Nagyon elégedett vagyok. Az időrömmel nagyon. Egyébként ez úgy engedett be a korunkba, hogy azt mondta, hogy azt hiszem 22-84, vagy 22-86, remélem 84, nem tudom, a top 12, tehát az kellett volna egyébként ahhoz, hogy kiemeltek, és ne kelljen ezt futnom, csak nyilván korábban teljesíteni. És azt mondta, hogy azt kéne futni, hogy jó pályát kapjak az esti futáshoz, mert azért az számít, hogy csak becsúszanak, és mondjuk kapok egy 1-es-2-est, vagy van sanszom beleszólni a döntőbe jutásba. Úgyhogy nagyon bízom enne, hogy szerintem ez egy biztató futás volt, de igazából már a hétfői délelőtti is, meg egyébként a délutáni rajtját leszámítva az is, a sebességem az megvan, azt szerintem mindenki látta, meg én is éreztem, úgyhogy ez egy szerendben van, amennyire tudok, estére lehigadott fejben is, és még jobban összeszedem magam is, dolgozom továbbra azon, hogy elfelejtsem a hétfőt. És meglátjuk, nem bízom benne, hogy ezúttal szerencsés leszek.
8: A magyar érdekeltség nélkül zajló számok közül a férfi 800 méter elődöntője hozta lázba leginkább a közönséget. Az ír Mark English ugyanis Európa-bajnoki rekordot repesztett, 1:43.49 másodperces időeredménnyel. Meglepetésre a címvédő francia Gabriel Touall nem jutott döntőbe. Este pedig újabb izgalmak elé nézünk. Magyar idő szerint 9 óra 50 perckor rendezik a férfiak 400 méteres síkfutásának döntőjét, a 7-es pályán Molnár Attilával, a 4-esen pedig Enyingi Patrikkal. Takács Boglárka a 200 méter elődöntőjében indul 3 perccel fél 9 előtt, a 9-es pályáról, balján a 100 méter aranyérmesével, a hazaiak egyik nagy kedvencével, Amy Hunt-tal. Gál Pál Zsomborék magasugrással és 400 méterrel folytatják a 10 próbát, a 3-as ugrás selejtezőjében pedig Szenderfi Dániel lesz érdekelt.
2: A Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallották, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval, hiszen folytatódik a Hazafutás című műsor, 6 órától pedig élőben követhetik a Kőbenhavn Debrecen labdarúgó konferencialiga selejtező mérkőzést. Ezen kívül élőben jelentkezünk az atlétikai, valamint az úszó Európa-bajnokságról is. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kedves hallgatók! Atlétika és úszás szerepel a következő percekben, hiszen javában zajlik mindkét sportágban az Európa-bajnokság. Katona László az úszás eseményeit, míg Regős László Pál az atlétikáját foglalja össze. Már is következik az összeállítás.
2: Ismét eredményes délelőttön vannak túl a medencés úszók. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. A napkezdéseként női 200 méteres gyorsúszásban Ugrai Panna a 19. helyen zárt összesítésben, de délután Pádár Nikolett folytathatja, 12. idővel elődöntős. Pádár Nikolettel Korsós Kristóf beszélgetett.
3: A mai nap valamiért nagyon lassan indult, de próbáltam összekapni magam, amennyire lehetett. Most ez nem volt egy nagyon erős úszás. Láttam, hogy azért ők sárültetik meg magukat, úgyhogy gondoltam, hogy leúszom közepesen, akkor bent leszek és bent vagyok, úgyhogy menjünk tovább délután.
4: A váltó kapcsán van már egy olyan tapasztalat innen, hogy akkor sikerült lényegesen javítani délután. Valami hasonlóra számítasz?
3: Természetesen próbálom ezeket a 200-akat felépíteni, amennyire tudom. De ebben még nagyon sok van, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz.
2: A férfiak 100 pillangó számában az olimpiai bajnok Milák Kristóf, a szintén ötkarikás aranyérmes Kós Hubert, valamint Márton Rihárd harcolt a két helyért a legjobb 16 közé jutásért. Egy nemzetből ketten lehettek ott ugyanis a folytatásban. Milák futamgyőztesként második idővel elődöntős, Kós Hubert 8. idővel jutott tovább, Márton Rihárd 22. összesítésben. Mindenki elmaradt egyéni legjobbjától. Kós Hubert gondolatai már máshol jártak úszása után.
5: Az volt itt a lényeg, hogy bemenjek, és délután készülünk ugye a 200 hátra.
4: Hogy próbálod még délután beosztani az erőt, a 200 hát az ugye már éremért megy.
5: Neki kell menni, ugyanúgy. Nyilván nem kell a második 50-en ennyire tekerni, de ha meg akarom dönteni a világcsúcsot, azért el kell indulni, úgyhogy reméljük, hogy marad még az utolsó 50-ben.
2: 400 vegyesen a hölgyeknél Jakl Vivien harmadik idővel döntős. A 17 éves sportoló nyilatkozata.
6: Igazából így nagyjából erre számítottam, hogy az idővel azért így biztosan döntős leszek. Egész jól esett, egész könnyed úszásnak mondanám így a tegnapi 800 méter után, ha lehet ilyet mondani. Őszintén tényleg egy ilyen jó kis délelőtti négyvegyesnek mondanám ezt.
4: Ugye 14 úszó vállalta az indulást végül ebben a számban, ez jól érzékeltető, hogy ez mennyire nehéz?
6: Igen, azért a 400 vegyesre sose szokták így sokan leúszni. Csodálkoztam egyébként, hogy ennyien azért így nem álltak most oda, de hát talán ez az én kedvemre hajazott inkább.
4: Viszont az igazi nehézség ebben talán az, hogy egy napon belül kell kétszer leúszni. Hogy érzed, miben lehet még tartalék, vagy mennyi lehet még ebben?
6: Szerintem ebben még azért van ebben az időben. Talán idén ez volt az, amit így legjobbat úsztam délelőtt. 400 vegyeseken. Igazából így már hozzászoktam, hogy azért a 400 vegyest egy nap kétszer kell leúszni, azért itt a sok ifi EB után. Meglátjuk, hogy délután ez hogy fog sikerülni.
2: A délelőtt zárásaként a női 400-as gyorsváltó versenyszámában a magyarok Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna összetételben ugrottak vízbe. EB címvédő váltónk a negyedik idővel döntős. A négyes tagjai nyilatkoznak. Először Pádár Nikolett.
3: Hát ez biztos, hogy még sok van ebbe. Azért 55-öt reméljük, hogy jobban fogok úszni délután, azért összerakom magamat, és azért tudtam, hogy azért nekem még van dolgom a délután, úgyhogy próbáltam minél picit könnyedében, de próbáltam gyorsan, de azért a középdöntő után könnyebb lesz.
4: Minna, ugye te voltál most a leggyorsabb a csapatból, a váltásokat mennyire sikerült mostanra begyakorolni jól?
7: Nagyon, viszont együtt voltunk edzőtáborban, azt többször begyakoroltuk, ott is ilyen 1-2 tizedes váltások voltak, nyilván ez egy 400-as váltóban nagyon kell. Úgyhogy jó volt a váltás, nagyon éreztem az erőt ma reggel, nem számítottam 53-ra, de hiszem jó lesz ez délután is, úgyhogy örülök ennek.
4: Petra, téged most láthattunk itt először, ez neked milyen első úszás volt? Mennyi lehet még ebben majd ma?
8: Igen, nagyon furcsa volt itt a leátóról, a szókrásról átugrani ide a medencébe. Még ugye két napja érkeztem, és nagyon szurkoltam a 200 méteres váltónak a lányoknak, és tök jó volt most velük úszni, de azért elég íz voltam, hogy mi lesz most. Viszont jól sikerült, menjünk tovább, és remélem, hogy a döntőben még jobban tudom majd hozni.
4: Vannak 200-on történteket, mennyire tudtad félre rakni a váltó, az mennyire segít ebben?
8: Muszáj volt félre rakni, mert
6: dolgozni, mert itt van a három lány. Edzői nem csak magamért és a saját edzőmért is úszok. Úgyhogy ezt félre kellett rakni, szerintem ez a 4-0, ez így nem rossz. Így egy 200 után összetudtam magam egész jól szerintem kapni, úgyhogy délutánra ennek még jobbnak kell lenni, tényleg.
2: Este fél héttől Pádár Nikolett 200 gyorsan elődöntőzik, majd 18 óra 40 perctől jön a férfi 200 méteres hátúszás döntője. A toronymagas esélyes, az olimpiai bajnoki címvédő, még EB arannyal ebben a versenyszámban nem rendelkező Kós Hubert. 18.52-kor 100 gyorsan Milák Kristóf és Németh Nándor is finalista. Milák és Kós fél nyolc után pár perccel már 100 pillén is vízbe csobban a középdöntőben. Majd 20 óra után 800 gyorsan Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf döntőzik. Sárkány tegnap országos csúccsal jutott be a fináléba. Őt hallják.
9: Láttam, hogy jó irányban diktálunk, és így gondoltam, hogy ilyen 45 környékén fogunk úszni, de aztán mondjam, hogy megyek tovább a Némettel, mert azért tudom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal úszó, és úgy voltam, hogy szerintem megéri azt, hogyha vele elúszok. Tudtam, hogy itt az ír srác most nem feltétlen fogja annyira nyomni, vagy nem feltétlen olyan formában, és ezért nem vele kell számolnom. Nagyon kíváncsian vártam ezt az előfutamot, mert nem tudtam, hogy mire számít, csak most így a felkészülés során nagyon jól sikerültek a táborok, de ugye van egy váll problémám, és az, attól kicsit tartottam, hogy hogyan fogom érezni a vizet. Hál' Istennek nem volt vele a probléma, úgyhogy ezt próbálom majd kitartani az Európa-bajnokság végére. Nem volt egy rossz úszás, és nem is éreztem azt, hogy ez így fúra kimerített volna, úgyhogy ez egy jó jel, nyilván azért savasodtam a végére, de szerintem egy jó úszás volt, és ebből egy jó döntő lehet.
10: Szavaidból azt veszem ki, hogy ebben még van akkor. Tudsz faragni az időből is akár? Délután, vagy inkább ez a délelőtt kedvez neked?
9: Hát mindenféleképpen a délután, egyszerűen a bioritmusa minden embernek szerintem úgy működik, hogy délután este sokkal jobban tud formába hozni, és nekem is a vállam meg a testemet jobban be tudom melegíteni egy délután folyamán, mint egy úgymond reggel. Hát ugye a reggeli úszások még talán egy fokkal jobbak szoktak lenni, mert akkor edzünk, mint hogy dél körül. Úgyhogy ahhoz képest ez még talán egy hátráltató tényező volt, de nem panaszkodom, mert ez tényleg egy gyönyörű idő volt szerintem.
10: A váll problémát, azt magyarázd el, hogy mit jelent valójában, melyik vállad, mit érzel, amikor éppen úszol, vagy mit nem érzel?
9: Tulajdonképpen mind a két vállam, van egy ez a TOS szindróma, ez mindenki ki googlezheti, hogyha akarja. Ez egy mellkas kimeneti szindróma, és tulajdonképpen nem érzem az erőt a karomban. A jobb vállamnál főként, amikor balra veszem a levegőt, vagy jobbra veszem, még akkor is hátul elkezd egy erős fájdalom, egy zsibbadó fájdalom történni, amikor fenntartom a karomat, tehát a húzás pillanatában. Úgyhogy nem egy kellemes érzés, de nyilván próbálok, amit megtehetek ezen az Európa-bajnokságon, hogy ezt kiküszöböljem. Nagyon sok gyógytornát végeztem az elmúlt időszakban, most is a verseny előtt, úgyhogy próbálom ezzel valahogy úgymond kárpótolni a vállamat.
10: Úgy tűnik, hogy gyors a medence. Az eredményen azt mutatja, hogy igen?
9: Hát nekem tetszik. Én az első beugráskor itt ebben a medencében nekem nagyon tetszett, azóta egy kicsit így, de most így, hogy leúztam ezt a számot, simának tűnik a medence. Vizet talán néha azért a fordulók után elég hullámos tud lenni, de utána viszont tökre, úgymond ilyen smooth úszás lehet benne végezni, és ez tökre tetszik, úgyhogy szerintem gyors ezek alapján.
2: A nap zárásaként a női 400-as gyorsváltóért is szoríthatunk a párizsi úszó Európa-bajnokságon.
11: Takács tovább jutott, Kerekes kiesett, Gál Pál és a 10 próbázók megkezdték szereplésüket. Ez történt a Birminghami EB ma délelőtti programjában. Három magyar atléta volt érdekelt az Alexander stadionban ma délelőtt. Női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, 10 próbában Gál Pál Zsombor, a női 200 méteres síkfutás selejtezőjében pedig Takács Boglárka. Elsőként a diszkoszvetők érkeztek meg a stadionba, ahol az A csoportban kapott helyet Kerekes Dóra. Az idei évben magyar bajnoki bronzérmes atlétának nem ez volt a legjobb versenye. 50 méter 50 centi, majd másodikra 54.02, végül egy érvénytelen kísérlet. A nyíregyházi diszkoszvető nem jutott tovább, összesítésben a 23. helyen zárta az EB-t. Kerekes Dóra a selejtező után Péter Ágostonnak értékelt.

0: is természetesen. A négyesen ott van például az olasz Vittoria Fontana, aki idén közel került már a 23 másodperchez, de meg a 9-esen az ír Loren Roy, aki futott már 23 másodpercen belül is. Takács Boginak 23.02 egyébként a legjobbja ebben a szezonban, az egyéni csúcsa pedig 22.65. A 12 legjobb idő jut tovább a három előfutamból, úgyhogy az első helyek egyikén kéne végezni a Takács Boginak itt 200 méteren is, és ebben a pillanatban el is rajtolnak, nem kapja el rosszul Takács Bogi a rajtot, és rögtön ráfut a mellette haladó Norvég Amundsenre, akit már ott is hagy, és már a 8-ason Emanuel Idut próbálja befogni. Takács Bogi fordul elsőként a célegyenesre, és nagyon magabiztosan jön, és ő innen már csak gyorsulni fog, azt hiszem van még 40 méter. Takács Bogi nagyon magabiztosan vezet, és meg is fogja nyerni, ebben a pillanatban meg is nyeri a futamot. 22.84. Ez a tájékoztató időeredmény Takács Boglárkának. Idei legjobbja természetesen Boginak először idén 23 másodpercen belül. 22.84-jel tehát Takács Boglárka futamgyőztes, és minden bizonnyal elődöntős. Mint később kiderült, ez a 22.84 a legjobb idő a teljes mezőnyben, a selejtezőkben. Egyedül az MTK sprintere futott 23 másodpercen belül. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy ebben a számban is voltak, akik csak az elődöntőben csatlakoznak a versenyhez. Takács Boglárka a továbbjutás tudatában így nyilatkozott. Idei negyedik futásodat ez 200-on, 22.84. Milyen volt ez a 200?
1: Jónak éreztem, vagy olyannak éreztem, amiért megbeszéltünk előzetes, és amiért terveztem, és amiért szerettünk volna futni, úgyhogy ez is egyébként szerintem elégedett vagyok most ezzel a futással. Meg annak különösen örülök, hogy én általában szembeszélve nem szoktam tudni alfutni, mert nem tudom, hogy ez erőkérdése, vagy nem tudom tényleg, hogy mi múlik ez. Mi annyira sokat nem szoktunk szembeszélve futni, mert amikor valamelyik jelenleg fújja az edzés közös a szél, akkor általában háttérre futunk, hogy az is segítse a mozgást, meg mindent. Úgyhogy kicsit ezért tartottam attól, hogy láttam, hogy tegnap is milyen szelek voltak, délután meg már is ugyanilyen szeleket írtak. Belülről éreztem is, de ennek ellenére szerintem egészen az elején higgadtan tudtam magamra figyelve gyorsítani, és utána, amikor a kanyarba bele kellett lépni, akkor szerintem ott egy olyan plusz erő is előjött, amit talán 100-ről tartogattam volna. Nem tudom, szerintem nagyon jó volt. A vége pedig ott már kicsit ott a fókusz szétesett, nem azért, mert nem tudom, nem koncentrálok oda, hanem mert éreztem, hogy elő vagyok, és már tudtam, hogy időt kell futni, azért mégiscsak az esti futás lesz a legfontosabb, úgyhogy próbáltam azért már mennyire egy kicsit azonát tartalkolni, okosan beosztva futni.
0: Ezért azt gondolom benned volt, hogy futamgyőztesként szinte biztos, hogy megvan a továbbjutás. Az, hogy 23 másodpercen belül mentél, úgyhogy 3 hete futottál körülbelül összor 200-at, az mit jelent?
1: Nagyon elégedett vagyok. Az időrömmel nagyon. Egyébként ez úgy engedett be a korunkba, hogy azt mondta, hogy azt hiszem 22.84, vagy 22.86, remélem 84, nem tudom, a top 12, tehát az kellett volna egyébként ahhoz, hogy kiemeltek, és ne kelljen ezt futnom, csak nyilván korábban teljesíteni. És azt mondta, hogy azt kéne futni, hogy jó pályát kapjak az esti futáshoz, mert azért azt számít, hogy csak becsúszanak, és mondjuk kapok egy 1-es-2-est, vagy van sanszom beleszólni a döntőbe jutásba. Úgyhogy nagyon bízom enne, hogy szerintem ez egy biztató futás volt, de igazából már a hétfői délelőtti is, meg egyébként a délutáni rajtját leszámítva az is, a sebességem az megvan, azt szerintem mindenki látta, meg én is éreztem, úgyhogy ez egy szerencsében van, amennyire tudok estére lehigazott fejben is, és még jobban összeszedem magam is, dolgozom továbbra azon, hogy elfelejtsem a hétfőt, és meglátjuk, nem bízom enne, hogy ezúttal szerencsés leszek.
0: Reggel a 10 próbázók is elkezdték kétnapos versenyüket. A mai délelőttön a 100 méter, a távolugrás és a súlylökés volt terítéken Gál Pál Zsomboréknak. A honvéd atlétája idén először átlépte a 8000 pontos határt. Egy ilyen eredménnyel a mezőny első felében végezhetne itt az EB-n. Három szám után viszont mindössze a 21. helyen áll. 100 méteren 10,96 másodperces eredményt ért el, távolugrásban 6 méter 46 centit, súlylökésben pedig 14 méter 56 centimétert. Ez összesen 2321 pontot jelent. Gál Pál Zsombort hallják. 2321 ponttal állsz három próba után. Vegyük át mindhármat röviden. 10.96, ha jól emlékszem a 100 méteren. Ez milyen volt ez a kezdés?
2: Amúgy nem rossz, igazából nem számítottam arra, hogy feltétlenül itt egyéni csúcs lesz, ugyanis szembeszelünk volt. Azt éreztem, hogy amúgy nagyon jó futás volt, hogy nagyon jól kijöttem a rajtból, nagyon jól elértem a végsebességet, de mégsem lett olyan, amit gondoltam, hogy benne van.
0: Időben gondolod ezt, hogy ezt nem a többiekhez képest, hanem magadhoz képest?
2: Hát magamhoz képest gondolom azt, hogy lehet volna ebbe több, de egyébként a többiekhez képest is, tehát láttam a svájci srác, azért be tudott menni 10 hét alá, és elég hasonló az egyéni csúcsunk, úgyhogy neki ez most jobban kért.
0: Távolugrásban aztán 646 centi lett a legjobb eredményed, ez milyen volt?
2: Nekem a távolugrás az egy ilyen kicsit mumus szám, igazából örültem neki, meg...

0: egy érzésre, annak is örültem, hogy három érvényeset ugrottam, és igazából nekem azt mondom, hogy nem vagyok vele elégedett nyilván, mert szeretném mindig az ember javítani és jobb lenni, de egyébként nem volt rossz.
1: Aztán súlylökésben egy gyengébb kezdés után szépen felépítetted, és ő egyre jobb eredményeket értél el. Itt mi volt a gond az elején, és meg kell szokni a dobókört?
0: Nem, nagyon meg akartam lökni az elsőt, és ezért nem voltak helyén a mozdulatok. Igazából nekem a súlylökés pont, hogy az erősebb számaim közé tartozik. Sajnos ezt nem tudtam megmutatni. Általában a távolugrás után mindig a súlylökéssel visszajövök, nem is kicsit. Volt már 10 helyet is akár, hát ez most sem sikerült.
1: Összességében milyen volt ez az első délelőtt, és hogy várod a délután?
0: Az atmoszféra, a hangulat a stadionban nagyon jó volt, teljesítményem kell, még 7 lehetőség van egyéni csúcsra, úgyhogy...
1: Reméljük, hogy 7 egyéni csúcs lesz.
0: Köszönöm. Igen, hajra. Mi lenne, ha 7 lenne?
2: A magyar érdekeltség nélkül zajló számok közül a férfi 800 méter elődöntője hozta lázba leginkább a közönséget. Az ír Mark English ugyanis Európa-bajnoki rekordot repesztett 1 perc 43,49 század másodperces időeredménnyel. Meglepetésre a címvédő francia Gabriel Tual nem jutott döntőbe. Este pedig újabb izgalmak elé nézünk. Magyar idő szerint 9 óra 50 perckor rendezik a férfiak 400 méteres síkfutásának döntőjét, a hetes pályán Molnár Attilával, a négyesen pedig Enyingi Patrikkal. Takács Boglárka a 200 méter elődöntőjében indul 3 perccel fél 9 előtt. A 9-es pályáról Baján a 100 méter aranyérmesével, a hazaiak egyik nagy kedvencével, Amy Hunttal. Gálpár Zsomborék magasugrással és 400 méterrel folytatják a 10 próbát. A 3-as ugrás selejtezőiben pedig Szenderfi Dániel lesz érdekelt. Ezen kívül döntőt rendeznek 110 gáton és női kalapácsvetésben is.
3: Kedves hallgatók, ennyi fért a hazafutás mai műsorába. A szerkesztő Szilágyi Dóra volt, a hangmérnök Antal Richárd, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Jó Andrással.
4: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Lucza megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Lucza 15-10 legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Kezdődik a Körkapcsolás, a pontos idő 17 óra 57 perc. A mai műsor szerkesztője Tóth Béla, a műsorvezető Jó András. Hogy mivel is foglalkozunk ma, mit hallhatnak a mai Körkapcsolásban? Élőben közvetítjük a párizsi úszóebény magyar érdekeltségű döntőjét. Beszélgetés hallhatnak az 50. születésnapját ünneplő Dvéri Zsolttal, az újra világrekorder szabadtüdős búvárúszóval Törőcsik Zsófiával, végül, de nem utolsó sorban atlétika közvetítése Birminghamben zajló EB-ről. De hogy mivel is kezdjük adásunkat? 18 órától labdarúgás, Köbenhamn DVSC konferencia liga selejtező visszavágó. És hát nincs könnyű helyzetben a Debrecen, ugye 3 gólos hátrányból fel lehet állni. Fordulok a kérdésemmel állandó szakértőnkhöz, Bene Ferenchez. Ugye már a beszélgetés, hogy az élőadás előtt megkérdeztem tőled, hogy most mit fogsz majd mondani, mert hogy nagyon kritikus voltál a múlt héten, de volt okod rá, hiszen azért a Debrecen nem játszott jól.
6: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát én úgy gondolom, hogy a két csapat között azért jelentős a különbsége. A Köbenhamn igazából egy bajnokok ligája rutinnal rendelkező, igazából a BL-be való csapat. Szerintem a sorsolásnál azért reálisan látni lehetett, hogy nem sok szansz van a Debrecennek. Nyilván, ha az első mérkőzésen Debrecenben azt a bizonyos debreceni első negyed órát mondjuk góllal zárják, akkor lehetett volna egy kicsit talán megijeszteni a Köbenhamn, de alapjában teljesen megérdemelten nyertek ilyen arányban is. Hát ez a találkozó meg, én úgy gondolom, a továbbítás eldőlt, tehát ilyenkor lehet felszabadultan játszani, kipróbálni új játékosokat, ahogy Gert Rembert tette is, illetve hát lehet kvázi tét nélkül futballozni. Egy pici esély azért lehet a Debrecen számára, nem a továbbításra, talán arra, hogy a Köbenhamn se veszi annyira véresen komolyan a találkozót.
5: Szűk egy percen belül kezdődik a mérkőzés, hogy téged elengedlek Olasz Gergő kollégánk mellé, hiszen ő fogja majd a mai mérkőzés közvetíteni. Egy nagyon fontos részletet kiadtam, hogy Budapesten az FM 105.9-en, az nso.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson is élőben követhetnek majd minket egész nap, és ez a következő közeljövőben is így lesz. No tehát akkor menjünk a labdarúgó helyszíne, Köbenhamn DVSC konferencialiga selejtező visszavágó, a mérkőzés kommentátora Olasz Gergő, a szakkommentátor pedig Bere Ferenc.
7: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, talán a csoda is kevés volna a mai mérkőzésen a Debrecennek ahhoz, hogy tovább jusson a konferencialiga harmadik selejtező köréből a negyedikbe, ahol már gyakorlatilag a konferencialiga főtáblájáért szerepelhetne, hiszen ez a mai összecsapás, ez már egy párharc visszavágója, egész pontosan a dán Köbenhamn elleni párharcé, amelyen az első mérkőzésen a Debrecen a Nagyerdei stadionban múlt héten csütörtökön egy 3-0-ás vereséget szenvedett, úgyhogy a 3-0-ás győzelem is csupán a hosszabbításra lenne elég, 3 gól különbség legalább kellene, hogy legyen a Debrecen javára ahhoz, hogy egyáltalán hosszabbításra mentse a párharcot. De nem úgy tűnik már a kezdőcsapaton sem, hogy Gert Rembel olyan nagyon komolyan venné ezt a párharcot, hiszen bár a hétvégén megszerezte első győzelmét a bajnokságban a DVSC együttese a harmadik fordulóban az NB1-ben, attól függetlenül nem áll túl jól a szénája a hazai porondon. Ennek szellemében és az első mérkőzésen elszenvedett 3-0-ás vereség szellemében sokat változtatott már a kezdőcsapaton. Mindössze 5 játékos maradt a kezdőben a múlt heti hazai mérkőzéshez képest, amelyet csütörtökön játszottak, tehát a csapatok egymással. Erdély a kapuban, Mirtály, Batik, Mehiász és Keller a 4 hátvéd jobbról balra, a középpályán szerepel Sain, valamint Patai, előttük Dénes, a csatársorban pedig Baldoni a klasszikus center pozíciójában, Cibla a balszélső, míg a jobb oldalon Sedrák kapott a mai napon játék lehetőséget. Ezzel szemben a Köbenhamn csapata magyar érdekeltséggel, a kezdő 11-ben Kotárszki, a kapuban Suzuki, Gabriel Pereira, Margráf és Melinga, négy hátvéd. Margráf Ákos első perceit játssza tétmérkőzésen a Köbenhamn csapatában. Azt hiszem, az ő szempontjából ez egy kiváló lehetőség a bemutatkozásra, de támad a Debrecen közben. Baldoni a 16-os előteréből lő, lepattan egy védő lábáról, és Suzuki tisztáz a 16-oson belülről, aztán mintha felöklelnék Kellert, aki labdát szerezett, Dénes Vilmos nem tudja megverni ellenfelét sebességből, úgyhogy a második perc is úgy telik el szépen lassan, hogy gól nélküli döntetlen az állás a Köbenhamn Debrecen találkozón. Szóval Margráf ott van a védelem tengelyében, első kezdőmérkőzése, sőt első játszott percei ezek a Köbenhamn csapatában. A középpályán Klem, valamint Král a két védekező középpályás, közben Baldoni megint nagyon bátran támadja a Köbenhamn kapuját, és megint csak eljutott lövésig a Debrecen. Másfél perc telik el, és az első szögletet a mérkőzésen a Loki végezheti majd el. A két védekező középpályás, tehát Klem és Král, Elionuszi a jobb szélső, Robert a bal szélső, Madsen irányít, és Jay lesz az, aki majd a támadásokért felelős, a klasszikus centere a Köbenhamn csapatának a mai mérkőzésen. Jó a játék, megint a 16-oson belül a Debrecen a kis szögletet követően jön be a labda, sikerül Kotárszkinak lehúzni a levegőből, nem engedi Baldoni, hogy gyorsan előrehajítsa a Köbenhamn kapusa a labdát, ezt jól is tette, hiszen egy gyors kontra lehetőséget akadályozott meg ezzel. A múlt héten az egyik belső védő, Gabriel Pereira, akinál most a labda van, ő szerezte az egyik találatát szögletből a Köbenhamn csapatának, rajta kívül még Robert, valamint Cornelius volt eredményes, na most egyikük sem kapott helyet a kezdőcsapatban, de csak úgy, mint Thomas Delaney, aki a rutinos dán védekező középpályás, megjárta például a spanyol első osztályt is Delaney, úgyhogy ő is most pihenőt kapott, vagy éppen Beimo, aki a svéd belső védője a Köbenhamnnak, akit most Margráf váltott. A bal oldalon húzzák meg most a svédek a labdát, jön egy bepassz és megszerzi a vezetést a Köbenhamn. A harmadik percben gyakorlatilag nem csak a mai mérkőzés, de a párharc sorsát is eldönti, hiszen jelenleg a mai mérkőzésen négyet kellene rúgnia ahhoz a Debrecennek, hogy egyáltalán hosszabbításra mentse a találkozót. Elionuszi érkezett remekül középen, előtte a bal oldalon Robert volt az, aki sebességével megverte egy-egyben Mirtájt, nem tudott vele mit kezdeni a debreceni jobb hátvéd, aztán Batik és Mehiász között érkezett be középre a centerezés, egyik debreceni belső védő sem tudott belenyúlni ebbe a paszba, a hosszú oldalon pedig teljesen üresen érkezett zavartalanul Elionuszi, akinek csak Keller lábai mellett kellett az üres kapuba pofozni a labdát. Vezet tehát 3,5 percnyi játékot követően a Köbenhamn. Bene Ferenc, ha eddig bizakodóak is lehetünk, most már talán azért azt lehet mondani, hogy innentől a Debrecennek csak egy jó mérkőzésre lehet esélye.
6: Nem, hát eddig se voltunk bizakodóak, tehát azért a realitás talaján kell maradni, viszont pont azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag az első 3 percet a Köbenhamn 16-osánál töltötte a Loki, és azon gondolkodtam, hogy ez a bátor játék, ez vajon egy új felfogású és felszabadult Debrecent jelent, vagy pont azt jelenti, hogy irreálisan bátran vágnak bele a mérkőzésbe, és nem lesz megfelelő terület, illetve megfelelő hát mennyiségű játékos a Köbenhamn támadásainak a levédekezésére, mert hajlamos az esélytelenebb csapat, amikor bátran neki megy az ellenfelének, abban az esetben egy picit önveszélyesen játszani, hát ezt láthattuk most is, hiszen először jött át a félpályán a hazai csapat, egy hosszú indítással gyakorlatilag a teljes Debrecen védekezés megfutotta a baloldali támadójuk, és Elionuszi jobboldali támadóként úgy érkezett a 16-oson belül, hogy egyrészt Batik nagyon-nagyon rosszul fogott pozíciót, továbbra is állítom, hogy ő nem belső védő, bár most kényszerből azt játszik, vagy legalábbis Gert Rembel így rendelte el, illetve Mehiász volt egyedül jó helyen, ő a centert lezárta, viszont visszatérve Elionuszira, ő két kézzel gyakorlatilag ellökte magától Kellert, az őt fogó bal hátvédet, és utána visszalépett, tehát nem a klasszikus érkezési pontokra jött,
8: hanem a bal oldalról egy lapos visszagurítást értékesített gyakorlatilag a hosszú oldalon az üres kapura. Hát itt két probléma van. Egyrészt, hogy Batik nem zárta a befele paszt, tehát a visszagurítás eljutott egyáltalán Eljunusziig. Keller nem volt eléggé határozott, hiszen nagyon könnyedén levált róla a támadó. A harmadik pedig, hogy a középpályások hol voltak. Tehát ilyenkor a visszagurításra a második hullámnak érkeznie kell. Egész egyszerűen gyakorlatilag két passzal megfutották a teljes Debrecen védekezést. Hát vagy nem szabad ennyire bátran kinyílni és ennyire önveszélyesen játszani, vagy sokkal, de sokkal hatékonyabban, és bizony több energiabefektetéssel kell visszafelé futni.
7: A hatodik perc végén járunk, a Debrecen tehát egy gólos hátrányban, a Köbenhavn otthonában a mai mérkőzésen, összesítésben pedig így már 4 gól a különbség a két együttes között itt a Konferencia Liga harmadik selejtező körében. Ez a visszavágó már, tehát a párharcon Marráfi veri előre a labdát, pontatlanul Mehiász tudja elfejelni, és Patai szedheti össze. Abból a szempontból azért mégiscsak jól jöhet ki a Debrecen ebből a találkozóból, hogy azért ott van a kezdőcsapatban a fiatalok közül Sain, ott van Patai, ott van Cibla, vagy éppen a már imént is említett Erdélyi a kapuban. Úgyhogy vannak olyan játékosok, akiknek ez egy kiváló alkalom lehet arra, hogy megmutassák tudásukat, és akkor még Dénes Vilmosról nem is beszéltem. Nekik ez egy lehetőség arra, hogy ilyen szinten is megmutassák, hogy mit tudnak. 6,5 perc telik el a találkozóból, Köbenhavn Debrecen 1-0. Említettük, hogy a hétvégén a DVSC megszerezte idénybeli első győzelmét a bajnokságban, miközben jobb oldalról Cibla centerez, de Baldoni elől kibombázza a labdát Gabriel Pereira, aki az első mérkőzésén a két csapatnak itt a párharcban gólt szerzett, szöglettel jöhet majd a Loki Cibla révén. Ő az, aki lehelyezi most a jobboldali sarok rúgáshoz ezt a labdát. A partjelző jelt ad, hogy jöhet a beadás, úgyhogy a játékvezető is a sípjába fúj, Cibla pedig tekeri középre a labdát, elfejelik, de nem túl messzire Sedrák az, aki oda csúsztatta Pataihoz, Patai lövése pedig lepattan a védők lábáról, hatalmasat kell rohannia hátrafele Kellernek, hogy ne tudjanak kontrázni a dánok Eljonosszi révén, de sikerült még Erdélyihez hazapasszolni a labdát. 7,5 perc telik el, Köbenhavn Debrecen 1-0, hátrányban tehát a Loki, összesítésben pedig már 4-0 a párharc állása. Szóval a hétvégén megszerezte első győzelmét a Debrecen, 1-0-ra győzte le a Nyíregyháza csapatát a bajnokságban a harmadik forduló záró mérkőzésén. Az első fordulóban egyébként a Puskás Akadémiától szenvedett szintén a Nagy Erdei stadionban egy 2 gólos vereséget, 2-0-ra kapott ki akkor a felcsúti csapattól a Debrecen. Német András duplájával nyert a Puskás Akadémia. A második fordulóban pedig egy gólgazdag mérkőzésen a Újpesten szenvedett egy 4-2-es vereséget a Debrecen, és úgy tűnt, hogy a Nyíregyházával sem bír, de végül Zsuzsák Balázs fejese akkor megmentette a Lokit. Hát a múlt héten azért nagyon nehéz hete volt a Lokinak. Most is egy labdavesztés, Batikra vezethetik rá a labdát, miután felelőtlen volt Mirtája. Támadásban egy lövés a rövid oldalra, de szerencsére most elkerüli a kaput. Robert volt az, aki villámgyors kontratámadást indított, labdaszerzését követően hosszan tolta meg a jobb hátvéd Mirtály, teljesen felelőtlenül belevezette gyakorlatilag a Köbenhavn bal szélsőjébe a labdát, aztán Batik jól zárta a szöget, nem is tudta Robert elrúgni a rövidet, Erdély is valószínűleg résen lett volna, hogyha ez kapura megy ez a próbálkozás. Erdélynek viszont figyelnie kell, Jay volt az, aki letámadta őt, és majdnem el is veszítette a labdát Erdély, de még időben el tudta passzolni. Jay viszont most megszerzi Mirtájtól. Ez már a második felelőtlen labdavesztése a jobb hátvédnek. Patai visszaszerzi, nem tudja azonban kihozni, úgyhogy bedobással jött a Köbenhavn. Hát az első percek alapján azért az egyértelműen látszik, hogy a Köbenhavn évről évre általánosságban vagy a Bajnokok Ligájában, vagy az Európa Ligában, de akár még a Konferencia Ligában is állandó résztvevő. Míg a Debrecenről ugyanez nem mondható el. Jön egy centerezés, megint Eljonusszi fejel. Erdély ezt most lehúzza a léc alól. Eljonusszi megint megmászta, ezúttal most Kellert nem ellökte páros kézzel, hanem felmászott a hátán és úgy fejelt kapura. A játékvezető engedékeny ezekben a szituációkban egyelőre, de úgy néz ki, hogy a Köbenhavn csapatkapitánya rosszul érkezett, hiszen a kezét fogta Eljonusszi visszakocogás közben. Na de annyira azért nem komoly a sérülése, hogy ne tudja folytatni a játékot. 11. perc. Köbenhavn Debrecen a Konferencia Liga harmadik selejtező körében 1-0, összesítésben pedig így már 4-0-ra vezetnek a dánok Aloki ellen. Cibla a jobb oldalra kerül ki a labda, Sedrák beadhatná, de 1-1-ben megpróbálja megverni védőjét, mert Mellinget, nem sikerül neki, viszont visszakerül a labda Ciblához, Ciblát támadja meg Robert, a jobb oldalon próbálkozik most a Debrecenjön is egy beadása hosszú irányába, de az túl mély, Patai még összegyűjtheti, egy esernyőcsellel próbálkozik vele szemben Eljönösszi, ez most nem sikerült neki, Keller, Mechiászban elakad a labda, de pont elé pattan vissza, jön a centerezés és a lövés Baldonitól. Hát ez borzasztóan nézett ki, sajnos Baldoni talppal találta el ezt a félolózó mozdulatot, pontosabban a labdát ezzel a félolózó mozdulattal. Nem volt szépségdíjas ez a megoldás tőle, úgyhogy jöhet majd, mint utólag kiderült, egy les helyzet miatt a Köbenhavn csapata egy szabadrúgással, és eltelik most már a találkozóból 11,5 perc. A nagyon gyors gólt követően eldőlt gyakorlatilag a párharc még nyitott kérdése, ha egyáltalán volt nyitott kérdése a mai találkozót megelőzően. Rengeteg van még hátra, de hát azért a két csapat kvalitásait nézve nagyon-nagyon nagy csoda kellene ahhoz, hogy itt a Debrecen ebből a párharcból valahogyan tovább jusson. Már-már szinte lehetetlen. Most is egy Köbenhavn labdaszerzés. Hátra kerül egészen a belső védőig, Gabriel Pereiráig. Aztán Margraf. Margraf Ákos akkor úgy néz ki, hogy már is a kezdőcsapatba verekedte magát. Persze ez azért valamivel kevesebb tételbíró mérkőzés most a Köbenhavn csapatának számára, hiszen az első mérkőzésen magabiztos előnyre tett szert. Közben egy centerezés, amely megpattan egy lábon, és Erdélynek kellett kitolni a labdát a jobb felső sarokból. Résen volt a kapus. Sain volt az, aki mire levette, és lekezelte mellel, majd aztán talpal is a labdát, addigra odaért a védőjátékos. Aztán végül megpróbált Král centerezni. Erdély tolta ki a léc alól a labdát. A 13. percben jön a Köbenhavn szöglete, ha elvégzik 10 másodpercen belül, ha nem, akkor ez már a 14. percre csúszik át. Eljönösszi, a gólszerző az, aki tehát beadja majd a labdát középre. Az első találkozón játszott Eljönösszi, kezdő volt, de gólt nem szerzett. Na most jön a beadása a bal oldalról, Dénes Vilmos fejeli ki, aztán Cibla húzza maga elé, felszabadul egyelőre a Loki kapuja. Az első mérkőzésen Eljönösszi gólpaszt adott a 91. percben Cornelius találatánál. Akkor még ha azt a találatot nem jegyzi a Köbenhavn, azért egy 2-0-ás első mérkőzést követően valamivel nagyobb esélye lett volna a Debrecennek itt a mai mérkőzésen, úgy összességében a továbbjutás kiharcolására, de azzal már azért a lényegi kérdéseit a párharcnak eldöntötte a Köbenhavn ott, azzal a Cornelius góllal a 91. percben, amivel 3-0 lett az a találkozó, és most meg itt rögtön a 4. percben már kapitulált a Debrecen. Eljönösszi volt a gólszerző, úgyhogy a 15. percben lépve Köbenhavn Debrecen 1-0, összesítésben 4-0 a párharc állása, és minden jel arra utal, hogy a Köbenhavn megy majd a Konferencia Liga 4. egyben utolsó selejtező körében, de Bele Ferencet kérdezem, és nem is feltétlen erről, akkor inkább egy kicsit pozitívabb dolgokról beszéljünk, hiszen Margraf Ákos ott van a Köbenhavn kezdőcsapatában, baloldali belső védőként, egy kisebb újpesti kitérőt követően felcsútról került végül is Margraf a Köbenhavn csapatához. A válogatottnak ez azért erősítés lehet, már a magyar válogatott szempontjából természetesen.
6: Igen, hát Margraf Ákos képességei mindenképp arra predesztinálják, hogy ha zökkenőmetes lesz a fejlődése, és a nemzetközi szinten is tud bizonyítani, akkor a magyar válogatottnak is egy erőssége lehet hosszú távon. Tehát talán ez az egyetlen örömhír a mérkőzéssel kapcsolatban. Egyébként
8: alapjában véve, amit a Loki felvállal, az nagyon-nagyon szimpatikus. Tehát gyakorlatilag az ellenfél térfelén tartja a játékszert, folyamatos támadásokkal próbál gólhelyzetbe kerülni, a 16-oson belül is volt több veszélyes beadás. Ami a nagyobb probléma, hogy a labdavesztések utáni átmenetek, amire kifejezetten játszik is a hazai csapat a Köbenhavn, hogy azt nem tudja egyenlőre levédekezni a Loki, és különösen Mirtai oldalán a mi jobb oldalunkon, tehát a Köbenhavn bal oldala rendkívül hatékonyan és könnyedén megy át támadásba. Vagy középpályán agresszívabban kell erőszakosabban visszatámadni, és minimálisan visszapaszra kényszeríteni az ellenfelet. Nem azt mondom, hogy szabálytalankodni, de legalább ütköző távon belül lenni, ha nem is megszerezni a labdát, de legalább visszapaszra kényszeríteni őket.
7: Közben megint támad a Köbenhavn, a 16-oson belül már Robert, aztán lepattant a labdája a próbálkozásánál, végül pedig egy szabadrúgással jöhet majd kifele. A Debrecen a 17. perc elején, folytas Feri.
8: Igen, hát pont ismételten az történt, hogy Batik kirohant a védővonalból, gyakorlatilag egy minimális 15 méteres felpasszal már gólhelyzetbe, legalábbis a 16-oson belüli lövőhelyzetbe került az ellenfél. Tehát körülbelül ezekre gondolok, hogy a mélységi passznak a sávjait le kellene tudnia zárnia minimálisan a Debrecennek, mert amennyiben labdavesztés van, és gyakorlatilag egy, maximum kettő passzal a 16-osunkon belülre tud keveredni az ellenfél, az azért elég könnyed támadás szövögetés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon-nagyon könnyedén, és hát gyorsan kerülnek gólhelyzetbe a Köbenhavn játékosai, annak ellenére, hogy labdabirtoklási fölényben van a Debrecen, és többet birtokolja a labdát, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfelén is, de az eladott labdákra vigyázni kell, illetve a mélységi passzokat mindenképpen zárni kell. Egy támadójátékban bátor Lokit látunk, de egy picit önveszélyesnek érzem ezt a játékot, ha nem párosul megfelelő agresszivitással ez védekezésben.
7: A 18. percbe lépünk közben, Köbenhavn Debrecen. 1-0 még mindig összesítésben, pedig már 4-0-ra vezet akkor a dán együttes a Loki ellen. Patai most a 16-os előtt, hát jól a 16-os előtt, az ellenfél térfelének a közepén találkozott Roberttel. Ezúttal Patai jött ki győztesül, de a Köbenhavn jöhetett bedobással, úgyhogy végül, ha az nevet, aki a végén nevet, akkor az a Köbenhavn játékosa volt. Most pedig egy remek mélységi átadás Králtól, Mechiasz volt az, aki gyönyörűen fedezte ki a labdát G elől, de lent marad egyelőre Mechiasz. Na, az egy óriási érvágás lenne Gert Remmel vezetőedzőnek, hogyha a Debrecen elveszítené belső védőit, mégpedig Mechiasz nagyon szerencsétlenül érkezett a földre, a bal bokája maga alá sodródott, keveredett, fordult, amikor a center G megrúgta a bal lábát, de tudja folytatni egyelőre Mechiasz a játékot, még akkor is egy picit húzza a lábát, remélhetőleg nem komoly a sérülése. A bajnokságban is Mechiasz egyébként állandó kezdőjátékosa a Loki csapatának, most hétvégén is a kezdő 11-ben nevezte őt Gert Remmel a Nyíregyháza elleni keleti rangadón. Báldoni kap egy mélységi átadást, kifedezik előle, Margráf volt az, aki remekül védekezett a Debrecen centere ellen, és akkor lassan eltelik az első félidőnek a fele, de hát azért még hátra van addig is néhány perc. A 19. perc végén járunk, Margráf tanástalanul, de aztán kiforgatja a labdát a bal oldalra, jön egy mélységi felpassz, ezt remekül tartja meg most Robert, de aztán egy kicsit hosszan tolta meg és elveszíti, mennie kell Klemnek, hogy segítsen neki, végül a labdaszerzés pedig Madzene nevéhez fűződhetne, ha nem pattant volna ki az oldalvonalon túlra, így pedig egy Loki dobás, amely szörnyen pontatlan Mirtájtól, nem sok jó megmozdulása volt eddig a debreceni jobb hátvédnek. Reménykedjünk a jobb folytatásban tőle is, valamint úgy általánosságban is, hiszen a 20. percben a Köbenhavn 1-0-ra vezet a Loki ellen. A konferencia liga selejtező sorozatának harmadik körében. És ha minden így marad, már pedig az összesítésben már 4-0 az állás, akkor a Loki búcsúzik a selejtezőtől. Megint egy eladott labda, G az, aki a jobb oldalra tekinthetne, de inkább balra passzol, aztán Madzen átforgatja jobb oldalra, ez egy szép támadás, jön a centerezés, Mirtai most odaért, a helyén volt a jobb hátvéd, de aztán még mindig ott a labda a 16-oson belül, jön a beadás, és már lesen volt Eljunuszi, amikor kapta a labdát a jobb oldalon, sőt Suzuki volt az a jobb hátvéd, aki fellépett a támadással az imént, ő volt az, akit lesen ért Madzen átadása, jöhet tehát a 21. percben egy szabadrúgással majd a Loki, nem vagyok benne biztos. Egy ismétlést láttunk bele Ferenc állandó szakértőnkkel, sőt inkább biztos vagyok benne, hogy nem tartózkodott lesen Suzuki, tehát a partjelző úgy látta, hogy ez lesz helyzet volt, és hát ilyenkor azért nem is vitatkozik az ember. Szokták mondani, hogy lesz gólt mindig csak kapni lehet, hát most gól nem született belőle, de magyar szempontból jól jött az, hogy a játékvezető beintette ezt a lest. Egyébként a mérkőzésnek francia játékvezetői delegációja van, Jérémy Pignard, a fő játékvezető, Aurélien Drouet, valamint Tomás Lucsinski, a két segítője, és Guillaume Paradis, a negyedik játékvezető a mai mérkőzésen. Korábban egyébként egész nagy mérkőzéseket vezettek, legutóbb például éppen a Varga Barrabással fölálló AEK Athénnak. Most Rogers cselezget a bal oldalon, jön egy centerezés, de ez pontatlan szerencsére, és végül nem is született ebből gól. Robert volt az, aki megpróbálta bepasszolni a labdát középre. Szóval a mai mérkőzés játékvezetőiről csak annyit, hogy legutóbb 2026. április 9-én a Rayo Vallecano AEK Athén mérkőzésen fújták a sípot. Varga Barnabás akkor már az AEK játékosa volt, és azóta egy újabb magyarral, Vitális Milánnal bővült a görög fővárosiak kerete. 22 perc telik el a találkozóból, Köbenhamn Debrecen 1-0 még mindig a Konferencia Liga selejtező sorozatban, a harmadik körében annak is. Összesítésben pedig így már 4-0 az állás, gólt még nem szerzett ebben a párharcban a Loki, kapott ellenben nem egyet, nem kettőt, és hát gyakorlatilag már a negyedik percben megszerezte a vezető találatot Elionossi révén a Köbenhamn csapata. Most magasan letámad a Loki, valóban nem néz ki rosszul az a futball, amellyel próbálkozik, de hát hátrányban már a debreceni csapat. Most leszről lépett ki, ebben viszont egészen biztos vagyok, a Köbenhamn támadója, ennek ellenére végig engedte a francia játékvezető a támadást, végül nem lett belőle semmi, úgyhogy mehet is tovább a játék, nem kell elemezni videóbíró segítségével a támadást, valamint a lesz helyzetet. Egyelőre ívelt labda Mirtály felé. Mirtály páros kézzel taszhatja Markgráfot. A fiatal magyar baloldali belsővédő pedig megadja magát, és így jöhet egy szabadrúgással a Köbenhamn csapata. Markgráf jól csinálta ezt, remekül fedezte Mirtály előle a labdát. 23. percnek is vége, 24. minutum. Nem tűnik indokoltnak az ivószünet. Van játékos, aki például hosszú ujjú felszerelésben játsza ezt a mai mérkőzést. G, egészen pontosan a Kopenhága csatára. Batik nem így tesz, az ő kezén a karszalag, a csapatkapitányi karszalag, a bal karján egészen pontosan. Mekiász passzolja hátra, most a tűzzel játszik a Loki, aztán keresztbe Batiknak, Batik hazafejeli. Hát micsoda figura volt ez most erdélyi. Mekiásznak passzolt, Mekiász keresztbe ívelte szörnyen pontatlanul Batikhoz, akinek fejjel kellett repülnie a labdáért egyenesen, és hazafejelte végül erdélyinek, aki aztán fel is vehette volna így a labdát, de ő inkább lábbal játszotta meg megint. Cibla küzd nagyot, el is veszi a labdát Roberttől, támadhat a Debrecen. Az első pár perc jól nézett ki ebből a szempontból, mert voltak a Lokinak igen ígéretes lehetőségei, támadás vezetései inkább, amikor kapura törhetett akár Baldoni, akár jöhetett a mérkőzés első szöglete is a második percben rögtön a Lokitól, de hát azóta megszerezte a vezető találatot a Köbenhamn, és azóta is 1-0-ra vezet a Debrecen ellen. A harmadik percben volt ez az Elyunusi találat Robert gól passzából. Közben két másik találkozó is zajlik itt a Konferencia Liga selejtezőjében. A Katowice a Hapoel Tel Avivval méri összetudását. Az izraeli csapat 1-0-ra vezet a 23. percben a lengyelek ellen, míg a Rapid Bola Bendegúzzal az Eszpájde csapata ellen játszik. Bola nincsen a kezdőcsapatban azon a találkozón. a kispadon viszont ott van a magyar válogatott bal hátvéd. Eljönösszik, kap most egy labdát, Keller az, aki remekül védekezik vele szemben itt a Köbenhamn-Debrecen találkozón, a 26. percbe lépünk, de még mindig a dánok birtokolhatják a labdát, mert azonnal, amint megszerzik a piros mezes debreceniek, villámgyorsan visszaszerzik a dánok. A bal oldalra forog ki most a labda, és ez egy ígéretes lehetőség. Melling passzol középre, a lövés gyengére sikerült, de szerencsére Madzentől, úgyhogy Erdélyi összeszedi a 26. percben. Köbenhamn Debrecen 1-0, összesítésben 4-0-ra vezet a Loki dán ellenfele a párharcot tekintve, és nagyon úgy néz ki, hogy a Köbenhamn jut a konferencia liga utolsó selejtező körébe. Lehet egyébként, hogy lesz magyar csapat ebben a körben, ebben az utolsó selejtező körben a konferencia ligában, hiszen a Győrnek is megvan az esélye erre, hogyha a Riga elleni párharcot megnyeri. Az első mérkőzésen a Riga otthonában ugyan vereséget szenvedett a Győr 1-0-ra, de ha visszavágott megnyeri, akkor bizony a konferencia liga a negyedik, egyben utolsó selejtező körébe jut. Ha pedig a Ferencváros a holnapi mérkőzésen, de ez ne legyen így, természetesen kikapna a Górnyék Zsabzsétól, és nem jutna tovább abban a párharcban, akkor szintén a konferencia ligában folytathatná selejtező sorozatát a Ferencváros egy nem gyenge ellenféllel szemben, az AS Monacóval szemben. A 27. percben tehát Köbenhamn Debrecen a konferencia liga selejtezőjében 1-0, összesítésben 4-0-ra vezet a dán csapat. Menjünk vissza a stúdióba.
5: Olasz Gergőnek és Bene Ferencnek egyelőre köszönjük szépen, még természetesen visszamegyünk a mérkőzés helyszínére, de hát ugye 18:30 perctől úszással foglalkozunk, ugye közvetítjük a párizsi EB magyar érdekeltségű döntőit, és hát itt van a stúdióban Gyurta Gege, állandó szakértő és a Sportrádió Sportreggel műsorának a messiása. Szia!
9: Jó reggelt! Jó napot! Jó. Szia!
5: Na, ez az! Hogy vagy, ki vagy, pihenve?
9: Hát igen, reggel voltam egyébként itt a rádióban, úgyhogy most ez egy hosszú nap, de nagyon várom itt a ma délutáni döntőket és középdöntőket, mert azért én abba bízok, hogy akár több magyar érem is születhet.
5: Beszéljünk arról, hogy milyen döntőket figyelhetünk majd most itt, ugye Katona László majd helyszínen majd közvetíti. Ugye először Pádár Nikivel kezdünk, ugye középdöntő, aztán pedig majd Kós Hubi 200 hát döntő, aztán pedig ugye 100 gyors döntő Milák Kristóf és Német Nándor, aztán pedig majd 7:30 magasságában, ugye 100 pille középdöntő, ugye Milák Kristóf és Kós Hubi, aztán pedig közel majdnem 8 órakor, 19:54-kor, de azért nyilván ez ilyen függő változó, jön majd egy női 400 vegyes döntő Jakő Viviennel, 8 óra után 800 gyors döntő férfiaknál Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf, majd ezt a 4:09 után nem sokkal 4x100 női gyorsváltó, ugye Pádárnéki Ábrahám Inna, Senánszki Petra és Ugrai Panna, nem mondtam volna, ez is egy döntő természetesen. No, hát melyikre érdemes igazán figyelni, hol lehet a nagy aranyesély?
9: Hát egyből 18:40 perctől Kós Hubertnek a 200 méteres hátúszásában szurkolhatunk, hogy megnyerje ebben a versenyszában az első Európa-bajnoki címét. Ráadásul Európa csúcsot úszott a középdöntőben, és minden esélye megvan arra, hogy akár a világcsúcsot is megúszza. Egyébként ez 2009-es még szuperdresszes világcsúcs, úgyhogy itt az ideje annak, hogy ezt a csúcsot is átadják a múltnak, és hát ki más, hogyha nem a magyar fiú legyen az, aki ezt megteszi. De azért neki sűrű a program, hiszen tegnapi nap folyamán csak egy 200 hát volt a lábában, illetve a kezébe. Ma reggel azért úszott már egy 100 méteres pillangóúszás előfutamát, tehát azért ez is mind-mind összeadódik, és egy picit óhatatlanul fáradtabb is lesz majd Hubi. De én azt gondolom, hogy ott lebeg a szem előtt az, hogy világcsúcsot úszon, hiszen tegnap, aki látta, illetve hallhatta a közvetítést, akkor azt látható volt, hogy kicsit csalódott volt, hogy nem tudta megúszni azt a világcsúcsot, úgyhogy ott van a szem előtt, tudja azt, hogy mit kell ahhoz tennie, hogy ezt megúszza. Hát aztán jön a királyi szám, a 100 méteres gyorsúszás férfiaknál, ugye kettő magyarnak is szurkolhatunk, az olimpiai bajnok Milák Kristófnak és az olimpiai negyedik helyezett Német Nándinak is. Én nagyon bízom benne, hogy Nándinak összejön a dobogó. Az, hogy Kristóf mire lesz képes, az egy kérdéses, hiszen ő neki nem ez a fő versenyszáma, de egyébként ő is 47-49-et tud, tehát azért ő is ott van az érmes pozíciók harcában, de azért neki kell egy picit fejlődni. Aztán pedig jön a 400 méteres női vegyes úszás döntőkről beszélünk csak. Hát Jakob Viviennek meg lehet az érem ezen a versenyszámban is. 800 gyorsan én egy nagyon nagy meglepetést érzek Sárkány Zalán nevén, hiszen második idővel jutott be a döntőben, és szerintem minden esélye megvan arra, hogy ő is az éremért harcoljon, de azért nem lesz könnyű dolga az olimpiai bajnokokkal, világcsúcstartókkal, illetve a világbajnoki érmesekkel, és hát a legvégén pedig a 400-as női gyorsváltóval, akár ott is összejött az érem, úgyhogy akár úgy is számolom, ez 4 darab éremmel is számolhatunk ma délután.
5: De mi most pedig Páder Nikivel kezdünk. Megyünk Párizsba, a szó Katona László, jó a kommentátorunk.
10: Köszönöm szépen, jó estét kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Páder Nikolett 200 méteres gyorsúszással indítja el ezt a mai, ha nem is maratoni, de igazán izgalmas délutáni esti programot, hiszen 5 döntőben és 2 elődöntőben is lesznek magyar érdekeltségű versenyzők. Úgyhogy ez a 200 gyors az indításként. Páder Nikolett a 7-es pályán, majd 200 gyorson a döntőbe jutása tét. Az első 2 automatikusan ott van a fináléban, de a 8 legjobb időeredmény értelemszerűen az kellene, hogy meglegyen Niki számára. A 7-es pálya az övé, ebben a pillanatban már a vízben. Az 1-esen a német Toben, a 2-esen az izraeli Golováti, a 3-ason a spanyol Campadabal, a 4-esen a litván Jurkunaitje, az 5-ösen Maritz Steenbergen, aki 100-on már diadalmaskodott, a 6-oson az olasz Nannucci, a 7-esen Páder Nikolett és a 8-ason az osztrák Berger. Akkor, amikor az első 50 méter után haladnak a hölgyek, akkor úgy néz ki, hogy Páder Nikolett egy kifejezetten jó utazósebességet vett fel, és bizony a második helyen fordul, már itt Steenbergen az, aki vezet. Ettől függetlenül Nikinek nagyon sok van már a kezében, lábában. Ezt a 200 gyorsot leúszta valójában már 4-szer is, hiszen a 4x200-as váltónak a tagjaként 2-szer is a vízbe csobbant. Ma reggel szintén 200 gyorsan úszott, illetve van neki egy 100 gyorsa még, mert ott nem sikerült még az elődöntőbe se kerülnie. 100 méterhez közeledve pedig Páder Nikolett, mintha átvenné a vezetést, de már itt Steenbergen szépen tartja magát, illetve Jurkunaitje is érkezik, de Páder Nikolett egyelőre az élen, úgyhogy a BVSC úszója, vagy inkább mondjuk azt, hogy az amerikai Texas Egyetem versenyzője nagyon-nagyon kellemes látképet mutat, illetve érződik az, hogy van benne erő, pedig tényleg már azért beletette a munkát ebbe az Európa-bajnokságba, pedig csak a harmadik napon járunk egyelőre. 150 méterhez érve Páder Nikolett egyelőre vezet, 1.56.03 az ő egyéni legjobbja, ezt még Szlovákiában az U23-as Európa-bajnokságon úszta, attól azóta egy kicsit azért eltávolodott, ilyen 1.57-1.58-as időket úszik, és az első ilyen 150 métert követően Páder Nikolett Steenbergen begyújtja a rakétákat, most már ő az élen a fordulót követően, Páder Niki pedig azért jön leginkább, hogy ott legyen az Európa-bajnoki döntőben, az első 2 hely valamelyike meg kellene, hogy legyen, mert akkor biztos egyből döntős Páder Nikolett. Ott középen Jurkunaitje, a litván, nagyon jön, 2009-es születésű, úgyhogy lehet, hogy majd lenyúlja sajnos Páder Niki Steenbergen, megnyeri a utamot bizony, és a második helyen Jurkunaitje, 1.57-24-el Páder Nikolett a harmadik. Ebből azért nagy valószínűséggel lesz egy döntő, most jelenleg a harmadik legjobb idővel Niki talán meg lesz. Nem fog előfordulni az, mint oly sokszor hallhatták már, de tavaly 100 gyorson német Nándi másodikként beúszott Szingapurban, és azért nem lett döntős, mert megelőzték őt 7-en, úgyhogy ez egy 9-ként zárt. Itt nem lehet ennek semmiféle jelentősége. 1.57-24-jel Páder Nikolett a harmadik idővel egyelőre úgy néz ki, hogy a döntőbe kerülhet, de még várni kell, lesz még egy elődöntős futam, és akkor majd ott derülnek ki valójában a történések. Mit szól mindehhez a budapesti stúdióban Gyurta Gergely?
9: Nagyon szépen felépített úszást láthatunk Nikitől, és hihetetlen jól kezdte a versenyt. Ez holnapra azért bizakodásra adhatok ott, hiszen nagyon jó, megvolt a robbanékonysága. A legvégén egy picit elfárad, de ez annak tudható be, hogy már azért délelőtt is úszott 2 versenyszámot is, úgyhogy azért összeadódott ez a méter szám így a versenyeknél. Én azt gondolom, hogy ez nagyon bíztató a holnapi döntőre. Én nagy valószínűséggel már odadom neki ezt a döntőt. Bízunk benne, hogy nem lesz olyan, mint a tavalyi évben Nándinál, amikor 7-en megelőzték, ugye itt most már csak elég, hogyha 6-an megelőzik, de én azt gondolom, hogy ez az időeredmény ez elegendő lesz ahhoz, hogy meglegyen neki a döntő.
10: Jön majd a 200 méteres női gyorsúszás második elődöntője magyar versenyző nélkül, de van egy magyar labdarúgó csapat, amely Kopenhágában próbál bizonyítani, vagy éppen a sebeket nyalogatni. Konferencia Liga mérkőzés, Olasz Gergő.
7: Sem a sebnyalogatás egyelőre nem működik túl jól, hiszen a 36. percben a Köbenhavn továbbra is 1-0-ra vezet a Debrecen ellen, és csak időkérdéseinek tűnik, hogy megszerezze a második találatát. A dán együttes most is Eliunussi a 16-oson belül, és Batik Roll pattan ki végül az alapvonalon túlra a labda. Mondom én első blikre, de szerencsére a francia játékvezető felül írja az én véleményemet, hogy ő másképp látta, úgyhogy jöhet kirúgással Erdélyi majd. A 16-oson belül egyébként is eltűnt egy debreceni játékos. Az imént volt egy óriási lehetősége a Köbenhavnnak arra, hogy megduplázza saját előnyét a mai mérkőzésen, valamint hogy 5-re növelje a különbséget összesítésben a két együttes között, de Batik a gólvonalról mentett Madsen próbálkozásánál. Egyébként ugyanazt el lehet mondani a Debrecenről, mint amelyet elmondunk az első 25 percében a találkozónak. Próbál támadni, de nincs átütő erő, védekezésben pedig óriási helyek vannak. Most is például egy próbálkozás bal oldalról, de hát szerencsére Robert kirúgta a stadionból a labdát. Szörnyen hátradőlt a próbálkozásnál, de nagyon élénken futballozik eddig a kopenhágaiak bal szélsője, úgyhogy reménykedjünk ennél jobb folytatásban. A 37. percben Köbenhavn Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében 1-0, összesítésben 4-0-ra vezetnek a dánok a Loki ellen. Menjünk vissza Párizsba, úszásra Katona László.
10: Köszönöm szépen, most jön a második fordulója valójában a hölgyeknek, 100 méternél járnak, 200 méteres gyorsúszás, Szémanova az élen, Feja Kolber a második. Apró érdekesség, hogy Sós Csaba megjelent, és Kós Hubert fejeket osztogatott a magyar csapat tagjainak, egy 3-4 darabot odaadott, és a szövetségi kapitány kezében is ott van, így próbálja majd valószínűleg Hubit egy kicsit a jobb teljesítményre sarkalni. Majd a 200 háton a kérdés az lesz, hogy hát vesz-e Európa bajnok, de hogy sikerül-e világrekordot úsznia, vagy csak beérjük tényleg, hogy ő a kontinens legjobb, egyben a világ legjobb, meg olimpiai bajnok, úgyhogy nagyon érdekes az ő eset ebből a szempontból, hogy még EB-t nem tudott nyerni 200 háton. De most 200 gyorsan a hölgyeknél, jönnek az utolsó 25 méterre. Szémanova egyelőre jól tartja magát, és az élen féltes rossz az előnye, de Freya Kolber a kettesen is nagyon jön, illetve Linda Róta németektől az ötösön. A benyúlás során pedig nagyon könnyedén a cseh versenyző megnyeri 1.55.77-tel. Ez egy erősebbnek tűnő futamnak néz ki, de annyira azért nem, hogy az ötödik Suárez Martins 1.57.56-tal, tehát előtte van Pádár Nikolett, ott a hatodik, hetedik idővel valószínűleg döntős lesz Pádár Niki, és így majd a holnapi nap folyamán 200 gyorson is meg lehet őt tekinteni, hetedik idővel. És nagyon érdekes, mert nyolcadikén Schlosser, illetve Suárez Martins, tehát a brit, illetve a portugál századra pontosan ugyanannyi időt úszott. Nekik szétúszással kell majd valahogy eldönteniük, hogy ki az, aki a fináléba kerül. Megint leúszni 200 gyorsot, ez embertelen dolog, de ez majd valószínűleg a teljes műsorszám végén fog majd kiderülni, hogy kikerül 200 gyorson a hölgyeknél a 8. idővel döntőbe, 7. idővel Pádár Nikolett, tehát finalista, így megadatik neki a lehetőség, hogy ismét a döntőben szerepeljen. A stúdióé a szó, Gyurta Gergely.
9: Igen, hál' Istennek összejött az a bizonyos döntő, úgyhogy kicsit izgultunk itt a második futamnál, hiszen a második futamnak az a szerencséje, hogy látja az első futam indulóidnak az időeredményeit, tehát nekik ez segítség, és ez látszódott is, hogy a második futam egy picit erősebb volt, mint az első, de hál' Istennek megvan az a bizonyos döntő, úgyhogy Niki úszhat még egy 200-as gyorsúszó számot.
5: Ugye közel volt neki, hogy megdöntse a saját csúcsát, hogy 1.56.03.
9: Így van.
5: És ugye 1.57.24, hát nagyon meleg volt itt, azért izgultunk a vége fele, hogy mi lesz majd, ugye 7. időről akkor döntős lett végül. Forduljunk rá akkor Kós Hubira, ugye nem sokára kezdődik ez a szám is, ami nem más, mint ugye a 200 hát döntője. Hogyan látod, az előfutamok alapján meg lehet azért az a csúcs is, amiről korábban beszéltél?
9: Hát olyannyira, hogy majdnem négy tized másodperccel maradt el csak a világcsúcstól, és egyébként nagyon szépen úszott Hubi. Egy picit úgy éreztem, hogy az elején elvitte a hév, és 1,9 tized másodperccel is 100 méteres fordulónál a világcsúcs részidőn belül fordult, tehát egy picit erős volt az első 100. Én azt gondolom, hogy ha egy picit okosabban kezd, és egy picit nem viszi el a hév, tudom, hogy nagyon akarja ezt az Európa-bajnoki címet 200 háton, tudom, hogy nagyon akarja a világcsúcsot, de hogy egy picit talán lassabban kezd, akkor a legvégén több ereje marad, és akkor meg lesz a világcsúcs is.
5: Nézzük, vagyis hallgassuk a szó Katona Lászlóé.
10: Akkor jöjjön a 200 méteres hátúszás döntője, talán ennek az Európa-bajnokságnak a leginkább várt magyar fináléja, mert abban azért biztos volt talán mindenki, hogy a olimpiai címvédő világbajnok, kétszeres világbajnok Kós Hubert ott lesz majd a döntőben, és itt is van az Európa-bajnoki fináléban. Két évvel ezelőtt szimplán nem indult, ezért nem ő a címvédő. Az egyesen majd a spanyol Hugo González, aki Doha világbajnoka, az olimpián a 6. helyen ért célba. A kettesen az ír John Short, egyéni legjobbja az elődöntőből származik, a Sette Collin ezüstérmes lett, Szingapurban tavaly csak a 15. helyen zárt. A hármason Jan Csejka, a csehek versenyzője, aki nemzeti rekordot úszott az elődöntőben, a Maren Ossun verseny pedig megnyerte idén, és ez a morajlás, ez Kós Hubertnek szól, hiszen talán kedvelik a helyiek, mégiscsak Leon Marchandal együtt úszik Texasban, az egyetemen, az egyetemi úszóprogramban. Szóval Kós Hubertre egy kicsit később, az ötösen apasztol a Sziszkosz, a görögök versenyzője, Belgrádon ő a 2. helyen zárt. Kós akkor ugye nem indult, de tavaly Szingapurban az 5. lett. Hát mondjuk azt, hogy Krisztu helyét átvette 200 méteren hátúszásban. Krisztu volt az, aki az olimpián kicsit megszorongatta Kós Hubertet. A 6-oson a svájci Román Mityukov, Párizs bronzérmese, a Dohai VB-n 2., Fukuokában 3., jogot tanul Genben. Nem feltétlenül jogszerű az, hogy majd ő itt beleszól a nagyok dolgában, de hát ő maga is egyébként egy jó úszónak mondható. Kós Hubert pedig egyelőre még tartja magát olyan szempontból, hogy a póló is rajta, illetve hát nagyon nehezen, de azért leveszi. Most ebben a pillanatban mindenki már a rajtkő környékén. Egyelőre Hubert kivár, ő az utolsó, aki megadja majd a lehetőséget valószínűleg a többieknek, hogy akkor el is kezdődjön ez a finálé. A hetesen a svájci Flavio Bucca, a Sette Collin csak a 7., 2014 az EB-n, igazából ez az első komoly döntője na a mostani, és a 8-ason Tomás Csekkon, aki Párizsban már nyert, igaz 100 háton az olimpián 2 éve, ez egy kicsit hosszabb táv, annyira nem ízlik neki valószínűleg. Kós Hubert már a vízben, és meglátjuk, hogy meg lesz-e az a hőnáhított Európa-bajnoki arany, esetleg még egy világcsúccsal is. 1:51.92 Aaron Pearsall Rómában úszta egy ilyen fél cápa dresszben, mert igazából a csípőjétől a bokájáig ért az a dressz. Tehát a 4-es pálya Kós Huberté. Elkezdődik a döntő. Ebben a pillanatban már a vízben a versenyzők. Az egyesen a spanyol González, a kettesen az ír Short, a hármason Csejka, a 4-esen Kós, az 5-ösen Sziszkosz, a 6-oson Mityukov, Bucca a 7-esen és Csekkon a 8-ason. Akkor, amikor 25 métert megtesznek, Kós Hubert már tisztán az élen. Majd kérdés lesz az első 50 métert követően, hogy mi a részidő, hiszen majd ezt lehet mérni valójában a világcsúcshoz. Akkor, amikor odaérnek a falhoz, az első helyen Kós Hubert 26-16-tal kezd, ez világcsúcs részidőn belül, de gyengébb, mint a tegnapi ideje. Ettől függetlenül féltes rossz az előnye, és ugye azt mondta Kós Hubert tegnap, hogy egy kicsit elhülyéskedte az első 100 métert, úgyhogy lehet egy kicsit tartalékol. Egy test rossz az előnye most már Kós Hubertnek, akkor, amikor már megtett 75 métert, érkezik a falhoz, egy újabb fordulóhoz, a 2. helyen pedig Csekkon, a 3. Sziszkosz. Egy test rossz az előnye, fordul éppen most 54-11-el Kós Hubert, ez is a világcsúcs részidőn belül, és gyengébb, mint a tegnapi ideje, úgyhogy van valami tartalékben, de Tomás Csekkon nagyon jól jön ott a kettesen. Igaz, azért van egy másodperces lemaradása, ettől függetlenül az olaszra oda kell figyelni. Nagyon megy Kós Hubert azért, hogy meglegyen az Európa-bajnoki címe. Ilyen még nincs a tárjában, minden más egyéb van. Kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok. 150 méternél elsőként fordul, 1:22.94, még mindig a világcsúcs részidőn belül. Meg lesz valószínűleg az Európa-bajnoki címe, a 2. helyen Csekkon, a 3. helyen Mityukov. És bizony a világrekordért megy most már Kós Hubert, meg kell, hogy legyen. 1:51.92 Aaron Pearsalltól, az amerikai 16

0: Hát ha valaki Európa-bajnokságot nyer, és csak annyi mimikát tesz hozzá, mint amit ő, az roppant érdekes, mintha semmi érzelem nem lenne az arcán. Nem lett világrekord 150 méterig, mintha meg lett volna, de teljesen mindegy. Majd jövőre Budapesten, majd Los Angelesben 2 év múlva. Megvan a magyar csapat első aranyérme Európa-bajnokságon itt Párizsban. Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás győztese, 1 perc 53,8 század másodperces idővel, Sziszkosz a görög a második, megint egy görög a második, és az olasz Csekkon pedig a harmadik, negyedik Mityukov, Csejko az ötödik, hatodik González, hetedik Sort és Bukka a nyolcadik. Bravo, megvan az aranyérem Kós Hubertnek. Budapesté a szó.
1: Igen, hát meg kellett nyerni ezt a versenyszámot. Kós Hubertnek most már a tennapi nap folyamán az a fejbólogatás, amire azt utalt, arra utalt, hogy nem sikerült neki a világcsúcs, az ennek vonatkozott, hogy ő most már tartalékul, és jobban be kellett osztani az erejét, hiszen ma még vár rá egy 100 méteres pillangúszás is, úgyhogy nem úszta ki teljesen magát. Ez látszódott, hogy beérkezett, megnyerte, köszöni szépen, és már abszolút fókuszált a következő versenyszámára, úgyhogy roppant tudatos és nagyon jó versenyző típus Hubi. Megvan az a bizonyos áhítatott 200 méteres hátúszás Európa-bajnoki címe, úgyhogy innen lehet folytatni, és Hubinak még a többi számra is koncentrálni.
2: Folytatjuk majd még Kós Hubival egy picit, de menjünk Olasz Gergőz és Bene Ferenchez, hiszen javában zajlik még, jó kérdőjel a mondatom végén, a Köbenhavn Debrecen konferencia leges elejtező visszavágójának második, vagy első félideje.
3: Mi pedig pontot teszünk a mondat végére, hiszen ezekben a másodpercekben lefújták az első játékrészt. 1-0-ra vezet a félidőben a Köbenhavn csapata a Debrecen ellen, így összesítésben már az eddig látott 3 félidő alapján 4-0 a párharc állása. Azt hiszem, most már nincsen veszélyben a dán együttes továbbjutása. A Loki pedig még azért egy becsülettel végigjátszott félidővel felhívhatja magára a figyelmet, akár néhány játékos is a debreceni együttesből. De hogyan látja Bene Ferenc ezt az első félidőt, valamint mit várhatunk még a másodiktól?
4: Igen, hát kezdjük azzal, hogy tényleg nagyon szimpatikusan játszik a Loki, felvállalja a támadó játékot, nagyon sokat tartózkodik az ellenfél tér felén, egy-egy veszélyes beadásból helyzetecskék alakultak, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy komoly gólhelyzetet nem alakítottak ki, viszont ez a fajta nyílt játék magával hordozza azt, hogy amire sajnos tudatosan rá is játszanak a dánok, hogy minden egyes labda vesztésnél, dán labdaszerzésnél gyakorlatilag a fennmaradó két ék, tehát egy 4-4-2-es játékrendszerből adódóan a két ék közül az egyik kimozog az oldalvonal irányába, és ezáltal a támadásnál fennragadt Loki szélső védők mögötti területet támadják azonnal, és ezeket a felpasszott labdákat az egyikék megtartja, a másikék nyilván lefoglalja a két belső védőt center pozícióba, és azonnal komoly energiabefektetéssel sprintbe zárkoznak fel a dán középpályások. Életveszélyesen kontrázik a Köbenhavn, és eddig különösen Mirtai oldalán, a mi jobb oldalunkon rendszeresen megverték a Debrecent, ami egy pici bizakodásra adhat okot, hogy az az érzésem, hogy a továbbjutásuk, a biztos továbbjutásuk tudatában a dánok már nem annyira élesek, mint amit azt láthattuk az első mérkőzésen Debrecenben, hiszen több komoly gólhelyzetet, hát azt kell, hogy mondjam, elszórakoztak, nem találtak kaput, egy esetben Batik a gólvonalról mentett, nagy dicséret illeti, de igazából komoly gólhelyzetet a Loki nem tudott kialakítani, a dán kontrák meg nagy részében mindig lövéssel fejeződtek be, és több esetben is eljutottak a 16-osunkon belülre.
3: A félidői eredmény tehát Köbenhavn Debrecen a konferencialiga selejtezőjének harmadik körében 1-0, összesítésben így már 4-0-ra vezet a Köbenhavn csapata, már csak valamivel több, mint 11 perc maradt a félidőből, a második játékrésszel jelentkezünk majd még, addig is viszont a szó a stúdió, valamint Párizsé, de előbb ide kapcsolunk a stúdióba.
2: Ide bizony, köszönjük szépen, és hát egy pici visszatekintést, tehát Kós Hubert aranyérmes Európa-bajnok 200 háton, 1.53.08-al, hát elmaradt az 1.52.30, de hát most igazából ez az egy, az ami hiányzott a kis palettájáról, tehát hogy azért annyira nem lehet elégedetlen, hiába a világcsúcs sem volt meg.
1: Én azt gondolom, hogy kimaxolta ezt a 200 hátat, hiszen tovább jutott az előfutamba, meg volt a középdöntőben az áhított Európa csúcs, az egyéni csúcs is, egyébként Kós Hubert az Európa-bajnokságot megelőzően azt nyilatkozta, hogy ő szeretne egyéni csúcsot úszni. Na már most ugye a 2025-ös világbajnokságon az egyéni csúcs az egyben Európa

0: bajnoki csúcs is volt, úgyhogy ezt megdöntöttem most. Abszolút látszódott, hogy, hogy már azért nem annyira fókuszált erre a 200 hátra, tehát megvolt az a érzés benne, hogy ő ezt a versenyszámot meg szeretné nyerni, de tényleg az a célbeérkezés, az, hogy rápillantott érzelem nélkül a táblára, tudomásul vette, hogy Európa bajnoki címet szerzett, majd egyből szinte lihegés nélkül ment is ki a következő levezetre, és utána a következő versenyszámra, ami a 100 méteres pillangúszás lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben nem volt több, kiúszta magából azt, amit ki kellett magából úsznia, meg lett az Európa-bajnoki cím, úgyhogy medencében egyébként meg is lett az első Európa-bajnoki aranyérmünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdés, innentől a magyar csapat folytathatja az érem szállítást.
1: A női 50 pillébe ugye nem volt magyar érdekeltségünk a döntőben, ugye ennek már vége, itt Sara Sjöström nyerte meg az 50 pille döntőjét, és hát itt ez azt jelenti, hogy kanyarodhatunk rá a férfi 100 gyorsra, ami pedig azt jelenti, hogy Mile Kristóf és Németh Nándorra kell figyelnünk. Röviden, mert lassan majd kezdődik, hát két teljesen más karakterű úszóról beszélünk. Mire számítunk? Mire számítasz?
0: Én nagyon izgalmas versenyszámra számítok. Egyébként ez a királyi versenyszám, hogyha a 10 kilométert említjük nyílt vizen, akkor a medencében a királyi szám az a 100 méteres gyorsúszás. Egyébként szerintem, ha teheti mindenki nézőként, sportolóként, illetve tényleg aki szereti az úszást az a medencében, az a 100 méteres gyorsúszásra is kíváncsi leginkább. És hát ebben van most két magyar, úgyhogy ez is a magyar úszásnak a erősségét mutatja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár mind a két magyar versenyzőnek lehet esélye az éremszerzésre.
1: No, akkor Katona László, két érmet várunk tőled, a szó a tiéd.
2: Én nem tudok ehhez hozzátenni igazából, ez tényleg az úszókon fog múlni. Mile Kristófot már szólították, ő az egyes pálya, a kettesen az olasz Carlos D'Ambrosio, és majd a hármasan Egor Kornyev, az oroszok versenyzője. Ő benne azért még benne van az valószínűleg, hogy egy kicsit akár meglepeti a többieket, de David Popovics a négyesen, az a román versenyző tényleg 3 éve tűnt fel, és azóta megnyeri a versenyszámok java részét, bár van egy kínai csúcstartó, Zhang Lepan, aki Párizsban úszta 2 évvel ezelőtt a 46,4-es világrekordot, úgyhogy ő, mivel EB-ről van szó, azért nem szólhat bele az itteniek dolgába, de Popovics, ha EB-ről van szó, akkor általában azt meg szokta nyerni. Hukle Gunedál az ötösen a spanyoloktól, a hatoson Németh Nándor, a magyar csúcstartó 47,44 másodperc, Mile Kristófé volt 47-47-tel az előző csúcs, azelőtt meg Németh Nándoré, szóval egymást váltogatják ők ketten. Tomás Navikonis a hetesen a litvánoktól, és a nyolcason Tere Gribár, a horvátok üdvöskéje. Ők nyolcan teát a 100 gyors döntőjében. Ez a versenyszám hajdanán azért kifejezetten erősnek volt mondható, mármint magyar oldalról, de erről majd talán egy kicsit később, ha úgy adódik, előfordulhat, hogy nem lesz ebből igazából magyar érem. Nem egyszerű a helyzet, mert mégiscsak Németh Nándinak mindig van olyan ellenfele, aki egy kicsit azért erőteljesebb tud lenni, megjelennek új versenyzők, és általában mindig elveszik tőle a lehetőséget, hogy aranyérmes legyen, vagy éppen érmes legyen. Popovics mögött egyébként 2 esztendővel ezelőtt ezüstérmes lett Németh Nándor. Ő a hatos pályán, az egyesen pedig Mile Kristóf úszik. 100 méteres gyorsúszás döntő a férfiaknál. Hát Popovics kiemelkedik, ővé majd a 4-es pálya, ő 47 másodpercen belüli időkkel szokott úszni, és akkor, amikor eltelik 25 méter, akkor a 8-ason Hribár jön igazán jól, Popovics egyelőre kissé visszafogottan, de megbújik a mezőnybe. Ahogy elnézem, Mile Kristóf is mindent belead, úgyhogy 50 métert követően nagyon együtt a mezőny. Az első helyen Kornyev, harmadik Mile Kristóf, Németh Nándor a hetedik. Jön az utolsó 50 méter, már csak valójában 30, és úgy néz ki, hogy Kornyev nagyon jól jön ott a hármas pályán. Németh Nándor megbújva a mezőnybe, illetve Mile Kristóf a második helyen az egyes pályán, de jön Popovics is. Lehet, hogy nem nyeri meg a román ezt a versenyszámot, az nagy dolog lenne. Kornyev egyelőre a második, mert Popovics átveszi a vezetést. Mile Kristóf talán a harmadik, a benyúlás fog dönteni valójában. Popovics nyer, Kornyev a második, Mile Kristóf a harmadik, 46,87 másodperc, újországos csúcs. Németh Nándor 47-47-tel hatodik. Úristen, az, hogy tényleg Európa bajnoki rekordja van Popovicsnak, 46-56, jól van, kitértek el. Milák Kristóf 46-87-tel bejön 47 másodperc alá, úgy, hogy a döntőbe 47-97-tel jutott be mindössze. Hát több mint egy másodpercet javított. Hatodik német Nándor. Popovics, Kornyev, Milák az első három sorrendje. 13 századra volt Kristóf az ezüstéremtől. Óriásit ment, tényleg. És nem volt messze Popovicstól abból a szempontból, hogy a második 50 méteren kapott 26 század másodpercet, akkor már nagyon közel lett volna Kristóf Popovicshoz, de így is mindössze 3 tizedre van. Hát Milák Kristóf lehet, hogy pillangó úszónak van avanzsálva, de most már itt gyorsúszásban is nagyon letette a névjegyét. És van újabb érem, magyar érem, medencés úszásban. Kós Hubert aranyérme után 200 háton, 100 gyorson Milák Kristóf új országos csúccsal, 46,87 század másodperces idővel, bronzérmes. Német Nándor pedig a hatodik, elmaradva a saját korábbi egyéni csúcsától, 3 századdal. Hű, ez nagyon puskaporos egy döntő volt. Budapest.
0: Hú, hát mi is keressük a szavakat Milák Kristóf úszásáról, hiszen tényleg elképesztő nagyot javított, és gyakorlatilag egy surranó pályán az egyes pályáról tudta behozni bronzéremre ezt a gyönyörű királyi számot, és hát új országos csúcs, ez most már, ha jól számolom, az ötödik a magyar küldöttség szempontjából, úgyhogy sziporkáznak azért a jó eredmények, és hát tovább folytatódik az, amit korábban nagyon vártunk, hogy a magyar úszók hozzák az érmeket.
1: Röviden, mert jönnek a hírek, a vízforgatókról mit tudunk?
0: Hát nem 2016-os Riói olimpia, tehát ezt bátran merem állítani, de hát ez most nem kellett, hogy Kristófnak az eredményét befolyásolja.
1: Köszönjük szépen. Milák Kristóf tehát bronzérmes, 46-87-es idővel, ami országos csúcsot jelent, és Németh Nándor pedig a hatodik helyen zárt a 100 gyors döntőjében. Jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almásfüzitőnél. Marad a meleg nyári idő. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Emellett készenlétbe helyeznek Paksnál két bárkát, hogy szükség esetén azok irányított elsőjeztésével 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Erről a Paksi Atomerőműben tartott kormányülés után számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon arról is beszélt, hogy az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért ismét felmerülhet a Paksi Atomerőmű teljes leállítása. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésben elmondta, az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almásfüzitőnél, a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredett a Duna vizébe. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést.
3: Közlekedés.
4: A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között több szakaszon ég az útmenti terület. Az oltási és a rossz látási viszonyok miatt mindkét irányban lezárták a főutat, Pétfürdő és Sói, vagyis a 31-es és a 44-es kilométer között. A forgalmat Berhida felé terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra, 1 perc a pontos idő, a mikrofonnál tavarosi műsorvezető Jó András. Egyelőre kis pihenés van az úszáson, ami azt jelenti, hogy nincs magyar érdekeltség, ezért katonázó kollégánk egy picit pihenhet, de kommentátoraink a labdarúgó mérkőzésen, Olasz Gergely és Bene Ferenc már nem pihenhet, hiszen lassan folytatódik a Köbenhamn Debrecen konferenciai liga selejtező visszavágó mérkőzése, a szó a tiétek.
6: Mégpedig egy hármas cserével folytatódik, hiszen Keller, Cibla, valamint Mehias elhagyják a játékteret, és érkezik Dzsuzsák, érkezett Lang, és akkor a harmadik az Guerreiro lesz. A bal átvéd pozíciójában kizárásos alapon, így változik tehát a debreceni csapat, Erdély továbbra is a kapuban, Mirtai, Batik, akkor most már a baloldali belső védő pozíciójában, Lang, a bal hátvéd pedig ezáltal Guerreiro, a középpályán Dénes és Sain mellett Patai, a bal szélen akkor Cibla, de az is lehet, hogy Dénes Vilmos forog ki, és inkább azt tartom valószínűleg, és akkor Dzsuzsák forog be a középpályára, elő pedig maradt Bádóni, valamint maradt Sedrák. A Köbenhamn csapatánál nem volt változtatás, a 46. percben Köbenhamn Debrecen 1-0 továbbra is, összesítésben 4-0-ra vezet a dán csapat. Mit várhatunk ezektől a változtatásoktól? Állandó szakértőnktől, Bene Ferenctől kérdezem.
7: Hát először is a mérkőzéstől, meg ezektől a változtatásoktól semmi különös változást én nem várok. Megmondom őszintén, itt már a Köbenhamnnak a mentalitásának, koncentrációján fog múlni a találkozó. Hogyha a Loki esetleg szerezne egy gólt, az talán felpaprikázhatná őket, hiszen azért hazai pályán komoly nézőszám előtt minden bizonnyal szeretnének nyerni. A továbbjutás, azt továbbra is állítom, hogy eldőlt. A cserék pedig szintiszta játékperc menedzselések, tehát gyakorlatilag azért ne felejtsük el, hogy vasárnap ugye Debrecen-Győrietó találkozó következik, tehát az nagyon-nagyon fontos a Loki számára, hogy a bajnokságban is megfelelő állapotban legyenek a játékosok. Úgyhogy ezeknek szólnak egyébként ezek a cserék. Pontosan, tudatosan az állapotuknak megfelelően vannak adagolva a játékpercek a játékosoknak, hiszen a továbbjutás az első találkozón eldőlt. Itt a tisztes helytállás, nemzetközi rutin szerzése és a játékperceknek az adagolása a célja csak a Lokinak.
6: A 47. percben pedig majd Dzsuzsák Balázs ívelhet be egy labdát a jobb oldalról, hiszen Kájéval szemben volt szabálytalan az egyik bal, az egyik hátvéd a Köbenhamn csapatával. Jön Dzsuzsák, középre ívelt labdája, nem ér be senki, és kiegyenlít így is a Debrecen. Remek rúgó technikája van Dzsuzsák Balázsnak, ezt pontosan tudtuk eddig is. Szerzett már gyönyörű szabadrúgás gólokat karrierje során, nem egyet, nem kettőt, emlékezeteseket. Most pedig kiegyenlít a Köbenhamn csapata ellen. A 47. percben tette meg mindezt Dzsuzsák, és milyen jól kezdi a második félidőt akkor. A Loki kiharcolt Kaja egy szabadrúgást a jobb oldalon, Dzsuzsák beívelte középre, Sain pedig érzésem szerint bele akart fejelni abba a labdába, de talán nem is ért hozzá ehhez a centerezéshez, lemaradt róla, és így a kapufa mellé érkezett a labda, a Langnak sem kellett játékba avatkozni a Dzsuzsák Balázs góljával, egyenlít a Loki idegenben a Köbenhamn csapata ellen, és akkor zárkózik, bár még mindig nagy a különbség. De ez most egy szép találat volt.
7: Klasszikus találat, azt kell, hogy mondjam, hiszen egészen az oldalvonalnál, még a 16-ostól is kijebb jutott szabadrugáshoz a Loki, és ugye jobb oldalról Dzsuzsák bal belső rüsszel élesen rúgta be a labdát a beadásra, és én azt szokták mondani, hogy a hosszú oldalt, a hosszú kapufát kell meglőni, hiszen akkora tömörülés a 16-oson belül, amennyiben gyakorlatilag kioltják egymást a támadó és a védő játékosok, és senki nem ér hozzá, a kapus nem tud rámozdulni, hiszen várja a fejest, és ilyenkor előfordul, hogy gyakorlatilag érintés nélkül bemegy a hosszú sarokba a labda. Pontosan ez történt. Hát talán a leginkább hibáztatható Alex Král. Ugye a cseh játékos volt legközelebb a labdához, és gyakorlatilag lehúzta a fejét, és a kapusra várt. Nagyon érdekes, mert abban az esetben engedheti el egy védő a labdát, csak és kizárólag, ha a kapus szól, de ebben az esetben nem szólt a kapus, hiszen ha szólt volna, akkor lehúzza ezt a labdát. Úgyhogy egy meg nem értés volt a két játékos között. Érdekes lehet, mert egyébként egy picit vérszemet kaphat a Loki, megjöhet az önbizalom, a dánok pedig, hát biztos, hogy hazai pályán nyerni akarnak, tehát érdekes találkozó van még előttünk.
6: Dzsuzsák megint a labdával a 16-os előterében, a bal oldalra böki ki, Sain még talán elérheti az oldalvonal előtt, meg is teszi a fiatal debreceni középpályás, és visszapasszolja Guerreironak, most kerül hátra egészen Pataihoz, jöhet a centerezés, az első ember sajnos kifejeli ezt a beadást, de sokkal élénkebb a második játékrészben eddig a Debrecen teljesítménye, mint az volt az egész első játékrészben, mondjuk, talán az első 4 percet leszámítva, és reméljük, hogy ez most nem hasonló az első játékrészhez, hanem a Debrecen akár egy egész fél időn keresztül tudja ezt a játékot nyújtani. Megint egy lövés távolról beleért érzésem szerint egy védőjátékos, de a játékvezető úgy döntött, hogy kirúgást ítél az 50. percben. Köbenhamn Debrecen 1-1. Ha pedig összesítésben nézzük a találkozót, akkor még mindig sajnos 4-1-re vezet a Köbenhamn csapata, és most lehet azon egy kicsit elmélkedni, hogy mekkora kár volt azért a 91. percben szerzett Köbenhamn találatér még itt a Nagy Erdei stadionban, Magyarországon az első mérkőzésén ennek a párharcnak, hiszen ha az nincs, akkor csupán 2 gól lenne a különbség a két együttes között, és az azért nagyon nem mindegy. Eljönuszi most szépen fordul le sajnos, és 4-4-ben vezethetnek támadást a dán játékosok. Visszaér Patai, Eljönuszi centerez, Batik pedig kibombázza a labdát saját 16-asán belülről az 51. percben. Jöhet majd egy dán sarokrúgás, de még mindig jobb ez, mint hogyha tovább jutott volna a labda oda a hosszú oldalra, hiszen ott óriási lendülettel érkezett Robert, aki egyébként az első fél időben szerzett egy lesgólt, csak úgy, mint ahogyan Madsen is szerzett egy lesgólt, úgyhogy két találatát érvénytelenítették a kopenhágai együttesnek, de a Debrecenét nem vették el, úgyhogy 1-1 az állás. Eljönuszi volt eredményes a Köbenhamn oldaláról, míg Dzsuzsák a debreceniektől, így 1-1 az állás. 52. perc, most már Eljönuszi jobb oldali sarokrúgása, majd a kaputól kifele tekeredik, hogyha egyszer elszánja magát a beadásra. Most jön a centerezés. Sikerül Fájénak kifejelnie, aztán egy óriási sprintet vág le érte, Dzsuzsák pedig befejeli középre, ez most rossz megoldás tőle, buktatják a 16-oson belül az egyik kopenhágai, de a játékvezető sípja néma marad, és jöhet egy kontratámadás, Dénes Vilmos, megállítják őt szabálytalanul, de még mindig mennek a debreceniek, na most fújja le a játékvezető a szabálytalanságot, akkor sárgalapot kellene adni vagy a kopenhágainak, vagy hogyha látott már valamit a 16-oson belül, akkor sajnos egy 11-es, de egyelőre hajthatatlan, nem lesz valószínűleg büntető. Sain szabályosan szerelte ezek szerint a dán játékost. Madsen volt az, aki eltűnt a büntető területen belül. Érthetetlen számomra, akkor itt most vagy 11-est kellett volna ítélni a játékvezetőnek, vagy egy sárga lapot adnia, hiszen egyértelmű volt a szándéka a jobb hátvédnek, Suzukinak, amikor találkozott a magyarok balszélsőjével, tehát a Debrecen balszélsőjével, Dénes Vilmossal, meg akarta állítani bármi áron, és aztán bele is rúgott egy jó nagyot Dénes Vilmosban, és megúszta a sárgalapot mégiscsak. A lényeg, hogy 1-1 az állás az 53. percben, ne búslakodjunk azon, hogy nem kapott most figyelmeztetést a Köbenhamn játékosa, inkább figyeljünk arra, hogy a bal oldalon megindult Robert, és akkor vele nyargalni kell. Mirtály előnyösebb pozícióban felborítja őt a dánok brazil balszélsője, úgyhogy jöhet egy szabadrugással kifele a Loki, és ezt a tempót valahogyan tartani kellene, és akkor akár még egy szép eredmény is születhet itt a mai találkozó, ha nem is feltétlenül ér az majd továbbjutást. A keresztlabdáját a Dzsuzsáknak, Eljönuszi a dánok jobb szélsője, egyben a dánok góljának szerzője, lelesi, úgyhogy megint a kőben, ha birtokolja a labdát. 54. percbe lépünk most már, eltelik lassan 10 perc a második játék részből is, a Loki azóta már egyenlített itt a második félidő elején. Most feldobja magát Robert, nem vagyok benne biztos, hogy ez nem csupán egy színészi jelenet volt tőle. Mirtállyal találkozhatott. Az ismétlések alapján pedig hát azt látjuk, hogyha itt találkozott, és akkor biztos nem akkorát, amekkorát esett utána, vagy biztosan nem úgy. 54. perc, Kőbenhavn, Debrecen 1-1. A konferencialiga selejtező sorozatának a harmadik körében járunk, és ennek a párhasznak a visszavágóján. Ez most jó sajnos, a jobb oldalon Eljönösszi. Ő centerez át a hosszú oldalra, Robert eldobja az ollót, de mellé lőtt a labdának, mellé rúgott a labdának, aztán Kaja remekül érkezett blokkolni a baloldali beadást, és végül Meling lábáról pattant ki az oldalvonalon túlra a labda, úgyhogy kirúgással jöhet majd Erdélyi, hiszen a mai találkozón ő védi a Debrecen kapuját. Eltelik 10 perc most már a második játék részből, kiegyenlített a Loki, ismét Bene Ferenchez fordulok. Jól néz ki eddig a második félidő alapján legalábbis a Debrecen.
7: Teljesen egyetértek a megállapításoddal. A Loki ugyanúgy, ahogy az első félidőben most is támadólag lépett fel. Az a különbség, hogy a Dzsudzsák gól meghozta az önbizalmat a játékosoknak, és elbizonytalanította bizony a hazai csapatot, és a második félidőre nagyon-nagyon langyos és lassú ritmusba jött ki a dám csapat. Viszont most azért felpaprikázta őket az egyenlítő gól, de már nincs meg az a magabiztosság, nincs meg az a technikai fölény, és bizony a Loki sokkal harapósabb, és már a középpályán sokszor ütközésekkel megállítja a dán akciókat, illetve amit hiányoltam, hogy a mélységi passzokat zárják, és átment a dán labdabirtoklás egyfajta így oldalvonaltól oldalvonalig többnyire oldalpasszokra hagyatkoznak. Tehát ez nagyon jó, ahogy a Loki kezdte a találkozót, és nagyon-nagyon jól jött ez a gól. Egészen más mentális állapotban most a két csapat, mint az első félidő végén.
6: Batik az, aki a bal oldalra Langhoz forgatja most a labdát, az 56. percben járunk. Kőbenhavn, Debrecen egy-egy összesítésben 4-1-re még mindig vezetnek a dánok, de Dzsudzsák a jobb oldalra forgatja most a labdát Mirtályhoz. Ő vissza Dzsudzsáknak, saját térfelének a közepén még mindig a Debrecen, Batik pedig szépen veszi ki a játékból Madzent, és adja oda megint a csapat fazon szabászának, Dzsudzsák Balázsnak. Ő átforgatja a bal oldalra, Lang. Neki kellene valahogyan egy mélységi átadással megjátszani akár Patait, akár Dzsudzsákot, előbb itt sikerül is, Patai pedig bevezeti már az ellenfél térfelére a veszélyes zónába a labdát, aztán elpasszolja sajnos. Eljönösszi viszont rövid labdát kap, és Dénes Vilmos megelőzi őt. Az 57. perc is megkezdődik szépen lassan. 1-1. Még mindig a Kőbenhavn Debrecen találkozó állása. Hát ha az első fordulóban az párharc első mérkőzésén így a helyes a megfogalmazás, ugyanez lett volna az állás, vagy legalább tudott volna gólt szerezni a Debrecen, akkor akár még a visszavágó is egy teljesen más összecsapást lehetett volna. Így azonban óriási előnnyel a birtokában érkezett ide a mai találkozóra a Kőbenhavn, és Robert pedig most megbolondította a teljes baloldalát a Debrecennek, és végül egy 11-est is kiharcol. Hát Mirtály. Ha azt mondanánk, hogy gyenge mérkőzése van, akkor az talán még hízelgő is volna a debreceni jobb hátvédnek. Először megint Robert őt verte meg egy az egyben, aztán más kérdés, hogy Batik és Patai is áldozatául esett, aztán Mirtály a nagy igyekvésben, amikor visszament, egyértelműen Robert bokáját rúgta telibe. Az első gólnál is Mirtály volt az, aki lemaradt Robertről. Most megint Mirtály az, aki lemaradt Robertről. Az első gólnál gólpaszt adott Robert, most pedig kiharcolt egy 11-est. Hát nem Mirtály lesz a mérkőzés hőse.
7: Azért bosszantó ez az egész, mert azt szokták mondani ilyenkor, ha sebességkülönbség van a két csapat között, de amúgy is általánosságban, hogy lábon kell védekezni, és érthetetlen számomra, hogy Batik belső védőként miért 35 méterre a kaputól becsúszik, teljesen ütemtelenül, gyakorlatilag fekvővédő, halott védő, szokták mondani a régi bölcsek. Utána pedig Mirtály nem egy, nem kettő, három ütemet kés van, már rég elhagyta a lábát Robertsonnak a labda, Robertsnek a lábát a labda, amikor odaért, teljesen feleslegesen. Hát nem szabad becsúszni, különösen ilyen minőségű támadók ellen.
6: Az 58. percben Eljönösszi néz farkas szemet Erdélyivel. Eljönösszi már rúgott ma egy gólt, most fut neki a 11-esnek. Az 58. percben a kapu közepébe bombázza ezzel pedig újra megszerzi a Köbenhavn vezetését a mai találkozón. 2-1-re módosítja az állást, összesítésben pedig már 5-1-re vezetnek a dánok a Debrecen ellen. Egy nagyon felelőtlen becsúszás a 16-oson belül, amely 11-est hozott a dán együttesnek. Eljönösszi pedig duplázzik a mai mérkőzésen. És ezzel már 2-1-re vezet megint a Köbenhavn a Debrecen ellen. Olyan jó volt itt a második félidőben ez az első 10 perc a debreceniektől, és olyan kár ezért a gólért, mert itt még akár tényleg, ha nem is feltétlenül a párharcból való továbbjutás, de legalább akár egy idegenbeli győzelem is benne lehetett volna a pakliban. Így pedig eljön össze duplájával, most 59 perc játékot követően 2-1-re vezet a Köbenhavn a Loki ellen.
7: Igen, nagyon egyetértek veled, kár ezért, hiszen lélektanilag azért egy talált góllal a Debrecen visszajött a mérkőzésbe, sőt, jobban is állt pszichológiai szempontból, hiszen sikerült egyenlíteni, megjött az önbizalom, egy kicsit a dánok a saját maguk tempójából jócskán visszavéve elbizonytalanodtak. Nem mondom, hogy nem tudtak mit kezdeni ezzel az lehetőséggel, illetve ezzel az állással, de azért azt ne felejtsük el, hogy ilyenkor, amikor egyenlít egy ellenfél, van egy kis bizonytalanság, de rögtön a tempóváltás után azonnal gól tud lőni az a csapat, amelyik fölpörgette a tempót jelen esetben a Köbenhavn, az megint azt a látszatot sugallja, hogy gyerekek, nincs itt semmi gond, hát ahogy egy kicsit megráztuk magunkat, rögtön újra tudunk vezetni. Tehát sajnos nem hatott eléggé ez a mentális zavar, ez a mentális kiesés a Köbenhavnra negatívan, és újra átvették a vezetést. Hát most megint hatalmas önbizalommal fogják adogatni a labdát. Érdekes a Loki, átmegy az ellenfél térfelére, magasan letámad, hát jönnek majd a dán kontrák.
6: Eljönösszi pedig már Mirtaj mellett szaporázza meg lépteit, Mirtaj most a labdát találja el. Jól van, nem született újabb 11-es ebből a becsúszásból, de megint nagyon veszélyes volt egyébként az, ahogyan szerelt a debreceni jobb hátvéd, aztán közben ott a 16-os előterében most egy kavarodás. Lent marad a földön. Egy Köbenhavn játékos és sárgalapot is ért ez a megmozdulás. Kaje volt az talán, aki a vétkes és a sárgalapot begyűjti most magának, és lent marad a földön az egyébként 6-os számban futballozó Margráf, akiért izgulni kell, tehát mégiscsak magyar játékosról beszélhetünk az ő személyében, és nagyon keményen találkozott Kájéval, rosszul is ért földet a korábban a Puskás Akadémia játékosa, valamint hát az Újpestben is futballozott Margráf, egészen pontosan egy mérkőzésen a Nyíregyháza elleni nyitófordulóban, amelyet végül elveszített az Újpest, úgyhogy győztes mérkőzése nem is volt Margrafnak az Újpest színeiben, de értékesíteni tudta őt a negyedik kerületi klub, és így mindenki jól járt gyakorlatilag, hiszen Margraf is, azért azt láthatjuk, hogy ezzel a Köbenhavnba való igazolással előrelépett a magyar bajnoksághoz képest is, meg úgy általánosságban is, azért a Köbenhavn most már, hogyha így a Lokin is tovább jut, akkor ha nem is minden bizonnyal, de nagy eséllyel valamely, sőt a konferencia liga főtábláján indulhat, de még van ahhoz majd egy pár harc előtte, azt meg kell nyernie ahhoz, hogy ott legyen a főtáblán. Úgyhogy a 62. percben Margraf talpon szerencsére, a Köbenhavn viszont 2-1-re vezet a Debrecen ellen a konferencia liga harmadik selejtező körében, összesítésben pedig 5-1 az állás. Menjünk Párizsba Katona Lászlóhoz.
2: Köszönöm szépen, most mindenki feláll, hiszen Kós Hubert átveszi az aranyérmet, a 200 méteres hátúszás győztesének szól a magyar himnusz, és felcsendült át remek mű annak érdekében, hogy tényleg Kós Hubert Európa bajnokként hallgathassa meg. Mi azonban, ha nem is Kopenhágába, de labdarúgó mérkőzésre kapcsolunk, Olasz Gergő.
6: Itt Margraf elhagyta már a játékteret, és sajnos magyar sikernek itt nem örülhetünk egyelőre. Eljönszi ívelheti majd középre a szabadrugást a hosszú oldalon, eltalál egy dán lábat, de a centerezés pontatlan volt, nem is dán láb volt, hanem Gabriel Pereira lába az, tehát a dán csapatjátékosa ő is. Az első mérkőzésen a negyedei stadionban gólt szerzett a belső védő. most pedig egy szögletet harcolt ki. Eljönuszi, egy baloldali szabadrúgást egy jobb oldali szögletre cserélt. Ezt meg már a 64. percben végezheti el. Markgráf miatt intézkedik a csapat középpályása Madsen. Ő volt az, sőt, a balhátvéd Melling volt az, aki kikönyörögte a játékvezetőnél, hogy Markgráf hagy jöjjön vissza az ápolását követően. Markgráf pedig már ott van a büntető területen belül, és veszélyeztethet a debreceni kapura. Jön a középre ívelt labda, egy ollózó mozdulat, de ez jócskán mellé száll. Nem volt rossz gondolat Gabriel Pereirától, nem hazudtolta meg mégsem gyökereit a brazil belső védő. Szép mozdulat volt, de hát a strandon lehet, hogy egy-kétszer ezt pontosabban is kivitelezte, mint ahogyan azt tette most. Nagyjából a 16-os jobboldali oldalvonalánál hagyta el a játékteret az alapvonalon a labda. Erdélyi pedig már íveli előre Kaye irányába. Kayét egy picit hátulról meglökik, de pont annyira, hogy még a játékvezető szabályosnak látta. Hátrajut egészen a kapushoz a labda. Kotárszkig, a nevét nem is nagyon kellett említenem gyakorlatilag, hiszen amikor jött a Dzsuzsák szabadrugása, azt sem lehetett az ő margójára írni, mert egy nagyon veszélyesen érkező szabadrugás volt az, és bizony senki nem ért bele, úgy csorgott be a labda a hosszú felső sarokba, de hát nem is csorgott, hanem pattant akkor a felsőbe. 65. perc, Köbenhamn Debrecen, 2-1 összesítésben 5-1-re vezet a dán csapat itt a konferencia liga selejtezőjében, és minden jel arra utal, hogy 2-re csökken a nemzetközi kupa selejtezőben érdekelt magyar labdarúgó klubcsapatok száma. Holnap még pályára lép majd a Győr, amely a Rigát látja vendégül, és egy gólos hátrányt kellene ledolgoznia, hiszen idegenben 1-0-ra kapott ki az Eto. A Ferencváros pedig a Górnik Zsabzse otthonában lép majd pályára az Európa Liga selejtezőjében a holnapi napon. Egy gólos előnnyel a birtokában utazik Lengyelországba. Mind a két találkozó természetesen majd itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik. Most egyelőre áll a játék itt a Köbenhamn Debrecen mérkőzésen, de csak azért, mert Dénes Vilmos elhagyja a játékteret, és érkezik a helyére Vajda Botond. A bal szélső poszton cserél tehát Gert Remmel vezetőedző 66. percben 2-1-es koppenhágai vezetésnél a Debrecen ellen. Ezek most már, és akkor megint csak Bene Ferenc irányába fordulok, ezek most már egyértelműen akkor a játékperceknek szólnak, valamint annak, hogy a hétvégén is bajnoki mérkőzést kell játszani a Lokinak.
7: Igen, pontosan így van. A szünetbéli cserék is ennek szóltak. Annak ellenére, hogy azért Lang beállításával stabilabb lett a belső védőpozíción, az egész Lokinak a védekezése. Dzsuzsák révén pedig egy nemzetközi rutinnal rendelkező klasszis játékos lépett a pályára, tehát van vezére a Lokinak Dzsuzsák által. Ez bármennyire is furcsa hangzik, Dzsuzsáknak a pályán való jelenléte is sokat számít, tehát hatása van a többiekre, és hát nem utolsó sorban ugye szabadrugásból gólt szerzett. Tehát igazából a cserék által feljavult a Loki, most pedig továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy a Győr elleni mérkőjést is figyelembe veszi Gert Remmel, és hát Dénes Vilmos számára véget ért a találkozó, de Vajda Botond, ő egy védekező típusú játékos, aki ballábas egyértelműen beadásokra veszélyes tud lenni, egy-egy elleni játékban azért tud hatékony lenni, gólpasszok azért vannak benne, tehát továbbra sem adta fel a lehetőségét a támadásoknak a Loki. Igazából egy tisztességes helytállás a cél, egy felszabadult és nem rossz futballt nyújt a Debrecen, annak ellenére, hogy továbbra is állítom, hogy a továbbjutás az nincs veszélybe a dánok részéről, de azért a második fél idő az mondjuk egy pontszerzésre adhat bizakodást, viszont nagyon-nagyon kell vigyázni a kontrákra, mert azért a harmadik Köbenhamn gól is benne van a találkozóba. És ugye beszéltünk az imént közben, azért cserél a dán csapatát áll a játék, úgyhogy igazából hozzá tudom tenni azt az információt, hogy volt egy olyan szituáció a 16-oson belül, amikor ugye a dánok egyik legjobbja, Eljönuszi baloldalról befelé tört, és már az ötös sarkához közeledett, amikor Mirtály hátulról becsúszva a labdát érte el. Hát ez azért volt duplán kockázatos, mert Mirtálynak már van egy sárgalapja, és ilyen 11-es lett volna, és valószínűleg második sárgalap a kiállítás, de szerencsére labdát talált.
6: Most viszont jöhet Dzsuzsák Balázs jobboldali szöglete a 68. percben a rövid oldalra íveli a debreceni csapatkapitány, de sikerült tisztáznia onnan a koppenhágai védőjátékosoknak. Valóban történt két változtatás a Köbenhavn oldalán, érkezett a pályára Cornelius, valamint Delaney, és elhagyta a játékteret Madsen, valamint Elionussi. Ez a két csere volt itt a 67. percben még egészen pontosan. Most már a 69. járunk, és előre böki a labdát Cornelius. Ő az első találkozóján a két félnek gólt szerzett a 91. percben. Azzal lett 3-0 a végeredmény a Nagyerdei stadionban. Az volt az a gól, az is az a gól volt, amelyet már nem kellett volna kapni ott az utolsó percekben, de hát könnyű így innen ezt megmondani. A 69. perc vége, Köbenhavn Debrecen 2-1 a konferencialiga selejtezőjének harmadik körében, annak is a párharcnak a visszavágóján, összesítésben pedig így már az első mérkőzésen elért 3-0-ás dán sikerrel együtt 5-1-re vezet a Köbenhavn a Loki ellen. Jön a középre ívelt labda, Baldoni megpróbálna megcsúsztatni, de nem megy neki Kaje, neki vigyáznia kell, mert sárga lapja van. Kaje viszont megtolja és a rövid oldalra rúgja, elkerüli viszont a próbálkozása a kaput, de ez is egy szép megmozdulás volt most Kajétól. Megküzdött a labdáért, egy kis szerencséje is volt, sőt nem is kicsi, mert Melling is luftot rúgott, előtte pedig Král volt az, aki nem tudta elfejelni a labdát, úgyhogy kell hozzá szerencse is, de hát nem sikerült élni most ezzel a lehetőséggel. Középen feszi fel most a labdát Král, aztán forgatja át a túloldalra, sőt Delaney az most már, aki a védekező középpályás szerepében futballozik, és akkor Král feljebb csúszik egyel, ő lesz a támadó középpályása a Köbenhavnnak. Ez egyértelműen kirajzolódik. Megpróbálják Cornelius megjátszani, ő pedig akkor a klasszikus center, de ez pontatlan volt, Baldoni pedig már a bal oldalra forgatja a labdát Vajdához, Vajdát a túloldalra Dzsuzsákhoz, neki a bal lába az erősebbik, ezt tudják azt hiszem Dániában is. Dzsuzsák pedig nagyon rutinosan kihancol egy szabadrúgást, és majdhogy nem ugyanonnan, ahonnan az egyenlítő találatot szerezte még a Debrecen a 48. percben, itt a második félidő elején. Ígéretes lehetőség ez, pláne Dzsuzsák Balázs rúgó technikájával. Reméljük, hogy hasonlóan az előzőhöz most is Dzsuzsák valahogyan el tudja juttatni oda a koppenhágai kapuba a labdát. Nagyon mélyen védekeznek most a dánok, jön Dzsuzsák labdája, ezt sikerül kifejelni onnan az ötös előteréből. Érdekes volt ez a védekező felállás, teljesen a saját ötösének az előterére behúzódott a koppenhágai csapat. A 72. percben pedig, amikor Patai íveli előre a labdát, a Köbenhavn továbbra is 2-1-re vezet a Debrecen ellen a konferencialiga selejtező mérkőzésen. Menjünk át a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, még természetesen menjünk vissza a Köbenhavn Debrecen konferencialiga labdarúgó mérkőzésre, de nemrégében, amikor ugye úszásról beszéltünk itt Gyurtek Igével, aki továbbra is üdvözlünk, köszöntünk, és nagyon, nagyon jó, hogy itt vagy a stúdióban. Katona Lászlónál volt a szó, és akkor ugye a férfi 100 gyors döntőről számolt be, ugye, amelyet Popovics nyert meg, harmadik helyen Kornyev, és hát a második helyen Kornyev, harmadik helyen pedig Milák Kristóf végzett, de volt még egy magyarunk ebben a 8-as döntőben, Németh Nándor, aki a 6. helyen zárt 47-47-es idővel, majd aztán pedig az NL Sport kommentátorának Korsós Kristófnak értékelt.
8: 6. helyen zártad ezt a 100 gyors döntőt, de az idő szinte teljesen az, mint a nap. Ebből látszik, hogy ez a maximum lehetett akkor?
9: Hát igen, úgy látszik, hogy most ez a max. Jó úszás volt. Önök éreztem az elejét, nem tudom mennyire kezdtem, de nem annyira bírtam visszafele, de egy jól összetett úszás volt, úgyhogy jó volt, hogy tudtam ugye azt az időt hozni, mint tegnap. Ez most ennyire volt elég. Látszik, hogy azért elég kemény ez a 100 gyors, most már Európán belül is. Erősebb volt, mint a tavalyi világbajnokság, úgyhogy nem olyan rossz az.
8: Olyan szempontból milyen tapasztalat volt, hogy megint egy döntőt úsztál egy nagy versenyen, és hát nyilván próbáltad a legjobbat hozni, ez nagyon közel volt, szóval van-e bármi, amiben te személy szerint bele tudsz kötni, vagy ez rendben volt?
9: Nem, rendben volt meg az úszás. Nyilván van mit még dolgozni. Nem, nagyon, nagyon erős, tehát 47-en belül idő kell a bronzéremhez, tehát ez véletlen, attól még egy kicsit messze vagyok, de hát ezért megyünk, ezért harcunk, úgyhogy még, még van mit fejlődni, főleg a fordulóba. Úgyhogy összességében ez egy jó úszás volt, úgyhogy nem vagyok szomorú.
8: Ugye Milák Kristóf visszavette így a magyar csúcsot, ezzel kapcsolatban valami vélemény?
9: Ezt hagyjuk inkább már. Nem akarok semmi jó se rosszat mondani, úgyhogy nyilván meg fogom próbálni, azért nem hiszem, hogy egy hamar meg fogom tudni dönteni. De ja, majd ezt majd még ecsetelem később.
1: Sok minden volt ebben az utolsó blogban, amit Német Nándi mondott. 6-10, ugye a különbség?
0: Igen, jelenleg. Hát igen, ezt mondhatjuk, hogy azért ez 100 méteren, ez, ha 50-ekre lebontjuk, ez 3-10, és azért ennyit javulni nem könnyű, és főleg, hogy Nándi is azért egyre jobban idősödik, és egyre nehezebben tud regenerálódni, ettől függetlenül beszédes volt az, hogy nagyon örült annak az időeredménynek, amit a döntőben úszott, egyébként nagyon konstansan tudja hozni most már ezeket az időeredményeket. Ugye ez a 47-4 és 47-2 közötti időeredmény, ezt most már szerintem, hogyha álmából fölkeltik, ezt is fogja tudni hozni, és azért azt gondolom, hogy ez biztosan döntőt is érhet majd a világban, illetve akár majd az olimpián is, de hát valóban most már annyira felgyorsult a világ, és már az európai mezőny is, hogy a 47-en belüli időeredmény kell ahhoz, hogy valaki dobogóra állhasson, és ez most Milák Kristófnak sikerült, úgyhogy hát ez jó a magyar úszás szempontjából, hogy van két ilyen jó úszója egy versenyszámnak, hiszen ez ösztönzi mind a két versenyzőt arra, hogy egyre jobban és jobban tudjon teljesíteni, és egymás belekényszerítik egy olyan fejlődésbe, ami, hogyha egyedül lenne valaki, akkor nem biztos, hogy ez magával vonzaná. Úgyhogy ez maga a 100 méteres gyorsúszás mind a két magyarjának elképesztő jó hatással van.
1: Ugye 47-44-es idővel jutott döntőbe, és 47-47 lett a végső ideje. Hát ha azt nézzük egyébként, hogy a horvát végzett előtte 47-42-vel, ugye akkor sem lett volna jó neki egyébként. Picit sportolói szemmel megnézve ezt a kommentálom-nem-kommentálom helyzetet, ezt te hogyan bontanád ki? Ha szeretnéd, természetesen.
0: Igaziból, hogyha a pozitív részét nézzük, akkor az úszására pozitívan gondolt vissza, viszont nyilván az felől egy picit negatívan érintette, hogy visszavette Milák Kristóf az ő országos csúcsát, amit hát nagy nehezen meg tudott szerezni a középdöntőben tegnapi nap folyamán, vissza tudta venni Kristóftól azt az országos csúcsot. Úgyhogy nyilván ez egy pici csalódottság, de biztos vagyok benne, hogy később, akár pár óra elteltével ő ezt másképp fog értékelni, de mindenképpen az nagyon nehéz lehet egy sportolónak, hogy amikor ő készül folyamatosan, most már évről évre, ugye tudjuk, hogy a 24-es Párizsi olimpián egyetlen 1 századdal maradt el a bronzéremtől, és 4 századdal maradt el az ezüstéremtől, tehát nagyon picin múlott neki az, hogy az álmaiért, amiért ő minden egyes nap 4 óra 30-kor felkel, és beugrik a hideg vízbe, ha fáj, hogyha bármi van, akkor neki ott kell lennie, és csinálnia kell. És ugye hát Milák Kristófról nem igen tudtunk semmilyen hírt, hogy ő hogyan készül, mit csinál, mennyire teszi bele a munkát, amit mondjuk Nándi beleteszi, és pontosan ezért, mivel óriási vízhangot keltett az, hogy Kristóf nem végzi el, nem feltétlenül úgy végzi el a vízi edzéseket, hanem csak szárazföldön készül, ezért nagyon nehéz lehet neki azt megemészteni, hogy ő beleteszi a vízi edzéseket is, és akkor jön egy srác, aki hát mondjuk ki, hogy jelenleg gyorsabb nála, és jobban kijött az ő hát úszás tudása, ezt nagyon nehéz lehet megemészteni. Biztos vagyok benne, hogyha ez egy külföldi versenyzőről lenne szó, akkor teljesen másképp értékelni, de hát nekünk Magyarország szempontjából mind roppant szerencsések vagyunk, hogy van egy Milák Kristófunk, és hozza az érmeket. Nyilván Nándi esetében ez egy kicsit nehezebben emészhető, de biztos vagyok benne, hogy amilyen intelligens és amilyen jó sportolóról van szó, kitűzi maga elé a 2028-as olimpiát, és ott lesz, és bízunk benne, hogy láthatjuk őt a olimpiai döntőben, a 100 gyorson.
1: Hát végtelenül bosszantó lehet ez, hogyha valaki, erről nem nagyon tudunk semmit, aztán megérkezik, és az olimpián is hoz egy-két érmet, aztán pedig most is. Folytassuk azonnal innen, van egy pici csúszás egyébként a női hát közép döntőben, úgyhogy rövid villanásra menjünk vissza Olasz Gergőhöz és Bene Ferenchez, Köbenhamn Debrecen konferencia liga mérkőzés.
10: Itt egy állásváltozásról tudunk beszámolni, sőt most már akkor 2 gólos állásváltozásról, hiszen ebben a pillanatban szerzi meg Cornelius a 4. Köbenhamn találatot. 12 perccel ezelőtt Král volt eredményes, 4-1 most már a Köbenhamn Debrecen mérkőzés állása, összesítésben 7-1 a párharc állása, kiütésnek tűnik ez a 78. percében járunk egyébként itt a visszavágó összecsapásnak. Villámgyorsan Bene Ferenc, egy reakció.
7: Hát nagyon kár azért, egy nagyon stabil játékot ront el most éppen a Loki, hiszen egy pontrugás utáni szituációból most meg egy két passzból megint egy kontratámadás, szinte üres kapu zicserbe találta Cornéliust. Hát erről beszéltünk az első fél időben, hogy ezek a kihagyások nem férnek bele.
10: És akkor most már szinte biztossá válik, hogy búcsúzik a Debrecen majd a konferencialiga selejtezőjétől. Összesítésben immáron 7-1-re vezet a Köbenhamn a Loki ellen, 10 perc van még hátra a visszavágóból. Menjünk vissza a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, azért egy hét vagy két hétig az biztos, hogy elmézgetni kell még ezt az eredményt, azért ez tényleg egy kiütés így, hazai pályán is és most idegenben is. Viszont mi pedig folytatjuk úszásra továbbra is, Párizsban zajlik az úszó EB, és hát 19 óra 33 perckor indult volna a 100 pille középdöntő a férfiaknál Milák Kristóffal és Kós Hubival. Egyelőre még csúszás van, hogyha tudunk arról beszélni, hogy... Itt jelent az, hogy Kós és Milák egy középdöntőben úszik.
0: Hát ugye két most már újdonsült Európa-bajnoki érmes úszik egy futamban, ráadásul ugye Kós Hubert 200 méteres hátúszásban Európa-bajnoki címet szerzett, Milák Kristóff pedig megszerezte 100 méteres gyorsúszásban a bronzérmet, úgyhogy két nagyon szerintem elégedett és boldog, feldobott versenyzőt láthatunk. Ugye nekik most... csak a továbbjutás a cél, egyértelműen, hiszen azért két nagyon fáradt versenyző fog a vízbe ugrani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha kéz a kézben, akár az első és második helyen tovább beérkeznek a célba és továbbjutának, ugye automatikusan az Európa bajnokságon, aki első két helyen végez, az automatikusan kvalifikálja magát a döntőbe, időtől függetlenül, úgyhogy hogyha ez sikerülne a két magyarnak, akkor szerintem nagyon elégedettek lehetnénk, de hát azért biztos vagyok benne, hogy azért egy kicsit olmossak lesznek a fiúk, de mind a két versenyzőnk egyébként mind a víz alatti munkában, mind pedig az úszás tudásában kimagaslóan jó ebben a mezőnyben, úgyhogy én nagyon várom ezt a 100 méteres pillangúszás középdöntőjét.
1: A négyes pályán majd Milák Kristóff 50-81-es idővel, még Kós Hubi a hatoson 51-49-el. Ez a két idő, ez meg lehet? Meg kell lennie?
0: Meg kell lennie, és azt gondolom, hogy ilyen 50,5-ös idő kell ahhoz, hogy valaki döntőbe jusson, úgyhogy azért fejlődnie kell mind a kettő úszónak, de hogyha esetleg meg tudnák azt az egész mezőnyt egy picit el tudnák altatni, és egy picit lassítani tudnák, akkor szerintem az egy jó döntés lehetne, de akkor viszont kell az első két hely mind a két magyar versenyzőnek.
1: No, és hát bízunk benne, lassan most már kezdődik tehát majd a férfi 100 pille középdöntője, pillangó középdöntője, irány Párizs, a szó Katona Lászlói.
2: Köszönöm szépen, megvan az első világcsúcs most már itt a Párizsi Európa bajnokságon. 56-on egy középdöntőben az olasz Sarah Curtis világcsúcshoz úszott, és 0,2-del jobb időt repesztett, mint az ausztrál Kayleigh McEwen, úgyhogy most már van világrekord, van világcsúcs. Most pedig majd jön Milák Kristóff és Kós Hubert a 100 pillangó középdöntőjében. Az egyesen az ukrán Trojanovski, a kettesen az orosz Minakov, a hármason a német Winkler és a négyesen Milák Kristóff, az ötösön a brit Mildred, a hatoson Kós Hubert, a hetesen az olasz Bussa és a nyolcason a román Mihálasse. A lényeg valójában az, hogy itt az olimpiai címvédő Milák Kristóff 100 pillangón az egyik fő esélyese ennek a versenyszámnak. Na nézzük akkor, bent a vízben már mindenki, és az nagyon fontos lesz mindkét versenyző esetében, hogy akkor, amikor jön a forduló, akkor ki milyen pozíciót vesz fel. Kós Hubert pedig nem, hogy átvette, alig átvette az aranyérmét, még a 200 hát után már egyből jönnie kell erre a 100 pillére, és az első 50 méter után, mintha ő lenne a legelső helyen, tehát nagyon jól jönnek a középső pályák is. 50 métert követően végül Winkler vezet, Milák a második, Kós Hubert a harmadik helyen. Az országos csúcsot Kristóff tartja, 49,68 másodperces idővel, ez még Tokióban az olimpián úszta, akkor ezüstéren volt a jutalma, de most már vezet Milák Kristóff a négyes pályán, féltes azt az előnye, és nagyon jól jön Milák mellett Kós Hubert is, hogy kettős magyar siker lehet, akkor viszont egyből a döntőbe jut mindkét magyar versenyző. Milák megnyeri 50,5-del, 51,05-tel pedig Kós Hubert a második. nincs egyéni rekord, ellenben van magyar első és második hely, de ez annyira nem meglepő, mert két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon Milák aranyérmes lett ebben a versenyszámban, Kós pedig második helyezett. Mindkét magyar tehát hozta, ha nem is a kötelezőt, de azt, amit talán elvártak maguktól, Milák az első helyen, Kós a második helyen, így mindkét versenyző döntős 100 méteres pillangóúszásban. Bravo, urak! A szó Budapesté!
0: Így van, a cél, amit korábban is ecseteltünk, azt teljesítették a fiúk. Kéz a kézben első és második helyen automatikusan kvalifikálták magukat a döntőbe. Én azt gondolom, hogy ez a ma esti célja volt mind a két versenyzőnek, úgyhogy roppant elégedettek lehetnek, és fókuszálhatnak a holnapi döntőre.
11: Jó, és akkor most menjünk tovább, labdarúgás, a Köbenhavn Debrecen, Olasz Gergői a szó.
10: Itt a 84. percében jár a találkozó, leshelyzet miatt jöhet majd a Debrecen. Egy szabadrúgással Mukoko érkezett a pályára közben, Robert hagyta el a játékteret a Köbenhavn csapatánál. Mukokót óriási tehetségként tartották számon, és kikiáltották. Hát a következő mindenkinek, Neymar nevét említették már, korábbi remek játékosokat, akik nagyon tehetségesek voltak, de hát Mukoko nem tudta a hozzáfűzött reményeket végül beváltani. A 85. percben Köbenhavn Debrecen 4-1, úgyhogy a Loki sem tudta a hozzáfűzött reményeket beváltani. Maradt még 6 perc a mostani találkozóból, és mivel a Loki támadgat, de nem annyira élénken, most már labdát is veszít, ezért át tudom passzolni a szót Bene Ferenc állandó szakértőnknek. 5 perc maradt még a rendes játékidőből, ez így azért most már nem néz ki jól, hogy itt is 3 gól a különbség, meg otthon is ennyi volt.
7: Igen, és a legnagyobb probléma az az egésszel, hogy gyakorlatilag a 76. és a 78. percben kapott gólok miatt néz ki ez kevésbé jól, hiszen azért a 4 kapott gól az már sok. És ebben a mérkőzésben azért nem mondom, hogy nem volt benne 4 kapott gól, de így, hogy 2 perc alatt kap 2-t a Loki, és ezzel...
10: Közben egy lehetőség, Cornelius lövésénél véd nagyot Erdély, szöglet eljön majd a Köbenhavn a 86. percben. Folytasd fel, kérlek.
7: Igen, és most is szinte semmiből egy egészen lágyan beívett labda, és Cornelius át tudja venni a 16-oson belül mellel, szóval valahol ezt érzem én egyedül kritikaként a Loki számára, hogy nincsenek meg a testkontaktok, nincsenek meg az agresszív védekező mozdulatok. Most már egy picit elengedte a Loki ezt a mérkőzést, és ez nagyon-nagyon szomorú abból a szempontból, hogy ha most 2-1-en lejönnek, úgy, hogy gólt is tudtak szerezni, nyilván az első mérkőzésen eldőlt a továbbjutás, tisztes helytállás, játékperceket is jól lehetett menedzselni, akkor ez a vereség ellenére lehet egy pozitív szájíz. Hát így azért már kell sok lenni, és mentalitásban a Loki bizony az utolsó 20 percben nem jól teljesít.
10: Beimói verheti majd középre a jobboldali sarokrúgás, Szendrei érkezett Baldoni helyére a Debrecen csapatába a hosszúrát. Kanyarodó labdát pedig Jócskán fölé bombázza, csereként beszáll Delaney, aki a csapatkapitánya és a Köbenhamnak. 87. percben lépünk, Köbenhamn Debrecen 4-1 összesítésben 7-1-re vezetnek a dánok. Menjünk át Párizsba Katona Lászlóhoz.
2: 100 pillangó a második elődöntő, Maxim Rousset és Noé Ponti nagy csatája, de a német Armbruster is nagyon jön, de a lényeg, hogy most már ott középen Noé Ponti átveszi a vezetést, Rousset pedig a második helyen. Az időeredmény talán abból a szempontból fontos, hogy a Milák Kós kettősnek milyen pozíció, milyen pálya jut majd a döntőben. Noé Ponti megnyeri ezt a versenyszámot 50-21-jel, 50-78 a Maxim Rousset a második, ez azt jelenti, hogy majd a harmadik, illetve Kós esetében ez inkább a negyedik idő lesz. Szóval a lényeg, hogy azért a középső pályákat fogják kapni majd a magyarok. Ponti 50-21-jel legyőzi a hazaiak versenyzőjét, Maxim Rousset. Ponti a legjobb idő, Milák a második, Rousset a harmadik, és Kós Hubert a negyedik legjobb idővel döntős. Winkler, Majeski, Minakov és Mildred a további sorrend. Egyelőre minden szép és jó magyar oldalról. Kezdődött egy 200 gyorssal, Pádár Nikolett 7. idővel döntős, még délelőtt Ugrai Panna a 18. és aztán 206-on Kós Hubert Európa bajnok lett, tegnap még Rácz Zsombor a 16. 50 pillangón a hölgyeknél a friss anyuka egy évvel ezelőtt szült, a svéd Sarah Sjöström, hát most már aranyérmes is Európa bajnok, úgyhogy nagyon gyorsan megtalálta ismét önmagát a medencében. Férfi 100 gyorson, pedig Milák Kristóf, ahogy hallhatták, bronzérmes országos csúccsa, Németh Andor a 6. Európa-bajnok, a román David Popovic Európa-bajnoki rekorddal. A 100 mell döntőjét a hölgyeknél a brit Angarad Evans viadalát hozta Európa-bajnoki csúccsal, 100 pillangón pedig Kós a negyedik, Milák a második idővel döntős, még délelőtt Márton Riárd a 22. és 56-on Sarah Curtis világrekordot úszott, úgyhogy már megvan az első ilyen jellegű nagy kiemelkedő teljesítmény. 400 vegyesen, majd egy 10 perc múlva Jakö Vivien döntőzik 20 óra 3 perctől 800 gyorsan Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf, 20 óra 16 perctől pedig a 4x100-as gyorsváltó a magyarokkal a soraiban, úgyhogy egyelőre minden

0: van a párharc. Szott tekintve. Távoli lövés megint a 90. percbe lépünk. Mokoko megint célt tévesztett az utolsó percében a rendes játékidőnek, pedig 4-1-re vezet még mindig a Kőbenhavn a Debrecen ellen. Összesítésben pedig 7-1 az állás, és nem kérdés, a dánok jutnak a Konferencia Liga selejtező sorozat utolsó, tehát 4. körébe. Azért meg itt volt egy szabálytalanság, gyanús szituáció Mellingtől, de tovább engedte a játékvezető. Nem szőrös szívű most már, nem oszt, nem szoroz, bár azért figyelnie kell a kopenhágai játékosoknak is, mert ha most sárga lapot kap valamelyik, vagy esetleg egy pirosat, akkor azt a következő mérkőzésre tovább vinni, úgyhogy valóban résen kell legyenek a dánok is. A 90. perc is szépen lassan letelik, a hosszabbítás azért nem indokolt annyira, még egy csúnya szabálytalanság lent marad a földön Pataival szemben, talán Delaney, de nem is ő az, hanem még a kezdőcsapatban helyet kapó Klem, aki végig játszotta tehát így a találkozót. 3 perc a hosszabbítás, ez abban a szempontból indokolt csupán, hogy azért videóbíró segítségével ellenőrizték a Kőbenhavn 3. találatát is, valamint Margráfot is kellett tápolni itt a 2. játék részben. Úgyhogy tényleg ez a 3 perc, ez nem sok. Margráf pedig azzal, hogy beszállt egyébként Beimo a mérkőzésbe, aki a baloldali belsővédő pozíciójába érkezett, kitolódott a balhátvéd posztjára. Margráf úgyhogy most már balhátvédként szerepel, de hát ez is megy neki. Na, az utánpótlás válogatottban is, válogatottakban is, például Szélesi Zoltán alatt is szerepelt balhátvédként, valamint a Puskás Akadémiában is nem egyszer, nem kétszer Hornyák Zsolt balbekként játszatta őt. Nem ismeretlen telepes számára, ráadásul egy ballábas játékos lévén azért meg tudja oldani azt a szituációt. Patai most görcsöt kap, vagy elesik a labdában, Mukoko pedig kontrázhat, Langra vezeti rá a labdát, kiteszi a jobb oldalra, Lang odaér, az biztos, de aztán a centerezés jónak tűnik, még mindig egy passz, Cornelius pedig sakmat helyzetből a felső létre bombázza a labdát, onnan pedig a hálóba pattan. 5-1-re nyeri meg akkor a Kőbenhavn ezt a mérkőzést a Debrecen ellen itt a Konferencia Liga selejtező sorozatának 3. körében. A párharcállása pedig így már 8-1, ez sajnos így már valóban nem néz ki jól, pedig milyen jól nézett ki a 2. félidő elején, amikor Dzsuzsák egyenlített a 47. percben.
1: Pontosan, és hát aki nem látta a találkozót, az nem nagyon hiszi el nekünk, hogy a 2. félidő elején bizony egy, hát nem hosszú, egy 5-6 perces, max 10 perces periódusra elbizonytalanodott bizony a dán csapat, de akkor utána megszerezték újra a vezetést, azóta pedig az ő forgatókönyvük szerint zajlik a találkozó. Összegzésként, és most már nyugodtan megtehetem, hiszen a 93. perc kezdődik már, az az egészben a bosszantó, hogy a Loki felvállalt egy nyílt sisakos futballt, amiben benne volt bizony egy tisztességes eredmény, de az megengedhetetlen, hogy 5 gólt kap a Loki úgy, hogy abból egy rögzített szituáció után, vagyis oldalszabadrugás után 4 kontratámadásból. Egészen elképesztő, és beleértve a 11-es szituációt is, hiszen egy 11-es gól az nem kontra gól, de a 11-es szituáció az kontra után zajlott. Hát eljön a Loki Dániába, és 4-szer gólt érően megkontrázzák őket, és volt legalább még 14 olyan eset, amikor majdnem gólhelyzet lett belőle, vagy gólhelyzet lett, de nem gól.
0: Közben még egy beívelés, felfejeri a labdát Kaja, de aztán könnyedén húzza le Kotarski a levegőből, és már csak 12 másodperc maradt a jelzett 3 perces hosszabbításból is. Lassan összegezhetnénk is, de azért még várjuk meg ezt a néhány másodpercet, amíg a francia játékvezető nem veszi ma sípot a szájába, majd nem fúj bele 3-szor, ez ebben a másodpercben meg is történik. 5-1-re kap ki a Debrecen idegenben, a Kőbenhavn otthonában, ezzel 8-1-es összesítéssel búcsúzik a Konferencia Liga selejtező sorozatától. A papírforma érvényesült, és bármennyire is a 2. félidő elején úgy nézett ki, hogy ebből a találkozóból akár még egy izgalmas mérkőzés is lehet, azért az olló egyre csak nagyobbra nyílt a két együttes között, nem csak összesítésben, de a mai találkozón is. Az első félidőben csupán 1-0-ra vezetett a Kőbenhavn, aztán Dzsuzsák a 47. percben egyenlített, utána viszont villámgyorsan 4-et berámolt a dán együttes. A Loki kapujába eljön össze, büntetőből volt eredményes, Kroll aztán még egyet rugott, egy 16-oson belüli kavarodást követően, majd a

0: Ereként beszállt Cornelius, duplázott, így lett a mai találkozó végeredménye. 5-1 a Kübenhavn számára, a Debrecennel szemben a Loki pedig 8-1-es összesítéssel búcsúzik a sorozattól. Bene Ferenc állandó szakértőnkkel tekintettük meg ezt a mai mérkőzést is, úgyhogy köszönöm szépen a szakértelmét Bene Ferencnek. Olasz Gergő búcsúzik, és megyünk vissza a stúdióba.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Dunavíz szintjének szabályozására. Honvédségi helikopterek segítik az öskői tűzoltását. Marad a meleg, nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A mai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén. Házkutatást tartott a rendőrség az országos mentőszolgálat telephelyein. Hőtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re a háromszorosára emelkedett. Már két honvédségi helikopter segíti az öskői tűzoltását, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mindkét gép Szolnokról érkezik, hogy fordulónként 2500 liter víz szétterítésével segítsék az oltást. Az Öskü és Hajmárkér között délután keletkezett tűz már 15 hektárt érint. Öskün két melléképület leégett. Jelenleg 45 tűzoltó dolgozik az oltáson. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vészhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához sorolnak, két hete megfeneklett, 130 ezer tonna nyersolajat szállított Indiába. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométerre nőtt.
1: Közlekedés.
2: Összeütközött egy személygépjármű és egy kamion az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tata és a Tatabánya közötti szakaszon. A 63-as kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Dolgoznak az 1-es főúton Óbarok térségében, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 19 óra 55 perc a pontos idő, a mikrofonát a Avrás, a műsorvezető Jó András. Köszöntünk mindenkit, a stúdióban pedig itt van Gyurta Gergely állandó úszás szakértőnk. Nem sokára kezdődik a 400 vegyes döntője, Jekyll Vivierre szegezzük figyelmünket. Milyen döntőre számítasz?
5: Nagyon bízom benne, hogy tovább folytatódik ez az elképesztő jó nap, amit eddig a magyar úszóinktól láthattunk, és Jakob Viviennek is megvan az esélye arra, hogy Európa-bajnoki érmet szerezzen ezen a, hát mondhatjuk, hogy magyar versenyszámban, hiszen korábban Hosszú Katinka, azelőtt pedig hát óriási nevek, Egerszegi Krisztina révén csak magyar versenyző tudott érvényesülni, tehát én azt gondolom, hogy Jakob Viviennek is óriási esélye van, attól függetlenül, hogy 2008-as születésű, második legfiatalabb versenyző ezen a távon, úgyhogy hát szerintem óriási versenyt gondolok, az ő 4.34-es időeredménye, hogyha esetleg azt meg tudnák közelíteni, akkor minden bizonnyal meg lehet az érem, de én azt gondolom, hogy ha csak azt megúszza, amit a Junior Európa Bajnokságon egy hónappal ezelőtt úszott, akkor is minden esélye megvan arra, hogy érmes legyen.
4: Neked is van egy kis pici tapasztalatod ebben a számban azért, melyikre kell igazán figyelni a Vivinek, és melyik az, amiben az, ami az ő erőssége lehet. Ami az ő erőssége pontosabban.
5: Igaziból a pillangó és a hátúszó versenyszámban kimagasló Vivi. A mellúszó résztáv az, ami egy picit nehézkes neki, de egyébként a hajrája, illetve az ő állóképessége elképesztő jó. A 400-vegyesen arra kell figyelni, hogy azok a versenytávok váltása az gyorsan tudjon adaptálódni, és nagyon gyorsan fel tudja venni a ritmust, illetve az egész technikai folyamatot, ami mondjuk pillangóról hátúszásra történik hátról merre, illetve mellúszásról, gyorsúszásra, de tényleg attól függetlenül, hogy nagyon fiatal versenyző Vivian, szerintem elég jól tudja ezeket a szituációkat kezelni, hát bízunk benne, hogy ez kifizetődik, és egy Európa bajnoki éremmel fog gazdagodni.
4: Ahogy mondtuk, korábban van egy egészen pici csúszás, nagyjából olyan 3-4 perc körül, de szerintem már lassan adhatjuk a szót Katalin Lászlónak, úgyhogy iránypár is.
6: Tökéletes időzítés, Jakő Vivien most már küzdőtér környékén, megigazította ott a medencéhez, ugye oda szegeződött rajtkövet, most már jó pozícióban legyen. A lényeg az, hogy majd a hármas pálya Vivié, és ez tényleg egy magyaros szám, hiszen legutóbb 2022-ben az a Mihályvári Farkas Viktória tudott győzni, aki most már inkább nyílt vízi úszónak mondható, előtte pedig négyszer is Hosszú Katinka volt a legjobb egyesúszat, olimpiát is nyert Rióban, de 2018-ban Fantina Lesaffre révén egy francia tudott bele rondítani Katinkának a sorozatában, mert 12, 14 és 16-ban nem volt nála jobb, aztán 18-ban a francia győzött, de 2020-ban megint Hosszú Katinka. Egerszegi Krisztina pedig 1991, 93 és 95-ben volt a legjobb 400 vegyesen. Az országos csúcsot Katinka tartja 4.26.36-tal, ez egyben Európa rekord, illetve az Európa bajnoki rekord is Katinkáé, 10 éves a londoni Európa bajnokságon 4.30.90, ha valaki ezt megúszta, akkor biztosan megnyeri ezt az Európa bajnokságot. 4.40-es időkkel egyelőre a hölgyek 400 vegyesen, egy kicsit más most a légkör, és hát nem egy világbajnokság, mert a világbajnokságon ott volt akkor is Jakő Vivien, tavaly Szingapurban 11-ként zárt 4.43-as idejével, a döntőben nem nagyon volt lehetősége az európaiaknak, csak Freya Kolber volt az egyetlen, ő is 4.40-es idővel tudott a 8. helyen zárni, a kanadai Summer McIntosh a világcsúcs tartó, és ő az egyeduralkodó nője ennek a versenyszámnak. Jakő Vivien már a vízben, meg a többiek is. A rajtot követően a hármas pályán egyelőre úgy néz ki, hogy megbújik a mezőnyben, és középen a brit Amalie Smith az élen, illetve a lengyel Kozán is nagyon jól tartja magát, 2003-as születésű, 23 esztendős, és akkor, amikor 50 méter után a pillangóúszás felét letudják, Gorbenko vezet az izraeli, aki 2 évvel ezelőtt legyőzte éppen Jakő Vivien, mert Belgrádban, amikor az Európa bajnokságon legutóbb lehetősége volt a magyaroknak is jelen lenni, akkor Gorbenko Jakabos volt az első 3 sorrendje, szóval Vivinek van már ezüstérme 2 évvel ezelőttről, 15 esztendősen mindössze az Európa bajnokságokról. Gorbenko az élen, egyelőre övé az egyes pálya, és ez szó szerint az első helyet is jelenti a neve mellett. Bár amikor 100 méterhez érnek, akkor már Vázquez Ruiz a 6-oson vette át a vezetést. Szóval Gorbenko az egyesen az izraeliektől, a 2-esen az olasz Alzetta, a 3-ason Jakő Vivien a 3-as pályán, egyelőre 5. helyen. A 4-esen a lengyel Kozan a legjobb idővel került be a döntőbe. Az 5-ösön a brit Smith, a 6-oson a spanyol Vázquez Ruiz, a 7-esen az ír Walshy, és a 8-ason az olasz Pirovano. Most jön a hátúszás része, és itt már Jakövivien egy kicsit el tud menni a mellette lévő Alzettától, az olasztól, illetve lehagyja a lengyel Kozánt is. Ő fordul elsőként, ha minden igaz, 4 pozíciót is feljött, úgyhogy az első helyen Jakövivien. Hát csak hátúszásból állna ez a 400 vegyes a hátralévő 250 métert illetően, akkor megnyerné az EB-t, de sajnos lesz majd tényleg egy ilyen mellúszó 100 méter, de itt mindent ki kell hozni, ha lehet valamiféle előnyt építeni, az most egy egytest hossz jelent valójában Amelie Smith-szel szemben, a brit egyelőre a második, de Jakövivien az élen, nagyon jól úszik. Vivi tegnap 800 gyorson is jelenése volt, akkor a 6. helyen zárt, de most amikor fordul, akkor Jakül az első helyen, a második pozícióban pedig Smith, 2,5 másodperces majdnem a hátránya, ez valójában egy testhossz jelent a forduló után, azonban már nagyon jön a brit, Amalie Smith, hát szinte el se érik az 50 méternek a felét, 25 métert a mellúszó résznél, már is beérte a brit Jakül Vivient, és itt sajnos figyelni kell arra, hogy a többiek se zárkózzanak fel, úgyhogy Smith már átvette a vezetést, a brit vezet, és nagyon jól jön Walshy, az ír versenyző a hetesen, kiszállt a versenyből a 8-ason Pirovano, ő a 8., illetve Gorbenko, az izraeli is úgy tűnik, hogy már elkészült az erejével, ő már nem fog az érmekbe beleszólni. Vezet Smith, a második helyen Walshy, és a harmadik Jakül Vivien tartja még magát, jó lenne, hogy az utolsó 100 méterre is megmaradna ez a jó szokás, hogy nem annyira jönnek rá a többiek, vagy éppen a mellúszásban még tud valamit javítani. Most úgy néz ki, hogy nem tud ráúszni a mellette lévő Kozán annyira, úgyhogy van egy féltestrossz előnye, illetve Vázquez Ruizzal szemben is, de szintisztán egyelőre a harmadik, Jakül Vivien mindenféleképpen nagyon jónak tűnik. Erre lehet azért legalább alapozni. Az utolsó 100 métert a brit Amalie Smith fogja megkezdeni az első helyen, igen, a második helyen Ellen Walshy, és a harmadik helyen a benyúlás alapján úgy néz ki, hogy Vázquez Ruiz átveszi a negyedik helyen Kozán, ötödik Jakül Vivien, de jön a záró, az utolsó 100 méter, és itt most már mindent bele kell adni, lemaradva Jakül Vivien egyelőre az ötödik helyen, és úgy néz ki, hogy Walshy, az írek úszója ott a hetesen még meg is lepheti Amalie Smith-t, a britet. Nem lesz Európa bajnok, Jakül Vivien, és az ezüstérem se lesz meg valószínűleg, amikor az 50 méterre, vagy a 400 méteres vegyesúszás utolsó 50 méterére fordulnak a versenyzők, akkor egyelőre Smith az élen, Walshy a második, Jakül Vivien egyelőre az ötödik helyen. Nagyon jól jön az ír versenyző, és nagy valószínűséggel brit győzelem, vagy ír győzelem lesz. Ez egyfajta szigetországi harc. De Jakül Vivien jön, mégpedig a negyedik helyre leginkább. El tud menni Vázquez Ruiz mellett. A bronzérem nincs annyira messze, hát mondjuk egy testhosszal előtte van Kozán. Európa bajnok az ír, Ellen Walshy, ha minden igaz. Ebben a pillanatban 4.34.42, Smith a második, Kozán a harmadik, és Jakül Vivien 4.37.30-as időt tudhat magáénak, ami kifejezetten jónak mondható. Én amondó vagyok, hogy azért ezzel majd lehet valamit kezdeni a jövőt illetően. Nem egyéni csúcs, de azért legalább ez a 4.37.30, ez erőteljes 4.40 belüli idő. Európa bajnok tehát az ír Ellen Walshy, második a brit Amalie Smith, harmadik a lengyel Kozán, és Európa bajnoki negyedik Jakül Vivien 4.37.30-as idővel. Vázquez Ruiz, Alzetta, Gorbenko és Pirovano a további sorrend. Nincs érem, de Jakül Vivien legalább ennek a 400 vegyesnek a döntőjében megmutathatta magát, és bizony azért ő egy elég erőteljes Európa bajnokságot tudhat maga mögött, és még van még lehetősége, ha minden igaz, akkor azért beletennie a magáét. EB negyedik, 400 vegyesen Jakül Vivien. Mit szól mindez a stúdióban? Gyurta Gergely.
5: Megismételte ezt az időeredmény, amit egy hónappal ezelőtt a junior Európa-bajnokságon úszott, és az egy hónappal ezelőtt volt, úgyhogy azt gondolom, hogy egy hónapon belül két ilyen időeredményt teljesíteni, az mindenképpen kalapos üvegen. Tehát nagyon szépen úszik Vivi, és nagyon szépen tudja ezeket az időeredményeket hozni, és nem csak junior mezőnyben, hanem most már felnőtt mezőnyben is. Egy picit az a mellúszó, az a 100 méteres mellúszó résztáv volt, ami egy kicsit kritikus volt számára. Egyébként egyébként nagyon szépen úszott pillangón, nagyon jól osztotta be az erejét, 100 háton a 100 méteres hátúszó résztávon kifejezetten el tudott nyúlni a mezőnytől, hát jött az a kritikus mellúszó résztáv, de gyorsan is óriásit hajrázott, ez is azt mutatja, hogy jó erőben van, megvan az állóképessége, úgyhogy várhatja az 1500-as versenytávát is.
4: Kritikus mellúszó résztáv, ugye ezt említetted, akkor itt volt az, amikor nagyon sokat fogyott Ekövégének az előnye is, hát rá is jöttek elég sokan.
5: Igen, és hát sajnos nem is nézett túl jól ki technikailag sem, úgyhogy ezen van mit fejlődni, és hát sajnos a 400 méteres vegyes úszásban a mellúszó résztáv az, ami a leglassabb résztávja a versenynek, és ott lehet a legtöbbet bukni, illetve a legtöbbet nyerni, úgyhogy hát egyébként a legnagyobb mellúszók, a legnagyobb vegyes úszók a mellúszó résztávon tudják eldönteni a versenyt, de az a jó, hogy van hova fejlődni, és azért ez a 4.37-es időeredmény, azt gondolom, hogy ez már szépen tükrözi azt, hogy ő 2008-as születésű, és szépen van hova fejlődni.
4: Nagyon kész, hogy Katalin Lászlóhoz, hiszen következik a férfi 800 gyors döntője Sárkány Zalánnal és Rasoszki Kristóffal.
6: És már itt vannak az urak. 800 gyors, ez egy majdnem 8 perces futam lesz, és Sárkány Zalán egyéni csúccsal országos rekorddal jutott a döntőbe, ővé majd az ötös pálya, a 8-as pedig Rasoszki Kristófé, aki olyan, mintha egy kicsit már úgy fáradozna, de hát neki ugye a nyílt vízen is volt jelenése, a csapattal bronzérmes, de ettől függetlenül Kristófra nem lehet semmiféle palasz, mert ő Párizsban 2 évvel ezelőtt 10 kilométeren olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Sárkány Zalán pedig a regnáló rövidpályás Európa bajnok és világbajnok, de most egy nagyobb medencében, 50 méteresben kell neki majd megmutatnia magát. Amerikában tanul, Indiánában. Volt ő Bob Bowman tanítvány is, de annyira nem foglalkozott vele valójában az amerikai mesteredző, úgyhogy emiatt váltott egyetemet is, egy másik programban próbálkozik ő is megtalálni, nem csak saját magát, hanem az úszásának legjavát kihozza magából, és nagyon úgy néz ki tényleg, hogy a 23 éves már-már szinte klasszissá érik itt a medencés rövid pályán, vagy éppen nagy medencés úszásban, és Sárkány Zalán tehát, aki még 2 évvel ezelőtt 800 gyorson bronzérmes lett, akár javíthat is. Nem csak az idő eredményén, az országos csúcson, hanem éppen azon, hogy egy fényesebb éremre hajazna. Az egyesen a spanyol Garas Benito, a kettesen a görög Marcos, Daniel Wiffen a hármason. Az a Daniel Wiffen, aki azért ennek a versenyszámnak az egyik legérdekesebb figurája, hiszen az olimpián ő diadalmaskodott, úgyhogy előtte egy évvel még azt se tudta senki 2023-ban, hogy ő kicsoda valójában. Bukarestben felbukkant a rövidpályás úszó Európa bajnoksága, nyert 3 aranyat, a hosszabb számokon 400, 800-on, meg 1500-on, most is esélyes a hármas pálya az övé. A négyesen Liebmann a legjobb idővel a döntőben, a német versenyző Sárkány Zalán az ötös pályán, a másik német Schwarz a hatoson, hetesen de Tulio Olaszország és Rasoszki Kristóf a 8-ason. Az első 50 méter után Liebmann vezet, Sárkány a második, Rasoszki pedig a 8. helyen úszik egyelőre. Lehet, hogy azért tegnapi nap is Kristófnál már mintha sokat kivett volna, de elmondás alapján semmi nem sikerült számára jól. A fordulók sem, nem is érezte annyira úgy jól magát az úszása közben. Sárkány Zalánban pedig, mint hogyha lett volna még tartalék, illetve beszélt egy válsérülésről, amit valójában elbír, aztán majd lehet itt az Európa-bajnokság után kezeltetni fog. 100 méter után Liebmann vezet, a második helyen Sárkány Zalán, és a 8. helyen Rasoszki Kristóf, 29 másodpercen belüli 50 métert jött legutóbb, miközben Sárkány Zalán pedig 29 másodpercen belül itt úszik. Liebmann úgy néz ki, hogy Sárkánnyal, ha nem is kiemelkedik, de együtt mennek, illetve a hatoson Schwarz a német az, aki még tartja a lépést. 150 méternél Liebmann az élen, Sárkány a második, Liebmann a harmadik, Rasoszki Kristóf pedig a 8. helyen, és nem tud 29 másodpercen belüli időt úszni, így nagy valószínűséggel számára itt ez a verseny így véget fog érni, és nem fog az érmek sorsába beleszólni. Tőle vette el, idézőjelben az elvenni szót, szóval az országos rekordot pedig Dohában még, amikor megúszta azt Rasoszki Kristóf 2,5 évvel ezelőtt, akkor az egy 5. helyre volt neki elég itt a medencés úszásban. Ugye Dohában akkor még nyerni is tudott világbajnokságon 10 kilométeren, tehát elképesztő formában volt. de most úgy néz ki, hogy 200 métert követően 8. Libman vezet, minimális hátránya a Sárkány Zalán pedig a 2. helyen. No de mi a helyzet? Mit gondol mind erről Gyurta Gergely a stúdióban?
5: Zalán nagyon szépen tartja, és megbújik eddig a mezőnyben, és nagyon szépen tartja Libmannal, az Európa csúcs tartóval a lépés, és nagyon szépen ott a derekánál úszik, úgyhogy itt a két német versenyzővel nagyon jól tartja magát, és egyébként jól is taktikázik. Én nagyon bízom benne, hogy van még a tarsajában erő, és hogyha ezt tudja tartani, akkor meg is döntheti a saját országos csúcsát is.
6: 300 méterhez érve egyelőre a Libman Sárkány Schwarz 3-as együtt, fél másodpercen belül ráadásul, és Zalán balra veszi most a levegőt, látja a mellette úszó németet, aki 2007-es születésű, a legfiatalabb ebben a döntőben, a számításaim szerint 19 esztendős, úgyhogy ő egyelőre az, aki a tempót talán diktálja, de majd lehet, hogy Sárkány Zalán táv felénél átveszi ennek a lehetőségét, hogy ő mondja meg, hogy milyen tempóval kell majd menni. 350 méternél Libman az élen, Sárkány továbbra is látótávolságon belül, Schwarz a harmadik, Rasoszki Kristóf pedig most már a 7. helyre feljött, Garas Benito az egyesen lemaradó félben. Az is lehet, hogy kicsit altatja Rasoszki a többieket, mert most még továbbra is ez a 29,3-es 50 méter, a többiek meg már, ha lehet így fogalmazni, romlottak annyit, 29 másodpercen túl egy kicsivel a Libman Sárkány Schwarz 3-as is. Egyelőre ugyanez a sorrend, vezet a német versenyző, és itt hajszálnyi a különbség, mindössze 2-3 tized a két úszó között, de a harmadik helyen lévő Schwarz se feltétlenül oly nagy lemaradásban. Rasoszki a 7. helyen úszik egyelőre, túl a féltávnál, és úgy néz ki, hogy azért itt most Zalánnak akár megadhat az a lehetőség, hogy legyen neki egy érme is itt a nagymedencés úszó programban. Majd ugye az a bronzérem, ami volt 2 évvel ezelőtt, az akár lehet jelen állás szerint egy kicsit fényesebb is. 1500-on is, amikor Belgrádban volt az Európa-bajnokság 3. helyen zárt, de akár most még ennél fényesebb is lehet. Akkor, amikor 500 méterhez közelednek a versenyzők, Libman, Sárkány, Schwarz a sorrend, egyelőre mintha kivárnának, gondolom én, de inkább kérdezem Gyurta Gergelyt.
5: Igen, én is úgy látom, hogy egy picit lassítják a mezőnyt, és picit itt egymásra figyelnek, és ezáltal érdekességképpen a részidők azok gyengébbek, mint a tenap délelőtt jelőfutamnál. Úgyhogy itt óriási csata várható a legvégén. Ugye most vagyunk a kritikus résznél, az 500-600 méteres résztáv az, ahol a holdpont elérkezik minden versenyző számára, és egyébként egy picit talán közeledtek is a versenytársak, úgyhogy nagyon kell figyelni Zalánnak, hogy most ne aludjon be, és szépen tartsa magát a német sráccal.
6: Most már 29 másodperc alatt úszta a legutóbbi 50 métert Libman, ami azt jelenti, hogy egy testhoz hátrányt most már összeszedett sajnos Sárkány Zalán a 2. helyen, Schwarz a 3., Rasoszki Kristóf a 8. helyre visszaesett, elfáradni látszik, Libman pedig szeli a habokat, és akkor, amikor 600 méterhez ér, akkor ő fordul elsőnek. Elég erősnek tűnik most a német, ami azt jelenti, hogy 28-41-es 50 métert hozott, 29,6 másodperccel jött az előző 50 méteren Sárkány Zalán. Schwarz is most már kezd egy kicsit lemaradni, de egyelőre még ő is tartja Sárkánnyal a tempót. Libman nagyon magabiztos, őt is meg kell majd jegyezni, mert ez az a versenyszám, ahol általában mindig felbukkannak új versenyzők, bár Stockholmban ő úszta az Európa rekordot még áprilisban 7:37.94, ha így teszi, veszi a lábát, kezét, akkor még ezt is megdöntheti, nem csak az Európa bajnoki rekordot, amit Gregorio Paltrinieri tart 7:40.86-tal. 700 méterhez érve egyelőre úgy néz ki, hogy Libman magával versenyez, két test hossz az előnye, így a második helyét Sárkány, valamint Schwarz harcolhat majd, a többiek jócskán lemarad. A Daniel Wiffen csak a negyedik, most mondom először a nevét, nem tudom, mi van az írrel, hát lehet, hogy elfogyott már az ő raktára, és a jövőben már nem is fogunk lehet róla semmilyen módon hallani, de ez egy csúnya rossz felvetés. 750 méterhez közelednek a versenyzők, Libban Európa bajnok lesz a németeknél. Úgy látszik, hogy ezt a versenyszámot most be fogják húzni, Tegnap 800-an Quadarella nyert az olaszoknak egy aranyat, akkor Isabel Gosse lett a második, egy másik német, Libman pedig jön az utolsó 50 méterére, Sárkány Zalán a második, az egész verseny során a második helyen úszott, van egy 3/10-es előnye Schwarzzal szemben, de nagyon jönnek most a német Schwarz, egyelőre úgy néz ki, hogy tartja a tempót, Sárkány Zalán tudja figyelni a mellette lévő németet, Libman Európa bajnok lesz, ez szinte biztos. A kérdés az, hogy mit úszik, Európa rekord meg lesz-e vagy sem, ebben a pillanatban övé az aranyérem, Európa rekord, Európa bajnoki rekord, Schwarz a második, és a harmadik helyen Sárkány Zalán, 7.41.75 új országos csúccsal, tehát bronzérmes Sárkány Zalán, bravo, megvan legalább az újabb országos csúcs, mert tegnap délelőtt inkább délben úszta azt a 7.42.34-et, és tudott ezen is javítani majdnem egy fél másodpercet. Európa rekord, és Európa bajnoki rekord is ráadásul Johannes Libmantól aranyérem a németeknek. Sven Schwarz a második, kettős német siker, Sárkány Zalán pedig a harmadik helyen zár 7.41.75-tel új országos csúccsal. Rasoszki Kristóf a nyolcadik 7.51.41-es időeredménnyel. Zalán bronzérmes, Kristófnak nem jött össze, ő a nyolcadik helyen zárt, alapból a nyolcadik idővel került a döntőbe, és még gyengébbet is úszott, mint tegnap délelőtt. Milyen volt ez a finálé Budapestről? Gyurta Gergely.
5: Óriásit hajráztak a fiúk, és Sárkány Zalánnak sikerült az országos csúcsot tovább javítani. Ez azért mindenképpen bíztató, és újabb Európa csúcs született, úgyhogy Libman tovább javította a saját Európa csúcsát, amit stockholmi versenyen úszott még márciusban. Én azt gondolom, hogy a magyar válogatott elképesztő napot zárt, és még nincsen vége, hiszen a női 400-as gyorsváltó még vár ránk.
6: Bizony, jön hamarosan majd az a 400-as női gyorsváltó, amelynek tényleg érmes esélyei lehetnek, vagy vannak, hiszen nem csak az idő eredményéből kiindulva, hanem mégiscsak a legutóbbi belgrádi Európa-bajnokságon sikerült aranyérmet szereznie akkor a magyar négyesnek, Senászki Petra, Ábrahám, Minna, Ugrai Panna és Pádár Nikolett összetételben. Ez volt a sorrend, meg lehet, hogy majd most is erre kerül sor. De tegnap reggel Pádár kezdett, most Ugrai fog, Ábrahám Minna lesz a második ember, Senánszki Petra a harmadik, és Pádár Nikolett pedig a negyedik, úgyhogy ismét egy váltás, pedig Ugrai Panna volt az, aki a végén behozta tegnap, vagyis ma a magyar váltót, a hatos pálya lesz majd a magyar csapat, és ezzel zárul majd a mai nap folyamán az egész program, és érződik bizony, a Franciaországban hát csak részleges, nem teljes napfogyatkozás. 20 óra 18 perc és egy ilyen 80-90%-os sötétség van már, egészen elképesztő. De hát ez nem az úszóknak szól, ez egy természeti jelenség. Egész Európában fellelhető, Spanyolországban tetőzik, ott 100%-os lesz az északi ország résznél. De hát ezzel most nem tudok foglalkozni, mert döntőzik a magyar női 400-as váltó, ez fontosabb, majd lesz még részleges, meg teljes napfogyatkozás is valamikor, lehet 20-30 év múlva. Az egyesen az olaszok, Meninucci, Curtis, Tarantino, Mao 2011-es születésű, Curtis pedig 50 pillangón nemrég úszott egy világrekordot. A kettesen a spanyoloknál Daza Garcia, Kierzolez Galve, Campadabal és Sobrevieja, kicsit olyan fekete lónak tűnnek. A hármason a franciák, őket még nem szólították, majd most mindjárt, és akkor felrobban itt a párizsi úszókomplexum. Patel, Gassadello, Kasso, Molu, ők alkotják ezt a négyest. A legjobb idővel az oroszok jutottak be, a semleges oroszok, Klepikova, Kuznyecova, Gajfugyinova és Manokina. Az ötösön a hollandok Van Weyck, De Jong, Van Kalmhout és Steenbergen. Az a Marit Steenbergen, aki már Európa bajnoknak mondhatja magát, 100 gyorson. A magyarok tehát a hatoson, Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett összetételben, Senánszki Petrát kihagytam, ő a harmadik, aki majd beugrik a vízbe. A hetesen a britek, Evelyn Dewis, Theodora Taylor, Freya Kolber és Freya Anderson, az utolsó két emberük az igazán erős a briteknek. A németek is egy ilyen sötét lóként megbújnak majd a nyolcas pályán, Holttal, Linda Roth-tal, Bocska Julianna Dórával és Nicole Mayerrel, szóval ők alkotják ezt a 4x100-as váltót. Bocska Julianna Dóráról tettem említés, magyar származású, ettől függetlenül Budapesten született, de hát a német sikerekért tesz itt most a váltóban. De ők nyolcan alkotják tehát Olaszország, Spanyolország, Franciaország, az oroszok, az hollandok, a magyarok, a britek és a németek, hogy ki lesz az Európa bajnok. Hát 4 évvel ezelőtt sikerült a magyar csapatnak, hát akkor most is miért ne sikerülne? Nincs változás, ugyanaz a négyes. Már hozzá kell tenni, hogy a döntőt illetően akkor a dánok lettek a második helyen, vagy végeztek a második helyen, lengyelek a harmadik pozícióban, Izrael a negyedik, osztrákok az ötödik helyen, Szlovénia, Svédország és Szerbia volt is még tagja annak a nyolcasnak, egyikük sincs, csak a magyarok. És most a vízben már Ugrai Panna, ő kezdi el, elsőként bukkan fel a víz felszínén, kézzel, lábbal erősebb lehet, mint a víz alatti munkája, az első 50 méter felét már megtette Panna, fölötte egyel, Van Wijk a hollandoktól, ő az, aki diktálja a tempót, azaz valójában a hollandok vezetnek az első 50 métert követően, jön a forduló, Hollandia az élen, nem, a franciák, Marie Fattel. A hollandok csak a második helyen, ötödikként Ugrai Panna, de jön a záró 25 méter, amit Pannának még mindig meg kell húznia. Az utolsó fellépése lesz ezen az Európa bajnokságon, mindent ki kell adnia magából, hogy aztán majd Ábrahám Minna jöjjön váltani. Egyébként specialistája ő ennek, hiszen az előfutamok során legyen az 4x200-as vagy 4x100-as váltó, elképesztő módon odafigyelve tudott váltani. Hát most benne hagyott azért egy majdnem 15%-ot, de annyi kell. Hetedik a magyar csapat. Az oroszok vezetnek, Hollandia a második, Franciaország a harmadik. Ábrahám Minna a vízben, aki egyéni versenyszámot nem teljesít. Ezen az Európa-bajnokságon pedig 200 gyorson például 2 évvel ezelőtt még ezüstérmes volt. Majd jövőre vagy az olimpián, ha úgy adódik. 150 métert követően most már nem nagyon változott a helyzet sajnos, ami azt jelenti, hogy Ábrahám Minna továbbra is a hetedik helyen hozza a váltót. Vezettek az olaszok, Sarah Curtis révén meglepő módon nagy erőkkel jön az egyesen az olasz versenyző, Tarantino jön majd náluk harmadik emberként, és kissé lemaradva a hatos pályán Ábrahám Minna, nagyon erőteljes a hármas, négyes, ötös pálya, francia, orosz, holland hármas. Az olaszok váltanak elsőként, és jön Senánszky Petra a vízbe, jó volt a váltás, olyannyira, hogy tényleg amikor felbukkan a víz felszínén, hát szinte a felét már ledolgozta a hátrányának Petra, olyannyira, hogy már ráúszik a mellette lévő hollandra, Van Kantutra, aki nem a legnevesebb holland versenyző, és Senánszky Petra úgy néz ki, hogy a brittel Freya Kolberrel együtt egy nagyot fog ugrani, majd amikor hozzáérnek a falhoz, ami azt jelenti, hogy hatodik, ötödik Freya Kolberr a britekkel, de azért egy kicsit összetömörödött a mezőny. Vezetnek továbbra is Tarantino révén az olaszok, a második helyen a francia váltó, de úgy látszik, hogy sajnos egy kicsit elfáradni vélem, és úgy látszik, hogy Senánszky Petra a második 50 méterére elfárad. Az ötödik, hatodik helyen egyelőre Petra, jön az utolsó ember, aki nem más, mint Pádár Nikolett. Az olaszok az első helyen, Mao érkezik, 15 esztendős mindössze az utolsó emberük, a franciáktól pedig Molly érkezik, ő pedig az egyik legerősebb. Hatodik helyen egyelőre a magyar váltó, Pádár Nikolett a vízben, több mint egy test rossz a hátránya az előtte úszókkal szemben, például a hollandok Steenbergen révén már ást is vették a vezetést, hiába voltak ők negyedikek, sőt harmadikak, még amikor 300 méternél váltottak. Már itt Steenbergen hozza a holland váltót, egyelőre Pádár Nikolett marad a hatodik helyen, de ebből nem lesz valószínűleg érem magyar oldalról. Steenbergen a hollandokat hozza, Mao pedig az egyesen szeretne ebbe beleszólni, de nem tud. Úgy látszik, a hollandok megnyerik ezt a váltószámot, a 4x100-as gyorsúszó váltószámot, és Pádár Nikolett pedig a hatodik helyre fogja behozni a váltót. Steenbergen és Hollandia Európa-bajnoki csúccsal megnyerik 3.31.89-el, a magyar váltó pedig a hatodik helyen 3.35.47, ami pedig új országos csúcs véleményem szerint, mert tavaly 3.36.77-tel tudott győzni a magyar csapat, és ez bizony jobb, hatodik hely, ettől függetlenül erre büszke lehet a magyar váltó, mert itt most már egy teljes mezőny volt a mostani Európa bajnokságon voltak hollandok, olaszok, meg franciák is, ugye két évvel ezelőtt ők nem voltak. Hollandia az Európa bajnok, Olaszország a második, az oroszok a harmadik helyen zártak, Franciaország, Nagy-Britannia, és 3.35.47-tel új országos csúccsal hatodik a magyar váltó. Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Seránszky Petra és Pádár Nikolett. Szingapurban VB 8. volt ez a négyes, akkor volt a 3.36.34-es idejük, de most már ennél jobb a magyar váltóé. Németország a 7., Spanyolország pedig a 8. helyen zárt, és véget ér a mai versenynap a döntőkkel. A magyar 4x100-as női gyorsváltó 6.-ként zárt, 800 gyorson a férfiaknál Sárkány Zalán bronzérmes országos csúccsal, Krasovszky Kristóf a 8., a német Johannes Liebmann pedig az Európa bajnok. 400 vegyesen Jakob Vivien negyedik lett, az ír Ellen Walshy az aranyérmes. 56-on úgy zárójelben az olasz Sara Curtis világrekordot úszott az elődöntőben, 0,2-del jobb időt repesztett, mint az ausztrál Kaylee McEwen korábban. 100 pillangón a középdöntőben Kós Hubert és Milák Kristóf is a döntőbe jutott, Márta Riád még délelőtt 22-ként zárt. 100 mellen a hölgyeknél a brit Angarad Evans győzött Európa bajnoki csúccsal. 100 gyorson a férfiaknál döntőben a román David Popovic Európa bajnoki rekorddal Európa bajnok, Milák Kristóf bronzérmes országos rekorddal, német Nándor pedig a 6. helyen ért célba. 50 pillangón a hölgyeknél Sarah Sjöström, a svédek klasszisa aranyérmes, férfi 200 háton Kós Hubert megszerezte a merencés úszóknak az első aranyérmét, mármint a magyaroknak, egyébként tegnap még Rácz Zsombor a 16. helyen zárt. És 200 gyorsan a középdöntőket illetően Pádár Nikolett tovább ment, azaz 7. idővel döntős, Ugrai Panna pedig a 18. helyen ért célba, vagy zárt összességében. Jó nap volt, erős nap volt, mert most már van magyar érem a medencés úszásban is, így aztán elégedettebbek is lehetünk. A britek egyelőre 4 arannyal kiemelkednek, második helyen Olaszország 2 arannyal, illetve az oroszok is, és Hollandiának is most már 2 aranya van. 7. egyelőre az érem táblázaton a medencés úszás tekintve a magyar csapat, 1 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel. Na hát, véget ért a 3. nap, de még a java hátra van. A szó a budapesti stúdióé.
4: Katona Lászlónak köszönjük szépen, és ha tud még Katona László maradni, akkor mindenképpen maradjon és kapaszkodjon, mert azért még készülünk még itt egy interjúval, de először beszéljünk erről a 4x100-as női gyorsváltóról. Hiába úszott 53-46-ot Pádár Niki, hogy ő volt az, aki legjobbat úszta a négyes közül, és ugyan pont azt mondtad, hogy még hullámban is volt egyébként. Hova tegyük ezt a 6. helyet?
5: Hát megvan az országos csúcs, tehát egyébként nagyon jól teljesítettek a lányok, viszont az látszódik, hogy az európai mezőny a hölgyeknél is elképesztő módon megerősödött és felgyorsult, és hát valóban sajnos az utolsó két lány versenyzőnknek, mind Senánszky Petrának, mind pedig Pádár Nikinek egy olyan hullámmal kellett úszni, ami pont az egy testhoz hátrány az ötös pályán úszó holland versenyzőtől, gyakorlatilag az egész hullámot az arcába kapta, ami egy picit befolyásolhatja is az úszókat, meg hát a sosem egy jó szerencsés helyzet, amikor előtted egy testhosszal úsznak, és próbálsz kapaszkodni, és látod azt, hogy ebből nem biztos, hogy érem lesz, de mindent bele kell adnod, hiszen nem csak saját magadért, hanem az országodért, illetve a csapatodért is úszol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a 6. hely, ez abszolút reális volt, hiszen az egész európai mezőny krémje most itt van. Föl kell venni a versenyt, és én azt gondolom, hogy ez összeszokott csapat, innen lehet szépen fejlődni még tovább.
4: Az olaszok majdnem meglepetést okoztak az egyes párról, vagyis meglepetést okoztak?
5: Abszolút igen, az olaszokkal mindig számolni kell, bármilyen döntőben is indulnak, akár egyéni, akár csapatverseny váltót úsznak. Ők azért mindig az a tipikus fekete ló effektust hozzák magukkal, hogy bármilyen szélső pályán is vannak, ők ott lannak, hiszen egy óriási európai mezőnnyel rendelkeznek, és hát évről évre hozzák a jobbnál jobb eredményeket, és hát valóban most is azért Sarah Curtis jó voltából az olasz csapat szinte vezetett is, és a legvégén egy picit lemaradtak, de így is meglett nekik az érem.
4: Na és hát reméljük, hogy helyszínen itt tudósítunk kommentátorunk Katona László még a helyén van és kapaszkodik, mert ugye volt egy férfi 100 gyors döntő, amelyen Milák Kristóf a bronzérmet nyerte meg, ugye egy másodpercet is javított, 46-87-es idővel ugye országos csúcsot úszva a 3. helyre ért be, majd aztán pedig Korsos Kristófnak nyilatkozott.
7: Azért ez a 46 másodperc és 100 gyors neked is egy új dimenzió. Mennyire tartottad reálisnak a döntő előtt, hogy ez belőled ma kijöhet?
8: Természetesen semmennyire, egyáltalán nem így készültem most a 100 gyorsra. Nagyon örültem volna, hogy egy 47-2-t, 47 elejét is sikerül elkapni, de egyszerűen annyira elvittek a többiek, annyira magas színvonalú volt a versenyzői szint, a maga a verseny, hogy... Igazából csak húzattam magam, próbáltam az első 50-en minél több előnyt, minél nagyobb lendülettel belemenni, egy jó forduló, és utána meg visszafele tényleg mindent kiadni magamból. Nem is foglalkozva azzal, hogy utána meg ugye a 100 pillek középdöntőt húztam, mert az igazából csak talán kellett jutni.
7: Hogy az edzettség az egy dolog, de téged mindig is elvitte az, nem? Hogyha nagy a körítés, ha nagy a tét, most is picit erről volt szó itt a 100 gyors döntőben?
8: Úgy gondolom, igen. Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni.
7: Régen nagyon mentek ezek a duplák, 200 gyors, 100 pille, néhány percen belül most a 200 egymás után, az hogy esett?
8: Én is meglepődtem, mert rosszabbra számítottam, sokkal nagyobb görcsösség, fájdalomra, de úgy meglepően jól sikerült abszolválnom, nem volt annyira fárasztó, nem volt annyira letelherő. Igazából holnap reggelre kiderül, holnap reggel van egy kis pihenőm, és akkor holnap délután egyedül csak a 100 pille döntő van. Ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson.
7: Zárásként annyit, hogy az elmúlt években folyamatosan árad feléd a szeretet, akármi történt a szurkolóktól, ebből mennyi jutott el hozzád, vagy ez hogy esik?
8: Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
4: Másfél éve nem nyilatkozott, ha jól emlékszem, Milák Kristóf. Hát akkor egy picit elemezzük ezt az interjút, a vége is egészen érdekesen sikerült.
5: Igaziból, hát szerintem nagyon jó hallani, hogy Kristóf újra nyilatkozik, és újra hallhattuk az ő érzéseit, az ő meglátásait, és azt, hogy egyáltalán tényleg el tudja mondani, ami benne van. Úgyhogy én egy picit így meghatódva is hallgattam, attól függetlenül, hogy nyilván a legvégén azért megint csak mindenkit óva intett attól, hogy már pedig ő igenis csak kizárólag magára fókuszál, és ő nem enged be senkit, és semmilyen körülmények között nem lehet őt kizökkenteni. De az mindenképpen üdvözítő számunkra, hogy Kristóf most már hajlandó szóba állni a média munkatársainak. Ez szerintem egy nagyon jó irány, és hogyha ezt tovább tudja folytatni, és akár a felkészülésébe is ezt beiktatni, és mi is egy picit jobban bele tudunk látni majd az ő felkészülésébe, akkor szerintem sokkal boldogabban tudunk majd mi is azonosulni, és sokkal jobban tudunk vele azonosulni, és talán meg tudjuk érteni, hogy mi is zajlik benne.
4: Egy egészen korrekt interjút hallhatunk. Szerintem most úgy néz ki külső szemlélőként, hogy ő most rendben van.
5: Abszolút, én is így érzem, és az eredmények is jönnek, és ő is lenyilatkozta, hogy azért egy picit meglepődött azon, hogy egy 46-8-as időeredményt tudott úszni 100 gyorson, és azután egy 100 pillén is gyakorlatilag simán továbbjutó eredményt tudott kiúszni magából, úgyhogy megvan az a bizonyos gyorsaság, aminek ilyenkor meg kell, hogy legyen. Nyilván ő is azt mondta, hogy egy picit az állóképességi munkával vannak problémák, és nincs meg az a fizikuma, ami kell mondjuk egy 200 méteres pillangóúszáshoz is, de ez egy jó irány, és tényleg az, hogy ő már újra nyit felénk, nézőknek, szurkolóknak, és picit tényleg belelátunk abba, hogy ő milyen mentális állapotban van, az egy jó előjel a 28-as olimpiára nézve.
4: És ha haladunk fölfelé a dobogón, akkor volt majd aranyérmesünk is, Kós Hubert 200 hát döntőjében, ugye ő nyerte meg 1:53.08-as idővel, és természetesen ő is nyilatkozott Kósos Kristófnak.
7: Úgy beszélgetünk a 100 pille középdöntője után, hogy már biztos a döntőbe jutás, és kezdjük ezzel, mert ez volt a kérdés a te fejedben, hogy bírod-e, ezek szerint bírod?
9: Igen, persze, erre készültem, hogy bírjam egy ilyen 200 hát után például a 100 pillangot, de nyilván a következő napokban is lesz majd 200 pille, meg 200 vegyes, szóval örülök, hogy az első lépés megvan. Picit csalódott vagyok a 200 hát miatt, de csak EB-n lehet EB-t nyerni, és az sikerült.
7: Így van ez. Várunk egy picit. Meg, megvan az első Európa-bajnoki címet 200 háton. Nyilván szeretted volna a világcsúcsot, de azért tudod külön nézni a kettőt?
9: Igen, persze, ez egy olyan dolog, hogy tényleg ilyet senki nem úszott soha, szóval ez a világcsúcs az arról szól, hogy neked kell a leggyorsabbat úszni valahogy, és ahhoz tényleg mindennek össze kell jönnie. Ma nem jött össze, megpróbáltam nyilván egy picit visszafogni, ez sikerült, ugye, csak nem segített az úgy csöltve, mert ugyanúgy meghaltam, szóval szerintem azért jó volt, hogy megpróbáltam így is, megpróbáltam úgy is, ebből nagyon-nagyon sokat tanultunk, és nyilván kár lett volna itt megdönteni, és akkor Budapesten nem, szóval reméljük, hogy Budapesten sikerülni fog.
7: Hát mindenképpen így legyen, viszont még arról beszélünk, hogy valóban lassabban kezdtél majd picit, de ahogy én néztem, még így is világcsúcson belül voltál 150 méterig, tehát ez milyen tapasztalat? Azt mondtad, kipróbáltad mindkettőt, szerinted melyik működhet jobban neked?
9: Szerintem én ezt fogom mondani a Bobnak, hogy szerintem neki kell menni. Elejétől kezdve félelem nélkül kell úszni. Nem mondom azt, hogy ma félelemmel úsztam, de valami hiányzott, vagy valami volt, ami miatt úgy éreztem, hogy meg ki akarom próbálni ezt, hogy visszafogom, és emiatt az útsöltelem már nem úgy, mentálisan már nem az a fajta támadás volt, amit tegnap indítottam azon az útsöltelem, szóval szerintem jobbat tesz az, hogy az elejétől neki megyek, és megpróbálom végigbírni, mert úgy lesz fejben is, úgy a jó.
7: Szóval még azt szeretem volna kérdezni, hogy ugye egyrészt Michael Phelps is reagált a tegnapi idődre. Ez mit szólsz, másrészt Bob Bowman mit üzent esetleg neked?
9: Ezért is vagyok szomorú, mert mondta a Phelps, hogy jön. Remélem, hogy nem a maira értette. És hát igen, ő azért nyilván a Bob mindig beszélget vele, mert mai napig tartják a kapcsolatot, és nagyon közel vannak egymáshoz. Ezt nyilván tudja mindenki. És hát lehet, hogy eljutott hozzá így az információ, van ez a 206-os magyar gyerek. Úgyhogy nyilván nagyon-nagyon jó érzés, hogy így figyel rám az úszó. Lehet, hogy a sportnak a legnagyobb alakja, az olimpiai sportnak a legnagyobb alakja. Ezért is szomorú egy picit, hogy nem sikerült.
4: Szomorú, hogy nem sikerült, így zárta ugye Kós Hubi. Hát nyilván a Michael Phelps ír rólad bármit, az tényleg legyen bármi, az jó. Beszéljünk egy picit most Kós Hubinak erről az egész hátúszásáról, a döntőről. Ugye kicsit csalódott volt, hogy nem sikerült neki ugye megdönteni a Phelps csúcsát, de hát ez teljesen rendben volt, ezt már beszéltük korábban is.
5: Abszolút, és ahogy ő is nyilatkozta, volt benne nem is az, hogy félsz, hanem igaziból ő már tartott attól, hogy milyen érzés az, amikor ő úgy annyira kiúszta magát, amit a középdöntőben láthattunk tőle, hogy gyakorlatilag nem is tudott nekünk nyilatkozni, mert annyira kiúszta magát, hogy rosszul is lett, és egy picit idő kellett, hogy elteljen ahhoz, hogy újra egy picit így lábra tudjon állni. És azért, amikor ilyen megtörténik veled, akkor már egy picit óvatosabb vagy önmagaddal is, és már amikor elkezded az úszást, hiába vagy torony magas esélyes a versenyszámnak, azért ott van benned az érzés, hogy úristen, hát azon az érzésen én még egyszer nem szívesen megyek keresztül, és biztos vagyok benne, hogy 150-nél, amikor fordult a vízlati munkánál, kiki pillantott, és akkor látta, hogy elképesztő nagy előnnyel vezeti a versenyt. Ilyenkor már azért mentálisan nagyon nehéz fókuszálni. Hiába nyert már korábban Hubi Európa-bajnoki címet, azért mégiscsak 200-as olimpiai bajnoka, világbajnoka, és ez a Európa-bajnoki cím hiányzott egyedül azért, hogy meglegyen ez a 200-as főversenyszámában ez a áhított Európa-bajnoki cím.
4: A picit foglaljuk össze ezt az egész napot, hogyan értékelnénk, azért nyilván volt itt bőven érem, azért volt érem, és örülhetünk, sőt, hogy a Kós Hubi arany, Milán Kristóf bronz.
5: Így van, hát 4 érmem született ezen a mai napon, és hát korábban ugye a 2 nap termése az eddig 0 volt, úgyhogy ez a 4, ez pontosan 4-szer annyi, mint amit eddig szereztünk, úgyhogy meglett a magyar küldöttség medencés úszásának az első aranyérme, lett egy gyönyörű szép ezüstérmünk, 800 méteres, egy ezüstérmünk, mi is volt, nem, bocsánat, bronzérmünk Jakul Vivien, illetve Sárkány Zalán és...
4: Jakul negyedik lett, ugye?
5: Jakub Ilyen, bocsánat, negyedik lett, igen, igen. Összezavarodtam már teljesen, tehát 4 érem született, Kulsubi Európa bajnoki címe az biztos, és hát ugye bronzéremből volt 3, és hát én azt gondolom, hogy soha rosszabb ilyen napot, de hát azért még van hova fejlődni a magyar küldöttségnek. Én azt gondolom, hogy még lesznek érmeink, és biztos vagyok benne, hogy Európa bajnoki címünk is lesz még.
4: Ugye 2 bronzunk volt, Milák Kristóf és Sárkány.
5: Zalán, igen.
4: Így van. Így volt ugye, ma 2, ennyi volt, ma 3 érem volt összesen.
5: 3 érem. Nem volt negyedik érem, nem. Na pedig nagyon szerettem volna a negyedik érmet, akkor 3 érem született, igen. Én azt gondolom, hogy ez is egy tökéletes úszás, ugye ezért országos csúcsok is születtek. Zalán tovább javította a tegnap délelőtt úszott 800-as időeredményét, és hát azért a főversenyszáma az 1500-as gyorsúszás is ott van, úgyhogy én bizakodó vagyok a jövőre nézve, és hát látjuk, hogy azért egy nagyon erős magja az Európa bajnokságon a magyar küldöttség is, és én bízom benne, hogy még sok érem lesz.
4: Én ezt beszéltem neked annak tudni, hogy ma reggel is voltál, és ha minden igaz, akkor holnap reggel is jössz. Én egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy akit nem annyira érdekel az úszás, az nézze veled, mert hogy elképesztő jó hangulatot csinálsz itt a stúdióban, és öröm nézni, és azért szerintem mindenki, ha mérnökön vele együtt, mindenki izgul, és nagyon kíváncsian vár az összes számot. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, köszönöm nekem szépen. Ez egy hatalmas élmény volt, köszönöm. És hát ha jól tudom, akkor Krabban mondtam, holnap reggel is jössz, halnap majd téged a hallgatók. Köszönjük, jó utat, jó pihenést kívánunk neked. Szépen. Mi pedig fordulunk rá egy másik sportágra, ami pedig nem más, mint az atlétika, hiszen közvetítjük a birminghami EB magyar érdekeltségű versenyszámait. Tehát kollégánk már ott van egy jó ideje, Regős László Pál, akit szeretettel köszöntünk itt az éteren keresztül. Szia Laci, hogy vagy, mi történt eddig ott nálatok?
10: Szia Andris, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyjából 1 órája kezdődött meg a ma délutáni program, de egyelőre még csak a férfi 10 próbázókat láthattuk élesben. Most már hamarosan a női kalapácsvetés döntőinek a mezőnyét mutatják be, amely a mai második versenyszám lesz. Úgyhogy az elmúlt 1 órában azt figyeltük, ahogy a 10 próbázók próbálkoznak különböző magasságokon. 2 csoportban zajlik az esemény, az egyik csoportban 196, a másikban pedig már 202 cm-en van a léc. Sajnos az a rossz hírem, hogy Gálpár Zsombor a 186 és a 184-et ugyan még átvitte, de a 187 centi már nem jött össze neki, úgyhogy már nincsen versenyben, ami a magasugrást illeti. Összesen egy versenyzőt előzött meg ezzel itt a magasugrásban, és azt hozzá kell tenni, hogy az egyik cseh, méghozzá Tomasz Järvinen már nem indult el itt a mai, ma délutáni programban, tehát ő feladta 3 szám után a küzdelmet. Gálpár Zsombor mellett még 2 svájci, Krummenacher és Portmann végzett 187 cm-en, úgyhogy ők már nem folytatják itt ezt a próbát, ezt a versenyszámot, de reméljük, hogy sérüléssel nem bajlódik Gálpár Zsombor, és akkor majd a 400 méteren a mai utolsó számukban rajthoz áll, és ott esetleg már jobban teljesít, mint ahogy eddig, mert hogy egyelőre itt a magasugrás előtt a 21. helyen állt összetettben Gálpár Zsombor. Ezen jó lenne valamit tornázni és javítani. Ami a nap további eseményeit illeti, 2 elég fontos programpontja lesz a ma estének magyar szempontból. Az egyik az bő 3/4 óra múlva, mégpedig egész pontosan magyar idő szerint este 14:30 3 perccel rajtol a 200 méteres síkfutás elődöntőinek második futama a hölgyek mezőnyében Takács Boglárkával a 9-es pályán. Nem lesz egyszerű dolga Boginak, bár az előfutamban ő volt a legjobb, ő volt az egyedüli, aki 23 másodpercen belül futott, de most már itt lesznek az elődöntőben a kiemeltek is. Olyannyira itt lesznek, hogy Bogi mellett a 8-as pályán ott lesz Amy Hunt, aki a egyrészt hazai pályán versenyez, másrészt pedig a 100 méteres síkfutást már megnyerte. Hogy ez jó jele Boginak, vagy nem, az nyilván majd kiderül, vagy majd reményeim szerint el is mondja, mert talán az is benne lehet, hogy mellette majd ott húzni fogja őt a brit lány. És aztán ezután nagyjából fél órával, vagy inkább csak 20 perccel, egészen pontosan 21 óra 50 perckor jön a mai fő eseményünk, a 400 méteres síkfutás döntője Molnár Attilával és Enyingi Patrikkal a mezőnyben. Itt főleg Attilában bízhatunk, neki van reális esélye az éremre. Talán 4-5 versenyző van, aki között eldőlhet a dobogós helyezések sorsa. Igazán kiemelt esélyes nincsen, úgyhogy azt gondolom, meg azt beszéltük itt a kollégákkal is, hogy az első és a negyedik, ötödik hely között igazából Attilának bármi kinéz. Enyéngi Patrik annyival nehezebb helyzetben van, hogy ő az előfutamban is futott, úgyhogy neki hétfőn és kedden is már egy óriási teljesítményt kellett itt letennie az asztalra, vagy a rekordtánra, hogyha úgy tetszik, hogy talán a regenerációval ő nem áll annyira jól, de hát ez is majd kiderül este 21 óra 50 perckor. Érdekelt lesz még ma Szenderfi Dániel a hármasugrás selejtezőjében, ez 3-4-10 előtt 5 perccel kezdődik, neki szurkolunk természetesen, aztán magyar szempontból a 10 próba 400 méterével zárul a mai este, ahol Gál Pál Zsombor fog rajthozálni. Reményeink szerint, ahogy mondtam, ő is valamit javít majd a formáján, mert eddig ugye nem áll túlságosan fényesen 10 próbázónk. A női kalapácsvetés mellett pedig rendeznek még döntőt természetesen, például 110 gáton, de sajnos itt több magyar érdekeltség a ma este folyamán már nem lesz stúdió.
4: Regős László Pának köszönjük szépen. Mi pitek egy picit szusszonunk, jön a Hit the Road Jack Ray Charles-tól, aztán pedig folytatódik a körkapcsolás.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 20 óra 48 perce pontos idő, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András, és labdarúgással folytatjuk. Ugye nemrégiben ért véget a Köbenhamn Debrecen konferencialiga selejtezőjének visszavágója, és hát ismét kiütéses vereséget szemrett a Debrecen, ezúttal idegenben 5-1-re, így összesítésben 8-1-jel búcsúztak az európai porondról. De maradva a labdarúgásnál, következik egy interjú Dvéri Zsolttal, aki az 50. születésnapját ünnepli, a Videóton a Magyar Kupa győztes korábbi labdarúgóval, Szabó Bence beszélgetett.
3: Kerek évfordulóhoz érkeztél, 50 éves lettél most, tényleg így ebbe belegondolni, milyen érzésekkel tölt, mennyire szoktál így ilyen kerekebb évfordulók alkalmával visszagondolni, akár a pályafutásodra, életedre, mennyire szoktál ilyenkor így összegezni, vagy hogyan telik ez ilyenkor egy ilyen születésnap?
4: Nem is kevés, már ugye 50. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor már kifele megy egy ember, de hát mindenki annyi éves, amennyinek érzi magát. Hál' Isten, én se jelzem magam még 50 évesnek, úgyhogy bízom benne, hogy még tovább is kitart ez az egészség, és remélem, hogy a továbbiakban is még meg fogok tudni ünnepelni pár ilyen évfordulót.
3: Egyébként mennyire szerves része az életednek most a labdarúgás, hogyan telnek általában így a mindennapjaid?
4: Az igazság, hogy nem szakadtam el a labdarúgástól, a Videótonnál ugye megszűnt a munkalehetőségem, így itt seregélyesen a szülőfalomban, ahol lakom is, az U15-ös korosztályt viszem, mellette még van a Kodolányi Fekete-hegynek a futsalcsapata, ott is az U15-ös korosztályt edzem. Jó magam, még öreg fiúkba játszogatok hétvégeken, úgyhogy a focitól nem szakadtam el, de természetesen már az élet más területén is tevékenykedek.
3: És akkor mivel foglalkozik Dvéri Zsolt a mindennapokban?
4: Profi pályafutásom alatt is már voltak lovak. Most egy kicsit nagyobb hangsúlyt tudok rájuk fektetni, több időm jut rájuk, és igazából a fogadhajtó versenyek az, amik a hétvégeimet kirakják. Ott szerepelünk. Bár az idejében nincs fogatunk, remélem, hogy a jövőre összeáll még egy fogat, és akkor jövőre tudunk indulni a Fehér megyei bajnokságban. Úgyhogy igazából ez az egyik legnagyobb szórakozásunk, meg kikapcsolódásunk.
3: És mondod, hogy a hétvégéket ezek teszik ki. A futballra mennyire marad idő ilyen tekintetben, hogy legalább, hogy nézd mondjuk akár az NB1-es meccseket, vagy nem tudom, hogy más nemzetközi ligákat mennyire szereted nézni?
4: Természetesen szemmel követem, úgyhogy figyelem, képbe vagyok mindennel, a magyar bajnokságokkal is, NB2-től kezdve az NB3 megyei szintig, a külföldi bajnokságokat is követem, tehát ezért nem szakadtam én teljesen a futballtól ebből a szempontból, úgyhogy képbe vagyok mindennel, csak annyi, hogy nem vállalok akkora szerepet benne.
3: Egy kicsit kanyarodjunk vissza a legelejére. Azt olvastam ugye veled kapcsolatban, hogy számodra nagyon meghatározó élmény volt a Videótonnak a 84-85-ös menetelése ugye a nemzetközi kupában. Ott eldőlhetett nálad, hogy akkor te ebbe az irányba próbálsz majd orientálódni, futballista leszel?
4: Nekem az óriási inspirációt adott és motivációt. Ugye én még akkor csak 9 éves voltam abban az időszakban, és hát ugye én ezen a korosztályon nőttem fel. Hála Isten abból a csapatból, akik akkor szerepeltek, nagyon sok, később nagyon sok ismerősöm lett, sőt voltak, akik edzőim is voltak, utána

0: utánpótlásból felnőtt szinten is, úgyhogy én mai napig tartom velük a kapcsolatot, tehát nagyon jó viszonyban vagyunk. Nekem az olyan motiváció volt, hogy ha bejutottunk egy mérkőzésre, akkor nekem mindenféleképpen az volt a vágyam, hogy egyszer ebből a stadionban én tudok szerepelni, hát hála Isten többször is megadatott, úgyhogy az én úgymond foci karrieremet az indított el, és az adott nekem lendületet.
1: Ugye veled kapcsolatban eléggé sokan elmondják, hogy egy nagyon játékintelligens futballistának tartottak, ez már így gyerekkorodtól kezdve is látszott, hogy te többet látsz a pálya, mint a többiek?
0: Igen, hát én nem voltam az a kimondottan szélvész gyors játékos, inkább én fejbe voltam gyors, és technikailag voltam olyan képzett, hogy ezeket a dolgokat mindig előrébb jártam az ellenfélnél, és ebből adódóan a gyorsaságom nem volt hátrány. Fejben dőlt el minden, ugye azt szokták mondani, hogy a foci az fejbe játszódik, ja csak lábbal kivitelezik, hát én ennek a példája voltam, én úgy gondolom. Akkor is már mindenki azt mondta, hogy tehát a játék intelligenciám, a rúgótechnikám az olyan, ami kiemel a mezőnyből. Én ezt próbáltam is mindig fejleszteni, hála Isten, valamilyen szinten tudtam is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogyha az emberekben így maradtam meg.
1: És ugye a 90-es évek közepén kezdtél el rendszeresen játszani ugye először a Fehérvár együttesében. Ugye hát, hogyha visszagondolunk az időbe, azt megelőzően ugye 10 évvel volt az a bizonyos európai menetelés. Milyen volt először egy NB1-es bajnokin a Vidi mezét úgy felhúzni, hogy gyerekkorodban őket csodáltad?
0: Hát gondolhatod, hogy nekem minden szívem csücske volt a videóton, tehát én mai napig videótól szurkoló vagyok, és az országban más csapatot nem is nagyon tudtam elképzelni. Ugye 94-ben megadatott, hogy az első NB1-es mérkőzésemet lejártam, és hála Isten még nagyon sok követte. Úgyhogy amikor pályán léptem először, hát az felülírhatatlan volt, illetve még előtte az, amikor ugye megkaptam a profi szerződést, hisz még nem töltöttem be a 18-at, és ugye szüleimnek kellett találni a szerződést, mert ugye mivel kiskorú voltam, még nem írhattam alá ezt a dolgot. Nagyon gyorsan belecsöppentem ebbe a profi labdarúgásban, és nagyon gyorsan fel kellett nőni ahhoz, hogy az ember helyt tudjon állni, és ott tudjon maradni.
1: Mikortól kezdve lehetett azon gondolkodni, akár a te esetedben is, hogy igazán komoly NB1-es pályafutás állhat előtte? Tehát ott ugye azon azért nagyon fiatalon oda kerültél a videótól, tudtál játszani, meg is ragadtál a csapatban. Gyorsan jöttek a úgymond a lehetőségek, kerestek más csapatok?
0: Igazából hát 12 éves koromban kerültem a Vidihez, előtte itt a szülő alomba seregélyesen játszottam a serdülőbe, és amikor oda kerültem, tehát minden mágyom az volt, hogy én a Vidi kötelékébe tartozom. Sikerült is a próbajáték, megfeleltem, végigjártam a szamárlétrát, tehát minden korosztályban, és ugye a korosztályos válogatottakban is szerepeltem, úgyhogy már akkor nekem az volt a szemem előtt, hogy én mindenféleképpen NB1-es játékos szeretnék lenni. Ezért én mindent alá is rendeltem ennek. Én azt gondolom, hogy más gyerekek, akik a nyári szünetben fiatalon égrolták a falukat, meg erre-arra téblába voltak, én jártam az edzésekre, képeztem magam. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én teljesen elhivatott voltam ahhoz, hogy NB1-es játékos legyek.
1: Ugye az NB1-es karriered tekintetében a Fehérvárban játszottad a legtöbb mérkőzésre, de voltál a Gázszer, vagy éppen az Újpest labdarúgója is. Először beszélhetünk a Gázszer csapatáról, akiknek a karrierje, vagy a klub karrierje nem úgy alakult, ahogy azt szerették volna. Ugye megszűnt a csapat később. Ott a videótont elhagyva, hogyan jött neked az a lehetőség, hogy oda kerülj?
0: Az igazság, hogy a videótonál az első 4 évem, a profi 4 évem, az elég kacifántosan sikeredett, mert 4 évből 3-szor osztályozott játszottunk, és úgy vívtuk ki a bentmaradást az NB1-be. Tehát nem volt egy kiemelkedő, mindig a tavaszunk volt az, ami sikeresebb volt, és ki tudtuk vívni azt, hogy újra NB1-es maradjon a csapat. Ugye a 4 évből 3-szor osztályozott játszottunk, az nagyon kemény mérkőzések voltak, és mindig így a szálon lebegett az egész, hogy bent maradunk vagy sem. Aztán akkor utána úgy döntöttem, hogy igazából a Gászter az egy motiváció volt számomra, hisz olyan játékosok alkották, akik más csapatokban igazából csak perememberek voltak, és a háttér olyan volt, olyan embereket ismertem meg, akik nagyon megbízhatóak voltak, és tényleg csak a focira kellett koncentrálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntést hoztam. Bár minden évben átigazolási időszakban nagyon sok csapat megkeresett, és szerettek volna leigazolni, de valahogy én, mint falusi vidéki srác, inkább a Gáspárt választottam. Aztán ugye azt is el kell mondani, hogy tényleg nagyon szép éveket töltöttem, vagy másfél évet, de sajnos ugye különböző okok miatt ugye megszűnt a gázszer, és ebből adódóan az Újpest kötelékébe sikerült szerződnöm. Azt is el kell mondani, hogy előtte is ők is minden évben átigazolásnál megkerestek, és nagyon szerettek volna már, és hát akkor úgy döntöttem, hogy jó, bevállalom ezt a pesti kalandot. Nem is csalódtam, nehéz volt az első fél év, azt kell, hogy mondjam, a beilleszkedésként egy falusi gyereknek ott a városban, és azért egy Újpest, azért patinás klub, és azért tudni lévő, hogy a szurkolótábora is, ott is a követelmények, amilyenek voltak, tehát én azt gondolom, hogy egy fél év ráment nekem arra, hogy beilleszkedjek, és olyan játékosokat kellett esetleg pótolni, mint amikor a Weber Györgyöt ugye megsérült, egy súlyos sérülésből jött vissza, és már nem olyan volt szegénynek a lába, amivel tudta azt a hatékony játékát nyújtani, mint amit előtte. Tehát ez is egy kicsi nyomás volt rajtam, de aztán én úgy gondolom, hogy nagyon jól megbirkóztam bele, és pályafutásom legszebb és legeredményesebb évét tudtam Újpesten tölteni.
1: Hát igen, ez ugye a 2000-2001-es idény, amikor 15 gólt szereztél, és rengeteg gólpaszt is kiosztottál, ebből azért egy ilyen válogatást is lehet nézni, akár azért gyönyörűek voltak adott esetben azok a gólok, ugye félpályáról is szereztél gólt, vagy tényleg olyan gólpasszokat adtál, amik emlékezetesek maradnak. Itt mennyire vetődött fel az a gondolat, hogy egy ilyen idény után te megérettél arra, hogy akár külföldre is elkerülj?
0: Meg voltak a külföldi lehetőségeim is, voltam pár helyen próbajátékon is. Volt, ami rajtam kívüli okokból jósult meg, volt, amelyiket én nem választottam. Igazából sokat rágottam, meggondolkodtam az utóbbi pályafutásom után ezekre a dolgokon, de hát sajnos az élet az ilyen, mindig hoz valami olyan döntéseket, ami nem jók, de abszolút nem bántam meg, hogy tehát az Újpesthez igazoltam, de azt viszont sajnálom, hogy a külföldben nem jött össze több lehetőség, Svájcból, Olaszországból, Izraelből voltak ajánlataim, és mondom, még egyszer volt, ami rajtam kívül esőokból volt, ami miattam esetleg meghiúsult, de hát ebből tanul az ember és a további életbe. Reméljük, hogy ezeket a tapasztalatokat tudja kamatoztatni. A pályafutásomnak az a része, amikor is ilyen eredményesen tudtam szerepelni, az mindent elmond magára, hogy akkor egy támadó középpályásként 15 góllal a gólkirályi címért harcba sem voltam, tehát azért ott 20 fölött szokott lenni a gólkirály. A mostani viszonylatban, ha belegondolunk, azért egy 15-18 góllal már azért valaki gólkirály tud lenni NB1-ben.
1: Hát igen, volt 13 gólos gólkirályunk is az elmúlt évekből, ugye Radó András személyében. Itt közben egyébként nyilván, amikor játszottál ilyen eredményesen az Újpestben, akkor bekerültél a válogatottba is. Hát gondolom, azt külön nem kell így ecsetelni, hogy ez mekkora dolog.
0: Az igazság, hogy az én korosztályban ugye akkor nehéz volt az én részemről úgy gondolom bekerülni a válogatottba, hiszen olyan emberek játszottak, mint Lisztes Krisztián, Dárdai, Illés, Bárányos. Tehát nagyon sok olyan játékos tudok mondani, aki ezen a poszton szerepelt és kimagasló teljesítményeket nyújtott abba az időbe. De azért megadhatott, hogy a keretben ott voltam állandóan, még hogyha számilag kevésszer is szerepeltem a válogatottban 4 alkalommal, de óriási élmény volt ott legyek, és mindig a csapat környékén voltam, még ha csak kispadon is vagy a bőkeretben, de számítottak rám, úgyhogy nekem az egy felemelő érzés volt.
1: Ugye Újpesten talán mondhatjuk, hogy ott töltötted a karrierednek a legeredményesebb, legszebb éveit. Onnan miért, hogyan kerültél el? Ugye ennek van egy ilyen, úgy tudom, egy ilyen érdekes háttere.
0: Igen, ugye nekem még fél éves szerződésem volt Újpesten. Szeretett volna velem az Újpest hosszabbítani, de én azt gondolom, hogy az abban az évben, amilyen teljesítményt nyújtottam, tehát én az új szerződést mindenféleképpen szerettem volna aláírni, de más kondíciókkal, amit ők rám voltak hajlandóak megadni. Ebből adódóan kényszer megoldás elé állítottak. Igazából nem szeretném nagyon ecsetelni ezt a dolgot, de meg megbántani senkit, de én azt gondolom, hogy én nem olyan pénzélyes ember vagyok, aki olyan sokat kért, és nem hiszem, hogy nem érdemelte volna meg, de sajnos nem tudtunk megegyezni. Ebből adódóan vissza irányítottak a második csapathoz, aztán ugye bejelentkezett értem a videóton, ilyen élőszerződésem volt, valamennyi pénzt kapott is értem az Újpest, én az, abban az időszakban azért nem keveset, és utólag így gondolva lehet, hogy az Újpest azért nem is szeretett volna velem esetleg szerződést hosszabbítani, mert akkor már a videóton ajánlott értem olyan összeget, ami, mert ugye azt tudni kell, hogy Újpestre én igazából ingyen mentem, mivel megszűnt a gázszer, úgyhogy nekik nem kerültem olyan anyagi részben sokba, mint amennyit értem, akkor kaptak. Tehát ebből adódóan visszakerültem Fehérvárra, ahol igazából folytattam a pályafutásomat, és nagyon szép éveket töltöttem, ugye az első Magyar Kupa győzelem a videótonnal a történetében részese lehettem, ugye Magyar Kupa győzelem, míg a Kupa győzelem, bajnoki harmadik hely, bajnoki cím, úgyhogy én azt gondolom, hogy ki lett az én pályafutásom is maxolva.
1: Igen, ilyen szempontból érdekes ez a dolog, hogy végül is a videótonban értek el a sikerek, pedig ugye gondolom abban reményben mentél el Újpestre, hogy akkor majd ott akár bajnoki címet is lehet nyerni, de akkor ezzel a pályafutásod kerek lett, hogy végül is a Fehérvárral Magyarországon mindent megnyertél.
0: Igen, hát Újpesten is ugye abban az időszakban a bajnokságnak a kimenetele úgy történt, hogy alsóház, felsőház rájátszása, tehát mi az alapszakaszt megnyertük az Újpesttel elég jól arányban, ugye a felsőház rájátszásával viszont elég sok pontot is vittünk magunkkal, és sajnos ott nem úgy jött ki a lépés, mint ahogy előtte a bajnokságban szerepeltünk, valami ott megtört, és nem úgy tudtunk szerepelni a rájátszásban, ezáltal még a dobogóról is lecsúsztunk, pedig én bíztam benne, hogy akkor ott egy érmet, vagy legalább olyan sikert fogunk tudni elérni, amire büszke lehet az Újpest közönsége. Sajnos nem így alakult, de a pályafutásomból nem maradt ki ez az érzés, mert ilyen Fehérváron megadhatott, hogy átértem ezeket a dolgokat.
1: Itt, hogyha kicsit így visszatekintünk a múltba, akkor azért a játékstílusod az olyan szempontból ugye különleges volt tényleg, hogy olyan réseket, helyeket láttál meg, és úgy adtál gólpasszokat, ami különleges volt az akkori magyar futballközegben. Hogyha a mai első osztályt nézed, akkor van olyan játékos, akihez hasonlít a játékstílusod szerinted?
0: Hát elég jó szemmel követem a mérkőzéseket, ha még nem is minden meccset tudok megnézni, de azért az összefoglalókat, meg azért képbe vagyok a játékosokkal. Nagyon keveset tudnék mondani, talán egy-kettő olyat, aki, de azok se a fiatalok közül, hanem igazából talán a Bognár Gyurinak a fiát tudnám mondani az MTK-ból, aki hasonló felfogásban és tud passzokat adni, amik váratlan megoldások, és a nézőket esetleg még lábba is hozza. Nagyon kevés ilyen labdarúgót látok, aki ennyire improvizatív és ennyire jól előre gondolva meglátja ezeket a lehetőségeket. Kicsit másfele ment el a labdarúgásunk, ezáltal a játékosok is. Tehát ez most ilyen, mindenki fejlődik, mindenki más próbál abban az időszakban. Én ez a típusú játékos voltam, és én most is, hogyha esetleg edzéseket tartok, én mindig, ha látok egy srácban olyan lehetőséget, akkor biztos, hogy azt fogom bele újkolni, meg azt fogom neki tanítani azokat a gondolatokat, azokat a megoldásokat, amiket én is előszeretettel alkalmaztam, és hát hatékony volt.
1: Ha már mondod az edzőséget, ez mennyire volt előtted ilyen egyértelmű, hogy szeretnéd továbbadni, amit tudsz?
0: Hát a pályafutásom végével, ugye mikor befejeztem a profi labdarúgást, akkor az edzőit, igaz, hogy csak a B licencig alkalmaztam, és tehát voltam pályaedzőtől kezdve MB3-ig vezetőedző, megye egybe vezetőedző, megye egybe, megyei szinten az évedzője is voltam, tehát utánpótlásban is nagyon sokat szerepeltem, egyéni képzéseket is nagyon sokat csináltam. Aztán valahogy az is úgy megakadt számomra, mert szembesültem olyan dolgokkal, amik az én értékrendemet nem képviselik, és én mindig úgy szoktam ezzel lenni, hogyha nem úgy történik a dolog, ahogy én szeretném, meg nem én döntök bizonyos dolgokról, akkor inkább kiszállok az egészből.
1: És akkor talán egy ilyen utolsó gondolatként, hogy hogyan figyeled a mai futball, tehát mondtad azért, hogy azért átalakult nyilván, tehát másfajta labdarúgás van most, mint a ti időtökben volt, de mennyire tekintesz akár a mai magyar mezőnyre, vagy ugye a világ tendenciák szintjén pozitívan a mai futballra?
0: Én most is azokat a játékosokat szeretem, akik improvizálnak, vagy azokat, akik az én posztomon is szerepelnek. Én nagyon szeretem az egy-az egyes játékokat, tehát igazából én annak a híve vagyok, hogy a mérkőzéseken a játékosok a nézőket szórakoztassák, igazából ne a saját magukat, és ne az legyen, hogy a sablont és az automatikus futballt, hanem legyen benne kreativitás.
1: És akkor tényleg egy utolsó dolog, hogyan lesz az ünneplés?
0: Igazából szerintem egy szűk családi körben, aztán majd meglátjuk, mert itt a korosztályomban azért ebben az évben elég sokan betöltötték az 50 évet, és a tavasszal már beszéltünk róla, hogy lehet, hogy összehozunk valami kis ünnepséget majd itt a nyár végén, vagy az ősz elején, úgyhogy most a közeljövőben biztos, hogy csak szűk családi körben eszünk, iszunk egyet szolidan, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő itt a baráti társasággal.
2: Dvéri Zsoltot hallották, 50. születésnapi beszélgetését a Videótonnal, Magyar Kupa győztes korábbi labdarúgóval. Jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk majd az újra világrekorder szabadüdős búvárúszóval, Törőcsi Zsófiával.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány. 3 napos nemzeti gyászt hirdettek Kolumbiában. Marad a meleg nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A mai paksi atomerőműve kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek 2 bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével 20 cm emeljenek a Duna vízszintjén. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Ez szerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati Belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A kolumbiai hatóságok 241-ről 216-ra módosították a hétfői földrengés halálos áldozatainak számát. A mentőcsapatok továbbra is túlélők és áldozatok után kutatnak az összedőlt épületek romjai között. A 7,4-es erősségű földrengésben több mint 100 lakó és irodaépület omlott össze. Az áldozatok emlékére 3 napos nemzeti gyászt rendeltek el.
3: Közlekedés.
4: Aszfaltoznak az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Óbarok térségében, a 43-as és a 44-es kilométer között a külső sávban. Lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, szeles idő, eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, holnap napközben 27-32 fok várható. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 21 óra 11 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Újabb világcsúcsa bővítette elképesztő eredmény sorát Törőcsik Zsófia. A többszörös világbajnok világcsúcstartó és világjátékok győztes magyar szabadtüdős búvárúszó a horvátországi Lastovo szigetén rendezett versenyen 107 méterre merült free immersion, tehát uszony nélküli kötél segítségével végrehajtott szabadtüdős merülés versenyszámban. Ezzel visszahódította a világcsúcsot. Bera Emese beszélgetett Törőcsik Zsófiával.
6: Azt hiszem, hogy aki nincs benne ebben a sportágban, ő nagyon nehezen tudja felfogni ezt a 107 métert. Ez időben mennyit jelent, amennyit te víz alatt töltesz?
7: Hát ez 4 perc környéke volt ez a 107 méteres merülés. Ez olyan 4, hát azt hiszem egész pontosan 4 perc, vagy 3.59 valahogy így volt.
6: Ugye ezzel az újabb világcsúccsal te most visszaszerezted a világcsúcsot, hiszen korábban te voltál már a világrekorder tartó. Mennyire volt fontos ez neked, hogy ismét nálad legyen?
7: Hát ez talán furcsán fog hangzani. Bizonyos szempontból nyilván fontos volt, de igazából itt én azt gondolom, hogy idén elkezdődött a női élmezőnyben egy olyan játék, ha lehet így ezt nevezni, ahol azt gondolom, hogy elkezdtük elég erősen motiválni egymást, hogy megnézzük, hogy kinek hol van a határa. Úgyhogy meglátjuk. Nyilván nagyon örülök neki, de ha vissza is nyeri bárki ezt a Free Immersion világcsúcsot mostanában, nem fogok bánkódni, mert és most nagyon remélem, hogy ez nem fog nekiképpen hangzani, de hogy én azt érzem, hogy azért még bennem van ennél lejjebb, hogyha fogalmazhatok így.
6: Azt mondod, hogy elkezdtétek egymást motiválni, mert hogy ez nem volt eddig így, most valami változott, úgy érzed itt a női mezőnyben?
7: Én abszolút azt gondolom, hogy igen, ennek van nyilván jó oldala, rossz oldala. Az elmúlt, nagyon-nagyon rövid időn belül, az elmúlt pár évben én gyakorlatilag berobbantam ebbe a sportágba, és hát nyilván ennek van, aki örül, vannak, akik kevésbé, de én azt gondolom, hogy elkezdtem nyilván én is mélyebbeket merülni, és valahogy én azt látom most tényleg azon az 1-2-3 női versenyzőn, akikkel most így gyakorlatilag majd, hogy nem fej-fej mellett vagyunk bizonyos számokban, hogy ők is elkezdtek elég keményen edzeni és gyakorolni és merülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas év áll előttünk.
6: Azt mondod, hogy van, aki örül, van, aki nem örül, hogy pár év alatt így berobbantál. Ugye ezt már korábban is nyilatkoztad, hogy nem kedvel mindenki éppen ezért, mert hogy nagyon hamar értél el nagyon nagy sikereket, de van azért e mögött rengeteg munka, még hogyha nem is konkrétan ebben a sportágban. Ugye te triatlonos múltad, az nagyon sokat segít abban, hogy te ilyen robbanásszerűen tudtál fejlődni ebben a sportágban is.
7: Igen, amikor én erről beszélek, akkor mindig az az alapja, hogy megpróbálok őszintén beszélni a dolgaimról, tehát ez nem a stíres-rives része, ez tényként mondom el csak azoknak, akik mondjuk ez iránt érdeklődnek, vagy ilyen jellegű kérdést tesznek föl. És igazából én ezt mindig elmondom ezt is, hogy a sportolói oldalát értem, mert teljesen megértem, hogy ha valaki ezt csinálja 10 éve vagy 15 éve, eljut oda, ahova eljutott, és esetleg jön valaki más, aki mondjuk 3 év alatt elveszi a világcsúcsait, vagy elveszi ezeket a mélységeket tőle. Én teljesen megértem, hogy ezt nem biztos, hogy egyszerű feldolgozni. Az emberi oldalát nem teljesen értem meg, hogy ilyenkor van, aki elkezd, nem tudom, dopingolással vádolni, van, aki pletykákat terjeszt erről, arról megpróbálnak szabotálni, itt-ott. Tehát hogy ez már egy másik fele, amit nem értek meg. Viszont igazából én meg, mint amikor a fogatos lovakon szemellenző van, igazából ez az elején, nem mondom, hogy nem zavart, de most már abszolút nem, tehát hidegen hagy, hogy ki mit gondol rólam. Az a zarszpolitikám, hogy minden energia, amit nem abba fektetek, hogy edzek és fejlődjek, az teljesen veszteséges, mint a zsákutca. Úgyhogy ez így alakul, de egy kicsit azt is érzem, hogy minél jobban nem foglalkozok vele, annál jobban elsikkad, vagy elsüpped így az éterben, mert hogy látják, hogy nem igazán veszem föl ezeket a dolgokat.
6: Hogyha már energiáról beszélsz, befektetett energiáról, akkor elsősorban ez fizikai vagy mentális energia, amit többet kell belefektetni ebbe? Lehet-e egyáltalán különbséget tenni, hogy melyik a fontosabb?
7: Én azt gondolom, hogy nem, és akik feltették már ezeket a hasonló kérdéseket, hogy mondjuk hogy lehet az, hogy valaki 3 év alatt idáig eljut, azt úgy tudom magyarázni, hogy egyrészt nekem, ahogy az előző kérdést is feltetted, nekem van egy 10 éves nagyon intenzív versenysport múltam, ami egy óriási bázis, ami nagyon sok freediver sportolónak nincs meg. Tehát én ezt tekintem a legalapabb tanulási időszakomnak, aminek köszönhető, hogy a mentális és a fizikai terhelhetőségem az úgy fejlődött, hogy ezt át tudom ültetni abszolút egy teljesen másik sportágba.
6: Ugye nyilván nagyon sokszor elmondtad már, hogy zajlik egy ilyen világcsúcs kísérlet, és biztosan nagyon sok hallgató hallotta is ezt már tőled, de abban is biztos vagyok, hogy vannak mindig új hallgatóink, akiknek mondjuk egy ilyen protokoll az új. Amikor te elindulsz egy ilyen világcsúcs kísérletnél, akkor be kell jelentened, hogy most hány méterre fogsz lemenni, és hogyha te lent egyébként úgy éreznéd, hogy képes vagy még 1 méterrel még mélyebbre menni, akkor sem teheted meg. Ez a 107 méter, amit legutóbb teljesítettél, ez sehogy sem lehetett volna több, ugye?
7: Így van, de nagyon, akármit mond, és nagyon sok helyen olvasom is a Facebook posztjaimban, ahol próbálok megosztani emberekkel videókat, részleteket ezekről a dolgokról. Nagyon sok olyan hozzászólás van, hogy ez életveszélyes, és semmibe veszem az élet értékét, és hasonló dolgok, de hogy azt mindig megpróbálom elmondani, hogy akármennyire extrém sportnak tűnik ez, annyira többszörösen biztosítva van, hogy többek közt ez is egy faktora ennek, hogy kénytelenek vagyunk bejelenteni egy bizonyos mélységet, és annál nem mehetünk tovább. Nyilván, hiszen hogyha ez egy open line verseny lenne, ahol leeresztenek 300 méter kötelet, és mindenki majd eldönti menet közben, hogy hol fordul meg, annak valószínűleg már csak a verseny, meg a versenyzők, az atléták kompetitív jellemiből adódóan is biztos, hogy baromi sok ájulás és ilyen jellegű hiba csúszna a rendszerbe, úgyhogy igen, ezt előre be kell jelenteni, és ezt tudjuk maximálisan megmerülni, ennél nem tudunk lejjebb menni.
6: Hogyha most ugye sikerült a 107 métert elérned, de mondjuk lent úgy érezted, hogy képes lennél még 1-2 métert lejjebb menni, az azt jelenti, hogy legközelebb akkor már a 108 métert biztosan tudnád teljesíteni, vagy ez is olyan, mint bármelyik másik sport, hogy itt a napi forma nagyon sokat számít, tehát hogyha egyszer képes vagy, akkor képes vagy legközelebb is, vagy itt is nagyon sok összetevője van annak, hogy éppen abban az adott pillanatban te mire vagy képes.
7: Mondjuk olyan körülmények között, ahogy én nekem ezt a 107 métert sikerült megcsinálnom, abból én azt tudom levonni azt a következtetést, hogy igen, igen, valószínűleg képes leszek viszonylag rövid időn belül ennél mélyebbre menni, de úgy nagy általánosságban egyébként ugyanúgy, ahogy minden más sportnál, az aktuális mentális állapot, az elmúlt heteknek a terhelése, a kipihentség, a fejben mennyire vagy ott, a víz alatti körülmények, tehát ezek mind olyan dolgok, ami borzasztóan számít. Úgyhogy ez a 107 úgy, hogy előtte 3 hetet dolgoztam, tehát nem tudtam, tehát semmi olyan dolgot nem tudtam előtte csinálni, amit egyébként egy normális freediver mondjuk véghez visz egy-egy ilyen felkészülés végén, hogy kipiheni magát, hogy az izomfáradtságot mindenképp elkerüli, hogy megpróbálja az utolsó napokban túlaludni magát, az idegrendszerét megpróbálja teljesen kivasalni, tehát hogy nekem ezek egyáltalán nem voltak meg, és ezt nem panaszként mondom, csak ez talán egy jó magyarázat arra, hogy miért, amikor megkérdezik, akkor miért mondom azt, hogy én abszolút bízom abban, hogy ennek még lesz folytatása.
6: Lefelé elindulni nehezebb, vagy fölfelé elindulni nehezebb? Ugye mind a kettőnek nyilván van előnye, hátránya, amikor elindulsz, akkor még több a levegő, de akkor még friss vagy, viszont még egy nagyon hosszú után előtted, amikor elindulsz visszafelé, akkor már nyilván a fizikai állapotod nem ugyanolyan, de már fölfelé jössz, tehát melyik a nehezebb?
7: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, ezt még senki nem kérdezte meg, és most, hogy így a kérdésed alatt végig gondoltam, én azt gondolom, hogy nekem a lefelé indulás azért nehezebb, mert a lefelé úton a nyomás kiegyenlítés egy olyan faktor, ami sokszor rajtunk kívülálló okok miatt meg tud hiúsulni, és amikor vissza kell fordulnunk hamarabb a célmélységnél, akkor ezeknek az eseteknek a, nem tudom, 80% az amiatt van, mert az egyenlítés nem sikerült. És ez egy olyan, most az emberek azt fogják gondolni, egyébként lehet, hogy control freak vagyok egy kicsit, de hogy ez egy teljesen természetes része szerintem egy ilyen merülésnek, hogy én egy picit attól tartok mindig, hogy, és borzasztóan arra koncentrálok lefelé, hogy az egyenlítés az hibátlan legyen. És amikor leérek a tányérhez, leszakítom a teget, akkor már egyfajta... Hát talán azt azért nem mondanám, hogy megkönnyebbülés, mert hogy ez egy baromi nehéz út vár ránk ilyenkor még fölfelé, de hogy én a fizikai állapotomban jobban bízom talán, és emiatt nekem a lefelé az egy nagyobb rizikó.
6: Nyilván minden ilyen verseny vagy versenyen elért győzelem, egy világcsúcs az fontos lehet azért, mint amiről beszéltél itt, hogy az ellenfeleket legyőzni, hogy kapsz egy bizonyos nyilvánosságot, de azért ez egy picit neked mégis mindig többről szól, hogy tanít neked a szabad tüdős merülés akár a saját testedről bármit, akár a határaidról, tehát hogy itt nem csak egy versenysportra kell gondolni, hanem ez azért számodra sokkal több?
7: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván hazudnék, hogyha azt állítanám, hogy nem motivál az, hogy legyőzhetem saját magam, legyőzhetem a versenytársaimat, viszont minden egyes merülés, és most tegyük félre azt, hogy egy sikeres merülés, vagy egy sikertelen merülés, minden egyes merüléssel többek vagyunk, mert hogy fizikailag, mentálisan ez egy akkora kihívás, hogy azt szoktam mondani, hogy akármilyen nehéz sokszor lenyelni mondjuk egy félre sikerült merülést, vagy elfogadni azt, hogy elszúrtunk valamit, ezerszer többet tudunk belőle tanulni, mint egy sikeres merülésből, egy aranyéremből, egy nem tudom, egy világcsúcsból. Úgyhogy abszolút igen. Tehát ez nem csak a versenyzésről szól, hanem egy óriási utazás szerintem magunk körül, vagy magunkban.
6: Ha már mondtad a sikertelen merülést, akkor ugye a világcsúcs után egy nappal volt egy újabb elképesztő teljesítményed. A két uszonyos számban 114 métert teljesítettél, ami szintén világrekord, de hogy itt ugye a protokoll az nem úgy alakult, tehát az előírt lépéseket nem úgy tetted meg, ezért nem hivatalos világcsúcs. Ezt nehéz feldolgozni?
7: Én szerintem igen, de valahogy egy pár óra alatt nekem még azon a délutánon nyilván az ember pityereg egy kicsit, főleg, hogy először ugye fehér lapot kaptam, tehát akkor még órákig úgy volt, hogy az egy világcsúcs, az két világcsúcs, ráadásul a bifines világcsúcs egy olyan dolog volt, amit ebben az évben már azt hiszem kétszer vagy háromszor megpróbáltam, és ez egy baromi nehéz merülés volt. Én azt gondolom, hogy az eddigi freediver karrierem, életem legnehezebb merülése volt minden szempontból. Nagyon fejbevert a nitrogén narkózis, minimális tüdődémám is lett. Elképesztően fáradt voltam a széndioxid miatt, utána egy 10 perces brutál fejfájásom volt. Tehát, hogy ezt így mindent összeadva, én elképesztően boldog voltam, hogy ezt sikerült megcsinálnom. És hát utána ugye nyilván, ahogy visszanéztük a videót, már láttuk, hogy oké, akkor ez valószínűleg nem lesz jó, mert hogy pont annyival hamarabb fogtam meg a kötelet, egy olyan számban, ahol ugye bifinnel nem szabad hozzáérnünk a kötélhez, csak a leges levalján, amikor leszakítjuk a teget, akkor van engedélyezve egy olyan 2 méteres sáv, ahol megfoghatod a kötelet, de egyébként a merülés során sem lefelé, sem fölfelé, sehol máshol nem érhetsz hozzá. Csak amikor az orrod, szád kiért a vízfelszín fölé, akkor foghatsz rá a kötélre. Na most én kinyújtottam a kezem, és az orrom még épp nem volt kint a vízfelszínen, amikor ráfogtam a kötélre.
2: Törőcsi Zsófiát hallhatták. Rövid hírek a labdarúgás világában. UEFA Superkupa döntőben Paris Saint-Germain Aston Villa 1-0, a 20. percben Kvaratskhelia szerezte meg az első gólt a párizsiaknak, és egy másik már véget ért mérkőzés, Görögország Superkupa döntő, az AEK Athén az Ofi Krétával 2-2-es mérkőzés játszott, a rendes játékidőt követően pedig 11-es párba jött, amit az Ofi Kréta nyert meg, Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, és ő kihagyott egy büntetőt, egy 11-es bocsánat pontosabban, így veszítette el az Athén a Kréta ellen a döntőt, vagy Vitális pedig nem lépett pályára ezen a mérkőzésen. Irány Birmingham, hiszen rövidesen kezdődik a női 200 méter elődöntője, benne pedig az országos csúcstartója Takács Boglárka, a kommentátor Regős László Pál.
8: Köszöntöm ismét a kedves hallgatókat. Az imént ért véget a magasugrás a 10 próbázó között. 1-3 óráig próbálkoztak itt a sportolók. Ugye Gál Pál Zsombor már korábban kiesett, de most lett biztos az, hogy 3008 ponttal 4 próba után a 21. helyen áll Gál Pál Zsombor. Leo Neugebauer vezeti egyébként a 10 próbázók mezőnyét. De akkor vissza női 200 méterre, hiszen ez a mai egyik legfontosabb esemény magyar szempontból. A 9-es pályán Takács Boglárkával, mint az elődöntőben. Az első elődöntőnek már vége, nem meglepetés. Dinah Ashersmith nyerte, a brite klasszisa, mellette Jemima Joseph jutott még tovább helyezéssel, ami az időket illeti. Egyelőre 22.96 és 23.06 az a két idő, ami még továbbjutást ért. Takács Boglárka tehát a 9-esen, mellette a 8-ason Amy Hunt, 100-on aranyérmes lett, nem volt ott ő az előfutamban, de figyelni kell természetesen a többiekre, például a 6-oson Zsel Bestuéra, aki szintén nem volt az előfutamban, és 2 éve is ott volt a döntőben, Rómában. Ott van a 7-esen a német Jung, az 5-ösön az olasz Cambiolo, a 4-esen az ír Roy, a 3-oson az észt Kivikas, a 2-esen pedig a görög Spanudaki Hatsiriga. De hát a 9-es a lényeg számunkra, Takács Boglárka, és bízunk abban, hogy a külső pálya ezúttal szerencsét hoz neki, és abban, hogy az, hogy ott van mellette Amy Hunt, az inkább jót jelent majd, és húzza magával a brit klasszis Takács Boglárkát. 22.84-et futott az előfutamban. A 3 előfutamból Takácsi volt a legjobb idő. Az egyetlen ...23 másodpercen belüli idő, de még nem futott sokat idén, ugye 200-on. Bízunk abban, hogy most itt ez jól sikerül, és talán jobban sikerül, mint a 100-as elődöntője, ahol ugye egyetlen egy századdal maradt le a fináléről. 23 másodpercen belüli eredménnyel az országos csúcsát tavaly futotta Madridban, az 22 másodperc és 65 század. És eljönnek elsőre, Amy Hunt nagyon-nagyon jól rajtol, és nagyon jól rajtol a négyesen is az ír versenyző. Hunt már ledolgozta a pálya előnyét Takács Bogival szemben, és akkor most kéne menni vele Bogi, és most kéne rágyorsítani, mert ott van Bogi a harmadik, negyedik hely környékén, Bestu és Hunt a legjobb, és most indul Bogi, és a harmadik első, akár a második is meg lehet. Hunt megnyeri, és Bestu a második, Bogi a harmadik. 22.38 a győztes idő a tájékoztató óra szerint. Várjuk ki azért a végét, mert én másodiknak láttam a spanyolt és harmadiknak Bogit. A számítógép is elsőre így hozza ki őket. Az biztos, hogy Hunt megnyerte, de nagyon-nagyon jól jött megint Takács Boglárka a második százon, amely délelőtt is nagyon jól sikerült neki az előfutamban, annak ellenére, hogy szembeszél volt, és most is elég jól jött ki belőle. Amy Hunt megnyeri 22.37-tel, Bestuója a második 22.69-el, és 22.77-tel a harmadik helyen jön be Takács Boglárka. Ez pedig azt jelenti, hogy az első elődöntőből mind a két időben, idővel való továbbjutásban reménykedő versenyzőnél jobb eredménnyel Takács Boglárka továbbjutó helyen áll két elődöntő után, és akkor majd a harmadik elődöntőben dől majd el, hogy meg lesz-e ez a továbbjutás, mert minden elődöntőből a két legjobb helyezés jut be, és a további, tovább nem jutó idők közül a két legjobb idővel rendelkező versenyző. De a harmadik elődöntő is azért egy komoly verseny lesz, ott is komoly nevek vannak, például a brit Success Eduan, vagy a svájci Fabien Hönke, akik egyébként akár a végén még a dobogóra is esélyesek lehetnek, annak ellenére, hogy viszonylag újoncok, új nevek itt a 200 méteren, de az ír Rashidat Adelekéről sem szabad elfeledkezni. Mi viszont bízunk abban, hogy ez a 22.77, ami idei legjobbja Boginak, ez esetleg elég lesz arra, hogy meglegyen a továbbjutás és meglegyen a döntőbe jutás. Hát hamarosan ez is kiderül, nagyjából 5 perc múlva kezdődik majd a harmadik elődöntő, addig a szó a stúdiója.
2: Visszatérünk mindenféleképpen hozzád, Máj Laca, és reméljük, hogy addig majd a vonal is egy kicsit helyreáll, és nem lesz ilyen akadozás benne. Mi pedig visszatérünk most, egészen visszamegyünk a medencébe, hiszen emlékezhetnek, hogy Sárkány Zalán bronzérmet szerzett mégpedig a férfi 800 gyors döntőjében országos csúccsal 7:41.75-tel, majd Katona László beszélgetett vele.
9: Bronzérem csillog a nyakadban. Csillog? Elégedett vagy?
10: Hát nem igazán. Igazából, ha ez is lett volna, akkor talán igen. Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötön elhajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt kicsivel, és nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól, úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félre rakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett. Nem vagyok, ilyen egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
9: A németekkel beszéltél, így mondtak bármit is?
10: Persze, mindketten nagyon jó fejúszók, és tisztelem őket, mert fiatalok is, főleg aki megnyerte. Ilyen fiatalon ilyen jól úszni elképesztő, hogy ezt tudja így hozni. Úgyhogy gratulálok nekik, és szerintem azért legközelebb megpróbálom őket megfogni.
9: Említetted a sérülést. Most jön egy olyan időszak, amikor ezt kezelteted, és akkor majd újult erővel jövőre?
10: Így van. Most az Európa-bajnokság után majd azt tervezem, hogy egy kicsit pihenek, és még van egy évem Amerikában, úgyhogy megbeszéltem már a kinti edzők, hogy ne egyből terhelés alá tegyenek engem, hanem kis pihenéssel majd visszaállunk a munkába, de ezt mind úgy, hogy a pihenés alatt a rehabilitációt értjük a vállamra, és kevés úszás. Aztán majd fokozatosan felépíteni az edzésterveket. Szerintem megoldható egyelőre műtét nélkül. Volt már olyan pillanat a felkészülésnek, hogy nem így volt, de ahhoz képest szerintem ez egy sikeres eredmény számomra.
9: Van-e különbség? Van az amerikai medence, vagy éppen az európai medence között. Érzékeled-e ezt, amikor egy ilyen Európa-bajnokságon jársz?
10: Hát persze, azért ott ez a yardos medence, az megint teljesen más, 22 is fél méter, vagy valami ilyesmi, úgyhogy sokkal kevesebb. Nem azt mondom, hogy nem edzünk ott kint sem 50-esben, mert azért úszunk, viszont azért itthon sokkal többet készülünk Európában 50-es medencében, ami csak azt tudja segíteni, hogy én az olimpiára a lehető legjobb formában készüljek majd fel az utolsó évben.
9: 1500-on mire számítasz?
10: Ez 800 alapján egyéni csúcsra, az biztos. Először döntő, és aztán majd meglátjuk, hogy mi is jöhet ki belőle. Ott lesz a Dávid is, úgyhogy lesz csapattárs is a mezőnyben, aminek örülök. És egy jó versenyt tudunk talán majd úszni egymással, meg hát persze, hogy nagyon sok másik külföldi úszó, aki most is, a két német, akik megmentek, ott lesznek, úgyhogy várom ezt az úszást, most addig van egy nap pihenő, azt próbálom kihasználni, hogy minél több regeneráció legyen, és akkor utána újult erővel bele az 1500-be.
2: Szurkolunk Sárkány Zalának, hogy meglegyen az egyéni csúcs 1500-on is, és hát az érem is, és ugye most egy olyan interjút hallhattak, amely a bronzérem után készült 800 gyorson, 7:41.75-ös időt úszott, országos csúcsot ez jelent. És akkor most menjünk vissza Birminghambe, hiszen nemrégiben Regős László Pát kapcsoltuk, megtudhattuk, hogy Takás Boglárka a harmadik helyen végzett, és most azt is megtudhatjuk, hogy ez majd mire lesz elég. A szó Birminghambe.
11: Köszönöm szépen. Zajlik közben a női kalapácsvetés döntője is a harmadik sorozat után. A finn Silja Kosonen az élen Sara Fantinit és Beatrice Nedberge Lánót megelőzve a világklasszis Anita Vlodarčík egyelőre a negyedik, de akkor jön a harmadik elődöntő női 200 méteren. A négyes pályára Sirat Adeleke, a hetesen Success Eduán és a nyolcason Fabien Hönke. Ők azok, akik joggal pályázhatnak itt, vagy leginkább pályázhatnak itt a döntőbe jutásra, de bízunk abban, hogy az időeredmény, az a 22:77, az elég lesz Boginak. Most kanyarodnak rá a célegyenesre a versenyzők, Adeleke egyértelműen vezet, és bizony ott Eduán és Hönke azok, akik még versenyben vannak. A futamgyőzelemért egyértelműen ők hármuk közül lő el az első két helyezés. Nézem az időt, 22:43. Bízunk abban, hogy itt biztos, hogy ez a három versenyző bent lesz a döntőben. Az a kérdés, hogy ennek a futamnak a negyedik helyezettje milyen időt ér el. 22:77-nél jobbat-e, vagy nem? Adelekét hozzák ki első helyre, de itt biztos, hogy figyelik még, hogy mi a pontos eredmény. 22:43 a Adeleke megnyeri, 22:46 Hönke ideje, és Eduáné pedig 22:56, ha minden igaz. És a negyediken 23:24 a német versenyző Judit Bilepo Mokobe.
8: Ez pedig azt jelenti, hogy Takács Boglárka időeredménnyel ott lesz a fináléban női 200 méteren. 22.77 volt Takács Bog ideje, és bár Access Eduánnak ez a 22.56 ez jobb, de az itteni negyedik helyezett Mokobénak nem, és nem jobb az első elődöntőből sem, sem Kádárinak, sem Emanuelidunak, úgyhogy Takács Boglárka időeredmény.
2: Takács Boglárka tehát időeredménnyel ott van a 200 méter futásnak a döntőjében. Ezt szerette volna mondani Regős László Pár, és reméljük tényleg, hogy helyre fog állni a vonal, hiszen azért itt még vár Regős László Pár a feladat, ugye ő korábban mondta, hármasugrás selejtező, ez majd Szenderfi Dániellel, és hát ugye 21 óra 50 perckor nagyjából jön majd a 400 méteres döntő Molnár Attilával és Enyingi Patrikkal. Mi pedig labdarúgásra megyünk tovább, mondok egy gyors részeredményt, egy állást, a 36. perc legvégén Paris Saint-Germain Aston Villa az UEFA Superkupa döntőjében 1-0 továbbra is, 20. percben Kvárec Helyes szerezte meg a franciák első találatát. Az Zalaegerszeg 25 éves csatára Skribak ellen az azeri élvonalban szereplő Nefci Bakuhoz igazolt, a támadó 2 éves szerződés kötött új klubjával, amely további 1 évvel meghosszabbítható. Szabó Bence beszélgetett a Zalaegerszeg korábbi csatárával.
12: Hát első körben gratulálok az átigazolásodhoz, a Neftchi együtteséhez igazolták ki Azerbajdzsánba, és ugye most az előbb mondtad, hogy túl vagy már az első edzése, milyenek voltak az első tapasztalatok a csapattal?
13: Köszönöm szépen, én is örülök neki. Hát nem mondom, hogy egyszerű, gyorsabban kell gondolkozni, meg magasabb az intenzitás, de jól éreztem magam a csapattársak. Nagyon jó fejek, korán be fognak szerintem fogadni, úgyhogy minden rendben lesz.
12: Hogyan jött ez az átigazolás? Azért ugye az elmúlt időszakban egy csapattársad, ugye Várkonyi Bence pont Azerbajdzsánba igazolt a Karabak együtteséhez. Ez a vonal, ez valószínűleg így élt a két, vagy a, hát a klubok között, úgymond, mert az Azerbajdzsánban jó véleménnyel lehetnek róla, és akkor ez hozhatta a te átigazolásodat is, vagy te mit látsz a háttérbe?
13: Nem tudom, nekem ugye múlt héten jött ez szóba, a vasas meccs előtt, de akkor még csak így szóba beszéltünk róla, meg velem beszéltek a klub. Aztán hétvégén már elkezdett egyre közelebbinek, meg élesebbnek tűnni. Aztán hétfőn délelőtt meg is tudtak állapodni a két klub egymásra. Nem tudom, hogy közre játszik-e, de örülök, hogy itt lehetek. És nem is volt kérdés, hogy igen, mondok, beszéltem a Bence Várkonyival is, mondta, hogy nagyon jó város, jó hely, nyilván ő másik csapatban van, szóval a csapatról nem tudott mondani semmit, de ahogy beszéltünk a csapatról, meg amilyen véleményeket mondtak, egy jó helyre kerültem szerintem.
12: És akkor esetleg már beszéltetek is, hogy majd találkoztok Bakuban?
13: Igen, már megbeszéltük, ugye ők még benn vannak az európai kupában, holnap játszanak, de majd ha úgy alakul, és lesz mind a kettőnek szabad napja, akkor biztos elmegyünk valahova egy vacsorára, meg tartjuk a kapcsolatot segítőkéz, úgyhogy biztos, hogy sokat fogunk találkozni.
12: Számítottál rá, hogy ezen a nyáron te klubot fogsz váltani?
13: Reméltem, ez volt a célom. Nyilván volt egy, nem mondom, hogy kimagasló, de jó szezonom szerintem, meg sok mindenki szerint. Reméltem, de nem feltétlen számítottam már rá így, hogy ennyire telt az idő, és nem történt semmi. És amikor meghallottam, akkor nagyon megörültem neki, hogy létrejöhet az, amiért dolgoztam tavaly, meg előtte is végig.
12: Hát igen, ugye az Zalaegerszegnél több időpontban is töltöttél el időszakot, így hogyha most utólag visszagondolsz, akkor Magyarországon az ETE adta neked az egyik legtöbbet, mint klub?
13: 100%-ig mondhatom, hogy igen. Mert az első időszakomban is nagyon jól éreztem magam, és jól ment a játék, és most meg tavaly meg kifejezetten jó volt a játék is, és megtaláltam az összhangot a vezetőkkel, az edzővel is, és nyilván a csapattársak is nagyon sokat hozzásegítettek ehhez, úgyhogy hálás vagyok nekik is, és a klubnak is.
12: Egyébként ugye az előző idényben érkeztek az argentin tulajdonosok, benned felvetődött, ugye, hogy rengeteg játékos értékesített azóta az Alegerszeg, hogy ez azért piaci szempontból egy nagyon jó klub, tehát itt sok játékos tud elmenni oda és fejlődni, és akkor egyből ugye most az Akpe Victoria esete a legérdekesebb, akit több mint vagy 3 millió euróért adtak el, tehát te hogyan szembesültél ezzel a projekt mentalitással, amit az argentinok hoztak?
13: Hát ugye, amikor leigazoltak engem, akkor már beszéltünk erről, vagy beszéltek róla, hogyha úgy alakul, akkor nyilván értékesíteni szeretnének engem is, mert látják bennem a potenciált abban, hogy értékesítenek, és nyilván ez pozitív volt nekem, és nyilván én is próbáltam úgy teljesíteni, hogy akkor ez nekik is jó legyen, és nekem is. Mert nyilván nekik jó, mert eladtak játékost a klubnak is, mint pénzügyileg, mint abból a szempontból, hogy folyamatosan fognak venni onnan játékos, mert látják, hogy értékesítik őket. Nyilván nekem meg természetesen jobb, mert én úgy gondolom, hogy egy pozitív és fejlő, egy új lépcsőfokra kerültem.
12: Igen, erre is rá akartam térni, hogy ezt a részét hogyan látod? Egy Neftchib akkor a te pályafutásodban milyen szerepet tud majd betölteni, illetve tényleg hogyan gondolkodsz ezzel kapcsolatban? Mert azért nyilván egy labdarúgó fejében azt hiszem, hogy ott van, hogy azért szeretne külföldön is játszani.
13: Nyilván. Hallottam a klubról, beszéltünk róla, hogy olyan teljesítményt tudok nyújtani, amit tavaly mondjuk tudtam nyújtani NB1-be, vagy még jobbat, akkor nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy ők se lesznek annak az útjába, hogy értékesítsenek mondjuk egy még jobb helyre.
12: És egyébként mi az, amit te vársz ettől az Azeri klubtól? Tehát milyen célokkal érkeztél oda adott esetben a klubnak? Milyen céljai lehetnek a bajnokságra vonatkozóan?
13: Érkeztem, hogy meg tudjam magamat mutatni, és a legjobbamat tudjam kihozni ebből az egészből. A klubnak pedig nyilván az a célja, hogy bajnokok legyünk, de ott legyünk az első háromba, az a szerintem a minimum célkitűzés ebben az idényben.
12: Én úgy láttam egyébként, mert most nézegettem azokat az átigazolásokat, akik most érkeztek, hogy ugye a magyar sajtóban is megjelent, hogy azért közel 1 millió eurót fizettek érted, hogy azért te vagy a legdrágábban vásárolt játékosa a klubnak ebből a szempontból. Érzel valamilyen felelősséget magadon, hogy tőled sokat várnak?
13: Nyilván beszéltünk is erről, nem feltétlenül így, hogy én vagyok a legdrágább, de ahogy fogadtattak is, ahogy beszéltünk, le lehetett szűrni abból, hogy sokat várnak nyilván tőlem, és teljes mértékben azt gondolják, hogy előre tudom segíteni ezt a klubot a játékommal.
12: Egy azeri csapat esetében szerinted, hogyha a következő lépcsőfokot vizsgáljuk, akkor a te karrieredben akár az a magyar válogatott is lehet. Azerbajdzsánból szerinted könnyű, vagy könnyebb lehet bekerülni egy magyar válogatottba?
13: Ezt nem tudom megmondani, ezt majd az otthoniak eldöntik, akik ott vannak. Én azon leszek, hogy a legjobbamat nyújtsam, aztán, hogyha érkezik, meghívó érkezik, ha nem, akkor se feltétlen leszek szomorú, hogyha jól megy a játék, de majd kiderül. Meglátjuk.
12: Egyébként mennyire furcsa számodra, vagy érdekes számodra a környezet? Ugye itt már mondtad, hogy túl vagy az első edzésen, társakkal beszéltél, de mennyire mégiscsak Azerbajdzsánba kerültél, úgymond, tehát azért kulturálisan kicsit más, mint Magyarország.
13: Igen, más az hely. Nyilván mások az emberek is, más az élet is, amiből még annyit nem tudtam tapasztalni, de találkoztam már emberekkel, úgyhogy hát szerintem nem lesz baj a beilleszkedéssel, mert nagyon közvetlen mindenki, a csapatban vannak európaiak is, meg nyilván Dél-Amerikából is vannak játékosok, ők vannak nálunk, vagy voltak nálunk is, nagyon közvetlen mindenki és segítőgész, úgyhogy szerintem hamar be fogok tudni illeszkedni.
12: Szurkolókkal adott esetben, így üzenetformájában, vagy személyesen mennyire találkoztál?
13: Egy üzenet formájában volt egy rövidebb interjú, akkor úgy üdvözöltem őket, vagy üzentem nekik, de szerintem a vasárnapi első bajnokin fogok velük így személyesen találkozni és meghallani az atmoszférát, amit csinálnak.
2: Skribák Elent hallhatták, ugye ő az, aki a Neftchi Bakuhoz igazolt az Alaegerszegtől, és maradunk még labdarúgásnál, hiszen nem akármilyen hír röppent fel az nso.hu-n olvasható, hiszen hivatalos, hogy Xavi Hernández vette át a holland férfi labdarúgó válogatott irányítását, A spanyol szakember 2030-ig érvényes szerződést írt alá a holland szövetséggel. Ugye a játékosként klubjával 6-szoros spanyol bajnok, 3-szoros spanyol királykupa győztes, 6-szoros spanyol szuperkupa győztes, 4-szeres BL győztes, 2-szeres európai szuperkupa győztes és 2-szeres világbajnok. A válogatottal pedig világ és 2-szeres Európa bajnok Xavi legutóbb 2021 és 24 között dolgozott edzőként, amikor a Barcelonát irányította 2,5 éven keresztül. Ugye nemrégiben a hollandok az Orange előző szövetségi kapitánya Ronald Koeman volt, aki csapatával a legjobb 32 között Marokkóval szemben esett ki az amerikai-kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Érdekesség egyébként, hogy Xavi 2021-ben épp Koemant váltotta a Barcelona kispadján. Még egy hír, hiszen javában zajlik még az UEFA Superkupa döntőjének első félideje. A Paris Saint-Germain az Aston Villával játszik, az állás továbbra is 1-0, Doué gólpassz, és Kvaratskhelia pedig 20. percben szerzett egy gól, de ahogy ezt kimondom egyébként, úgy látom, hogy érkezett egy válasz azonnal az Aston Villától. Kérdés van, hogy egyébként ez a gól érvényese lesz, vagy sem, ugye azért elég sokszor láthatjuk azt, hogy rengeteg videóbírós vizsgálat van, úgyhogy azért ennek is majd azért meg fogjuk válni a végeredményét. Egy biztos, hogy a 46. percben jár már ez a mérkőzés, az UEFA Superkupa döntője, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Hát mondjuk úgy, hogy 1-1, mert nagyon úgy fest, hogy megadta a gólt a játékvezető, és egy perc lesz majd a ráadás. Hát egészen érdekesen, izgalmasan alakul ez a mérkőzés. Ki gondolta volna, hogy ez az UEFA Superkupa döntő ennyire izgalmas lehet, főleg úgy, hogy korábban egyébként elmondta a spanyol vezető,

mint Molnár Attilával a mezőnyben, de még van 2,5-3 perc, úgyhogy eddig gyorsan elmondom, hogy a női kalapácsvetésben továbbra is a finn Silja Kossonen vezet, a második Fanteni, a harmadik pedig a norvég Nedberge Lano, Vlodárcsik a negyedik helyen egyelőre a női kalapácsvetők döntőjében, tehát és elkezdték a férfi hármasugrók is a selejtezőt az első ugrására. Andreas Hernández és Simone Biasutti is megugrotta a döntő szintet, a két olasz tehát ott van a fináléban, ebben a csoportban ugrik majd Szenderfi Dániel is tizedikként, most még a hatodikra várunk egyelőre, úgyhogy még van egy kis ideje a magyar atlétának. Megnézem az A csoportot, hogy ott van-e már döntőszint, egyelőre nincsen, úgyhogy még csak a két olasz biztosította be a helyét, de hát ők elég magabiztosan. Andreas Hernández 17 méter 5 centit ugrott. És akkor kezdődik lassan a férfi 400 méteres sífutás döntője. Az a finálé, amelyre a mai napon a leginkább vártunk, hiszen két magyar, Enyingi Patrik és Molnár Attila is ott lesz, illetve itt van már a Birminghami Alexander Stadion rekordtárnyán, és várja azt, hogy elkezdődjön a bemutatás. Csak a magyar nemzet az, amely két versenyzőt is ad a döntőbe, úgyhogy már ez is önmagában is egy óriási dolog, azt hiszem, de nyilván itt még meg kell várni a végét is, hogy mi lesz az eredmény. Molnár Attila mellett Muhammad Abdallah Kunta, Matthew Edson-Smith és Jonas Pfeifers lehetnek a legnagyobb esélyesek, de nyilván itt nem szabad leírni senkit egy döntőben. Ott van a belga Daniel Segers, ott van Jean-Paul Bredo, tehát a 8 versenyző közül, aki itt van a fináléban, 6 is az Európa ranglista legjobb 10 helyezettje között van, vagy hát legjobb 8 helyezettje, úgy is mondhatom, mert így is igaz. Nagyon jó versenyre van kilátás, és bízunk abban, hogy magyar szempontból is egy nagyon sikeres versenyre. És akkor most már itt a stadionban is elkezdődik szép lassan a bemutatás. Sorra veszik, hogy kik azok, akik itt vannak a döntőben. Volt már érem egyébként korábban 400 méteren Európa-bajnokságon, magyar érem, még Deák Nagy Marcell 2012-ben 20 évesen állhatott dobogóra, és lett ezüstérmes Helsinkiben. Most pedig Molnár Attila és Enyingi Patrik az, aki valamiféle hasonló reményekkel ért ide. Az óriási örömújongás Matthew Hudson-Smithnek szól, aki a 9-es pályáról rajtol majd. Hazai versenyző, négyszeres Európa-bajnok, olimpiáról és VB-ről is vannak érmei, ezüstök és bronzok. Ráadásul hazai közönség előtt, olyannyira hazai közönség előtt, hogy birminghami közönség előtt versenyezhet. Róla nevezték el azt az ideiglenes lelátót, amit felhúztak a stadion egyik sarkába, vagy egyik kanyarba. Nyilvánvalóan győzni akar, ezt többször elmondta itt hazai pályán. A 8-ason mellette Muhammad Abdallah Kunta Franciaországból 44-38-as egyéni csúccsal győzte le Molnár Attilát az elődöntőben. És ott van mellette a 7-esen Molnár Attila, a magyar csúcstartó, 44-6-ot futott az elődöntőben, ezzel második lett. Az egyéni csúcsa idén 44-47. Szerepályás Európa-bajnok, ezt se hallgassuk el. Rómában két évvel ezelőtt 6. lett az EB-n. A 6-oson Jean-Paul Bredo Németországból, ő is döntőt futott már Rómában, a váltóban ugyanott két évvel ezelőtt bronzérmes lett. Az 5-ös a Jonas Pfeifers, akinek van már egy érmáról az EB-ről, egy bronzérem. Ezt a vegyes váltóval érte el, a holland vegyes váltóval. Tegnap pedig egyéni csúcsot futott az elődöntőben. A 4-es pályán Enyingi Patrik, aki már kétszer kiadott magából mindent itt a birminghami Európa-bajnokságon. A selejtezőben 44-87-et futott, ez a legjobb idő volt abban a körben, aztán az elődöntőből helyezéssel egy óriási hajrával jutott tovább a Matageac versenyzője, és Európa-bajnoki döntőt futhat. Mellette a bal kezén a 3-ason Maximilian Schwed, a lengyel versenyző, aki a fedettpályás Európa-bajnokságon tavaly ezüstérmes lett Molnár Attila mögött. A 2-esen pedig a belga Daniel Segers, az idei belga bajnok, aki szintén, ahogy ezt említettem korábban, ott van a legjobbak között az Európa ranglistán, az 5. helyen, tehát akár még a 2-es pályára is figyelni kell. Óriási izgalmak és újabb magyar éremesély, elsősorban természetesen Molnár Attila révén. De semmi sem biztos itt ezen a, vagy ebben a döntőben, mert ahogy említettem, többen is kiváló formában, és többen is joggal, eséllyel pályázhatnak arra, hogy dobogóra álljanak. És ebben a pillanatban el is rajtol a mezőny, talán Enyingitől és Molnártól is azt lehet várni.

0: várni, hogy itt most mindent feltesznek egy lapra, és addig mennek, addig sprintelnek, addig futnak, amíg csak bírnak, mindent ki akarnak adni magukból. Molnár próbál ráfutni a mellette haladó franciára, Enyingi pedig Pfeiffer téli utol, majd hogy nem, amikor 200 méterhez érnek, de Molnár bal kezén a német Bredó is nagyon jól tartja magát, de talán Hudson-Smith az, aki egyértelműen vezet. Most lassan már a célegyenesre fordul Matthew Hudson-Smith, de ott van Molnár Attila is egészen jó helyzetben. Enyingi most már egy picit lemarad, ő a 8. helyen. Hudson-Smith vezet, Molnár Attila pedig fut az éremért, jön a német, a holland, a francia, és gyerünk Attila, dob be magad a végén, a bronzért megy Molnár Attila, de lecsúszik róla. Hudson-Smith megnyeri, és sajnos Pfeiffers, valamint Kunta is megelőzi Molnár Attilát itt a végén. Nincsen meg a magyar érem, érzésem szerint. De várjuk meg a hivatalos eredményt megint csak, mert hogy nem a célegyenesben ülök, nem oldalról látom a befutót, hanem szemből, így azért a szemnek csalóka lehet. Hudson-Smith 44-17-tel nyeri meg az Európa-bajnokságot hazai pályán, és akkor valóban ez az elődöntős, kevésbé jó szereplése, ott tényleg nem volt minden rendben, a formája ettől még kiváló Hudson-Smithnek. Kuntát hozzák ki a másodiknak, Pfeiffert pedig országos csúccsal 44-41-el a harmadiknak, Molnár Attila 44,55 század másodperces eredménnyel Európa-bajnoki negyedik a Birminghami Atlétika Európa-bajnokságon. Az ötödik a német Bredó, a hatodik a lengyel Schwed, Enyingi Patrik pedig úgy tűnik, hogy behozta végül magát 7. helyre, és Daniel Szégeszt lehajrázta még a végén, hogy ne a 8. helyen végezzen. Nem 5.36, azért ez is várható volt, hogy Patrik ideje nem lesz olyan, mint az előző, mint a tegnapi vagy a tegnap előtti, mert tényleg ő kétszer már mindent kiadott magából itt Birminghamben, és ez egyszerűen fizikailag annyira megterhelő lehet, hogy nem tudja újra harmadszor is azt adni, amit eddig adott. Nyilván kiadott magából mindent, ahogy Molnár Attila is, de ez most sajnos így sikerült. Matthew Hudson-Smith tehát az Európa-bajnok férfi 400 méteren, Molnár Attila pedig Európa-bajnoki negyedik, Enyingi Patrik Európa-bajnoki 7. itt Birminghamben a 400 méteres síkfutáson. Stúdió.
1: Regős László Pálnak köszönjük szépen. A vonal túlsó végén pedig a többszörös magyar bajnok középtávfutó Kazi Tamás köszöntjük. Szervusz, szia, köszönjük, hogy elfogadtad így a meghívásunkat így a vonalban.
2: Sziasztok, jó estét, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És még egy pontosítás veled kapcsolatban, hogy a Ferencváros öregfiúk igazolt labdarúgója is vagy, azért ezt ne felejtsük el. No, hát itt vagyunk egy 400 méteres futás döntője után, Molnár Attila a 4. helyen végzett, míg Enyingi Patrik a 7. helyen. Beszéljünk először kérlek szépen Molnár Attiláról, mit jelent ez a 4. hely szerinted? Beszélj, az egész futamról beszéljünk.
2: Hát én azt gondolom, hogy illetve Attilát ismerve valószínűleg ő neki egy pici csalódás lesz, vagy csalódásként fogja megélni ezt a 4. helyet, mert azért saját magának azért a mércét elég magasra állította fel, ugye nem menjünk messzebb akár az Európa rekordnál, amit fedett pályán is elért, illetve ugye az előző években, ugye gondolok itt akár a világbajnoki bronzéremre váltóval, vagy akár magára az Európa-bajnoki címére fedett pályán, tehát biztos vagyok benne, hogy ő neki már ezek az eredmények után az, hogy nem tud dobogóra állni, nem akasztanak érmet a nyakába, azért egy pici csalódás lesz benne, de ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok majd a nyilatkozatára, vagy hogy volt-e akár bármi ennek az eredménynek a hátterében, amellett, hogy az, hogy a döntőben ott volt, és azt gondolom, hogy az idő eredménye az extra, de hát nagyot húztak a riválisai is. Ugye hát látjuk, hogy a holland srác, aki egyben neki az edzéstársai, és ugyanaz az edzőjük azért egy holland csúcsot futott, tehát ez is valahol akár egy meglepő eredmény.
1: Ugye az időeredményt mondta, hogy 44-55-e lett a 4. helyezett. Most egy nagyon blőd kérdésnek tűnik, de mi hiányzott szerinted a dobogóhoz? Taktikai, technikai, vagy inkább a leginkább a fizikai különbség döntött?
2: Nem tudhatom, és nem tudom pontosan, hogy volt-e itt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, itt közvetlenül az EB előtt akár Attilának bármilyen problémája, betegsége, sérülése, vagy ilyesmi, tehát hogy ezt azért mondom, hogy majd kíváncsi vagyok arra, hogy eleve hogy van fog nyilatkozni az eredmény után, de és ez is csak az én véleményem, hogy azért az talán egy picit lehet, hogy árulkodó volt már, hogy a magyar bajnokságon például azért Meningi Patrik meglepte azzal, hogy gyorsabb volt nála a magyar bajnokságon 200-on. Nem tudhatjuk, hogy van-e valami taktikai elem, amit esetleg most gyakorolnak be, hogy aztán majd a mondjuk a pekingi világbajnokságon majd összeálljon ez a mozgás, vagy ez a taktika, de mondom, tehát rendkívül sokat erősödött a nem csak a világ, hanem az európai mezőny is minden futószámban, úgyhogy azért tudjuk azt, hogy mondjuk nem tudom, 10 évvel ezelőtt mondjuk egy 44-es eredménnyel lehet, hogy 20-20-on jöhetett volna.
1: Meningi Patrikról is beszéljünk egy kicsit, hiszen ugye a 7. helyen ért célba 45-36-os idővel. Ezt hogyan értékelnéd?
2: Hát én azt gondolom, hogy tegyük helyére a dolgokat, ugye már önmagában ezzel is kellett volna kezdenem, hogy önmagában ugye az a tény, hogy ebben az Európa-bajnoki döntőben 2 magyar is rajt hozzáhatott, azért nem egy hétköznapi dolog. Úgyhogy emiatt le a kalapul a srácok előtt, és nagyon büszkék lehetünk rájuk, illetve lehetnek magukra, és ezúton is megragadnám az alkalmat, hogy azért gratuláljak nekik, bár Patrikkal egyébként beszéltünk, írogattunk az elmúlt napokban, úgyhogy neki is gratuláltam már, illetve kérdeztem, hogy hogy van, hogy érzi magát. Abszolút helyén volt az önbizalma, meg nagyon jól érezte magát. Ő neki azt gondolom, hogy ha azt említettem, hogy talán Attila csalódásként éli meg ezt a 4. helyet, akkor azért Patrikról ez nem mondható el, hiszen azért az, hogy ő neki 3-at kellett futnia, és hát az előfutamban majdnem az egyéni csúcsát megdöntve egy 44-es eredménnyel futamgyőztesként tudott tovább menni, ott szerintem azért már eleve mindent kiadott magából, és hogy össze tudta magát kaparni, és aztán egy fantasztikus finisszel, hajrával a végén automatikusan tudta kvalifikálni magát a döntőbe, és életében először felnőtt ebbé döntőt futhatott. Én azt gondolom, hogy ez neki egy hatalmas siker.
1: Kazi Tamásnak, többszörös magyar bajnok középtávfutónak, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és szép estét kívánunk neked.
2: Köszönöm szépen, szép estét.
1: Köszönjük szépen, ugye Molnár Attila tehát a 4. helyen végzett 44-55-ös idővel, míg Meningi Patrik a 7. helyen zár 45-36-os idővel 400 méteres futás döntőjében. No de egyébként korábban Takács Boglárkáról beszéltünk, és azt is közölhetjük önökkel, hogy Takács Boglárka ugye időeredménnyel ott van a döntőben, női 200 méteren, és Regős László Pál pedig interjút is készített vele.
3: Takács Boglárka Európa-bajnoki döntős 200 méteren, milyen ezt kimondani, belegondolni ebbe?
4: Hú, nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Amikor a százon kiestem hétfőn, akkor azért is voltam annyira csalódott, mert tudtam, hogy sokkal-sokkal jobb is lehetett volna, ha azt ott összerakom. Másrészt meg, mert azt éreztem, hogy az volt ott az egy biztosabbnak tűnő lehetőségem, és hogy 200-an én magamat nem helyeztem úgy a mezőnybe, de amúgy őszintén nem is annyira nézegettem előzetesen a rajtlistát, hanem csak maximális mindig a 100-on a fókuszban, és a 200 meg egy ilyen, hogy jó, kijutottam, akkor már odállok, nyilván meg szeretek még versenyezni. Ha jól sikerül 100, akkor azért, ha rosszul, akkor meg azért, hogy legyen még egy lehetőség. De így őszintén előzetesen nem gondoltam volna azt, hogy nekem erre bármekkora esélyem van, vagy hogy én tényleg ezt meg fogom csinálni. A mai futás, a ma délelőtti futás azért az biztató volt, és akkor ott már egészen így átkereteztem magamban a dolgokat a 200 méterrel kapcsolatban, és akkor ott már most határozottam úgy a napára olyan célokkal, hogy már kell ezt megcsinálnom, még hogyha az egyik legerősebb ajánlódöntőt kaptam akkor is. Azért szerettem volna helyen, akkor a jobb pályám lehetne, vagy lesz volna holnapra, azért az számíthat, de nyertem már ezüstöt az egyes pályára is a 23-os ebbén, úgyhogy holnap már minden, ami maradt, azt lerakom és meglátjuk miráig.
3: Délelőtt itt az a fejezted, hogy a 22-81 remélet, hogy elég lesz egy jó pályára, most a 9-est kaptad, úgyhogy a bal kezeden Amy Hunt futott, ez mennyire volt nehéz?
4: Kicsit vegyes volt, amikor először megláttam az elődöntős futamat, akkor egyáltalán nem örültem, mert azt gondoltam, meg azt éreztem, ahogyan később is jött, hogy egyrészt Jalbesué, a spanyol lány, és Amy Hunt is nagyon-nagyon erősek. jel megnyerte tavaly a Madrid csapat EB-t 22-17-tel, talán, vagy valami ilyesmi eredménye. Éminek meg idénről is van már 22-30-et, tehát mindketten olyan kaliberű 200-as futók, ami lehet, hogy én is vagyok, vagy leszek hamarosan, de én nekem még nincsen emelt egy ilyen eredmény, ami kellő magabiztosságot adna. Úgyhogy ennyire nem örültem neki. De aztán próbáltam másként felfogni és úgy nézni, hogy oké, nehéz futam, de a 9-esen vagyok, ami azt jelenti, tudok szinte talán 100%-osan magamra fókuszálni és arra figyelni, hogy én mit csinálok a pályán, és talán nem zavarnak meg így, hogy körülöttem mondjuk, hogy rajtolnak, vagy hogyan, hol gyorsítanak, meg hogyan kezdik, úgyhogy ennek örültem. Én mi elég hamar utolért, aminek köze már kevésbé, és azt hiszem, volt is egy kicsit ritmustörés a futásommal, legalábbis én belülről azt éreztem ott hirtelen, hogy így hirtelen nézve kaptam, hogy ez így nem annyira jó, mert nem annyira kéne, hogy a kanyar utolérjen, és akkor ott hirtelen próbáltam valamit belépni, ami szerintem túl hirtelen volt, túl direktbe, és ilyen túl erőltetett feszes mozgás, amivel így, hát azt mondom, hogy túl akartam, mert végülis nem lett annyira rossz az időeredmény, de szerintem technikailag a délelőtti futás az egy sokkal, sokkal jobb, sokkal lazább, sokkal könnyedebb felszólalóta futás volt ez, meg egy kicsit inkább ilyen küzdős, harcolós, és nagyon akarok, és csináljuk meg, és így ennyi, úgyhogy ez szerintem nem rossz, de amúgy, ha az időeredményeket összehasonlítjuk, akkor a délelőtti az a szelmeztetés kompenzációval az jobbra jön ki, meg belülről sem megéreztem. De nyilván nem lehet mindig ugyanolyan steril körülmények között futni, vagy hát nem egyedül futok, úgyhogy meg kell tanulni szépen lassacskán jó mezőnybe is, nagyon erős mezőnybe is futni. Erre holnap is lesz egy lehetőségem, úgyhogy remélem, hogy egyre több tapasztalat, egyre több magabiztosságot is gyűjtök, és majd hosszú távon tud működni egymás mellett a 100-200 is.
3: Csak röviden, hogy bírtad ezt a néhány percet, amíg meg kellett várni a harmadik elődöntőt?
4: Én nagyon jól, egyrészt örültem, hogy leülhettem, sem kellett rögtön hegyet mászni ide a médiás blokkhoz. Másrészt meg tudtam, hogy az olaszlánynak, Dalianak 96-90 valamennyi volt az időeredménye, úgyhogy nem az én volt a rosszabb kiskú, így egy kicsit azért nyugodtabban ültem már, úgy voltam vele, hogy az nem létezik, hogy négyen is fussak 22-70-en belül. Meg másrésztről, meg hogy talán nem vagyok ennyire szerencsétlen, hogy most is egyel csúsztak le, úgyhogy voltam vele, hogy ennek itt meg kell lennie. Úgyhogy egész jól tűrtem.
1: Takács Boglárkát hallhatták, aki ugye időeredményen ott van a női 200 méter döntőjében. Na de mi a helyzet a férfi hármasugrás selejtezőjében Szenderfi Dániellel? Azt meg tudjuk most Regős László Páltól, hiszen őt kapcsoljuk Birminghamből.
3: Szenderfi Dániel első kísérlete a férfi hármasugrók selejtezőjében. A dunakeszi atléta idén egyszer került 16 méter fölé eddig, de az most volt nemrég, úgyhogy bizakodhatunk, hogy ez valami jó útnak a kezdete, ez a múltkori 16 méter feletti eredmény. Szenderfi viszont sajnos belép az első kísérleténél, úgyhogy egyelőre nincsen érvényes próbálkozása, reméljük, hogy a folytatás jobb lesz.
1: Regős László Pálnak köszönjük szépen, ő majd legközelebb a sportvilágban lesz hallható. Megtartott a pódium edzését a magyar női válogatott Zágrábban a torna Európa-bajnokság helyszínén. Altorjai Sándor delegáció vezető, a Magyar Torna Szövetség főtitkára szerint összességében hasznos edzésen van túl a csapat, és nagyon-nagyon várják mindannyian a rajtot. Somori Zsófia beszélgetett a főtitkárral.
5: Holnap kezdődik a torna Európa-bajnokság, amelyet augusztus 13-a és 23-a között rendeznek Zágrábban, és a magyar női válogatott már ott van a helyszínen, már a pódiumedzéseken is túl vannak, a szövetség beszámolóját lehetett olvasni. Ami a felnőtt válogatottat illeti, Cifra Bettina Lili, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Péter Sára és Bácskai Csenge alkotja a keretet. Ugye van két tartalék, Balázs Kira és Szilágyi Nikolett, illetve azt tegyük hozzá, hogy Székely Zója sérülés miatt nem indul ezen az Európa-bajnokságon, holnap majd a selejtezővel kezdődik számukra az EB. Beszéljünk arról kérdezném, hogy vannak úgy összességében a versenyzők, milyen formában, egészségi állapotot tekintve, hogyan várják ezeket a versenyeket, illetve hát mik a várakozásai önnek?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából mindenki rendben van, azért mondom, hogy csak nagyjából, hiszen sérülésből tértek vissza többen is, tehát az utolsó pillanatban lettek kész, hogy úgy mondjam, a versenyre, és azért a szokásos felkészülési menet tett, azért nem mindenki tudta úgy végrehajtani, hogy egy optimális helyzetben lenne, de ennek ellenére jó gyakorlatok álltak össze, legalábbis azokon a főszereken, ahol Isten igazából lehet azt számolni, hogy esetleg odaérjenek. Talán Lili esetében kell még kivételt tenni, hiszen nem fog indulni minden szeren, és hogyha minden szeren indulna, akkor az összetetben is, meg talán még egyéb szeren is oda érhetne a döntők közelébe, de felemás korláton ott lesz, és hát hogyha sikerül a gyakorlatot végrehajtania, és a végén beleállva, leugrással, mindennel együtt, igencsak kellemes meglepetést okozhat, hiszen olyan kombinációt sikerült az edzőjével összeállítani, ami nagyon magas kiinduló pontszámra ad lehetőséget. Kovács Zsófi szintén itt van, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy háromszoros Európa-bajnok újra a szerekhez ér, ez mindenképpen nálunk ez a vezető hír, hogy aki versenyképes állapotban van, és oda tud érni, hiszen a csapatról kell beszélni, és azokról a versenyzőkről, akik itt vannak, és képviselik a hazánkat a címeres mezben. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy Zsófi itt van. Ő sem négyszerezik, hanem gerendán és felemás korláton fog versenyezni, és hát annyi nehézség volt, hogy tegnap előtt egy kisebb vírus elkaphatta, úgyhogy a tegnapi pódiumedzésen nem is tudott teljes értékűen részt venni, de ma már rendben van, úgyhogy edzett is, és holnap ott lesz a szólításnál. A csapat többi tagjai Mayer Gréta, aki azt mondom az igazi csapatember, hiszen négyszerezik, és Gréti nagyon jó formában van. Az egész eddigi több hónapos versenyzés azt mutatta, hogy szisztematikusan készültek, és egyre jobb állapotba került. Péter Sára azért küzdött sérüléssel, itt ugye ő a lábszereken fog versenyezni, és nem titkolt, hogy ugráson van olyan ugrása, amit hogyha versenykörülmények között is oda tesz, akkor sanszos egy döntős helyezése. És hát nem utolsó sorban Csenge, aki újra itthon készül, már az Egyesült Államokban elvégzett egyetemi tanulmányai után, újra itthon készül, filigrán alkattal, hogy úgy mondjam, tehát szembetűnően Csenge változáson, mint keresztül ilyen szempontból, úgyhogy nagyon örvendetes, neki volt egy könyök sérülése, nézők még mindig egy könyökvédővel láthatják majd a versenyeken, ebből tegnap épp volt egy egyeztetés, hogy az a fajta könyökvédő, amit Csenge használ, az hogyha a bészszínű kötéssel el van-e látva, lehet-e, mert hogy a nézők ne döbbenjenek meg, hogy milyen bandázsal mennek a versenyzők, hát nekem erre egy kérdésem volt, hogy a jéghoki meccsen sem döbbennek meg a nézők, hogy védőfelszerelésben vannak a jéghokis játékosok, éppen a kapus egy rácsos bukósisakban szinte. Nekem a szempontom, hogy elsődlegesen a versenyző védjük a sérüléstől, és aztán másodlagos, hogy a néző ebből mit szűr le, vagy mit lát, hiszen ma nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az úgymond safeguardingra, a versenyzők védelmére, hát a versenyzők védelme azért nálam a sérülésnél kezdődik, és aztán utána jön az összes többi, tehát elsősorban az. Ma lesz egy egyeztetésünk, mert a szerenkénti döntőkben a csarnokot, a világítást lesötétítik, és csak az adott szert világítják meg. Ez talán a nézőknek egy kellemes látvány, de versenyzőként, aki forgott valaha a levegőben, óriási nehézséget okoz, hogyha sötét a teremnek a többi része, mert nincs mihez tájékozódni. A versenyző a levegőben minden döbbenet ellenére lát és tájékozódik, és hogyha nem tudja, hogy hol van a lent meg a fönt, akkor az eléggé egészségtelen érkezéseket tud kialakítani. Többek között mutattam erről videót az Európai Szövetség vezetőinek, úgyhogy lesz például ezzel kapcsolatban a szervezőkkel, az Európai Szövetséggel, néhány edzővel, és hát javasoltuk néhányan, hogy versenyzőket is hívjunk oda, nem kell sokat, 2-3-at, és akkor mondják el a véleményüket, hogy mi az a világítási szint, ameddig a csarnokban a többi helyen le lehet szedni, ameddig a levegőben lévő mozgás közben nem zavarja őket, illetve tudnak tájékozódni.
5: Kovács Zsófiára visszatérve, aki, hát ő ugye azért egy nem akármilyen időszakon van túl, és visszatért, és már ugye volt, hát Altmár nemzetközi versenyen dobogó legmagasabb fokán is, és úgy nyilatkozott nem is olyan régen, hogy ő már szeretne az Európa-bajnokságon ismét visszatérni a dobogóra. Mindennek fényében azt mondta, hogy ezen a vírusfertőzésen azért már túl van, és jól van. Az ő visszatérése, az ő lelke, az ő mentális egészsége kapcsán azért tényleg az olimpia előtt ugye tércserülés szenvedett, és azért az elmúlt 2 évben azért sok mindenen kellett keresztül mennie. 3-szoros Európa-bajnokunkról van szó, hogy ön is mondta. Benne lehet most akár egy érmes szereplés is? Vagy hogyan tekintsünk erre a nyilatkozatára?
6: Én megmondom őszintén, azzal lennék most ezen az Európa-bajnokságon elégedett, hogyha mondjuk sikerülne egy döntős helyet kiharcolni, annál is inkább, mert ha például a felemás korlátot, az egyik legjobb szerét mondjuk, ugye most ugráson nem indul, még nincs olyan állapotban az a láb, hogy az ő szintjének megfelelően térjen vissza. A felemás korlát maga gyakorlat az tartalmas, és minden bizakodásra okot adó, viszont a leugrás még nem az a szintű, amit ő leugrott, amikor például felemás korláton is Európa-bajnok lett, sérmes lett, úgyhogy nekem az, hogyha egy döntőben ott van, akkor az teljesen elégedettséget okozna, és azt hiszem neki is mentálisan, lelkének teljesen jót tenne, hiszen egy ilyen hosszú sérüléses időszakból visszatérve ez mindig nagyobb lelki terhelés, mint akár egy optimális felkészültségi állapotból oda állni esélyesként, és azt mondani, hogy hú, esélyes vagyok, meg kell csinálni a gyakorlatot, az teljesen más lelki megterhelést okoz, mint egy hosszú sérülésből visszatérni, és elhinni, hogy újra képes vagyok, és újra ott tudok állni. Ez nagyon nagy lelki löketet tud adni egy sikeresen letudott verseny ezek után, és hát ne felejtsük el, nem sokára ugye világbajnokság következik, hiszen ez az év rendhagyó, mert nyáron van az Európa-bajnokságunk, amely egyébként április-május környékén szokott lenni.
5: Még Cifra Bettina Lili kapcsán kérdezném, őt kiemelte, hogy egy nagyon szép szereplés is benne lehet az ő Európa-bajnoki szereplésében. Ugye ő tavaly Lipcsében EB-ezüstöt szerzett felemás korláton. Az érem az mennyire reális most is a női versenyzőinket illetően, hogy akár valakinek összejöjjön?
6: Én azt gondolom, Lili kapcsán, ha ezt a gyakorlatot megcsinálja, minden kézállás, minden kapcsolati rész megvan, akkor jogos és teljes sanszal készülhet akár egy érmes helyezés elérésére. Ugye ne felejtsük el, az oroszok ismét visszatértek a szerekhez, és további ellenfelek alakultak ki, vagy hát tértek vissza ezáltal, amire én azt gondolom, hogy sportolóként, hangsúlyozottan sportban résztvevőként, és olyanként, aki 84-ben politikai döntés miatt nem vehetett részt olimpián, én azt üdvözlöm, hogy a sportban mindazok lehetőséget kapnak, akik hosszú évtizedes munkával készülnek arra, hogy meg tudják mutatni egy tudásukat az Európa-bajnokságon, világbajnokságon vagy olimpián. Nyilván ellenfelek, nyilván bővül vele a paletta, de hát ettől szép a sport, hogy egy ilyen körülmény között is az ember odaérje mondjuk egy dobogós helyre.
5: Áttérve a férfi mezőnyre, ők majd ugye jövő héten fogják megkezdeni az EB szereplést, és a magyar csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Boton, Závori Szilárd, Hajrutas és Kis Dominik alkotja, ugye Kis Balázs a tartalék. Mészáros Krisztófer pedig hát tavaly ugye szerzett egy bronzérmet az Európa-bajnokságon egyéni összetetben, 33 év után első magyar férfi volt, aki EB-érmet szerzett ebben a számban, és nyilván ő most húzó embere, vagy mindenképpen kiemelkedő egyénisége a magyar férfi tornászainknak. Mire lehet ő képes, de nyilván ne csak róla beszéljünk, hanem akkor beszéljünk a többiekről is, hogy kiben mi lehet benne akár a döntőszerepléseket illetően.
6: Krisztófferrel kezdve Ugye az elmúlt felkészülési versenyek alkalmával, akár a július végén lezajlott országos bajnokságra visszatekintve, az első napon mindenképp nagyon jó teljesítményt, egy 82 pont fölötti pontszámot ért el. Aztán utána szerenkénti döntőkben azért voltak hibák, ott még a további kondicionáló javulásra kellett azért koncentrálni, meg kellett időt fektetniük, hogy a többnapos egymás utáni terhelést bírják a versenyzők itt az utolsó napokban való készes csiszolásnál, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy erősödtek a gyakorlatok. Láthatóan a Christopher jó erőállapotban van. Nyilván a tornasport azért a küzdősportoknál, vagy éppen egy másik sportágnál annyiban nehezebb, hogy most akár mondanék atlétikát, de semmiképpen nem pejoratív módon, ha odaáll az ember egy futószámhoz, ott abban technikailag talán nem tud akkora hibát elvéteni, mint mondjuk egy-egyszeren sok bonyolult mozgást összekapcsolva kell végrehajtani, csak hogy a hallgatók is esetleg tudják, például korláton, ha valaki áll kézen, és egy fogást igazít, tehát egy picit elengedi a kartát, majd újra megszorítja, ez több tizedes levonás. Tehát, és egy ilyen több tizedes levonás, ez 2-3 helyezésen múlhat. Tehát annyira szűk a mezőny, és annyira koncentrálni kell a szinte hiba nélküli, vagy a hiba nélküli végrehajtása, hogy egy-egy ilyen pici igazítás, vagy például egy leugrásban egy 20 centis ellépés, ami épp hogy egy lászennyi, az 3 tized. Na most azon múlhat, hogy első lesz, vagy ötödik. Tehát ennyi múlik. Bízunk benne, nagyon koncentráltak, vagy nagyon készültek erre is a leugrásoknak a rögzítésére, a mindenféle gyakorlatra, és hát itt is igaz, ugye itt lesznek a belorusz-orosz tornászok, tehát a mezőny tovább bővült, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma már minden nemzetnél van kiemelkedő versenyző, töröktől a norvégokig, oroszoktól a portugálokig, tehát keresztbe kasul egész Európából nagyon jó versenyzők vannak. Minden nemzet rendelkezik egy-két olyan kiemelkedő versenyzővel, vagy éppen egy-két olyan kiemelkedő szerrel, ahol érmes reményekkel szállnak harcba.
5: Hadd kérdezem a csapatversenyeknek a jelentőségéről, hogy milyen lehetőségei vannak a magyar válogatottnak.
6: Ha nekem egy fél mondattal visszatok térni, ott most a lányokkal, mivel mindenki tulajdonképp az egész csapat az utolsó pillanatban állt össze a sérülések miatt, és a tornában ez mindig előfordul, épp a néhány hete voltunk egy rendezvényen, ahol a Balogh Gábor öttusa szövetség elnök is ott volt, és ugye öttusában kivették a lovaglást, és helyette berakták ezt az új technikai számot. Gábor mondta, hogy nem tudom, 5 vagy 6 sérültjük van, és nekik az csak egy szám. Most a lányoknál 4, a fiúknál 6 ilyen szer van, ahol legalább ugyanennyi sérülést össze lehet szedni, szóval ugye nálunk sem tehetségtelenebbek a versenyzők, meg semmi ilyesmi nincs, de hát itt azért itt a keretorvosunkkal beszéltünk, a doki mondta, hogy olyan bonyolult mozgásformák vannak, hogy egyszerűen a nagyon nehéz sok esetben hosszú távon sérülésmentesen ezeket végrehajtani. Mindig van valami pici, akár csak a bőr lejön az ember tenyeréről, mondhatnám. Úgyhogy a lányok az utolsó pillanatban tudtak összeállni, tehát most tőlük igazából azt a nagy csapat eredményt nem számítjuk, de hogyha sikerül mindenkinek optimális gyakorlatait optimális helyzetben végrehajtani és sikeresen, akkor nem fognak szégyent vallani. A fiúknál nagyobb reményeink vannak, hiszen ha csak azt mondom, hogy a válogató versenyen például 16 férfi felnőtt versenyző állt oda a szerekhez, akkor ugye a kiválasztási paletta is nagyobb volt, és én azt gondolom, hogy talán most a fiúk tudnak a csapat eredménnyel is egy markáns eredményt az asztalra tenni, és hát őszintén azért a tornában mi így belül az egyéni összetett versenyt és a csapatversenyt helyezzük úgymond a király kategóriába, mert aki 6 vagy 4-szeren a lányoknál tud győzni, azért az egyéniben a király kategória, hát és a csapat az meg a másik fele, és rendhagyó módon például ezen az Európa bajnokságon megváltoztatták a verseny számok sorrendjét, úgyhogy vasárnap lesz a csapat döntő kvázi az eseményeknek, két hetes eseménynek, mind a lányoknál, mind a fiúknál a megkoronázása, és az utolsó versenynap a csapat döntővel ér véget.
5: És zárásként akkor hadd kérdezzem még a juniorjainkról. Lányoknál Molnár Veszna és Tombor Anna Léna indul, míg a fiúknál akinduró Axel András, Horváth Áron, Kis Széttény, Gál Kristóf, Gombás Balázs, van ugye Taruka Noel és Péri Dominik tartalékként. Tehát junior korosztályban most ott mi lehet a célkitűzés, vagy ott mi az, amiről számukra szólhat ez a korosztályos megméretés?
6: Mindenképp a jövőre készülés jelenti egy junior, akár kontinentális, akár világverseny, hiszen a felnőtt mezőny előszobájában vannak a versenyzők. Most a lányoknál két versenyző van itt, hiszen ők tudták azt a szakmai szintet teljesíteni, aminek feltétele volt az Európa-bajnoki részvétel. A fiúknál szintén szélesebb a paletta, mint a hasonlóan a felnőtt mezőnyhöz, tehát több fiú versenyző volt, és így a csapat is össze tudott állni. Azért nehéz megmondani a junior mezőnyt, mert ott évről évre úgymond változik a mezőny. Nagyon nehéz megtippelni, hiszen nálunk is van olyan versenyző, aki vagy volt, aki tavaly még az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, illetve a gimnaziádei versenyen, a középiskolás világjátékokon remekül szerepelt, és hát meg kell vallanunk, ma már nincs a tornasportban, úgyhogy, de ez minden országban így van. Maradtak ugye természetesen mellettük a további versenytársaik, akik szintén ugyanazon a szinten dolgoznak, de így előzetesen nagyon nehéz a junior mezőnyt megtippelni, mert akkora változásokat tud produkálni pár hónap alatt a mezőny, hogy előre tippelni azt nem. Mindannyian, ahogy említettem, a felnőtt versenyeknek, vagy a felnőtt korba lépésnek az előszobája. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a versenyeket, hiszen ilyen fiatal korban, hogyha hozzászoknak az ilyen nagy csarnokokhoz, a változó feltételekhez, a ritmushoz, az edzések a ritmusához, versenykörülményekhez, az nagy segítség lehet, hogy mikor átlépnek a felnőtt mezőnybe, és gyorsabban tudnak ahhoz a korosztályhoz akkor beilleszkedni.
1: Altorai Sándor delegáció vezetőt, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát hallhatták. Ez ott már a körkapcsolás, búcsúzik a szerkesztő Tóth Béla nevében is a műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, hamarosan pedig a Sportvilág következik Olasz Gergővel. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
5: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
6: Kós arany, Milák és Sárkány bronzérmes az úszó Európa-bajnokságon. Búcsúzott a Debrecen a konferencialiga selejtezőjéből. Takács Boglárka döntőbe jutott, Molnár Attila negyedik az atlétikai Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
0: Sportvilág.
6: Úszással kezdünk, hiszen a napokban zajlik a párizsi Európa-bajnokság, amelyen kiváló eredményeket értek el a mai napon is a magyar sportolók. Elevenítsük fel, mi történt ma. Az esti programban Kós Hubert ugrott elsőként medencébe, aki a 200 méteres hátúszás döntőjében volt érdekelt. A futam történéseit Katona László tudósításából hallgathatják meg.
7: Elkezdődik a döntő. Ebben a pillanatban már a vízben a versenyzők. Az egyesen a spanyol González, a kettesen az ír Short, a hármason Csejka, a négyesen Kós, az ötösen Sziszkosz, a hatoson Mityukov, Bukka a hetesen és Csekkon a nyolcason. Akkor, amikor 25 métert megtesznek, Kós Hubert már tisztán az élen. Majd kérdés lesz az első 50 métert követően, hogy mi a részidő, hiszen majd ezt lehet mérni valójában a világcsúcshoz. Akkor, amikor odaérnek a falhoz, az első helyen Kós Hubert 26-16-tal ez világcsúcs részidőn belül, de gyengébb, mint a tegnapi ideje. Ettől függetlenül féltest rossz az előnye, és ugye azt mondta Kós Hubert tegnap, hogy egy kicsit elhülyéskedte az első 100 métert, úgyhogy lehet egy kicsit tartalékol. Egy test rossz az előnye most már Kós Hubertnek, akkor, amikor már megtett 75 métert, érkezik a falhoz, egy újabb fordulóhoz, a második helyen pedig Csekkon, a harmadik Sziszkosz. Egy test rossz az előnye, fordul éppen most 54-11-el Kós Hubert, ez is a világcsúcs részidőn belül, és gyengébb, mint a tegnapi ideje, úgyhogy van valami tartalékben, de Tomás Csekkon nagyon jól jön ott a kettesen. Igaz, azért van egy másodperces lemaradása, ettől függetlenül az olaszra oda kell figyelni. Nagyon megy Kós Hubert azért, hogy meglegyen az Európa-bajnoki címe. Ilyen még nincs a tárjában. Minden más egyéb van. Kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok. 150 méternél elsőként fordul. 1.22.94. Még mindig a világcsúcs részidőn belül. Meg lesz valószínűleg az Európa-bajnoki cím. A második helyen Csekkon, a harmadik helyen Mityukov. És bizony a világrekordért megy most már Kós Hubert. Meg kell, hogy legyen. 1.51.92 Aaron Pearsall-tól, az amerikai 16 évvel ezelőtt Rómában úszta ezt az időt. Kós Hubert megnyeri az Európa-bajnokságot, egy test rossz az előnye, a kérdés az, hogy lesz-e világrekord. Menni kell még egy kicsit, Kós Hubert megy, és ebben a pillanatban Európa-bajnok 1.53.08. Nincs valójában világrekord, de van Európa-bajnoki cím. Második helyen pedig Sziszkosz, harmadik Csekkon. Kós Hubert talán a végén egy kicsit kiengedett, de kell még neki majd a mai nap folyamán erőlködnie, hiszen majd 100 fillén is a fináléba akar kerülni. Nem országos csúcs, nem Európa csúcs. Kicsit ránézek, hát ha valaki Európa bajnokságot nyer, és csak annyi mimikát tesz hozzá, mint amit ő, az roppant érdekes, mintha semmi érzelem nem lenne az arcán. Nem lett világrekord 150 méterig, mintha meg lett volna, de teljesen mindegy. Majd jövőre Budapesten, vagy Los Angelesben 2 év múlva. Megvan a magyar csapat első aranyérve Európa-bajnokságon, itt Párizsban. Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás győztese, 1 perc 53,8 másodperces idővel. Sziszkosz a görög a második, megint egy görög a második, és az olasz Csekkon pedig a harmadik. Negyedik Mityukov Csejko az ötödik, hatodik González, hetedik Sort és Bukka a nyolcadik. Bravo, megvan az aranyérem Kós Hubertnek.
6: Az olimpiai és világbajnok Kós így értékelt Európa-bajnoki címe megszerzését követően a riporter Korsós Kristóf.
8: Úgy beszélgetünk a 100 pillák középdöntője után, hogy már biztos a döntőbe jutás, és kezdjük ezzel, mert ez volt a kérdés a te fejedben, hogy bírod-e, ezek szerint bírod?
9: Igen, persze, erre készültem, hogy bírjam egy ilyen 200 hát után például a 100 pillangot, de nyilván a következő napokban is lesz majd 200 pille, meg 200 vegyes, szóval örülök, hogy az első lépés megvan. Picit csalódott vagyok a 200 hát miatt, de csak EB-n lehet EB-t nyerni, és az sikerült.
8: Így van ez. Várunk egy picit. Megvan az első Európa-bajnoki címet 200 háton. Nyilván szeretted volna a világcsúcsot, de azért tudod külön nézni a kettőt?
9: Igen, persze. Ez egy olyan dolog, hogy tényleg ilyet senki nem úszott soha, szóval ez a világcsúcs az arról szól, hogy neked kell a leggyorsabbat úszni valahogy, és ahhoz tényleg mindennek össze kell jönnie. Ma nem jött össze, megpróbáltam nyilván egy picit visszafogni, ez sikerült, ugye, csak nem segített az utcsó 50-en, mert ugyanúgy meghaltam, szóval szerintem azért jó volt, hogy megpróbáltam így is, megpróbáltam úgy is, ebből nagyon-nagyon sokat tanultunk. És nyilván kár lett volna itt megdönteni, és akkor Budapesten nem, szóval reméljük, hogy Budapesten sikerülni fog.
8: Hát mindenképpen így legyen, viszont még arról beszélünk, hogy valóban lassabban kezdtél majd picit, de ahogy én néztem, még így is világcsúcson belül voltál 150 méterig. Tehát ez milyen tapasztalat? Azt mondtad, kipróbáltad mindkettőt, szerinted melyik működhet jobban neked?
9: Szerintem én ezt fogom mondani a Bobnak, hogy szerintem neki kell menni. Elejétől kezdve félelem nélkül kell úszni. Nem mondom azt, hogy ma félelemmel úsztam, de valami hiányzott, vagy valami volt, ami miatt úgy éreztem, hogy meg ki akarom próbálni ezt, hogy visszafogom, és emiatt az úgyső ötönem már nem úgy, mentálisan már nem az a fajta támadás volt, amit tegnap indítottam azon az úgyső ötönem, szóval szerintem jobbat tesz az, hogy az elejétől neki megyek, és megpróbálom végigbírni, mert úgy lesz fejben is, úgy a jó.
8: Szóval még azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye egyrészt Michael Phelps is reagált a tegnapi idődre. Ez mit szólsz, másrészt Bob Bowman mit üzent esetleg neked?
9: Ezért is olyan szomorú, mert mondta a Phelps, hogy jön. Remélem, hogy nem a maira értette. És hát igen, ő azért nyilván a Bob mindig beszélget vele, mert mai napig tartják a kapcsolatot, és nagyon közel vannak egymáshoz. Ezt nyilván tudja mindenki. És hát lehet, hogy eljutott hozzá így az információ, van ez a 200 hátos magyar gyerek. Úgyhogy nyilván nagyon-nagyon jó érzés, hogy így figyel rám az úszó. Lehet, hogy a sportnak a legnagyobb alakja, az olimpiai sportnak a legnagyobb alakja. Ezért is szomorú egy picit, hogy nem sikerült.
6: Kós Hubert után másik olimpiai bajnokunk Milák Kristóf is medencébe ugrott, aki a 100 méteres gyorsúszás döntőjében volt érdekelt. Két magyar szerepelt ebben a fináléban, hiszen Németh Nándor is úszott. A futamról Katona László tudósított.
7: Popovics mögött egyébként 2 esztendővel ezelőtt ezüstérmes lett Németh Nándor. Ő a 6-os pályán, az egyesen pedig Milák Kristóf úszik. 100 méteres gyorsúszás, döntő a férfiaknál. A Popovics kiemelkedik, ővé majd a 4-es pálya, ő 47 másodpercen belüli időkkel szokott úszni, és akkor, amikor eltelik 25 méter, akkor a 8-ason Hribár jön igazán jól, Popovics egyelőre kissé visszafogottan, de megbújik a mezőnybe. ahogy elnézem, Milák Kristóf is mindent belead, úgyhogy 50 métert követően nagyon együtt a mezőny. Az első helyen Kornyev, harmadik Milák Kristóf, Németh Andor a hetedik. Jön az utolsó 50 méter, már csak valójában 30, és úgy néz ki, hogy Kornyev nagyon jól jön ott a hármas pályán. Németh Andor megbújva a mezőnybe, illetve Milák Kristóf a második helyen az egyes pályán, de jön Popovics is. Lehet, hogy nem nyeri meg a román ezt a versenyszámot, az nagy dolog lenne. Kornyev egyelőre a második, mert Popovics átveszi a vezetést. Milák Kristóf talán a harmadik, a benyúlás fog dönteni valójában. Popovics nyer, Kornyev a második, Milák Kristóf a harmadik. 46,87 század másodperc. Újországos csúcs. Németh Andor 47-47-tel hatodik. Úristen! Az, hogy tényleg Európa bajnoki rekordja van Popovics, az 46-56. Jól van, kit érdekel. Milák Kristóf 46-87-tel bejön 47 másodperc alá úgy, hogy a döntőbe 47-97-tel jutott be mindössze. Hát több mint egy másodpercet javított. Hatodik Németh Nándor, Popovics, Kornyev, Milák az első három sorrendje. 13 századra volt Kristóf az ezüstéremtől. Óriásit ment tényleg. És nem volt messze Popovicstól abból a szempontból, hogy a második 50 méteren kapott 26 század másodpercet, akkor már nagyon közel lett volna Kristóf Popovicshoz, de így is mindössze 3 tizedre van. Hát Milák Kristóf lehet, hogy pillangó úszónak van avanzsálva, de most már itt gyorsúszásban is nagyon letette a névjegyét. És van újabb érem, magyar érem, medencés úszásban. Kós Hubert aranyérme után 200 háton, 100 gyorson Milák Kristóf új országos csúccsal, 46,87 század másodperces idővel, bronzérmes. Németh Andor pedig a hatodik, elmaradva a saját korábbi egyéni csúcsától, 3 századdal.
6: A döntőt követően mindkét magyar úszó értékelt, elsőként a bronzérmes Milák Kristóf nyilatkozott Korsós Kristófnak.
8: Azért ez a 46 másodperces 100 gyors neked is egy új dimenzió. Mennyire tartottad reálisnak a döntő előtt, hogy ez belőled ma kijöhet?
9: Természetesen semmennyire, egyáltalán nem így készültem most a 100 gyorsra. Örültem volna, hogyha egy 47-2-t, 47 elejét is sikerül elkapni, de egyszerűen annyira elvittek a többiek, annyira magas színvonalú volt a versenyzői szint, a maga a verseny, hogy igazából csak húzattam magam, próbáltam az első 50-en minél több előnyt, minél nagyobb lendülettel belemenni, egy jó forduló, és utána meg visszafele tényleg mindent kiadni magamból, nem is foglalkozva azzal, hogy utána meg ugye a 100 pillek középdöntőt úsztam, mert az igazából csak talán kellett jutni.
8: Az edzettség az egy dolog, de téged mindig is elvitte az, nem? Hogyha nagy a körítés, ha nagy a tét, most is picit erről volt szó itt a 100 gyors döntőben?
9: Úgy gondolom, igen. Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni.
8: De régen nagyon mentek ezek a duplák, 200 gyors, 100 pille, néhány percen belül most a 200 egymás után, az hogy esett?
9: Én is meglepődtem, rosszabbra számítottam, sokkal nagyobb görcsösség, fájdalomra, de úgy meglepően jól sikerült abszolválnom, nem volt annyira fárasztó, nem volt annyira leterhelő. Igazából holnap reggelre kiderül, holnap reggel van egy kis pihenőm, és akkor holnap délután egyedül csak a 100 pille döntő van. Ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson.
8: Zárásként annyit, hogy az elmúlt években folyamatosan árad feléd a szeretet, akármi történt a szurkolóktól, ebből mennyi jutott el hozzád, vagy ez hogy esik?
9: Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
6: Németh Nándor is remek időt úszott, mégsem volt maximálisan elégedett saját teljesítményével, ő is Korsós Kristófnak értékelt.
8: Hatodik helyen zártad ezt a 100 gyors döntőt, az idő szinte teljesen az, mint tegnap. Ebből látszik, hogy ez a maximum lehetett akkor?
10: Hát igen, úgy látszik, hogy most ez a max. Jó úszás volt. Megkérdeztem az elejét, nem tudom mennyire kezdtem, de nem annyira bírtam visszafele, de egy jól összetett úszás volt, úgyhogy jó volt, hogy tudtam ugye azt az időt hozni, mint tegnap. Ez most ennyire volt elég. Látszik, hogy azért elég kemény ez a 100 gyors, most már Európán belül is. Erősebb volt, mint a tavalyi világbajnokság, úgyhogy nem olyan rossz az.
8: olyan szempontból milyen tapasztalat volt, hogy megint egy döntőt húztál egy nagy versenyen, és hát nyilván próbáltad a legjobbat hozni, ez nagyon közel volt, tehát szóval van-e bármi, amiben te személy szerint bele tudsz kötni, vagy ez rendben volt?
10: Nem, rendben volt maga az úszás. Nyilván van mit még dolgozni. Nem, nagyon, nagyon erős, tehát 47-en belül idő kell a bronzéremhez, tehát lesz véletlen, attól még egy kicsit messze vagyok, de hát ezért megyünk, ezért harcunk, úgyhogy még az, még van mit fejlődni, főleg a fordulóba. Úgyhogy összetett, összességében ez egy jó úszás volt, úgyhogy nem vagyok szomorú.
8: Ugye Milák Kristóf visszavette így a magyar csúcsot, ezzel kapcsolatban valami vélemény?
10: Ezt hagyjuk inkább már. Nem akarok semmi jó se rosszat mondani, úgyhogy nyilván meg fogom próbálni, ez azért nem hiszem, hogy egy hamarnak fogom tudni dönteni, de ja, majd ezt majd még ecsetelem később.
6: A mai versenynap utolsó érmét Sárkány Zalán szerezte, aki a 800 méteres gyorsúszás döntőjét követően állhatott a dobogó legalsó fokára. Korsós Kristóf interjúját hallják.
7: Bronzérem csillog a nyakadban. Csillog? Elégedett vagy?
11: Nem igazán. Igazából, ha ez is lett volna, akkor talán igen. Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötönél hajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt kicsivel, és nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól, úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félre rakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett. Nem vagyok, én egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
7: A németekkel beszéltél, így mondtak bármit is?
11: Persze, ők mindketten nagyon jó fejúszók, és tisztelem őket, mert fiatalok is, főleg aki megnyerte. Ilyen fiatalon, ilyen jól úszni elképesztő, hogy ezt tudja így hozni. Úgyhogy gratulálok nekik, és szerintem azért legközelebb megpróbálom őket megfogni.
7: Említetted a sérülést. Most jön egy olyan időszak, amikor ezt kezelteted, és akkor majd újult erővel jövőre?
11: Így van. Most az Európa-bajnokság után majd azt tervezem, hogy egy kicsit pihenek, és még van egy évem Amerikában, úgyhogy megbeszéltem már a kinti edzők, hogy ne egyből terhelés alá tegyenek engem, hanem kis pihenéssel majd visszaállunk a munkába, de ezt mind úgy, hogy a pihenés alatt a rehabilitációt értjük a vállamra, és kevés úszás, aztán majd fokozatosan felépíteni az edzésterveket. Szerintem megoldható egyelőre műtét nélkül, volt már olyan pillanat a felkészülésnek, hogy nem így volt, de ahhoz képest szerintem ez egy sikeres eredmény számomra.
7: Van-e különbség? Van az amerikai medence, vagy éppen az európai medence között. Érzékeled-e ezt, amikor egy ilyen Európa-bajnokságon jársz?
11: Hát persze, azért ott ez a yardos medence, az megint teljesen más, 22 is fél méter, vagy valami ilyesmi, úgyhogy sokkal kevesebb. Nem azt mondom, hogy nem edzünk ott kint sem 50-esben, mert azért úszunk, viszont azért itthon sokkal többet készülünk Európában 50-es medencében, ami csak azt tudja segíteni, hogy én az olimpiára lehető legjobb formában készüljek majd fel az utolsó évben.
7: 1500-on mire számítasz?
11: Ez 800 alapján egyéni csúcsra, az biztos. Először döntő, és aztán majd meglátjuk, hogy mi is jöhet ki belőle. Ott lesz a Dávid is, úgyhogy lesz csapattárs is a mezőnyben, aminek örülök. És egy jó versenyt tudunk talán majd úszni egymással, meg hát persze, hogy nagyon sok másik külföldi úszó, akik most is, a két német, akik megmentek, ott lesznek, úgyhogy várom ezt az úszást, most addig van egy nap pihenő, azt próbálom kihasználni, hogy minél több regeneráció legyen, és akkor utána újult erővel bele az ezerötbe.
6: A riporter az iménti anyagnál Katona László volt. Jakül Vivien éppen csak lemaradt a dobogóról, negyedik lett 400 vegyesen. Az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Pádár Nikolett összeállítású váltót szintén országos csúccsal lett hatodik a nők 400-as gyorsváltó versenyében. A párizsi úszó Európa-bajnokság további eseményeit is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban. Atlétikával folytatjuk. A Birminghami Atlétika Európa-bajnokság helyszínén tartózkodik Regős László Pál kollégánk, tőle kaptunk interjúkat. Takács Boglárka fantasztikus teljesítménnyel bejutott a női 200 méteres síkfutás csütörtöki döntőjébe a Birminghamben zajló Európa-bajnokságon. Az 1971-ben ezüstérmes Balogh Györgyi óta Takács Boglárka első magyarként jutott be az EB fináléjába 200 méteren. Sikerét követően Takács Boglárka Regős László Pálnak nyilatkozott.
12: Takács Boglárka Európa bajnoki döntő.

0: Azért, ha rosszul, akkor meg azért, hogy legyen még egy lehetőség. De így őszintén előzetesen nem gondoltam volna azt, hogy nekem erre bármekkora esélyem van, vagy hogy én tényleg ezt meg fogom csinálni. A mai futás, a ma délelőtti futás azért az biztató volt, és akkor ott már egészen így átkereteztem magamban a dolgokat a 200 méterrel kapcsolatban, és akkor ott már most határozottam úgy a napára olyan célokkal, hogy már például ezt megcsinálom, még hogyha az egyik legerősebb ajánlódöntőt kaptam akkor is. Azért szerettem volna helyen, akkor a jobb pályán lehetne, vagy lesz volna holnapra, azért az számíthat, de nyertem már ezüstöt az egyes pályáról is a huszárosában, úgyhogy holnap már minden, ami maradt, azt lerakom, és meglátjuk miráig.
1: Délelőtt itt az a fejezted, hogy a 22-81 remélet, hogy elég lesz egy jó pályára, most a 9-est kaptad, úgyhogy a bal kezeden Amy Hunt futott, ez mennyire volt nehéz?
0: Kicsit vegyes volt, amikor először megláttam az elődöntős futamat, akkor egyáltalán nem örültem, mert azt gondoltam, meg azt éreztem, ahogyan később is jött, hogy egyrészt Jael Besué, a spanyol lány, és Amy Hunt is nagyon-nagyon erősek. Jael megnyerte tavaly a Madridban a csapat EB-t 22-17-tel talán, vagy valami ilyesmi eredménnyel. Aminek meg idénről is van már 22-30-tel, tehát mindketten olyan kaliberű 200-as futók, ami lehet, hogy én is vagyok, vagy leszek hamarosan, de én nekem még nincsen emelt egy ilyen eredmény, ami kellő magabiztosságot adnak. Úgyhogy ennyire nem örültem neki. De aztán próbáltam másként felfogni és úgy nézni, hogy oké, nehéz futam, de a 9-esen vagyok, ami azt jelenti, hogy tudok szinte talán 100%-osan magamra fókuszálni és arra figyelni, hogy én mit csinálok a pályán, és talán nem zavarnak meg így, hogy körülöttem mondjuk, hogy rajtolnak, vagy hogyan, hol gyorsítanak, meg hogyan kezdik, úgyhogy ennek örültem. Én mi elég hamar utolért, aminek közben már kevésbé, és azt hiszem volt, és egy kicsit ritmusterés a futásom, legalábbis én belülről azt éreztem ott hirtelen, hogy így hirtelen nézve kaptam, hogy ez így nem annyira jó, mert nem annyira kéne, hogy a kanyar utolérjen, és akkor ott hirtelen próbáltam valamit belépni, nem szerintem túl hirtelen volt, túl direktbe, és ilyen túl erőltetett feszes mozgás, amivel hát azt mondom, hogy túl akartam, mert végülis nem lett annyira rossz az időeredmény, de szerintem technikailag a délelőtti futás az egy sokkal, sokkal jobb, sokkal lazább, sokkal könnyedebb felszólóta futás volt ez, meg egy kicsit inkább ilyen küzdős, harcolós, és nagyon akarok, és csináljuk meg, és így ennyi, úgyhogy ez szerintem nem rossz, de amúgy, ha az időeredményeket összehasonlítjuk, akkor is a délelőtti az a szelmeztetés kompenzációval az jobbra jön ki, meg belülről sem megéreztem. De nyilván nem lehet mindig ugyanolyan steril körülmények között futni, vagy hát nem egyedül futok, úgyhogy meg kell tanulni szépen lassacskán jó mezőnybe is, nagyon erős mezőnybe is futni. Erre holnap is lesz egy lehetőségem, úgyhogy remélem, hogy egyre több tapasztalat, egyre több magabiztosságot is gyűjtök, és majd hosszú távon tud működni egymás mellett a 100 és a 200 is.
1: Csak röviden, hogy bírtad ezt a néhány percet, amíg meg kellett várni a harmadik elődöntőt?
0: Én nagyon jól, egyrészt örültem, hogy leülhettem, sem kellett rögtön hegyet mászni ide a médiás blokkhoz. Másrészt meg tudtam, hogy az oroszlánynak, Dalianak 96-90 valamennyi volt az időeredménye, úgyhogy nem az enyém volt a rosszabb kiskú, így egy kicsit azért nyugodtabban ültem, mert úgy voltam vele, hogy az nem létezik, hogy négyen is fussak 22-75-en belül. Meg másrésztről, meg hogy talán nem vagyok ennyire szerencsétlen, hogy most is egyel csúsztak le, úgyhogy voltam vele, hogy ennek itt meg kell lennie. Úgyhogy egész jól tűrtem.
2: Sajnos lecsúszott a dobogóról Molnár Attila a 400 méteres síkfutás döntőjében, ahol a negyedik helyen végzett. Enyingi Patrik a hetedik helyen futott be végül. Molnár Attila Regős László Pálnak nyilatkozott.
1: Molnár Attila Európa bajnoki negyedik helyezett. Milyen volt ez a döntő most néhány perccel később, mert érződik, hogy csalódott vagy?
3: Engem kicsit csalódtam magamban, nem tudtam. Úgy tűnik, hogy nem tudtam kihozni azt, amit szerettem volna. Nem volt benne az az extra fűszer, amit ilyenkor általában a dobogó megkövetel, hogy mindenkiből egy olyan eredményt hoz ki, amit még ő se gondolt volna, hogy benne van. Hát most ez nem egy olyan eredmény volt, amiben benne lett volna ez a hishus, és azt kell megtalálnom, hogy mi az. Ha mindenki tudna, hogy ez hogy hozza ki magából, akkor túl egyszerű lenne, de most úgy nem találtam meg ezt a önmagamat is meglepetést okozó dolgot. Szeretném minél hamarabb.
1: Most konkrétumot nem tudsz ezek szerint kiemelni a futásodból, ami változtatni lehetett volna?
3: Nem tudom. Azt éreztem, hogy nem haltam meg annyira a legesleg végén, mint szerettem volna. És ez most nem ilyen egyszerű, hogy futott távon a gyorsabban közte, hogy melyik a táv melyik részébe kellett volna több energiát fektetnem, hogy az megoldható legyen. Szokom az új testen, ideje lenne megszokni.
1: Így az elmúlt két évben, amióta legutóbb Európa-bajnoki döntőben voltál, elég sok minden történt veled. Most nyilván nem kérem, hogy foglald össze ezt a teljes két évet, de ahhoz képest a Molnár Attila, az képest, aki Rómában futott és hatodik lett, milyen most ez az új Molnár Attila?
3: Azt mondanám, hogy egy évvel ezelőtt az óra újraindult, amikor életteret változtam, sőt, még nincs is egy éve. Úgy

0: hogy ahhoz képest egy Európa csúcs, nem tudom, szerintem jól állunk. Egyáltalán nem vagyok bizonytalan, ezt nem mondhatnám, hogy keresem önmagam. Abban a luxus helyzetben vagyok, hogy azt keresem, hogy mivel legyek a Európa legjobbja. Szóval ez már nem játék, és ez nem az a, ez a fajta, hogy is mondjam. Ez egyáltalán nem csalódást okoz, hanem hiányérzetet, és ez más.
1: Van még a váltó. Gondolsz-e már rá, hogy készülsz majd arra?
0: Abszolút, ha innen kiértem a mixzónából, akkor már csak a váltóra fókuszálok, mindenki a következő célra. Mostanáig a VB, vagy az EB döntőre fókuszáltam. A váltó az nem egy második esély. A váltó az a többi srácnak az esélye. Úgyhogy ezt nem úgy kell kezelnem, mint egy B-terv, hanem azt úgy kell kezelnem, mint az ő A-tervük, vagy az ő AB-tervük. Úgyhogy nem úgy állok oda, hogy ez most, akkor most még egyszer van valami lehetőségem javítani, ez nem javítás. Az nem javítási lehetőség, az a lehetőség a srácoknak, úgyhogy abban mindent eladok.
2: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Labdarúgással folytatjuk a sportvilágot egy villámgyors álláskövetéssel. Zajlik az UEFA Superkupa döntő, amelyet a Bajnokok Ligája győztese az Európa Liga serlegét elhódítójával vív. Az első félidőben 1-1 volt az állás a Paris Saint-Germain Aston Villa találkozón. Aztán a 61. percben Désiré Doué talált a kapuba. Azóta is 2-1-re vezet a Paris Saint-Germain. 3 másodperc van még egészen pontosan hátra a találkozóból, úgyhogy valószínűleg a francia csapat megnyeri az európai szuperkupát. Kiesett a Debrecen a férfi labdarúgó konferencialiga selejtezőjéből, miután idegenben is vereséget szenvedett a Köbenhavn ellenében. A Loki a mai visszavágon 5-1-re kapott ki Kopenhágában, így a hazai pályán elért 3-0-ás vereségének köszönhetően. Összesítésben 8-1-jel búcsúzott a sorozattól. A dán együttesben Margráf Ákos kezdőként végigjátszotta a találkozót. Nem tudta megnyerni szerda este a labdarúgó görög szuperkupát a bajnok AEK Athén, amelyen 2-2 után 11-esekkel kapott ki a kupagyőztes Ofi Krétától Iráklióban. A rendes játékidőt követően egyből a 11-es párbaj következett, és a 10 rúgó közül csak Varga Barnabás hibázott, így pedig az aténiak elveszítették az összecsapást. A magyar válogatott csatára végigjátszotta a találkozót, Vitális Milán pedig a kispadon kapott helyet. A játékosként világ és Európa bajnok Xavi lett a holland válogatott új szövetségi kapitánya. Xavi játékosként és edzőként is szerepelt a Barcelona együttesénél, legutóbb 2021 és 2024 között dolgozott edzőként a katalánoknál. A spanyol szakember Ronald Koemant váltja a holland kispadon, akivel Hollandia a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúzott Marokkó ellen. Holnap Lengyelországban harcolhatja ki őszi európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC múlt heti 1-0-ás hazai sikerének köszönhetően előnyből várhatja Gornik Zsabrze elleni Európa Liga selejtező visszavágót, ahol, ha nem szenved vereséget, biztosan valamelyik európai kupa sorozat főtábláján szerepelhetne. A találkozót megelőzően az előző összecsapáson gólt szerző Corbu Marius nyilatkozott Profusz Péternek.
4: Szombaton a Real Madriddal játszottatok barátságos mérkőzést, és arra lennék kíváncsi, hogy abból a meccsből mit tudtok, milyen tapasztalatokat tudtok továbbvinni, például egy ilyen nemzetközi kupa találkozóra, ami jön csütörtökön.
5: Jó reggelt! Igen, az egy csodálatos mérkőzés volt. Szerintem nagyon jó volt, mert azt tapasztaltunk, hogy egy ilyen klasszis csapat ellen is tudtuk produkálni a játékunkat. Sok pozitívumot mutat nekünk.
4: Hogy élted meg személy szerint a pályára lépést, és hogy ilyen sztárjátékosok ellen testközelből is tudtál játszani, illetve meg tudtad azt tapasztalni, hogy ők milyen felkészültséggel rendelkeznek?
5: Meccs előtt, mikor látod őket felvonulni, akkor hihetetlen, persze. Viszont amikor már benne vagy a játék, és látod, hogy talán ugyanolyan jó vagy te is, mint ők, vagy ki tudod cselezni, vagy gyorsabb vagy, vagy erősebb vagy, az nagyon, nagyon sok önbizalmat ad.
4: Beszéljünk egy picit az azt követő néhány napról, hogy telt a csapatnak, milyen programja volt, illetve mi vár még rátok a csütörtöki kupamecs kezdetéig?
5: Nagyon készültünk múlt héten is, a héten is Gornik elleni meccsre, viszont tudjuk, hogy 1-0 az egy nagyon nagyon kicsi előny, és szeretnénk tovább jutni, de ez nem kérdés, ez muszáj megcsinálni.
4: Milyennek látod ezt a lengyel csapatot? Így az első meccs alapján kívülről úgy tűnt, hogy olyan szervezettek, fizikálisak. Egy jó csapatról van szó, de azért elég zártan játszottak. Most nyilván egy gólos hátrányból majd egy picit más taktikával kell nekik pályára lépni. Szóval őket összességében hogy látod?
5: Igen, egy nagyon jól összetett csapat szerintem. minden van bennük, ahogy te is említetted, fizikális csapat, ugyanakkor focizni is tudnak, szervezett csapat. Szerintem nagyon fel kell készülni, mert nem lesz könnyű mérkőzésünk.
4: Mire készültök alapvetően taktikai szempontból, akár védekezés, akár támadás szempontjából?
5: Azáltal, hogy előnyben vagyunk egy kicsit, lehet, hogy ők jobban fognak megnyílni, amit nem biztos. Én szeretném azt, akkor sokkal több területünk lenne a védelem mögött. Kiderül, készen kell állni mindenre.
4: Beszéljünk egy picit rólad, mert a szemmel látható, hogy élvezett Borbély Balázs bizalmát. A Ferencváros új vezetőedzője egy a nyári felkészülési időszak alatt mit mondott neked, milyen szerepet szán neked a csapatban?
5: Együtt készültem mint a csapattal, mint a többi játékos, és versenyben voltunk, hogy ki fog bekerülni. Igazából azon múlt, hogy ki teljesít jobban, és ki fog felkészülni jobban. Nagyon örülök, hogy ezt az önbizalmat, hogy ilyen önbizalmam van ezáltal, és csak próbálom meghálálni a pályán a játékom által.
4: Kívülről, amikor egy újságíró vagy egy tévés figyeli a játékosokat és a csapatokat, akkor azért nyilván nézegetjük, hogy ki milyen poszton szerepel, hogy mozog, mennyire lép vissza, vagy éppen mennyire támadó szellemű a játéka. Én most úgy látom, hogy itt a Borbély Balázs féle Ferencvárosban azért te voltál hátrébb vont szerepkörben is, de gyakorlatilag támadó középpályásként is játszottál már. Melyik fekszik neked a legjobban, illetve hogy érzed magad ebben a játékrendszerben?
5: Egyébként ez attól függ, milyen a meccs, mert néha sokkal több labdát kapsz, ha hátrébb játszasz, néha ha vonalok között játszasz, akkor jobb. Én élvezem a játékot, bármelyik pozícióban játszom, viszont ha egyet kellene választanom, akkor a támadó szekcióban, támadó középpályásként azt jobban szeretem.
4: És ha már a támadások, ugye a lengyelek elleni első mérkőzésen te szerezted a meccs egyetlen gólját, arra hogy emlékszel vissza?
5: Igen, az csodálatos volt, mert ugye ott történt, ami szurkolóink előtt, annál a kapunál, és az mindig is egy gyönyörű érzés. Sokszor, amikor gólt tudok szerezni, akkor gyakorlatilag nem is emlékszek addig, amíg oda kerülök a szurkolók elé, az a 10 méterre nem is emlékszek vissza, de viszont nagyon örültem, viszont tudtam, hogy nincs vége, és csütörtökön be kell fejezni ezt a párharcot.
4: Igen, nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen ha tovább juttok a lengyelek ellen, akkor már biztosan európai kupa főtáblás helyen szerepelhettek a folytatásban, tehát a kupa ősz is a tiétek lesz majd ilyen szempontból. Érzitek azért ennek a súlyát, illetve ennek a hatását, hogyan kezeli a csapat?
5: Nem, mi ugyanúgy készültünk, mint egy másik mérkőzésre, viszont tudjuk, hogy ez így van, és ezért említettem az előbb, hogy ez muszáj megcsinálni.
4: Végezetül arról, hogy hosszabb távon neked személyesen itt a Ferencvárosban milyen céljaid, terveid vannak?
5: Én mindig azon vagyok, hogy a következő mérkőzésen jobb legyek, mint az előzőn, és ha ez megvalósul, akkor jó úton járok.
3: A holnap 19 órakor kezdődő Gurnyik Zsabzse Ferencvárosi Torna Klub Európa Liga selejtezős összecsapást élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, amennyiben a Ferencváros nem szenved vereséget. Biztosan ott lesz majd ősszel valamely európai kupasorozat főtábláján. A 20 óra 30 perckor kezdődő Győr-Riga találkozót szintén élőben követhetik itt, a Nemzeti Sportrádióban. Maradjanak velünk az éjszaka folyamán is, hiszen korábbi műsorunk ismétléseit hallhatják, reggel 6-tól 10 óráig pedig a sportreggellel indíthatják majd a napot. A mikrofonnál Olasz Gergőt hallották az elmúlt fél órában. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ittusáé lesz a főszerep, hiszen a magyar küldöttség 6 éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője. És elnézést kérek már Blanka előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
2: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
3: Igen, igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk szó.
2: Hát azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
3: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt lehetnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
2: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
4: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
2: Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
3: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket megboldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
2: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
3: Igen, igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
2: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
3: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve. És igen, azóta.
2: Hol kezdtél?
3: Üzem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
2: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
3: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
2: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
2: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak, ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, valamit rosszul mondok, 2 évvel ezelőtt Szofiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted, felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre a felnőtt mezőny felé?
3: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
2: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
4: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előrejelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képességi alapján a legjobbak között van a helye.
2: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
3: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlottam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázt tényleg ezt a pár napot.
2: Melyik számodat érezted a legjobban?
3: Vagy a legjobbnak, nem tudom,
2: inkább úgy fogalmazni.
3: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
2: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
3: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
2: Nem akarlak sokáig fenntartani, hiszen nyaralsz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
3: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
2: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
3: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ez a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
2: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
3: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan, hát negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
2: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen. Tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény. Szakvezető ennél várhat el jobbat?
4: Szerintem nagyon jól megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban, fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
2: Na hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott azt gondolom hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem marad bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
2: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
5: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
2: De elvileg egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
4: Elvileg.
5: Elvileg, igen. Igen. De hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázó mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya, és igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat, úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
2: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
4: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni, tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
2: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
4: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
2: Van még ilyen válogatott? Most így hirtelen.
4: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és hogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
2: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
4: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, venezuelai, guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó is a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
2: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
4: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az ötusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időben, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
2: Milyenek?
5: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
2: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt egy Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
5: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél kivázni, mert azt biztos, hogy kihasználják.
2: És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
5: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
2: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
5: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
2: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
5: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
2: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt a legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt földolgozni.
4: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt remények szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszerűen nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
2: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
4: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
2: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor? Mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
4: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátó közönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
2: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
4: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
2: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
4: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
2: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő számát, nem sok idő van ilyenkor.
5: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlen ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az ócérpályamnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első 2-3 körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
2: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
5: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR-pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
2: Neked mennyi a legjobb időd?
5: 29, de edzésem már mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
2: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
5: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt, ezeket mind szeretem.
2: Beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz 3 ember kell.
4: Igen, 3 voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, 2 női taggal, 2 fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdősita és Bauer Blanka szerepelt, még 2 kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
2: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért, hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
4: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
2: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
5: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődleges nőket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
2: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n mondjuk?
5: Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni. És persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezzel nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
2: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
5: Nem veszünk össze.
2: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
4: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
2: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
4: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5-tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
2: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok 5-tusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
4: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az 5-tusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
2: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
5: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye te azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesszár Misivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
2: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
4: Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
2: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
4: Igen, eltérök a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fogott az a verseny lezajlani.
2: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
5: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
2: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát. Ez volt kétség a felel, hogy esetleg gondolkodta, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
4: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebbe már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
2: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
4: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
2: Ezt könnyen vette?
4: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
2: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
4: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
2: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
4: profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arra, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak, és milyen eredmény elérésére képesek.
2: Lehet, Blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan belőled?
5: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy tényleg bízom abban, hogy Michel a következő két évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó két éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
2: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
5: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberre dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
2: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
5: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időáltalódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
2: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
5: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt.

0: hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
1: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
2: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb ötusázói lesznek ott.
1: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fokanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét. Nem tudom, erre képes vagy-e?
2: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
1: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
2: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
1: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
0: Igazából az előbb nap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beadatott bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elégedett a VB-n ennek tükrében?
2: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
0: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy azért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom. Hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni. Társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
2: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyfajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
0: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Akkor ló csak van.
0: Ló az van, úgyhogy terepolvaglásokat, azokat nagyon szeretem.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Méghozzá immáron 11. alkalommal Csajok Ligája. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál, Németh Kornél, a stúdióban pedig állandó műsorkészítő társam, partnerem, a női labdarúgás rajongója, szerelmese, Elbert Gábor. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy újra itt vagy.
3: Szia Kornél, szép napot kívánok a hallgatóknak.
2: És hát csapjunk is bele, hogy beleférjünk mindennel, mert hogy elkezdődött a női bajnokság, a Ferencváros megkezdte és sajnos be is fejezte nemzetközi szereplését, időközben már sorsoltak a következő körre a nemzetközi kupákban. Na, essünk túl akkor a legnehezebb részén, már amennyire ez nehéz. A Ferencváros hazai rendezésű selejtező tornával kezdte és zárta is nemzetközi szereplését, a görög PAOK ellen hosszabbításos vereség, aztán a koszovói bajnok Mitrovica ellen pedig a rendes játékidőben kapott ki a Fradi, így a minimális célkitűzést nem ért el. Albert Florian csapata nevezetesen nem tudja folytatni szereplését a második számú kupasorozatban. Azok után, hogy távozott 8-9 meghatározó játékos a Fradiból, hadd mondjam magyarul, és egy picit konyhanyelven, van egy jó erős kezdőcsapata Albert Floriannak, de például Nagy Viktóriára az előző idény legjobbjára nem számíthatott, ugye most a Mitrovica ellen például Csányi Dia megsérült, tehát csupa olyan játékos ül a kispadon, akik nemhogy nemzetközi meccset nem játszottak, vagy nemhogy, igen, nemzetközi nem játszottak, magyar bajnok itt sem. Szóval milyen szemüvegen keresztül közelítsük meg ezt az egészet, mert hogy az alapállás az az, imádjuk, szeretjük a női focit, nem kell, ezt ragozzuk ebben a körben, hogy ez csalódás. De mégsem vagyok hajlandó egyértelműen azt mondani, hogy ez olyan csalódás, ami nem megbocsátható bűn, vagy na érted, hogy hova akarok kiukadni, honnan közelítsük ezt meg, mert csalódás, persze, hogy csalódás, de mennyire, vagy milyen csalódás?
3: Hát mondok olyat, ami szerintem meglepő lesz. Én azt gondolom, hogy középtávon a Fradival ennél jobb nem történhetett volna.
2: Tehát én ez egy egész érdekes megközelítés.
3: Igen, mert valóban a költségvetés nagyjából a fele lett. Ha csak azt veszük, hogy az elmúlt bajnokság gólkirálya Nagy Vanessa elment Németországba az Essenbe, elment Túróci Anna a Turbina Pozdánba Németországba, elment, hogy Szalával egy klubban játszon Zágonyi Barbara, tehát hogy három olyan igazán meghatározó játékos ment el, aki a kezdőből ment, és ezen kívül csupa felnőtt játékos, valóban összesen 8-an távoztak, és most mindkét nemzetközi kupa meccsen 5-5 kiskorú játszott. Tehát, hogy a Szántó Hédi 2010-es születésüként beállt a Csányi Dia helyett a szünetben egy BL selejtezőn. Nyilván mindenki azt akarta, hogy a Fradinak sikerüljön, és az első meccset behúzza.
2: Főleg
3: a PAOK ellen,
2: volna a
3: hozzátéve, hogy a PAOK 3-2-re kapott ki a norvég bajnoktól utána a döntőben, tehát hogy az a PAOK se gyenge. De nyilván ezzel együtt azért rendezte a Fradi, hogy olcsóbb legyen, azért rendezte a Fradi, hogy itthon nagyobb esélye legyen, és mindenki azt várta, hogy a két meccsből egyet megnyer és nemzetközi kupa, de hogy azzal a csapattal, ahol szerintem a Csányi Dia sérülés után nincs 11 nagykorú játékos, azzal a csapattal szerda-szombat ritmusra
2: belemenni. Hát ráadásul szerdán 40 fokban, tűzőnapon 120 percet lejátszva, úgy meg pláne nincs.
3: Szóval én azt gondolom, hogy ez most fáj, nagyon fáj, mindenkinek, aki ennek részese vagy, ezért szurkol, de hogyha a Fradi szempontját veszem, nem a nagy női labdarúgásét, akkor én azt gondolom, hogy a Fradinak az egész ősze ráment volna arra, hogyha egy-két nem tudom hány fordulót játszik az Európa kupában.
2: Ezt megnézhetjük, nem lehetetlen. Kell hozzá női foci szakértőnek lenni, ezt látjuk a fiú csapatoknál, hogy azok a csapatok, azok a klubok, ahol nincs két sornyi játékos, belerokkannak és megrojnak.
3: Mondok rosszabbat, azok is, amelyiknél van. Tehát a Fradinál a tavalyi évben közel 40 igazolt játékos volt. Tehát, hogy darabra volt papíron két játékos. Itt a Fradinál most van, a női csapatnál van olyan poszt, ahol nincs egy se. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát azért mondom, a Fradi szempontjából szerintem ennél jobb nem történhetett velük, mint sem, hogy tudom, ezt csúnya ért kimondani.
2: Ez nagyon morbid így, ahogy kimondod, és ahogy így a fülhallgatón keresztül süvít bele a fülemen keresztül a fejembe, de értem, közben megértem, hogy mit akarsz mondani, és ezért vezettem fel én is ilyen hosszan.
3: És
2: hogy,
3: a magyar női labdarúgás szempontjából igen. Ez baj nyilván, mert a koeficiens pontokat kevésbé gyűjtöttük, megint nem nincs módunk arra, hogy nemzetközi eredményeket fölmutassunk, vagy ha van, akkor ugye olyan magyar játékosokon keresztül, akiknek a csapata állva maradt. Az én számításaim szerint ilyen legalább 4 van, már hogy 4 játékos, ugye Vágó Fanni, Nagy Fanni, Vadász Lara és Nagyvirág. Tehát ők játszanak a BL-ben, részben a Szentpölten, részben a Löwen színeiben, tehát lesz kinek szurkolni.
2: Igen, a Szentpölten, hogy az olasz Juventus ellen küzdhet majd a továbbjutásért, a belga csapat pedig ellen, lengyel riválist.
3: Te sem mered kimondani, ugye?
2: Csárnyi Sosnyoviec.
3: Jó, te nyertél.
2: Na ennyit akkor a nemzetközi szereplésről, csak hogy tényleg beleférhessünk és tudjunk sok mindenről beszélni, mert ezt már meg nem történt, én nem tudjuk tenni, ugye várjuk, hogy Csányi Dia sérülése pontosan kiderüljön majd, hogy mikor térhet vissza, mert az már látszik, hogy nem egy-két napos sérülésről van szó. Az is egy érdekes dolog, ugye, hogy a játékvezető állítólag elismerte a csapatkapitánynak, Fenyvesi Evelinnek, hogy hibázott már, de ez sajnos már eső
3: hát
2: után köpülnek.
3: Én azt gondolom, hogy legtöbbször ezt szoktam mondani a játékvezető tévedésre, most is ezt mondom, hogy magunkat csapnánk be, ha azt állítanánk, hogy a játékvezető
2: nem azon múlott, de igen, nagy hiba.
3: Volt,
2: ez ugyanaz, mint ugye, ha már most játékvezetés, és ugye nyilván sokan hallgatják ezt a műsort olyanok, akik a férfi labdarúgásból remélhetőleg érkeznek meg, de még a nőivel kevésbé, nőiben kevésbé jártasak. Szóval Bódog Tamás és a Debrecen Nyíregyháza férfi keleti rangadó, amelyet követően Bódog Tamás azt mondja, hogy nem azzal van a baja, hogy a játékvezető téved, vagy nem téved, mert hogy ember tévedhet, hanem ott, hogy ő a stílusba
3: én ezek akadt fönn. Hosszan elmondtam a foci órában a véleményemet hétfőn, tehát, hogy elmondhatom most is, hogy alapvetően a magyar labdarúgó játékvetés az árazza be, hogy sem a legutóbbi világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, sem a tavaszi időszakban, a nemzetközi kupákban nem foglalkoztatják a magyar játékvezetőket. Most ugyanéppen az említett Rusz Mártont meghívta az UEFA talán az U21-es EB-re, ahova megy Csonka Bence és meg Berke Balázs is, akik egyébként jó játékvezetők, de azt gondolom, hogy itt nem az egy-egy személlyel van gond, hanem összességében a labdarúgó játékvezetés. Ha már viszont beszélünk női labdarúgás és játékvezetés,
2: ott viszont
3: azért Urbán Eszterről emlékezzünk meg, aki kiváló játékvezetőként most a nyáron hagyta abba a játékvezetést, és egy rendkívül jó minta volt és van a női, de akár a férfi játékvezetőknek is, hiszen 2 gyerekes anyuka, és nagyon magas szinten Európa-bajnokságokon, világversenyeken képviselte Magyarországot. Sokszor ő, sokszor Kulcsár Katalin, és most a legjobb női, vagy legmagasabban jegyzett női játékvezetőnk egy asszisztens Vadanita, aki pedig szinte valamennyi világversenyre meghívást kap.
2: Igen, mondjuk ő neki nehéz lett volna, ha nem ez a sors várt volna rá ezzel a névvel, de ezt majd egy következő adásban.
3: Igen, de azért ott jónak kell lenni.
2: Igen, igen. Na, elkezdődött viszont a Simple Női Liga, tehát az első osztályú bajnokság, és sokat tanakodtunk, hogy a Csajok Ligája 11. része az új idény első adása. Egyébként, na, egy pillanatra itt is álljunk meg, és
3: jó.
2: Nem szeretem, hogy magunkat méltatjuk, de most ketten vagyunk itt, akik tudjuk
3: magunkat. Valaki egyszer mondta, hogy azért szeretem magam dicsérni, hogy ez annyira fontos dolog, hogy dicsérnek, hogy nem bízhatom másra.
2: Igen. De ugye? Nem elviccelve a dolgot. Jó dolog az, hogy a második idény kezdődik úgy, hogy van női labdarúgó magazin itt a Nemzeti Sportrádióban, és örülünk annak, hogy egyre több visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy ténylegesen köszönjük szépen. Például lehet most már minket keresni Facebookon is, úgyhogy várunk mindenkit, aki érdeklődik a női foci iránt. Na de elkezdődött tehát a Simple Női Liga, és akkor rögtön olyan eredmények, amelyek mindenképpen alkalmasak arra, vagy érdemesek arra, hogy beszéljünk róluk hosszasabban. MTK Kispest mérkőzés, amely egy kifejezetten izgalmasnak ígérkező csata volt az első fordulóból. Nem én mondom, az MTK mestere mondta, Lázár Benyámin, hogy nem igazán volt nézőcsalogató az első félidő, de minden csak nézőpont kérdése, mert erre Dörnyei Balázs, a kispestiek mestere úgy fogalmazott, hogy ő ezt inkább szeretné úgy mondani, hogy 2 jól felkészített csapat találkozott egymással, és emiatt volt unalmas, mert hogy ő nem szabad, mint unalmas az első félidő, vagy kevésbé eseménydús, nem szereti ezt az idény elejé forma kifejezést használni. Nos, amikor van egy meccs, amit egy bődletesen nagy bombagól, Mészáros Cecília bombagolja dönt el, de egyébként meg Hú, hát hogyha a Dörnyei logika mentén megyek, akkor eseménytelen. Ha a Lázár Benjamin féle az most közelebb áll hozzám ebben az esetben eseménytelen, akkor az sajnos nem jó reklámja ennek az egésznek. Akkor most jó reklám az, hogy kiveszem, és megmutatom például a Magyar Labdarúgó Szövetség nyilván mutogatja minden felületen képben Mészáros Cecília bombagólját, amit el tudok itt mondani, hogy jobb lábbal 26-7 méterről bődületesen nagy gólt vágott a kapuba, és közben ezt, ha kivágom ezt a jelenetet, akkor ez egy jó reklám, de én végignéztem az egészet, és az meg nem jó reklám.
3: Persze, most akkor de most... hogyha tehát én nem gondolom, hogy az angol női, a spanyol női, az olasz női bajnokságban minden mérkőzés jó. Én a pozitívunkat próbálnám ebből kivenni, de mondok neked egy másik gólt is, tehát hogy az, hogy Tamás Eszter nevű 2010-ben született leányzót a Szeged Videóton meccsen becserélik a 97. percen, sérülés miatt volt 8 perc megállás, és a 99. percben 40 méterről átemeli a kapust, élete első NB1-es meccs, és nyer a Videóton. Ezek jó sztorik.
2: Igen.
3: Szerintem Mészáros Cecília gól, és óriási gól, az nagyon jó sztori. Tehát én szeretném a pozitívumokat meglátni ebben, azt gondolom, hogy 40 fokban nem minden férfi bajnoki meccs élvezhető, ez biztosan igaz a nőire is.
2: Túl kritikus voltam, hogy így vezettem
3: fel? Nem, én azt beszéltük meg itt, hogy
2: őszinték vagyunk, igen, nem hogy, akarjuk hogy, ami nem jó, azt sem dicsérjük,
3: ezt ugye csúnyában szoktuk mondani egymás közt, meg sportolók közt. Az, hogy a női labdarúgásnak van hova fejlődnie Magyarországon, ez nem kérdés. Ebbnek számos eleme van, tehát, hogy nagyobb tudást, új tudást behozni a rendszerbe, olyan szakembereket behozni, mondjuk az utánpótlásba, akiknek van diplomájuk arról, hogy gyerekekkel foglalkozhatnak, minél többet ez segítene. De az egy nagyon jó majd...
2: Apropó szakemberek, jó volt viszont látni, és bocs, hogy közbeszólok.
3: Nyugodtan,
2: a Fradi BS rejtezőjén, a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás szövetségi edzői közül szinte mindenki, vagy talán mindenki, plusz a felnőtt kapitány is ott volt mind a két mérkőzésem.
3: Hát ez alap, nem?
2: Én azt gondolom, igen, alap kellene, hogy legyen,
3: persze, de amikor... láttunk fordítva, hogy amikor utánpótlás válogató van, mondjuk egy bizonyos korosztály, és ott van az egész országból, abból akkor sem mindenki, akkor nem minden klub képviselteti magát. Tehát láttunk ellenkező előjellel megjelenítető történetet is. Én azt gondolom, hogy továbbra is, hogy nagyon fontos lenne a női labdarúgásnak kitermelni a saját szellemi elitjét, vezetői, edzői, bármilyen szinten, de egyre több, itt említhetjük, hogy Csigi Eszter lassan mesterdiplomás sportpszichológus lesz, hogyha őt...
2: Saját magát kellett most kigyógyítsa meg, kapufát fejelt, és saját magával kellett megbeszélni, hogy lehet feldolgozni,
3: nem lett belőle gól. Az egy szép egyébként, de hogy a papeszter a sportkórházban traumatológus, aki válogatott kapus volt, tehát hogy ebből vagy belőlük azért sokkal több kellene ebben a sportágban is, tehát ez nem női labdarúgás specifikus, ezt most azért hoztam elő, mert az Eszterre viszont sokat beszélünk, hogy tudna ő hasznossá válni a női labdarúgásban, kisklubnál, nagyklubnál, kisgyereknél, nagygyereknél azzal a tudással és tapasztalattal, ami neki van.
2: Két mérkőzést szegről végről említettünk is már, az MTK ezzel a bizonyos Mészáros bombával nyert a Kispest ellen, illetve a Szent Mihály, a szegediek hazai pályán, ugye az említett fiatal hölgy találatának köszönhetően már amennyire ezt ők köszönik, kaptak ki odahaza az újonc Videótontól, és akkor ha már korábbi válogatott kapus, akkor megint éleszek a kritikus hang, és akkor te tudsz lenni a pozitív hang. A Szekszárd Puskás Akadémia mérkőzésen a vendég felcsútiak 6-0-ra nyertek. Igaz, hogy minden, amit kapura lőttek, kis túlzással gól lett, úgyhogy Szőcs Réka, a korábbi válogatott kapus azért jó pár nagy védést bemutatott, viszont volt legalább 2 vagy 3 olyan gól, amikor pont úgy ütötte a labdát középre, vagy került a labda. Szóval minden kipattanó felcsúti játékos elé került, de erre azt tudom mondani, Filippo Inzaghit mindig kritizálták, hogy lesen született és társai, mégis gólkirály tudott lenni, meg Bajnokok Ligáját nyert a Milánnal, mert ott kell lenni. Tehát ugye nem akarnám elvenni egyetlen Puskás játékostól sem az érdemet, hogy be tudta sodorni a labdát, hogy bepattant róla a labda, hogy némelyik ilyen komikus jellegű találat volt, mert hogy ott kellett lenni, de hogy nem Szőcs Rékától elvéve a lehetőséget, de hogy hiányolom azt, hogy nincs valaki a fiatalok közül, aki ki akarná őt onnan egyértelműen tolni vagy szorítani, és értem közben Vágó Attila gondolatmenetét is, hogy egy biztos pontot próbál választani, mert hogy úgy kezdődik ugye minden csapatsportág, ahol van, hogy védj egy jó kapust.
3: Szexánnak azért nincs könnyű dolga így az elején, mert meglehetősen későn derült ki, hogy NB1-es marad.
2: Hát ők egyetlen felkészülési meccset tudtak játszani, ott mondjuk pont nyertek az
3: Asztrálra. Igen, tehát hogy ők ugye arról szólt a történet, hogy ők kiestek, a Szombathely bennmaradt, sajnos a Szombathelyi felnőtt labdarúgás nem tudott megmenekülni a sok tartozás okán. Így nem tudtak elindulni. Az a szabály, hogy akkor az MLS fölkéri először a legjobb nem feljutott NB2-est, ez jelen esetben a Dunaújváros volt, ahol végül az a döntés született, hogy nem akarnak NB1-esek lenni, és utána kéri föl a legjobb kiesettet az NB1-ből akar-e. Tehát a Szekszárdak az utolsó utáni pillanatban rakták össze, ha jól számoltam, 19-en vannak mindenkivel együtt. Annak idő kell, hogy abnak csapatformája legyen.
2: Ezt ők el is mondták, Sidney Kosso, aki fiatalként, ő még szerintem nincs 20 éves, ha jól mondom. De
3: igen, hogyha utánpótlás válogatott.
2: Igen, utánpótlás válogatott, és ő most a csapatkapitány, és ő ezt el is mondta hosszasan, hogy hát jelenleg az van, hogy nekik ez még biztos, hogy időbe.
3: És ugye kényszer megoldások van, tehát hogy a csapatnak egy jó része budapesti, és nem sokszor tud lejutni, vagy eljutni Szekszárdra edzésre, meg a meccsre. Tehát hogy ennek majd még össze kell állnia, de annak ellenére, hogy tavaly kiesett a Szekszárd, azt mondom, hogy ha valaki, akkor Vágó Attila képes ezt összerakni, mert szerintem neki újat mutatni azért sem a női labdarúgásban, sem a férfi labdarúgásban nem nagyon lehet. Tehát igen, a másik oldalon a felcsútiak még erősítettek két amerikaival, tehát nekik minden...
2: Ott is azért volt jó pár távozó, tehát tegyük hozzá, hogy onnan is igazoltak.
3: De nem gyengült a csapat szerintem.
2: Nem, meg hát az olyan játékosok mondjuk, akik most gólt szereztek, a szintén UP válogatott Brekovski, vagy éppen Nagy Lili, aki ott nevelkedett, és egészen tényleg kislánykora óta játszik.
3: Brekovski Júcsi, meg azért nem mondjuk ki, hogy ő meg nyíregyházi, tehát hogy az meg a Sparinak az akkori munkáját.
2: Igen,
3: kicséri.
2: Szóval, hogy tehát igen, egyértelmű. Nagyon kíváncsi ezek az erőviszonyokra, ugye a Fradit nem láthattuk a Győr ellen most pont a BL selejtező. Okán érdekes, hogy a fiúknál és a lányoknál is pont Fradietót halasztott.
3: Ahogy, ahogy Szeged videóton volt a fiúknál is lányok, igen, és mind a 2-0-1 volt, igen.
2: Igen, hogy mernék-e tippelni, nem tudom. Nem tudok tippelni. Az tűnik egyértelműnek, hát egyértelműnek első forduló után ki az, aki bátran mer ítélkezni, hogy a Diósgyőr eléggé vékonykának tűnik.
3: Igen,
2: nagyon simán nyert ellenük, de hogy aztán ez is egy meccs volt.
3: Olvasd el, amit nyilatkozott az edzőjük. Nagyon érdekes, hogy ő pedig azt mondta, hogy nagyon stabilak voltak, nagyon jó focit játszottak, és hogy ők stabil NB1-es csapat lesznek nagyon hamar. Nem tudom, mert nem láttam a meccset. Egy ezt forduló után...
2: Ellenben, bocsánat, Gábor, megint a Pécs Diósgyőr kapcsán, ha már új idény, üdvözlendő, hogy az MLS, mint ma rendező vagy szervező, egészen pontosan, mint szervező, így lesz helyes az állítás, két mérkőzést is közvetített a YouTube-on, saját YouTube csatornáján, a fordulóból, az MTK Kispest, amiből én láttam egy jó, majdnem teljes egészében, illetve a Pécs Diósgyőr volt a másik mérkőzés, amit szintén élőben közvetítettek, és a következő fordulóban is lesz két élő közvetítés, tehát ez mindenképpen ez megint egy előrelépés, ez úgy, mint ahogy itt ülünk a Csajok Ligája 11. részében is beszélünk erről, ezt megint ugyanilyen előrelépésnek gondolom, hogy fordulónként nem egy, hanem kettő mérkőzés lehet élőben megtekinteni.
3: Én azt gondolom, hogy az MLS-nek nagyon sok jó intézkedése van női labdarúgása kapcsolatban, és még nagyon sok jó lehetne.
2: Na tehát, és akkor vissza a Pécs Diósgyőrhöz.
3: Szóval a Pécs is gyengült egyébként, tehát edzőváltás volt, két meghatározó ember ment Fehérvárra a Videotonhoz, az amerikai csatárok Újpestre, tehát hogy ők szerintem gyengültek, ők sincsenek sokan, ehhez képest a 4-1 az nagyon egyértelmű, de megint azt mondom, hogy egy forduló után nem nagyon mernék én semmibe belemenni, az látszik,
2: ehhez
3: hogy...
2: Ehhez képest engem tippelésre kérték, köszönöm szépen.
3: Jó, de hogy én korrekt gyerek vagyok, ismersz, tehát hogy én el fogom mondani azt, amire te nem vállalkoztál, hogy én azt gondolom, hogy a legerősebb kerete most a felcsútnak van, a Győr is nagyjából együtt maradt, tehát az is erős. Azt gondolom, hogy a Vágó Fanni távozása az megmozgatta az állóvizet az MTK-ban, de hogy nagyon komoly utánpótlás válogatott játékosokat igazoltak mondjuk Filip Zsuzsi és Kovács Petra személyében például. Tehát, hogy az MTK is lehet jó. A Fradinál az a kérdés, hogy a kezdőcsapat mennyire tudja ezt bírni. Mert ugye a gyerekek közt azért ott van extra, tehát a már említett Szántó Hédin kívül is mondjuk a...
2: Hát Árvai, aki ugye bejátszotta magát a felkészülési időszakot.
3: Mint tavaly Hanász Vanda, mintha a világ életében ott játszott volna. Ráadásul ő alapvetően baloldali belsővéd és balhátvédben BL-t játszott és simán. ott van Gágyor Zille, aki szerintem a legnagyobb agy a csapatban.
2: MTK Gágyor Zille.
3: Gágyor Zille a Fradibal, hát vagy ebben nem szeretnék veled.
2: Hát most mondom neked, és
3: gyors. Mondd meg, hogy mibe fogadunk, mert az elbukod.
2: Nagyon, tehát most akkor kihasználom a fél élő adás lehetőségét, valami nagyon komoly vacsorában tudunk fogadni. Gágyor Zillének volt egy elképesztően komoly lövése a második fél időben az MTK Kispest mérkőzésen.
3: Gágyor Zille a Fradi 13-as számú játékos, mindkét BL meccsen sárga lapot kapott.
2: Hát akkor én lehet, hogy összekeverem valakivel, és bukom a fogadást.
3: Egész biztos lehetsz benne.
2: Bozsik Linettel kevertem össze.
3: Buktam. Jó, hát akkor megbeszél, hogy hol, jó?
2: A komoly vacsora, igen. Na igen, igen, bocsánat, Bozsik Linettel kevertem, aki Isten lássa lelkem, hogy mentségemre szóljon, szintén volt zöld-fehér kötöttség.
3: Nem fogod hallgatni tőlem ezt sokáig.
2: Igen, nem, de azért voltam ennyire nagyon magabiztos, mert hogy arra emlékeztem, hogy egy korábbi Fradi játékos, de összekevertem a két nevet. Na mindegy, szóval, hogy nehéz lenne. Nagyon...
3: Nem lesz könnyű a Fradinak a dolga, azzal együtt, ha kezdő, tehát ha kiveszünk mindent, és azt mondjuk, hogy nézzük meg a minőségét a kezdőcsapatnak, azért az extra, vagy extra lehet, tehát az Edwardszal, Gégény Petrával, Kubaszovával, Ottesterrel, Fenyes Jeverinnel.
2: Igen, bár hozzáteszem, hogy Albert Florian erre azt mondta, hogy Kubaszovában van meg előre az a lendület, meg az a rutin, ami elő sokat érhet, mert egyelőre ugye nem nagyon látszik majd, hogy ki vagy kik.
3: Én azt gondolom, hogy ha Gégény Petra erőben utoléri magát fizikailag, és elhiszi, és elhiszik róla, hogy ő lehet az NB egy nagy kiugró ebben a szezonban, akkor őtőle csodákat fogunk látni. Ezt is merném fogadni egyébként, csak hogy visszajátszunk.
2: Én már figyelj, most már csöndben maradok. Tehát itt kihasználva azt a lehetőséget, hogy országvilág előtt mentem bele, és saját magamat viszem bele az erdőbe. Nem baj, akinek nagy a szája, az viseli a következményeket. Kettő csapatról nem beszéltünk még. Ugye az egyik újoncot már említettük a Videoton személyében. A másik újonc Újpesten vendégszerepelt. Újpest Astra 2-1. Egyik oldalról is másik. Az újpestiek erősítettek, nem titkoltan ők előrelépési szándékkal erősítettek több fronton is. Engem viszont meglepett, hogy viszonylag szoros meccset játszott az Astra, az egyébként hát jól erősített
3: is az Astra.
2: Így van. És
3: jó... Kezdjük Újpesttel?
2: Kezdjük az Újpesttel.
3: Azt gondolom, az Újpesten a MOL háttérrel évről évre várhatunk előrelépést. Tavaly egészen stabilan maradtak bent újoncként az NB1-ben, ami korábban nagyon ritkán sikerült. Most megint átalakították kicsit az öltözőt, jöttek új idegen légiósok, és egy sokkal kompaktabb csapatnak vagy keretnek tűnik az Újpest. Két utánpótlás válogatott kiváló játékos. Ezeket azért mondom a neveket, mert ugye 2027-ben itthon lesz az U19-es
2: EB. Meg hát, ha műsorvezető társad is végre megtanulja.
3: Hogy ki hol játszik, igen.
2: Mindenkorra is eltalálja.
3: Szóval Sorsréka és Perés Illa szemében két szintén extra képességű utánpótlás válogatott játékosuk van. Az, hogy most kettőre verték az azt, hogy mi az eredmény egy forduló után, ennek nem adnék nagy jelentőséget. A másik oldalon az Astránál ugye Turtoczi Sándor volt az edző, aki az NB2-ben főleg a tavaszi szezonban olyan teljesítményre tudta sarkalni a lányokat vagy a csapatot, hogy simán följutottak. Ők is nagyon sokat igazoltak, meg voltak távozóik is, és valóban ez, hogy 2-1-re kaptak csak ki Újpesten, ez nagyon bíztató, úgyhogy ott is van mondjuk Center Dóri személyében olyan fiatal, akiben sok van, meg igazoltak is olyanokat, akik a Fradiban nem kellettek, és itt új otthonra találtak. Tehát ezzel együtt azt gondolom, hogy az Astra abban a felében lesz a bajnokságnak, amely inkább a
2: kiesés
3: elejtőző. Harmadát
2: kell megjelöljük, mert ugye az új lebonyolítás értelmében lesz majd egy felső négyes, egy középső négyes, és lesz egy alsó négyes. Úgyhogy akkor ez
3: az alsó négyest mondjuk meg, hogy melyik az
2: igen,
3: alsó négyes.
2: Igen, tehát hogy a felső négyesnél ott alig, ha lesz változás. Tehát a Puskás, MTK, Fradi Győr négyesnek a helye,
3: igen.
2: Az szerintem biztosnak tűnik.
3: Honvéd Újpest a közepében
2: tűnik
3: lesz,
2: biztosnak,
3: szerintem.
2: És akkor ezek alapján a Diósgyőr, Szent Mihály, Szekszárd?
3: Hát a Szent Mihály gyengült, a Diósgyőr nagyon sokat gyengült, az lényegében a tavalyi Eger MB2-es csapata. A Szekszárd egyébként nevekben jól összeállt.
2: Vágó Attila ő úgy tervezi, hogy ő a középső szekcióhoz
3: az
2: szeretne
3: a dolga,
2: tartozni.
3: Meg Vágó Attila, ő egy ugyan régi típusú, de egy kiváló edző, óriási rutinnal, óriási tudással. Szóval Szekszár, Diósgyőr, Szeged, Asztra.
2: Az alsó négyesebb bajban vagyunk, nem? Hogy oda az
3: hát egyet... én azt gondolom, az Újpest nem lesz ott,
2: a Kispest, a
3: Honvéd,
2: lesz ott.
3: Vagy Kispest Honvéd sem lesz ott, és a másik hatból, tehát hogy onnan kezdve, hogy szerintem, ezt mindig hozzáteszem, hogy Pécs, Videóton, Asztra, Szeged, Diósgyőr, Szekszár, ebből a hatosból lesz négy.
2: Igen, meglátjuk majd. Ez volt a Csajok Ligája 11. része. Elber Gábornak köszönöm szépen, a vacsorát pedig természetesen van egy, most annyit elárulhatunk, hogy volt már, hogy közösen fogyasztottunk vendéglátó egységben egy nagyon kellemes ebédet, úgyhogy szerintem a sorozatot kár lenne szakítani, vagy megtörni, és akkor ott visszafelé.
3: Ezért csináltad.
2: Ott visszafelé, akkor most az én kontomra. Akkor mehet. Egy hónap múlva jelentkezünk majd legközelebb, női labdarúgó magazinnal itt a Nemzeti Sportrádióban. Reméljük akkor is sokan velünk tartanak. Gábor, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál. Ez volt tehát a Csajok Ligája 11. része. Németh Kornélt hallották. További kellemes rádiózás mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli Zsolt dörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, öt ezüst és egy bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória két ezüstérmet és egy bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljött.
3: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
2: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyílt vízi úszásé egyértelműen a főszerep.
3: Igen, ez így van. Jelenleg a nyílt vízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült ki harcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyílt víz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
2: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutottál ki a 2024-es olimpiára medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy

0: Még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyílt vízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
1: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
0: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ezt nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
1: Ugye a laikusok számára a medencés úszás sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam. Tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
0: Igen. Tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, Igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegy a

0: hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
1: megesik az embere 2 óra alatt.
0: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy...
1: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
0: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokan leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
1: etetni. Az eddigi 6 helyett most 8-at, ugye, ha jól emlékszem? Tehát még számolnod is kellett,
0: igen,
1: gondolom.
0: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6 körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Fárasztó egyébként.
1: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata, mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
0: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
1: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás, mondjuk.
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
1: Ezt így belegondolva. Viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb? Tehát, hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
0: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
1: Minél több szituációban.
0: Hogy, igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
1: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
0: Nagyjából igen.
1: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hoz meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, illetve Fábián Bettina, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellenáll be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
0: Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulóknál, hogy hogyan kell rámenni.
1: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
0: Igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszélt vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
1: igen, ez elég jó motiváció.
0: Igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
1: Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
0: Igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, Még most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúsztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így... Ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-jel kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy benéve, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az 1 percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy...
1: úgyhogy hát ez egy jó menedzser előtt azért.
0: igen, úgyhogy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma. De hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasúnak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
1: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
0: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző vagyok voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
1: Motivációt gondolom, igen. Hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
0: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és amikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem meg. Volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél itt teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor a mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő.
1: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, amit edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, azok szó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
0: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
1: nagy
0: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy azért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
1: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
0: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
1: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
0: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy hogy középen úsztunk.
1: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye, az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy szállj ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után meg volt benned ez?
0: Igen, meg volt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa bajnokságra készültek, úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
1: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
0: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én is jobb helyen, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
1: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
0: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy a mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk. Igen. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
1: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
0: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető. És ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
1: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
0: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
1: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
1: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát hogy kicsit nehéz. Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani. Szóval Kutasi Gergely és Farogini László. Hát nálam csutak. És forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Farogini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek. És
1: akkor tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
1: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralónk, úgyhogy Sarudan, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téliesített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
1: Sokan ez milyen egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda-amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
1: Egyébként mindenki ezt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy igen, tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen, igen, igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté. Igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
1: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a váltó, a szép bronzérmet szerző váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristóffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban. Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerű ilyen búja, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az
1: azt
0: első...
1: Azt hiszem, azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendben.
0: Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
1: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vízen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
1: A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar vetély, magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
1: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyeztetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ezt nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
1: Mik, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a test elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
1: tele van
0: leszem.
1: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel.

0: lehetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek, a teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított, férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékos, a Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
1: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia az olimpia, világbajnokság a világbajnokság, közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, hol tudja mindenki, veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealba. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, csak klubcsapatokkal, sem még otthon Moszkvába is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibáztatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntőmérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
0: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
2: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalba, és megmutattuk a világnak, hogy Romániában csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezünk a szép életre, ami volt.
0: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédők érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Népsport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
3: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
0: Szilágyi István a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
4: Nagyon népszerű volt a kézilabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben több tornán, és nagyon jól szerepelt a csapat. Utána a Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba kerültünk. Mi gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a 74-es VB-n NDK-Románia játszott a döntőt, tehát a lehető legerősebb csoportba kerültünk. Nagyon keményen edzettünk ebbe az időbe, hát a Faludi, amikor megtudta ezt a sorsolást, azt mondta, hogy még többet edzünk, tehát nagyon jó állapotban volt a csapat, nagyon elszántak voltunk, meg nagy önbizalommal is mentünk a világbajnokságra.
0: Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
5: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A románok azok fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében

0: De nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére tényleg nehéz volt.
1: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
2: Nagyon népszerű volt, a teltházas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézilabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedül alkodok, már nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, és ők mondták, ezen mint a várom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban profika játékosok napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román tévé nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és aki kapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt ugye ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ezen kitaláció.
1: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
3: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
1: Paul Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
4: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
1: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
2: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Baltalos Béla szörniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőz az NDK-t, az még nagyobb szó.
1: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
0: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
2: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fárad el egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztó alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanulva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiba, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetben, de azt hiszem, hogy kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
1: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
0: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetetlen, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
1: A dopingvizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
0: Az az igazság, hogy általában kiválasszák azt a játékost, aki jól teljesít. Peckhamre idézőjelbe téve Peckhamre én teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásomat, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sör se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kóstoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket dopingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
1: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
1: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
3: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
1: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
4: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
5: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
1: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállításom, és mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésre, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásért vagy ütésért szoktak 2 percet adni, egy ilyen keményebb ütközésért nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, megmondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag a világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
1: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.